Második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a www.kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedés és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az applikáció fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt, céljuk, hogy a MÁV Plusz valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Hatalmas erdőtűz tombol Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokpusztán. A július végén kezdődött tűz eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzselt fel a különleges természetvédelmi területen. Ez mintegy 80 kilométerre van a fővárostól Belgrádtól. Szerbia hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat. Az Európai Unió helikoptereket és tűzoltókat küld. Végül az időjárásról. Általában derült lesz majd az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: A lélek útjain.
1: Kedves hallgatóink, dr. Papp Miklós görög katolikus teológus, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető egyetemi tanára beszél a döntésekről, elköteleződésről.
2: Döntésről fogok beszélni. A döntésnek van egy rákészülete, egy előkészülete, van maga a döntés aktusa, és aztán van egy döntés utáni utómunka. Erről a három fázisról szeretnék beszélni. Nyilván sokan tudják, hogy erről jelent meg nekem könyvem, az interneten egyetemistáim sok-sok előadásomat föltettek. Szeretném nem egyszerűen megismételni ezeket, hanem újakat is szeretnék hozni. Jövőbe mutató, kicsit prófétai hangot is itt-ott szeretnék megütni. Hát hol kezdődik a történet? Ott kezdődik, hogy alapvetően kétfajta tudásra van szükségünk, hogy az életünkbe boldogulni tudjunk. Az egyik agyféltekénk, mintha értene a világhoz. Kellenek információk, hogy kezeljük a bankkártyát, milyen gyógyszert kell bevenni, hol van jó munkahely. De ez nem elég, hanem szükségünk van egy másfajta tudásra is, az életvezetés bölcsességére. Tetszenek tudni, a régi filozófiában ismerték még azt a megkülönböztetést, hogy van dianoia és van nous. Van sciencia, meg van sapiencia. Magyar inkább azt mondaná, hogy van szaktudás, információk, és van életvezetési bölcsesség. És azt láttuk, hogy az ókorban, középkorban a két agyféltekét, a kétfajta bölcsességet úgy szervesen fejlesztették, és az újkorban elkezdték azt mondani, hogy az életvezetési bölcsesség az legyen magánügy. Csak fejlesszük a szaktudást. Na így jutottunk odáig, hogy szakember vagyok, csak a saját házasságom folyamatosan megy tönkre. Kiváló agysebész vagyok, csak a gyerekeimhez nem értek. Tehát, hogy nagyon szakember is, jó a szaktudása, csak a saját életéhez nem ért. Elcsökevényesedett az életvezetési bölcsesség. Ma egy újfajta mítosz van keletkezőben, ez pedig a szakembereknek a mítosza. És azt érezzük, hogy a holisztikus tudás, az átfogó bölcsesség az visszaszorulóban van. Szeretnék mindenkit megrázni, fölrázni, hogy ne engedjenek csak a pszichológiának, csak a szaktudásoknak, csak a résztudományoknak, tessenek foglalkozni a holisztikus, az átfogó tudományokkal, filozófiával és teológiával. Megkapjuk vasárnap a 8 perces prédikációt, ez az egyik, meg elmehetünk a hittudományi főiskolára egy 5 éves képzésre, és a kettő között mi van? A 8 perces prédikáció meg az 5 éves képzés között mi van? Az ilyen esték. Ezek nagyon kellenek, szerintem ezek a jövőbe mutatnak, tessenek ilyet szervezni sokat, mert a felnőtt embernek szüksége van arra, hogy ezt az agyféltekét képezzük, műveljük, hogy jó döntéseket hozzunk. Na, hogyan kell döntést hozni? Hát, ha megnézzük a szakirodalmat, ezeket a menedzser könyveket, a sikerpszichológiát, ők azt mondják, hogy tessék világosan célt kitűzni, aztán a célok felé stratégikusan lépegetni, időt beosztani, kapcsolatokat ápolni, képezni magad, stratégikusan lépegetni, és kontrollálni, hogy jók-e a célok, ami felé menni akarsz, és jó-e az élet stílusod, a haladási stílusod, oda fogsz-e jutni, ahova menni akartál. Kontroll. A lustább keresztényeknek kötelező, tessenek elővenni egy ilyen sikerkönyvet. A világ fiaitól van mit tanulnunk. Azt látjuk, hogy olykor mennyire szervezettebben, összeszedettebben vezetik az életüket. Tehát, hogy van mit tanulnunk, hogy igenis kellene az élet szervezéshez tanulni tőlük. Tehát van ebben jó dolog. A kérdésem az, hogy hol van ebben az Isten? Azt látjuk ma, nagyon menő vállalkozások, multicégek szó szerint milliókat költenek arra, hogy ez menjen a motiváltság, a motiváció. Szó szerint milliókat költenek arra, hogy a dolgozókat motiválják, hogy legyen kedvük, hogy flowban tudjanak dolgozni, hogy menjen. De könyörgöm, nem itt kezdődik a jó életvezetés, hogy tűzzék ki célokat, menedzserszerűen gyerünk a célok felé, és aztán majd sikeres lesz-e. Ez nem így működik. Hogyan kell az életünket jól vezetni? Hölgyek, urak, a legelső döntésünk, amit a morálteológia úgy hív, hogy alapdöntés. Hogy alapvetően beállunk egy ilyen húzatba, Fila Béla professzor úr mindig így mondta, hogy az ember álljon be a húzatba. A jóság, az igazság, a szépség, a szeretet a szent felé. A jó életvezetés nem ott kezdődik, hogy én kitűzök kis célokat. Meg akarok nősülni, akarok három gyereket, meg Texasba házat akarok venni. Nem itt kezdődik. Hanem, hogy beállok a húzatba, hogy van egy embernek egy ilyen belső dinamikája, hogy a gondolkodása soha nem áll meg, mindig töprengünk, hogy mit akarok a hétvégén csinálni, mit akarok 5 év múlva, hova akarok eljutni. A gondolkodásunk mindig töpreng. A szeretetnek is van egy ilyen húzata, hogy soha nem nyugszik meg. Tehát az nem úgy van, hogy feleségül vettelek, és akkor, amit mondtam, ugye az visszavonásig érvényes, és akkor nem kell ezt újra, ezt a szeretetet erről, kell újra megerősíteni, kell, hogy szeressek és szeressenek. A szeretetnek is van mindig egy ilyen húzata. És a szépnek, nekem hiányzik, hogy a teológiánk túl racionális, a szépnek van egy vonzó ereje, egy elbűvölő ereje. Legyen szép a templom, a liturgia. Hát görögkatolikusként hadd mondjam, hogy az történik a görög pompás liturgián, hogy az elbűvölő Istent akarjuk, a teofániát megjeleníteni. És ez az elbűvölő szép elkezd vonzani, hogy akarok szent lenni. Tehát, hogy kinek milyen húzata van, kinek melyik erősebb, de hogy ez mindegyikünkben működik ez a húzat, az az izgalmas, hogy mi hisszük azt, hogy ez nem egyszerűen egy antropológiai húzat bennünk, hanem hogy valaki hív, ez egy személyes hívás, hogy a húzat végén az Isten van, ő hív minket. Tehát ott kezdődik a jó életvezetés, hölgyek, urak, hogy mindenkinek az élete hivatás. Az életünk egy feladat. Feladat, fel van adva a lecke, hogy mit akarok az életemmel kezdeni, hivatás. Ezt nagyon fontosnak tartom, mert máshogy dolgozik egy takarítónő, ha az élete hivatás, vagy hogyha pénzkereset. Máshogy neveljük a családot, a feleségemmel máshogy vitatkozom, ha hivatásom a házasság, meg ha nem hivatásom. Tehát az életünk minden területére jótékony hatással van, ha az életemet hivatásnak tartom. Tehát a jövő arra mutat, nem csak a papok, nem csak az anyáknak van hivatásuk, hanem mindenki élete hivatás. A katolikus dogmatikában van egy olyan dogma, és ezt fontosnak tartom, hogy mindenki lelkét közvetlenül Isten teremti. Tehát a szülők egy gyereket akarnak, de hogy pont én jöttem, azt ki akarta? Az ént. Hogy valaki hívott a létbe. Ez azért fontos, hogy nincs ilyen, hogy Pistike, te létszám feletti vagy, Pistike, téged nem akartunk, meg véletlen vagy. Nincs ilyen. Hanem ha létezik bárki is, akkor Isten akarta, hogy ő legyen. Nem csak létet ad az Isten, nincs ilyen, hogy semleges lét, hanem meghívott lét van csak. Ha léted van, akkor meghívott vagy. És akkor ennek már számtalan jó áldásos hatása van. És hadd mondjak még egyet ide, hogy kereszténynek lenni, ha azt jelenti, hogy meghívottak vagyunk, hölgyek, urak, a kereszténység célja nem egy sztoikus békesség. Nagyon haragszom rá, mikor papok is így beszélnek, hogy a békesség, meg a nyugalom. Nem vagyunk se sztoikusok, se buddhisták. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy ebbe a húzatba vagyunk. Hogy akarjuk igényesebben, akarjuk jobban. A húzat, a tűz. Hogy nem az a célja, egy tajvani misszionáriust kérdeztem, akit tanítok a Sapienzián, hogy milyennek lát minket európai keresztényeket, azt mondja, itt úgy érzi, hogy a kereszténység bealtatja az embereket. Te csak ne akarj sokat, te csak ne akarj előrébb lépni, te csak legyél békességben, nyugodjál meg, bealtatjuk a híveket. Na én szeretnék ma este tüzet rakni mindenki, puskaport mindenki ülése alá, hogy nem ez hamis kereszténység, a sztoikus nyugalom. A arany középút, ez Arisztotelész is, ez a közép, bocsánat. A hit szeretet reményben nincs arany középút. Ott elégés van, ott dinamika van. Tehát a hit szeretet remény, ezek a teológiai erények, ezek ilyenek, ezek tartják a húzatot bennünk, és majd utána jönnek a napi döntések. Tehát Demmer úgy mondja, hogy egy nagyon jó német moralista, hogy a kereszténység persze, hogy ad egy békességet, egy stabilitást, meg egy nyugtalanságot. Azt mondja, senki nem igényel engem olyan magas szinten, mint Krisztus. Na ezt tessenek hazavinni. Nem a békességet, az is kell. Na ezt igényel engem az én Krisztusom. Na ez a húzat. És akkor innen érthető az, hogy kereszténynek lenni, az hogy mondja, olyan, mint az angol, hogy hát az első leckék azok jók, igaragozás meg izé, aztán amikor belejön az ember, akkor jön, hogy nem olyan egyszerű nyelv ez az angol sem. Kereszténynek lenni az elején könnyű. Hát a parancsok, Jézus a barátod, hogy könnyű. Mikor az ember belejön, akkor jön rá, hogy kereszténynek lenni az egy nem könnyű dolog. Nem hagy békén az Isten. Teréz anya azt mondta, hogy a Krisztus a vőlegényem, azt mondja, hát néha sokat kíván, tehát hogy néha nem hagy békén. Nem akarom senkibe altatni a hitet, hanem a húzat legyen meg. Na, mit nyer az életvezetésünk, ha húzatosak vagyunk? Ha megvan ez a húzat, mit nyernek a döntéseink? Nyerünk egy alaphitet, hogy itt bármi történik velünk, hölgyek, urak, bármi. Kapok gyereket, nem kapok gyereket, kapok rákos daganatot, nem kapok daganatot, nyerek egy milliárdot, nem nyerek egy milliárdot. Bármi történik velem, hiszem azt, hogy hinni, hogy szeretni, gondolkodni, hogy érdemes. És nem fordítva van, hogy ha jól megy a sorom, akkor érdemes, akkor hiszek az életben, hanem fordítva van, előbb hiszek a lét értelmességében, a meghívó Istenben is. Utána minden helyen, bárhová kerülök, azt keresem, hogy itt és most intelligensen és szeretettel hogy kell viselkedni. Tetszene érteni, fordítva van. Aztán nyerünk egy dinamikát, hogy az ember nem ragad le, sem a jó dolgában, sem a rossz dolgában, hogy én szegény, én beteg, elhagyott a feleségem, történt, ami történt, tovább. Az embereket óvatosan tessenek sajnálni, mert szeretik magukat sajnáltatni, én is. És magyarok, vigyázz, ahol sajnálod magad, ott ragadsz. A sajnálkozással óvatosan. Történt, ami történt, törés, tovább. Tovább, húzad. Tehát nem enged leragadni. Aztán egy igényességi szintet kapunk innen, és ezt fontosnak tartom, hogy nem a fizetésnek dolgozom igényesen, nem annak, hogy a gyerkőcök megköszönik hittanórán, vagy nem köszönik. Ha én hajléktalant temetek, ugyanúgy temetek, mint egyetemi professzort. Ugyanúgy, A-tól Z-ig szépen az egészet elvégzem, néha sírások morognak, hogy csak a pap van, senki más, ugyanúgy elvégzem. Legalább mi csináljuk már azt, hogy mi az Istennek dolgozunk. A gyökösi sztorit ismeri mindenki, hogy abba lehet hagyni a munkát, kiment a főnök, azt mondja, az enyém nem. Tehát az én főnököm itt van. Hogy Krisztusnak dolgozunk igényesen. Olyan szörnyű ez a világ, hogy mindenütt ismerőst kell keresni, ismerőst, mert a fele barát szó az egy jó szó. Félig már a barátom vagy Krisztusban. Már félig a barátom vagy. Na, tehát nyerünk egy igényességi szintet. A jövő micsoda, hogy bekameráznak minket, ellenőriznek minket. Akkor dolgozol jól, ha ez van. Tehát én Krisztus Urunknak dolgozom igényesen. Aztán nyerünk egy humort, hogy már meg van váltva a világ, a történelem el van döntve. Hogy keresztényekként nekünk van jogunk nevetni, aki nem tudja a történelem végét, annak nem nagyon van joga nevetni. Azok tényleg mit vigyorognak? Viszont mi nevetünk eleget? Bennünk van-e? Tetszenek tudni, mint a sovány szakácsnak nehezen hiszünk. Tehát annak hiszünk, aki szeret enni, és mikor jön egy keresztény, és ú, de komoly keresztény vagyok, hát nehezen hiszem el, hogy az örömhír embere. Az öröm, szeretném mondani, a humor, az nem ilyen alkat kérdése, hogy nem vagyok ilyen humoros alkat, hanem a húsvét kérdése. Húsvétkor, hát aki volt már görög szertartáson, tudja, hogy mi ordítunk, hogy föltámad Krisztus is. 40 napig ezt ordítjuk, hogy ebből a nevetés alapja a húsvéti szertartás. Aztán ez a húzat mit ad? Ez ad egy vigaszt. Ugyanis az történik, hogy ez a húzat azt jelenti, hogy hív minket az Úristen, személyesen mindenkit, és elkezdjük az A-tervet, mondjuk a házasságot, bármit. És ez bármi miatt megtörik, bármi miatt beteg leszek, megözvegyülök, elhagy a házastársam. Tehát akár van bűn, akár nincs bűn, megtörik ez a dolog, azt tessenek nézni, hogy ebből nem lehet kipottyanni, akkor jön a B-terv. Akkor jön az irgalom. És ez lehet, hogy lesz belőle még C-terv is, nem tudom én, de az a nagy hitünk, hogy ebből nem lehet kipottyanni, hogy téged hív az Isten. Ez egy olyan vigaszt tud adni, amit a sikerpszichológia ez nem. És ezért van az, hogy nagyanyám úgy végigcsinált két világháborút, hogy nem úgy alakult az élete, ahogy akarta. És sokan vannak itt idősek, akik megerősítenék azt, hogy hány olyan kanyar van, amit be kell venni, és 20 évesen nem így terveztem. Azt tudja a kanyarokat bevenni, A-tervből, hogy lesz B-terv, C-terv, akinél megvan ez a húzat. Az nem fog kiborulni, elkeseredni, öngyilkos lenni, hanem hát akkor most újra tervezés, ahogy a GPS mondja. Tehát fontos ez a vigasz. A ráhagyatkozás pedig azt jelenti, hogy hát nem vagy Isten. Tehát, hogy Isten hív téged. Az a menedzser szemlélet egy picit az ipari világ óta van, hogy nekem kell az életemet csinálni. Óvatosan. Itt Istennel együtt csináljuk az életemet. És ha te azt gondolod, hogy neked kell az életedet csinálni, akkor az Istent elkezded ilyen dzsinn szerepbe imádni, hogy ebbe segíts, abba segíts, Nem, együtt hogy csináljuk ezt a történelmet? Együtt. Tehát ráhagyatkozom, bizalommal ráhagyatkozom az Istenre. És egy utolsót hadd mondjak, a doxológiát. Hölgyek, urak, nagyon szeretem, amikor a latin misén és a doxológiát a vasárnapi misén nem sikkasztják el. Az a legfontosabb imánk. Minden más utána jön. Azért merek kérni, bocsánatot adni, hálát adni, mert van doxológia. A legfontosabb ima. Azt érzem, hogy az imáinkban sokat fogunk magunk körül. Én kérek magamnak, meg a családomnak, én adok hálát, én kérek bocsánatot, mindig magad körül forogsz. A doxológia nem engedi, a doxológia az alaphúzat imája. Odaállok a nap elé, és dicsőség legyen az Istennek. Mit nyer az életvezetésünk? Egyrészt bizalmat, hogy hatalmas az Isten. Mit izgulsz? Most ilyen bajod lett, olyan bajod lett. Nagy az Isten, nyugalom. A doxológia a hatalmas Istent idézi meg, és egy nyugalmat akar adni. Másrészt elbűvöl, hogy akarok jó lenni. Tehát tetszenek érteni, hogy amikor a nap ránk süt, ez a doxológia, tessenek sokat imádkozni doxológiát, és kevesebbet kérő imád. Ha megnézzük az újszövetségi imákat, rém izgalmas, hogy kevesebb benne a nyafogás, mint az ószövetségben. Bocsánat, hogy így mondom egyszerűen, hogy kevesebb a panasz az újszövetségi imákban. Magnifikált meg az ő, dicsőítik az Istent. Az újszövetségi ember ne nyafogjon, panaszkodjon, kérjen csak annyit. Szabad kérnünk, bocsánatot kérnünk, szabad sírni az Istennel, de minden a doxológia után jön, dicsőség legyen az Istennek. Na, aki doxológiát imádkozik, egy kicsit fölnéz, és beáll ebbe a húzatba. Sokat nyer az életvezetésünk, ha doxológiát imádkozunk. A következő lépés a jó döntésekhez, hogy állok ebbe a húzatba, ebből még a csekket nem tudom befizetni. Tehát kell döntéseket, konkrét döntéseket hozni. Nagyjából ezek a konkrét életre szóló nagy döntéseink. Mi a legfontosabb döntésünk, hölgyek, urak? Diplomások se szokták tudni. A legfontosabb konkrét döntés az életünkben a világnézet, az értékrendszer, a hit eldöntése. Minden utána jön. Hogy milyen a szemüvegünk, amivel a világban közlekedünk. A legfontosabb döntés az értékrendszer, a hit. A világnézet. És majd utána jön a többi. Ez az első. Aztán az életállapotunk, hogy családosak leszünk, cölibátusban élünk, egyedül élünk. Mi a hivatásunk, mi a szakmánk, hogy szülővé válunk, az egy életre szóló döntés. Melyek az alapvető közösségek, amelyekkel azonosulunk? Egyházi közösség, nagycsaládi, baráti, kulturális közösség. És van az embernek egy olyan nagy döntés, hogy kulturált akarok lenni, nem barbár. Templomban is sportos, borzasztó, ki vagyok tőle. Hanem kultúrát akarok lenni. És ezek ilyen életre szóló nagy döntések, miért kell ezeket a döntéseket meghozni? Kérem alázatból, hogy mindenre nincs idő. Tehát néha azt érzem a fiatalokon, hogy úgy élnek, mintha időmilliómosok lennének, pedig nem vagy az. Nem vagy az. Alázatosan a kezemet az eke szarvára kell tennem, ilyen-olyan irányokba. De az, hogy mindent, arra nincs idő. Ehhez, hogy tudjon az ember ilyen döntéseket hozni, ehhez újra kell gondolnunk a szabadság fogalmát. Mi a szabadság? A szabadság úgy mondja a filozófia, hogy van negatív és pozitív szabadság, a valamitől valamire való szabadság. Ez azt jelenti, hogy az ember tényleg mehet ezer irányba, és el kell döntenie azt, hogy nem szórja szét az életét, hanem egy irányba megy töményen. Tehát a szabadság az valóban való arra, hogy ne legyek rabja semminek, legyek szabad dolgoktól, és itt rögtön el kell végezni egy munkát. Ne legyek rabja a közfelfogásnak. Atya, ma már mindenki így él. Ne legyek rabja a közfelfogásnak. Ne legyek rabja a rossz szokásaimnak, alkoholnak, a kinek milyen. Tehát, hogy ezektől legyek szabad meg az ösztönös világnak, meg az előítéleteknek, meg a gyűlöletnek, ezeknek ne legyek rabja. Itt tényleg dolgozni kell, hogy ezektől szabad legyek, de hogy én ennyi mindentől szabad vagyok, akkor ezzel még nem nyertem. Kicsit olyan tetszenek tudni, mintha az Isten kivezetni a zsidó népet Egyiptomból, megszabadítja valamitől őket, és azt mondja ott a puszta szélén, hogy hát akkor szavaztok kalapkabát, megszabadítottalak mennyi mindentől. És nem azt csinálja az Isten, hogy ott hagyja őket, miután megszabadította valamitől, hanem bevezeti őket Kánaán földjére. Tehát valahová bevezeti őket. A szabadság nem csak annyi, hogy mindentől szabadok legyünk, a liberálisok csak ezt az oldalt hangsúlyozzák. Akkor vagy szabad, ha mindentől szabad vagy. Sartre ennek az embere, francia filozófus, aki azt mondja, akkor vagy szabad, ha mindig dönthetsz másként. Philabéla azt mondta nekünk mindig, hogy az ember, ha nem indul el egy irányba, akkor azt csinálja, hogy minden irányba lép egyet, és aztán vissza. Oda is egyet, és aztán vissza. És ezek olyanok lesznek 35-40 éves korukra, hogy egy méteres körben letaposták a füvet maguk körül, csak nem jutottak sehova. Nem az a cél, hogy letapossam a füvet magam körül, hanem hogy jussak valahova. Tehát itt újra kell gondolnunk, mire való a szabadság. Valamitől tényleg szabadnak kell lenni, melyikünket mi szorongat. Félelmek, meg ilyenek, sok minden van. De ez nem elég, hanem kezdj valamit a szabadságoddal, valamire való a szabadság, hogy értékesen éljünk. Tehát, hogy döntsünk egy-egy irányba. Karl Rahner így mondja, ezt tessenek hazavinni, a szabadság képesség a véglegességre. Nem arra való a szabadság, hogy mindig máshogy döntsek, hanem hogy mindig egyet döntsek. Hogy házas vagyok, hogy keresztény vagyok, hogy igazából mire való a szabadság. Arra való, én görögként hadd mondjam, hogy az ember élet egy ikon. Egy darab nyers fa, hát melyikünk görcsös fa, melyikünk tuskó, melyikünk szálkás, melyikünk puha fa, tehát egy darab fa, nyers anyag, genetika, nyers skic, és hogy ezt a nyers anyagot úgy munkáljuk meg, hogy az Isten arca megjelenjen rajtunk, az ikon. És úgy halunk meg, hogy egyikünk se fejezi be ezt az ikont, hanem majd, amikor meghalunk, az Isten fejezi be, Nüsszai Szent Gergely erről szépen ír, ő fejezi be, majd az arcunk festését. Gyönyörű szép. Mire vagyok szabad? Hogy az énemet milyenné teszem. Amit viszek a síron túl is, az az énem, hogy ez az belső én, ez milyen. Ezt visszük magunkkal. Erre vagyunk szabadok, hogy valami véglegeset alkossunk az ént.
1: Kedves hallgatóink, dr. Papp Miklós görög katolikus teológust, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető egyetemi tanárát hallották.
3: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
4: Karitász percek.
5: Úgy gondolom, hogy fontos az, hogy időről időre visszatekintsünk akár az elmúlt pár hét hónap eseményeire, és hát ránézzünk arra is, hogy a katolikus karitász, mivel augusztus vége felé járunk, hogy az elmúlt 4 hónapban hogyan állt a rászorulók mellé, és mi minden történt a katolikus karitász országos központjának házatáján. Egészen ugorjunk vissza május 20-ára. Azon a környéken szerveződött a katolikus karitász országos zarándoklata, ha jól emlékszem. Zagyva Rihárdot, a katolikus karitász országos igazgatóját köszöntöm rádiunk mikrofonjánál. Nézzük, mi történt májusban.
6: Köszönöm, én is szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat is. Május 20-án zárult egyébként a katolikus keretes 1%-os kampányol, az egész éves tevékenységünket bemutatjuk, és azt követően pedig elindult a Vára nyár programra való felkészülés, és annak a meghirdetése, szervezése, valamint az ahhoz való csatlakozásra felhívás, hiszen ez is egy nagyon nagy készület, hogy 4000 gyermeket hogyan tudunk táboroztatni az ország több pontján. Egyrészt hálózatként, hiszen a plébániai csoportok, egyházmegyei karitas, szok is az országos központ is szervez saját táborokat, amelyek egésze alkot egy nagy egységet, a Vára nyár programot, de az országos központ saját táborral, például Balaton-Akaliban is egy nagy kihívás, hogy ezt meg tudjuk szervezni, úgyhogy ennek a szervezése zajlott. Ebben az időszakban ugyanakkor valóban volt egy kiemelkedő eseményünk, hiszen már eldöntöttük, hogy minden évben tartunk egy országos lelki napot és zarándoklatot a Caritas önkéntesek és munkatársak számára. És ez az elmúlt évben Sárospatakon volt, idén pedig a Bodajki kegyhelyen. Több mint 800 fő részvételével tudott ez megtörténni, ami egyszerre felemelő, egyszerre nagyon hasznos ez a találkozás, sok ismeretet ad az önkénteseknek, tudunk egyeztetni, találkoznak az ország minden pontjáról érkező önkéntesek. A legtöbb egyházmegyéből eljöttek, még ugye Nyíregyházáról, Szombathelyről, Pécsről is. Másrészt ez egy valós találkozó pont is, tehát nem csak lelki feltöltődés, hanem egy tényleges találkozás. Úgyhogy egésznapos programokkal nyilván a központi eleme a Szent Mise, amelyet Fekete Szabolcs Benedek Caritas püspökének mutatott be. Ez volt a központi eleme, de emellett sok előadás, amely a Caritasnak a tevékenységéről, programjairól, intézményeiről mutat egy képet. És hát személyesen is nagyon fontos volt számomra is ez a találkozás, hogy ezen a három szinten, hogy a Caritas működik, plébániai, egyházmegyei és országos szinten tudunk találkozni, egyeztetni és gondolkozni azon, hogy hogyan tud jobb és jobb és hatékonyabb lenni a munkánk.
5: Válasszuk külön a külföldi segítségnyújtást és a hazai segítségnyújtást. Ha ugrunk egy picit az időben, a június és a július, ha azt nézzük, akkor egy külföldi szempontból nagyon nehéz időszak volt. Gondolok itt a földrengésekre, Venezuelára és a Fülöp-szigetekre, vagy az utóbbi volt előbb. Mindig megkérdezem ezt, hogy hogyan tud egy magyar segélyszervezet bekapcsolódni a világ másik részén, vagy más földrészen lévő katasztrófa helyzetbe?
6: Nagyon jó a kérdés, de mégis egyszerű a válasz rá, hiszen egyrészt nem csupán önmaga kapcsolódik be, hanem a Caritas világhálózatának a részvételével, hiszen 162 országban van Caritas, ezért nagyon gyorsan, azonnal tudunk kapcsolódni annak az országnak a Caritas szervezetéhez, ahol például baj van. Így történt ez Fülöp-szigetek és Venezuela esetén is, hogy még aznap fel tudtuk venni a kapcsolatot a helyi munkatársakkal, azonnal tájékoztattak a probléma nagyságáról, a szükségről, és együtt terveztük meg, hogy mi az, amiben a nemzetközi Caritas hálózat a tagjai be tudnak kapcsolódni, mi az, amit a magyar Caritas tud vállalni, és azonnal, azon a napon még gyűjtést is tudtunk indítani, és Fülöp-szigetek földrengés kapcsán is meg tudott mozdulni a magyar társadalom, de a venezuelai földrengés kapcsán, ami egyébként nagyobb volt, és nagyon-nagyon sok háztartást érintett, több 100 000 embert, ott még jobban összefogott a társadalom, és érkeztek be az adományok, mind a magánszemélyektől, szervezetektől, de itt a venezuelai földrengés kapcsán a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia is a katasztrófa keretéből felajánlott 7 millió forintot, amit hozzátéve az adományokhoz együtt tudunk arra fordítani, hogy valós segítséget adjunk a venezuelai Caritas-szal együtt. Tehát a kérdés elejére visszatérve, úgy tudunk hatékonyan segíteni, hogy együttműködünk a helyi szervezettel, és nem feltétlenül kell nekünk mindig minden áron odautazni, hanem az első naptól kezdve velük összekapcsolódva már részt tudunk venni a munkában.
5: Nem feltétlenül kell mindig odautazni, ahol valami történik, de hogyha egy ilyen közelmúltbeli eseményre utalok vissza, egy másik földrészre, Afrikára, akkor célszerű szétnézni és az adott helyi igényekhez igazítani a segítségnyújtást. Hogyan jött a Katolikus Caritas látóterébe Uganda?
6: Igen, a Katolikus Egyháznak és a Caritasnak is küldetése az, hogy nemzetközi felelősségvállalás terén tudjon tenni az igazságosságért, azokért az emberekért, akik a globális délen élnek. És humanitárius téren a Katolikus Caritasnak voltak már 1990-es évektől tevékenységei, számos árvíznél, földrengésnél tudtunk segítséget adni, erre volt például az idei másik kettő is, ugyanakkor nemzetközi fejlesztés terén eddig nem indított programot a Katolikus Caritas, és ez mondhatjuk így, hogy egy régi tervünk, és egyébként az alapküldetésünkhöz hozzátartozó dolog, hogy valami olyan fejlesztést tudjunk elindítani, ami nem katasztrófához kapcsolódik, hanem egyszerűen az igazságosságért küzd, ami szintén ugye az egyház szociális tanításának az egyik fő alapelve, pillére. Itt például az ugandai Caritasszal együttműködve fogunk egy nagyon elmaradott régióban, a karamodzsai régióban egy iskolát fejleszteni, építeni, egy egyházi iskola. Ott nyilván más fogalom egy iskola, mint nálunk, tehát itt egy fa alatt tanulnak a gyermekek, és ezt kellett közösen megtervezni, ez valóban nagyon fontos egy ilyen fejlesztési programnál, hiszen nem egy humanitárius, egy-két hónapig tartó feladatról beszélünk, ahol akár vizet, élelmiszert, takarót és egyéb dolgokat kell krízis helyzeti tevékenységet biztosítani, hanem itt egy hosszú távú építkezés, fejlesztés zajlik, hogy valamiből létrehozzunk egy olyan változást, hogy a helyieknek jobb élete legyen, vízhez tudjanak jutni az iskolában, többen tudjanak iskolában esélyük legyen a jövőben. Tehát ezt így is meg lehet fogalmazni, hogy jövőt próbálunk építeni az ugandai Caritasszal.
5: Bocsánat, hogy itt félbeszakítanak egy picit, de igazságosságot említettél itt azért számomra, az én fogalmaim szerint itt már egy életminőségi javításról van szó, ami lehet, hogy ugyanazt fedi a kettő, csak más szavakkal írjuk le ezt. Maradjunk már egy picit annál, hogy milyen körülményekkel szembesültél te például. Tehát itt vagyunk Európában, folyamatosan magyar mentalitás szerint mindig panaszkodunk valamire, de igazából maximálisan minden infrastruktúrával fel vagyunk szerelve, el se tudjuk képzelni azt, hogy a világ másik részén milyen körülmények között élhetnek emberek, lehet, hogy adott esetben sokkal nagyobb boldogságban, mint ahogy mi megéljük a mindennapjainkat. Mit jelent ott, hogy nincs iskola, mit jelent ott, hogy nincs ivóvíz, megfelelő infrastruktúra? Hogyan tudnád ezt a hallgatók számára szemléletessé tenni?
6: Nagyon érdekes és nagyon fontos, hogy érzékenyen beszéljünk erről a témáról, és egyszerre méltóságad, egyszerre megmutatva a valódi nehézségeket, hiszen nagyon más a helyi élet, és nagyon mások a körülmények, a helyi szolgáltatások. Ezért nem is nagyon szeretnék abba benne, hogy mit tapasztaltunk a helyi élettel kapcsolatban, hiszen nyilván ők ebben élnek, hogy kevesebb szolgáltatás az egészségügy, vagy akár a víz elérhetetlensége óriási problémát jelent, vagy nincs szemétszállítás városokban. De ugye a fő problémát az okozza, hogy, és itt ezért tudunk visszajönni az igazságosság kérdésére, hogy azok az alapvető, minimális alapvető életfeltételek sem adottak. Tehát nyilván egy nomád pásztor élet, tehát az olyan vidéken voltunk Karamodzsában, ahol több mint 1,5 millió ember él fél nomád pásztor életmódot, gyakorlatilag sárkunyhókban, tanyákban, a szavannán, de nekik nem az a probléma, hogy itt kell élni. És nyilván megszokják az életet, és nyilvánvalóan tudnak örülni, valóban, hogy már ez a felvetés ugye jött, hogy valóban tudnak örülni nagyon sok dolgoknak, és ezt tanulnunk is kellene, de hogy attól függetlenül azért komoly problémával küzdenek, például a vízhiánnyal. És ugye a vízhiány nem csak azért gond, mert hogy napi 7-8 kilométereket kell gyalogolni minden nap oda és vissza vízért, a fejükön hordva, hanem azért is gond, mert nem tiszta, mert abból betegségek származnak, mert gyermekek halnak meg tífuszban és egyéb fertőző betegségekben. Tehát ehhez nem lehet hozzászokni, ezt nem mondhatjuk, hogy ez igazságos, mert nyilván egy pásztor életmódot folytató család abba bele tud szokni, sőt ezt az életet szokta meg mindig is ebben a környezetben élők többsége, hogy állatot tartanak, hogy a kölest és cirokot termesztik, a teheneket, kecskéket tenyésztik, és a fő élelem források az ez, és nem is nagyon vágynak másra, de az, hogy a víz az nem tiszta, még csak nem is átlátszó, hanem sárgás, és hogy nincsen még furt kúthoz sincs közeli elérhetőségük, ez viszont nagyon komoly gondot jelent, és az ebből származó betegségek, tehát ebből származó hátrányok, és ezért nagyon fontos egy ilyen fejlesztés, mint egy iskola, ahol ez aztán a civilizációnak a központja tud lenni a környéken. 40-50 kilométeres körzetben az egyetlen olyan épített épület lesz, ahol van víz, ahol lesz épület, ahol biztonságban vannak a gyerek, ahol aztán tudnak a víz miatt esetleg lánykollégiumot működtetni majd, hogy valóban el tudjanak járni a lányok is az iskolába, mert nagyon sokan ezért nem is vállalják, hogy sok kilométert kell gyalogolni, és nincs víz az iskolában, ezért lányok többsége például nem jár iskolába. Tehát ezek nagyon komoly dolgok, és itt tudunk visszatérni arra a kérdésre, hogy az igazságosságot hogy tudjuk előmozdítani egy ilyen fejlesztéssel, hogy az alapvető feltételekhez, az alapvető emberi méltósághoz tudjuk egy picit közelebb hozni őket. Ez a program arról szól elsősorban, hogy az ugandai Caritasszal és ott a helyi egyházmegyei morotói Caritasszal arra kötöttünk szövetséget, hogy helyben a helyiekkel együtt, ráadásul a szülőkkel együtt, akik például a találkozásunkra eljöttek nagyon nagy létszámban, hogy megbeszéljük ezeket a dolgokat, hogy részt akarnak venni, mert fontos a gyermekeik számára ez, hogy együtt döntöttük el, hogy mit vállalunk, és ők az iskola épület mellett döntöttek elsősorban, és második lépésként nyilván egy furt kút fogja ezt bevetni, és megvannak a többi lépések, hogy mit tudnánk még ezen fejleszteni, de első lépésként két osztályterem épül, ami nagyon egyszerű dolg lesz, de ugye ott a szél, az esős évszakban az eső, de ugye nagyon gyakoriak a kis mini forgó szélviharok. Tehát, hogy egyáltalán valami biztonságot nyújtó épület legyen, amit a szülők fognak vállalni, és részt vesznek majd az építkezésben. Nyilván igen, a vízforrás ez egy nagyon fontos része lesz ennek a projektnek, de lépésről lépésre megyünk, és ezért is nagyon fontos az, hogy szeretnénk majd egy ilyen összefogást is indítani arra, hogy aki úgy érzi, hogy ehhez szeretne csatlakozni, szeretnénk megcélozni majd mindig közösségeket, hogy kik azok, akik ezt fontosnak érzik, ezt az ügyet, és már most is vannak támogatók, magánszemélyek, hogy csatlakoztak ehhez az ügyhöz, hogy tudjunk majd lépésről lépésre, hogy tudjunk majd kutat is fúrni, hogy tudjunk például latrinát építeni, hogy tudjunk olyan és lánykollégiumot biztosítani majd előbb-utóbb ezeknek a gyermekeknek, hiszen ez az egyetlen esélyük az életre és a fejlődésre. Tehát valóban egyfajta kulturális, oktatási és esélyteremtési központot is jelentott egy ilyen iskola.
5: Említetted azt, hogy nagyjából egy 50 kilométeres körzetben ezek szerint akkor alakul egy olyan épület, infrastruktúra, ami segít az ott élő embereknek. Rendben van, hogy iskolával, de hogyan tudnak ebből az intézményből tovább lépni?
6: Arra térjünk egy kicsit vissza, hogy ott az iskola mit jelent. Hiszen amikor mi arról beszélünk, hogy szóval elintézzük, hogy iskola, akkor a mi fejünkben más van. Ott az iskola az alapvető esélyt, az alapvető életfeltételeket is jelenti, hiszen például angol a hivatalos nyelv, de törzsi nyelven beszélnek. Tehát aki nem tanul meg angolul az iskolában, az nem tud boldogulni még az országban sem. Vagy például a vízhasználat, a növénytermesztés kérdése. Mind az iskolában tanulják meg, hogy kell öntözni a növényeket, milyen növényeket, hogyan kell gondozni, hiszen náluk a tanyákon csak a cirok és csak a köles terem meg ebben a száraz időszakban. És sorolhatnánk a rengeteg dolgot, amit az iskolában tanulnak meg, és nyilván utána tovább is tudnak tanulni, de hogy egyszerűen a boldogulás, az, hogy esélyük legyen, az, ez az alapvető tanítás iskola, ez nagyon-nagyon fontos.
5: Van ott példa a környéken, hogy hogyan működik egy ilyen intézmény?
6: Igen, ellátogattunk egy olyan iskolába, amit a helyi járás működtet, 50-60 kilométerre arrébb volt, és az már merőben más képet mutatott, és ott az helyi egyházmegyei Caritas indított egy fejlesztést, ami viszont a szanitációs központot jelentette, hogy a kútból kinyert vízhez építettek egy kis tornyot, ami, tehát egy víztároló tornyot, amiből aztán mind az iskola tudja a folyamatos vízellátást biztosítani, amiből a környékbeliek, a falvak is tudják. De nagyon fontos, hogy az iskolában van a forrás, onnan jön a víz, és onnan vezetik ki a falvaknak is, tehát hogy ez nem csak az iskolának biztosít lehetőséget, hanem a falunak is, és hogy ezt a szanitációs fejlesztést, ezt a Caritas végezte, ezért látogattunk oda, de ott világosan látható volt, hogy ott már az osztálytermek milyen védettséget jelentenek, hogy ott már volt egy lány kollégium, ami miatt például már sokkal több lány jár iskolába. Tehát míg abban az iskolában, amit mi most fejlesztünk, támogatunk, ott 176 gyermek jár, és abból 44 lány. Addig ebben az iskolában már fele-fele arány volt. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos mutatók meg változások. Ezben az iskolában már volt latrina, már volt, a vízhasználatnak voltak különböző formái, volt konyha, volt saját maguk által megtermelt növényeket biztosító kert, ahol megtanultak rengetegféle növényt, hogy hogyan kell gondozni. Tehát ugye ez egyfajta oázisként működött ez az iskola, ahol lehetett látni azt, hogy az első osztályban még a nagyon koszos a vízhasználatot kevésbé ismerő gyermekek például az első osztályban érkeznek, addig a magasabb osztályokban már köppenyben, tisztán, az angol nyelvet jól beszélő módon, a tárgyakat jól értő módon tudtak jelen lenni ezek a diákok. Tehát nagyon-nagyon szembetűnő volt ez a változás, hogy mit lehet elérni. És hogy ez valódi esélyt jelent számukra, és utána tovább is tudnak tanulni, de ha nem, már akkor is tud boldogulni az életben.
5: Meg tudja teremteni a boldogulásához, a jól létéhez, hogy visszatérjek a saját szavamhoz, a jól létéhez a szükséges körülményeket vagy feltételeket, akár most itt a Caritas segítségével. Térjünk vissza Magyarországra, hiszen itt is zajlanak az események. Említetted azt, hogy már május végén elkezdtétek szervezni az egész nyári táboroztatást. Térjünk ki erre egy pár szóval. Említetted azt, hogy külön zajlik Balatonakaliban a központ által szervezett, és külön az egyházközségek tábora. Nagyjából ez hány gyermeket, hány családot érint?
6: Több mint 4000 gyermeket érint országosan. A balatonakali tábor, amit az országos központ üzemel, ott több mint 400 gyermek táborozik a nyáron, és emellett sok-sok kis tábor, napközis táborok, bentlakásos táborok. Van olyan egyházmegyei Karitas, akinek saját táborhelye van, mások vándortábort szerveznek, megint mások más plébániai épületekbe viszik a táborosztatásra a gyermeket, de például a felzárkóztató programunkban élménynapok zajlanak, amit szintén ebbe a körben napközis táborként kezelünk. Ott például egész nyáron, ahol jelenlétpontot működtet a katolikus Caritas a felzárkóztató programokban, 22 településen, ott egész nyáron zajlik a napközis tábor, fejlesztés, foglalkozás a gyermekekkel.
5: Caritas nyáron sem unatkozik, a Váranyár program keretében ugye a gyerekekről gondoskodnak az önkéntesek is, viszont lassan-lassan itt vagyunk az iskola kezdés szeptember 1-e, pár nap választ el bennünket ettől az időponttól. A Caritas nyár közepén elindított egy iskola kezdés támogató figyelemfelhívó kampányt, de ez nem csak arról szól, hogy iskolatáskával, tanszerekkel támogatjátok a családokat, hanem egy sokkal-sokkal összetettebb, komplexebb programról van szó. Ez hogyan alakul szeptember 1-ét követően?
6: Igen, nagyon fontos a Caritas számára, hogy minden programnál, minden tevékenységénél igyekezzen változtatni, ha szükséges. Reagáljon a szükségletekre, és így történik ez a Legyen az öröm az iskola kezdésnél is. 16 éve mindig elkezdtük július végén vagy augusztus elején ezt a programot meghirdetni, a csatlakozásra való felhívást, lehetőséget közzétenni, és az idén is így történik, azonban a tartalma az változik. És idén is ezt a módszert követtük, hogy reagálunk a változásokra, és az iskola kezdési támogatás, amit az állam biztosít majd most augusztus végén a családok számára, erre is reagálunk kell, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy van ilyen támogatás, ugyanakkor nem szeretnénk duplikálni ezt a támogatást, és egyébként is már múlt évben elkezdtük azt a fejlesztést, hogy hosszú távú tanulást támogató programmá alakítjuk, ha legyen az öröm az iskola kezdés, és lépcsőfok programmal bővítettük, ami azt jelenti, hogy iskolatáskára, tanszerekre természetesen szükség van, természetesen megvizsgáljuk azon családokat, hogy kik azok, akik beleesnek ebben a támogatásba, ki az, aki nem, ki az, aki a megnövekedett, vagy egyéb költségeik miatt emellett is szükséget szenved, vagy fontos számára, vagy például a határon túli magyar csoportok közül, ugye akik nyilván nem esnek bele ebbe a támogatásba, tudunk-e segítséget adni, hogy szükséges, ezeket megvizsgáljuk, és természetesen ezek a tanszerek része maradnak a programnak. Ugyanakkor a nagyobb források, az a források nagyobb részét, az pedig a lépcsőfok programra biztosítjuk, ahol hosszú távú segítség nyújt ez zajlik, például korrepetálás, egyéni fejlesztés, egyéni diagnózis alapú eszköztámogatás, és ezeket próbáljuk országszerte az egyházmegyei Caritasok segítségével megvalósítani.
5: Nyilván a jövőben nem látunk, hogy a következő hetek hoznak-e esetleg olyan nehezebb helyzetet, élethelyzetet, amire azonnal reagálni kell, de van-e mondjuk így szeptemberre olyan terve a Caritasnak, ami akár évek óta minden évben visszatérő program?
6: A terve a Caritasnak az az egész éves tervet is jelenti. Tehát vannak az időszakos kampányszerű programjaink, mint például a Váranyár is legyen az öröm az iskola kezdés, de emellett nekünk folyamatosan szervezni és tervezni kell azokat az állandó évközben is zajló programjainkat, mint a felzárkóztató program, a menekülteket ellátó integrációs központ, vagy a szenvedélybetegeket segítő intézményhálózat, vagy az egyéb szociális intézmények és szociális programok működtetés, a krízis programunk, a lakhat. Tehát ezeket is fel lehetne most sorolni, de talán nem is ez a lényeges, hanem az, hogy az állandó tevékenység

0: 3 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Vasárnap már 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, közölte a miniszterelnök a helyszínen, hozzátéve, hogy már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményét. Mintegy 150 méter van még vissza addig, hogy a Duna két partjáról épülő fenéküszöb összeérjen, jelentette ki Magyar Péter. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben, ismertette a kormányfő. Aki igazán meg akarja védeni a környezetet, az nem lehet atomerőmű ellenes, válaszolta újságírói kérdése. A paksi atomerőmű 4 blokja együtt majdnem 40%-kal termeli a magyar energia felhasználásnak, emelte ki a miniszterelnök a reaktorcsarnokban készített videójában. Bemutatták, hogy az Iker blokkos kialakítás miatt az 1-es és a 2-es blokk közös helyiségben van, a videó készítésekor a 2-es blokk üzemelt, ez 1475 megawatt hőenergiát állít elő, amelyből 460 megawatt villamos energia lesz. Beszélt arról is, a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokon felbuzdulva a kormány úgy döntött, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit úgy lenne méltányos és helyes, ha nem csak az adófizetők fizetnék, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, vagy akár a Magyarországon működő nemzetközi vállalatok is beszállnának a közös ünnepségbe. Teremtsünk ebből hagyományt, hogy ne kelljen a miniszterelnöknek mindig szólnia, hogy van társadalmi felelősségvállalás, fogalmazott. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Komoly tárgyalások kezdődnek a MOHU-val hamarosan, felülvizsgálják a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzáfűzte, kemény partnerek lesznek, a nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása érdekében mindent elkövetnek. A hét elején érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is kifizetik, közölte a szociális és családügyi miniszter hétvégén a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a www.kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között, 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az applikáció fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt, céljuk, hogy a MÁV Plusz valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, amelynek révén az utasok a kocsi ülésrajzán láthatják majd a szabad helyeket, és kiválaszthatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni. Az ukrán elnök szerint a háború idején megtartott választások szétzilálhatják az országot és megoszthatják a társadalmat, mondta az államfő újságíróknak. Volodymyr Zelenszkij szerint az elnökválasztás az előbb a biztonsági kérdéseket kell rendezni, ha ez megtörténik, Ukrajna 69 napon belül kész a szavazásra. A Union hírügynökség beszámolója szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az orosz állami sajtónak adott interjújában arról beszélt, nem lehet szó a harcok leállításáról az ukrán államiság felszámolása nélkül. Úgy fogalmazott, az orosz állampolgárok többsége érti, miért harcolnak, és bár sokan szeretnék, ha mindez mielőbb véget érne, és nem kellene tartaniuk drónoktól, rakétáktól, ez az általa náci rezsimnek nevezett ukrán vezetés hatalma maradásával járna. Hatalmas erdőtűz tombol Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokpusztán. A július végén kezdődött tűz eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzselt fel a különleges természetvédelmi területen. Ez mintegy 80 kilométerre van a fővárostól Belgrádtól. Szerbia hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat. Az Európai Unió helikoptereket és tűzoltókat küld. Végül az időjárásról. Általában derült lesz majd az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a Lucid zenekart mutatjuk be, Gyuris Luca énekes szövegíró és Szarka Endre gitáros dalszerző lesznek a vendégeim. Természetesen a zenéket is tőlük válogattuk. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek titeket itt a stúdióban, szervusztok!
1: Köszönjük mi is a hallgatókat!
2: Köszöntjük a hallgatókat, és örülünk, hogy itt lehetünk.
0: Mikor alapult a Lucid zenekar, és miért is jött létre?
2: Hát körülbelül, Luca szerintem jobban tudja, egy éve.
1: Egy éve, kb. Igen.
2: És azért mondom, hogy körülbelül, mert én már négy dal meg volt, mikor én megjelentem, és Luca felhívott, hogy van egy ilyen dolog, és akkor, hogy gondolnának rám, mondtam, persze, elmegyek, és akkor már egy négy dal nagyjából megvolt, így vázlatügyileg, és aztán elkezdtük csinálgatni.
1: Engem március körül keresett meg egy meglévő zenekar, hogy énekes keresnek, és csak rám gondolnak, mert hogy így Egerben nem nagyon tudnak kit hívni, és úgy gondolták, hogy én tökre alkalmas leszek a zenekarban. Nekem kicsit távol el, mivel hogy én a jazz világából jövök, és ez meg egy rockzenekar eredetileg. Úgyhogy először is azt mondtam, hogy ne haragudjatok, de nagyon sok dolgom van, és hogy nem fér bele az életembe. Aztán végül is csak rávettek, hogy csatlakozzak, és milyen jól tettem, hogy csatlakoztam, mivel legalább beleláttam már ebbe a zeneszerzői, szövegírói vonulatba is, mert soha nem volt még erre példa, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez így megalakult.
0: A nevet változtattátok, vagy a te nevedből jött a Lucid?
1: Változtattuk. Eredetileg teljesen más név volt, amivel fel is vettük a dalokat, viszont utána történt egy tagváltásunk, ugye a lemezen még Cucor Dániel, mint basszusgitáros szerepel, és ő úgy döntött, hogy nem folytatja velünk, mert Budapesten él, és így nehezebben tudtuk összehozni a próbákat, és ezután, hogy kiszállt, gondolkoztunk, hogy valahogy így ezzel a névvel nem tudunk megbarátkozni, és legyen valami más. És így hirtelen, ugye angol szövegeket írok, és ez a Lucid, ez egy angol kifejezés, érthető gondolat, világos, tiszta lelkület, és én ezzel úgy tudtam azonosulni, a nevem meg még csak így pluszba rájött, hogy így tökre illik hozzá.
2: Egyébként Luca hozta az ötletet, hogy is ő találtak, és szerintem egy másodpercig nem gondolkoztunk, mert annyira adott volt, annyira jó jön ki szerintem ez így, hogy mindenki azt mondta rögtön, hogy persze mehet.
0: Hány fős a csapat? A többiekről is beszéljünk néhány szót.
2: Folyamatosan bővülünk. Hát öt fővel számoltunk eredetileg, most hál' Istennek bekült hozzánk még egy hölgyike, és ő meg vokálozni fog Luca mellett, Marian, és nagyon-nagyon örülünk neki, úgyhogy most már hat fő tulajdonképpen.
1: Így van. Van még egy gitárosunk, Simon Dénes, és igazából vele szoktam írni a dalokat, amikor így ketten leülünk, és akkor így a próbán kívül, aztán megírjuk a dallamot, ő a zenét, és akkor azt pedig mindig mindenki
2: hát
1: hozzárakja. Így van, így van. És van még nekünk egy basszusgitárosunk, Szurovka Máté, meg egy dobosunk, Kirigusz József. Úgyhogy nagyon jó kis bandánk van, nagyon jó barátság van köztünk, kis családunk lett.
2: Igen.
0: Most meghallgathatunk egy számot tőletek, mi legyen ez?
1: Szerintem a Thousand Miles, az albumról szerintem ez a kimagasló dalunk, mivel hogy ehhez készült egy videóklip, aminek igazából nem kell nagyra gondolni, sajnos nem volt úgy időnk, hogy ezt igazából teljesen átgondoljuk, és megszervezzük, és megtervezzük.
2: Hát sem pénzünk még, ugye?
1: És arról ne is beszéljünk.
2: Az volt a cél, hogy egy ilyen bemutatott, hogy mégis kössenek arcot a névhez.
1: És ez hogy tudják, igen, tudják, hogy milyen a lelkületünk, meg milyen a kis vibe-unk így a zenekari létben, és a próbateremben vettük fel.
0: Következzen tehát a Thousand Miles.

0: Az elmúlt percekben a Lucid zenekar Thousand Miles című számát hallgattuk meg, az az első kislemezeteken jelent meg, ugye?
1: Így van, így
0: mikor,
1: van.
0: Mikor jelent meg ez?
1: Ez érdekes egyébként, mert már tavaly nyáron elkezdtük ezt felvenni stúdióban, és így nagyon nehezen indult be. Egyrészt nekem még nem volt meg a megfelelő hátterem, így mint zeneszerző, mint dalszövegíró. Ezzel nagyon sok idő elment. Aztán hirtelen február 24-én kikerült a kislemez és a videóklip, úgyhogy amúgy nem is volt megbeszélve, hogy konkrétan mikor fog ez kikerülni, hanem csak pont Andy volt ez.
2: Próbán ültünk, és véletlenül egy YouTube állítás, hogy nem tudom, mi volt a probléma, nem derült ki egyébként, csak jött az értesítés, hogy
1: kint van a videóklip, és így néztünk, ott ülünk próbán, hogy így úristen, jó, be se harangoztuk, nem is tudjuk, hogy mikor van a dátum, meg mit tudom én, úgyhogy így nagyon hirtelen jött.
2: Igen, és egyébként ehhez képest meg hirtelen megindult a nézettség, tehát azon meglepődtünk.
1: Így
2: szép
1: van.
2: Számokat mutat.
1: Ez az album egyébként az Unseen nevet viseli, és olyan dalokról van itt szó, amiket nagyon régen írtam, és soha nem mertem így igazából megmutatni őket, így a fiókba elraktam, aztán ugye jött ez a lehetőség, hogy akkor saját dalokat írunk, és Dénes mondta, hogy mindenképpen ki kell szednem a fiókból, és mutassam meg, és így jöttek ezek a dalok.
0: Daloknak készültek, vagy versek voltak eredetileg?
1: Daloknak készültek, készültek, igen.
0: És dallam is volt már valamennyire
1: így
0: a fejedben?
1: Van,
0: ehhez.
1: Így van,
0: igen.
1: A dallam az megvolt, a zene az igazából a fejemben teljesen máshogy szólt, mert nem gondoltam volna, hogy ezt rokkosítani is tudjuk, inkább ilyen balladának készültek.
2: Igen, hát ugye utólag sok minden változhat egy dalban, milyen irányba megy el, vagy hol viszik el a zenészek, vagy mi a közös megegyezés, mert még most is mindig lehet változtatni rajta, de egyébként nem mondanám magunkat rockzenekarnak, abszolút.
1: Hát ilyen poprock, én
2: poprock,
1: azt mondom.
2: Meg funk, funky. Meg igazság szerint mosolyozódik szerintem legjobban ki, hogy milyen irányt fogunk venni, majd nyilván beszélünk a legújabb dalról is, és most érzi azt mindenki, szerintem, hogy igen. Hát ettől függetlenül születtek ezek a dalok, még nagyon jók, kicsit vegyes.
1: Igen.
2: Tehát nehéz besorolni, hogy hova tartozik igazából műfajilag.
0: Egyetértés van a tagok között? Tehát a daloknál vagy sok a vita?
1: Nincsen vita.
2: Nagyon minimális. Tehát ami kötelező, hogy most akkor igen, beszéljük meg, hogy az a hang nem az jó-e, vagy ott akkor hogy történjen egy átvezető rész, vagy ne legyen, vagy rövidebb legyen, hosszabb, de ezek természetes dolgok. Igazság szerint vita nincs benne. Soha.
1: Inkább ilyen ötletelés, hogy kinek még,
2: igen.
1: Amit bele lehet, és akkor próbáljuk meg azt, és ez mégsem jó, inkább az elejétől.
2: Hát a lényeg ebben az, hogy nyilván nem ebből élünk mi, és ezt csak csupa szív szeretetből csináljuk, úgyhogy miért is lenne vita.
0: Előbb van a szöveg, vagy a dallam, hogy készül egy szám, egy Lucid szám?
1: Inkább a dallam. A dallam, és utána otthon gondolkozok, hogy mi is legyen a szövege. Általában a téma az megvan, úgyhogy valamilyen szinten könnyebb a dolgom otthon. De
2: ne, volt, igen. Hogy próbálni is írta a szöveget.
1: Igen, így. Igen.
2: Mert csak elkezdtünk egy dalt, és akkor...
1: Így van.
2: Ez a szöveg jó is rá így.
1: Igen.
0: Mik a leggyakoribb témák, vagy milyen témákat dolgoztok fel?
1: Szerelem. Szakítás. Úgyhogy így inkább ezek, amik így engem foglalkoztatnak, de szerintem ezzel nagyon sokan tudunk azonosulni, úgyhogy a művészt az ihleti, hogy a fájdalom, meg a boldogság, úgyhogy inkább így ezek a világ.
2: Érzelmek.
1: Igen, érzelmek.
0: Mindannyian a zenei világból érkeztek, tehát korábban is zenéltetek. Ugye említetted, hogy jazz.
1: Így van.
0: Hol
1: így
0: és
1: van.
0: Mikortól zenéltek, akkor legyen ez a kérdés.
2: Kezdtem, mert nekem vissza kell gondolnom, mikor kezdtem.
1: Én 9 éves koromban kezdtem el énekelni, és úgy már az elejétől kezdve a jazz volt a világom, és azért, mert olyan nagy szabadságot kap egy jazz énekes zenész, hogy én nekem ez mindig is sokkal közelebb állt, mint az, hogy megmondják, hogy mikor, hogy mit, és innen jön a zene szeretet. Meg a jazz szeretett. Apukám zenész volt, sokat hallgattuk, ugye, hogy gitározik, énekel, nagyon jó dalokat hallgattatott velünk, és így, nem tudom, ezzel nőttem fel, aztán így kivirágzott.
0: Endre?
2: Én 12 éves voltam körülbelül, mikor volt egy ilyen orosz héthúros gitára falon, édesapám vett a lengyel piacon még Itt-Egerben, de sokkal korábban, csak én mondtam, hogy nem érdekel, és egyszer úgy meghallottam, hogy veszegettem a falról, és próbálkozok. Hát aztán nem mondjam, hogy milyen volt azon gitározni, és egyébként azon tanultam. Leszettük a 7. húrt, át se ért a kezem, ömlött a vér az ujjaim, volt borzasztó nehéz rajta játszani. És hát ott indult el, és hát nem állt meg. Ez egy szerelem lett, és jöttek zenekarok. Egyébként érdekes, erről sosem szoktunk beszélni, de a mostani dobosunk és gitárosunk, Unga és Dénes, is játszott az Extázis nevű zenekarban, meg én is, csak nem egyszerre. Meg ők sem egyszerre kb.
1: Igen, igen.
2: Ilyen fordulatok, az egy fura.
1: Mindenkinek egyébként zenész a múltja, szóval ne csak rólunk beszéljünk, abszolút, hanem így, így mindenki. Hát szerintem így 20 éve biztos, hogy zenélnek.
2: Persze.
1: Van, akinek több formációja is van, mint például a Máténak, a basszusgitárosunknak, a dobosunknak, Ungernak is.
2: Igen.
1: Így van, nekem is egyébként több formációban énekelek, mint vokalista, mint főénekes. Úgyhogy már egy jó ideje a zene az életünk.
2: Egyébként, amikor a stúdióanyagot vettük fel, Luca pont koncertezni ott a Dunántúlon.
1: Igen,
2: és
1: igen.
2: És úgy jött vissza, hogy mondtuk, hogy jaj, szélekelni kész, mi?
1: Na, ez viszont amúgy csodálatos volt, hogy mellette tudom csinálni a kis karrieremet, és itthon is dolgoznak a fiúk, és így, úristen, nem is kell ott lennem, és működik az élet, úristen.
0: Meséljetek erről az új számról, amit hamarosan meghallgatunk.
2: Azt még
0: nem tudjuk.
1: Szerintem meg tudjuk hallgatni. Most, már sikerült a lejelentés, és úgyhogy már lehet is hallgatni.
2: Hát ez nagy szerelem most szerintem a zenekarnak.
1: Igen.
2: Ez egy ilyen...
1: Nagyon jó, funky, groove.
2: Funky, de mégsem egy tipikus funky, és itt erre utaltam az előbb, hogy itt alakul ki szerintem ami a Lucid, és ugye Lucid nyilván lányom jobb jegét minden dalra, és így kezd összeállni szerintem, hogy ez miről is fog szólni. És hát nekem nagyon nagy szerintem, de szerintem többieknek is.
1: Imádjuk ezt.
2: A dalt.
0: Ki írta?
1: Dénes hozta a gitárcímet, a dallamot, és egyébként teljesen más lett volna, hogyha teljesen rábízzuk.
2: Mert rockzenének indult.
1: Igen. És oké, kicsit pop vagy funkisabb volt az eleje, aztán mondtam, hogy ne menjünk át megint abba a világba, ami mondjuk az első lemezünk volt, hanem legyen egy ilyen nagyon laza funky. És mondom, nem kell nagy témára gondolni akár a refrénnél, hanem csak egy ilyen kis pici dallam, egy szöveg, és inkább legyen a gitár, ami így a főszerepbe kerül, és akkor így elkezdtem dúdolni.
2: Igen, irányba vittük,
1: és az lett.
2: Amit még nem csináltunk.
1: És nagyon jó.
2: Ezért nagyon-nagyon élveztük a dallal a munkát, sokat dolgoztunk rajta, ez tény is való. Nagyon változatos, tehát ezért nem is egy tipikus funky, mert tényleg sok minden történik benne. Szerintem zenészeknek tetszeni fog. Aztán remélem, hogy
1: reméljük.
2: Nem zenészek.
1: Igen.
0: Mi a címe? Konferáljuk fel akkor.
1: A Those Brown Eyes. Ez egy barna szemű fiúról íródott.
0: Egy valós személy?
1: Így van.
0: Következzen akkor a barna szemű fiú című szám. Utána még jövünk vissza egy kicsit.

0: A Lucid zenekar két tagjával beszélgetek, Gyuris Lucával és Szarka Endrével. Második lemez készül akkor ezek szerint?
1: Hát igazság szerint ez egy kis lemez. Ha még lehet erről beszélni a mai világban, hogy lemez, nem tudom. Igen, egy ilyen négy dalos kis lemez.
2: Kis lemez.
1: Nevezzük így.
2: Ez volt ugye az első.
1: Ezzel akartunk így előrukkolni, és folyamatosan dolgozunk a dalokon, úgyhogy valamikor majd ez egy egész lesz, aha, nyilván. Aha. De lehet, hogy így darabonként jövünk ki, hogy most kettő, most még három dal, most még négy dal, és aztán majd lesz egy egész.
2: A következő dalunk egyébként egy single lesz, úgyhogy nem társul hozzá, igen, több dal. Egyébként szerintem nem is gondolkozunk azon, hogy nagy lemezt szeretnénk csinálni, mert minél hamarabb ki szeretnénk adogatni, nem tudunk várni, én azt gondolom, legalábbis így.
0: Meg a mai világban talán nem is annyira érdemes, tehát egy lemezt kiadni, inkább az internetet használni, gondolom, ti is azt használjátok a forgalmazásra, vagy a kiadásra, hogy az interneten megszólítani a hallgatókat, és eljuttatni az üzeneteket, ugye?
2: Igen, és
1: azért, az én idézőjeles ez a kis lemez, de nyilván gyűlnek a dalok, folyamatosan dolgozunk.
2: Szerintem egyébként ez nem is rossz dolog, hogy mindig van egy új dal. És akkor nem hirtelen rá zúdítjuk az emberekre mondjuk 5-6 dalt, hanem csak így fokozatosan, és akkor fenntartjuk a figyelmet is. Nekünk is jó, mert nagyon jó érzés, amikor kijön egy új dalunk, és így utána csak azt akarom hallgatni. Mármint, hogy ez nem így, nem egoistaként mondom ezt, hanem tökre büszke vagyok a kis gyermekünkre, mert mondhatjuk azt, hogy egy zenekarnak a gyereke.
1: Hát igen, mi régen ilyen 3 év volt, mire összett egy nagy lemezni anyag is, akkor megjelentettük. Mondjuk akkor még tényleg lemez formátum volt, és jó, nyilván voltak videó megosztók, meg ilyen dolgok, de még így kezdetleges volt az internet. Nem az internet, de ezek a, tehát nem volt Spotify és társai még eleinte, és akkor nekünk tényleg el kellett vinni koncertre, megmutatni, és akkor nehogy fogadják, de akkor úgy tudtuk, hogy felvesszük, tehát egy kicsit mostam egyébként könnyebb ebből a szempontból, igen, abból a szempontból nem, hogy mindig újra vágynak az emberek, úgyhogy mindig gyorsan kell nekik adni valamit, hogy az érdeklődés megmaradjon.
0: Koncerteket tartotok, tehát nyáron például hol találkozhatnak veletek a hallgatóink is akár?
2: Ez egy nagyon jó kérdés.
1: Ezt még nem fixeltük, én nekem az álmom, hogy nyáron fogunk csinálni egy bemutatkozó koncertet. Én szeretném először helyben, tehát itt Egerben, és meglátjuk.
2: Nagyon jó lenne, de még sajnos nincs meg a teljes repertoár, hogy egy normális koncertet össze tudjunk hozni, de tervezzük, hogy szerintem ilyen nyár végére talán sikerülni, igen, fog. Nagyon jó lenne, hiányzik a színpad szerintem mindenki.
1: Nagyon.
2: Az még egy plusz energia, hogy így a csapatot összetartsa, úgyhogy nagyon jó lenne már valahol zenélni.
1: Hát igazság szerint tényleg most ezen vagyunk, hogy új dalok készüljön, legyen egy komplett műsor,
2: igen,
1: jutassuk el mennyit jobb helyre, és aztán majd nyilván elkezdődik, az úgy szokott lenni, hogy elindul, és úgy sem áll meg, tehát egyébként várjuk, nagyon.
0: Milyen visszajelzéseket kaptok az internetről?
2: Szerintem nagyon jókat, igen, egyébként, igen.
1: Az én tapasztalatom alapján meglepően jókat.
2: Igen, én is úgy kicsit féltem ettől, hogy ezt hogy fogják mondjuk az én ismerőseim, vagy mondjuk apukám, aki nagy jazzista, hallgatni, és hogy tetszeni fog-e neki, de kifejezetten pozitív, úgyhogy én nagyon boldog vagyok.
1: Én abszolút, abszolút. És én azon is gondolok, mert még nem játszottam olyan zenekarban, ahol angol a szöveg. Uh-huh. És kíváncsi voltam, én már így titokban így küldözgettem barátoknak, hogy mit szóltoknak, hogy angol szöveg, és mondták, angol, tök jó. De jó ötlet, hogy ezt eddig miért nem csináltatok? Most lett így, most van Luca, most ő angolul ide dalokat, és ezt ebből dolgozunk.
0: Magyarul vagy angolul nehezebb? Próbáltál magyar dalokat is írni?
2: Próbáltam. Aha. Sajnos nekem a magyar az úgy kicsit távolabb áll, de szerintem ez azért van, mivel hogy ugye kiskorom óta a jazz és jazz standardek angolul vannak. És így már annyira abban a világban érzem magam otthon, plusz emellett két tannyelvű gimnáziumba jártam, úgyhogy az angol az így mindig is sokkal közelebb állt így dalszerzés terén, mint a magyar. Nekem nehezebb magyarul írni, és tudom, hogy emiatt egy csomó hallgató kiesik, mert hogy Magyarországon miért nem magyarul írok, valamiért nekem ez így jobban közelebb van a szívemhez.
1: De nem zártuk ki.
2: Nem zártuk ki. Szóval van a jövőben terv, hogy akkor kipróbálnánk, hogyha magyar szöveg lenne, de ahhoz segítséget kértem már, úgyhogy.
0: Tehát a fiókban nincs egy magyar szálas?
2: Nincs. Ott inkább csak ilyen versek vannak, amiket nem biztos, hogy meg akarok fogalmazni, mint dal.
1: Igen, nekem is vannak, csak nem Lucid jellegűek, meg nem Luca stílusok, viszont a basszusgitárosunk is mondta Máté, hogy neki is vannak, és majd egyszer valamit összeolózunk, megpróbáljuk szerintem mindenképp. Ha tetszik, ha nem, akkor viszont nem
2: ki
1: csináljuk.
2: Ki kell próbálni.
1: Ki kell próbálnunk.
0: Tehát akkor reméljük, hogy hamarosan koncerttermekben is találkozhatunk veletek, akár a nyár végére, vagy amikor összegyűlik egy olyan anyag, amivel fel tudtuk lépni egy egész estével, vagy másfél órás koncert. Hol tudhatnak meg még többet rólatok hallgatóink?
2: A Facebookon is fent vagyunk, az Instagramon is fent vagyunk, a Spotify-on is fent vagyunk, és a YouTube-on is, úgyhogy igazából mindenhol. Lucid néven.
0: Búcsúzóul mit hallgatunk meg tőletek?
2: Akkor legyen az egyik leglassabb dalunk, méghozzá a Three Weeks, ez is szintén egy szakításról szól. Talán életem legnehezebb periódusában íródott, és nagyon közel áll a szívemhez, úgyhogy következzék a Three Weeks.
0: Luca Endre, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
1: Mi is köszönjük, bármikor jövünk.
2: Köszönjük.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában a Lucid zenekart mutattuk be nektek. Gyuri Sluca énekes szövegíró és Szarka Endre gitáros dalszerző voltak a vendégeim. A zenéket is tőlük hallhattátok. Én búcsúzom és további tartalmas időtöltést kívánok a mikrofonnál. Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Ez alkalommal a narcizmusról hallhatnak. Bacs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője beszélget. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A témánk az előttünk álló percekben nem más, mint a narcizmus, a narcisztikus kapcsolat, a narcisztikus személy. Én azt hiszem, hogyha a narcizmusról vagy a narcisztikus egyénekről beszélgetünk, akkor szerintem nagyon sokunknak bevillan egy kép egy szép fiatal emberről, aki hasalva egy tó partján a fejét a víztükör felé hajtja, és meretten bámulja önmagát. Ő az a tipikus narcisztikus férfi, Freud a görög mitológiából, Narcissosztól mintázta meg. Azért beszélünk mi erről a témáról, mert az utóbbi időben egyre többször találkozunk olyan jelenséggel, amikor oda mondjuk valamelyik férfi a fiatalemberre, hogy olyan narcisztikus alkat, és hát, hogy ennek milyen negatív hatásai vannak például a kapcsolatra. Valahol az interneten kurkászva találtam rá egy olyan videóra, amelyben pontosan erről volt szó, hogy milyen hatással van egy kapcsolatban a másikra például egy narcisztikus személy. Öntől idézem, hogy a narcisztikus szülő nem tud igazán szeretni.
1: Lehet, hogy elhangzott tőlem is ez egy eléggé alapvető történés, hogy egy narcisztikus nem tud szeretni sem szülőként, sem testvérként, sem házastársként, sehogyan sem.
0: De azért ez egy elég meredek mondat ezt kijelenteni, nem gondolja?
1: Hát ugye attól függ, hogy hogyan definiáljuk azt, hogy szeretet. Mert ha úgy definiáljuk, hogy a szeretet azt jelenti, hogy én a másikat az ő személyéért szeretem, nem azért, mert valami hasznot hajt, vagy felelős vagyok érte, nem pedig magas ívből teszek arra, hogy mi történik vele, vagy empatizálni tudok vele, együtt érzek vele, ha valami gondja van, nem pedig csak a saját mozimat nézem mindeközben is. Szóval, hogy mit értünk szeretet alatt? Ahogyan én értem a szeretetet, úgy egy narcisztikus hát nem igazán tud szeretni.
0: Tehát maga a narcizmus, az tulajdonképpen az egy létező valami, egy személyiség zavar, egy rendellenesség.
1: Igen, bár most már azért tényleg szitokszóként használják ezt a jelzőt, tehát simán használják olyan emberekre, akik önzőek, vagy egocentrikusak, vagy törtetőek, másokon átgyalogolnak. A személyiségzavar az egy elég körülhatárolt állapot, és hát több jellemző van, aminek teljesülni kell. Tehát itt a személyiségnek egy nagyon alapvető, rossz módon történt kifejlődéséről van szó, ami nem változik egy életen át.
0: Azaz, hogy ő mindent magáról megpróbál bebizonyítani másoknak, hogy ő a Jani?
1: Igen, van ilyen is, bár vannak olyan rejtőzködőbb típusúak is, akikről ezt így elsőre nem lehet megmondani, mégis az történik körülöttük, hogy róluk szól az élet. Tehát vannak olyanok, akik nem nagy hangúak, meg nem kérkednek, csak valahogy mégis elérik, hogy egy egész család mondjuk köréjük rendeződik és alárendelődik az ő éppen aktuális lelkiállapotának. Szóval hogy ez egy picit bonyolult kérdés.
0: Mert hogy különleges személynek tartják magukat.
1: Igen, van egy ilyen feljogosítottságérzet bennük, úgy érzik, hogy ők többet érdemelnek, mint mások, vagy többre érdemesek, mint mások. Aztán van úgy, hogy emögött van teljesítmény, tehát tényleg elérnek valami nagyot az életben, de van olyan is, hogy ez csak egy fantázia marad, és hát sokkal többet gondolnak magukról, mint mennyit érnek valójában.
0: És el is követnek mindent, hogy elfogadtassák ezt másokkal, és azt hiszem, hogy itt kell beszélni akkor az áldozatsegítésről.
1: Igen, egy ilyen ember mellett azért nagyon nehéz az élet, nagyon stresszes az élet. Az áldozatok sokszor azt élik meg, hogy elbeszélünk egymás mellett, nem tud megbeszélni a problémáinkat, az, hogy igazodni kell ehhez az emberhez, az, hogy mindig az van, amit ő akar, neki lehet, nekem nem, tehát van egy ilyen kettős mérce, ez nagyon igazságtalan. Sokszor nagyon kritikusak tudnak lenni, tehát ha egy pici hajszál van a levesben, akkor azon hatalmas hiszti van. Tehát azért ezt elviselni, ez egy nagyon-nagyon stresszes, hosszú távú kitettség, és ebbe azért bele lehet betegedni. Mentálisan is, meg fizikailag is.
0: Maguk a narcisztikus emberek, azok tudják magukról, hogy ők azok?
1: Hát miután ennyit beszélünk róluk, most már azért előfordul az, hogy így esetleg így eljut hozzá ez az információ, mert mondjuk már hárman mondták neki, hogy te narcisztikus vagy. De azért a nagy többség nem, tehát hogy ugyanúgy, ahogy bármilyen más kritikát nem veszi komolyan, vagy lesöpri az asztalról.
0: Na de sokan csak azt mondják, hogy hiú, sokat foglalkozik magával, és az a kettő az nem ugyanaz?
1: Igen, ő sokat foglalkozik magával, de ő szereti tökéletesnek látni magát. És hát a legapróbb kritika sem elfogadható a számára. Tehát egy pici módosításra sem képesek sokszor azért, hogy a másiknak mondjuk jobb legyen.
0: Sok mindent elolvastam, és például ilyenre is ráleltem, hogy van narcisztikus szégyenérzet, narcisztikus düh, arrogancia, önelégültség, irítség, öndösség, ezek az elmaradhatatlan jelzők. Ezt még jobban megértem, de mit kell az alatt érteni, hogy narcisztikus szégyenérzet, meg narcisztikus düh?
1: Jó kérdés. Én arra tippelnék, hogy ez a narcisztikus személyiségében munkáló szégyen, ami nagyon átható, de sokunkban munkál szégyen. Tehát ez nem feltétlenül okoz narcizmust. Tehát sokunk viselkedését azért vezérli az, hogy jaj, nehogy mások rosszat gondoljanak rólam, vagy esetleg gyerekként felnövünk abban, hogy mindig kritizálnak, és van egy ilyen mély belső elégtelenségérzetünk önmagunkkal kapcsolatban, ettől még nem leszünk narcisztikusok. De a narcisztikusnak a szégyene, az, hát azt tudnám mondani, hogy ennek a hatványa, vagy nagyon erős, tehát hogy annyira erős, hogy mindent leural, és egy speciális védekezést alakít erre ő ki. Ő ezelől az állapota elől, ahol ő szégyenkezik, vagy ahol ő rossznak éli meg magát, máshogy menekül el, mint mondjuk egy egészséges ember. Egy egészséges ember munkálkodik magán, próbálja kicsiszolni azokat a észlelt hibákat, vagy vélt, vagy valós hibákat, amiket ő magában felfedez. Egy narcisztikus kiugrik ebből az állapotból, és úgy tesz, mintha ő vele minden rendben lenne.
0: Azért is kérdeztem az előbb, hogy tudják-e magukról, hogy azok, mert akkor, ha tudja, akkor az megint kiválthat egy másfajta érzést jó esetben.
1: Igen, ugye ez az információ, hogy én narcisztikus vagyok, ez egyébként senkinek sem lenne egy könnyen nem észhető információ, hogy valami alapvető zavar van a személyiségemmel. Szóval ez senkinek nem könnyű.
0: Hát, még egy narcisztikusnak milyen nehéz elfogadni.
1: Tehát ő ezt teszi, hogy jó, hát ez elhangzott, de nem, ez nincs így, nem igaz rám. Tehát a leggyakrabban az történik, hogy ezt ők lekeverik, nem veszik komolyan, hülye a másik, hogy ilyet mond rám. Ő a narcisztikus, ilyesmi reakcióik vannak.

0: Manapság divat okolni például a negatív tulajdonságaink vagy hozzáállásunk miatt a múltat, netán például azt a családi milliót, amibe beleszülettünk, ahogy engem neveltek, vagy ahogy amilyen közösségben voltam. Kevésbé divat felvállalni mondjuk egy rossz tulajdonságot, hogy az az én bűnöm, az az én bajom. Rögtön hárít az ember, vagy legalábbis legtöbbször hárít az ember. A nácizmussal, a nácisztikus alkatokkal is előfordul ez, gondolom. Ott is hárít az ember, tehát megpróbálja rányomni másra a felelősséget, holott ez tulajdonképpen egy belekódolt valami az emberbe?
1: Hú, ez egy nagyon kiterjedt kérdés, és sokféle bugyra vagy iránya van. Egyrészt az igaz, hogy hát ugye a modern pszichológia is, meg ez a sok-sok pszichológiai könyv, ami most már elérhető a könyvesboltokban, ezek mind sugallják ezt, hogy a család, az első Igen. évek, ezek tehetnek a bármiről is. És hát véleményem szerint nem hangsúlyozzák eléggé az embernek a szabad akaratát. Tehát oké, hogy nekem mondjuk volt egy nehéz gyerekkorom, de nem lesz mindenkiből, nem tudom, sorozatgyilkos, csak azért, mert nehéz volt a gyermekkora. Tehát azért ott van a szabad akaratunk, a képességeink, a hajlandóságunk, a megküzdése, egy csomó minden. Tehát azért az éremnek két oldala van, igen, oké, szüleink tehetnek arról a millióról, amiben mi felnőttünk, de mi is tehetünk arról, hogy mi hogyan reagáltuk ezt le.
0: Kétségtelen.
1: Emberek hihetetlen hátterekből tudnak
0: óriásit alkotni.
1: Csodálatos dolgokat létrehozni, igen. Tehát, hogy hihetetlen szenvedést tudnak igaz gyöngyi alakítani, mondjuk így. De van olyan, aki nem ezt teszi, hanem inkább elindul egy lefelé tartó spirálban. Na most a narcisztikusok, hát ők náluk az úgy van, hogy a világ tehet mindenről. Tehát nem csak a szüleim, hanem a hülye főnököm, munkatársam, az a gyalogos, aki átment előttem, a boltos. Tehát, hogy mindenki más tehet a problémáimról, én nem. Tehát ez egy nagyon kiterjedten így van az ő életükben, hogy mindig más a hibás, mert ugye én nem lehetek az. Ez az, amit ő mindenképp ebből akar ő mindig kiugrani, hogy ő volna bármiben is a hibás, vagy ő vele bármi probléma lehetne.
0: Mint pszichológus és mint a területtel témával foglalkozó találkozik, vagy találkozott olyannal, hogy egy narcisztikus valaki felismeri magáról ezt a jellemzőségét, és ki akar ebből vonulni valahogy, vagy ki akar szakadni, menekülni akar?
1: Előfordul ilyen, bár nagyon ritka, de előfordul. Keresnek meg engem is ilyennel, hogy állítólag narcisztikus vagyok, tudnánk ezen valahogy segíteni, de én erre nem vagyok kiképezve. Tehát egy narcisztikus személyiségzavar, hát az nagyon nehéz történet egyébként is, de hogy az különleges, speciális, egy magas szintű szakképzettséget igényel, hogy valaki ebben bármit is tudjon segíteni. Bár azért a szakma elég pessimista, tehát azért nevezünk valamit személyiségzavarnak, mert azt gondoljuk, hogy az minimálisan változtatható, vagy inkább egyáltalán nem egy élet alatt. Tehát ebben különbözik a más lelki betegségektől. A személyiségzavarok ezért vannak egy külön csoportba sorolva, mert ezek nagyon makacsul fennálló dolgok, és nem nagyon lehet velük, tehát egy picit lehet csiszolni rajta, de nem sokat.
0: Tehát marad az eltűrés, a tolerancia?
1: Akiknek én segítek, narcisztikusok körül élő emberek, áldozatok, hát inkább arra szoktam őket biztatni, vagy azt szoktuk inkább megkeresni, hogy lehet akár ezt a kapcsolatot lezárni, vagy ha nem lehet, mert mondjuk összeköt minket munka, gyerekek, egzisztencia, akkor hogy lehet valahogyan leszeparálódni, minél kevesebb sérüléssel túlélni egy ilyen helyzetben, kivárni azt, ahogyan lehet ebből menekülni.
0: De hát egy narcisztikus alkat is lehet valahol vonzó, meg szimpatikus, akitől nehéz megszabadulni, még akkor is, hogyha ránk negatívan hat mindenféle értelemben.
1: Abszolút vonzóak, tehát ők ezt nagyon jól tudják előadni. Van egy ilyen hát, ilyen nagyon érdekes ilyen, mintha ilyen bűv erejük lenne, vagy egy bűv körbe tudják vonni azokat, akiket így kipécéznek maguknak. És nagyon lehengerlőek, vagy vonzóak tudnak lenni, elő tudják azt adni, hogy hú, mi mennyire egy hullámhosszon vagyunk. Ezt nehéz így elsőre felismerni, aki már volt ilyenben, az már lehet, hogy gyanakszik esetleg egy következőnél.
0: Mi most beszélünk a narcizmusról, a narcisztikus emberekről, és én szerintem a legtöbben férfiakra gondolnak, holott nők körében is előfordul.
1: Igen, bár jóval kisebb mértékben. Hát nehéz becsléseket tenni, már csak amiatt is, mert narcisztikus ritkán jut el szakemberhez, de hát az a becslés, hogy nagyjából 1/5-4/5 az arány a férfiak javára. Ami azt jelenti, hogy igen, léteznek narcisztikus nők, narcisztikus anyák, de a nagy többség az férfi. Bár azt is meg kell itt jegyeznem, hogy azért az a férfi szerep, az a hagyományos férfi szerep, amiben belenevelődnek a fiúgyerekek, azért az sok közös vonást mutat a narcizmussal. Egy nagyon

0: követi ezeket a példákat.
1: Akkor még kell beszélnünk ezekről sajnálatos módon, mert ideje meg időszerűsége van. Hát az áldozat segítésről szóltunk elsősorban, pontosabban arról, hogy az ön feladata azoknak az embereknek a segítése, akik egy ilyen narcisztikus alkat közelében vagy vele élnek. Nem tudom, hogy hogy lehetne magának a narcisztikusnak segíteni, különösen annak, aki felismeri magáról, és nem tudom, hogy hogy lehetne megoldást találni arra, hogy ne több, hanem kevesebb legyen a feladat ezen a téren.
0: Az áldozatsegítés az egy speciális tudás, tehát fontos, hogy hogyan állok hozzá ahhoz, aki mondjuk most egy kicsit kibővítve a kört bántalmazás áldozata, ugye egy narcisztikus az mindenképp bántalmazza hozzá közel kerülőket, de hogy szimplán enélkül is a bántalmazás áldozataival foglalkozni, ott azért nagyon tapintatosnak kell lenni, nagyon tiszteletben kell tartani az áldozatnak az élményét, tapasztalatát, tudni kell azt, hogy sok áldozat négyszer, ötször is akár, vagy még akár többször is visszamegy a bántalmazójához, ez a folyamat része. Itt sok-sok minden van, és én nagyon remélem, hogy egyre több szakember tanulja meg ezt a fajta működésmódot, hogy egyrészt, hogy felismerje a bántalmazást, másrészt, hogy jól tudjon benne segíteni.
1: Hát ez a kapcsolati erőszak egy tipikus formája, ha jól belegondolunk.
0: Igen, így van.
1: És erről elég sokat lehet olvasni, hallani.
0: Egy specializált formája, igen, amit mondjuk egy narcisztikus személyiségzavar hátterén alakul ki. Tehát egy narcisztikus ugyanúgy tudja fizikailag bántalmazni, a másikat lelkileg bántalmazni, szexuálisan bántalmazni, tud anyagi kontrollgyakorlást csinálni a másik felett, tehát tudja a bántalmazásnak az összes formáját. Ugyanúgy elszigeteli az áldozatát a barátoktól, családtagoktól. Tehát ugyanúgy tudja ezeket egy narcisztikus is, csak itt az ő viselkedését nem az magyarázza, hogy ebben nevelődött bele, mint mondjuk férfi, hogy egy ilyen patriarchális férfi uralmú világban egy férfinek ez a dolga, és a nőnek meg az a helye, hogy ennek alárendelődjön, hanem itt a narcizmus az, ami kialakítja ugyanezeket a viselkedéseket.
1: Hát a tanács az, hogy menekülni az ilyen emberek közelségéből, meg az, hogy akit úgy segítsen azoknak, akik ilyen emberek közelében élnek és menekülni akarnak.
0: Én mindig ezt szoktam javasolni, hogy arra fölösleges várni, vagy nem éri megvárni, hogy a narcisztikus valaha is megváltozik. Tehát ez körülbelül olyan esélye van erre, mint megnyerni a lottó ötöst. Van rá esély, de nagyon elenyésző. Tehát inkább magát mentse, a szeretteit mentse, próbáljon meg egy távolságot képezni, ahogyan tud.
1: Én köszönöm szépen ezt a beszélgetést, remélem, hogy hallották, és hogyha csak egy ember ismeri fel, hogy ott van valaki, akitől rohanni kell a messzeségbe, akkor már elérte a beszélgetésünk a célját. Köszönöm még egyszer, viszont hallásra.
0: Köszönöm, viszont hallásra.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a narcizmusról hallhattak. Bacs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Vasárnap már 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, közölte a miniszterelnök a helyszínen, hozzátéve, hogy már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményét. Mintegy 150 méter van még vissza addig, hogy a Duna két partjáról épülő fenékküszöb összeérjen, jelentette ki Magyar Péter. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben, ismertette a kormányfő. Aki igazán meg akarja védeni a környezetet,

0: az nem lehet atomerőmű ellenes, válaszolta újságírói kérdése. A paksi atomerőmű 4 blokja együtt majdnem 40%-kal termeli a magyar energiafelhasználásnak, emelte ki a miniszterelnök a reaktorcsarnokban készített videójában. Bemutatták, hogy az Iker blokkos kialakítás miatt az 1-es és a 2-es blokk közös helyiségben van, a videó készítésekor a 2-es blokk üzemelt, ez 1475 megawatt hőenergiát állít elő, amelyből 460 megawatt villamos energia lesz. Beszélt arról is, a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokon felbuzdulva a kormány úgy döntött, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit úgy lenne méltányos és helyes, ha nem csak az adófizetők fizetnék, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, vagy akár a Magyarországon működő nemzetközi vállalatok is beszállnának a közös ünnepségbe. Teremtsünk ebből hagyományt, hogy ne kelljen a miniszterelnöknek mindig szólnia, hogy van társadalmi felelősségvállalás, fogalmazott. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Komoly tárgyalások kezdődnek a MOHU-val hamarosan, felülvizsgálják a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, közölt az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzáfűzte, kemény partnerek lesznek, a nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása érdekében mindent elkövetnek. A hét elején érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is kifizetik, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter hétvégén a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a www.kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között, 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az applikáció fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt, céljuk, hogy a MÁV Plusz valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, amelynek révén az utasok a kocsi ülésrajzán láthatják majd a szabad helyeket, és kiválaszthatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni. Az ukrán elnök szerint a háború idején megtartott választások szétzilálhatják az országot és megoszthatják a társadalmat, mondta az államfő újságíróknak. Volodymyr Zelenszkij szerint az elnökválasztás az előbb a biztonsági kérdéseket kell rendezni, ha ez megtörténik, Ukrajna 69 napon belül kész a szavazásra. A Union hírügynökség beszámolója szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az orosz állami sajtónak adott interjújában arról beszélt, nem lehet szó a harcok leállításáról az ukrán államiság felszámolása nélkül. Úgy fogalmazott, az orosz állampolgárok többsége érti, miért harcolnak, és bár sokan szeretnék, ha mindez mielőbb véget érne, és nem kellene tartaniuk drónoktól, rakétáktól, ez az általa náci rezsimnek nevezett ukrán vezetés hatalma maradásával járna. Hatalmas erdőtűz tombol Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokpusztán. A július végén kezdődött tűz eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzselt fel a különleges természetvédelmi területen. Ez mintegy 80 kilométerre van a fővárostól Belgrádtól, Szerbia hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat, az Európai Unió helikoptereket és tűzoltókat küld. Végül az időjárásról, általában derült lesz majd az ég kevés gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Holdvilág.
0: Hajnali zenés óránkban Horváth Charlie 2020-ban megjelent Mindenen túl című lemezéről válogatunk. A művésztől már megszokott zenei stílust hallhatjuk a szerzők tekintetében igencsak színes vonulattal dúskáló korongon. Charlie a Magyar Zeneipar krémjével dolgozott, 4 szövegíró, 8 zeneszerző és szinte számtalan zenész, többek közt Szolnoki Péter, Tóth Vera, Bojki Balázs és Nika is részt vett a lemez készítésében. Blúzos, funkis dalok, szép balladák, duók, egy Somló Tamásnak szóló emlékdal és egy bónuszdal is elhangzik Charlie régi társával, Tátrai Tiborral. Jó szórakozást kívánunk!

több egy puszta kőnél, amit észre sem veszel, ha arra jársz. Leszek-e én több az út poránál, amit őszi esővel

leszek-e én több az öreg háznál, melyet fűt a boldogság, ha itt a tél. Leszek-e én több egy szép mesélnél, melyre fiam alszik el, leszállt az ég.

Hogy hiszük, hogy megint úgy lesz majd, mint régen, s az élelma sem hoz vihart. Játszunk, de mondj csak, kinek jó ez így, hogy egyszer lehúz, aztán felrepít egy érzés.

mások lesznek hirtelen, de később már a bánat és a gyász a szívem széjjel szakad, mint egy

tép, és hány csalódás kell még, hogy minden legyen, ahogy jó neked, s neked, állatsz nélkül, kedvesem.

jártam arra, hol a régi házunk állt. Felépült ott mára egy másik világ. Felgyorsult az élet, már más ritmusra jár. A macska köves úton nem játszanak bandák.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Öt óra van.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, az éjszakás technikus Karkus István nevében is. A mikrofonnál Tigovics Ernő. Ma augusztus 24-e van, amikor a nap 5 óra 45 perckor fog majd fölkelni, lenyugtára pedig 19.35-ig kell majd várnunk. És most egy néhány szó műsorainkról, rövidesen egy imával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána hírekkel jelentkezünk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt követően ismét híreket hallanak, majd névnap és kalendárium című kis műsoraink következnek. Az előbbiben szokás szerint felköszöntjük a névnaposokat, ma ők a Bertalanok, Isten éltesse őket sokáig, valamint megemlékezünk néhány olyan szeméről, akik a mai naphoz, augusztus 24-éhez kötődnek. Műsorismertetést legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd.

0: A nap imája.
1: Ó Istenem, a magad számára teremtettél engem, hogy a magam módján szolgáljak neked. Ha beteg vagyok, Uram, szolgáljon téged betegségem. Ha szorongatások vesznek körül, szolgáljanak azok téged. Adhatsz nekem rövid vagy hosszú életet, te tudod, mire van szükségem. Te tudod mindig mindenben, mire lesz jó. Én tehát neked adom, és teljesen rád bízom magamat. Bölcsebb vagy nálam, és jobban szeretsz engem, mint én magamat. Ne engedj a saját utaimon járni, Uram, anélkül, hogy rád gondolnék. Engedd, hogy mindent elviseljek érted. Minden szándékomhoz a te beleegyezésedet kérem, és minden cselekvésemhez a te áldásodat. Miként a napóra a nap szerint igazodik, úgy akarok én igazodni te utánad. Fogadj el, és vezess engem. Teljesen neked adom magamat, Uram.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Vasárnap már 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, közölte a miniszterelnök a helyszínen, hozzátéve, hogy már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményét. Mintegy 150 méter van még vissza addig, hogy a Duna két partjáról épülő fenékküszöb összeérjen, jelentette ki Magyar Péter. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentésért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben, ismertette a kormányfő. Aki igazán meg akarja védeni a környezetet, az nem lehet atomerőmű ellenes, válaszolta újságírói kérdése. A paksi atomerőmű négy blokja együtt majdnem 40%-kal termeli a magyar energiafelhasználásnak, emelte ki a miniszterelnök a reaktorcsarnokban készített videójában. Bemutatták, hogy az Iker blokkos kialakítás miatt az 1-es és a 2-es blokk közös helyiségben van, a videó készítésekor a 2-es blokk üzemelt, ez 1475 megawatt hőenergiát állít elő, amelyből 460 megawatt villamos energia lesz. Beszélt arról is, a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokon felbuzdulva a kormány úgy döntött, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit úgy lenne méltányos és helyes, ha nem csak az adófizetők fizetnék, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, vagy akár a Magyarországon működő nemzetközi vállalatok is beszállnának a közös ünnepségbe. Teremtsünk ebből hagyományt, hogy ne kelljen a miniszterelnöknek mindig szólnia, hogy van társadalmi felelősségvállalás, fogalmazott. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Komoly tárgyalások kezdődnek a MOHU-val hamarosan, felülvizsgálják a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzáfűzte, kemény partnerek lesznek, a nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása érdekében mindent elkövetnek. A hét elején érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is kifizetik, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter hétvégén a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok, olyan utalványformájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a www.kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között, 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az applikáció fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt, céljuk, hogy a MÁV Plusz valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, amelynek révén az utasok a kocsi ülésrajzán láthatják majd a szabad helyeket, és kiválaszthatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni. Az ukrán elnök szerint a háború idején megtartott választások szétzilálhatják az országot és megoszthatják a társadalmat, mondta az államfő újságíróknak. Volodymyr Zelenszkij szerint az elnökválasztás az előbb a biztonsági kérdéseket kell rendezni, ha ez megtörténik, Ukrajna 69 napon belül kész a szavazásra. Végül az időjárásról. Általában derült lesz majd az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: Leó pápa szombat délutáni programja Riminiben. A Szent Atya a betegekhez, fogyatékkal élőkhöz és szegényekhez. Itt Riminiben otthon vagytok. A pápa beszéde a Rimini meeting résztvevőihez. A jövő ígéret, nem pedig fenyegetés. A Szent Atya homíliája Rimini kikötőjében. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
1: 14. Leó pápa betegekhez, fogyatékkal élőkhöz és szegényekhez. Itt otthon vagytok. 14. Leó pápa augusztus 22-én Riminiben tett látogatása során a székesegyházban találkozott beteg, fogyatékkal élő és szegény emberekkel. Rövid köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy Jézus mindig befogadta és a középpontba állította a szenvedő és rászoruló embereket, visszaadva számukra az emberi méltóságuknak megfelelő életet. A Szent Atya arra buzdította őket, hogy ne csupán befogadói, hanem aktív résztvevői legyenek az egyház életének. Leó pápa mindenekelőtt köszönetet mondott Rimini püspökének és a helyi karitásznak a találkozó megszervezéséért, majd közvetlenül a jelenlévőkhöz fordult. Ez a Rimini székesegyház, és itt ti otthon vagytok.
2: Questa la cattedrale di Rimini. E qui voi siete a casa.
1: 14. Leó felidézte Jézus magatartását, aki, amikor beteg, fogyatékkal élő vagy szegény emberekkel találkozott, befogadta és a középpontba állította őket, hogy meggyógyítsa és visszaadja számukra a méltóságuknak megfelelő életet. Így mutatta meg mindenkinek Isten szeretetének, végtelen irgalmasságának jeleit, hangsúlyozta a pápa. Hozzátette: akiket Jézus meggyógyított és felemelt, gyakran követőivé váltak, és beléptek tanítványainak közösségébe. A Szent Atya rámutatott, hogy a keresztény embernek ugyanezt az utat kell járnia. Engednie kell, hogy Krisztus meggyógyítsa, megbocsásson neki és megtérítse, majd pedig együtt kell haladnia másokkal az egyházban. Az egyház ugyanis az a közösség, amelyet Krisztus azért hozott létre, hogy mindenkihez elvigye a bűn és a halál fölött aratott győzelmének örömhírét.

0: 14. Leópápa a Rimini Meetingen. A jövő ígéret, nem fenyegetés. 14. Leópápa augusztus 22-én Riminiben találkozott, a 47. alkalommal megrendezett találkozó a népek közötti barátságért résztvevőivel. Beszédében a népek közötti barátság és a béke építésének fontosságáról, az irgalmasság erejéről és a keresztények felelősségéről szólt. Különösen is a nagy számban jelenlévő fiatalokhoz fordult, végül pedig a Communione e Liberazione mozgalmat az egyház egységének megőrzésére és a kölcsönös meghallgatásra buzdította. Leó pápa beszéde elején hangsúlyozta, hogy a jelenlegi történelmi helyzetben még világosabban felismerhető az a profétai üzenet, amelyet csak nem fél évszázada a találkozó nevében fogalmaztak meg.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli.
0: Meeting, azaz találkozó, a népek közötti barátságért. Ferenc pápa Fratelli Tutti, azaz minnyájan testvérek kezdetű enciklikájára utalva, 14. Leó megállapította, hogy a társadalmi barátság a testvériség nyilvános és konkrét arca. A békét ma is azok az emberek őrzik és terjesztik, akik szeretnek találkozni egymással, és nem félnek attól, hogy szembesítsék egymással gondolataikat, fogalmazott. Amikor felismerjük egymásban Isten gyermekeinek méltóságát, képessé válunk meghallgatni egymást és barátokká válni, személyekként és népekként egyaránt. A határok, a meghatározások és az intézmények előtt mindig ott vannak az emberek.
1: Ci sono sempre le persone.
0: Szögezte le Leó pápa. Az idei Rimini Meeting mottója Dante isteni színjátékának utolsó sorából származik. A szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot. 14. Leó rámutatott. Ez a szeretet nem tűnt el, és nem veszített erejéből. Még ha csendesen működik is, szemben azokkal a hangos erőkkel, amelyek megrázzák világunkat. Igen, a szeretet mozgat, hangsúlyozta, majd hozzátette. A valóság megfullad számításainkban, és fellélegzik Isten ingyenességében. Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa tanítását felidézve, a Szent Atya az isteni irgalmasságot állította szembe korunk hatalmi logikájával. Krisztus követése, hangsúlyozta, egy világos felismerésből indul ki. A rosszat nem lehet rosszal legyőzni. A katolikus kultúrának ezért a fegyverkezésre ösztönző hamis realizmussal az irgalmasság realizmusát kell szembeállítania, amely szerint még ellenfeleink is testvérek, akiknek a szemébe kell néznünk, és akikkel az igazságban kell találkoznunk. A pápa konkrét feladatokat is megfogalmazott. Szabadítsuk meg az együttélést a gyanakvástól, a kultúrát az erőszakosságtól, az oktatást az ideológiától, a munkát a profit bálványimádásától, a technológiát és a pénzügyeket a halál üzleteitől. Fel kell tárni azokat az igazságtalan hatalmi viszonyokat is, amelyek a szegénység, az egyenlőtlenség, a háborúk és a környezeti katasztrófák hátterében állnak. Ehhez olyan bátor úttörökre van szükség, akik saját életük megváltoztatásával teszik hitelessé a mindenkitől megkívánt megtérést. Beszédének egyik leghangsúlyosabb részében 14. Leó közvetlenül a meetingen jelenlévő fiatalokhoz fordult. Kedves fiatalok! Sokan vagytok itt, közületek sokan önkéntesként. Annak jelei vagytok, hogy a jövő ígéret és nem fenyegetés.
1: Siete segno che il futuro è una promessa, non una minaccia.
0: Arra buzdította őket, hogy merjenek kockázatot vállalni. A szeretet mozgat, sürget, felébreszt a dermedtségből. Új hivatásokat ébreszt és arra hív, hogy kockáztassunk. Vállaljátok a kihívást. Leó pápa arra kérte a fiatalokat, hogy nyíljanak meg egy valódi katolicitás előtt, és lépjenek túl minden túlságosan szűk hovatartozáson. A mozgalom, a csoportok és a közösségek ne váljanak zárt világokká, hanem legyenek ugródeszkák, amelyek segítségével belemerülhetnek a teljes valóságba. Induljanak el más kultúrájú és származású testvéreik, különösen a legszegényebbek felé. 14. Leó hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációját csak szabadságban lehet építeni. A szeretetben soha nincs kényszer, indoktrináció, Soha nincs csábítás, megtévesztés vagy toborzás. Szeretet csak szabadságban, élő párbeszédben és önmagunk nagylelkű odaajándékozásában létezik. A Szent Atya szerint ma sokakat meglep a fiatalok Krisztushoz való ragaszkodása és az egyházhoz tartozása. Nem elsősorban a számok a fontosak, még ha figyelemre méltó is az a több ezer fiatal, aki a leginkább szekularizáltnak tartott társadalmakban kéri a keresztséget. A szabadságról van szó. Az igazsággal csak szabadságban lehet találkozni, mutatott rá, majd elődei tanítását idézte. Az egyház nem folytat prozelitizmust, inkább vonzás által növekszik. Beszéde végén 14. Leo a Communione e Liberazione mozgalom tagjaihoz fordult. Kedves barátaim, szeressétek mindig az egyházat.
1: Amate sempre la Chiesa.
0: Szeressétek és őrizzétek annak a közösségnek az egységét, amelyen keresztül Krisztus elért benneteket és magához vonz. A jelenlegi korszakváltás és a világot sújtó válságok közepette arra hívta őket, hogy fedezzék fel újra a meghallgatás értékét, Isten igéjének, egymásnak és azoknak az embereknek a meghallgatását is, akik keresik az igazságot, még ha nem is tartoznak az egyházhoz. A szinodalitás nem egy folyamat neve, hanem annak a népnek a természete, amely a barátságban és a másikkal való találkozásban felismeri, hogy egyedül Istenhez tartozik, hangsúlyozta 14. Leo. Arra buzdított, hogy tegyék kézzelfoghatóvá és hitelessé. Minden karizma a közösség javát szolgálja, minden gazdagság megsokszorozódik, ha megosztják, és minden félelem legyőzhető. Leo pápa végül a Szentlélek segítségét kérte a szeretett közösség építéséhez, majd Dante szavaival zárta beszédét. Vezessen továbbra is bennünket az a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot.
1: Che muove il sole e le altre stelle.
2: Leo pápa homiliája Riminiben. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent. A Rimini meetingen tett szombati látogatás utolsó programjaként Leo pápa város kikötőjében este 6:30-kor szentmisét mutatott be, mintegy 25 ezer hívő előtt, akiknek zöme a találkozó fiatalja volt. Leo pápa nagy örömmel celebrált a szentmisét Rimini egyházáért egy intenzív nap csúcspontján, amelynek során ellátogatott San Marino köztársaságba és a népek barátságának találkozójára. Most, hogy belépünk az Úr napjába, itt az ideje, hogy megünnepeljük azt a misztériumot, amely értelmet ad mindennek, és amely minden lelkipásztori tevékenységünk csúcspontja és forrása, kezdte homíliáját a Szentatya. A vasárnapi evangéliumban Jézus megkérdezi tanítványaitól, kinek tartotok ti engem? Péter mindannyiuk nevében így válaszol, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Két évezred után, folytatta a pápa, arra kaptunk hivatást, hogy megújítsuk ugyanezt a hitvallást. Azért vagyunk itt, mert hisszük, hogy Jézus a Messiás, az Atya örök fia, aki felkentek és elküldtek a világba, hogy szolgáljon és életit adja váltságul sokakért. Igen, kedveseim, szólt a pápa, Péter szavaival felismerjük az igazságot, amely örömmel és reménnyel tölt el minket, és megtaláljuk az életre vezető utat. Isten útját, aki az emberiség szolgálatába áll. A mesterét, aki lehajol, hogy megmussa a tanítmányai lábát, a pásztorét, aki feláldozza magát nyájáért. És ebben a fényben tekintünk Jézus gesztusára, amikor átadja Péternek a kulcsokat, mert az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
1: Perché nella chiesa, ad ogni livello, l'autorità è servizio.
2: Állapította meg a Szentatya. A pápa, a püspökök, a papok és a diákonusok az elsők, akik így éljenek, és Isten egész népének csatlakoznia kell hozzájuk, mindegyikük a maga sajátos hivatása szerint. Az egyházban ugyanis a kötés és oldás küldetése, miközben egyrészt azok szerepére vonatkozik, akik az Úr nevében hivatottak a tekintély gyakorlására, másrészt egy olyan stílust és feladatot ír le, amely minden megkeresztelt embert érint. Átölelni, újra egyesíteni, befogadni, megszabadítani, megbocsátani és felszabadítani mindazokat, akik a bűn és annak következményeinek fogjai. Igaz és bölcs sáfárai lenni mindazon javaknak, amelyeket Isten ránk bízott, hogy mindannyian együtt, szeretetben, mindenki javára munkálkodhassunk. Az első olvasmányban Izaiás próféta Sebnáról szólt, egy tisztviselőről, akire Ezekiás király nagyszabású vallási erkölcsi társadalmi megújulási tervét bízta Jeruzsálemben és Júda királyságában. A becsvágy és a kapzsiság miatt azonban ez a hatalmas ember visszaélt a ráruházott hatalommal, vagyont gyűjtött magának, barátainak és rokonainak és másokon uralkodott. Ezért elbocsátották és küldetését Eljakimra bízták, aki egy becsületes, a befolyásolástól mentes ember volt, akinek igaz lelkűsége olyan szilárd volt, mint a falba vert szög, a próféta szavai szerint. Az üzenet világos. Minden, amíg vagyunk és amíg van, Isten ajándéka, amelyet ránk bíztak, hogy az ő kezében az igazságosság üdvösségének eszközei lehessünk egymásért, kezdve azokon a helyeken és embereken, akikkel nap mint nap élünk és dolgozunk, hogy nagy és nyitott szívvel elérhessük az egész világot. A második olvasmányban Szent Pál Isten terveiről beszél, és azt mondja, hogy azok kifürkészhetetlenek. Nem is annyira érvelésének bonyolultsága miatt, hanem szeretetének lefegyverző mérhetetlensége miatt, amely felülmúlja minden képességünket és elvárásunkat, mert tőle, mondja az apostol, és általa és érette van minden. Isten egyszerű, mert tiszta szeretet, és arra hív minket is, hogy olyan szívvel szeressük, mint az övé. Útjainkat az ő útjaihoz, és gondolatainkat az ő gondolataihoz igazítsuk. Az őszinteség, a nagylelkűség és a jóindulat ezen értékei köztudottan kedvesek Románia népének, szólt a pápa, akik őszinték, vidámak, szorgalmasak és segítőkészek. Ezt bizonyítja a számos szent és boldog példája, akik itt születtek.
1: Ne sono testimoni, i numerosi esempi di santi e beati.
2: Így gyakorolták a szeretetet, és megélték az evangéliumot, néha a vértanúságig menően. Ezt bizonyítja a folyamatos elkötelezettség a különböző egyházi csoportokban, plébániákban, családokban, a katolikus akcióban, különféle mozgalmakban és egyesületekben, valamint a keresztény nevelésben és a karitatív munkában. Bizonyára e gazdagság, valamint az addriai partvidék és a hátország természeti és művészeti szépsége miatt érkezik ide minden évben annyi ember nyaralni Olaszország és a világ minden tájáról, szólt elismeréssel Leó pápa a népszerű és közkedvelt tartományról. Ezzel kapcsolatban a Szent Atya arra buzította a romániai híveket, hogy folytassák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy ez a régió ne csak a pihenés és a szórakozás révén legyen befogadó, hanem a lelkülete által is.
1: Anche per lo spirito.
2: Szent II. János Pál pápa, aki sok évvel ezelőtt itt járt, erről a hivatásról beszélve hangsúlyozta, hogy a pihenés nem azt jelenti, hogy elszakadunk önmagunktól, inkább azt jelenti, hogy találkozunk önmagunkkal, és megbékélünk önmagunk legbensőbb lényével. Tanította az 1982. augusztus 29-én itt bemutatott szentmisén. A világ, amelyben élünk, számos kikapcsolódási formát kínál, amelyek közül néhány azonban inkább szétszóródáshoz és romláshoz vezet, mint sem az igazi önmagunkhoz való visszatéréshez, és ürességet hagy a szívben. Vannak, akik menekülésnek nevezik ezeket, mintha a hétköznapi élet egy börtön lenne, amelyből ki lehet szabadulni. De mi tudjuk, hogy a legigazibb hely a pihenésre, az Istennel való találkozásra és az igazán egymással való találkozásra nem kívül a káoszban van, hanem önmagunkban, lelkünk legmélyén. Keresztény közösségként ezért különösen arra vagyunk hivatottak, hogy ápoljuk ezt a tapasztalatot és adjuk tovább azt a nyitottság és a vendégszeretet által, mind személyesen, mind intézményesen, egyházaink gondoskodása és összeszedettsége által, a segítőkészségünk és a szeretet felajánlásának készsége révén. Ez vonatkozik mindazokra, akik egy évnyi munka után megérdemelt pihenésre vágynak, mind azokra, akik testileg és lelkileg sebzetten menedéket, élelmet és segítséget keresnek hazájuktól távol. Püspökötök az egyházmegyéhez írt levelében ezt írta: az ima, az egység, a meghallgatás, a bátorság, az egyszerűség, a hála, a szépség olyan magatartást kíván jelezni, amely mindig jelen van az élet minden területén.
1: In ogni frammento della vita.
2: Kedves fivéreim és nővéreim, miközben ismét ezt a fontos meghívást intézem mindnyájatokhoz, elmélkedéstek és elkötelezettségtek számára, ismét köszönöm a fogadtatást, a hittel és örömmel teli részvételetöteket, és a boldogságos Szűz Mária Szent Gaudentius püspök és védőszentjeitek közben járására bízlak benneteket, zárta a Rimini kikötőjében tartó záró szentmise homiliáját 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A pontos idő 6:30.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A háború, a polarizáció és a társadalmi megosztottság elleni legerősebb érveit ismételte meg San Marinóban és Riminiben 14. Leó pápa, párbeszédre és barátságra szólítva fel a híveket a több darabra tört világban. Riminiben több ezer fiatal előtt mondott beszédében a Szentatya óvott attól a kultúrától, amely újra fegyverrel látja el az elméket és a nemzeteket, és azzal érvelt, hogy a keresztényeknek könyörületességgel és a béke melletti elkötelezettséggel kell felelniük erre. A pápa, aki a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozó díszvendége volt, hangsúlyozta, a békét olyan emberek teremtik meg, akik szeretnek egymással találkozni, és nem félnek elkötelezni magukat egymás iránt. Hangsúlyozta, az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. Előzőleg a 35 ezer lélekszámú San Marinóban 14. Leó a helyi vezetőkkel találkozva emlékeztetett a városalapítók Szent Marinus és Szent Leó örökségére, mert ők a szabadságban, a kölcsönös tiszteletben és a közösségben gyökerezett társadalmat hoztak létre. Vasárnap már 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, közölte a miniszterelnök a helyszínen, hozzátéve, hogy már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményét. Mintegy 150 méter van még vissza addig, hogy a Duna két partjáról épülő fenékküszöb összeérjen, jelentette ki Magyar Péter. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentésért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben, ismertette a kormányfő. Aki igazán meg akarja védeni a környezetet, az nem lehet atomerőmű ellenes, válaszolta újságírói kérdése. A paksi atomerőmű 4 blokja együtt majdnem 40%-át termeli a magyar energiafelhasználásnak, emelte ki a miniszterelnök a reaktorcsarnokban készített videójában. Bemutatták, hogy az Iker blokkos kialakítás miatt az 1-es és a 2-es blokk közös helyiségben van, a videó készítésekor a 2-es blokk üzemelt, ez 1475 megawatt hőenergiát állít elő, amelyből 460 megawatt villamos energia lesz. Beszélt arról is, a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokon felbuzdulva a kormány úgy döntött, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit úgy lenne méltányos és helyes, ha nem csak az adófizetők fizetnék, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, vagy akár a Magyarországon működő nemzetközi vállalatok is beszállnának a közös ünnepségbe. Teremtsünk ebből hagyományt, hogy ne kelljen a miniszterelnöknek mindig szólnia, hogy van társadalmi felelősségvállalás, fogalmazott. Csaknem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mindaz 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. A hét elején érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is kifizetik, közölte a szociális és családügyi miniszter hétvégén a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a www.kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható. Végül az időjárásról. Általában derült lesz majd az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: A mai napon augusztus 24-én Bertalan napja van. A Bertalan az arámi görög Bartolomaios férfinév, latinos Bartolomeus formájú rövidüléséből származik. Jelentése Ptolemaios fia. Sok boldogságot kívánok, és kívánjanak önök is ma Bertalan nevű rokonaiknak és ismerőseiknek.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. Augusztus 24-e van. E napon született Budapesten 1911-ben Barna Viktor, 22-szeres világbajnok asztali teniszező. 28-tól az MTK, majd 34-től a DSC, vagyis a Duna Sportklub asztali teniszezője volt. 28-tól 38-ig 83 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. Máig a sportág legeredményesebb versenyzője. 29 és 54 között összesen 40 világbajnoki érmet, köztük 22 aranyérmet nyert. 22 világbajnoki címe közül 5-öt szerzett férfi egyesben, 8-at férfi párosban és 2-t vegyes párosban. 38-tól Angliában élt, de a II. Világháború előtt a nemzetközi versenyeken magyar színekben versenyzett. A világháború után angol állampolgárságot kapott, és ettől kezdve a világbajnokságokon angol színekben indult. Utolsó világbajnoki érmeit 43 évesen Londonban nyerte. Visszavonulása után az angol asztali tenisz válogatott edzője volt. Már 50-ben a Dunlop gumigyár labdaosztályának vezetője lett, és a gyár az ő tanácsára kezdett el asztali teniszlabdák gyártásával foglalkozni. Saját vállalkozást is alapított, amely az általa tervezett Barna, illetve Super Barna márka névvel forgalomba hozott asztalokat és labdákat gyártotta. Rendkívül sokat tett a sportág elterjesztéséért. Visszavonulása után a világot járta, és látványos bemutatókkal népszerűsítette az asztali teniszt. Barna Viktor Peruban halt meg, 60 éves korában. S e napon hunyt el 1838-ban csekén Kölcsey Ferenc költő, a reformkor egyik vezéregyénisége. Szatmárban volt főjegyző és vármegyéjének követe az 1832-es első úgynevezett reform országgyűlésen. 35-ben lemondott és főjegyzőként dolgozott tovább. Sokoldalú, filozófiában jártas szónok volt. A magyar nyelv, az örökváltság, a papi tized ügyében írott cikkei és beszédei igen nagy jelentőségűek. Műfajalkotói kezdeményezéseivel költőként és prózaíróként is maradandót alkotott. Csokonai Berzsenyi verseinek bírálatával megteremtette a tartalmi elvi jellegű, lélektani módszerű magyar irodalomkritikát. Tragikus érzelmekkel átszőtt férfias költészetének alaphangját a nemzet létkérdései körüli aggodalmai határozták meg. Költői munkájából kiemelkedett a Vanitatum Vanitas, az Rényi dala, az Rényi második éneke című verse, valamint a himnusz, mely magyar nemzeti himnusszá Erkel Ferenc megzenésítése nyomán lett. A Nemzeti Hagyományok és a Parainézis Kölcsey Kálmánhoz című írásaiban fejtette ki irodalompolitikai, nevelési és erkölcsi nézeteit. S a mai napon hunyt el Budapesten 1920-ban Asbóth Oszkár nyelvész, a szlavisztikai kutatás hazai megalapozója. Tanulmányait Pesten, Lipcsében, Berlinben és Göttingenben végezte. A Budapesti Egyetem szláv nyelvészeti és irodalom tanszékének rektora, majd nyugalmazott rendes tanára lett. A magyarországi szlavisztika ezen belül az orosz nyelvtudományi kutatás hazai megalapozója volt. A magyar nyelv szláv jövevényszavainak kutatásában elért eredményei úttörő jelentőségűek. S végén szintén a mai napon hunyt el Budapesten 1935-ben Magyar Józsefné, a korszerű hazai gyógytorna megteremtője. Érdeklődése a testkultúra iránt részben családi indítatású, de módszerére a németországi és norvégiai tanulmány útjain elsajátított női torna is hatott. Hazatérve 12-ben nyitott saját iskolát Budapesten, ahol kidolgozta saját mozgásrendszerét. Egyike volt Magyarországon a korszerű gyógytorna megteremtőinek. Legfontosabb koreográfiai műve a Bilincsek című mozgásdráma. Főműve a 26-ban megjelent a Női testkultúra új útjai. Tanítványaival közreműködött Palasovszky Ödön a Vanguard színházi előadásaiban, majd 28-ban megalakult a Magyar Művészcsoport is. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak!

szívemen is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Vasárnap már 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, közölt a miniszterelnök a helyszínen, hozzátéve, hogy már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményét. Mintegy 150 méter van még vissza addig, hogy a Duna két partjáról épülő fenékküszöb összeérjen, jelentette ki Magyar Péter. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentésért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben, ismertette a kormányfő. Aki igazán meg akarja védeni a környezetet, az nem lehet atomerőmű ellenes, válaszolta újságírói kérdése. A paksi atomerőmű 4 blokja együtt majdnem 40%-kal termeli a magyar energiafelhasználásnak, emelte ki a miniszterelnök a reaktorcsarnokban készített videójában. Bemutatták, hogy az Iker blokkos kialakítás miatt az 1-es és a 2-es blokk közös helyiségben van, a videó készítésekor a 2-es blokk üzemelt, ez 1475 megawatt hőenergiát állít elő, amelyből 460 megawatt villamos energia lesz. Beszélt arról is, a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokon felbuzdulva a kormány úgy döntött, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit úgy lenne méltányos és helyes, ha nem csak az adófizetők fizetnék, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, vagy akár a Magyarországon működő nemzetközi vállalatok is beszállnának a közös ünnepségbe. Teremtsünk ebből hagyományt, hogy ne kelljen a miniszterelnöknek mindig szólnia, hogy van társadalmi felelősségvállalás, fogalmazott. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Komoly tárgyalások kezdődnek a MOHU-val hamarosan, felülvizsgálják a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzáfűzte.

0: közte kemény partnerek lesznek, a nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása érdekében mindent elkövetnek. A hét elején érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is kifizetik, közölte a szociális és családügyi miniszter hétvégén a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok, olyan utalvány formájában, amelyet a gyerekek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a www.kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között, 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az applikáció fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt, céljuk, hogy a MÁV Plusz valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, amelynek révén az utasok a kocsi ülésrajzán láthatják majd a szabad helyeket, és kiválaszthatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni. Az ukrán elnök szerint a háború idején megtartott választások szétzilálhatják az országot és megoszthatják a társadalmat, mondta az államfő újságíróknak. Volodymyr Zelenszkij szerint az elnökválasztás az előbb a biztonsági kérdéseket kell rendezni, ha ez megtörténik, Ukrajna 69 napon belül kész a szavazásra. A Union hírügynökség beszámolója szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az orosz állami sajtónak adott interjújában arról beszélt, nem lehet szó a harcok leállításáról az ukrán államiság felszámolása nélkül. Úgy fogalmazott, az orosz állampolgárok többsége érti, miért harcolnak, és bár sokan szeretnék, ha mindez mielőbb véget érne, és nem kellene tartaniuk drónoktól, rakétáktól, ez az általa náci rezsimnek nevezett ukrán vezetés hatalma maradásával járna. Hatalmas erdőtűz tombol Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokpusztán. A július végén kezdődött tűz eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzselt fel a különleges természetvédelmi területen. Ez mintegy 80 kilométerre van a fővárostól Belgrádtól, Szerbia hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat, az Európai Unió helikoptereket és tűzoltókat küld. Végül az időjárásról. Általában derült lesz majd az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
5: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. augusztus 24-én hétfőn a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzést és útinformot hallanak, majd a napversében Zelg Zoltán, mint Kis Csibék című költeményét Nagy Adrien mondja el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána Szívem első gondolata Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, utána ismét hírekkel jelentkezünk, majd a szentek, szent életű emberek mai adásában Szent Bertalan apostolról hallanak. Elmondjuk ma is az imát Csepelényi György vértanú boldoggávatásáért, és még 8 óra előtt programajánlóval is jelentkezem. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben az endometriózisról dr. Kraut Barbara szülésznőgyógyász szakorvossal beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Az endometriózis a termékeny életkorban lévő nőknek mintegy 10%-át érinti. Krónikus, jóindulatú betegségnek apostrofálják. De vajon mit kell tudni az endometriózisról? Mi is ez egyáltalán? Hiszen ha jól belegondolunk, jó néhány évvel, talán évtizeddel ezelőtt még viszonylag keveset hallottunk róla. Most, doktornő, mit kell tudni erről a krónikus, jóindulatú betegségről?
1: Én is köszöntöm a hallgatókat is a lehetőséget, hogy meséltek róla. Nagyon jól megfogalmazta Márta, hogy valóban egy nagyon-nagyon nagy megfigyelés, hogy miért lehet, hogy ilyen gyakori ezt nekünk. Annyira érdekesen szemléltették, úgyhogy gondoltam, hogy a hallgatókat is érdekelheti, ez most így beugrott, hogy amikor az egyetemen ültünk a nőgyászati tanszéken, vagy ezen a részen is tanultunk róla, akkor az egyik előadó azt mondta, hogy képzeljük el, hogy amikor ő fiatal volt, azért nem állok a nagy titkot, hogy ez egy idősebb professzor úr volt, amikor ő hallgató gyakornok volt, akkor hogyha találtak egy endometriózist a hasüregben, ez általában egy endometriotikus ciszta volt, tehát egy úgynevezett csokoládé ciszta, ezt is sokan ismerik ezt az elnevezést, akkor el kellett dobni a ceruzát, tollat, ambulanciát, mindent mindenkinek az egész házban azonnal, és oda kellett rohanni a műtőbe, és mindenkinek meg kellett nézni, hogy ez hogy néz ki, és mi is ez, mert olyan ritkaságnak számított. Ehhez képest most minden tizedik nő hasában aktív endometriózist találunk.
0: De mivel függhet ez össze? Táplálkozással, életmóddal?
1: Hát ez az, amire még nagyon sok kérdésünk van, és a tudomány igazából rengeteg munkacsoport és a világ minden részén kutatják és keresik az okokat. Eddig nem igazán találtunk összefüggést, azért egy pár megfigyelés és egy pár gondolat azért van. Az egyik az valószínűleg a dioxin nevezetű ilyen növényvédőszer, ami a vöröshúsokban, meg nyilván a tápláléklánc legtetején élő állatokban halmozódik fel a leginkább. Úgy tűnik, hogy ezzel van összefüggés, illetve maga az a helyzet, valószínűleg én inkább erre az utóbbira gondolok nagyobb problémára, maga az a berendezkedés, ami kialakult, hogy nem mondjuk valaki 18 éves korától gyermeket vállal, majd sokáig szoptat, majd újra gyermeket vállal, majd újra sokáig szoptat, magyarul sokkal kevesebbet menstruáltak a nők mondjuk a múlt században, mint most. Tehát most, mire valaki odáig eljut, hogy gyermeket vállal, ugye erről az előző beszélgetésben is volt szó, addigra már, ha belegondolunk, akár 100-200, nem is tudom matematikailag, hogy jön ki, menstruáció zajlott az életében, hamarabb is kezdenek ugye a lányok, ez is ugye egy megfigyelés a tudománynak, hogy már 11-12 évesen most már abszolút elkezdődnek a ciklusok, még a múlt században ez mondjuk 16-17 éves korban indul csak, tehát sokkal hamarabb is indul az ivar érettség, meg ezek a menstruációs ciklusok, illetve sokkal több is van addig, amíg valaki gyermeket vállal. És valószínű, ez a sok-sok menzesz, ez az oka részben annak, hogy valamiért be is kapcsolnak ezek az endometrium sejtek. A betegségnek tulajdonképpen az a lényege, hogyha valaki nem tudná, hogy a méh nyálkahártya, ami ugye alapvetően csak a méhen belül kéne, hogy megtalálódjon, vagy kéne, hogy ott legyen, és minden hónapban ugye hormonális hatásokra megvastagszik, várja szeretettel a beágyazódó megtermékenyült petesejtet, de amikor ez nem következik be, akkor leválik vérzés kíséretében. Ez ugye a rövidítve a ciklus. Na most előfordul az, hogy valamiért a hasüregen, tehát a méh testen kívül is megtalálhatók ilyen nyálkártya szigetek, és mivel ezek hormonérzékeny szövet, ezért ez ugyanúgy reagálni fog a hormonális hatásra, mintha méhen belül lenne, ő nem tudja, hogy ő nem ott van. Na most hol lehetnek ezek a szigetek? Hát ez nagyon érdekes, mindenhol. Tehát nyilván leggyakrabban a kismedencében, ott a méh körül fogjuk megtalálni, akár a méh falban, a méh izomzat rostok között, ezt egy külön elnevezést is kapott ez az adenomiózis, de meg fogjuk találni a kismedence falán, meg fogjuk találni a petefészken, olyankor képez egyfajta speciális cisztát, ezt hívjuk csokoládé cisztának, mert olyan, mint egy forró csokoládé, amikor az ember kettivágja és kifolyik belőle, ugye ez az alvat vér tulajdonképpen, ami ott gyűlik menzeszről menzeszre, de képzelj el, hogy megtalálhatok akár az agyban, akár a tüdőben, sajnos nekem egy viszonylag közeli ismerősöm kapott nagyon-nagyon sokszor PTX-et, tehát így összeesett a tüdeje legalább 10-szer egy fiatal egészséges lány, és senki nem jött rá, hogy esetleg az endometriózis állhat el mögött, hogy mindig elválik a tüdő mellhártya a felülettől, és ettől összeesik a tüdeje, amíg végül sajnos el is vesztettük őt fiatal lányként. Tehát, hogy egészen elképesztően színes. Én találtam már válízületben endometriózist, amire senki nem jött rá, már nézegették úgy, és onnantól kezdve, hogy kikapcsoljuk, vagy megpróbáljuk hormonálisan befolyásolni az endometrium szövetet, megszűntek a panaszok. Úgyhogy nagyon érdekes, nagyon heterogén, nehéz sokszor a diagnosztikája.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Kraut Barbara szülésznőgyógyász szakorvossal az endometriózisról beszélgetett, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: És most a várható időjárásról. Általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé nem kizárt jelentéktelen esőzápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északies szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul. Késő este 16 és 22 fok valószínű. És a legfrissebb mért adatok a következők. Békés Csaba 15 fok, Budapest 16, Debrecenben 12 fok van, Győrött a Kékestetőn és Miskolcon 14, napkor Paks 12 fok, Pécs 17, Sármelléken 13 fok van, Siófokon 16, Szegeden 15 és Szolnokon 16. 17 fok van jelenleg Sátoraljaújhelyen, itt Egerben 14, és Jászberényben 11. A napi melegrekordot Baja tartja 2012 óta 40,4 Celsius fokkal, és nem meglepő, hogy ismét zabar hódította el a hidegrekord címet 2,6 Celsius fokkal 2017-ben. Ma egyébként anticiklon alakítja időjárásunkat, így fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. Erősödik viszont a parlagfű pollen szórása. A pollen koncentráció országosan közepes, sokfelé magas. A csalánfélék és a kenderfélék pollen koncentrációja országosan a közepes tartományban alakul. És most az utakról. Az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé Nagytarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak. A külső sávot lezárták. A 3-as főúton 60-ban a Horváth Mihály úti szakaszon a 60-as kilométernél gázvezeték javítása miatt felbontották a burkolatot. Csak a félútpálya járható. És szintén a 3-ason a 181-es és a 182-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot, ideiglenes buszmegállókat építettek ki. És Borsodabói-Zemplén vármegyében a 26-102-es jelű Szuha-fő bekötő úton a Kossuth-Lajos úton a 4-es kilométernél lévő Szuha-patak átereszen karbantartási munkákat végeznek. Előreláthatóan szeptember 30-áig az utat lezárják, kerülni a Petőfi és a Szabadság utcán lehet. És végül a kompok. A Dunán az alacsony vízállás ellenére közlekedik a komp a Dunakanyarban Nagymaros és Visegrád között. A komp a megszokott menetrend szerint jár, de a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállítja. A folyó középső szakaszán Lórév és Adony között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp. Napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. A komp 8:21-től csak 19 óráig jár. És Mohácsnál is szintén van átkelési lehetőség, de csak a 2,5 tonnánál kisebb járműveket szállítja. A Duna alacsony vízállása miatt jelenleg nincs komp közlekedés Neszmély és Dunaradvány, Esztergom és Párkány, valamint Tökör és Százhalombatta között. És most nézzük a Tiszát. A Tisza felső szakaszán Tiszadob és Tiszaluc között az alacsony vízállás miatt a túlméretes mezőgazdasági és erdészeti gépek szállítása szünetel. A Tisza középső szakaszán nem üzemel a komp, Tiszatardos és Tiszalök, Vezseny és Martfű, Nagyrév és Tiszabög, valamint Nagykörű és Fegyvernek között. A Moson Olcsva és Olcsva-Apáti között az alacsony vízállás miatt leállt a komp. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Zeg Zoltán, mint kis csibék. Kertek, lankák közt vitt utam. Tikkadtam, pihegett a táj, s lebegett fönn az alkonyat, mint óriás madár. Puha szárnyakkal, nesztelen kóvájgott a vidék felett, s összebújtak, mint kis csibék, virágok és füvek. Összebújtak, mint kis csibék, s mint kotlós védő szárnyait, úgy emelte föléjük egy öreg fa ágait. Ámulva néztem a csodát. Így él, így óv a szeretet. Sipogva elaludtak a virágok és füvek.
1: Zelke Zoltán, mint kis csibék című versét Nagy Adrián mondta el. Zelke Zoltán 1906-ban született, édesapját korán elvesztette, Miskolcon járt iskolába, ám tanulmányait nem fejezte be. 1928-ban jelent meg először verse a Nyugatban, Csuklódon kibudjon a vér címmel, melyről Radnóti Miklós írt elismerő kritikát. Megismerkedett a Nyugat második nemzedékével, köztük József Attilával is, akik hamar maguk közé fogadták. A második világháború kitörését követően Ukrajnába került munkaszolgálatosnak, de épp bőrrel átvészelte a háborút. Magyarország megszállásakor azonban bujdosni kényszerült, a kommunista rendszerben ünnepelt költő volt. A valódi helyzetet nem ismerve írt hangzatos költeményeket Sztálin és Rákos Imátyás dicsőítésére. A rendszerben Baumgarten díjjal, Kossuth, illetve József Attila díjjal jutalmazták. Gyermeklapot is indított Kisdobos címmel, amelyben saját gyermekversei is megjelentek. Ekkor már tisztában volt a kommunizmus fanákságaival, és az 56-os forradalom lelkes híve lett. A forradalom leverését követően 3 évi fogságra ítélték, de amnesztiával 1,5 év után szabadult. Azonban ez nem tölthette el örömmel. Felesége 1 héttel szabadulás előtt meghalt, édesanyja pedig a halálos ágyán feküdt, és másnapra meghalt ő is. Zelke életében ez volt a mélypont, de lírájában egy új korszak kezdődött. 63-ban jelent meg a Tűzből mentett hegedű című kötete, benne a feleségét sírató gyászdalával. Zelke Zoltán Budapesten hunyt el 1981-ben.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: Leó pápa szombat délutáni programja Riminiben. A Szent Atya a betegekhez, fogyatékkal élőkhöz és szegényekhez. Itt Riminiben otthon vagytok. A pápa beszéde a Rimini meeting résztvevőihez. A jövő ígéret, nem pedig fenyegetés. A Szent Atya homíliája Rimini kikötőjében. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
1: 14. Leó pápa betegekhez, fogyatékkal élőkhöz és szegényekhez. Itt otthon vagytok. 14. Leó pápa augusztus 22-én Riminiben tett látogatása során a Székes Egyházban találkozott beteg, fogyatékkal élő és szegény emberekkel. Rövid köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy Jézus mindig befogadta és a középpontba állította a szenvedő és rászoruló embereket, visszaadva számukra az emberi méltóságuknak megfelelő életet. A Szent Atya arra buzdította őket, hogy ne csupán befogadói, hanem aktív résztvevői legyenek az egyház életének. Leó pápa mindenek előtt köszönetet mondott Rimini püspökének és a helyi karitásznak a találkozó megszervezéséért, majd közvetlenül a jelenlévőkhöz fordult. Ez a Rimini székesegyház, és itt ti otthon vagytok.
2: Questa la cattedrale di Rimini. E qui voi siete a casa.
1: 14. Leó felidézte Jézus magatartását, aki, amikor beteg, fogyatékkal élő vagy szegény emberekkel találkozott, befogadta és a középpontba állította őket, hogy meggyógyítsa és visszaadja számukra a méltóságuknak megfelelő életet. Így mutatta meg mindenkinek Isten szeretetének, végtelen irgalmasságának jeleit, hangsúlyozta a pápa. Hozzátette: akiket Jézus meggyógyított és felemelt, gyakran követőivé váltak, és beléptek tanítványainak közösségébe. A Szent Atya rámutatott, hogy a keresztény embernek ugyanezt az utat kell járnia. Engednie kell, hogy Krisztus meggyógyítsa, megbocsásson neki és megtérítse, majd pedig együtt kell haladnia másokkal az egyházban. Az egyház ugyanis az a közösség, amelyet Krisztus azért hozott létre, hogy mindenkihez elvigye a bűn és a halál fölött aratott győzelmének örömhírét.

0: 14. Leópápa a Rimini Meetingen. A jövő ígéret, nem fenyegetés. 14. Leópápa augusztus 22-én Riminiben találkozott, a 47. alkalommal megrendezett találkozó a népek közötti barátságért résztvevőivel. Beszédében a népek közötti barátság és a béke építésének fontosságáról, az irgalmasság erejéről és a keresztények felelősségéről szólt. Különösen is a nagy számban jelenlévő fiatalokhoz fordult, végül pedig a Communione e Liberazione mozgalmat az egyház egységének megőrzésére és a kölcsönös meghallgatásra buzdította. Leó pápa beszéde elején hangsúlyozta, hogy a jelenlegi történelmi helyzetben még világosabban felismerhető az a profétai üzenet, amelyet csak nem fél évszázada a találkozó nevében fogalmaztak meg.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli.
0: Meeting, azaz találkozó, a népek közötti barátságért. Ferenc pápa Fratelli Tutti, azaz mindnyájan testvérek kezdetű enciklikájára utalva, 14. Leó megállapította, hogy a társadalmi barátság a testvériség nyilvános és konkrét arca. A békét ma is azok az emberek őrzik és terjesztik, akik szeretnek találkozni egymással, és nem félnek attól, hogy szembesítsék egymással gondolataikat, fogalmazott. Amikor felismerjük egymásban Isten gyermekeinek méltóságát, képessé válunk meghallgatni egymást és barátokká válni, személyekként és népekként egyaránt. A határok, a meghatározások és az intézmények előtt mindig ott vannak az emberek.
1: Ci sono sempre le persone.
0: Szögezte le Leó pápa. Az idei Rimini Meeting mottója Dante isteni színjátékának utolsó sorából származik. A szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot. 14. Leó rámutatott. Ez a szeretet nem tűnt el, és nem veszített erejéből. Még ha csendesen működik is, szemben azokkal a hangos erőkkel, amelyek megrázzák világunkat. Igen, a szeretet mozgat, hangsúlyozta, majd hozzátette. A valóság megfullad számításainkban, és fellélegzik Isten ingyenességében. Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa tanítását felidézve, a Szent Atya az isteni irgalmasságot állította szembe korunk hatalmi logikájával. Krisztus követése, hangsúlyozta, egy világos felismerésből indul ki. A rosszat nem lehet rosszal legyőzni. A katolikus kultúrának ezért a fegyverkezésre ösztönző hamis realizmussal az irgalmasság realizmusát kell szembeállítania, amely szerint még ellenfeleink is testvérek, akiknek a szemébe kell néznünk, és akikkel az igazságban kell találkoznunk. A pápa konkrét feladatokat is megfogalmazott. Szabadítsuk meg az együttélést a gyanakvástól, a kultúrát az erőszakosságtól, az oktatást az ideológiától, a munkát a profit bálványimádásától, a technológiát és a pénzügyeket a halál üzleteitől. Fel kell tárni azokat az igazságtalan hatalmi viszonyokat is, amelyek a szegénység, az egyenlőtlenség, a háborúk és a környezeti katasztrófák hátterében állnak. Ehhez olyan bátor úttörökre van szükség, akik saját életük megváltoztatásával teszik hitelessé a mindenkitől megkívánt megtérést. Beszédének egyik leghangsúlyosabb részében 14. Leó közvetlenül a meetingen jelenlévő fiatalokhoz fordult. Kedves fiatalok! Sokan vagytok itt, közületek sokan önkéntesként. Annak jelei vagytok, hogy a jövő ígéret és nem fenyegetés.
1: Siete segno che il futuro è una promessa, non una minaccia.
0: Arra buzdította őket, hogy merjenek kockázatot vállalni. A szeretet mozgat, sürget, felébreszt a dermedtségből. Új hivatásokat ébreszt, és arra hív, hogy kockáztassunk. Vállaljátok a kihívást. Leó pápa arra kérte a fiatalokat, hogy nyíljanak meg egy valódi katolicitás előtt, és lépjenek túl minden túlságosan szűk hovatartozáson. A mozgalom, a csoportok és a közösségek ne váljanak zárt világokká, hanem legyenek ugródeszkák, amelyek segítségével belemerülhetnek a teljes valóságba. Induljanak el más kultúrájú és származású testvéreik, különösen a legszegényebbek felé. 14. Leó hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációját csak szabadságban lehet építeni. A szeretetben soha nincs kényszer, indoktrináció, soha nincs csábítás, megtévesztés vagy toborzás. Szeretet csak szabadságban, élő párbeszédben és önmagunk nagylelkű odaajándékozásában létezik. A Szent Atya szerint ma sokakat meglep a fiatalok Krisztushoz való ragaszkodása és az egyházhoz tartozása. Nem elsősorban a számok a fontosak, még ha figyelemre méltó is az a több ezer fiatal, aki a leginkább szekularizáltnak tartott társadalmakban kéri a keresztséget. A szabadságról van szó. Az igazsággal csak szabadságban lehet találkozni, mutatott rá, majd elődei tanítását idézte. Az egyház nem folytat prozelitizmust, inkább vonzás által növekszik. Beszéde végén 14. Leo a Communione e Liberazione mozgalom tagjaihoz fordult. Kedves barátaim, szeressétek mindig az egyházat.
1: Amate sempre la Chiesa.
0: Szeressétek és őrizzétek annak a közösségnek az egységét, amelyen keresztül Krisztus elért benneteket és magához vonz. A jelenlegi korszakváltás és a világot sújtó válságok közepette arra hívta őket, hogy fedezzék fel újra a meghallgatás értékét, Isten igéjének, egymásnak és azoknak az embereknek a meghallgatását is, akik keresik az igazságot, még ha nem is tartoznak az egyházhoz. A szinodalitás nem egy folyamat neve, hanem annak a népnek a természete, amely a barátságban és a másikkal való találkozásban felismeri, hogy egyedül Istenhez tartozik, hangsúlyozta 14. Leo. Arra buzdított, hogy tegyék kézzelfoghatóvá és hitelessé. Minden karizma a közösség javát szolgálja, minden gazdagság megsokszorozódik, ha megosztják, és minden félelem legyőzhető. Leo pápa végül a Szentlélek segítségét kérte a szeretett közösség építéséhez, majd Dante szavaival zárta beszédét. Vezessen továbbra is bennünket az a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot.
1: Che muove il sole e le altre stelle.
2: Leo pápa homiliája Riminiben. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent. A Rimini meetingen tett szombati látogatás utolsó programjaként Leo pápa város kikötőjében este 6:30-kor szentmisét mutatott be, mintegy 25 ezer hívő előtt, akiknek zöme a találkozó fiatalja volt. Leo pápa nagy örömmel celebrált a szentmisét Rimini egyházáért egy intenzív nap csúcspontján, amelynek során ellátogatott San Marino köztársaságba és a népek barátságának találkozójára. Most, hogy belépünk az Úr napjába, itt az ideje, hogy megünnepeljük azt a misztériumot,
1: celebrare il mistero,
2: amely értelmet ad mindennek, és amely minden lelkipásztori tevékenységünk csúcspontja és forrása, kezdte homíliáját a Szent Atya. A vasárnapi evangéliumban Jézus megkérdezi tanítványaitól, kinek tartotok ti engem? Péter mindannyiuk nevében így válaszol, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Két évezred után, folytatta a pápa, arra kaptunk hivatást, hogy megújítsuk ugyanezt a hitvallást. Azért vagyunk itt, mert hisszük, hogy Jézus a Messiás, az Atya örök fia, aki felkentek és elküldtek a világba, hogy szolgáljon és életit adja váltságul sokakért. Igen, kedveseim, szólt a pápa, Péter szavaival felismerjük az igazságot, amely örömmel és reménnyel tölt el minket, és megtaláljuk az életre vezető utat. Isten útját, aki az emberiség szolgálatába áll, a mesterét, aki lehajol, hogy megmussa tanítmányai lábát, a pásztorét, aki feláldozza magát nyájáért. És ebben a fényben tekintünk Jézus gesztusára, amikor átadja Péternek a kulcsokat, mert az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
1: Perché nella chiesa, ad ogni livello, l'autorità è servizio,
2: állapította meg a Szent Atya. A pápa, a püspökök, a papok és a diákonusok az elsők, akik így éljenek, és Isten egész népének csatlakoznia kell hozzájuk, mindegyikük a maga sajátos hivatása szerint. Az egyházban ugyanis a kötés és oldás küldetése, miközben egyrészt azok szerepére vonatkozik, akik az Úr nevében hivatottak a tekintély gyakorlására, másrészt egy olyan stílust és feladatot ír le, amely minden megkeresztelt embert érint. Átölelni, újra egyesíteni, befogadni, megszabadítani, megbocsátani és felszabadítani mindazokat, akik a bűn és annak következményeinek fogjai. Igaz és bölcs sáfárai lenni mindazon javaknak, amelyeket Isten ránk bízott, hogy mindannyian együtt, szeretetben, mindenki javára munkálkodhassunk. Az első olvasmányban Izaiás próféta Sebnáról szólt, egy tisztviselőről, akire Ezekiás király nagyszabású vallási, erkölcsi, társadalmi megújulási tervét bízta Jeruzsálemben és Júda királyságában. A becsvágy és a kapzsiság miatt azonban ez a hatalmas ember visszaélt a ráruházott hatalommal, vagyont gyűjtött magának, barátainak és rokonainak és másokon uralkodott. Ezért elbocsátották és küldetését Eljakimra bízták, aki egy becsületes, a befolyásolástól mentes ember volt, akinek igaz lelkűsége olyan szilárd volt, mint a falba vert szög, a próféta szavai szerint. Az üzenet világos. Minden, amíg vagyunk és amíg van, Isten ajándéka, amelyet ránk bíztak, hogy az ő kezében az igazságosság üdvösségének eszközei lehessünk egymásért, kezdve azokon a helyeken és embereken, akikkel nap mint nap élünk és dolgozunk, hogy nagy és nyitott szívvel elérhessük az egész világot. A második olvasmányban Szent Pál Isten terveiről beszél és azt mondja, hogy azok kifürkészhetetlenek, nem is annyira érvelésének bonyolultsága miatt, hanem szeretetének lefegyverző mérhetetlensége miatt, amely felülmúlja minden képességünket és elvárásunkat, mert tőle, mondja az apostol, és általa, és érette van minden. Isten egyszerű, mert tiszta szeretet, és arra hív minket is, hogy olyan szívvel szeressük, mint az övé. Útjainkat az ő útjaihoz, és gondolatainkat az ő gondolataihoz igazítsuk. Az őszinteség, a nagylelkűség és a jóindulat ezen értékei köztudottan kedvesek Románia népének, szólt a pápa, akik őszinték, vidámak, szorgalmasak és segítőkészek. Ezt bizonyítja a számos szent és boldog példája, akik itt születtek.
1: Ne sono testimoni, i numerosi esempi di santi e beati.
2: Így gyakorolták a szeretetet, és megélték az evangéliumot, néha a vértanúságig menően. Ezt bizonyítja a folyamatos elkötelezettség a különböző egyházi csoportokban, prébániákban, családokban, a katolikus akcióban, különféle mozgalmakban és egyesületekben, valamint a keresztény nevelésben és a karitatív munkában. Bizonyára e gazdagság, valamint az adriai partvidék és a hátország természeti és művészeti szépsége miatt érkezik ide minden évben annyi ember nyaralni Olaszország és a világ minden tájáról, szólt elismeréssel Leó pápa a népszerű és közkedvelt tartományról. Ezzel kapcsolatban a Szentatya arra buzította a romániai híveket, hogy folytassák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy ez a régió ne csak a pihenés és a szórakozás révén legyen befogadó, hanem a lelkülete által is.
1: Anche per lo spirito.
2: Szent II. János Pál pápa, aki sok évvel ezelőtt itt járt, erről a hivatásról beszélve hangsúlyozta, hogy a pihenés nem azt jelenti, hogy elszakadunk önmagunktól, inkább azt jelenti, hogy találkozunk önmagunkkal, és megbékélünk önmagunk legbensőbb lényével. Tanította az 1982. augusztus 29-én itt bemutatott szentmisén. A világ, amelyben élünk, számos kikapcsolódási formát kínál, amelyek közül néhány azonban inkább szétszóródáshoz és romláshoz vezet, mintsem az igazi önmagunkhoz való visszatéréshez, és ürességet hagy a szívben. Vannak, akik menekülésnek nevezik ezeket, mintha a hétköznapi élet egy börtön lenne, amelyből ki lehet szabadulni. De mi tudjuk, hogy a legigazibb hely a pihenésre, az Istennel való találkozásra, és az igazán egymással való találkozásra nem kívül a káoszban van, hanem önmagunkban, lelkünk legmélyén. Keresztény közösségként ezért különösen arra vagyunk hivatottak, hogy ápoljuk ezt a tapasztalatot, és adjuk tovább azt a nyitottság és a vendégszeretet által, mind személyesen, mind intézményesen, egyházaink gondoskodása és összeszedettsége által, a segítőkészségünk és a szeretet felajánlásának készsége révén. Ez vonatkozik mindazokra, akik egy évnyi munka után megérdemelt pihenésre vágynak, mind azokra, akik testileg és lelkileg sebzetten menedéket, élelmet és segítséget keresnek hazájuktól távol. Püspökötök az egyházmegyéhez írt levelében ezt írta: az ima, az egység, a meghallgatás, a bátorság, az egyszerűség, a hála, a szépség olyan magatartást kíván jelezni, amely mindig jelen van az élet minden területén.
1: In ogni frammento della vita.
2: Kedves fivéreim és nővéreim! Miközben ismét ezt a fontos meghívást intézem mindnyájatokhoz, elmélkedéstek és elkötelezettségtek számára, ismét köszönöm a fogadtatást, a hittel és örömmel teli részvételetöteket, és a boldogságos Szűz Mária Szent Gaudentius püspök és védőszentjeitek közbenjárására bízlak benneteket, zárta a Rimini kikötőjében tartó záró szentmise homiliáját 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Fülöp apostol örömmel viszi hírül barátjának, Nátánaelnek, akit a hagyomány a mannepelt Szent Bertalan apostollal azonosít, hogy megtalálta a messiást, a názáreti Jézust. Nátánael válasza gyanakvó, jöhet-e valami jó Názáretből? E szavak mögött nem csak előítélet, hanem mély vágy is rejtőzik az igazság iránt. Fülöp nem vitázik, nem bizonygat, hanem hívja, hogy szerezzen személyes tapasztalatot. Ez a hívás a keresztény küldetés lényege. Nem elég érveket felsorakoztatni, mert a hit mindig a személyes találkozásból születik. A találkozásban Nátánael Bertalan felismeri Jézust. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. A bizalmatlan kérdést csodálatos hitvallás követi. Aki először kételkedett, most a hit példájává válik. A hagyomány szerint Szent Bertalan a keleti területeken hirdette az evangéliumot, többek közt Örményországban, ahol vértanú halált szenvedett. Bár életéről kevés történeti adat maradt fenn, tanúságtétele elevenen él az egyház emlékezetében, különösen az őszintesség, a bátorság és a hűség példájaként. Bertalan apostol emlékeztet bennünket, a valódi találkozás Jézussal mindig belső átalakulást hoz, és még az Istenkeresés bizonytalanságából is megszülethet a hit. Az evangélium nem a tökéleteseknek szól, hanem azoknak, akik nyitott szívvel keresik az igazságot. Nátánael nem is sejtette, hogy egy egyszerű meghívás elvezeti őt a vértanúságig. Ma talán másfajta hívások között élünk, de Jézus ugyanúgy hív bennünket, mint egykor Nátánaelt. Gyere, lásd meg, ki vagyok, és engedd, hogy átformáljam az életed.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Az énekrend ma az Éneklőegyházból lett összeállítva. Szent Bertalan apostol ünnepén 4 éneket veszünk belőle. Első a 646-os, az Örvendezzünk minnyájan az Úrban. Felajánlás alatt a 153-as számú ének lesz, az Áldozatot hozzatok, áldozásra pedig a 662-es, a Hű és okos szolga. Kivonulásra a 213-as számú ének csendül fel, az Igaz hitben végig megmaradjunk kezdetű. Még egyszer az énekszámok, tehát az Éneklőegyházból sorrendben. A 646-os, a 153-as, a 662-es és a 213-as. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgató testvéreinket is. Ezen a Szent Misén ünnepeljük Szent Bertalan apostol ünnepét, aki a hagyomány szerint Indiában hirdette az evangéliumot, és ott szenvedett vértanúságot. A mai reggeli Szent Misénket az adokozó szándékára elhunyt Kovács Bertalan édesapa lelki üdvösségéért ajánljuk fel. Most vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Gyanom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Urunk Istenünk, erősítsd bennünk azt a hitet, amellyel Szent Bertalan apostol mind halálig ragaszkodott fiadhoz. Közben járására ad, hogy egyházat híven szolgálja minden nép üdvösségét, ami Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Szent lecke a Jelenések könyvéből. János apostol így beszél látomásában a megdicsőült egyházról. Szólt hozzám az angyal, és ezt mondta: jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány jegyesét. A hét angyal egyike lélekben elvitt egy magas hegyre, és ott megmutatta nekem a mennyből az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta, ragyogott, mint a drága kő, mint a kristálytiszta jáspis. A városnak széles, magas fala volt, rajta 12 kapu. A kapuk fölött 12 angyal. A kapukra nevek voltak vésve, mégpedig Izrael fiai 12 törzsének a neve. Keleten 3 kapu volt, északon 3 kapu volt, délen 3 kapu volt, és nyugaton is 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, rajtuk a bárány 12 apostolának 12 neve. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.
2: Szentjeit

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Egy alkalommal Fülöp találkozott Natanaellel, és közölte vele. Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát. Jöhet-e valami jó Názáretből? Kérdezte Natanael. Jöjj, nézd meg, felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Natanael közeledik hozzá, így szólt. Nézzétek, ez egy igaz izraelita. Nincs benne kétszínűség. Natanael megkérdezte. Honnan ismersz engem? Jézus így felelt. Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Natanael erre elismerte. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt. Azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta. Bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az íg, és Isten angyalai fel alá szállnak az emberfia felett. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldom téged, Krisztus!
0: Én tanítása legyen bűneim bocsánatára. Kedves testvérek, a mai evangéliumi szakaszban hát Bertalan apostolnak a meghívását hallottuk, és hát több dologra figyeltem, amikor vagy több dolog úgy érintett ebből az evangéliumi szakaszból, ami hát lehet, hogy a bennünk is megtörténnek. Az első, ami ebben az apostolban lehet látni, és hát bennünk is van, ez az előítélet. Itt, amikor Fülöp megy hozzá, és hát szólítja, hogy menjen, megnézzen egy valakit, akiről a próféták szólnak, a názáreti Jézus, József fia, ő egy előítélettel válaszol. Hát jöhet-e valami jó Názáretből? És ez konkrétan mit mond nekünk, hogy vigyázzunk ezekkel az előítéletekkel. Hát tudjuk jól, hogy mit jelent, hogy még mielőtt ismernénk egy adott személyt vagy helyzetet, már rögtön kimondjuk az ítéletet, hogy ez rossz. Ez a személy az rossz, és vagy az a helyzet, ez rossz, és ebből nem lehet jó. Hát Fülöpnek a válasza, gyere és nézd. Sokszor szükségünk van kivenni ezeket az előítéleteket, és az okoskodásunkat félretenni, és egyszerűen hagyatkozni az Istenre. Egy másik dolog, ami megérint, az amit mond Jézus Krisztus Natanaelről, vagyis Bertalanról, hogy gyakorlatilag itt nem azt dicséri benne, hogy ő egy szent és bűntelen valaki, hanem alapvetően azért azt dicséri benne, hogy ő őszinte. Tehát nincs benne kétszínűség. És hát ezt az őszintességet is kell kérnünk, és vigyázni kell a kétszínűségre, a képmutatásra, mert az Isten nem tud mit kezdeni azokkal az emberekkel, akik hát különösen nem is csak mások előtt, de különösen vele szemben rejtegetnének dolgokat előtte. Úgy is tudja egyrészt, másrészt azért, hogy az Isten kezdjen, tudjon kezdeni valamit velünk, hát szüksége van, hogy őszinték legyünk, őszinte kapcsolatba lépjünk vele. És hát miután Natanael ugye félreteszi az előítéletet, és találkozik Jézus Krisztussal, megdöbben arra, hogy ez a Jézus Krisztus az már eleve ismeri őt, megengedi, tehát hagyja, hogy ismerve legyen, akkor itt szembesül ezzel a hitigassággal, tehát hogy ki lesz nyilatkoztatva neki az, hogy Jézus Krisztus a Mesiás alapvetően, akire várt, és hamisnak vagy hibásnak bizonyul az ő előítélete, és megtapasztalja azt, hogy ő a Mesiás. Milyen szép ez a találkozás. Hát kérjük az ő közbenjárására, hogy egyrészt, hogy mi is igyekezzünk mindig őszinték lenni, ezt az őszintességet kérjük is ajándékként az Istentől, és hát óvakodjunk egyrészt az ítélettől, de különösen az előítéletektől, amelyekkel sokszor tele vagyunk. Amen. Kérjük kedves testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Bertalan és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kérinseinket.
2: Áld meg, Urunk, egyházadat, Leó pápánkat, Csaba főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Árazd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tarts távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Végül engedd, Urunk, hogy Bertalan testvérünk, és valamennyi elhunyt szerettünk már most, és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendhessünk. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Menj, Atyánk! Fogadd a mennyországba elhunyt testvérünket, Kovács Bertalan édesapát, akiért ezt a Szent Mise áldozatot felajánljuk. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hallgass meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket. Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk, Krisztus, ami Úrunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Szent Bertalan apostol ünnepét megülve, Istenünk, arra kérünk, hogy elnyerhessük segítségedet annak közbenjárására, akinek tiszteletére ezt a dicsérő áldozatot bemutatjuk előtted, Krisztus, ami úrunk által.
1: Amen.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak is, így szólt: vegyétek, és iggyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, Szent Bertalannal és a többi apostollal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökön örökké.
1: Amen.
2: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
4: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Úrunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
4: Amen.
3: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
4: És a te lelkeddel.
3: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
4: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: könyörögjünk. Urunk Istenünk, Szent Bertalan apostol ünnepén magunkhoz vettük az örök élet zálogát. Kérünk, legyen az mind jelen, mind eljövendő életünk segítője, Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézus Úr, lelke körök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.
1: Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szentmisét Michele Gervasoni atya mutatta be. Az éneket Birincsik Péter vezette, a felolvasó dr. Löffler Erzsébet, rádiónk technikai munkatársa Birincsik Márton volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Szent Istvánhoz kötődő erekjéket kapott tegnap a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csont erekjéi a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak, gyermekei ajándékozták a prágai magyar katolikus közösségnek. Az értékes erekjéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmise elején adta át megőrzése Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses erekjéket, biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi, és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán, amikor megköszönt az ajándékot. A prágai magyar katolikus személyi plébánia a cseh főváros belvárosában álló Szent Henrike és Kunigunda templom, amely egyben a prágai szlovák katolikus személyi plébánia, valamint a körzetben élő cseh katolikusok plébániájának székhelye is. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, közölte a miniszterelnök tegnap helyszíni sajtótájékoztatón. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, így másodpercenként csaknem 100 köbméter víz jut az erőműbe. Megerősítette, szerdára várhatóan a teljes 2000 megawattos kapacitás rendelkezésre áll. Korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése, emelkedik a vízszint, és a bárkák süllyesztése is befejeződött. A kormányfő beszélt arról is, a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokon felbuzdulva a kormány úgy döntött, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit úgy lenne méltányos és helyes, ha nem csak az adófizetők fizetnék, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, vagy akár az itthon működő nemzetközi cégek is beszállnának a közös ünnepségbe. Teremtsünk ebből a hagyományt, hogy ne kelljen a miniszterelnöknek mindig szólnia, hogy van társadalmi felelősségvállalás, fogalmazott. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Pakson a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a jogszabályokat a munkálatok lezárultával, vagy azzal párhuzamosan, példátlan gyorsasággal beterjesztik. Úgy fogalmazott, az ország már túljutott azon a ponton, amikor még lenne idő a klímaváltozás okozta válság kezelésére. A cél a mezőgazdaság, a folyók, a tavak és a megszokott életkörülmények megőrzése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kabinet már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Komoly tárgyalások kezdődnek a MOHU-val, hamarosan felülvizsgálják a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesziót, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzáfűzte, kemény partnerek lesznek, a nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása érdekében mindent elkövetnek. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete és a szeptemberi családi pótlék, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos elmondta, ezzel több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben a kormány. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában. Végül az időjárásról, általában derült lesz az ég, északon lehet több gomoly felhő, de csak jelentéktelen zápor fordulhat elő, a szél helyenként megélénkül, a csúcshőmérséklet 28-30 fok körül alakul, híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Szent Bertalan apostol. Bertalan apostol egyike a 12 apostolnak, akiket az Úr Jézus választott ki maga mellé. Az első 3 evangélium ezen a néven nevezi, de Szent János Natánaelnek hívja. Nagyon keveset tudunk róla. Egy apokrif irat szerint Jézus mennybe menetele után először Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. Ott lett Krisztus vértanúja, mégpedig úgy, hogy bőrét elevenen lenyúzták, ezért szokták kezében lenyúzott bőrrel ábrázolni. Michelangelo a Sixtus kápolnában a saját képére mintázta meg. Marco da Grate híres Bertalan szobra pedig a milánói dómban látható. Erekéi a 6. században kerültek Rómába, és a Tiberis szigetén tisztelik. Ezen a szigeten az ókori pogány Rómában a gyógyítás istenének, Asklepiusnak volt a szentélye. A keresztény Rómában pedig Bertalan lett a gyógyítás égi pártfogója. Az apostol koponyáját 1238-tól a frankfurti dómban őrzik. Tiszteletére templomot szenteltek Rómában, Velencében, Brassóban és még sok helyen. Gyöngyösön is tisztelik. Napját örökké emlékezetessé teszi az 1572-es Szent Bertalan éj elnevezésű mészárlás, amikor királyi parancsra Párizsban és vidékén 10 000-nél több hugenottát öltek meg. Mindehez azonban, jó ha tudjuk, sem neki, Szent Bertalannak, sem az egyháznak semmi köze nem volt. Így imádkozunk a misében. Urunk Istenünk, erősítsd bennünk azt a hitet, amellyel Szent Bertalan apostol mind halálig ragaszkodott fiathoz, közben járására add, hogy egyházat híven szolgálja minden nép üdvösségét Krisztus a mi Urunk által. Ezen a napon emlékezzünk meg egy különös vértanúcsoportról, ezt a csoportot így nevezik a Fehér Csapat vértanúi. Valerianus császár üldözésekor haltak vértanúhalálc 153-ban az afrikai Utikában. A bíró begyújtatotta mészoltóba, majd meggyújtatta Jupiter oltárát. Választaniuk kellett, vagy áldoznak a pogányistenségnek, vagy pedig meghalnak. Ők belevetették magukat a forró mézbe, és egy-kettőre porrá égtek. Tetemeik fölé később bazilikát építettek. Maga Szent Ágoston is dicsőítette valamennyüket. Nekünk is választanunk kell elég gyakran, itt a földi életben, a jó és a rossz között. Mindig a jót válasszuk. Ebben példaképeink és segítőink a szentek, s mindenek fölött Isten kegyelme.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Ó Istenem, a magad számára teremtettél engem, hogy a magam módján szolgáljak neked. Ha beteg vagyok, Uram, szolgáljon téged betegségem. Ha szorongatások vesznek körül, szolgáljanak azok téged. Adhatsz nekem rövid vagy hosszú életet. Te tudod, mire van szükségem. Te tudod mindig mindenben, mire lesz jó. Én tehát neked adom, és teljesen rád bízom magamat. Bölcsebb vagy nálam, és jobban szeretsz engem, mint én magamat. Ne engedj a saját utaimon járni, Uram, anélkül, hogy rád gondolnék. Engedd, hogy mindent elviseljek érted, minden szándékomhoz a te beleegyezésedet kérem, és minden cselekvésemhez a te áldásodat. Miként a napóra a nap szerint igazodik, úgy akarok én igazodni te utánad. Fogadj el, és vezess engem. Teljesen neked adom magamat, Uram.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most programajánlót hallanak. Augusztus 28-a és 30-a között rendezik meg a lajosvárosi búcsúi napokat. 28-án pénteken 16 órától lesz gyónási lehetőség, majd 17 órakor szent mise, és utána nyitják meg a Szent Carlo Acutis életét, életszentségét bemutató kiállítást a Találkozások házában. Majd filmvetítéssel zárul a napi program. 29-én szombaton családi nap lesz a templomkertben játékokkal, gyermekeknek szóló programokkal, 13 órakor közös ebéddel. 14 óra 30 perctől Szent Carlo Acutis filmvetítés és vetélkedő lesz fiataloknak. 16-15-től pedig rózsafűzér a békéért, majd Szent Lajos litánia, 17 órától pedig Szent Mise. Fél héttől zenés táncos templomkerti búcsúi köszöntő zárja a napot. 30-án vasárnap lesz a búcsúi Szent Mise körmenettel agapéval. Ünnepi prédikációt mond főtisztelendő Kovács Lajos görögkatolikus parókus. Mindenkit szeretett vár a lajosvárosi közösség.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, közölt a miniszterelnök tegnap helyszíni sajtótájékoztatón. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, így másodpercenként csak nem 100 köbméter víz jut az erőműbe. Megerősítette, szerdára várhatóan a teljes 2000 megawattos kapacitás rendelkezésre áll. Korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése, emelkedik a vízszint, és a bárkák süllyesztése is befejeződött. A kormányfő beszélt arról is, a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokon felbuzdulva a kormány úgy döntött, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit úgy lenne méltányos és helyes, ha nem csak az adófizetők fizetnék, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, vagy akár az itthon működő nemzetközi cégek is beszállnának a közös ünnepségbe. Teremtsünk ebből a hagyományt, hogy ne kelljen a miniszterelnöknek mindig szólnia, hogy van társadalmi felelősségvállalás, fogalmazott. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Pakson a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a jogszabályokat a munkálatok lezárultával, vagy azzal párhuzamosan, példátlan gyorsasággal beterjesztik. Úgy fogalmazott, az ország már túljutott azon a ponton, amikor még lenne idő a klímaváltozás okozta válság kezelésére. A cél a mezőgazdaság, a folyók, a tavak és a megszokott életkörülmények megőrzése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kabinet már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Komoly tárgyalások kezdődnek a MOHU-val, hamarosan felülvizsgálják a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesziót, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzáfűzte, kemény partnerek lesznek, a nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása érdekében mindent elkövetnek. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete és a szeptemberi családi pótlék, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos elmondta, ezzel több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben a kormány. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az applikáció fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt, céljuk, hogy a MÁV Plusz valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. A következő fejlesztésként a grafikus helyfoglalást említette, amelynek révén az utasok a kocsi ülésrajzán láthatják majd a szabad helyeket, és kiválasztatják, hogy pontosan hol szeretnének ülni. Az ukrán elnök szerint a háború idején megtartott választások szétzilálhatják az országot és megoszthatják a társadalmat, mondta az államfő újságíróknak. Volodymyr Zelenszky szerint az elnökválasztáshoz előbb a biztonsági kérdéseket kell rendezni, ha ez megtörténik, Ukrajna 69 napon belül kész lesz a szavazásra. A Union ukrán hírügynökség beszámolója szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az orosz állami sajtónak adott interjújában arról beszélt, nem lehet szó a harcok

0: leállításáról az ukrán államiság felszámolása nélkül. Úgy fogalmazott, az orosz állampolgárok többsége érti, miért harcolnak, és bár sokan szeretnék, ha mindez mielőbb véget érne, és nem kellene tartaniuk a drónoktól, rakétáktól, ez az általa náci rezsimnek nevezett ukrán vezetés hatalma maradásával járna. Hatalmas erdőtűz tombol Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokpusztán. Július végén kezdődött még a tűz, eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzselt fel a különleges természetvédelmi területen. Ez mintegy 80 kilométerre van a fővárostól, Belgrádtól, Szerbia hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat. Az Európai Unió helikoptereket és tűzoltókat küld, írta meg a Reuters hírügynökség. Halálos áldozatokat is követeltek a heves viharok a balti államokban. Lettországban és Litvániában két ember életét vesztette, és mintegy félmillióan áram nélkül maradtak a hétvégén. Heves széllökések voltak Észtországban is. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, északon lehet több gomoly felhő, de csak jelentéktelen zápor fordulhat elő, a szél helyenként megélénkül, a csúcson mérséklet 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. augusztus 24-én hétfőn a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Bilincsik Márton nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint reggeli játékunk követ. Utána 9 órakor hírekkel jelentkezünk, majd közélet. A mai műsorunk egy februári adás ismétlése lesz, melynek első részében vendégünk volt Bernasconi Busch Katalin, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnöke, adásunk végén pedig Szondi Sándor népi iparművésszel, az erdélyi Magyar Örökségdíj idei kitüntetettjével beszélgetünk. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához, melyben Bernasconi Busch Katalint hallják.
2: Egyébként a kisebbségi önkormányzatokat is nagyon szívesen támogatjuk, vagy pedig, hogyha vannak intézmények, mint például a Boldogkőváraljai Fogyatékkal Élők Otthona, ahol ugye 100 olyan fogyatékkal élő ember él életvitelszerűen, ugye őket, hogyha hozzák ide be Miskolcra például szakrendelésekre, akkor automatikusan hozzánk bekanyarodnak, és már viszik is a megfelelő takarókat. Olyan ruhákat ugye nekik nem lehet például rajta gomb, nem lehet benne megkötő, nem lehet rajta cipzár, mert ők például ezeket nem tudják használni, de ezeket mi már tudjuk, és már külön oldalra gyűjtjük például ennek az otthonnak, és amikor látjuk, hogy van egy adag, akkor már kanyarodnak be hozzánk, és már viszik is.
1: 9 órától külön műsorral jelentkezünk Kisújszállási és Törökszentmiklósi adóinkon. Napról napra című összeállításunkban ma Áder Jánost, Magyarország korábbi köztársasági elnökét, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökét hallják a vízről.
3: Még egyszer fontos, hogy most 25 év alatt volt 4 olyan árvízünk, ami általában 100 évente szokott jönni, zárója bezárva. Na most ebből mi következik? Ebből az következik, hogyha most visszaemlékeznek, fölidézik az emlékezetükbe a Pocsolya térképet, akkor ez kísérteties hasonlóságot mutat azzal a különbséggel, hogy ezek a kék területek, ezek árvíz által veszélyeztetett területek, de megépítettünk árvízvédelmi töltéseket. Tehát ezek most nincsenek víz alatt, korábban víz alatt voltak nagyon sokszor.
1: Tokai adónk is külön műsort szól 9 órától. A kilátó mai vendége dr. Szlivka Anna, a Miskolci Addiktológia osztályvezető főorvosa lesz, akivel a függőségekről, keresztény megközelítésből beszélget a szerkesztő Molnár András.
4: Van például biblia csoportunk, amit hozzáértő ember csinál, azt én nem csinálhatom, az nem az én fórumom, akármennyire hívő vagyok, illetve van napindító csoportunk, az minden nap van, és ott is ilyen, hát most lehet azt mondani, spirituális szemléletben, mondjuk igen, a Bibliát használja, aki ott tartja a csoportot, igen, és bibliai idézetekkel dolgozik. De hát nyilván azt tiszteletbe tartjuk, hogy sok olyan beteg van, aki ott ateistaként ül, és hogy ilyenkor, mikor ilyen van, akkor na hát ők ebben nem. Tehát, hogy ezt úgy kell csinálni, hogy azért ez úgy fogadó képesek legyenek rá a betegek.
1: 10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát. A hírek után mindennapi egészségünk, és e műsorunkban dr. Fejér Bencével, az EGRI Markot Ferenc Kórháza radiológus főorvosával beszélgetünk a CT, az MR-a röntgen, valamint az ultrahangvizsgálatok hatékony alkalmazásáról. Most részlet következik a műsorból.
5: Röntgensugárzás egyszerre áldás, viszont hogyha sokat adunk belőle, akkor sajnos káros is, úgyhogy senkinek sem ajánlom, mint hobbit, hogy ilyen vizsgálatokra járjon, ezért fontos, hogy mindig orvos indikálja a radiológiai vizsgálatokat, mert van előnye is, és persze hátrány is, és jobb, hogyha ezt egy kollega kézben tartja, figyelve arra, hogy ne legyen túlzásba vívva a diagnosztika.
1: A 11 órai híreket Mesterségem címere című műsorunk követi. A mai alkalommal az Avasi Arborétumba látogatunk az adás szerkesztőjével, Farkas Erzsébettel, aki a helyszínen Adorján Eszterrel, az Avasi Arborétum Alapítvány elnökével, okleveles természetvédelmi mérnökkel beszélget, többek között nagyapja örökségéről, valamint az arborétum sajátosságairól. Következzen most rövid ajánlónk.
6: Hangulata van ennek a kertnek, ezt mindenképpen el kell, hogy mondjuk, és el is kell, hogy higgyék nekünk a kedves hallgatók.
7: Igen, nagyon sokan mondják egyébként, hogy itt, mintha nem is Miskolc városban lennénk. Egy nagyon különleges mikroklímája van ennek a területnek, és igazándiból mi nem is akartunk létrehozni itt egy úgymond tömegturizmust, tehát mi szeretnénk azt a profilját megtartani ennek a kertnek, hogy ide aki eljön, az a csendet kapja, a békességet, nyugalmat ki tudjon ide jönni, tenni egy sétát a madárcsicsergésben, a csendességben, akár le tudjon ülni egy padra, tehát mi ezt a funkcióját szeretnénk megújrizni a fenyőkertnek.
1: 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az órangyalát, 12:05-től pedig egy házi hírekkel jelentkezünk. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben a mai alkalommal Szent Bertalan apostolról hallanak. Elmondjuk még az imád Cseperényi György boldog elvatásáért, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13:05-től pedig a Neuma szól, és ebben Bach 94. kantátájának a második felét mutatja be Varga László egyházzenész. Utána kinyitjuk népzenei kincsestárunkat, és egy válogatást hallanak Cserepes Károly Nacht Muzik című albumáról. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb 13:55-kor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is, műsorainkhoz tartalmas időtöltést kívánok!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: 8 óra 21 perc van, elindítjuk ma reggeli játékunkat. A Mátra-Derecskei Széndioxid gyógygázfürdőbe, a Mofettában nyerhetnek ajándékutalványokat hallgatóink a mai napon. Az Őserő a Föld mélyéből ajándékutalvány két fő részére 5 alkalmas teljes kezelést biztosít. És az utalványokat postai úton juttatjuk el majd a nyerteseknek, tehát olyanok figyelmét szeretném felkelteni, vagy remélem fel is keltettem, aki élnének, élni is tudnak majd ezzel a lehetőséggel. Három belépőnk van, tehát 3x2 páros belépőnk, így 3 feladványunk is lesz a mai nap folyamán. Az elsőt Bozók Ferenc atyától hallják. Holnap a Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunkban lemegy majd teljes egészében az az esszé, aminek most csak egy részletét hallhatjuk, de ebből is ki lehet találni, hogy ki az az író, akinek alakjai, képzelt alakjai szerepelnek a feladványban. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, tehát egy író nevét várom erre a telefonszámra.
2: Pompom Picur képzeletbeli barátja. Pompom ült egy ágon. Hogy ki is Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja olyan, mint a szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújas, kifordított bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucs orrán pamutbojt. Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon. Föl-le jár, mivel egy kis szellő hintáztatja az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent. Aztán persze középen is. Ezekkel a mondatokkal kezdődik az író Pompom meséi című könyve, és ugyanezt a gondolatot, Pompom sejtelmességét, és Picuron kívül senki által nem ismert titokzatosságát idézi, a köteten belül például a Bátor Tintanyúl című fejezet egyik szövegrészlete is. Hogy kicsoda Pompom? Ó, igazán senki sem ismeri. Egyszer ilyen, egyszer meg olyan. Egyértelművé teszi a meseíró, hogy Pompom a külvilág számára érzékelhetetlen, láthatatlan és nem is hallható. Picur és Pompom iskola és otthon közti lassú sétáiból csak Picur kuncogását érzékelik a járókelők, és hogy magában beszél, amint az iskolába siet. Pompom Picur fejére ült, mint egy csapka, és mesélt. És senki, de senki se vette észre, hogy Pompom nem sapka, és senki, de senki se értette, hogy miért nevetgél Picur, ahogy lassan, nagyon lassan ballagott iskolába. Pompom tehát kizárólag a Picuré, azaz ő Picur féltett titka. Gyerekeknél nem ritka, hogy ha szoronganak vagy magányosnak érzik magukat, pláne sötétben, énekelnek vagy dudolásznak, fütyörésznek, zajt keltenek, vagy úgy tesznek, mintha lenne társuk, akivel el tudnak beszélgetni, aki oldja feszültségüket vagy unalmukat, félelmüket, magányukat. A Madárvédő golyókapkodó című Pompom epizód a legkivált enigmatikus, mert itt Pompomot még maga Picur sem látja, de mégis tud vele kommunikálni, behívni, megidézni őt magához. Picur csavargatta a nyakát, tekergette a fejét, de nem látta Pompomot, azután felszólt a levegőbe, az ág felé. Szia, Pompom! Iskolába! De egyáltalán nem rohanok. Hol vagy? Nem látlak. Miért bújtál el? Gyere közelebb, kérte Pompom. Bocz Domonkos interjú kérdésére az író egyértelműen ezt a talán revelatív választ mondta. Minden művemet szeretem, de van kedvencem is. Például a Pompom meséi sorozat. Két okból. Az egyik az, hogy végre egy kislánya főszereplő, Picur, aki lassan, nagyon lassan megy az iskolába, és mindenfélét elképzel. A másik ok, hogy a meseirodalomban ez egy különleges terület, hiszen a szereplők se nem emberek, se nem állatok, hanem képzelt lények. Itt aztán működik az író képzelete, és az olvasóké is. Egyik stand-up jelenetében Kőhalmi Zoltán humorista azzal tréfálkozik, hogy Picúr nyilván skizofrén, de itt a humorista természetesen a groteszk humor túlzó abszurditásával fogalmaz. Kőhalmi azon élcelődik, hogy Picúr valószínűleg skizofrén vagy szociopata, lévén, hogy magányosan sétál az utcán, mi alatt egy általa elképzelt entitással társalog, aki a fején vagy a vállán ülve zagyva történetekkel beszéli tele a kislány fejét. Azt a talányos poént is említi Kőhalmi, hogy vajon milyen intézménybe jár Picúr. Ha egy kislány egy olyan lényel beszélget, akit senki más nem lát, és aki bármivé át tud alakulni, paróka, szobafestő, pemzli, stb., arra a felnőtt logika pszichológiai magyarázatot keres. Kőhalmi Csukás meséjének abszurd elemeit olyan intellektuális köntösbe csomagolja, hogy a néző azonnal érzi az abszurd túlzást, és nem a téma komolyan vehetőségén, hanem a párhuzam abszurditásán nevet. A képzeletbeli barát szaknyelvi elnevezése a pszichológiában az imaginary companion, képzeletbeli társ, láthatatlan társ, vagy az invisible playmate, láthatatlan játszótárs. Bár a 20. század közepéig a kutatók gyakran magányosságnak vagy mentális problémának gondolták, a modern fejlődés lélektan ma már a normális, egészséges gyermeki fejlődés és a kreativitás jelének tekinti. Emel kisesszé szerzője a fentebb idézett interjú válasz dacára nem bátorkodik állást foglalni arról, hogy akkor végső soron Pompomot képzeletbeli vagy valós barátnak szánta-e Picúr számára. Írását inkább gondolatkísérletnek szánta. A gyermeki logika és a képzelet egyértelműen meghatározó az összes epizódban. Mindazonáltal kétségtelen, hogy a szárnyaló, olykor csapongó gyermeki fantáziák jól reagáltak a szerző meséire, amelyekre jelentősen rásegítettek a mesékből készített rajzfilm epizódok bájos, Sajdik Ferenc összetéveszthetetlen képi világát dicsérő ábrái. Fantasztikus együttállástól beszélhetünk az animáció esetében, hisz Sajdik mellett az ő ikercsillaga Dargai Attila ült a rendezői székben. Ma már ikonikus figurákként élnek velünk tovább Pompom, Picúr, Radírpók, festéktüsszentő Habci Benő, a civakodó cipőikrek, a csokoládé függő Gombóc Artúr és a többiek.
1: 8 óra 29 perc van, nyilván már nem készültem nehéz feladványokkal, hiszen szeretném, ha a gazdára találnának páros belépőink a mofettába, Mátra Derecskére. Hozta Isten, szeretettel köszöntöm, mindez azonban, amit elmondtam, semmit nem volna le a megfejtés értékéből. Hozta Isten.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Németh Margit vagyok Füzesabonyból.
1: Köszöntöm.
3: És Csukás István volt a megfejtés.
1: Így van, Csukás István. Köszönöm, hogy bemutatkozott, bár én soha nem kérem erre hallgatóinkat, tehát ha valaki szeretné a jövőben megőrizni az inkognitóját, nyugodtan tegye. Elég, ha mi tudjuk a nevüket, az önök nevét, hiszen azt adjuk majd, hiszen arra a névre és címre küldjük majd a mofetta belépőket, amivel tud-e élni.
3: Igen, de én az előbb mondtam, hogy nem tudok elmenni a mopettába, de valakinek felajánlom szívesen.
1: Nagyon örülök, vagy az még jobban fog örülni, aki megkapja. Nyilván ez így is érvényes. Csukás István a Pompom sorozat írója volt többek
3: Igen.
1: között. Emlékszik-e a Pompomra, hogy mikor jött ez be úgy a köztudatba?
3: Olyan a 70-es években körülbelül.
1: Így van, talán harmadikos lehettem, amikor először kezembe került a Pompom mesei sorozat Radírpók című kötete, ami már a második volt, mert az első kimásról szólhatott volna, mint Gombóc Artúrról.
3: Igen, Gombóc Artúr.
1: És ez a Sajdik, igen, rajzvilág Csukás István meséjével párosulva valami teljesen, legalábbis számomra új mesevilágot nyitott meg,
3: igen,
1: és,
3: igen,
1: és a mai
3: igen.
1: napig nyitva van ez
3: de
1: a mesevilág.
3: De a gyerekek nagyon szerették, főleg mikor már a filmek is megjelentek.
1: Igen. És az a jó, hogy a filmben nyilván nem követték volna el ezt a butaságot Dargai Attila és társai, hogy például nem a Sajdik rajzokra építik magát a rajzfilmet is, mert ez a kettő, ez tényleg elválaszthatatlan már. Csak úgy, mint Gerard Darrell és Rébék László rajzai, ha jól mondom a nevét. Ha Gerard Darrell könyv kerül a kezembe, és nem ő illusztrálta, már nem is olyan, legalábbis gondolom. Én így gondolom, talán mások is. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk reggel, és gratulálok akkor
3: a nyereményéhez. Viszont hallásra, dicsértessék.
1: Mindörökre elmen, és egy-két programot hadd ajánljak figyelmükbe. Kezdjük a legfontosabbal, a véradással. Ma augusztus 24-e van, így vér, nosz vajon a Fégedi János iskolában adható 15 és 17 óra között. Holnap 25-én Besenyőtelken az általános iskola 14 és 16 óra között biztosít lehetőséget arra, hogy egy véradással megmentsünk három életet. Ugyanis jobb esetben ugye egy levett vérből, egy adag vérből háromféle készítmény is készülhet. És szintén lesz még véradás a héten, 26-án is, itt Egerben a civil közösségek házában. A kezdési időpont 14 óra, a befejezés 17. Ne feledjék otthon személyigazolványukat, tajkártyájukat és lakcímkártyájukat sem, valamint egyenek előtte, és igyanak is. Ez fontos a vérvétel, a véradás szempontjából. Én egyelőre egyit szerettem volna programként ajánlani, hiszen lesz még időnk rá, de mégis kezembe került egy, ha már így arról beszéltünk, hogy mikor került a kezembe az első Pompom könyv, pont az iskolában volt, és nem is tudom már, ki hozta be. Elvittem hátra kölcsön, kértem és nézegettem a képeket, olvastam a mesét, azóta Radír Pók úgymond beköltözött, meg a többi szereplő is az életünkbe, és ugye arról hallottuk Bozók Ferenc atyát, hogy vajon Csukás István mit gondolt Pompomról, hogy valódi, létező, úgymond személye, vagy pedig csak kitalált. Ezt én nem döntöm el, rábízom kedves hallgatóinkra, hogy hogy foglalnak állást. És ha már az iskolát említettem, akkor a pedagógus kollégáknak egy felhívás a Herman Otto Múzeum részéről, amely intézmény szeretettel hívja őket Zserbó című évnyitójára, ahol kötetlen, barátságos légkörben egy kávé mellett ismerhetik meg a múzeum pedagógiai kínálatot. A rendezvény segíti a pedagógusokat abban, hogy kilépve a megszokott keretekből tartalmas, a tanítást támogató lehetőségeket gyűjtsenek, miközben új szakmai kapcsolatokkal is gazdagodhatnak. A helyszín a Herman Otto Múzeum főépülete, Miskolc-Görgei utca 28, az időpont pedig augusztus 27-e 9 óra, ekkor kezdődik és 12 óráig tart. Lesz ebben kötetlen beszélgetés és ismerkedés a múzeum pedagógiai programokkal különböző standoknál, bemutatkoznak a kiállítóhelyek, a kultúrkoffer, valamint esélyegyenlőségi kezdeményezéseik is. 11 órakor kezdődik a tárlatvezetés az őserdei ösvényeken, a Miskolc Annó és a Titkos és a Publikus című kiállításokban. A részvétel ingyenes. És most akkor vegyük föl túrabakancsunkat, képzeletben pakoljunk be a hátizsákunkba, szintén képzeletben, és induljunk világá Barázs Csaba geológussal, geográfussal, aki nemrégiben egy országban járt, egy olyan országban, amelynek nevét most a 36-os körzet 510-610-es számra várom.
4: Fölkerestük ugye a Gekhárdi kolostort, monostort, és természetesen a többi ilyen keresztény templomot, amelyek még élő szakrális építmények, sok esetben már múzeumként vagy régészeti lelőhelyként működnek. Tehát azért eljutottunk itt a hegység peremére, ahol viszont megtekintettük a természeti és a kulturális értékek között lévő olyan emlékeket, amelyek tehát egyszerre kulturális örökség és természeti örökség részét is képezik, az úgynevezett sárkányköveket. ezek ilyen menhírszerű állított kövek, amelyeket úgy meg is faragtak, ilyen sárkányos, madaras motivumok láthatók rajta.
1: Obelix mindig ilyen cipelt a hátán az Asterixben.
4: Pontosan.
1: Ő menhírfaragó volt.
4: Így van, hát ugyanezek az állókövek, ugye a kromlecsek, Stonehenge-ek, menhírek, tehát ezek Nyugat-Európában is megtalálhatók. Azt mondom, hogy Európa peremén, mert itt is itt vagyunk igazán, ugye Európa, Ázsia, Kaukázus, Kis-Kaukázus, tehát ennek a tájnak a hovatartozása úgymond vitatott. Hát Ázsiához tartozik most már, ugye, mert a Kaukázus, Fekete-tenger, és aztán ugye a Márvány-tenger képez Európa határát, Anatólia, Ázsia, de igazán az még nagyon paleo-európa történelmét képviseli. Tehát fölkerestük ezeket a vishapakárokat is, amelyek legrégebbi kulturális emlékei. Ezek a organikus tájművelésnek az elemei, általában 2000 méter magasság fölött állítják, és mindenütt valami víz lelő helyhez, legyen ez egy forrás, legyen ez egy kárfülkének a maradványa, tehát egy olyan horpadás, ami ilyen kis vizenyős tavak alakultak ki, mint mondjuk a Magas Tátrában is, ugye, vagy a Alpokban is vannak ilyenek, tehát víz, vízkultusszal hozható kapcsolatba. Ebből sok ezer van. Nagyrészt már ugye elfeküdtek a földön, be is fette őket a talaj, van, ami még állva vannak, és látogatható régészetű lelőhelyek vannak, amelyeket újra felállítottak lelkes lokárpatrióták azon a helyen, ahol ugye megtalálhatók voltak, és többet levittek Jerevánba, tehát ha Jerevánba sétálunk, azt hiszem 68 ilyen visapakart láthatunk ott a tereken, a nagy múzeumuk, a Nemzeti Múzeum előtt, mellett is.
1: De ezek hány évesek?
4: Hát ezek őskoriak, a neolitikum vége, mivel faragták a követ, ugye már valószínűleg a részkorra tehetők, tehát mindenképpen az őskor emlékei, és még egyszer mondom, ezek a terület legrégebbi régészeti, kultúrtörténeti emlékei, majd erre épül rá ugye az urartui birodalom már a részkor, bronzkor tájékán, a Hurriknek a birodalma, ami ugye Araratról kapta a nevét, az urartui birodalom, amely aztán szépen átdifundál Magna Arméniába, mert hogy a Hurrik hát leszármazottainak tartja magát, de mindenképpen egy kontinuitást hirdetnek az ókori urartui birodalom és a mai között.
1: Egyébként a legelső hivatalosan is keresztény állam.
4: Így van. Hát a kereszténység itt lett 301-ben az első államvallás. Méghozzá Tiridates király idejében, amikor is megvilágosító Szent Gergely, a sok-sok Szent Gergely közül az egyik szerintem legjelentősebb személyiség itt ténykedett ezen a területen. Immediászhez kezdjem azzal, hogy ez a Tiridates idézőjelben még pogány volt, tehát ugye a zoroasztrianizmusnak hódolt, és a 290-es évek végén, amikor Szent Gergely itt, hogy úgy mondjam, térített a keresztény hitét, terjesztette, akkor őt hát börtönbe, egy verembe zárta. 14 évig tartózkodott a Hor, vagy Khor Virap nevezetű veremben. Ez azt jelenti, hogy mély verem, és ez a neve ennek a monostornak, ami a mai napig ott van, és a verem látogatható, mi le is ereszkedtünk ott, elég mélyen, egy ilyen kútszerű mélyedés, és e köré már egy kápolna épült, templom, monostor, de ez Tiridates idejében ez egy börtöncella volt, hiszen itt volt a akkori főváros Artaxat, így mondjuk, hogy Artaxat, és hát ugye ebbe a cellába vetette Tiridates Szent Gergelyt, és 14 évig volt ott. Az előzményekről ugye annyit, hogy Szent Gergely, ő egy pártus származású nemes volt, és Perzsiába az apja megölte Koszró fejedelmet, a perzsa uralkodót, és ezért menekülniük kellett. Szent Gergely ekkor Örményország területére lépett, de nem nézték jó szemmel a családot, tehát ők tovább mentek a római birodalomba, és gyakorlatilag Cezáreába vagy Kaiszareába, ugye így mondjuk azt a keresztény központot, tehát ilyen missziós teológiai központ, ugye, ami a legjelentősebb volt ebben az időben, ő ott tanult. Na most gondoljuk el, hogy Szent Gergely, akkor még nem Szent Grigória, ő itt keresztényé vált, és eljött ide, Na szóval ő itt működik, és ahogy említettem, ez a Tiridates börtönbe veti 14 évig. Állítólag egy özvegyasszony táplálja, míg nem, Tiridates nagyon megbetegszik, tehát valami végzetes csúnya betegségben szenved, és az ő húga, aki egyébként titokban azért rokon szenvezik a keresztény hittételekkel, hát ő egy álmot lát, hogy csak Gergely tudja
1: meggyógyítani.
4: Egyébként az én véleményem szerint ő volt az, aki óta védte és táplálta gyakorlatilag Gergelyt, ezért bírta ki. Tehát köztük valami szellemi kapcsolat is lehetett. És Gergelyt kiemelik a 14 éves fogságából, és meggyógyítja természetesen Tiridatészt, aki ennek köszönhetően abban a pillanatban áttér úgymond udvartartásával együtt, az Araxészban meg is keresztelik, és gyakorlatilag még Gergelyt elküldi ugyanide Cezáreába, hogy akkor püspökké szentelje az ottani püspök, és gyakorlatilag úgy jön vissza, mint az apostoli egyház első püspöke, térítő püspök, és még elég sokáig, mert ez a közmegegyezés szerint 301-ben történt. És ő 331-ig élt világosító, Szent Gergely egész országot megkereszteli, először lesz államvallás a kereszténység.
1: 8 óra 42 perc van, vajon melyik országról? Hallottuk ezt a rövid kis beszámolót, ennek hosszabb változatát szombaton reggel 8 óra 15-től a reggeli beszélgetésben kísérhetik figyelemmel. Tartsanak velünk akkor, és még játszanak velünk 9 óráig. Most szeretném köszönteni hallgatónkat, hozta Isten, akitől a választ megkapjuk arra a kérdésre, hogy melyik országban járt Barász Csaba.
5: Jó reggelt kívánok! Örményországban
1: jár. Jó reggelt kívánok önnek is, és minden kedves hallgatónknak. Még egyszer, így van, Örményország a megfejtés. Csak azt a támpontot vagy fogódzót elmondaná, ami segített a megfejtésben?
5: Hát, utána néztem igazából.
1: Igen, mondjuk világosító Szent Gergely nem tartozik talán a legismertebb szentek közé, legalábbis a köztudatban, de azért igen nagy alakja volt ő a katolikus egyháznak, és szerintem sokan ismerik az ő tevékenységét. Kicsit érdekes ez a 14 évig egy veremben élni, de hát valahogy megoldották.
5: Igen.
1: Nem tudom, a Moffetta jeggyel, akkor ezek szerint tud ön is élni.
5: Szeretném,
1: nagy szeretettel
5: venni.
1: Fogunk majd önnek postázni, és nekem a hangja nem ismerős, játszottunk-e már korábban?
5: Igen, szoktam. Szinte rendszeresen.
1: Ó, bocsánat, hogy akkor...
5: Lehet, hogy nem önnel...
1: Kicsit megkopotta.
5: Hétfőn és pénteken, illetve hát volt már, hogy kedden is.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt telefonhívásával, és gyógyulást kívánok. Remélem nem komoly baj készíti
5: nem.
1: A Moffettába.
5: És megfázás.
1: Egy kis megfázás.
5: Igen.
1: Arra is lehet, hogy jó ez a gyógygázfürdő.
5: Igen.
1: Köszönöm
5: nagyon
1: szépen.
5: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen, Isten áldja, és még folytatom programajánlóval. Van még egy feladványunk, és egy páros belépünk, ezért lehet majd még játszani egy picit később. Augusztus 28-án ismét különleges esti programmal várja látogatóit a Miskolci Állatkert, az Országos Állatkertek Éjszakája program sorozat részeként. Az idei este középpontjában a tévhitek, tények és tévhitek az állatvilágban téma áll. A látogatók többek között arra is választ kaphatnak, valóban vak-e a vakond? Tényleg almát hord-e a sünatüskéin, vagy igaz-e a denevérekről szóló ismert legenda? A program során hüllők és ízelt lábúak kerülhetnek testközelbe, bemutatkozik a denevérek titokzatos világa, valamint interaktív programokkal készül a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is. A természetkedvelőket csillagles, különleges ásványok és ősmaradványok, állati alkatrészek, arcfestés, kínai oroszlántánc, tűzzsonglőrshow és egy igazi tűzoltó autó is várja minden esetőségre felkészülve. A különleges esti hangulatnak köszönhetően ezúttal sötétedés után is bepillanthatunk az állatkert lakóinak világába, így a program családoknak, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt izgalmas élményt kínál. És ugye nem csak a Miskolci Állatkert várja önöket pénteken 19 órától, hanem a Jászberényi Állatkert is, ahol éjszakai kalandokkal várnak kicsiket és nagyokat, és varázslatos esti programokra is készüljenek. Genesius ünnep, ha jól ejtem a nevét ennek a szentnek, akinek bevallom őszintén, most néztem utána, hogy ki is volt ő. Szent Genesius, és elmondom, hogy miért teszem most ezt közzé, 300 körül halt vértanú halált színész volt, és olyan darabokban lépett fel, amelyek Jézus Krisztust gúnyolták ki, Diocletianus császár nagy örömére, az ő szórakoztatására, és egyszer egy olyan darabban lépett fel, amely a Szent Keresztséget gúnyolta volna ki, és azért volna, mert fölállt, és hitet tett Krisztus mellett a színpadon. Ennek az lett a következménye, hogy Diocletianus válogatott kínzásoknak vetette alá, hogy megtagadja hitét, azonban mivel nem tört meg, végül lefejezték. Ő a színészek és a színházi szakma védőszentje. Na, a program. 2023-ban az Arszakra Fesztivál keretében indította el Mikita Gábor színháztörténész a családjával a színháziak védőszentjéről, Szent Genesiusról elnevezett programot, azzal a szándékkal, hogy a színészek patronusa köré új színházi ünnepet építsenek, olyat, amely teret ad a szakralitásra nyitott színházi gondolkodásnak, a közös elmélkedés és önreflexió igényének. Augusztus 29-én szombaton várják az érdeklődőket délután 2 órára, Mikita Gábor rendhagyó tárlatvezetésére a Színész Múzeumba, majd délután 4 órától a Szemere Bertalan Díjas színháztörténész a színművészet, színházművészet patrónusait mutatja be előadásában. 8 óra 47 perc van még egy páros belépünk. Most egy zenész, talán több is volt ő, mint egy zenész alakját idézzük fel, Farkas Erzsébet riportja segítségével, ha tudják, hogy kiről szól. Ez a rövid ismertető, hívják a 36-os körzet 510-610-es számot.
6: Néző Istvánnal, a Kisvárdai Városszépítő Egyesület elnökével beszélgetek, a Kisvárdai Könyvtárban találkoztunk egymással, és ahogy beléptünk a könyvtárban a dolgozó szobájába, örömmel vettük észre azt a táblát, amely, hát szubjektív véleményemet is elmondom, az egyik kedvenc szerzőmnek állít majd emléket. Miért is Kisvárdán? Talán sokan tudják, de azért válaszoljunk a kérdésre.
7: Még a kérdésre válaszolnék, én azt mondom, hogy nem is szubjektív vélemény, hanem objektív, tehát én is szeretem Talaiti szövegeit, mondani a valóját, tehát egy klasszikusnak nyugodtan nevezhetem. És hát ha már annak neveztem, akkor úgy gondoltuk, hogy egy emléktáblát állítunk a tiszteletére, hiszen ő nem Kisvárdán született, de mint Kisvárdai Városszépítő Egyesület, vezetője, vagy egyáltalán az egyesület, meg ahol vagyunk a Városi Könyvtárnak a helyi történeti gyűjteménye. Mi kisvárdaiként kezelünk mindenkit, aki itt működött valamennyi ideig.
6: Tehát mert hogy hogyan kötődött ő Kisvárdához?
7: Tehát ő ide költözött, tehát ugye nem is született, és itt járt általános iskolába is, itt járt zeneiskolába is, itt járt gimnáziumba is, és itt alapította meg tulajdonképpen azt a zenekart, amivel először kezdett a zenei pályán működni, hát természetesen akkor helyi celebként, hogy ezt a szót használjam, és ehhez a kezdeményezéshez, hogy emléktáblát állítsunk, csatlakozott az önkormányzat. Halála után is már rendeztek, ha jól emlékszem, 2 alkalommal ilyen emlékfesztivált, és aztán, mint sok nagy nekibuzdalás, ez is abban maradt sajnos, de az idén újra lesz, és az önkormányzat október 14-re tűzte ki ezt az időpontot, amikor nem csak egy emlékfesztivált rendez, hanem emlékére egy sétányt is felavatnak, ahol nagyobb méretű képeken látható a zenei pályafutása. Ezt követi a sétány felavatása után az emléktábla helyezése.
6: Amely hova fog kerülni?
7: Arra a zeneiskolára kerül, amely a mai Mátyarok útján van, és amikor zeneiskolába járt, ott volt a zeneiskola épülete. Mindig ideiglenes épület volt, mert mindig kicsi volt a zeneiskola épülete, és hát az jelenleg a II. Rákóczi Ferenc szakmunkás képzőszak középiskolának az épülete. Egyébként eredetileg zsidó elemi iskola volt, és ennek a külső falára, az utcafonti falára rakjuk fel ezt.
6: Mivel rádióban beszélgetünk, írjuk le a kedves hallgatóknak, úgy kell elképzelniük, hogy egy fekete táblán fehér feliratot olvasunk, valamint képét is láthatjuk. Fekete gránit lapon fehér felirat olvasható, a szövege pedig a következő. Őriz engem ezen a világon. Bizony, ha klasszikusokat említett, akkor ez a dalszöveg is tőle származik. Melyik dalban is szerepel ez a bizonyos idézet?
7: Természetesen tőle származik ez az idézet. Volt azt hiszem még vagy 2-3 a tarsolyomban, és úgy gondoltam, ez talán kifejezi az egész mondandóját, amit ő a zenépályafutása alatt megírt, és továbbadni akart, és talán valami örökséget is ránk, hogy valóban őrizni kell nekünk, mert sajnálatos módon tapasztalom, illetve hallom mások tapasztalatából is, hogy a mai fiatalok sokan nem ismerik már. Tehát 10 év nem nagy idő látszólag a mi szempontunkból, de hát olyan, majdnem zenének neveztem, amit hallgatnak be a fiatalok, de én azt nem nevezném zenének. Tehát ez kiöli sajnos a mai fiatalságból azt az igényesnek nevezett zenei kultúrát, amit a mi generációnak még volt szerencséje hallgatni.
6: Mondjuk el az emléktáblán, pontosan ezt a szöveget olvassuk, halálának 10. évfordulójára állította Kisvárda Város Önkormányzata és a Kisvárdai Városszépítő Egyesület 2023-ban.
7: Ha már felolvastuk, akkor szerintem hozzátehetjük azt is, hogy ezt az emléktáblát én Gála Vencselőn készítettem el. És amikor megrendeltem, volt rá pénzünk, illetve az önkormányzat is adott hozzá támogatást, és azt mondta a Gál Vencselői cég tulajdonosa, hogy ő is tisztelője Cipőnek, másrészt a felesége Kisvárdi kötődésű, és ők ingyen elkészítették nekünk az emléktáblát, aki pedig a képet, tehát a fotóját, mint mikrofon előtt áll, szintén ingyen gravírozta bele a cég alkalmazottja.
6: Amikor már a Republik Együttes népszerű hazai együttessé vált, gyakran járt vissza Kisvárdára?
7: Természetesen 2 okból járt vissza, hiszen itt lakott még a családja, az édesanyja, tehát ez egy személyes ok, és gyakran koncertezett itt a főutcán is, a gimnáziumban, a Bessenyei György gimnáziumban, ahol ő érettségizett, ott is adott koncertet, és amikor hívták, jött, mint hető az a nagy koncert, amikor a Republik Együttes, a Cipőfűző Együttes és Andant Együttes zenekarok, meg barátok közösen zenéltek itt a Várszínház és Művészetek Házában, az volt utoljára ilyen nagy koncertjük.
6: És ön személyesen találkozott vele?
7: Tehát én nem fogtam kedet, meg nem mentem oda hozzá, de természetesen láttam színpadon, mert egyéniség volt, aki talán a színpadon visszasugározta azt, amit a szövegeiben megírt. Ma egy szóval lehetne mondani, hiteles.
6: Van-e kedvenc dala, amelyet szeret valami miatt?
7: Talán ezt a földet választottam erdő közepén, és amit még említhetek, de tulajdonképpen egy másik szerzőt, aki meg a még nagyobb kedvencem volt, az a Cseh Tamás, és nekik van egy közös lemezük, hogy Cseh Tamás énekel Republik számokat, és talán ezt a lemezt lehetne úgy mondani, hogy nekem ez a 2 kedvencem ötvöződik egy albumban.
6: Tehát az emléktáblán az Őriz engem ezen a világon című idézet olvasható. Melyik dalából vették ezt az idézetet?
7: Tehát ez az idézet, ez a Fényes utakon című dalából származik, és életében is egy fényes utat, fényes pályafutást futott, mondhatom végig, mert talán születhettek volna még új lemezek, meg új dalok, de az égek úgy akarták, hogy így záruljon az élete, és ha túlvilágon is ő már fényes utakon jár, és figyeli minket, túlélőnket, talán azt is, hogy ápoljuk az ő emlékét.
1: 8 óra 54 perc van, szeretettel köszöntöm 3. nyertesünket, hozta Isten, és megtudjuk, szerintem mindenki tudja, hogy kiről szólt Néző István Farkas Erzsébet riportjában. Hozta Isten!
8: Kicsértessék a Jézus Krisztus, Ferenc Péter vagyok, Erdőtelekről.
1: Nagyon örvendek, és várom a megfejtést.
8: Bódi László, azaz Cipő.
1: Bódi László, Cipő, a Republik énekese, frontembere, lelke volt, ha mondhatom így, és sokan megőrizzük őt emlékünkben, és a dalaink keresztül még tovább él, és azért bízunk mi abban, meg hisszük is, reméljük katolikusként, hogy azért nem ér véget a halállal az élet, csak legalábbis itt a Földön. A Mofetta jegyeket önnek is postán küldjük majd el, és jó gyógyulást kívánok. Remélem, hogy
8: köszönöm szépen.
1: Haszonnal fogja felhasználni de. A 2 jegyet. Mi is Bódi László cipővel, cipődalával búcsúzunk. Köszönöm szépen, hogy hívott minket, köszönöm szépen, hogy hívtak minket és hallgattak. Valószínű a holnapi napon is Mofetta jegyek lesznek, mert technikai okokból a múlt héten nem sikerült még három páros belépőt eljátszani. Holnap Molnár András várja önöket. Én megköszönöm a zenei szerkesztést Vasvári Dettinek, a technikai lebonyolítást pedig Birincsik Mártonnak. Tikovics Ernőt hallották, további szép napot és jó rádiózást kívánok!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte ma reggel Magyar Péter a Facebook oldalán. Megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása, még 2 nap és elérjük a közel 2000 megawattot, ismertette a miniszterelnök. A kormányfő már tegnap megerősítette, hogy szerdára várhatóan a teljes 2000 megawattos kapacitás rendelkezésre áll majd. Korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése, emelkedik a vízszint és a bárkák süllyesztése is befejeződött. A kormányfő beszélt arról is, hogy a Paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokon felbuzdulva, a kormány úgy döntött, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit úgy lenne méltányos és helyes, ha nem csak az adófizetők állnák, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, valamint akár az itthon működő nemzetközi cégek is beszállnának a közös ünnepségbe, finanszírozásba. Teremtsünk ebből a hagyományt, hogy ne kelljen a miniszterelnöknek mindig szólnia, hogy van társadalmi felelősségvállalás, fogalmazott Magyar Péter. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Pakson a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a jogszabályokat a munkálatok lezárultával vagy azzal párhuzamosan példátlan gyorsasággal beterjesztik. Úgy fogalmazott, az ország már túljutott azon a ponton, amikor még lenne idő a klímaváltozás okozta válság kezelésére. A cél a mezőgazdaság, a folyók, a tavak és a megszokott életkörülmények megőrzése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergia hálózat fejlesztése és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kabinet, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Ma megérkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete és a szeptemberi családi pótlék, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos elmondta, ezzel több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben a kormány. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják majd meg a családok utalvány formájában. Az ukrán elnök szerint a háború idején megtartott választások szétzilálhatják az országot és megoszthatják a társadalmat, mondta az államfő újságíróknak. Volodymyr Zelenszkij szerint az elnökválasztás az előbb a biztonsági kérdéseket kell rendezni, ha ez megtörténik, Ukrajna 69 napon belül kész a szavazásra. Az ukrán Union hírügynökség beszámolója szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az orosz állami sajtónak adott interjújában arról beszélt, nem lehet szó a harcok leállításáról az ukrán államiság felszámolása nélkül. Úgy fogalmazott, az orosz állampolgárok többsége érti, miért harcolnak, és bár sokan szeretnék, ha mindez mielőbb véget érne, és nem kellene tartaniuk drónoktól, rakétáktól, ez az általa náci rezsimnek nevezett ukrán vezetés hatalmon maradásával járna, fejtette ki. Irán azzal fenyegetőzik, hogy leállítja a teljes olajexportját a Perzsa öbölből, ha az Egyesült Államok folytatja a gazdasági háborút, miközben Washington az eddigi legsúlyosabb szankciós intézkedéseket készül bejelenteni Teherán ellen. Masoud Pezeshkian iráni elnök közben elismerte, az országa súlyos gazdasági nehézségekkel küzd. Hatalmas erdőtűz tombol Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokpusztán. A július végén kitört lángok eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzseltek fel a különleges természetvédelmi területen. Ez mintegy 80 kilométerre van a fővárostól Belgrádtól. Szerbia gyakorlatilag hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat. A Reuters hírügynökség a hétvégén megírta, hogy az Európai Unió helikoptereket és tűzoltókat

0: küld az erdőtüzek miatt. Halálos áldozatokat is követeltek a heves viharok a balti államokban. Lettországban és Litvániában két ember életét vesztette, és mintegy félmillióan áram nélkül maradtak a hétvégén. Heves széllökések voltak Észtországban is. A Richter skálán 5,9-es erősségű földrengés volt tegnap hajnalban Tokióban és környékén. 37 ember megsérült, többségük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt 70 kilométeres mélységben. A földmozgás Japánban 5 prefektúrát érintett. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, északon lehet több gomoly felhő, de csak jelentéktelen zápor fordulhat elő, a szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Közélet. Délelőtti magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. február 9-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetünk aktuálisan futó projektekről, önkénteskedésről, szükségről és átlátható segítségről. Majd beszámolunk arról, hogy egy miskolci népművész több évtizedes a faművességhez és a magyar hagyományok megőrzéséhez kötődő munkásságát ismerték el csütörtökön a Miskolci Vármegyeházán. A díjazottal beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Katalin, itt a stúdióban, szervusz.
1: Szép napot kívánok mindenkinek. Köszönöm a meghívást.
0: Mondjuk el először is, hogy mivel is foglalkozik a Superszum Közhasznú Alapítvány, és hogyan is jött létre?
1: A Superszum Közhasznú Alapítvány idén januárban volt 6 éves, úgyhogy ünnepeltünk is egy kicsit. Három miskolci édesanyja összefogásából jött létre, volt benne azóta tagváltás, de ugyanúgy miskolci édesanyák működtetjük, ugye rengeteg önkéntessel, tehát ez azon felül, hogy hárman édesanyák, ugye ez a benne vagyunk mint tagok az alapítványban, rengeteg önkéntessel próbáljuk a mindennapi működést fenntartani és működtetni az alapítványt. Borsod megyére mondanám most már, a krízis helyzetbe jutott és rászoruló kisgyermekes családok megsegítése tulajdonképpen a célunk, vagy pedig olyan családok támogatása, ahol beteg gyermek van, vagy fogyatékkal élő gyermek van, és valamilyen módon ezeknek a gyermekeknek a fejlesztését, ezeknek a gyermekeknek a terápiáját nem tudja a család kifizetni, megpróbálunk ezeken a családokon is valamilyen módon segíteni.
0: Mi lehet a titkotok? Egy viszonylag rövid idő alatt nagyon nagy népszerűségre tettetek szert és ismertségre. Hogy csináltátok? Adjunk tanácsot akár civil szervezeteknek.
1: Nem biztos, hogy én tanácsot tudnék adni, de el tudom mondani, hogy mi mit és hogyan csinálunk. Mindenkit szeretettel várunk a csapatba. Tehát mi nem úgy működünk, hogy te nézd meg, hogy mi csinálunk, és te adj nekünk, és támogass minket, hanem hogyha szeretnéd tényleg tudni, hogy valóban mit csinálunk, és a te támogatásod, a te pénzed, vagy az önök pénze hova kerül, én először mindenkit arra invitálok, hogy jöjjön és legyen a csapat tagja, legyen az önkéntesünk, és válassza ki azt a projektet, vagy azt a támogatandó célt, ami neki a legmegfelelőbb. Tehát lássa is azt, hogy mi mit dolgozunk önkéntesként azokon a projekteken, és egyre többen jönnek, és egyre több embernek tetszik, és egyre több ember önkéntes mondja azt, úgy fiatal, mint idősebb önkéntesek, hogy nagyon jó ez, és egy jó kis csapat alakult ki, de nyitottak vagyunk mindig. Én nem hiszem, hogy ezt a munkát, ezt az önkéntes munkát az adományokból és a támogatásokból nekem valamilyen módon, szponzorizált módon kellene reklámoznom. Én ebben a marketingben, ebben a környezetben nem hiszek, hogy a mások pénzét én erre költsem, és éppen ezért, hogyha szájról szájra terjed, és egy átlátható tevékenységet próbálunk ugye megmutatni az embereknek, és ezt végezzük, én szerintem ez hat az emberekre, és azt mondja, hogy ez nekem jó, ez nekem tetszik, és szeretnének benneteket még jobban megismerni, és tényleg nyitottak vagyunk, bárki jöhet hozzánk önkéntesnek, vagy segíteni. Én nem hinném azt, hogy nekünk reklámozni kellene magunkat, és én nem is hiszek ebben egyébként.
0: Az átláthatóság egy nagyon fontos dolog a bizalom kialakításában. Milyen eszközök vannak erre? Persze jöjjön oda és nézze meg, hogy az adomány vagy az a pénz, akár amit adott, az jó helyre kerül, de mégis hogyan lehet azt bizonyítani, vagy egyáltalán az átláthatóságot biztosítani?
1: Nagyon nehéz egyébként ezt bizonyítani, és én szerintem, hogyha valaki a csapattagja, akkor nem is kell, ő azt magától látja. Tehát nálunk például alapból nincs készpénz elvétel. Tehát én nem fogadok el adományként, ahogy valaki bejön és támogatni szeretne egy projektet, én nem fogadok el semmilyen módon, tehát utaljon, hogy annak például ugye nyoma maradjon. Én még mindig azt mondom, hogy legyen a csapat tagja, jöjjön és nézze meg. Tehát én nem szeretnék senkinek bizonygatni semmit, mert hogyha már odajött hozzánk és ránk bízta az adományát, ránk bízta azt a felajánlandó összeget, vagy tárgyadományát, ami az egyébként lehet, hogy évekig nagyon szorosan kötődött, vagy éppen a szüleinek egy olyan hagyatékából hozta el nekünk, hogy szeretné tényleg, hogy jó helyre kerüljön, ha már mi ezt a bizalmat megkaptuk, akkor én már azt hiszem, hogy kialakult köztünk valami, és onnan kell dolgozni tovább, onnan kell tovább lépni, és hívni az embereket, hogy legyen a csapattagja. Nem lehet tudni, hogy ki miben tudja támogatni egyébként a csapatot. Itt most nem csak arra gondolok, hogy bárki ruhát válogathat, vagy cipőket válogathat, vagy éppen csomagokat készíthet össze a családoknak, hanem mi önkéntesek csinálják nálunk a weboldalt, a social media oldalakat, a messenger üzeneteket, a telefonkezelést, a könyvelést, tehát itt minden szektorban van valaki, aki azt mondta, hogy én ezt tudom neked adni, én ezt tudom neked biztos, és ebben támogatlak, hogy én ezt megcsinálom neked havonta, vagy akár naponta a telefont kezeli. És ilyen önkéntesek is nekem kincset érnek.
0: Hogy tudod megszólítani az önkénteseket? Elég nehéz néha rávenni az embereket arra, hogy a szabad idejükkel jót tegyenek, jót cselekedjenek. Te keresed őket, ők keresnek téged, hogy működik ez legtöbbször?
1: Eljövök hozzád. Eljövök hozzád, megszólítjuk az embereket. Igen, és ugye a belvárosban kaptunk az önkormányzat támogatásával egy nagyon jó raktárhelységet. Teljesen üvegvitrines az egész, ugye Jókai utca 13-15 szám alatt van ez a üzlethelyiség volt régen, és mindenhova kiplakátoltuk, hogy önkénteseket keresünk, mindenféle ilyen színes szalagokkal körbe ragasztottuk, és akik arra elsétálnak, ugye óvodából, iskolából viszik haza a nagymamák a gyerekeket, vagy a szülők viszik haza a gyerekeket, olvasták többször, hogy önkénteseket keresünk, és a nyitvatartás időben bekopogtak hozzánk, hogy ők szeretnének jönni, nem szeretnének otthon ülni, nem szeretnének friss nyugdíjasként tényleg csak tévésorozatot nézni, vagy úgy érezni magukat, hogy ők már nem hasznosak semmilyen téren, és a délelőttjüket, amikor mondjuk nem kell az unokáikra vigyázni, akkor azt nálunk töltik.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána az is kiderül, hogy az idei Furmint februárnak, tehát február 13-án ti lesztek a támogatott szervezete.

0: Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetünk. Február 13-án lesz idén a Furmint február Miskolcon a Városháza dísztermében, és meghívtak titeket is, mesélj erről az együttműködésről.
1: Fantasztikus volt, amikor megkerestek minket, az az érzés, hogy mi leszünk ennek a kezdeményezésnek, ennek a programnak a támogatottjai, akkor valamit jól csinálhatunk, hogyha tényleg ide is elhívják a Superszum közhasznú alapítványt, vagy pedig egy olyan támogatott célt láttak a mi projektjeink között, ami tényleg érdekelheti az oda meghívott embereket, vagy az oda érkező támogatókat, vagy az éppen bemutató embereket. Én nagyon-nagyon-nagyon köszönöm tényleg ugye Áginak, aki ugye megkeresett engem, és meghívott erre a rendezvényre. Ágival is egy olyan kapcsolat alakult ki, amikor mi leültünk egymással szemben, mint párhuzamosan mentünk nagyon sokáig. Én nem tudtam róla sok mindent, ő nem tudott rólam sok mindent, utána egymásról tudtunk sok mindent, de még mindig nem volt közös kapcsolódási pontunk, és közös projektünk, és munkánk. És egyszer Áginak egy felhívására én jelentkeztem, és azt mondtam, hogy Ági, szerintem te vagy az én emberem, aki nekem tud segíteni egy bizonyos projektben, és onnantól kezdve mi működünk együtt. De nekünk meg volt a kémia, nekünk meg volt minden, és Áginak is csak meséltem arról, hogy mi mit csinálunk, és hitt bennem, és hisz bennünk, és hisz a csapatban, és hisz abban, amit mi képviselünk és csinálunk. És ezért meghívott minket erre a rendezvényre.
0: Milyen célra fordítjátok majd a befolyt összeget?
1: Nekünk most nagyon nehéz időszak van a hátunk mögött. Mi a karácsonyi időszakot is, és már az előtte levő november hónapot is tulajdonképpen autó nélkül, egy furgon nélkül, szállítóautó nélkül nyomtuk végig. Mindenkit megpróbáltunk mozgósítani, hogy az előző támogató autót, amit ugye a szerződésünk lejárt, és ez az autó, ez egy bemutató autó volt, amit mi ugye 6 hónapra megkaptunk az egyik miskolci autókereskedéstől, és ez eladásra került, tehát ezt be kellett kereskedelembe kellett adni ezt az autót, és el is vitték azonnal. Tehát mi ott álltunk, hogy sajnos nem tudunk vásárolni, mert nem volt rá pénzünk, pályázatot nem nyertünk, pedig többet is beadtunk, és most úgy döntöttünk, hogy volt már 7 jótékonysági futásunk másokért, és most megpróbálunk majd például, ez is egy nagyon jó új hír, hogy a 8. jótékonysági futást valószínűleg a Superszum közhasznú alapítvány új vagy használt szállító járművére szeretnénk majd fordítani. Nekünk ez most létszükséglet, tehát érzem, hogy lassan nem fogunk tudni működni. Lassan tényleg egy helybe fogunk állni, és nem fogunk tudni eljutni Borsod megyébe, vagy pedig ugye most már egy Erdélybe is, erről is majd nagyon szívesen mesélek. Voltunk ott is, ugye karácsonykor, és nem fogunk tudni eljutni sehova. Egy helyben állunk. Most jelen pillanatban a szállítás nekünk nagyon nagy gond.
0: Mikor lesz a jótékonysági futásotok? Rendszeresen van ilyen jótékonysági futás, ugye évente többször is?
1: Évente többször, most már 2-szer, ugye tavaly szeptemberben egyéb okok miatt elmaradt, de tavasszal szerintem pünkösd és húsvét között lesz majd. Ugye egyeztetünk arról, hogy mikor szabad a városháztér az önkormányzattal, és mikor tudjuk majd megrendezni, és mikor tudják nekünk biztosítani majd a helyszínt. Nagyon sokan érdeklődnek egyébként, hogy mikor lesz megint szuperszum jótékonysági futás. Nem kizárt egyébként, hogy helyszínt is változtatunk, ugye, hogyha végképp nem találjuk meg a megoldást a városháztérre és a népkertbe. Hát megyünk, és ott egyébként egy ilyen juniális, majális gyereknappal egybekötött valamilyen ilyen tevékenységet még kigondolhatunk. Megvan rá tényleg az eszköz, megvan rá a csapat, megvannak rá egyébként a segítők, a támogatók még nem, úgyhogy itt, hogyha hamarosan kiírjuk majd a projektünket, akkor a támogatókat szeretettel várjuk majd.
0: Annyi projektetek van, hogy nem is tudom, hogy miből szemezgessünk, hogy melyiket emeljük ki, vagy beszéljünk róla bővebben, de például a legutóbb, amikor itt jártál, akkor a pedagógusokat díjaztátok, akkor kezdődött a felhívás. Számoljunk be erről is, hogy milyen futó projektjeitek vannak és voltak.
1: Tavaly ismét átadtuk a Superszum háladíjat. 2 pedagógust premiáltunk ezzel a díjjal. Monokon voltunk, ahol Szajkó Szintját premiáltuk. Én úgy gondolom, hogy a legjobb helyre került az egyik díjunk. Én nem ismertem a Szintiát, és nem is jött rá egyébként talán csak 2 olyan jelölés, amit mi végigolvastunk, és azt mondtuk, hogy ilyen biztos, hogy nincs. Nekünk meg kell ismerni, és meg kell egy kicsit nézni, hogy valóban ilyen pedagógus létezik-e. Szintia egyébként nagyon-nagyon-nagyon sok díjat bezsebelt már, és én úgy gondolom, hogy az egyik legjobb példája annak, hogy hogy a roma pedagógusok mit tudnak elérni a gyerekekkel. Én imádom a Szintiát, nagyon-nagyon-nagyon tisztelem, és nagyon becsülöm azért, amit ő elért. Tehát ő Monokon egy általános iskolai pedagógus, a másik pedig ugye Palcsó Tünde, aki a Brunswick Teréz óvodának a vezetője itt Miskolcon. Ő kapta, és ők az udvart fogják fejleszteni, a zöldebb udvar projektet fogják ebből majd ebből a pénzből majd egyébként finanszírozni, és még visszatérve Szintiára, ő azt mondta, hogy ilyen fejlesztő termet és egy ilyen tehetséggondozó termet szeretne kialakítani Monokon. Én hallottam ott a gyerekeket szavalni, énekelni, láttam őket táncolni, és a legjobb helyre fog kerülni egy ilyen terembe, egy ilyen berendezett terembe ez az összeg, ez a 500 000 forint majd.
0: Milyen jelenleg futó projektjeiteket emelnéd ki?
1: Jelenleg a futó projektünk ugye Méri, a nigériai kismama, aki véletlenül csöppent elénk, és így az ölünkbe. Ő ösztöndíja, nem állami ösztöndíja volt itt az egyetemen, és vállalta azt, hogy amikor megtudta, hogy terhes, akkor is belevág ugye itt ebbe a 3 hónapos képzésbe, meg volt a visszajegye Nigériába, de sajnos komplikációk léptek fel, és hát tulajdonképpen veszélyeztetett lett a terhessége, és feküdnie kellett egészen a szülésig majd, hogy nem. Ebből kifolyólag ugye neki az orvosok megtiltották, hogy hazarepüljön Nigériába. A kollégiumban ugye újszülöttet sajnos nem lehet vinni, ezért megpróbáltunk egy olyan megoldást, és hát ugye neki is, meg a kollégiumban ugye mentorával és a koordinátorral egy olyan megoldást találni, hogy a sejemléti római katolikus plébánián fogadtuk be Mérit, és most már majd ugye a kisfiút is, mert közben Méri megszült, és mindenben támogattuk kooperációban a Várovárt Alapítvány miskolci koordinátorával, ugye Évivel, valamint ugye a római katolikus plébániai kormányzójával, ugye Máté atyával, így hárman nagyon jó kooperációban mindent megpróbáltunk ugye megadni Mérinek, aki meg közben megszült. Sajnos komplikációk léptek fel nála a szülés után is, úgyhogy ugye majd ki is lesz írva nálunk, hogy ma megint megműtik a Mérit, császármetszéssel szült, és sajnos komplikációk léptek fel, úgyhogy még mindig nem jöhetett haza a kisfiával. És hát tulajdonképpen neki nincs TB-je, tehát nincs támogatottsága, hogy ő tulajdonképpen kifizesse majd ezt a számlát, a császármetszést, ugye kapott 4 egység vért, az is azért egy olyan embernek, akinek nincsen TB-je, azért ez egy tetemes összeg, a gyermekellátása, valamint ugye a napok után ugye is fizetni kell a kórházba, tehát már most ott járunk, hogy a számlák ugye 1 millió forint körül vannak, elértük 2 nappal ezelőtt a 1,5 millió forint összeget, ami összegyűlt, tehát nekik a hazaútra is ugye megpróbáljuk biztosítani a repülőjegyet majd, úgyhogy várjuk, hogy kijöjjön Méri a kórházból a kisfiával, kicsit megerősödjön, felépüljön, és akkor megbeszéljük vele, hogy hogyan tovább, és hogy mikor tudnak majd hazamenni, de tényleg egész Miskolc, de inkább azt mondom, hogy az egész ország összefogott értük, és aki csak tud, ugye támogatott minket ebben. Gyönyörű a kisfia, úgyhogy ez a múlt heti történet. Egyébként a gyűjtések folyamatosan zajlanak nálunk, és készülünk a pünköstkor ismét Erdélybe.

0: Na, akkor a folytatásban beszéljünk Erdélyről. Hogyan is segítetek ott, mit csináltok ott?
1: Gyergyószent Miklóson voltunk egy árvaházban, ami minket nagyon-nagyon-nagyon megérintett. 36 gyerek volt ebben az árvaházban, és olyan körülményeket láttunk ott, amire nem is számítottunk. Nem is számítottunk, úgyhogy én szerintem azok az adományok, amiket mi vittünk, ott is a legjobb helyre kerültek, és ott a tulajdonképpen 100 forintnyi összeg jut a fejenként a gyerekekre háromszori étkezésre. Plusz a ruházatot is meg kell valahogy oldaniuk a gondozóknak, és még a ruházat hagyják, mert azért az ember bead egy zsák ruhát, hogyha a gyereke kinőtte. De ott vannak nagy magas kamaszok is, ott ugye 6 éves kortól vannak 18 éves korig gyerekek, ott csecsemők nincsenek. Elképesztő. Elképesztő, amit mi ott láttunk, és az a szeretet a gyerekek szemében. Az a millió, amit mi ott találtunk, az a, például a konyha, nincs felszerelésük a konyhában. Tehát egyetlen egy nem működő mikrójuk van. 3 fazék. Úgyhogy mi ezt is gyűjtjük most, ugye a nagy lábasokat, a nagy fazekakat, és érkezett is már, hál' Istennek, úgyhogy mi pünköstkor 2 furgonnal szeretnénk ismét belevágni ebbe az erdélyi útba, és visszavenni Gyergyószent Miklósra, és ezt az árvaházat úgy megtámogatni, ahogy azt szuper módra kell, ruhákkal, tartós élelmiszerrel, valamint a konyhai felszerelésekkel. Ágyneművel például az is nagyon fontos, ugye a 36 gyereknek a takaró, a megfelelő ágynemű, és ugye hát valami kis édesség, valami kis ajándék, mert ugye voltak 6 éves gyerekek is, akik a játékukat azonnal vitték így karácsony előtt, hogy kimentünk. Én napokig, sőt mondhatni, hogy hetekig a hatás alatt voltam. Majd onnan átmentünk Homoródarócra, nem volt közel, ugye? És ott egy általános iskolába mentünk, vagy bocsánat, óvoda és általános iskola, ilyen integrált intézmény, ahol a gyerekeket egy teremben tanítják a másodikos, negyedikes gyerekeket, egy másik teremben az első és harmadikos gyerekeket, és ugye a magyar nyelvet próbálják nekik tanítani, mert egyébként ugye magyarul is beszélnek ott nagyon-nagyon-nagyon sokan, tehát oda például könyveket, iskolai felszereléseket fogunk majd vinni, valamint az udvarra játékot, mert mintha az Alföldön lettünk volna, tehát amerre láttunk, csak síkság, puszta, még egy vagy 2-3 fa volt az udvaron, és a gyerekeknek kinti játék nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne, oda is szeretnénk visszamenni. Tehát nekünk ez a 2 intézmény, ami a szívünk csücske most Erdélybe, és készülünk vissza majd. Szeretnénk ugye a csíksomlyói búcsúval így egybekötni, az meg egy másik olyan projekt, amiben én nagyon szívesen elvinném csapatépítő jelleggel az önkénteseket, úgyhogy ez most így egy ilyen tervünk.
0: Szoktatok önkéntesekkel kirándulni, vagy ilyen közös programot csinálni?
1: Igen, szoktunk. Nálunk egyelőre egy főzés, ami, mert az önkénteseknek nem mindenkinek van autója, tehát hogyha lenne egy 9 személyes kis buszunk például, abba tudnánk adományokat is rakni, és tudnánk ugye utazni is bármerre. Egyébként itt a Római Katolikus Plébánián a Sejemléten szoktunk főzni nagyon sokszor. Odafigyelünk tényleg mindenkinek a születésnapjára, odafigyelünk, hogy karácsonykor mi megbeszéljük azért az elmúlt évet, odafigyelünk, hogy havonta nekünk legyen egy olyan közös délutánunk, amikor előre is tervezünk, és megbeszéljük, hogy az elmúlt egy hónapban mi az, amit jól csináltunk, mi az, amit kevésbé jól, mi az, amin változtassunk, és mi az, ami nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy így volt, és így történt, és menjünk ezen az úton tovább. Odafigyelünk egymásra, hogyha valamelyikünk rosszul van, vagy valamelyikünk szomorú, valamelyikünknek egészségügyi problémája van, mi mindannyiunk ott áll a másik mögött. És nem engedjük el a kezét, és hogyha valaki rosszul van, vagy éppen idősebb emberek azt mondják, hogy én már nem akarok jönni, mert olyan problémám van, akkor mi elmegyünk ért, és elhozzuk, és gyere, és ott a helyed, és csak ülj, és beszélgess velünk, mert hogyha mi ezeknek az önkénteseknek elengedjük a kezét, és már ennyi kimozdulás, ennyi program, ennyi lehetőségünk sincs arra, hogy emberek között legyenek, és beszélgessenek, akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hamar rossz irányba fordulhat az egészségük, és ez is fontos egyébként, hogy nem csak tárgyi segítséget és adományt adunk embereknek, hanem mi beszélgetünk, és megkérdezzük minden hozzánk betérő segítséget kérő embertől, hogy egyébként hogy van, miben tudunk tényleg segíteni, és mondja el a problémáját, mert lehet, hogy rossz irányból közelíti meg, és nem is akkora probléma, vagy pedig eltitkol egy olyan dolgot, amit egyébként nagyon-nagyon-nagyon meg kéne oldani, mert tényleg egy nagyon nagy probléma, és éppen csak legyint rá, vagy betakarja a problémát. Beszélgessünk. Ez nálunk alapvető dolog.
0: Mekkora a csapat, ha az önkénteseket nézed?
1: Hát, hogyha az önkénteseket nézem, a nagy magja az egy olyan 20 fő.
0: Az szép.
1: Igen. Tehát, és akkor tényleg, hogyha a posztokkal van valami, a weboldalon van valami, mindenki tudja, hogy kit kell hívni. Hogyha az üzenetekkel, a telefonhívásokkal van, akkor is tudják, hogyha a szállítással, a csomagok összekészítésével, arra is megvan a megfelelő ember. Hogyha nem tudnak jönni a nyitvatartási időben adományokért az önkormányzatok, arra is megvan azok a két-három ember, aki ott lakik ugye a raktárunk közvetlen közelébe, vagy éppen fölötte, adunk neki kulcsot, és semmi gond, jövök és nyitom, és készítsük össze, és csináljuk együtt. Tehát mindenre most már úgy kialakult mindenkinek a feladata, és olyan örömmel jönnek, és olyan szeretettel csinálják. Én olyan büszke vagyok rájuk, és úgy köszönöm nekik a munkájukat, tényleg.
0: Az előzőekben mondtál egy olyat, hogy az önkormányzatok jönnek, járnak az adományokért? Tehát mesélj arról, hogy hogy jut el az egyes kisebb falvakba, településekre, rászorulókhoz az adomány.
1: Megpróbálnak az önkormányzatok jönni, és itt a nagy önkormányzatokról beszélek, hogyha van ugye a falusi busz, akkor általában azért a polgármester szokott egy olyan támogatói céllal küldeni falugondnokot, vagy valakit, aki ugye elvezeti ezt a kis buszt. Eljönnek, nálunk egy ilyen rotációs körben vannak ezek a települések, vagy az önkormányzatok, a támogatott önkormányzatok, aki kapott, az megy a sor végére. És akkor amint van megfelelő mennyiség adomány, már úgy nagyjából tudjuk, hogy mennyi mennyiség fér be ezekbe a tipikus falusi vagy a falubuszokba, ugye, akkor szólunk nekik, és akkor 2-3 napon belül nekik jönniük kell. Tehát nekik ezt így intézni kell, mert megfulladunk. Úgyhogy jönnek is. Egyébként a kisebbségi önkormányzatokat is nagyon szívesen támogatjuk, vagy pedig, hogyha vannak intézmények, mint például a Boldogkőváraljai Fogyatékkal Élők Otthona, ahol ugye 100 olyan fogyatékkal élő ember él életvitelszerűen, ugye őket, hogyha hozzák ide be Miskolcra például szakrendelésekre, akkor automatikusan hozzánk bekanyarodnak, és már viszik is a megfelelő takarókat. Olyan ruhákat ugye nekik nem lehet például rajta gomb, nem lehet benne megkötő, nem lehet rajta cipzár, mert ők például ezeket nem tudják használni, de ezeket mi már tudjuk, és már külön oldalra gyűjtjük például ennek az otthonnak, és amikor látjuk, hogy van egy adag, akkor már kanyarodnak be hozzánk, és már viszik is. Tehát mi már úgy kialakítottuk ezt a kis kört, persze újak is jöhetnek, de mi nem tudunk szállítani. Pedig hogyha bejön egy nagyobb, el is tudnánk menni nagyobb mennyiségű adományért Pestre, Szentendrére, bárhova jártunk is eddig, nem tudunk. Hogyha kocsit kell bérelni bárkitől, bárhonnan, az nekünk pénz. Az nekünk egy olyan kiadás, ami, hogyha már kétszer bérelünk egy hónapba, abból már esetleg egy leasinget ki tudnánk ugye fizetni. Vagy pedig, hogyha lenne egy olyan támogató autós kereskedő cég, aki azt mondaná, hogy van egy használt kis busza, amit egyébként nekünk támogatás céljából oda tudna adni, hát fantasztikus lenne. De tényleg. Valamennyi pénzt próbálunk gyűjteni is rá természetesen, de nagyon nehéz. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz, mert sokan nem értik azt, hogy miért is fontos egy ilyen autó, miért is fontos az, hogy szállítani tudjunk azt, hogy el tudjunk menni az adományokért is. Nagyon sok kismam otthon van egy babakocsiba, egy kis csecsemével, és azt mondja, hogy oda tudnám adni az elmúlt 6 hónapos a gyereket, az elmúlt 6 hónap összes dolgát oda tudnám nektek adni, de nem tudom szállítani. Mi se. És nem tudjuk odaadni másnak így, mert nem tudjuk el se hozni. Viszont ugye így az adatokat egymásnak nem adjuk ki, tehát a GDPR miatt én nem fogom kérni fele állóra, tehát a segítségkérőnek, és akkor ott állunk felemelt kézzel, hogy ezt hogy oldjuk meg, miből, hogyan, miként. Úgyhogy ha valakinek bármilyen ötlete van, akkor keressen meg minket ezzel kapcsolatban is.

0: Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetünk. Az előzőekben nagyon sok minden elhangzott, hogy mire van szükségetek, és mit éppen mit gyűjtötök, de azért próbáljuk meg összeszedni, hogy ha a hallgatóink tudnak az anyagiakon túl, amire természetesen nagy szükség van, hogyan és mivel segítsenek.
1: Nagyon fontos, hogy elsősorban évszaknak megfelelő adománnyal jöjjenek hozzánk, az adományok tiszták és rendezettek legyenek, tehát nem lomtalanítás és nem személygyűjtés egy alapítvány, nem csak mi, hanem bárhova, ahova mennek. Nagyon fontos, hogy olyan dolgot hozzanak, amit egyébként még ők is szívesen hordanának, vagy pedig a gyerekeikre ráadnák, nem törött, nem koszos, nem agyonhasznált és nem tényleg használhatatlan penészes dolgokat. Amit állandóan gyűjtünk, tulajdonképpen a háztartási dolgok, a melegtakaró, az ágyneműk, a törölközők, ezeket folyamatosan gyűjtjük, tartós élelmiszer, tisztálkodási szerek, ezeket is folyamatosan gyűjtjük. Folyamatos gyűjtés van ugye a csecsemő dolgokból, kiságy, babakocsi, csecsemőknek való felszerelések és eszközök, valamint tehát ugye a ruha. Tehát amikor egy családban három gyerekre egy cipő van, és akkor nem mennek a gyerekek óvodába, mert csak egy cipőjük van, és a védőnő jön hozzánk azonnal a családdal és a három gyerekkel, hogy adjunk nekik még két cipőt, mert egyébként a rengeteg hiányzás miatt az édesanyát sajnos előveszik, és jelentést írnak róla, vagy jelzést küldenek ugye a megfelelő szervek felé, hogy a gyerekek nem mennek az intézményekbe, akkor én elgondolkozom azon, hogy hova kerül ez a rengeteg jó felajánlás. Mi nem tudunk érte elmenni, és nem tudjuk így odaadni ezeknek a családoknak, tehát tényleg szállítás.
0: Említetted, hogy 6 éves lett a szervezet. Mi a legnagyobb siker, amit kiemelnél ez alatt, ebből a 6 évből, vagy mik azok az események, amikre nagyon szívesen emlékszel és kiemelnéd?
1: Amit én kiemelnék, talán a háladíj, az az egyik, mert az teljesen saját önerőből és saját projektből és saját kezdeményezésre indítottuk el itt Borsod megyében, ugye tulajdonképpen 6 pedagógusunk van, akiket támogattunk, és 6 olyan projekt és 6 olyan munkásság, amit a szülők valamilyen módon támogatni szerettek volna. Ezen az úton szeretnénk tovább menni. Kiemelném a Mikulás projektjeinket. Mikuláskor ugye 600 gyermeket láttunk tavaly előtt is, és tavaly is vendégül a Tudományos Technika Házában. Kiemelném a fogyatékkal élő gyerekek támogatását, tehát az egész Tüskevár iskola ott volt tavaly is, és tavaly előtt is a Mikulás ünnepségen, és ezeket a gyerekeket együtt tudtuk megnevettetni az egész éges óvodástársaikkal és iskolástársaikkal. Együtt ültünk a Tudományos Technika Házában, és együtt vártuk a Mikulást. Ez nekem egy annyira fantasztikus élmény, hogy senki, de senki nem mondta azt, hogy én akkor nem jövök, hanem mindenki együtt összefogva áll, nagyon-nagyon-nagyon jó, vagy én ezt is kiemelném. Kiemelném a jótékonysági futásokat, ugye már 7 jótékonysági futásunk volt, több mint 50 millió forintot gyűjtöttünk ezekkel a futásokkal, ugye a 6 családnak, és ugye a gyeknek. Úgyhogy ezt is kiemelném, ugye az onkológiai osztálynak gyűjtöttünk laminárboxra, valamint egy gyűjtsejtfagyasztó szekrényre, ugye már meg is érkezett. Rengeteg olyan támogatás, orvosi eszközöket vásároltunk, leégett háznál próbáltunk valamilyen módon újjávarázsolni házat, vagy legalábbis az életet valamilyen módon egy kicsit más irányba terelni, tehát lehet, hogy nem is ment oda-vissza például az ember, akinek a háza leégett, de segítettünk neki önkormányzati lakáshoz jutni, berendezni, új életet kezdeni. Nagyon sok olyan édesanyja keres meg minket, akik elmenekülnek abból a szituációból, abból a családból, ahol éppen vannak, mert bántalmazó kapcsolatban élnek. Ezeknek az embereknek munkát találni egy új városban, ha nem is új identitást logikus módon, de valahogy elbújtatni őket, elrejteni őket egy kicsit a gyerekekkel együtt, mert nem szeretnének tovább abban az életkörülményben élni, ahol eddig voltak. És amire én a legbüszkébb vagyok, hogy az önkénteseken kívül egyre többen hisznek bennünk. Én ezt tudnám elmondani a legnagyobb sikernek, hogy ennyien hisznek bennünk, és ennyien bíznak bennünk, és ennyien keresik a Superszum alapítványt azzal, hogy nektek szeretnénk adni akár az 1%-ot, ugye, akár a támogatásunkat, akár tárgyadományokat. Én ezt tartanom egyébként így a legnagyobb sikernek.
0: Segítő civil szervezetként gondolom a konkurencia itt áldás. Tehát országos szinten mennyire vagytok egyedülállóak, vagy foglalkoznak mások is hasonló profillal és hasonló lelkesedéssel és sikerekkel?
1: Én nem tudom, hogy én a konkurencia szót nem szeretném használni. Igen, idézőjelbe, azért, mert hogyha valaki olyan szinten és úgy csinálja ezt a tevékenységet, mint ahogy mi, azt az embert én magam mellett szeretném tudni, és nem konkurenciaként szeretnék ránézni. Én szeretném, hogyha ő is elismerné azt, amiben én és mi hiszünk, mint ahogy én is nagyon szívesen megismerném, és elismerném, amiben ő hisz, és amit ő képvisel, és amit ő csinál, és én az összefogás erejében hittem, hiszek, és szeretnék ebben hinni mindig is, és szeretném, hogyha ezek az emberek megtalálnák a Szuperszum közhasznú alapítványt, és együtt tudnánk dolgozni, mint ahogy például a Váravárt alapítvány, nem csak a miskolci, de például a soproni csapatával is, vagy a budapesti csapatával. Budapesten is van testőr alapítványunk, rengeteg olyan ember ismer minket. Tényleg budapesti tudom mondani, hogyha az M3-ason megyünk 60-ba, Gödöllőn, Érden, Budapest több kerületében, Szentendrén, Leányfalun, ahol vannak önkéntesek, akik nekünk gyűjtenek, és az adományokat, amikor egy furgonra való van, akkor elmegyünk. De itt jön a képen megint, hogy furgonbérlés. Ugye? Tehát egyre többen hisznek, és látják azt, hogy Borsod megyében mi hogy tevékenykedünk. Én hiába kérek egy budapesti csoportban, vagy hiába küldök hírlevelet budapesti embereknek, hogyha nekik nincs egy minimális kötődésük Borsod megyéhez. Nem voltak itt, nem látják, nem tudják, akkor azt fogják mondani, hogy az a terület engem nem érdekel. Az Borsod megye oldja meg bárki más, oldja meg az állam, oldja meg az ott élő emberek. Tehát én itt kell, hogy idézőjelben kérjek és keressek támogatókat, vagy kérjek támogatóktól, mert itt látják a tevékenységünket ezek az emberek, és ők is itt élnek velünk, egyet is látják ezeket a problémákat és ezeket a hiányosságokat, amiket egy civil szervezet megpróbál a tevékenységével egy kicsit befedni, és segíteni azokat az embereket, akik máshoz már nem tudnak fordulni, mert amit máshol nem kapnak meg, azt mi merjük, tudjuk és csináljuk. Minden civil szervezet. Mert ezért alakul, és azért hiszem azt, hogyha nincsen fizetés egy civil szervezetben senkinek, hanem önként csinálja, akkor az igazi a tevékenysége. Hogyha ezt önzetlenül, alázattal, nagyon nagy empátiával és szeretettel csinálja.
0: Ez így végszónak is tökéletes, még mondjunk elérhetőségeket.
1: A Szuperszum közhasznú alapítványnak Facebook oldala van, Instagram oldala van, weboldala van, szuperszum.hu. Minden e-mail címet, telefonszámot megtalálnak mindegyik oldalunkon. Miskolcon az irodánk a Fazekas utca 9 szám alatt van, és a mellette levő épület, ami már Jókai utca 13-15, pedig az adományraktár találják meg.
0: Katalin, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm ismét a meghívást, köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Bernasconi Bush Katalinnal, a Szuperszum Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettem. Most zenélünk, majd Szondi Sándorral, a faműves népművésszel beszélgetünk, aki múlt héten vette át az erdélyi Magyar Örökség díjat a Borsodabói Zemplén vármegyei önkormányzat közgyűlésén.

0: Szondi Sándorral, népi iparművésszel beszélgetek az erdélyi Magyar Örökség díj idei kitüntetettjével. Miért pont a fa? Mikor kezdett a fával foglalkozni?
1: Jaj, hát nagyon régen, 1970-ben, és ennek pontosan 56 éve. És 72-ben már a sárospataki faragótábornak alapító tagja lehettem, és onnantól kezdve a mai napig megállás nélkül megyen a alkotói tevékenység.
0: Miért pont fával dolgozik?
1: Hát mindig el szoktam mondani, hogy én esztergályos voltam, és nekem a fém az nagyon kemény volt. A fa az egy engedékeny anyag, és hát imádok vele foglalkozni.
2: Puha.
1: Engedékeny.
0: Leggyakrabban milyen tárgyakat, emlékeket kész?
1: Hát ugye 56 éve mondom, hogy faragok, és ezen idő alatt rengeteg olyan tárgyat csináltam, ami a népművészetnek a tárgyai, és nehezen tudom felsorolni, mert nekem a célom az volt, hogy minden szakmai területet kipróbáljak, sőt technikai területet, ezeket zsűriztessem, és a végcélom pedig az volt, hogy ebből egy galériát hozzak létre, ami jelen pillanatban is látható, több mint 400 darabos alkotás a lakóházam emeleti egyik szobájában. Tehát van egy galériám.
0: Mire a legbüszkébb az eddigi munkái közül?
1: Én azt hiszem, hogy a leégetett deszkatemplom újjáépítésekor én kaptam meg a művészeti vezetést, és hát ugye a ajtórátét dísz, ami körülbelül 180, ha nem 200 darab volt, valamint a főbútor családot tekintve a úrasztala, a papiszék, padvégek és a szószék. Tehát gyakorlatilag minden területen kivettem a részemet.
0: Van utánpótlás? Tanította is a mesterséget?
1: Ó, hát én rengeteg fafaragó tábort vezettem, és ezen időszak alkalmával mindig voltak jelentkezők, úgyhogy jelen pillanatban is a kisgyőri fafaragó táborba járok, immár több mint 10 éve, és ott mindig vannak, sőt, arra is büszke vagyok, hogy a már idős emberek is jönnek hozzám szakmai tanácsért.
0: Jelenleg is dolgozik? Tehát még tud dolgozni?
1: Megállás nélkül most már letettem a komoly, nehéz köztéri munkák faragásáról. Most már inkább az asztalnál ülve finom, aprólékos ékszereket és kedves ajándékokat csinálok a rokonoknak, barátoknak, hogy azért mindenkinek legyen legalább egy emléktárgya.
0: Mit szólt a kitüntetéshez, amikor megtudta?
1: Hát én megmondom őszintén, hogy boldog voltam, mert a felterjesztő éppen a kisgyőri polgármester volt, akit elmondhatok itt is, hogy valamikor, amikor ő 10 éves volt, ő is a tanítványom volt, és ma is emlékeztünk vissza a beszélgetés során, hogy emlékszel még, Sanyi bácsi, amikor 15 éves voltam, és tanítottál? Igen, sok-sok tanítványom van, sok.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és még egyszer szívből gratulálok a kitüntetéshez.
1: Nagyon szívesen és örömmel tettem meg, annak ellenére, hogy ugye már sokan ebben a korban nem igen fognak vésőt, de én 82 évesen még mindig dolgozom, és azt hiszem, hogy a kezemből ki se kerül a véső halálomig.
0: Az elmúlt percekben Szondi Sándor faműves népművésszel beszélgettünk az erdélyi Magyar Örökség díj kitüntetettjével.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben, előbb Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével, majd Szondi Sándor faműves népművésszel, az Erdélyi Magyar Örökség díj idei kitüntetettjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Most elhangzott műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, a 2026. február 9-én elhangzott adásunk ismétlését hallották.

Hatással termel, közölte ma reggel a miniszterelnök a Facebook oldalán. Megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása, még 2 nap és elérjük a közel 2000 megawattot, ismertette Magyar Péter. A kormányfő már tegnap megerősítette, szerdára várhatóan a teljes 2000 megawattos kapacitás rendelkezésre áll majd. Korábban Ruszin-Szentdi Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése, emelkedik a vízszint és a bárkák süllyesztése is befejeződött. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be hétvégén Pakson a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a jogszabályokat a munkálatok lezárultával vagy azzal párhuzamosan példátlan gyorsasággal terjesztik be. Úgy fogalmazott, az ország már túljutott azon a ponton, amikor még lenne idő a klímaváltozás okozta válság kezelésére. A cél a mezőgazdaság, a folyók, a tavak és a megszokott életkörülmények megőrzése. Csaknem 500 milliárd forintot fordít a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Komoly tárgyalások kezdődnek a MOHU-val hamarosan, felülvizsgálják a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesziót, közölt az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzáfűzte, kemény partnerek lesznek, a nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása érdekében mindent elkövetnek. Ma megérkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete és a szeptemberi családi pótlék, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos elmondta, több mint 400 ezer gyermek családjának segít ezzel az iskolakezdésben a kormány. A támogatás második 50 ezer forintos részletét majd november 30-áig kapják meg a családok tanszerre költhető utalvány formájában. Aláírta a Gubacsi híd új híd szerkezetének és a csatlakozó vágányhálózatnak a megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést. A kormány így megkezdődhet az újjáépítés, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, a hídon 2014 óta mindössze óránkénti 5 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben, pedig ez hazánk egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, ahol az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át. A munkálatok 21 milliárd forintból készülhetnek el 2029-re. Az ukrán elnök szerint a háború idején megtartott választások szétzilálhatják az országot és megoszthatják a társadalmat, mondta az államfő újságíróknak. Volodymyr Zelenszkij szerint az elnökválasztás az előbb a biztonsági kérdéseket kell rendezni. Ha ez megtörténik, Ukrajna 69 napon belül kész a szavazásra. Az ukrán Unión hírügynökség beszámolója szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az orosz állami sajtónak adott interjújában arról beszélt, nem lehet szó a harcok leállításáról az ukrán államiság felszámolása nélkül. Úgy fogalmazott, az orosz állampolgárok többsége érti, miért harcolnak, és bár sokan szeretnék, ha mindez mielőbb véget érne, és nem kellene tartaniuk drónoktól, rakétáktól, ez az általa náci rezsimnek nevezett ukrán vezetés hatalmon maradásával járna. Irán azzal fenyegetőzik, hogy leállítja a teljes olajexportját a Perzsa-öbölből, ha az Egyesült Államok folytatja a gazdasági háborút, miközben Washington az eddigi legsúlyosabb szankciós intézkedéseket készül bejelenteni Teherán ellen. Masoud Pezeshkian iráni elnök közben elismerte, hogy az országa súlyos gazdasági nehézségekkel küzd. Hatalmas erdőtűz tombol Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokpusztán. Július végén csaptak fel a lángok, eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzseltek fel a különleges természetvédelmi területen. Ez mintegy 80 kilométerre van a fővárostól Belgrádtól, Szerbia gyakorlatilag hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat. Éppen ezért, arra tesz hírügynökség információi szerint, az Európai Unió helikoptereket és tűzoltókat küld. Halálos áldozatokat is követeltek a heves viharok a balti államokban. Lettországban és Litvániában 2 ember életét vesztette, és mintegy 500 000 áram nélkül maradtak a hétvégén. Heves széllökések voltak Észtországban is. Végül az időjárásról. Általában derült az ég, északon lehet némivel több gomoly felhő, de arrafelé is csak jelentéktelen zápor fordulhat elő, máshol csapadék egyáltalán nem hullik. A szél helyenként megélénkült. A csúcshőmérséklet délután 28-30 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban dr. Fejér Bencével, az EGRI Markot Ferenc Kórház radiológus főorvosával beszélgetünk. Szó lesz a CT, az MR, a röntgen, valamint az ultrahangvizsgálatok célzott alkalmazásáról, működési elvükről, és arról is beszél, mely betegségek esetén lehetnek hatékony diagnosztikai eszközök. A 2024. július 1-jei adásunk ismétlését hallják. Szeretettel köszöntöm mai vendégemet, akivel az orvoslásban használatos képalkotó vizsgálatokról fogunk beszélgetni. Üdvözlöm, doktor úr!
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, remélem, hogy érdekes téma, amit hoztam. Először beszélnék a saját hivatásomról, az orvosláson belül a radiológiáról, ami hát az elmúlt években, sőt az elmúlt több mint 100 évben óriási fejlődésen esett át, és talán a nevezéktan tükrözi ezt, hogy még az idősebbek visszagondolnak a röntgenorvosra, így kezdődött a röntgenorvos, mert még döntően röntgen technológiával dolgoztak. Ez már bő 100 éves, Wilhelm Conrad Röntgen felfedezte a röntgen sugárzást, és rájött, hogy ezzel képeket lecsen, beleláthatunk az emberbe, és az embernek ebből az árnyékából megtalálhatjuk esetleg a betegségét, variációkat, és az orvoslást óriási szempontból előmozdította. Ez röntgen sugárzással működött. Hát a röntgen sugárzás egyszerre áldás, viszont hogyha sokat adunk belőle, akkor sajnos káros is, úgyhogy senkinek sem ajánlom, mint hobbit, hogy ilyen vizsgálatokra járjon. Ezért fontos, hogy mindig orvos indikálja a radiológiai vizsgálatokat, mert van előnye is, és persze hátrány is, és jobb, hogyha ezt egy kollega kézben tartja, figyelve arra, hogy ne legyen túlzásba víva a diagnosztika, mikor néha úgy érezzük, hogy ez a páciens lelki világát, vagy akár a kezelő orvosét is javítja, mert úgy érzi, hogy megfelelő kontroll alatt van a páciens. Úgyhogy az idősebbek emlékeznek, hogy röntgenorvos, persze nem csak röntgen diagnosztikából áll, mert itt az ultrahang technológia, az MR, a mágneses rezonancia képalkotás is, úgyhogy a nevezéktan változott, hogy radiológiai képalkotás, és a végén most már inkább képalkotó diagnosztika néven futnak, akár az intézmények is, tehát az egyetemi klinikák is most már átnevezték magukat képalkotó diagnosztikai centrummá, klinikummá, klinikává, attól függően, hogy ők milyen intézményen belül. Persze itt az EGRI Markot Ferenc Kórházban is egy radiológiai osztálynak hívnak minket, tehát hogy még a klasszikus, de igen, mi inkább már képalkotó diagnosztikával foglalkozunk, és ne felejtsük el azon radiológus kollégákat, akiket még ezen belül terápiával is foglalkoznak, mert hogy érfestések során ugyanazokkal a kis katéterekkel, ezek egy nagyon vékony kis csövek és drótok be tudnak menni egy érem belülre, és ott mindenféle terápiás dolgot tudnak művelni, de akár ehhez még egy ér sem kell, hanem egy vékony tűvel az ereken kívül, az érhálózaton kívül is eljuthatnak a szervezetbe bizonyos pontokba, és ott az alapbetegséget gyógyíthatják. Tehát már a radiológia irányvonalon belül a terápia is egy igazi hajó, ami elől húzza és halad előre. Hát a technológiai visszatekintés, hogy már bő 100 éves a röntgen technológia, de a röntgen technológia alapján például a CT vizsgálat, ez a komputer tomográfia, is ugyanúgy sugárral jár, tehát sugárterheléssel, ilyenkor ez a röntgen cső, amit eddig csak egy felvételre erejéig csináltunk a páciensről, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy elemlámpa elé beállna egy adott ember, és nem csak az árnyékát látunk, hanem a szívárnyékát, tüdejébe az erekárnyékát, ezt tovább fejlesztve, ha ez az elemlámpa, ami jelenleg röntgent használ, körbefordul az emberi test körül, akkor közel 3 dimenziós információkat is nyerhetünk, persze ezt mi döntően 2 dimenziós, ugyanúgy ilyen szelet képeken nézünk, akkor meg tudjuk nézni, mondok egy szemléletes, de nem túl szép példát, megnézzük a disznó sajtot, azt ugye felszeleteljük, és minden szeletében látjuk, hogy ott a fejhús, ott van egy kis köröm, ott van egy kis ez, meg az ki, hogy szereti és ki mit tesz bele. Így kell elképzelni az emberi testet is, hogy virtuálisan felszeleteljük, és ezekben a szeletekben én azt tanultam, hogy melyik szeletben hol kell lennie ennek a fejhúsnak, de akár ugye az adott ott futó érnek, szervnek, és ezeken a szerveken belül pedig megtaláljuk azt, ami nem odavaló, és ez lesz maga a betegség. És ez az a diagnosztika, amit mi művelünk.
1: Érdekes lehet az a része, hogy hogyan működik ez a technika, ez a technológia. Tehát mi történik, mit csinál a gép? Ugye árnyékot kapnak, árnyék vetül.
2: A röntgen technológiánál így van, egy árnyékot kapunk, hogyha ez az elemlámpa, ami most jelenleg a röntgen cső, akkor úgy ebből a nagyon-nagyon-nagyon sok árnyék képből tudja összerakni egy kis voxelek betetnünk, icipici, most már jelenleg szubmilliméteres, tehát egy milliméternél kisebb kis kockákból össze meg tudnánk nézni, hogy mik vannak ezek az adott kockákban, és ilyen képeket kapunk. És ezekből a kis kockákból például akár egy koponyát ki tudunk rajzolni, és ez olyan jó felbontású, hogy én meg tudom háromdimenziós képen ezt csinálni, akár a monitoron körbeforgatni, és így még könnyebb például egy repedést, egy törést észrevenni egy szerencsétlen páciensen, aki például úgy járt, hogy betörte a fejét. De bele is nézhetünk, és ugyanígy az agyállományt is ilyen kicsi kis kockákba össze tudjuk rakni, amik olyan picik, hogy tényleg nagyon szép képet látunk. Én azt szoktam mondani, hogy azért modern képalkotó technikákkal közel olyan azt észreveszünk a szervezetben, amit szabad szemmel is kényelmesen észrevennénk. Tegyük hozzá, hogy néha nehéz eldönteni, hogy az most jó, hogy ott van, vagy már valamilyen betegségre kell gondolni, és akkor ilyenkor jön az az orvosi tudás, amire vissza kell gondolni, és itt érdekel minket a páciensnek a története, panaszai, hogy vajon, amit mi a képeken látunk. És akkor, de haladjunk tovább, mert beszéltünk az ultrahangról is. Az ultrahangba bejön a kedves beteg, és ott viszont találkozik a radiológussal, tehát az a képalkotó technika, aminél én bemutatkozok és köszönni tudok a páciensnek. Mi ennek nagyon örülünk, mert azért döntően monitor mögött szoktunk ülni néha, hogyha szabad ilyen kis anekdotát, hogy van, hogy mi kicsit később öltözünk át, mint a legtöbb kollega, és így futunk össze, hogyha jön például a sebész kollega megbeszélni, hogy mit találtunk a betegnek, kérdezi, hogy miért nem öltöztünk át. Mondtam, hogy néha csak híradósan a monitornak csak a felsőt kell kicserélni, és az alsó lezet maradt. De az ultrahangról visszatérve tényleg mi vizsgáljuk ott időben a beteget ultrahang technikával, amikor mi egy tévének megfelelő monitoron maga a szerkezet hozzá kötve, és a páciens azt látja, hogy egy kis kábelen át a kezünkbe tartunk egy kis vizsgáló fejet, és ezzel pedig például a visszaverődő hanghullámok technikájával, kis delfin vagy denevérnek is lehet ezt nézni, amúgy transzducernek hívjuk hivatalosan, a vizsgáló fejeken bele tudunk nézni magába a páciensbe, és hogy visszaverődik a hang, ebből tudunk piezoelektromos kristályok segítségével képet csinálni, és itt viszont tényleg mozgás közben, ahogy áramlik a vér, azt is láthatjuk, mérhetjük, tehát tényleg in vivo, tehát megfelelő időben mozgó szerveket és mindent a diagnosztika oltárán meg tudunk vizsgálni.
1: Az ultrahang alapvetően tudjuk, hogy nem csak a kis babáknak a megtekintésére szolgál, nagyon sokféle panasz kiszűrhető ezáltal.
2: Így van. Nagyon sokszor viccelődnek vele a páciensek, hogy terhesek-e, és ezt legtöbben férfiak szokták mondani. Itt legalább tudjuk mondani, hogy biztosan nem. És így van, tehát nem csak a terhesség folyamán, hanem a betegeknek megnézhető minden, közel minden szerve, ami nem levegővel telt például, mert a beleknek csak a külső fala nézhető meg, de a levegőn már az ultrahang nem tud úgy áthatolni, hogy mi azt lássuk. De mind a felszínes, mind pedig a mélyebb szervek megtekinthetőek, vagy még a másik akadály, hogyha valami csont mögött van. Egy agyba, például csecsemőknél bele tudunk nézni a kutacson át, de ahogy növekszik a gyermek, ez a kutac záródik, és már nem tudjuk megfelelően áttekinteni az agyat. És persze mélyebbre is egyre nehezebben látunk. Sajnos az elhízott páciensek mindig hátrányban vannak, mert egy nagy pocakba mélyen már nem biztos, hogy olyan jól látunk, hogy mi azt az adott betegséget megtaláljuk. Ultrahang vizsgálatra szoktam azt mondani, egy nagyon-nagyon-nagyon jó szűrővizsgálat, vagy pedig, hogyha egy célzott kérdés van, amihez megfelelő panaszok társulnak, akkor az megnézhető. Ilyen panaszok csak, hogy akkor konkrét példákkal Igen. is menjünk végig, pajzsmirigy diagnosztikában, tehát a pajzsmirigy betegségeire elengedhetetlen, egyszerűen alap, zászlóshajú. Akkor elhangzott a kis csecsemőknél például az ilyen koponya szűrés, veszélyeztetett terheseknél minden, tehát hogyha a gyermeknek valami betegségét feltételezünk, vagy akár szűrő jelleggel, a pici babáknak nagyon szépen megnézhető az agya. Akkor ha tovább megyünk, a hasban ismételten a máj megtekintésére nagyon-nagyon jó. a vesék megtekintésére, húgyhólyag. Ahogy mondtam, a belek azok néha meg tudnak minket viccelni, mert hogyha valami a bélen belül van, és azt levegő körülöleli, akkor azt már sajnos nem fogjuk látni, tehát akár egy 5 cm-es eltérés is el tud így bújni előlünk. Ezért szokták azt mondani, hogy például a belek vizsgálatára sajnos a vastagbél tükrözés, de vagy akár igaz a gyomor és a gyomor tükrözés. Melkasban az emlőt ki kell megint külön emelni, emlővizsgálatra nagyon jó, de ne felejtsük el, hogy az emlő egy nagyon csalafinta szerv, itt általában komplex emlődiagnosztikáról beszélünk, tehát itt a mammográfia, ultrahang és akár MR vizsgálatra is szükség lehet, majd arra visszatérünk a későbbiekben az MR technológiára.

0: Kicsit visszatekintenék a Röntgenre, csak amiatt, hogy ugye említettük azt, hogy áldás és átok egyben. Maga a sugárzás azért az terheli a szervezetet. Van ennek valamilyen maximális mennyiség egy adott évre vagy időszakra vonatkozóan, vagy mennyit változott egyáltalán az évek alatt, hogy kevesebb sugárral akár már nagyobb hatékonyság elérhető?
1: Hál' Istennek! Ez változott az évek során, és maga a radiológia szakma is nagyon-nagyon-nagyon odafigyel, hogy mekkora dózist ad le egy adott páciensnek. Mi ezért is inkább azokat a viszonyértékeket szeretjük használni, hogy amúgy is az emberek kapnak sugárzást a mindennapokban. Tehát minket minden nap ér valamilyen szinten, mert hogy a bolygónkon mindenféle izotóp van, ami sugárzik, és még a világűrből is jön valamilyen szintű háttérsugárzást, és ezért egy egységnek számít mondjuk, amit mi egy év alatt így a környezetünkből megkapunk, háttérsugárzás. Mindig ehhez viszonyítjuk, hogy kb. Egy vizsgálatnak milyen a sugárterhelése. Egy mellkas röntgen vizsgálatnak, hál' Istennek, kevés. Ezért is nagyon jó szűrő vizsgálatra, tudjuk, hogy a TBC szűrésre, meg a munkaalkalmassági szűrés, itt nem kell izgulni, és hál' Istennek a röntgen technológia is fejlődik, a gépek kevesebb sugárral dolgoznak, nem akkora sugárterhelés, de még mindig igenis számolni kell vele, tehát én azt mondom, hogy rá kell bízni magunkat az orvosra, és ő majd figyel erről, de hogyha valaki észreveszi azt, hogy egyik intézmény, másik intézmény, harmadik intézmény, és nem tudnak ezek az intézmények egymásról, akkor nyugodtan megkérdezheti az adott intézményben tartózkodó radiológust, elmondja neki, hogy ő mennyit kapott, és ő pedig szívesen válaszolni fog, hogy ez valószínűleg nem kockázat. Az biztos, hogy a nagy sugárterhelés, mikor már mi látjuk, akkor azt már csak akkor engedjük meg, hogyha úgymond egy komoly rizikóbecslés után azt mondjuk, hogy a betegnek sokkal veszélyesebb, hogy elmarad a diagnosztika, nem találjuk meg, hogy mi a baja, mint hogy most azt az adott sugárzást megkapja. Ultrahang esetében például nincs ilyen veszély, hál' Istennek. Úgyhogy ez egy előnyben van. A klasszikus röntgenvizsgálatnál meg hál' Istennek tényleg a technológia fejlődik, sajnos még mindig számolni kell vele, lehet, hogy el fog jönni az az idő. Például, mint új technológiát megemlítenék, hogy a CT-be pont az elmúlt éveknek, amikor ez a röntgencső körbefordul, hát gondolhatjuk is, hogyha egy felvételt csinálunk, vagy néhány felvételt csinálunk, az nem akkora sugár. Viszont ha valami körül-körbe fordul már ez a sugárcső, és adja le a sugárzást, az egy nagyobb sugár, de például az elmúlt években ez óriási fejlődésen ment át. Most van egy új technológia, egy fotonszámláló CT, ami jelenleg lehet, hogy még a csúcs technológiás CT vizsgálatokhoz képest, amik mindenféle dózis csökkentő rendszerre vannak ellátva, óriási szintben nem, de igenis megint egy lépcsőt ugrottunk, hogy ez kevesebb dózisnak számítson, vagy pedig ami előny, hogy lehet, hogy ugyanannyi dózist adunk le, de egy jobb képet kapunk. És ezen a mérlegen kell egyensúlyozni, és én csak pozitívan tudok ilyen szempontból a jövőre tekinteni, de még mindig sajnos minden nap találkozunk olyannal, hogy igenis a terheléssel számolni kell, plusz ha egy ilyen sugárral készült, tehát CT vagy röntgenvizsgálatról van szó, én azt szoktam mondani, hogy a legnagyobb sugárterhelés az a vizsgálat, ami fölöslegesen készül el. Úgyhogy ezért mondom, hogy mindig egy orvosi indikálja, az sokkal jobb. Persze magánszolgáltatóknál mi is tudjuk, bárki bemehet, kérhet egy vizsgálatot, de én előtte azt mondom, hogy akkor kommunikáljon egy kollégával, de akár egy házi orvossal is, és fel fogja világosítani ennek a kockázatairól.
0: Lehet, hogy itt érdemes akkor arról beszélni, hogy mi határozza meg azt, hogy melyiket választja az adott orvos, hogy röntgenre van szükség, MR-re, CT-re, egy kicsit lehet, hogy ebben tisztázni kell ezeket az információkat.
1: Próbáljuk úgy megtisztelni, hogy ne legyek azért annyira érthetetlen, mert hogy nekünk ez minden nap gyorsan ez a kérdés felmerül. Minden egyes betegségre van egy ajánlás, hogy minél kevesebb sugárral, vagy minél kevesebb rizikóval, mert ugyanez a témához kapcsolódik, hogyha még szabad, és remélem nem bonyolítom meg annyira a témát, hogy CT vagy akár MR vizsgálatok során is szükség lett valamilyen érfestő anyagra, kontraszt anyagra, ezt meg is szokták kérdezni a laborban, hogy kapott-e már ilyet korábban, hogy a képminőség javuljon. És mondjuk ki, ezek sem vitamin készítmények, megvan mindennek az orvoslásban a rizikója, tudjuk a gyógyszereknél is, aminek hatása van, sajnos mellékhatása is. Ezért van az, hogy a vizsgálatoknál nagyon fontos, hogy mi a betegnek a panasza, és hogy a beküldő orvosnak, vagy épp a radiológusnak milyen diagnózis juthat eszébe, amelyet mi megpróbálunk megtalálni. Egy végtagi csont törésnél a mai napig nagyon jó egy röntgenvizsgálat. Persze, mindenki dolgozik, én is néztem már el apró törést, tehát, hogy vannak hibák, soha nem is fogjuk tudni valószínűleg kiküszöbölni, de mondjuk azt, hogy egy röntgenvizsgálatnak szinte mindig megtaláljuk ezt az adott törést, és bőven elég rá. És ott jön a kérdés, hogy mi van, hogyha nagyon eltört. Méghozzá úgy eltört, hogy az adott traumatológus, tehát baleseti sebész kollégának ezt valahogy helyre is kéne tennie, és itt akár lépcsőt is ugorhatunk, hogy ő egy röntgen felvételből lehet, hogy nem tudna olyan jól megtervezni egy műtétet, hogy a betegnek ott a funkcióját teljesen visszanyerje, vagy legalábbis kevesebb kockázattal járjon a műtét. Olyankor tovább léphetünk akár egy ilyen CT vizsgálatra, amikor a röntgencső körbefordul, szebb a kép, több képet látunk, akár egy ilyen vizsgálatnál 1000 képet is láthatunk, amit aztán a radiológus végignéz, és abból olyan képeket tud, hogy igen, ő tudja ezen a képen már, hogy hogy fogja betenni a csavart, milyen csavart fog betenni, kell-e más eszköz a rekonstrukció, tehát a helyre állító műtéthez, és akkor arra van szükség. De ez megint csak egy adott szakmai vagy szakmák közötti megbeszélés alapján érdemes eldönteni. Van olyan kérdés, hogy elhangzott ez a szó, hogy szűrés. Valakinek nincs panasza, csak ki akarunk egy olyan betegséget szűrni, ami a későbbiekben sajnos nagy baj tud okozni. Hát ott megint nem lőhetünk rá nagy sugárral, úgymond, mert hát panasza sincs szegénynek, ki tudja, hogy egyáltalán van-e, és hát ne ártsunk a betegnek, Hippokratészi esküve is benne van. Ilyenkor olyan modalitást kell választani, például egy ultrahangvizsgálat nagyon jó lehet, hogy végignézzük, nincs panasz, ha baj van, akkor tovább lehet lépni, és lehet akár megint csak egy CT vizsgálatot, vagy egy MR vizsgálatot, ami bár nem jár sugárterheléssel. A kontrasztanyagnak lehet rizikója persze. De tegyük hozzá egy pácienst, egy vékony csőbe betesszük, amit nem szoktak szeretni, tehát megint csak nincsenek visszajáró páciensek, akik imádnak, és tegyük hozzá, hogy egy hosszú vizsgálat. Tehát általában vagy bőnegyed órás, vagy bőfél órás, de akár 3-4 órás vizsgálat is lehet, amíg a páciensnek mozdulatlan egy vékony csőbe kell feküdnie. Tényleg mozdulatlan, mert ha mozdul, akkor még rossz is lesz a képanyag, akkor fölösleges volt. Plusz azért tudjuk, hogy nincs minden épületben MR-gép, nincs minden épületben egy radiológus, aki még ezeket a képeket, ami gyakran 2500 darab kép, tehát hogy 400 kötőjel 2500 kép, amit végig kell nézni, csak ki ezt diagnosztizálja, tehát valamilyen szinten a pácienseket el kell osztani, hogy ki az, aki menjen erre az MR-re, vagy ne menjen erre az MR-vizsgálatra. Tehát visszatérve az alapkérdésre, akár a klinikus, házi orvos és a radiológus, hál' Istennek a közös 6 éves képzésünkön, ezt nekünk elmondják, hogy milyen betegséget, milyen panasz esetén, milyen képalkotót kell választani, amit néha több sugárral jár, de olyat találunk, és olyan szinten lehet belőle terápiát tervezni, hogy ez igenis megérte, és erre odafigyelünk, vagy pedig csak egy olyan vizsgálatot választani, mivel megvan a baj, nem kell tovább menni, nem volt olyan hosszú a várólista, mert beszélhetünk a hozzáférhetőségéről is a gépeknek, nagyon hosszan lehet ezen témákról beszélni.
0: Szerintem itt többen a hallgatók közül megakadhattak magán a számon, hogy 400 kötőjel 2500.
1: Így van, ezek a képek persze görgethetőek lefel, tehát, hogy én el tudok menni a mellkasába, végig belegörgetek úgymond a mellkasába a betegnek, és azokat a képeket nézem, és igen, ilyen számok vannak. Persze egy 2500 képnél nem minden képen időzünk el, és erre a legjobb példa az MR vizsgálat. Az MR vizsgálat miért ilyen hosszú? Ez egy mágneses rezonancia vizsgálat, egy kicsit kezdjük el. Nem akarok nagyon a fizikába belemenni, mert őszintén szóval az orvosok se értik. Tehát, ha egy fizikus meghallgatná, hogy mi hogy mondjuk, hogy az MR képek hogy készülnek, hát szegények, azt meg inkább visszaadják a diplomájukat, és ők nem akarnak velünk beszélgetni, de hogy mindenre van egy ilyen hipotézis, amit az orvos is meg tud érteni ilyen fizikai kérdésekben, ott egy erős mágneses térbe kerül a páciens, ezért van ebben a csőben. Ott rádiófrekvenciás hullámokat közlünk a beteggel, ez nem káros, hál' Istennek. Se a mágneses tér, sem ezek a rádiófrekvenciás hullámok, ezzel pedig aztán az atommagokat megnézhetjük, mert ezek visszafogják valamilyen szinten ezt az energiát közölni, mi ezt antennákkal felvesszük, és képet tudunk belőle, mindenféle matematikai képletekkel, bődületesen nagy számítógépekkel képezni. És miután megvan az a kép, ez a vizsgálat, ez nem csak abban, hogy egyszer közöljük, hanem itt 45 percen át, mondjuk egy jó hosszú vizsgálat esetében, ha mi a hasat és a kismedencét is meg akarjuk nézni, akkor mindenféle vizsgálatokat csinálunk. Kicsit másképp közeljük ezt az energiát azokkal az atommagokkal, többféle szekvencia készül, ezt úgy is hívjuk, és például ugyanarról a szervről nekem nagyon sokféle jelet kapok, amit aztán én értékelek. Ezből sokféle képből el tudom dönteni, hogy például van-e valamibe zsír, vagy van-e valamibe folyadék. Az a folyadék milyen? Hogyha az a folyadék az éppenséggel még arra is tudok következtetni, hogy hígabb, vagy sűrűbb, vagy ez a folyadék esetleg genytartalmú-e. Persze, itt mindig van egy találati arányom, hogy vajon nekem mennyire van igazam, de vannak olyan dolgok, hogy az, hogy valamiben van-e zsír, azt szinte majd 100%-os pontossággal meg tudom mondani. Tehát egy májról, egy ilyen, ez alatt a, mondjuk egy felhasi vizsgálat 30 perces, a májról készül kb. 8-10-12 féle képsorozat, vagy akár több is. Vagy még, ha beadjuk az érfestőanyagot, amit MR vizsgálatban is egy másfajta érfestőanyagot beadhatunk, még az különböző időközökben, hogy az hogy fog nézni, mikor épp a verőerekben tart, mikor a gyűjtőerekben tart, mikor már a szervekbe kiment, és abból is tudok akár funkcionális információra is következtetni. A máj például jól érzi magát, vagy már van olyan ér, ami sajnálatos esetben eldugult, akkor látom, hogy ott már vannak májrészek, amik sajnos nem kapnak annyi vért, és ez is már is megvan egy diagnózis. Tehát így lehet ezekből a nagyszámú képekből aztán egy-egy szervről megfelelő információt és diagnózist kapni.
0: Éppen azért is kérdeztem, mert hogy magát a diagnózisnak a felállítását, tehát kiértékelését magának az anyagnak, az miért tart olyan sokáig?
1: Ez visszatérve az előzőkre, nekem azokat a képeket végig kell néznem. Elméletileg az első képtől az utolsóig, a szélét, a közepét, srégan oda-vissza át kell néznem. Tehát ha például készül egy hasi vizsgálat, nekem azon, hogyha az emlőből belúg valami, ami ott nem odavaló, akkor igenis észre kell vennem. És utána, hogy még ezeket a képeket végignéztem, nekem előtte, bocsánat, még mielőtt végignéznem a képeket, mert kezdjük ott, mi a panasza a betegnek? Mik az eddigi laborértékei? Mik az eddigi beavatkozásai? Nagy kihívás tud lenni például egy többször műtött has, amikor már a sebész sajnos bizonyos betegségekben idevart, odavart, átrakott minden, hogy ebben el tudjak utólag igazodni, hogy a betegnek vajon miért hiányzik a beléből egy darab sajnos a mindennapokban. És hogyha erről nincs dokumentáció, akkor például nagyon nehéz ezt kitalálni, hogy miért hiányzik a betegből valami. Kivették a vesét, vagy eleve ki se nőtt? Mert hát mindkettő variáció meg lehet. Úgyhogy el kell olvasni a beteg dokumentációt, magát az, hogy a kollega miért küldi a beteget, miért választotta ezt a fajta diagnosztikai eszközt, miért nem ultrahangba küldte, miért nem röntgenben, miért pont MR-ben. Hál' Istennek azért, mert ő is tudja, példa, májban találtunk valamit valamilyen egyéb módon, például ultrahanggal, akkor jelenleg az MR az, ami legjobban meg tudja mondani, hogy vajon mi az. És ezért küldi tovább MR vizsgálatra. Ezeket az információkat én mind elolvastam, utána végre eljutok odáig, hogy megnyissam ezt a 2000 képet, és végignézem szervenként, hogy akkor most ez a máj zsírosabb-e? Nem zsíros ez a máj. Minden ere megvan-e? Azok az erek halmoznak-e, a máj sejtek hogy érzik magukat, normálisan néznek-e ki, és még utána, amit találtak például ultrahanggal is, ami miatt jön a beteg, hogy mi lehet az ott a májba, a végén áttérek erre. Azt megnézem az összes képsorozaton, hogy ebben van-e zsír, nincs zsír benne. Ez most hogy szereti ezt az érfestő anyagot felvenni, leadni, az végig megy rajta, nem megy végig rajta, és a végén megvan a diagnózis a májon belül. De még hát a májban sok minden van, tehát hogy még a csontok is ott vannak, tehát ez sok idő sajnos.

0: érintettük az MR-nek a használatát, de mire is jó és mi különbözteti meg a többi képalkotó vizsgálattól?
1: Az MR vizsgálat, ha szabad ilyet mondom, és a radiológus kollégák, hogyha épp ezt nem hallgatják, vagy nem dobálnak meg érte, valahol szerintem a diagnosztika királynője. Amiben megkülönbözteti viszont a többi dologtól, az, hogy hosszabb a vizsgálat, viszont nagyon pontos információkat tartalmazhat, és nagyon sokféle információt tartalmazhat, és a vizsgálatoknak mindig kell egy jó indikáció, és jó sok klinikai információ. Mert teljesen mást jelenthet más háttéren egy adott betegség, viszont mindenre nagyon célzottan tud válaszolni, amire jó. Tehát például az agyi eltéréseket a legeslegjobban ezzel lehet megítélni. Nagyon sokszor a beteg például szerencsétlen páciens, ha valami van az agyába először, mivel látunk bele a koponyába, a röntgen ugye árnyékot ad, azzal csak a csontokat tudjuk megnézni, magát az agyállományt nem. Valakinek valami nagy baja van rögtön, és bekerül a sürgősség osztályra, általában CT készül róla, amivel már át tudunk látni a csontokon, nagyon szép képet. Sir Hounsfield nagyon jól megcsinálta, nem tudom hány percen át tapsoltak neki, mikor ezt az első orvosi kongresszuson bemutatta, de vannak olyan információkat, amiket a CT már nem tud megmondani, és ilyenkor lépünk tovább az MR vizsgálatra, és amit már azt sem tud megmondani, akkor a következő lépés sajnos az, hogy azt megnézzük a tévésorozatokban gyakran látjuk, amikor kiabálták, hogy agybiopszia, agyából mintát kell. Ezt amúgy az orvosok nagy része, amíg lehet, próbálja elkerülni, és innentől ez például MR-ből megmondani. De az MR nagyon jó lesz a lágy részekre. Beszélhetünk a nyaki lágy részekről, ami van rajta a csontokra. A csontok belső szerkezetét nagyon-nagyon jól látja. Míg például a CT vizsgálat az a szervetlen szerkezetét nagyon-nagyon jól látja, ha egy csonton belül valami szerves van, akkor azt úgy fogjuk észrevenni, hogy a szervetlen rész csökkent, és az a valami ott megette, vagy pedig a törést is, hogy jól látni könnyen, az, hogyha a szervetlen részen van a repedés. Viszont, hogy mi van benne, megint egy MR egy kisegítő lett. Akkor az ízületeknek a lágy részei, itt a szalagokról beszélhetünk, az ízületi tokról megint csak az MR-rel nagyon-nagyon szépen látszik, és a hasi szervekre is igaz. Amit viszont nagyon-nagyon kiemelnék, hogy az MR nagyon-nagyon fejlődik a tüdő megítélésében. Pont szerintem egy hónapja kaptam egy konferenciát egy tüdőgyógyász kollégától, hogy én mikorra várom azt, hogy az MR elsődleges képalkotás legyen a mellkasban. Azt mondtam, hogy nem várom, mert jelenleg az a CT-nek, tehát a sugárral járó vizsgálatnak a kenyere, persze mind fejlődik, de én nem érzem, hogy ezt most nagyon várni kellene, mert hogy például a mellkasban a CT vizsgálattal, hát Istennek olyan alacsonyabb dózisokkal tudunk annyival jobb képet látni, hogy a mindennapi rutinban ez nagy segítség nekünk. Az MR-re a lágy részekben megfelelő diagnosztika legtöbb esetben, megfelelő indikációval és nagyon jó kérdéssel. Én mindenkit óva intenék attól, hogy lehet ilyeneket, hogy teljes test MR. Nem csoda, hogy a felhasról mondjuk elkészül ez a 1000-valamennyi, akár 2000 kép. Ezt, hogyha az egész testre végig szoroznánk, hát akkor egy radiológus egy műszakba egy ember tudna végignézni, hát ez társadalmi szinten megoldhatatlan. Mégis vannak ezek a teljes testemerek, ezek mind ilyen szűrésként vannak, ezt úgy kell elképzelni, hogy én kiválogatok pár ilyen képet minden régióból, és reménykedek, hogy találok rajta valamit, és akkor utána meg arra aztán lehet egy célzott vizsgálatot. Én azt mondom, az MR az akkor a legjobb, ha valamire van egy gyanunk, egy nagyon konkrét kérdésünk van, mi azt a májat, azt a vesét, azt a hasnyálmirigyet, azt a garat eltérést, azt az agyi eltérést, azt az ízületi eltérés érdekel minket jobban, és arra az egy kisebb területről nagyon sok képet csinálunk, és abból egy megfelelő diagnózis született, ami segíti a klinikust vagy a terápiás szakembert.
0: Említette, hogy lehet kontrasztanyagot használni. Mi határozza meg, hogy kell-e a kontrasztanyag, vagy nem?
1: Erre megint rengeteg protokoll van, és itt megint mérlegelünk. A kontrasztanyag, mondtam, hogy nem vitamin. Mikor használjuk mégis? Amikor olyan diagnosztikai szükséglet, hogy tudjuk, hogy ezt megéri beadni. Nem kell megadni az esetek legnagyobb, tényleg nagyon nagy százalékába. Semmilyen panaszt nem fog okozni. Persze a paciens panaszkodhat, hogy vizelésingere van közve, elöntött a forróság, akár még hány ingere is lehet tőle, tehát hogy nem jó érzés, de ez általában jön, megy, abban a pár másodpercben, amíg megadjuk a kontrasztanyagot, van ez a kellemetlenség. Ilyenkor hát előre mindig elmondjuk, hogy készüljön fel erre a furcsa érzésekre az érfestőanyag során, hogy ne mozdulj el ezeket a vizsgálatokat, se a CT vizsgálatot, se az MR vizsgálatot, mert amint elmozgatja, akkor lehet, hogy olyan értékeltetlen lesz a kép, hogy mi fölöslegesen adtuk be ezt az anyagot. De ezek az anyagok bizonyos eltérések pontosabb megítéléséhez szükségesek. Külön mondhatjuk például a CT-t és az MR-t, de amúgy még ultrahangvizsgálat során is van kontrasztanyag, az a legkevésbé káros, mert ott kis zsírcseppekbe vannak levegő buborékok belecsomagolva, és azt fogja az ultrahang nagyon jól látni, és így akár bizonyos eltéréseknek a keringéséről, vagy gyermekeknél alkalmazzák a húgyhólyag feltöltésére, és ha az visszamegy a húgyvezetékbe, akkor az egy rendellenesség, és ennek a megítélésére, hogy itt kell-e műtétileg ezzel javítani, de akkor, tehát ez a legkisebb rizikójuk, de megemlítettük. CT vizsgálat során a sugár sok irányból árnyékot vet, és ebből számolunk. Ez nehéz, mert hogy árnyékot akár ugyanolyat vethet a máj is, az izom is, és a végén ugyanannyira a mi szemünknek szürkén fogja felvetíteni a gép, és nem tudjuk megmondani, hogy például abban a májban van egy más tulajdonságokkal bíró terület, hogyha az úgy döntően majdnem ugyanúgy néz ki. Nem tudunk róla így nyilatkozni. Ezért adjuk ezeket az érfestő anyagokat, a kontraszt anyagokat, amik a nevükből is adódóan a maga a kép kontrasztját fogja javítani, hogy bizonyos struktúrákat meg tudjunk egymástól különböztetni, kontrasztosabban látjuk. Ezekre akkor van szükség, hogyha nem győzöm hangsúlyozni, hogyha megfelelő orvosi indikáció van rá. Például, ha az ereknek a belsét akarjuk szépen látni, akkor érfestőanyag, kontrasztanyagra lesz szükség. Ha a csontokat, vagy akár csak a tüdő alapszerkezetét akarjuk látni, akkor nincs szükség, mert például a tüdőben mi van? Levegő és nagyon kevés lágyrész. És minket az érdekel, hogy ez a nagyon kevés lágyrész, ez hogy milyen változásokat mutat, ehhez nem kell kontrasztanyag. De ha például valakinek egy tüdőembólia, tehát egy vérrög szalad el a tüdőkbe futó verőereibe, egy nagyon komoly, veszélyes állapot, akkor erre egy ilyen natív, tehát kontrasztanyag nélküli CT vizsgálat nem lesz elég. Ilyenkor jön a kollega, és hív minket, hogy nekünk az a feladatunk, hogy kimutassuk, hogy van-e vérrög ebben a tüdőverőérbe, akkor mi tudjuk, hogy kontrasztanyagot kell adnunk, mert az ér belseje fog minket érdekelni.
0: Azt gondolom, hogy a röntgen talán, ami a legkevésbé, vagy az ultrahang, ami megijeszti a pacienseket, de a CT és az MR az okozhat egy kis stresszt a betegekben. A CT vizsgálatok, nem kérdezek ilyen számokat, hogy hanyad része esetleg nem valósul meg pánik miatt, vagy nem tudják végigvinni ezeket, de elő szokott-e fordulni?
1: Persze, előfordul. Először is a betegnek bele kell egyezni a vizsgálatba. Nagyon fontos, hogy amennyiben ő nem egyezik bele, akkor nekem nincsen jogom sugárt alkalmazni, tehát ő visszautasíthatja a vizsgálatot. Ilyenkor mi beszélünk a pacienssel, és próbáljuk elmondani, hogy mi a hátránya, ha ez a vizsgálat nem valósul meg. Ez döntően általában a kontrasztanyagtól ilyennek meg. A CT vizsgálat, mint alap CT vizsgálat, fél évente egy páciens érdeklődik, hogy most ez a sugár neki ártalmas-e vagy nem. Az tényleg kevesebb. A kontrasztanyagtól viszont nagyon erős félelem van a társadalomban. Hát ezzel a sok média lehetőséggel, tehát mindenki a saját akár tragédiáját eljuthatja, akár pletykákból értesülhet, akár mindenféle nem biztos, hogy valós háttérinformációból dolgozhat, és ez alapján állapíthatják, hogy most fél vagy nem fél. A kontrasztanyag viszont nagyon gyakori, hogy a páciens nem egyezik bele. Ezt néha nagyon nehéz kideríteni, hogy jogos a félelem, vagy nem jogos a félelem. A kontrasztanyagoknak egy nagy hátránya van, de hogy beszélgessünk konkrétum, és amennyit beszéltem róla, az pedig az, hogy potenciálisan allergizálhat. És hasonló allergiás reakciót alakíthat ki, mint például egy darázs vagy mély csípés egy adott személyben, aki allergiás le. Sajnos a mai napig értesülhetünk olyan esetekről, hogy mély csípésben nem tudták azt az allergiás reakciót uralni, vagy egyéb ilyen allergizáló anyagok esetében, és akár tragédiával végződnek az ilyen esetek, és sajnos a kontrasztanyagban is megvan ez a lehetőség, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon alacsony ez az esély, döntően akkor számítunk rá, ha ez a paciens már korábban kapott kontrasztanyagot, tehát a szervezet már úgy készül, hogy erre egy allergiás reakció van. Nagyon ritka, hogy valaki életébe először kapjon, és az ő szervezete úgy értelmezze, hogy egy egyéb dolog, amire allergiás, ahhoz nagyon hasonlít, és ugyanaz az allergiás reakció felépül, de sajnos ilyen is van. Itt például kitérünk megint egy fontos témára, a CT kontrasztanyagok jódalapúak. Mind, amit a napi rutinban alkalmazunk, mind jódalapú kontrasztanyagok, ebbe egy nem ionizált jód van, és ez fogja létrehozni azt, hogy mi jobb kontraszt felbontást lássunk. A betegek nagy része jódallergiás. Tegyük hozzá, hogy aki jódallergiás, annak nagyobb az esélye arra, hogy a szervezet hasonlóan értelmezze ezt a jódot, mint a felületi jódot, amit rákennek, és amit a reakció volt, de nem ugyanaz. Tehát nagyobb az esélye, hogy ő allergiás legyen rá, de például, hogyha az embernek azon múlik, hogy most azt az érelzáródást kimutatjuk-e vagy nem, akkor igenis dönthet úgy az orvos csapat, ezért hívják relatív kontraindikációnak, hogy itt most senkit nem érdekel, hogy jódallergiás, megvan az esély annak, hogy a szervezetét nem fogja zavarni ez a jódos kontrasztanyag, mert ez a jódos kontrasztanyag másképp viselkedik, mint az a jód, amit a sebre kenünk, és mégis ez a vizsgálat elkészül. Persze, itt, hogy is mondjam, mindig egy rizikóbecslésre van szükség. És a kontrasztanyagtól, és emiatt a félelem miatt nagyon sokan nem egyeznek bele, tegyük hozzá, hogy akinek korábban sajnos előfordult ilyen kontrasztanyagra az allergiája, mi sem ajánljuk, hogy itt ezzel bárki próbálkozzon, olyankor alternatív diagnosztikai eszközök irányába kell nézni, például még mindig szóba jöhet az MR-vizsgálat, ami másfajta gadolinium, tehát egy más anyagot használó ilyen érfestő anyagot alkalmaz, és viszont ott a keresztreakció, tehát hogy ő a jódos kontrasztanyagra is, és erre a gadoliniumos kontrasztanyagra is allergiás legyen, az már megint bődületesen alacsony, tehát neki még mindig van egy alternatív diagnosztikai eszköz, amivel tovább haladhatunk. És a CT vizsgálatnál a legtöbb páciens a kontrasztanyagba nem szokott beleegyezni. Vannak olyan kérdések, amihez nem kell. Egy vesekövet keresünk, és például ultrahanggal azt látjuk, hogy sok van, nem tudjuk eldönteni, hogy a húgyvezetékbe kimente már, vagy éppenséggel itt az urológus akar egy olyan terápiát, hogy ezt a követ el akarja távolítani, mekkora ez a kő pontosan ő neki. Nagyon szüksége van ezekre az információkra. Akár még olyat is megnézhetünk CT vizsgálatnál, hogy milyen kemény ez a kő, hogyha mi ezt egy testen kívüli ultrahangos lökésterápia, vagy a kőrobbantás, vagy ahogy a páciensek beszélnek, hogy kőzúzásra megyek, ilyenre van szükség, az is megjósolható, hogy ez a kő vajon egy ilyentől összetörik-e, mert keményebb, vagy lágyabb. És ilyenkor elkészül a CT vizsgálat, ott nincs szükség jódos kontrasztanyagra. Ha már attól félünk, hogy a betegnek valamilyen anatómiai variációja van, ami miatt ezek a kövek kialakulnak, és ezt az urológus megpróbálja megoldani, akkor már szükség van kontrasztanyagra, mert nem a kő érdekel és a körülbelüli helyzete a vesén belül, hanem hogy milyen variációi vannak, hogy fut a húgyvezeték pontosabban, annak a van-e fali megvastagodása, mert akkor megint más betegségcsoportra kell gondolni, olyankor viszont már szükség van ezekre a kontraszt anyagokra.

0: Azt gondolom, hogy eltérhet a metodika a felnőttek és a gyerekek esetében. Mi a helyzet akkor, hogyha a gyerekeknek van szüksége ilyen vizsgálatokra, és itt most a CT-re és az MR-re gondolok?
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Mondtam, hogy most már azért kevesebb sugárral dolgozunk, de gyermekeknél még a kevés sugarat se szeretjük. Röntgeneknél tényleg nem fog ártani. Az, hogy egy gyermek CT vizsgálatra kerüljön, akkor tényleg olyan indikáció kell, tehát egy olyan felvetés, egy olyan ajánlás a klinikus része, hogy készüljön a diagnosztika, amit komolyan mérlegeltünk, és azt várjuk, hogy ez a CT vizsgálat meg fogja találni a betegséget, meg fogja találni a problémát, és aztán a terápia megkezdődhet. Tehát itt nagyon komoly indikációról van szó. Egyre kevesebb sugárral dolgoznak a CT-k, de vegyük úgy, hogy potenciálisan egy kisgyermek az élete során vajon mennyi sugarat fog még kapni? Vajon mi lesz 20 év múlva? Nem akarok csúnyát mondani, de egy nyugdíjasban szívesebben adunk le sugarat, mert tudjuk, hogy az ő élete során attól nem fog panaszt okozni, és egy boldog élete lesz, és neki sokkal fontosabb, hogy gyorsan megtaláljuk a baját. Egy gyermeknél már ez egy sokkal rizikósabb kérdés, úgyhogy a gyermekeknél csak ha megfelelő indikáció van, akkor készítünk CT vizsgálatot. Itt általában mindig beszél a klinikus és a radiológus egymással, van-e alternatív lehetőség, például akár az MR, ami nem jár sugárral, elhangzott. De mi a gond az MR-rel? Az MR-be 20-30-40 percen át mozdulatlanul kell feküdni. Ehhez a páciensnek, és főképp a gyermeknek elég éretnek kell lennie. Persze itt van lehetőség, hogy a szülő bemenjen egy MR vizsgálat során, sőt, örülni szoktunk neki, hogyha bemegy a szülő, és nyugtatja a gyermeket, de elképzelhetjük, hogy egy 3 éves gyermek nagyon-nagyon-nagyon korai éretnek kell lennie, nagyon nyugodt pszichével kell ahhoz rendelkeznie, hogy ő ezt végig feküdje még akár az anyja, apja mellett is, ott maga az MR csőben. Ezért van például babáknál, lehet, hogy maga sugárral nem fog járni az MR vizsgálat, de altatni kell őket. Egy altatás pedig mindig kockázattal jár, mert hát ha valamit adunk a szervezetbe, annak mindig lehet hatása és mellékhatása. Úgyhogy a szeletképalkotók, ahova a CT és az MR vizsgálat sorolható, igenis gyermek esetében az alkalmazása nagyon nagy körültekintést igényel.
0: Egyébként mennyire szoktak az esetek nagy részében együttműködőek lenni a gyerekek?
1: Személye válogatja. Mint ahogy van elevenebb gyerek, huncutabb gyerek, nagyon együttműködő, nyugodt gyermek függvénye. Tegyük hozzá, hogy 7-8 éves gyermekek, hogyha ott van a szülő, még bátorságok levelet is szoktunk adni, mert tényleg felnőttek ki tudnak ugrani az MRG-ből, ami egy szűk cső. Tehát, és van olyan gyermek, aki igenis 8 évesen végig tudja türelmesen feküdni azt a fél órát, úgyhogy nem vakarja meg az orrát, nem mondja azt, hogy anya, én már haza akarok menni, vagy Gyurikával akarok focizni, és nem akarok itt feküdni. Tehát végig szokták feküdni, akár fiatalabb gyermek is, de hát mondjuk azt, hogy mindig rizikó, tehát mindig van egy ilyen kis gombóc érzés a torkunkban, hogy vajon a gyermek végig fogja feküdni nyugodtan. Altatni nem jó a gyermeket, ott megint csak olyan indikáció kell pici gyermekekben egy MR vizsgálatnál, hogy ott elengedhetetlen legyen a diagnosztika, és ezért legyen szükség erre a fajta altatásra.
0: Érdemes talán a betegutakról is beszélni, hogy szeretnek az emberek öndiagnosztikát végezni magukon, és ezáltal olyan cél irányosan elmenni egy adott szakrendelésre, orvoshoz, magánrendelésekre, ahol megkapják azt a fajta vizsgálatot, amit ők szeretnének, de azért ennek van egy protokolláris útja.
1: Így van, hogyha bárki szeretne magáról bármilyen diagnosztikai képalkotót csináltatni, én azt mondom, hogy első körben bizalommal forduljon a házi orvos felé. A házi orvosok tudása szerteágazó. Ők, akik az egészség az alapellátásba próbálják összetartani, mint a kórházi rendszert, mint egy betegekkel, mint a páciensekkel egy kapcsolatot tartanak. Ők, ha kell, meg tudják a kollégákat is kérdezni, hogy mi mit ajánlunk. Én nagyon ajánlom minden orvos kollégának, nem csak a házi orvosoknak, hogy bátran csörögjenek ránk, ott ülünk a monitor mögött legtöbbször, tehát nem is baj, hogyha egy kis emberi kontaktust kapunk, és bátran kérdezzenek, és én azt szoktam mondani, hogy legyen egy iránydiagnózis. Mert arra akár a legkönnyebben mit tudunk segíteni, hogy milyen képalkotó vizsgálatot válasszanak, de mondom, legtöbbször a házi orvos tudni szokta. Akkor beszéljünk a realitásról. Néha a páciens úgy érzi, hogy ez a képalkotó vizsgálathoz nem jut időbe be. Jelenleg van Magyarországon rendszer arra, hogyha nagy bajról van szó, akkor ők korábban 2 héten belül bejutnak. Persze itt mindig beszélünk a realitásokról, mindig lehet 1-2 hét csúszás ebbe. Tegyük az, hogy ezekben a betegségben, például a daganatos megbetegítésekről beszélek, nem 1-2 hét lesz, ami a bármilyen szinten sorsfordító lesz, a daganatok nem 2 nap alatt nőnek oda. És nem is 2 nap alatt szokták. Ha valakinek pedig véletlenül fedeznek fel valamit, hát ugyanúgy lehet valakiben nem véletlenül is felfedezni, erre vannak a különböző szűrőprogramok, amiknek az a lényege, hogy kevesebb sugárral, vagy akár sugár nélkül ezeket a betegségeket kiszűrjük, amúgy meg mindenki forduljon, hogyha panasza van, bátran a házi orvoshoz, vagy pedig a szakrendelői rendszerhez, és kérdezze meg a véleményt. Nagyon nehéz néha a pacienseket megnyugtatni, és ők szaladnak rögtön a diagnosztikára, várják a diagnosztikát, a megoldást. Én mindenkit próbálnék távol tartani attól, hogy önmaguk az internetes információk alapján válasszanak modalitást maguknak. Sajnos ez a trend. És a magánintézmények pedig meg is csinálják teljesen jogosan, mert amúgy ők meg teljesen jogosan mondják azt, hogy ők sokkal hamarabb, abban az esetben, ha tényleg van betegség, megtalálták, és akár ezzel valakinek az életét megmentették. Én azt kérem, hogy bárhogy dönt a paciens előtte, a házi orvost is akár, vagy orvos ismerősét kérdezzem meg, hogy miről a szakmai véleménye. Az egyik, hogy ne ártsunk.
0: Doktor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Elhangzott egészségügyi műsorunkban dr. Fejér Bencével, az EGRI Markot Ferenc Kórház radiológus főorvosával beszélgettünk. A 2024. július 1-i adásunk ismétlését hallották. Új műsorral, új témával 1 hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3: 11 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: A paksi atomerőműben 4-ből 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte ma reggel a miniszterelnök a Facebook oldalán. Megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása, még 2 nap és elérjük a közel 2000 megawattot, ismertette Magyar Péter.

0: 100 milliárd forintot fordít a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Komoly tárgyalások kezdődnek a MOHU-val hamarosan, felülvizsgálják a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesziót, közölt az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzáfűzte, kemény partnerek lesznek, a nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása érdekében mindent elkövetnek. Ma megérkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete és a szeptemberi családi pótlék, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos elmondta, több mint 400 ezer gyermek családjának segít ezzel az iskolakezdésben a kormány. A támogatás második 50 ezer forintos részletét majd november 30-áig kapják meg a családok tanszerre költhető utalvány formájában. Aláírta a Gubacsi híd új híd szerkezetének és a csatlakozó vágányhálózatnak a megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést. A kormány így megkezdődhet az újjáépítés, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, a hídon 2014 óta mindössze óránkénti 5 kilométeres sebességkorlátozáson érvényben, pedig ez hazánk egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, ahol az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át. A munkálatok 21 milliárd forintból készülhetnek el 2029-re. Az ukrán elnök szerint a háború idején megtartott választások szétzilálhatják az országot és megoszthatják a társadalmat, mondta az államfő újságíróknak. Volodymyr Zelenszkij szerint az elnökválasztás az előbb a biztonsági kérdéseket kell rendezni. Ha ez megtörténik, Ukrajna 69 napon belül kész a szavazásra. Az ukrán Unión hírügynökség beszámolója szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az orosz állami sajtónak adott interjújában arról beszélt, nem lehet szó a harcok leállításáról az ukrán államiság felszámolása nélkül. Úgy fogalmazott, az orosz állampolgárok többsége érti, miért harcolnak, és bár sokan szeretnék, ha mindez mielőbb véget érne, és nem kellene tartaniuk drónoktól, rakétáktól, ez az általa náci rezsimnek nevezett ukrán vezetés hatalmon maradásával járna. Irán azzal fenyegetőzik, hogy leállítja a teljes olajexportját a Perzsa-öbölből, ha az Egyesült Államok folytatja a gazdasági háborút, miközben Washington az eddigi legsúlyosabb szankciós intézkedéseket készül bejelenteni Teherán ellen. Masoud Pezeshkian, iráni elnök közben elismerte, hogy az országa súlyos gazdasági nehézségekkel küzd. Hatalmas erdőtűz tombol Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokpusztán. Július végén csaptak fel a lángok, eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzseltek fel a különleges természetvédelmi területen. Ez mintegy 80 kilométerre van a fővárostól Belgrádtól, Szerbia gyakorlatilag hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat. Éppen ezért, arra tesz hírügynökség információi szerint, az Európai Unió helikoptereket és tűzoltókat küld. Halálos áldozatokat is követeltek a heves viharok a balti államokban. Lettországban és Litvániában 2 ember életét vesztette, és mintegy 500 000 áram nélkül maradtak a hétvégén. Heves széllökések voltak Észtországban is. Végül az időjárásról. Általában derült az ég, északon lehet némivel több gomoly felhő, de arrafelé is csak jelentéktelen zápor fordulhat elő, máshol csapadék egyáltalán nem hullik. A szél helyenként megélénkült. A csúcshőmérséklet délután 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jegyet.

0: örömeibe. Eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Mesterségem címere. Portré műsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
2: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portré műsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Adorján Eszterrel, az Avasi Arborétum alapítvány elnökével, okleveles természetvédelmi mérnökkel beszélgetek. A dr. Adorján Imre fenyőgyűjtemény és Avasi Arborétumban álltunk egymással beszélgetni, amely milyen múltra tekint vissza.
3: Igazándiból már egy 30 éves múltra tekint vissza. Még az én nagypapám dr. Adorján Imre egykori miskolci főorvos alapította. Tulajdonképpen ő vette észre ennek a területnek az értékét. Nagyon jó földrajzi természeti adottságokkal rendelkezik. Gyakorlatilag ő megmentette ezt a területet a későbbi beépítéstől. Azért itt ez gyakorlatilag egy zöld oázisnak tekinthető. Körülöttünk tele van lakóházakkal, panel rengeteggel, ha fogalmaztatok így. És hát igazándiból ő az, aki felismerte az itt lévő értékeket, és úgy döntött, hogy ő ezt szeretné megóvni. Ha ő nem lett volna, én úgy gondolom, akkor itt a területen most lakóház, irodaház, vagy valamilyen áruház lenne. Hát az 1980-as évek végétől kezdődtek el itt a betelepítési munkálatok, és 1991-92 környékén fejeződtek be.
2: Egy milyen nagyságú területről beszélünk?
3: Az Avasi Arborétum egyébként két részre oszlik. Van egy felső kert, mi ezt így szoktuk hívni, a lombosfej és cserje gyűjtemény, az egy 4,5 hektárnyi terület, ez a fenyő gyűjtemény pedig egy 1,5 hektárnyi terület, tehát ez kicsivel kisebb, úgyhogy maga az egész arborétum, az Avasi Arborétum összesen 6 hektárnyi területre koncentrálódik.
2: És miért fontos ezt, hogy így mutattam be, hogy dr. Adorján Imre fenyőgyűjtemény és Avasi Arborétum, miért ilyen kettős neve van?
3: Hát igazából a dr. Adorján Imre fenyőgyűjteményt az én nagypapámnak az emlékére neveztük el. Tehát eredetileg ugye Avasi Arborétum a teljes név, de az ő halála után úgy döntöttünk, úgy család, meg önkormányzati szinten, hogy kapja meg ez a fenyőgyűjtemény az ő tiszteletére még pluszban a dr. Adorján Imre fenyőgyűjtemény nevet, és igazából így jobban is el lehet határolni a két területet, mert azt szoktuk lombosfagyűjteménynek hívni a felső kertet, ezt az alsó kertet pedig dr. Adorján Imre fenyőgyűjteménynek.
2: Mi most az alsó kertben találkoztunk és beszélgettünk, innen indulunk el. Mi az első állomás? Akkor induljunk el most mi, és a kedves hallgatók pedig tartsanak velünk. Szóval mi az első állomás?
3: Igazándiból, amikor ilyen szakvezetéseket szoktunk tartani, akkor mindig itt az esőbeálló környékén itt van egy nagyobb füves plac. Itt szoktunk megállni, itt néhány gondolatot szoktam mondani az alapítóról, tehát nagypapámról, dr. Adorján Imréről, az ő munkásságáról, pár dolgot a fenyőgyűjteményről, tehát egyáltalán, hogy milyen fajták, változatok, csoportok találhatóak itt meg. Aztán igazán utána indulunk el. Gyakorlatilag körbe lehet járni a területet, tehát ez így lett kialakítva. Egy abszolút kényelmes, ilyen nagyon könnyű sétaútvonal. Járólapok lettek letéve, ami mutatja az útirányt, az útvonalat. Két irányból is el lehet indulni. Én azt szoktam mindig javasolni, hogy akik nem szeretnek semmilyen formában emelkedőn sétálni, azok inkább a könnyebb útvonalat választák, és akkor lefelé, hát egy nagyon-nagyon kicsi lejtőn kell lejönni, de lehet a másik irányba is elindulni, ez egy nagyon pici emelkedő, de mind a két irányba teljes mértékben körbe lehet járni a fenyőkertet.
2: És mit is látunk itt most mi magunk körül? Milyen fenyőket? Örök zöldek, fenyők? Na de ezentúl mit lehet róluk tudnunk?
3: Igen, tehát ugye amit lehet tudni erről a gyűjteményes kertről, hogy ez Magyarország egyik legnagyobb és legváltozatosabb nyitva termő gyűjteményes kertje. Rengetegféle fajta, változat, különböző nemesítések is megtalálhatóak itt. Amikor telepítve lett ez a gyűjteményes kert, akkor nagypapám még arra is figyelt, hogy külön csoportokba legyenek rendezve a nyitva termők. Tehát amikor beérkezünk a bejárati kapun, ott vannak a jegenyefenyők csoportja. Most, ahol éppen itt sétálunk, itt főként tuják és borókák vannak. Itt lehet is látni, pont itt van egy boróka. Mellette van a kínai boróka. borokát ugye fel lehet ismerni elég könnyen.
2: És jellegzetes illatuk van.
3: Igen.
2: Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy mi érezzük.
3: Hát ez tipikus fenyőillat, ugye a gyanta kiválasztás az a nyitva terméknél, fenyőféléknél eléggé gyakori, és eléggé jellegzetes, úgyhogy az egész kertet ez a nagyon jó kis fenyőillat beárasztja. Igen, igen, igen. Úgyhogy itt végigkíséri ez a fenyőillat a sétánkat.
2: Milyen fontosabb részek, vagy különleges részek vannak ott, ahol jelenleg járunk?
3: Most éppen az Atlasz cédrus fa alatt állunk, és itt meg is állhatunk egyébként. Ez megint egy állomáspont szokott lenni a szakvezetések alkalmával. Egyrészt, mert itt elég nagy tér van, tehát itt több ember is egy ilyen félkörébe fel tud sorakozni, és hogyha mondjuk nyári időben tartunk szakvezetést, akkor ez pont jó, mert ugye látjuk, hogy hatalmas nagy ez az Atlasz cédrus, és árnyékot ad, tehát itt kényelmesen meg lehet pihenni. Itt mellettünk van is egy pihenőpad, tehát arra is helyet lehet foglalni, és itt pár dolgot azért el szoktam mondani, a kicsit ilyen visszaülünk a biológia órákra, az iskolapadba, és nagyon általánosságban a fenyőkről mit lehet tudni, általánosságban a nyitva termőkről. Mi a toboz? Nagyon sokan nem tudják, hogy a toboz az egyébként nem egy termés, hanem egy virág, mégpedig egy elfásodott virágzat. Tehát ezt is általában így meglepődve tapasztalják az emberek. Úgyhogy ilyen érdekességeket, de nagyon hasznos dolgokat igyekszek elmondani, hogy egyáltalán ne csak az legyen, hogy körbesétálunk, hanem hogy értsék is a látogatók azt, hogy hol járnak, mit látnak. Úgyhogy nem csak a vizuális képet igyekszünk kielégíteni, hanem egy kis környezeti nevelést is próbálunk belevinni. Természetesen, hogyha kisebb csoportok jönnek, mármint kisebb korosztály, óvodások, általános iskolások, akkor nekik olyan nyelvezettel fogalmazok, hogy ők is megértsék, tehát nagyon az alapokat, meg ők inkább arra mennek rá, hogy összegyűjtsék az lehető összes tobozt, amit körülöttünk van. A felnőttebb korosztálynak pedig már azért egy picit szakmaibb oldalról is ugye meg tudom közelíteni az arborétumot. Hál' Istennek az az általános tapasztalat, hogy mindenki nagyon érdeklődő, és nagyon jó kedvel érkezik, illetve távozik, úgyhogy hát ez egy nagyon jó kikapcsolódás tud lenni szerintem a környékbeli lakosoknak.
2: És hangulata van ennek a kertnek, ezt mindenképpen el kell, hogy mondjuk, és el is kell, hogy higgyék nekünk a kedves hallgatók.
3: Igen, nagyon sokan mondják egyébként, hogy mintha nem is Miskolc városban lennénk. Egy nagyon különleges mikroklímája van ennek a területnek, és igazándiból mi nem is akartunk létrehozni itt egy úgymond tömegturizmust, tehát mi szeretnénk azt a profilját megtartani ennek a kertnek, hogy ide, aki eljön, az a csendet kapja, a békességet, nyugalmat, ki tudjon ide jönni, tenni egy sétát a madárcsicsergésben, a csendességben, akár le tudjon ülni egy padra, vagy kihozzon egy plédet, piknikezni akár. Úgyhogy sokan jönnek ide csak úgy, hogy hoznak magukkal egy könyvet, és akkor leülnek, egy-két órát itt elidőznek nálunk, olvasgatnak, vagy akár kijönnek a családdal, a gyerekekkel, körbesétálnak. Tehát igazándiból mi ezt a nyugalmat szeretnénk így megőrizni, ami szerintem a mai világban nagyon kevés helyen adatik meg, hogy egy kicsit így levezetsék a stresszt, kifújják magukat, elengedjék azokat a gondolatokat, ami miatt mondjuk idegeskednek a hétköznapokban. Tehát mi ezt a funkcióját szeretnénk megőrizni a fenyőkertnek.
2: Milyen különlegességei vannak ennek a kertnek? Azon túl, hogy jó néhány örökzöld és tujafaj össze van ide gyűjtve, ezen túl milyen különlegességekkel rendelkezik?
3: Igazándiból a területnek természetvédelmi szempontból is jelentősége van. Vannak itt azért védett növényfajok, mint például a tiszafa, ami ugye természetvédelmi szempontból védett kategóriába tartozik. Illetve maga a terület is egyébként helyi jelentőségű természetvédelmi területnek minősül, még ezt nagypapám az élete utolsó éveiben intézte el az önkormányzatnak a segítségével, és akkor így ezáltal vált védett területté, tehát mind a felsőkert, mind az alsókert, az egész arborétum védett terület.
2: Mi a látogatási idő vagy rend? Azt említettük, hogy jó ide kijönni, jó itt kikapcsolódni, na de hát milyen gyakran lehet ide kijönni, és milyen látogatási rend szerint?
3: Ez általában évente változik. Én mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes minket a közösségi oldalon követni. Van ugye külön oldalunk, az Avasi Arborétum Miskolc néven megtalálhatóak vagyunk, és oda mindig kiírjuk az aktuális nyitvatartásunkat. Igyekszünk heti több napot is nyitva tartani, különböző időszakokban, hogy mindenkinek megfelelő legyen, tehát hétvégi nyitvatartás, hétköznap, főleg a nyári meleg miatt 5 óra utáni nyitvatartás, vagy a tavaly évben is volt, akkor 6-tól fél 8-ig nyitva voltunk este, például munka után ki lehessen jönni, meg akkor már azért nincs annyira nagyon kánikula, de voltunk délelőtt is nyitva, úgyhogy azt idén is szeretnénk. Úgyhogy igazából többféle idősávot szeretnénk majd megvalósítani, hogy mindenki el tudja jönni, akit érdekel.

0: Az Arborétum munkatársai próbálnak lépést tartani a modern technika vívmányaival is, hiszen láthatunk aláírásokat, hogy éppen milyen fenyőt láthatunk magunk előtt, de már arra is van mód és lehetőség, hogy QR kódos ismertetőt találjanak a kedves érdeklődők, ugye?
1: Igen, ez így van. Hát igyekszünk egy kicsit digitalizálni a fenyőkertet, és körülbelül ilyen 20-30 fenyőfaj, meg nyitva termőfaj alá helyeztünk el ilyen QR kódos fajtáblát. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy hát szerintem már így a manapság már mindenkinek van szinte okostelefonja, le lehet tölteni ilyen QR kódos alkalmazást, le kell fotózni a táblán szereplő QR kódot, és ez elnavigálja az érdeklődőt a Arborétumnak a hivatalos oldalára, ahol az adott növényfajról talál egy részletesebb leírást a tudományos nevével, milyen alapinformációkat kell tudni az adott fajról, illetve esetleg ilyen érdekességek is olvashatóak róla, úgyhogy bővebb információkat is lehet szerezni itt található nyitva termőfajokról.
0: Az avasi arborétum nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy 4 évszakos arborétum, hiszen minden évszakban a szép arcát mutatja, és a különleges, az évszakra jellemző arcát mutatja. Mi a következő fontosabb lépcső az arborétum életében, amikor egy újabb csodálatos, szép fejlődésre csodálkozhatunk majd rá?
1: Hallunk elég sok madár csicsergés, madáréneket, már a rigófélék, fekete rigó, énekes rigó, de a cinegéket is azért már szép számban halljuk, hogy énekelnek. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a fenyőknek nincsen virága. Ezt mi itt az arborétumban meg is tudjuk cáfolni. Nagyon-nagyon különleges, mindenféle formájú virága van a fenyőféléknek, és nagyon érdekes megtekinteni azt, hogy ugye vannak olyan növények, vannak olyan egyedek, ahol a porzós és a termős virágzat az egy egyeden fejlődik, és hogy felül a porzós virág, alatta pedig már a toboz, ami növekszik, és hát ez tényleg egy nagyon különleges látványt tud nyújtani, illetve a rododendron ligetünk, ami különböző színben, formában tényleg gyönyörűen virágzanak, és hát ilyen ember nagyságú bokrokról van szó, tehát nagyon jó fotókat is lehet mellette készíteni, isten illatuk van, úgyhogy mindenképpen javaslom ilyenkor a látogatást. A rododendron bokrok különböző egymás után virágzanak, tehát mondjuk először kezdődik a sárgával, utána a többi színnel.
0: Fenyőkről, örökzöldekről, tujákról beszélgetünk, és nem tévedek, amikor azt mondom, hogy még zuzmókat is említhetünk. Hát hogyan kapcsolódnak a zuzmók az örökzöldekhez és a fenyőkhöz?
1: Igen, igazándiból a zuzmók az egy nagyon érdekes társulás, ha fogalmazhatok így. Moszatok és gombáknak az közös együttélése, és ezek gyakorlatilag egy ilyen szimbióta kapcsolatban vannak a növényekkel, és nálunk egyébként rengeteg zuzmó található a fákon. Ez igazándiból azt is jelöli, hogy nagyon tiszta nálunk a levegő, ugyanis a zuzmókról azt érdemes tudni, hogy nagyon sok környezeti elemre tágtűrésűek, például a szárazságot, a nedvességet nagyon jól tűrik, a hőmérsékletet is, egyedül amire nagyon érzékenyek, az a levegőszennyezettség. Tehát, hogyha egy területen sok zuzmó található, az azt mutatja, hogy tiszta a levegő, úgyhogy én minden látogatót buzdítok arra, hogy amikor ide érkezik, akkor jó mélyeket szippantson a levegőből, mert itt egy abszolút tiszta területen találhatják magukat.
0: Mik a közeljövőbeli tervek itt az avasi arborétumban? Mikor érdemes ide kilátogatni? Milyen programokat terveztek?
1: Mindig azt szoktam javasolni, hogy érdemes a közösségi oldalunkat követni, ahol napra készen találják a nyitvatartásunkat. Mindig előtte jó pár nappal jelezni szoktuk, hogy mikor, milyen időszakban, mettől meddig vagyunk nyitva, illetve hogyha van bármilyen lakossági rendezvényünk, akkor azt is egy esemény formájába közé szoktuk tenni, tehát az avasi arborétum Miskolc néven megtalálhatóak vagyunk. Hál' Istennek azért mindig nagy érdeklődés van az ilyen szakmai sétáinkra, nagyon sokan el szoktak jönni, úgyhogy ebből is látszik az, hogy az embereket érdekli a környezet, a természetvédelem, és minél többet igyekeznek a tiszta, szabad levegőn lenni.
0: Most a beszélgetésünk végén hát néhány személyes gondolattal invitáld a kedves hallgatókat ide az avasi arborétumba. Miért érdemes ide ellátogatni?
1: Igen, ugye itt a beszélgetés közben is, ahogy elmondtam, hogy mindenki, aki egy kis nyugalomra, csendre vágyik, akár a hétköznapi stresszből kicsit kiszakadni, kikapcsolódni, feltöltődni, olyan élményekkel gazdagodni, amit ugye a természet tud adni, akkor akik ilyenre vágynak, nekik mindenképpen javaslom, illetve akár természetbarát érdeklődők, biológusok, és egy picit ugye a nyitva termőket gyakorlatban is megismerhetik, de nagyon sokan szoktak jönni, idősebb korosztály, tehát a terület abszolút látogatható, vannak sokan, akik babakocsival érkeznek, tehát könnyen végig sétálható.
0: Sőt, még esküvői fotózások is történnek az Avasi Arborétumban.
1: Így van, egyébként egyre többen érdeklődnek nálunk, hogy esküvő előtt állnak, és nálunk szeretnék az esküvői fotókat elkészíteni és megörökíteni ezt a csodás pillanatot. Úgyhogy ilyen megkereséseket is természetesen örömmel veszünk és fogadunk. Illetve természetesen ezen kívül most már lassan beindul az iskolákba, óvodákba is a szezon. Tavaly évben, előtte való évben is elég szép számmal jelentkeztek érdeklődők, különböző nyári táborok keretein belül, természetismereti óra keretein belül, hogy egy picit próbálják meg nem csak az iskolapadba ugye az ismereteket átadni a diákoknak, gyermekeknek, hanem egy kicsit a természetben, a gyakorlatban, úgyhogy óvodás csoportoknak, iskolás csoportoknak a jelentkezését is szeretettel várjuk. Az elérhetőségeink, mint említettem, a közösségi oldalon is rajta vannak, illetve az avasiarborétum.hu oldalon is megtalálhatóak vagyunk, és ott rajta van telefonszám, e-mail cím, tehát keressenek minket bátran.
0: Adorján Eszternek, az Avasi Arborétumért Alapítvány elnökének, valamint okleveles természetvédelmi mérnöknek köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétesaljai László. Vasárnapi adásunk témái: Leó pápa szombat délutáni programja Riminiben. A Szent Atya a betegekhez, fogyatékkal élőkhöz és szegényekhez. Itt Riminiben otthon vagytok. A pápa beszéde a Rimini meeting résztvevőihez. A jövő ígéret, nem pedig fenyegetés. A Szent Atya homíliája Rimini kikötőjében. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
1: 14. Leó pápa betegekhez, fogyatékkal élőkhöz és szegényekhez. Itt otthon vagytok. 14. Leó pápa augusztus 22-én Riminiben tett látogatása során a Székes Egyházban találkozott beteg, fogyatékkal élő és szegény emberekkel. Rövid köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy Jézus mindig befogadta és a középpontba állította a szenvedő és rászoruló embereket, visszaadva számukra az emberi méltóságuknak megfelelő életet. A Szent Atya arra buzdította őket, hogy ne csupán befogadói, hanem aktív résztvevői legyenek az egyház életének. Leó pápa mindenek előtt köszönetet mondott Rimini püspökének és a helyi karitásznak a találkozó megszervezéséért, majd közvetlenül a jelenlévőkhöz fordult. Ez a Rimini székesegyház, és itt ti otthon vagytok.
2: Questa la cattedrale di Rimini. E qui voi siete a casa.
1: 14. Leó felidézte Jézus magatartását, aki, amikor beteg, fogyatékkal élő vagy szegény emberekkel találkozott, befogadta és a középpontba állította őket, hogy meggyógyítsa és visszaadja számukra a méltóságuknak megfelelő életet. Így mutatta meg mindenkinek Isten szeretetének, végtelen irgalmasságának jeleit, hangsúlyozta a pápa. Hozzátette: akiket Jézus meggyógyított és felemelt, gyakran követőivé váltak, és beléptek tanítványainak közösségébe. A Szent Atya rámutatott, hogy a keresztény embernek ugyanezt az utat kell járnia. Engednie kell, hogy Krisztus meggyógyítsa, megbocsásson neki és megtérítse, majd pedig együtt kell haladnia másokkal az egyházban. Az egyház ugyanis az a közösség, amelyet Krisztus azért hozott létre, hogy mindenkihez elvigye a bűn és a halál fölött aratott győzelmének örömhírét.

0: 14. Leópápa a Rimini Meetingen. A jövő ígéret, nem fenyegetés. 14. Leópápa augusztus 22-én Riminiben találkozott, a 47. alkalommal megrendezett találkozó a népek közötti barátságért résztvevőivel. Beszédében a népek közötti barátság és a béke építésének fontosságáról, az irgalmasság erejéről és a keresztények felelősségéről szólt. Különösen is a nagy számban jelenlévő fiatalokhoz fordult, végül pedig a Communione e Liberazione mozgalmat az egyház egységének megőrzésére és a kölcsönös meghallgatásra buzdította. Leo pápa beszéde elején hangsúlyozta, hogy a jelenlegi történelmi helyzetben még világosabban felismerhető az a profétai üzenet, amelyet csak nem fél évszázada a találkozó nevében fogalmaztak meg.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli.
0: Meeting, azaz találkozó, a népek közötti barátságért. Ferenc pápa Fratelli Tutti, azaz minnyájan testvérek kezdetű enciklikájára utalva, 14. Leo megállapította, hogy a társadalmi barátság a testvériség nyilvános és konkrét arca. A békét ma is azok az emberek őrzik és terjesztik, akik szeretnek találkozni egymással, és nem félnek attól, hogy szembesítsék egymással gondolataikat, fogalmazott. Amikor felismerjük egymásban Isten gyermekeinek méltóságát, képessé válunk meghallgatni egymást és barátokká válni, személyekként és népekként egyaránt. A határok, a meghatározások és az intézmények előtt mindig ott vannak az emberek.
1: Ci sono sempre le persone.
0: Szögezte le Leo pápa. Az idei Rimini Meeting mottója Dante isteni színjátékának utolsó sorából származik. A szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot. 14. Leo rámutatott. Ez a szeretet nem tűnt el, és nem veszített erejéből. Még ha csendesen működik is, szemben azokkal a hangos erőkkel, amelyek megrázzák világunkat. Igen, a szeretet mozgat, hangsúlyozta, majd hozzátette. A valóság megfullad számításainkban, és fellélegzik Isten ingyenességében. Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa tanítását felidézve, a Szent Atya az isteni irgalmasságot állította szembe korunk hatalmi logikájával. Krisztus követése, hangsúlyozta, egy világos felismerésből indul ki. A rosszat nem lehet rosszal legyőzni. A katolikus kultúrának ezért a fegyverkezésre ösztönző hamis realizmussal az irgalmasság realizmusát kell szembeállítania, amely szerint még ellenfeleink is testvérek, akiknek a szemébe kell néznünk, és akikkel az igazságban kell találkoznunk. A pápa konkrét feladatokat is megfogalmazott. Szabadítsuk meg az együttélést a gyanakvástól, a kultúrát az erőszakosságtól, az oktatást az ideológiától, a munkát a profit bálvány imádásától, a technológiát és a pénzügyeket a halál üzleteitől. Fel kell tárni azokat az igazságtalan hatalmi viszonyokat is, amelyek a szegénység, az egyenlőtlenség, a háborúk és a környezeti katasztrófák hátterében állnak. Ehhez olyan bátor úttörőkre van szükség, akik saját életük megváltoztatásával teszik hitelessé a mindenkitől megkívánt megtérést. Beszédének egyik leghangsúlyosabb részében 14. Leo közvetlenül a meetingen jelenlévő fiatalokhoz fordult. Kedves fiatalok! Sokan vagytok itt, közületek sokan önkéntesként. Annak jelei vagytok, hogy a jövő ígéret és nem fenyegetés.
1: Siete segno che il futuro è una promessa, non una minaccia.
0: Arra buzdította őket, hogy merjenek kockázatot vállalni. A szeretet mozgat, sürget, felébreszt a dermedtségből. Új hivatásokat ébreszt és arra hív, hogy kockáztassunk. Vállaljátok a kihívást. Leo pápa arra kérte a fiatalokat, hogy nyíljanak meg egy valódi katolicitás előtt, és lépjenek túl minden túlságosan szűk hovatartozáson. A mozgalom, a csoportok és a közösségek ne váljanak zárt világokká, hanem legyenek ugródeszkák, amelyek segítségével belemerülhetnek a teljes valóságba. Induljanak el más kultúrájú és származású testvéreik, különösen a legszegényebbek felé. 14. Leo hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációját csak szabadságban lehet építeni. A szeretetben soha nincs kényszer, indoktrináció, Soha nincs csábítás, megtévesztés vagy toborzás. Szeretet csak szabadságban, élő párbeszédben és önmagunk nagylelkű odaajándékozásában létezik. A Szent Atya szerint ma sokakat meglep a fiatalok Krisztushoz való ragaszkodása és az egyházhoz tartozása. Nem elsősorban a számok a fontosak, még ha figyelemre méltó is az a több ezer fiatal, aki a leginkább szekularizáltnak tartott társadalmakban kéri a keresztséget. A szabadságról van szó. Az igazsággal csak szabadságban lehet találkozni, mutatott rá, majd elődei tanítását idézte. Az egyház nem folytat prozelitizmust, inkább vonzás által növekszik. Beszéde végén 14. Leo a Communione e Liberazione mozgalom tagjaihoz fordult. Kedves barátaim, szeressétek mindig az egyházat.
1: Amate sempre la Chiesa.
0: Szeressétek és őrizzétek annak a közösségnek az egységét, amelyen keresztül Krisztus elért benneteket és magához vonz. A jelenlegi korszakváltás és a világot sújtó válságok közepette arra hívta őket, hogy fedezzék fel újra a meghallgatás értékét. Isten igéjének, egymásnak és azoknak az embereknek a meghallgatását is, akik keresik az igazságot, még ha nem is tartoznak az egyházhoz. A szinodalitás nem egy folyamat neve, hanem annak a népnek a természete, amely a barátságban és a másikkal való találkozásban felismeri, hogy egyedül Istenhez tartozik, hangsúlyozta 14. Leo. Arra buzdított, hogy tegyék kézzelfoghatóvá és hitelessé. Minden karizma a közösség javát szolgálja, minden gazdagság megsokszorozódik, ha megosztják, és minden félelem legyőzhető. Leo pápa végül a Szentlélek segítségét kérte a szeretett közösség építéséhez, majd Dante szavaival zárta beszédét. Vezessen továbbra is bennünket az a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot.
1: Che muove il sole e le altre stelle.
2: Leo pápa homiliája Riminiben. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent. A Rimini meetingen tett szombati látogatás utolsó programjaként Leo pápa a város kikötőjében este 6:30 szentmisét mutatott be, mintegy 25 ezer hívő előtt, akiknek zöme a találkozó fiatalja volt. Leo pápa nagy örömmel celebrált a szentmisét Rimini egyházáért egy intenzív nap csúcspontján, amelynek során ellátogatott San Marino köztársaságba és a népek barátságának találkozójára. Most, hogy belépünk az Úr napjába, itt az ideje, hogy megünnepeljük azt a misztériumot,
1: celebrare il mistero,
2: amely értelmet ad mindennek, és amely minden lelkipásztori tevékenységünk csúcspontja és forrása, kezdte homíliáját a Szent Atya. A vasárnapi evangéliumban Jézus megkérdezi tanítványaitól, kinek tartotok ti engem? Péter mindannyiuk nevében így válaszol, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Két évezred után, folytatta a pápa, arra kaptunk hivatást, hogy megújítsuk ugyanezt a hitvallást. Azért vagyunk itt, mert hisszük, hogy Jézus a Messiás, az Atya örök fia, aki felkentek és elküldtek a világba, hogy szolgáljon és életit adja váltságul sokakért. Igen, kedveseim, szólt a pápa, Péter szavaival felismerjük az igazságot, amely örömmel és reménnyel tölt el minket, és megtaláljuk az életre vezető utat. Isten útját, aki az emberiség szolgálatába áll. A mesterét, aki lehajol, hogy megmossa a tanítmányai lábát, a pásztorét, aki feláldozza magát nyájáért. És ebben a fényben tekintünk Jézus gesztusára, amikor átadja Péternek a kulcsokat, mert az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
1: Perché nella chiesa, ad ogni livello, l'autorità è servizio,
2: állapította meg a Szent Atya. A pápa, a püspökök, a papok és a diákonusok az elsők, akik így éljenek, és Isten egész népének csatlakoznia kell hozzájuk, mindegyikük a maga sajátos hivatása szerint. Az egyházban ugyanis a kötés és oldás küldetése miközben egyrészt azok szerepére vonatkozik, akik az Úr nevében hivatottak a tekintély gyakorlására, másrészt egy olyan stílust és feladatot ír le, amely minden megkeresztelt embert érint. Átölelni, újra egyesíteni, befogadni, megszabadítani, megbocsátani és felszabadítani mindazokat, akik a bűn is annak következményeinek fogjai. Igaz és bölcs sáfárai lenni mindazon javaknak, amelyeket Isten ránk bízott, hogy mindannyian együtt, szeretetben, mindenki javára munkálkodhassunk. Az első olvasmányban Izaiás próféta Sebnáról szólt, egy tisztviselőről, akire Ezekiás király nagyszabású vallási erkölcsi társadalmi megújulási tervét bízta Jeruzsálemben és Júda királyságában. A becsvágy és a kapzsiság miatt azonban ez a hatalmas ember visszaélt a ráruházott hatalommal, vagyont gyűjtött magának, barátainak és rokonainak és másokon uralkodott. Ezért elbocsátották és küldetését Eljakimra bízták, aki egy becsületes, a befolyásolástól mentes ember volt, akinek igaz lelkűsége olyan szilárd volt, mint a falba vert szög, a próféta szavai szerint. Az üzenet világos. Minden, amíg vagyunk és amink van, Isten ajándéka, amelyet ránk bíztak, hogy az ő kezében az igazságosság üdvösségének eszközei lehessünk egymásért, kezdve azokon a helyeken és embereken, akikkel nap mint nap élünk és dolgozunk, hogy nagy és nyitott szívvel elérhessük az egész világot. A második olvasmányban Szent Pál Isten terveiről beszél és azt mondja, hogy azok kifürkészhetetlenek. Nem is annyira érvelésének bonyolultsága miatt, hanem szeretetének lefegyverző mérhetetlensége miatt, amely felülmúlja minden képességünket és elvárásunkat, mert tőle, mondja az apostol, és általa, és érette van minden. Isten egyszerű, mert tiszta szeretet, és arra hív minket is, hogy olyan szívvel szeressük, mint az övé. Útjainkat az ő útjaihoz, és gondolatainkat az ő gondolataihoz igazítsuk. Az őszinteség, a nagylelkűség és a jóindulat ezen értékei köztudottan kedvesek Románia népének, szólt a pápa, akik őszinték, vidámak, szorgalmasak és segítőkészek. Ezt bizonyítja a számos szent és boldog példája, akik itt születtek.
1: Ne sono testimoni, i numerosi esempi di santi e beati.
2: Így gyakorolták a szeretetet és megélték az evangéliumot, néha a vértanúságig menően. Ezt bizonyítja a folyamatos elkötelezettség a különböző egyházi csoportokban, plébániákban, családokban, a katolikus akcióban, különféle mozgalmakban és egyesületekben, valamint a keresztény nevelésben és a karitatív munkában. Bizonyára e gazdagság, valamint az addriai partvidék és a hátország természeti és művészeti szépsége miatt érkezik ide minden évben annyi ember nyaralni Olaszország és a világ minden tájáról, szólt elismeréssel Leó pápa a népszerű és közkedvelt tartományról. Ezzel kapcsolatban a Szentatya arra buzította a romániai híveket, hogy folytassák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy ez a régió ne csak a pihenés és a szórakozás révén legyen befogadó, hanem a lelkülete által is.
1: Anche per lo spirito.
2: Szent II. János Pál pápa, aki sok évvel ezelőtt itt járt, erről a hivatásról beszélve hangsúlyozta, hogy a pihenés nem azt jelenti, hogy elszakadunk önmagunktól, inkább azt jelenti, hogy találkozunk önmagunkkal, és megbékélünk önmagunk legbensőbb lényével. Tanította az 1982. augusztus 29-én itt bemutatott Szentmisén. A világ, amelyben élünk, számos kikapcsolódási formát kínál, amelyek közül néhány azonban inkább szétszóródáshoz és romláshoz vezet, mint sem az igazi önmagunkhoz való visszatéréshez, és ürességet hagy a szívben. Vannak, akik menekülésnek nevezik ezeket, mintha a hétköznapi élet egy börtön lenne, amelyből ki lehet szabadulni. De mi tudjuk, hogy a legigazibb hely a pihenésre, az Istennel való találkozásra, és az igazán egymással való találkozásra nem kívül a káoszban van, hanem önmagunkban, lelkünk legmélyén. Keresztény közösségként ezért különösen arra vagyunk hivatottak, hogy ápoljuk ezt a tapasztalatot, és adjuk tovább azt a nyitottság és a vendégszeretet által, mind személyesen, mind intézményesen, egyházaink gondoskodása és összeszedettsége által, a segítőkészségünk és a szeretet felajánlásának készsége révén. Ez vonatkozik mindazokra, akik egy évnyi munka után megérdemelt pihenésre vágynak, mind azokra, akik testileg és lelkileg sebzetten menedéket, élelmet és segítséget keresnek hazájuktól távol. Püspökötök az egyházmegyéhez írt levelében ezt írta: az ima, az egység, a meghallgatás, a bátorság, az egyszerűség, a hála, a szépség olyan magatartást kíván jelezni, amely mindig jelen van az élet minden területén.
1: In ogni frammento della vita.
2: Kedves fivéreim és nővéreim, miközben ismét ezt a fontos meghívást intézem mindnyájatokhoz, elmélkedéstek és elkötelezettségtek számára, ismét köszönöm a fogadtatást, a hittel és örömmel teli részvételeteket, és a boldogságos Szűz Mária Szent Gaudentius püspök és védőszentjeitek közbenjárására bízlak benneteket, zárta a Rimini kikötőjében tartó záró szentmise homiliáját 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Zeg Zoltán, mint kis csibék. Kertek, lankák közt vitt utam. Tikkadtam, pihegett a táj, s lebegett fönn az alkonyat, mint óriás madár. Puha szárnyakkal, nesztelen kóvájgott a vidék felett, s összebújtak, mint kis csibék, virágok és füvek. Összebújtak, mint kis csibék, s mint kotlós védő szárnyait, úgy emelte föléjük egy öreg fa ágait. Ámulva néztem a csodát. Így él, így óv a szeretet. Sipogva elaludtak a virágok és füvek.
1: Zelke Zoltán, mint kis csibék című versét Nagy Adrián mondta el. Zelk Zoltán 1906-ban született, édesapját korán elvesztette, Miskolcon járt iskolába, ám tanulmányait nem fejezte be. 1928-ban jelent meg először verse a Nyugatban, Csuklódon kibudjon a vér címmel, melyről Radnóti Miklós írt elismerő kritikát. Megismerkedett a Nyugat második nemzedékével, köztük József Attilával is, akik hamar maguk közé fogadták. A II. Világháború kitörését követően Ukrajnába került munkaszolgálatosnak, de épp bőrrel átvészelte a háborút. Magyarország megszállásakor azonban bujdosni kényszerült. A kommunista rendszerben ünnepelt költő volt. A valódi helyzetet nem ismerve írt hangzatos költeményeket Sztálin és Rákos Mátyás dicsőítésére. A rendszerben Baumgarten díjjal Kossuth, illetve József Attila díjjal jutalmazták. Gyermeklapot is indított Kisdobos címmel, amelyben saját gyermekversei is megjelentek. Ekkor már tisztában volt a kommunizmus fanákságaival, és az 56-os forradalom lelkes híve lett. A forradalom leverését követően 3 évi fogságra ítélték, de amnesztiával 1,5 év után szabadult. Azonban ez nem tölthette el örömmel. Felesége 1 héttel szabadulása előtt meghalt, édesanyja pedig a halálos ágyán feküdt, és másnapra meghalt ő is. Zelk életében ez volt a mélypont, de lírájában egy új korszak kezdődött. 63-ban jelent meg a Tűzből mentett hegedű című kötete, benne a feleségét sírató gyászdalával. Zelk Zoltán Budapesten hunyt el 1981-ben.

0: A nap imája.
1: Ó Istenem, a magad számára teremtettél engem, hogy a magam módján szolgáljak neked. Ha beteg vagyok, Uram, szolgáljon téged betegségem. Ha szorongatások vesznek körül, szolgáljanak azok téged. Adhatsz nekem rövid vagy hosszú életet, te tudod, mire van szükségem. Te tudod mindig mindenben, mire lesz jó. Én tehát neked adom, és teljesen rád bízom magamat. Bölcsebb vagy nálam, és jobban szeretsz engem, mint én magamat. Ne engedj a saját utaimon járni, Uram, anélkül, hogy rád gondolnék. Engedd, hogy mindent elviseljek érted. Minden szándékomhoz a te beleegyezésedet kérem, és minden cselekvésemhez a te áldásodat. Miként a napóra a nap szerint igazodik, úgy akarok én igazodni te utánad. Fogadj el, és vezess engem. Teljesen neked adom magamat, Uram.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Augusztus 25-én kedden, tehát holnap 10 órakor kezdődik a tanévnyitó Veni Sancte az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. A misét követően 11 óra 30 perctől Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tart előadást a Katolikus Nevelés Profétai Távlatai címmel, majd Délben Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója, Új reménytérképek tervezése a magyar katolikus oktatásban címmel. Délután 12:30 következik a Szent Gellért díjak és az igazgatói megbízó levelek átadása, majd 12 óra 55 perckor Ternyák érsek megnyitja a 2026-27-es tanévet, amelynek mottója Áldott légy Uram. Rádiónk élőben közvetíti a szentmisét, illetve a teljes program követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján. Augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön mutatott be szentmisét az Egri Bazilikában Ternyák Csaba egriesek, a szentmisében áldotta meg a főpásztor az új kenyeret. Rámutatott, Szent István király évről évre visszatérő ünnepe alkalmat ad arra, hogy egyéni és közösségi életünk irányát hozzámérjük. Az ő személye mindenkorban eszménykép és ideál maradt a magyarság számára, a tőle örökölt lelki iránytű Jézus Krisztusra és a keresztény Európára mutat. A főpásztor 14. Leó pápa gondolatát idézte, aki szerint a keresztény örökség védelme nem csupán a keresztény szokások vagy hagyományok megőrzését jelenti, hiszen ez az örökség mindmáig inspirálja a művészeteket, a zenét, az építészetet, egyetemeket hozott létre és tart fenn, valamint védelmezője az emberi személy méltóságának. Ternyák érsek emlékeztetett, Szent II. János Pál pápa nagy célkitűzése volt, hogy elismertesse az Európai Unió akkori vezetőivel Európa keresztény gyökereit, de ezt akkor nem voltak hajlandók belefoglalni az európai alapdokumentumba. Ha ezek után szűkebb hazánkra tekintünk, nekünk is van miről elgondolkodni és magunkba tekinteni. Számunkra elsősorban Szent István király az, aki példát és irányt mutat. Ezen az ünnepen nekünk is érdemes vizsgálatot, lelkiismeret vizsgálatot tartanunk és mérleget vonni. Vajon szűkebb hazánk, magyar népünk hogyan sáfárkodik ma a keresztény örökséggel? Megbecsüljük-e a gyökereinket, értékeljük-e őseink hitét és kitartását, megteszünk-e mindent azért, hogy azt átadjuk gyermekeinknek, unokáinknak? Hozzátette, Szent István egy olyan nemes ágat oltott be a magyar kultúra fájába, amely mind a mai napig tápláló forrás és inspiráló erő nemzetünk számára. Ezért az ő tiszteletének megőrzése, megismerése és továbbvitele kiemelt feladatunk és megőrzendő kincs egyéni életünk, családjaink és nagyobb közösségeink számára. Drága ez az örökség, amelyet tovább kell örökítenünk az utánunk jövő nemzedékeknek. Bízzük életünket ma újra Krisztusra, újuljunk meg lélekben és gondolkodásmódban, töltsük meg ezt az ősi kultúrát újra élettel, járjunk szenvedélyes lelkesedéssel azon a kitaposott úton, amelyet előttünk Szent István király, az Árpádházi szentek és többi szentjeink a nagyszerű példaképek bejártak, fogalmazott beszédében a főpásztor. Szent Istvánhoz kötődő erekjéket kapott vasárnap a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csont erekjéi a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak, gyermekei ajándékozták a prágai magyar katolikus közösségnek. Az értékes erekjéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmise elején adta át megőrzése Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses erekélyeket, biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi, és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán, amikor megköszönte az ajándékot. A prágai magyar katolikus személyi plébánia a cseh főváros belvárosában álló Szent Henrik és Kunigunda templom, amely egyben a prágai szlovák katolikus személyi plébánia, valamint a körzetben élő cseh katolikusok plébániájának székhelye is. A cseh főváros és környékének magyarsága augusztusban már hagyományosan a Szent Henrik és Kunigunda templomban emlékezik meg Szent Istvánról, a magyar állam megalapításáról, Magyarország nemzeti ünnepéről. Ezúttal több mint 100 ember vett részt a szentmisén,

0: akik annak végén egyenként is fejet hajtottak az értékes erekék előtt. Balga Zoltán prédikációjában méltatta Szent István nagyságát, felidézte örökségét, majd hitük és magyarságuk megtartására szólította fel a prágai magyarokat. Prágában jelenleg mintegy 2500-3000 magyar él, a Csehországban élő magyarok számát pedig 15 és 20 ezer közé becsülik. A háború a polarizáció és a társadalmi megosztottság elleni legerősebb érveit ismételte meg a hétvégén San Marinóban és Riminiben 14. Leó pápa, párbeszédre és barátságra szólítva fel a híveket a több darabra tört világban. Riminiben több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a pápa óvott attól a kultúrától, amely újra fegyverrel látja az elméket és a nemzeteket, és azzal érvelt, hogy a keresztényeknek könyörületességgel és a béke melletti elkötelezettséggel kell felelniük erre. A Szentatya, aki a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozó díszvendége volt, hangsúlyozta, a békét olyan emberek teremtik meg, akik szeretnek egymással találkozni, és nem félnek elkötelezni magukat egymás iránt. Hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. A jelenlegi globális feszültségeket bírálva, óva intett a konfrontáció és a militarizálódás terjedő kultúrája ellen. A keresztényeknek meg kell érteniük, hogy nincsenek ellenségek, és még a szemben állók is testvérek, akikre az igazság szemével kell tekinteni, tette hozzá. Felszólította a katolikusokat, szálljanak szembe azzal a rendszerrel, amely a hatalmat, az egyenlőtlenséget és a konfliktus szítja. Leplezzük le az igazságtalan hatalmi struktúrákat, amelyek hazudnak a szegénység, az egyenlőtlenség, a háború és a természeti katasztrófák gyökereiről, mondta a pápa. Előzőleg a 35 ezer lélekszámú San Marinóban 14. Leó a helyi vezetőkkel találkozva emlékeztetett a városalapítók Szent Marinus és Szent Leó örökségére, mert ők a szabadságban, a kölcsönös tiszteletben és a közösségben gyökerezett társadalmat hoztak létre. A mini államot példaként felhozva a pápa hangsúlyozta, a kis politikai közösségek tanulságú szolgálhatnak a közszolgálat és a társadalmi kohézió terén a növekvő megosztottság és bizalmatlanság korában. 14. Leó a harmadik katolikus egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba, Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 16. Benedek pápa pedig 2011-ben járt a mini államban. Ezen a hétvégén augusztus 28-a péntektől 30-a vasárnapig tartják Eger Lajosvárosban a lajosvárosi búcsújnapokat. Pénteken este lelki gyakorlatos szentmisével, majd a fiatalok védőszentje Szent Karló Akutiszról szóló kiállítás megnyitóval, filmvetítéssel, szombaton délelőtt templomkerti főzéssel, közben a gyerekeknek ugrálóvárral és egyéb játékokkal, majd aztán közös ebéddel, este pedig a templomkertben 6 órai kezdettel zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületeként az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos királynak tiszteletére. A szentmise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a köztársaság téren. Idén a búcsúi ünnep szónoka főtisztelendő Kovács Lajos görög katolikus parókus lesz. A lajosvárosi katolikus egyházközség szeretettel vár mindenkit. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg idén a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát augusztus 25-től, azaz holnaptól. Mennyik György, az immár 37. alkalommal megszervezett tanácskozás vezetője a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott, a háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus, amely gyökerei évezredekre nyúlnak vissza, és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata, annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia az elmúlt csaknem 4 évtizedben Kelet-Európa egyik legnagyobb teológiai tanácskozásává nőtte ki magát. Az idei konferenciára 32 előadó érkezik, akik nem csak a magyar egyházi és világi felsőoktatási intézményeket képviselik, hanem Japánból, Németországból, Horvátországból és Romániából várható biblikusok. A konferencia szervezői 2010-ben az Új Szövetség kutatás egyik legkiemelkedőbb kortárs szaktekintélyéről, Joachim Gnilkáról díjat neveztek el, amelyet minden évben olyan kutatók kapnak, akik a legtöbbet tették a magyarországi biblikum fejlődésért. Idén az elismerést a tanácskozás keretében tartott ünnepi hangversenyen a fogadalmi templomban adják át Gottfried Szymanowski német protestáns teológusnak. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István király alapításától kezdve, a Migaczi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelyben a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Morton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádión külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Egy ilyen alkalmazás több mindenre is lehetőséget ad az okos eszközökön, így a műsorhallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Egy alkalommal Fülöp találkozott Nátánaellel, és közölte vele. Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát. Jöhet-e valami jó Názáretből? Kérdezte Nátánael. Jöjj, nézd meg, felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik hozzá, így szólt, nézzétek, ez egy igaz izraelita, nincs benne kétszínűség. Nátánael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így felelt, még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael erre elismerte, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt, azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta, bizony-bizony, mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai felalászállnak az emberfia felett. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Natanael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így felelt, még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Azt az egyetlen pillanat alatt lejátszódó eseményt, hogy az apostolok Jézus szavára otthagyták mindenüket és követték őt, mindegyikük életében hosszú előkészület előzte meg, melyet azonban az evangéliumi leírások többnyire homályba hagynak. Natanael, azaz Bertalan apostol meghívása azonban fényt vet arra a csodálatos kegyelmi előtörténetre, mely felkészíti Isten választottait, hogy Jézus nyomába szegődjenek. Natanael sok zsidó honfitársához hasonlóan várta a messiást. Bizonyára ki is tűnt buzgóságával kortársai közül, hiszen mélyrehatóan tanulmányozta és alaposan ismerte a Szentírást. Ezért is kérdezi kételkedve, jöhet-e valami jó Názáretből? Hiszen jól tudta, hogy az írások szerint Názáretből nem származik próféta. Mégis, ez a kétel sem akadályozta meg abban, hogy Fülöp szavára felkeresse Jézust. Hitének nagyító üvegével minden sugarat összegyűjt, amely a messiás világító napjától érkezik. Ezt szolgálják elmélkedései, imádságai és jó cselekedetei. Ezért is dicséri meg Jézus meglehetősen szokatlan módon, még mielőtt egy szót is szólt volna. Íme, egy igazi izraelita, akiben nincs álnokság. Nem hízelgés, üres bókez Jézustól, hanem őszinte elismerés és egyben felhívás egy még nagyobb, szentebb hivatásra. A Jézussal való találkozás egy pillanat alatt izzásba hozza és lángra robbantja Natanael szívét. Igen, mert Jézus éppen a gyújtópontba irányozza kijelentését. Láttalak a fügefa, a végidőket jelképező fa alatt. Tudok buzgóságodról, amellyel szüntelen kutatod az írásokat, melyek rólam szólnak. Még mielőtt eljöttél volna hozzám, már engem kerestél. És mielőtt Fülöp hívott volna, én már kerestelek és hívtalak téged. Még mielőtt megszülettél volna, ismertelek. S még mielőtt a világ lett, kiválasztottalak, hogy meglásd a végső időket, melyekről elmélkedtél, s a végidők Izraelének, az egyháznak szilárd alapköve legyél. De jó is tudni, amikor hivatásunkat keressük, hogy igyekezetünk egy a világ kezdete óta tartó isteni előkészületbe ágyazódik bele, hogy az Úr szemmel tartja érlelődésünket és értékeli erőfeszítéseinket. Kezdettől fogva ő hív és vonz, hogy a kellő pillanatban majd elém álljon és így szóljon. Kövess engem! S akkor én tudni fogom, szemernyi kételyem sem lesz felőle, hogy ő az, akit mindig is kerestem, aki után szívem születésemtől fogva vágyott.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Toto je pravý Izraelita, v ktorom nie je lesti. Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu, našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta. Natanael mu vravel, môže byť z Nazareta niečo dobré? Filip mu odpovedal, poď a uvidíš. Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom, toto je pravý Izraelita, v ktorom nie je lesti. Natanael sa ho opýtal, odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu vravel, videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom. Natanael mu povedal, Rabbi, ty si Boží syn, ty si král Izraela. Ježiš mu odvetil, veríš preto, že som ti povedal, videl som ťa pod figovníkom. Uvidíš väčšie veci ako toto. Potom mu povedal, veru, veru, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
0: O Filip maladílas le Natanaelosa, haj pendas leske, araklem kodoles pakaste le mózeseski krís, haj le profétiskirin, le názárotoske Jézusesa, le Józefosko sávesa. Sajavel vareso lášo andao názáreto, puslaso Natanael, ab haj diktireák henca, pendas leske o Filip. Kanao Jézus számalas la Natanaelos, sarkaringleste inkrelas, kod pendas paleste, csácsó Izraelano andekaste naik hancsi nasuipe. O Natanael opuslas lesztar, kat harpin zsáreszman. O Jézus kodi pendas, anglasoste o Filip achardosás tut, diklem tut telele figengo kastsanas. Pekadio Natanaelo precipisardas, Rabboni soj kodi maestro. Tusan le Davidosko šavo, tusan le Izraelosko kraj. O Jezus kodi pendas leske, kaj pendem tuke, ke telale figengo kašt diklem tut patjas, ba inke majbare bute dikesa. Palakadi karingsútas inke, csácses penaptumenge, dihnake putergyola o cséri, hajle dibleske angélura opretaj téle hújena opral, fel manusesko sávo.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
5: Evangélium nach Johannes. Filipus traf Natanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus aus Nazareth, den Sohn Josefs. Da hielt ihm Natanael entgegen, aus Nazareth, kann von dort etwas Gutes kommen? Philippus sagte zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Natanael auf sich zukommen und sagte über ihn, dort kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Trug. Natanael fragte ihn, woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm, bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Natanael antwortete ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Noch Größeres wirst du sehen. Und er sprach zu ihm, Amen. Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen über den Menschensohn. Wort des lebendigen Gottes.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Szent Bertalan apostol. Bertalan apostol egyike a 12 apostolnak, akiket az Úr Jézus választott ki maga mellé. Az első három evangélium ezen a néven nevezi, de Szent János Natánaelnek hívja. Nagyon keveset tudunk róla. Egy apokrif irat szerint Jézus mennybe menetele után először Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. Ott lett Krisztus vértanúja, mégpedig úgy, hogy bőrét elevenen lenyúzták, ezért szokták kezében lenyúzott bőrrel ábrázolni. Michelangelo a Sixtus kápolnában a saját képére mintázta meg. Marco da Grate híres Bertalan szobra pedig a milánói dómban látható. Erekéi a 6. században kerültek Rómába, és a Tiberis szigetén tisztelik. Ezen a szigeten, az ókori pogány Rómában a gyógyítás istenének, Asklepiusnak volt a szentélye. A keresztény Rómában pedig Bertalan lett a gyógyítás égi pártfogója. Az apostol koponyáját 1238-tól a frankfurti dómban őrzik. Tiszteletére templomot szenteltek Rómában, Velencében, Brassóban és még sok helyen. Gyöngyösön is tisztelik. Napját örökké emlékezetessé teszi az 1572-es Szent Bertalan éj elnevezésű mészárlás, amikor királyi parancsra Párizsban és vidékén 10 000-nél több hugenottát öltek meg. Mindehhez azonban, jó ha tudjuk, sem neki, Szent Bertalannak, sem az egyháznak semmi köze nem volt. Így imádkozunk a misében. Urunk Istenünk, erősítsd bennünk azt a hitet, amellyel Szent Bertalan apostol mind halálig ragaszkodott fiathoz, közben járására add, hogy egyházat híven szolgálja minden nép üdvösségét Krisztus a mi Urunk által. Ezen a napon emlékezzünk meg egy különös vértanúcsoportról, ezt a csoportot így nevezik a Fehér Csapat vértanúi. Valerianus császár üldözésekor haltak vértanúhalálc 153-ban az afrikai Utikában. A bíró begyújtatotta mészoltóba, majd meggyújtatta Jupiter oltárát. Választaniuk kellett, vagy áldoznak a pogányistenségnek, vagy pedig meghalnak. Ők belevetették magukat a forró mézbe, és egy-kettőre porrá égtek. Tetemeik fölé később bazilikát építettek. Maga Szent Ágoston is dicsőítette valamennyüket. Nekünk is választanunk kell elég gyakran, itt a földi életben, a jó és a rossz között. Mindig a jót válasszuk. Ebben példaképeink és segítőink a szentek, s mindenek fölött Isten kegyelme.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Délidőben.
1: A mai napon augusztus 24-én Bertalan napja van. A Bertalan az arámi görög Bartolomaios férfinév, latinos Bartolomeus formájú rövidüléséből származik. Jelentése Ptolemaios fia. Sok boldogságot kívánok, és kívánjanak önök is ma Bertalan nevű rokonaiknak és ismerőseiknek.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. Augusztus 24-e van. E napon született Budapesten 1911-ben Barna Viktor, 22-szeres világbajnok asztali teniszező. 28-tól az MTK, majd 34-től a DSC, vagyis a Duna Sportklub asztali teniszezője volt. 28-tól 38-ig 83 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. Máig a sportág legeredményesebb versenyzője. 29 és 54 között összesen 40 világbajnoki érmet, köztük 22 aranyérmet nyert. 22 világbajnoki címe közül 5-öt szerzett férfi egyesben, 8-at férfi párosban és 2-t vegyes párosban. 38-tól Angliában élt, de a II. Világháború előtt a nemzetközi versenyeken magyar színekben versenyzett. A világháború után angol állampolgárságot kapott, és ettől kezdve a világbajnokságokon angol színekben indult. Utolsó világbajnoki érmeit 43 évesen Londonban nyerte. Visszavonulása után az angol asztali tenisz válogatott edzője volt. Már 50-ben a Dunlop gumigyár labdaosztályának vezetője lett, és a gyár az ő tanácsára kezdett el asztali teniszlabdák gyártásával foglalkozni. Saját vállalkozást is alapított, amely az általa tervezett Barna, illetve Super Barna márka névvel forgalomba hozott asztalokat és labdákat gyártotta. Rendkívül sokat tett a sportág elterjesztéséért. Visszavonulása után a világot járta, és látványos bemutatókkal népszerűsítette az asztali teniszt. Barna Viktor Peruban halt meg, 60 éves korában. S a napon hunyt el 1838-ban Csekén Kölcsey Ferenc költő, a reformkor egyik vezéregyénisége. Szatmárban volt főjegyző és vármegyéjének követe az 1832-es első úgynevezett reform országgyűlésen. 35-ben lemondott és főjegyzőként dolgozott tovább. Sokoldalú, filozófiában jártas szónok volt. A magyar nyelv, az örökváltság, a papi tized ügyében írott cikkei és beszédei igen nagy jelentőségűek. Műfajalkotói kezdeményezéseivel költőként és prózaíróként is maradandót alkotott. Csokonai Berzsenyi verseinek bírálatával megteremtette a tartalmi elvi jellegű, lélektani módszerű magyar irodalom kritikát. Tragikus érzelmekkel átszőtt férfias költészetének alaphangját a nemzetlét kérdései körüli aggodalmai határozták meg. Költői munkájából kiemelkedett a Vanitatum Vanitas, az Rényi dala, az Rényi második éneke című verse, valamint a himnusz, mely magyar nemzeti himnusszá Erkel Ferenc megzenésítése nyomán lett. A Nemzeti Hagyományok és a Parainézis Kölcsey Kálmánhoz című írásaiban fejtette ki irodalompolitikai, nevelési és erkölcsi nézeteit. S a mai napon hunyt el Budapesten 1920-ban Asbóth Oszkár nyelvész, a szlavisztikai kutatás hazai megalapozója. Tanulmányait Pesten, Lipcsében, Berlinben és Göttingenben végezte. A Budapesti Egyetem szláv nyelvészeti és irodalom tanszékének rektora, majd nyugalmazott rendes tanára lett. A magyarországi szlavisztika ezen belül az orosz nyelvtudományi kutatás hazai megalapozója volt. A magyar nyelv szláv jövevény szavainak a kutatásában elért eredményei úttörő jelentőségűek. S végén szintén a mai napon hunyt el Budapesten 1935-ben Magyar Józsefné, a korszerű hazai gyógytorna megteremtője. Érdeklődése a testkultúra iránt részben családi indítatású, de módszerére a németországi és norvégiai tanulmány útjain elsajátított női torna is hatott. Hazatérve 12-ben nyitott saját iskolát Budapesten, ahol kidolgozta saját mozgásrendszerét. Egyike volt Magyarországon a korszerű gyógytorna megteremtőinek. Legfontosabb koreográfiai műve a Bilincsek című mozgásdráma. Főműve a 26-ban megjelent a Női testkultúra új útjai. Tanítványaival közreműködött Palasovszky Ödön avantgárd színházi előadásaiban, majd 28-ban megalakult a magyar művészcsoport is. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

szürke taxival, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt egy másik utazó.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Egyelőre ismeretlen okokból lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett délelőtt, a pilóta katapultált, életben van. Magyar Péter miniszterelnök azt közölte a Facebook oldalán, az előzetes jelentés alapján személysérülés nem történt, a civil infrastruktúrában nem keletkezett kár. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája katapultált tehát, és mindent megtett azért, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet. Hozzátette, a rendelkezésre álló információk szerint senki nem sérült meg, a baleset kivizsgálása folyamatban van. Hozzátette, a vezérkari főnökkel a helyszínre indult, pontos tájékoztatást adnak majd a történtekről. A paksi atomerőműben 4-ből 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte reggel Magyar Péter a Facebook oldalán. Megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása, még 2 nap és elérjük a közel 2000 megawattot, ismertette a miniszterelnök. A kormányfő azt már tegnap megerősítette, hogy szerdára várhatóan a teljes kapacitás rendelkezésre áll majd. Korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése, emelkedik a vízszint, és a bárkák süllyesztése is befejeződött. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Pakson a miniszterelnök a hétvégén. Magyar Péter szerint a jogszabályokat a paksi munkálatok lezárultával, vagy azzal párhuzamosan, példátlan gyorsasággal terjesztik be. Úgy fogalmazott, az ország már túljutott azon a ponton, amikor még lenne idő a klímaváltozás okozta válság kezelésére. A cél a mezőgazdaság, a folyók, a tavak és a megszokott életkörülmények megőrzése.

Csics Dávidot, sorolta fel a neveket Hantos István. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció. Emellett közölték azt is, az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezik az Alkotmánybíróságnál. Ma érkezik már az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete és a szeptemberi családi pótlék, között a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos elmondta, ezzel több mint 400 ezer gyermek családjának segítenek. A rászorulóknak nyújtandó iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét majd november 30-áig kapják meg a családok tanszerre költhető utalvány formájában. Aláírta a Gubacsi híd új hídszerkezetének és a csatlakozó vágányhálózatnak a megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést, így megkezdődhet az újjáépítés, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, a hídon 2014 óta mindössze óránkénti 5 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben, pedig ez Magyarország egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, ahol az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át. A munkálatok 21 milliárd forintból készülhetnek el 2029-re. A következő napokban 5 megye 63 településén végeznek szúnyoggyérítést, tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MT-t. Többek között Borsodoboly-Zemplén megyében földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen, a finom permetet az esti éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. Irán azzal fenyegetőzik, hogy leállítja a teljes olajexportját a Perzsa-öbölből, ha az Egyesült Államok folytatja a gazdasági háborút, miközben Washington az eddigi legsúlyosabb szankciós intézkedéseket készül bejelenteni Teherán ellen. Ahogy Amerikában fogalmaznak, a gazdasági D-Day következik nem sokára. Masoud Pezeshkian iráni elnök közben elismerte, az országa súlyos gazdasági nehézségekkel küzd. Végül az időjárásról. Általában derült az ég, északon lehet több gomoly felhő, de csak jelentéktelen zápor fordulhat elő ott is. A szél helyenként megélénkült. A csúcshőmérséklet most a délutáni órákban 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: A következő percekben dr. Varga László egyházzenész orgonaművész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Johann Sebastian Bach Was frag ich nach der Welt című 94. kantátáját 1724. augusztus 6-án adták elő Lipcsében, Szent Háromság utáni 9. vasárnap. A 8 tételes kompozíció első felével korábbi adásunkban már megismerkedtünk. Ma a kantáta második felét fogom önöknek bemutatni. A korál kantáta ismeretlen librettistája Balthasar Kindermann 8 strófás énekét vette alapul szövegkönyvéhez. Az ének címe Verschmähung der Welt, ami a latin contemptus mundinak felel meg. A világ megvetése. A refrén minden verszak végén Was frag ich nach der Welt? Ez ugyebár a Bach kantáta címe is. Ám ezzel Kindermann nem elégedett meg. Az első, 7. és 8. strófában még az első sor is ez. Azt jelenti, mit törődöm én a világgal, vagy mi közöm a világhoz? Az 1664-ben született költeményt a librettista korunk egyik szép kifejezésével élve nagyon kreatív módon használja fel. Minden változtatás nélkül érintetlenül emelte be szövegébe az első, a 7. és a 8. verszakot. Egyes verseket átírt, átfogalmazott, parafrazeált, mint a kantáta 2., 4. és 6. tételében a basszus, alt és a tenor áriá.

lábam. Mindezt úgy, hogy bizonyos kifejezéseket átvett Kindermann szövegéből. Máskor szó szerint megőrizte a strófa sorait, ám azok közé terjedelmes, magyarázó, részletező bővítményeket illesztett. Ilyen a kantáta harmadik tétele, a tenor recitatívó. Bach zsenialitása, hogy azoknál a szakaszoknál, ahol szó szerint halljuk a korál szöveget, idézi a korál dallamot. Igaz, annyira kidíszíti, hogy nem lehet ráismerni. A harmadik tétel szövegkonstrukciójára és zenei megoldására ismerünk rá az ötödik tételben, a basszus recitatívóban is. Az egyezések, hasonlóságok mellett természetesen jó néhány különbség is mutatkozik a harmadik tételhez képest. Lássuk először az egyezéseket. Mindkét tétel 9 rövid szakaszból áll. Koráldallam idézetek váltakoznak szabad recitatív részletekkel. A koráldallam az ötödik tételben a szó szerint idézett korálsorokat hozza. Mindkét tételben van zenei csúcspont, már mondanom sem kell, hogy a szöveg kiemelésére. Érdekes megfigyelni, hogyan csoportosulnak a korálsorok. A harmadik tételben 3 ariózó szakaszban párosával halljuk őket. Első, második, majd harmadik, negyedik, végül ötödik, hatodik korálsor. Az utolsó 2 korálsort azonban egyenként halljuk a 7. és a 9. szakaszban. Az 5. tételben az első és a második korálsor szólal meg egyenként, az első és a 3. adagiumban. Majd a következőkben halljuk a 3., 4., 5., 6. és a 7., 8. korálsort. Ezzel gyönyörű szimmetriát hozott létre a librettista, hiszen így az 5. tétel a 3. tükörképe. Az 5. tételben a koráldalamot nagyon takarékosan variálta Bach, így minden további nélkül fel lehet ismerni. Ám most a korálsorokat úgy alakította ki, hogy jellegzetes recitatívú elemekké válnak. Így aztán zökkenő nélkül tudnak kapcsolódni, ízesülni a recitatívú szakaszokhoz. Említettem a zenei csúcspontot, a legmagasabb fekvésben emelkedő hangszeres basszussal és kiemelkedő harmóniákkal exponálva a következő szöveget halljuk. Sokkal jobb tehát, ha én Krisztus terheit hordom, míg néki úgy tetszik. Az első és a második korálsor hangszeres basszusában félhangonként kromatikusan ereszkedő dallamot hallunk. Bach idejében ezt passus duriusculusnak hívták. Rendre a halálhoz, fájdalomhoz kapcsolódik. Itt most az aggodalmat szemlélteti. Die Welt bekümmert sich. A világ aggódik, vagy bánkódik. A tétel szövege így hangzik. A világ mindig fél. Mi az oka vajon bánatának? Ó, balgaság! Fájdalma oka, hogy fél, küzdelme hiába való. Világ, szégyeld magad, hisz úgy szeretett Isten téged, hogy egyszülött fiát bűneidért a legnagyobb gyalázatba a te javadra adta. S te nem vállalod a szenvedést Jézusért. A világ nyomora akkora legnagyobb, ha az emberek a sikerre csalással igyekeznek. Sokkal jobb tehát, ha én Krisztus terheit hordom, míg néki úgy tetszik. Hisz ez csak a jelen szenvedése, s rám ezért az örökké valóságban a dicsőség és siker koronája vár. Gúnyoljon és gyalázzon bár a világ, sújtson engem megvetéssel, Jézus dicsérete vár. Ezért ezzel a világgal semmit sem törődöm. Tom Koopman vezényli az amszterdami barokk zenekart és kórust.

Johann Sebastian Bach 94. kantátájának 6. tétele, tenorária. Mint említettem, a librettista itt is parafrazeálta Kindermann énekének 6. strófáját. Meglehetős kontrasztot jelent ez az előző tétel beszűkült, félhangos zuhanásai után, az aggódás és félelem után. A kis hármas lüktetés tánczenét idéz fel bennünk, szinte látjuk is a táncosok szökellését. Mindez nem is csoda, hiszen a szöveg így kezdődik. A világ oly nagyra tartja az élvezetet és az örömöt. E tételt ugyanaz a virtuozitás jellemzi, mint a nyitó koncertót, majd a basszus és az altáriát. Most a vonósok csatlakoznak a szóló énekeshez. Szövege a következő. A világ oly nagyra tartja az élvezetet és az örömöt, mi nem más, mint az undort keltő hiúság káprázata. Addig vájkál, míg ürülékes sarat talál, akárcsak a vakond a föld alatt, és azt egekig magasztalja.

Az egyetlen olyan tétel szövege, amely nem Kinderman énekéből van, a hetedik tételé, a szoprán áriáé. Az előbbi vidám, durhangnemű táncos zene után ismét a fájdalomé a szó. Az új karakter segíti az énekes szólista mellé társuló oboe d'amore, és persze az egész tétel dallamvilága. Bach finom poénjait, hogy a helt, tartszóra, egy-egy szólamban hosszú, tartott hangot játszat. Szövege? A vakvilággal tartasz, ki nem ügyel a lelkére, nekem ez visszataszító e földön. Jézust akarom csak szeretni, és magam a megtérésben és a hitben gyakorolni, hogy valóban gazdag és boldog legyek.

Egyszerű koráltétellel búcsúzik a 94. kantáta. A hangszerek a kórus szólamaihoz társulnak be, colla parte. A flautó traverso, haránt fuvola, ma egyszerűen fuvolának ismerjük. Egy oktával feljebb kettőzi a szopránt. S mivel az előző tételnek a szövege független volt Kindermann Was frag ich nach der Welt című énekétől, itt annak utolsó két verse szólal meg. Így a 17. századi költemény a világ megvetéséről teljes egészében bele van foglalva a kantátában. Mi közöm nekem ehhez a világhoz? Egy szempillantás alatt el kell tűnnie. Tekintélye semmire sem elég, a sápat halállal szembenézve. A javaknak is el kell távozniuk, minden öröm mulandó. Csak Jézus marad mellettem. Mi közöm nekem ehhez a világhoz? Mi közöm nekem ehhez a világhoz? Jézusom az én életem, kincsem, tulajdonom. Kinek magamat igazán átadhatom, egész mennyei birodalmam és minden más örömöm. Ezért mondom még egyszer, mi közöm nekem ehhez a világhoz? Kedves hallgatóim, ezzel búcsúzom, Isten áldja önöket!

0: Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész műsorát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Népzenei kincsestár.
0: Mai műsorunkban Cserepes Károly Nacht Musik című albumáról hallanak válogatást. A lemezen Kallós Zoltán részben elfeledett gyűjtéseit használta alapanyagul Cserepes Károly, a tradicionális hangfelvételeket nagyvárosi zenei környezetbe ágyazva és új zenei szövetet létrehozva. A mostani Nacht Musik című albumnál egy békebeli nagyvárosi ember tisztogatja ezeket a régészeti leleteket. Esteledik, a városban kigyúlnak az esti fények, az utcákon szerelmes párok suhannak, a kávéházakból kiszűrődik a szalonzene, a zongora a szaxofon hangja. A lemez felkerült a világ legjelentősebb világzenei toplistájára, a World Music Charts Europe-ra. A Nacht Musik 2022. december végén jelent meg a Fonó kiadásában. A következő percekben erről az albumról válogat Vasvári Detti.

0: Elhangzott műsorunkban Cserepes Károly 2022-ben megjelent Nachtmusik című albumáról válogatott Vasvári Detti.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: Délidőben. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikai munkatárs Birincsik Márton. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsorainkat. A 14 órai híreket követően először sportmagazinnal jelentkezünk, majd 7 nap címmel riport összefoglaló műsorunk szól. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján, Lélekműhely című összeállításunkban Bakós Béla grafikus életének fordulópontjairól, munkájáról és saját képregényének készítéséről mesél. Ezt követően Gabriel de Vos Kármelita szerzetes, Benső végtelen című szentírási emelkedéséből hangzanak el részletek. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján. Vendégünk lesz Benaszkói Busz Katalina, Szuperszom közhasznia alapítvány kuratóriumi elnöke. Adásunk végén pedig Szondi Sándor népipar művésszel, az Erdély Magyar Örökségdíj idei kitüntetettjével beszélgetünk. A 15 órai híreket követően elsőként Szent Bertalan és a Fehér Csapat vértanúiról emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspökünk, majd a Lélekszava című műsorunkban Luci Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa Szent István királyról emelkedik. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival Szent Páról és Boszkó Szent Jánosról beszélget. A 16 órai híreket követően a Remény hírnöke egy című műsorunkban a kommunista diktatúra és az egyház, a Mindszenti Perés előzményei címmel tartott előadás dr. Sós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja Egerben, a Mindszenti 51 életút a történelem sodrában című konferencián. A műsorunkban ebből hallanak részletet, rövid ajánlunkban őt hallják.
3: Ebben a 45 és 48 közötti időszakban, még hogyha egy többpárti politikai berendezkedés, egy többpárti demokrácia is van Magyarországon, mégis a politikai rendőrség, az erőszakszervezet, az a kommunista párt kezébe került 1946. januárjától kezdődően, és szeretnék két olyan politikai ügyet kiemelni, amelyben egyházi személyeket ítéltek el, ráadásul nem magyar, hanem szovjet katonai bíróságok, mert szovjet katonákat érintettek ezek az ügyek, és az egyházi személyek pedig nem Magyarországon, hanem a Szovjetunió gulák táboraiban raboskodtak.
2: Fél ötkor kezdődik Közelkép című portréműsorunk, melyben tanúságtételeket hallanak arról, hogyan lehet egy egyházközség aktív tagjának lenni. 17 órakor regionális hírekkel jelentkezünk, majd a kora esti hírmondót és a régiós sporthíreit hallgathatják meg. 18 órától rózsafűzér imádságot hallanak rádiónk egri stúdiójából. Ezt követően Anselm Grün a Szépség című művének 7. részét sugározzuk. A 19 órai híreket követően nem középiskolás fokon című irodalmi műsorunkban egy kortárs költőt, Szabó Aidát, vagyis Jean-Paul Drolmát és Misztérium című kötetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár előadásából. 19 órától 20 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján elsőként Mendelssohn műveiből csendülnek fel részletek, majd meghallgathatják Balogh Ferenc, a Főegyházmegyei Könyvtár könyvtárvezetőjének hétvégi levelét. 19 órától 20 óráig rádiónk kisújszállási frekvenciáján sport és riport összefoglaló műsorral jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Egyelőre ismeretlen okokból lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett délelőtt, a pilóta katapultált, életben van. Magyar Péter miniszterelnök azt közölte a Facebook oldalán, az előzetes jelentés alapján személyisérülés nem történt, a civil infrastruktúrában nem keletkezett kár. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája katapultált tehát, és mindent megtett azért, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet. Hozzátette, a rendelkezésre álló információk szerint senki nem sérült meg, a baleset kivizsgálása folyamatban van. Hozzátette, a vezérkari főnökkel a helyszínre indult, pontos tájékoztatást adnak majd a történtekről. A paksi atomerőműben 4-ből 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte reggel Magyar Péter a Facebook oldalán. Megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása, még 2 nap és elérjük a közel 2000 megawattot, ismertette a miniszterelnök. A kormányfő azt már tegnap megerősítette, hogy szerdára várhatóan a teljes kapacitás rendelkezésre áll majd. Korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, ha a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése, emelkedik a vízszint, és a bárkák süllyesztése is befejeződött. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Pakson a miniszterelnök a hétvégén. Magyar Péter szerint a jogszabályokat a paksi munkálatok lezárultával, vagy azzal párhuzamosan, példátlan gyorsasággal terjesztik be. Úgy fogalmazott, az ország már túljutott azon a ponton, amikor még lenne idő a klímaváltozás okozta válság kezelésére. A cél a mezőgazdaság, a folyók, a tavak és a megszokott életkörülmények megőrzése. Csaknem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mindaz 5 támogatási

0: Ma érkezik már az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete és a szeptemberi családi pótlék, között a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos elmondta, ezzel több mint 400 ezer gyermek családjának segítenek. A rászorulóknak nyújtandó iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét majd november 30-áig kapják meg a családok tanszerre költhető utalvány formájában. Aláírta a Gubacsi híd új hídszerkezetének és a csatlakozó vágányhálózatnak a megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést, így megkezdődhet az újjáépítés, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, a hídon 2014 óta mindössze óránkénti 5 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben, pedig ez Magyarország egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, ahol az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át. A munkálatok 21 milliárd forintból készülhetnek el 2029-re. A következő napokban 5 megye 63 településén végeznek szúnyoggyérítést, tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MT-t. Többek között Borsod-Zemplén megyében földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen, a finom permetet az esti éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. Irán azzal fenyegetőzik, hogy leállítja a teljes olajexportját a Perzsa-öbölből, ha az Egyesült Államok folytatja a gazdasági háborút, miközben Washington az eddigi legsúlyosabb szankciós intézkedéseket készül bejelenteni Teherán ellen. Ahogy Amerikában fogalmaznak, a gazdasági D-Day következik nem sokára. Masoud Pezeshkian iráni elnök közben elismerte, az országa súlyos gazdasági nehézségekkel küzd. Végül az időjárásról, holnap a Dunától keletre még általában derült lesz az ég, csapadék így nem hullik, a szél megélénkül, néhol felerősödik. A hőmérséklet kedden hajnalban 10 és 15 fok között, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
3: Hajrá, magyarok!
4: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először a kazincbarcikai sporttanáccsal, ezt követően a józsai sportnapokkal, majd kosárlabdával, vízilabdával, végül pedig kézilabdával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Új összetételében tartotta első ülését a kazincbarcikai sporttanács a kazincbarcikai vízikomplexumban. A testület elnökévé egy évre Tóth Milánt, a Vegyészről Plabda Klub Kazincbarcika sportigazgatóját választották, az ülésen pedig aláírták az idei támogatási szerződéseket is. Bár a sporttanács működése több ponton megújult, legfontosabb feladata változatlan maradt. A helyi sportszakemberek közösen tegyenek javaslatot a város sport támogatására biztosított önkormányzati forrásainak felhasználására. Tóth Milánt hallják.
5: Nagyon nagy a lemorzsolódás itt a fiatal gyerekeknél. De ez nem csak Magyarországon és nem csak Kazincbarcikán probléma, ez nemzetközileg is nagy probléma. Éppen ezért még több olyan

0: rendezvénykkel szerintem összehozdunk, és ezért fogunk dolgozni a következő egy évben, de nyilván majd utána is, hogy elérjük azt, hogy, hogy jókedvel jöjjenek a gyerekek sportolni bármilyen sportra, aki pedig kimaradt, talán egy kicsit kellemetlenül érezze magát, hogy ennek nem lehet a részese, tehát ebbe a tömegsport is bele fog tartozni. Tehát nem csak fiataloknak, hanem idősebbeknek is még több eseményt szeretnénk tető alá hozni.
1: A sporttanácsot 2021-ben Kazincbarcika önkormányzata azzal a céllal hozta létre, hogy a helyi sportegyesületek támogatásának szakmai elosztásáról azok mondjanak véleményt, akik nap mint nap az egyesületek működéséért dolgoznak. A városvezetés szándéka az volt, hogy a képviselőtestület által a költségvetésben sport támogatásra elkülönített keret felhasználására a klubvezetők tegyenek szakmai javaslatot, hiszen ők ismerik legjobban saját sportáguk működését, fejlesztési elképzeléseit és az előttük álló feladatokat. A klubok minden évben benyújtják működési és fejlesztési igényeiket, amelyeket a sporttanács közösen értékel. Ezek alapján alakítja ki szakmai javaslatát az önkormányzat számára. A cél kezdettől fogva az volt, hogy a források elosztása szakmai párbeszéden és együttműködésén alapuljon. A képviselőtestület júniusi döntésének megfelelően a sporttanács működése egyszerűbbé és rugalmasabbá vált. A korábbi 5 tagú testület helyett immár 4 tag alkotja a sporttanácsot, az elnököt pedig évente maguk közül választják meg. Az első ülésen a támogatási kérdések mellett a következő évek szakmai céljai is szóba kerültek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az egyik legfontosabb feladat a fiatal sportolók lemorzsolódásának csökkentése, valamint az, hogy az egyesületek még szorosabban működjenek együtt egymással. Simon Miklós, a Kazincbarcikai Labdarúgó Klub képviseletében úgy fogalmazott, a sportegyesületek közös felelőssége megszólítani azt a több ezer gyermeket és fiatalt, akik Kazincbarcikán és a térségben élnek.
2: Szeretnénk minél több fiatal gyermek, fiatal felnőttnek a sportolását biztosítani, és nem csak biztosítani, hanem a sportnak megnyerni. És ebben van egy óriási felelősségünk közösen a kollégákkal, hogy annak a 2-3 ezer gyermeknek, ami itt Kazincbarcikán plusz a régióban is jelen van, sport lehetőséget mutassunk, egészséget mutassunk, egészségre nevelést mutassunk, és egy kicsit tovább menve nem csak a gyermekeknek, hanem a hozzátartozóknak, szülőknek, nagyszülőknek is.
1: Kárpáti László, a Vegyészerci Röplabda Klub elnöke arról beszélt, hogy a regionális röplabda központ átadásával újabb jelentős sportlétesítménnyel gazdagodott a város, amely nem csak a röplabdát, hanem az iskolai testnevelést és a város sportéletének további fejlődését is szolgálja.
3: Elmúlt években egy új sportlétesítménnyel gazdagodott a város, közel 2 milliárdos költséggel felépült a regionális röplabda központa, vagy más néven a VRCK Röplabda Akadémia, aminek a végleges használatba vételi eljárása is befejeződött elmúlt év végén. Évelején kaptuk meg a használatba vételi engedélyt. Ez egy új lehetőséget nyit majd mind a iskolai testnevelés, a Polnák Mihály úti általános iskolát tekintve, mind pedig a városi röplabda élet infrastruktúrális feltételeinek a javításában. Úgyhogy örülök neki, hogy ezzel tudtunk gazdagítani a városnak a sportlétesítményeit.
1: Halász Béla, a Delfin Vízi Sportklub elnöke kiemelte, a Kazincbarcikai Vízi Komplexum új lehetőségeket nyitott az utánpótlás nevelésben, miközben a sporttanács munkájában egyre nagyobb szerepet kap a sportágok közötti együttműködés és a közös programok szervezése.
4: Kiemelt szerepünk van az utánpótlás nevelésben, főleg a tagú sportágaknak, így az együttműködés lehetőségei mindenki számára nyitottak. Ezt szeretnénk folytatni, és nagyon örülünk neki, hogy az együttműködésben arra is sor került, hogy a különböző ötletekkel, lehetőségekkel összeegyeztetve a városi támogatást is egy olyan formában használjuk fel, ami a leghasznosabb az utánpótlás nevelés szempontjából.
1: Kovács László önkormányzati sporttanácsadó szerint szeretnék megteremteni annak lehetőségét, hogy aki egy sportágat elhagy, könnyebben találjon helyette másikat, így minél tovább a rendszeres sportolásban maradhasson.
5: Mindenkinek előzetesen kiküldtünk egy adatlapot. Az adatlap jó volt arra, hogy bepillantást nyerjünk egymás terveibe, mi az elképzelés a következő évre, és ennek alapján döntöttünk úgy, hogy meghatároztuk, hogy kinek mi az elsődleges célja, kinek mi a másodlagos célja, és próbáltunk egy olyan kompromisszumos helyzetet teremteni, ami mindenkinek megfelelő.
1: Kedves hallgatóink, Kovács László önkormányzati sporttanácsadót hallották. Sport, egészséges életmód, kultúra és hagyományok, ezek jellemezték az 52. Jósavárosi Napok és 7. Sportnap programsorozatot. Ezt a napot minden alkalommal az Együtt a Családért Kulturális Egyesület szervezi, nyilatkozta Túróci Kinga, az Együtt a Családért Kulturális Egyesület koordinátora.
6: Én úgy gondolom, hogy egész sportos a Józsaváros, hiszen nemrégiben nyerte el a város legsportosabb városrésznek a serlegét is, és hát idei évben hetedjére álmodtuk azt meg, hogy a Józsavárosi Napok egy kis sportnappal kezdődjön, idén pedig 2 újdonsággal. Várjuk az ide látogatókat az elején egy szenior örömtánccal, és egy kis táncházhoz tudnak kapcsolódni a résztvevők, illetve egy extrém kerékpársó fogja zárni majd.
1: A rendezvény sorozaton élettel telt meg az ungvári sétány, minden korosztály számára kínálta kikapcsolódási lehetőséget a szervezők. A város egyik legrégebbi kulturális eseményének a rangját jelzi az is, hogy 2 évvel ezelőtt felkerült a nyíregyházi települési értéktár listájára is. A Színezzük Szebbé örömtánc klub fellépése nyitotta a programok sorát Jósavárosban. A művelődési ház előtti sétány már évek óta megterik különböző interaktív sportprogrammal, a Jósavárosi Napok rendezvény sorozat részeként. A programsorozat még a 70-es években indult, és azóta is fontos kulturális esemény Nyíregyházán. A szervezők célja, hogy a rendezvény egyszerre őrizze a hagyományokat és kínáljon új élményeket a közösségnek, mondta Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója.
7: Akik itt nőttek fel, vagy ide jártak iskolába, szerintem nagyon a szívükhöz nőtt. Onnan indult ez a koncepció, hogy akkor kezdett épülni Józsaváros a 70-es években, és akkor legyen itt egy kimondottan a helyieknek, a lakótelepnek szóló kulturális program, de hát azt hiszem, hogy ez sokkal nagyobbá nőtte ki magát, mert ugyan elsősorban a józsavárosiakat várjuk ezzel a kibővített 2 napos rendezvénysorozattal, de természetesen egész Nyíregyházáról, vagy akár a környékről is várjuk szeretettel a kultúra barátokat. Azt is fontos talán megemlíteni, hogy nem olyan régen bekerült az értéktárba is a Józsaváros Napok, tehát elmondhatjuk, hogy nem csak a lakosság, az itt élők körében népszerű, hanem szakmailag is elért egy olyan nívót, amire felfigyeltek, és egy ilyen díjat is sikerült ezzel elnyerni.
1: Másnap már a hagyományok és a kultúra kerültek a középpontba a Jósavárosi Napok 2. napján. A szervezők a kicsiktől az idősebb korosztályig mindenkit változatos programokkal vártak. Az ungvár sétányon egész nap helyi termelők kínálták a portékáikat, a rendezvényhez évek óta civil szervezetek és különböző vállalkozások is csatlakoznak. A szervezők úgy látják, már nem csak az itt élők várják ezt a rendezvényt, egyre többen érkeznek ide más városrészekről, illetve más városból is, mondta Nagy Szabina önkormányzati képviselő.
8: Vannak a helyi lakosok, akik ugye innen a panelházakból érkeznek és lejönnek, egy kicsit leülnek, kikapcsolódnak, de hál' Istennek már azért nagyon sokszor kapjuk a telefonhívásokat, hogy akár a megyéből, vagy akár az ország más területéről is szívesen ellátogatnak ide, hiszen hallották hírét, és így Nyíregyháza város részének a híre, az eljut akár Budapestig is, hiszen hogyha jönnek nyaralni az itteni rokonokhoz, sokszor már erre az időpontra időzítik, hogy akkor este egy kicsit tudjanak kikapcsolódni és kulturálisan is feltöltődni itt a Józsavárosban, hiszen ez Nyíregyházának egy olyan város része, ahol már 52. alkalommal számíthatnak erre a nagyszerű rendezvényre.
1: Nagy Szabina, nyíregyházi önkormányzati képviselőt hallották. A Nyíregyházi kosárlabda klub évek óta egy tornával tiszteleg a legendás utánpótlás edző Sallai József emléke előtt. Idén már 6. alkalommal rendezik meg a nemzetközi tornát, amely ezúttal eltér a korábbiaktól. 8 csapat helyett ugyanis 4 U16-os együttes méri majd össze tudását a Tiszavasvári úti csarnokban. Makrai Lászlót, a Nyíregyházi kosárlabda klub elnökét hallják.
9: Ez azért lesz csak 4 csapatos, mert 2026-27-es szezontól a Nyíregyházi Sportcentrummal és a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft-vel egyesültünk a Nyíregyházi kosárlabda klub szorosabbra fűzte az együttműködést. Ez azt jelenti jelesül, hogy a Sportcentrum és az NKK játékosaiból kialakítottunk 2 csapatot. Nyilván lesz egy A csapat, ezek valószínűleg az idősebb játékosok lesznek az U16 korosztályban, tehát a 16 éves kis, egy B, ezek általában a 15 éves srácok lesznek. Tehát így lesz egy kis minőségi beli különbség a játéktudást illetően, illetve az életkort illetően is a csapatok között, ezért úgy döntöttünk, hogy csak egy 4 csapatos tornát indulunk, hiszen eddig mindig 2 házi csapat vett részt, külön az NKK és külön a Nyíregyházi Sportcentrum. Most vélem szerint egy nagyon erős csapattal veszünk részt ezen a tornán, és ezért úgy döntöttünk, hogy idén csak 4 csapatos lesz ez a torna.
1: A házigazda Kék Cápák mellett a szlovén Triglav Krány, a kecskeméti Mercedes-Benz gyár kosárlabda akadémia és a szolnoki Sportcentrum kosárlabda akadémia U16-os fiú csapata lép majd pályára a Zrínyi Gimnázium Tiszavasvári úti torna csarnokában. Az Európa bajnokságon szereplő szlovén csapatból 2 játékos is itt lesz a Sallai emléktornán. A szervezők kísérő programokról is gondoskodnak. A csapatok a hagyományokhoz híven ellátogatnak a Nyíregyházi állatparkba, a vezetők és az edzők pedig szintén hagyományos szakmai esten cserélik ki tapasztalataikat. A létszám csökkenés nem jelent színvonal csökkenést, sőt az európai élvonalhoz tartozó szlovén válogatott játékosokat is láthatnak majd a pályán az érdeklődők.
9: Magyarországról 2 kosárlabda szövetség által akreditáltak némely csapat vesz részt ezen a Kecskemét Mercedes-Benz gyár akadémia csapat és a Szolnoki Sportcentrum kosárlabda akadémia, illetve a tavalyi győztes a szlovén Triglav Krány csapata. A szlovénokról csak annyit kell tudni, hogy az idei U20-as és U18-as Európa bajnokságot mind a 2 Szlovénia nyerte, most pedig a U16-os korosztályuk játszik épp Nagyváradban az U16-os A csoportos EB-n.
1: A torna augusztus 25-én kedden délután 3:30-kor a Triglav Krány Nyíregyházi Kék Cápák mérkőzéssel kezdődik a Zrínyi Gimnázium Tiszavasvári úti csarnokában. Az utolsó Szolnok-Krány találkozón pedig 27-én csütörtökön 12 órakor dobják fel a labdát. Elkezdték a felkészülést a Nyíregyházi Aqua Ese országos bajnoki sorozatban szereplő vízilabda csapatai. Az egyesület először indít önállóan lánycsapatot a legjobbak között, az U14-es együttes edzője Urbin Tibor. Most őt hallják.
10: Elkezdtük már augusztusban az országos csapatokkal az edzéseket, és a lányokkal is el kellett kezdenünk, mert ebben az évben el fogunk indulni az országos A1-es gyermek, országos A1-es bajnokságban. Az Aqua Sport Egyesületnél már voltak ilyen indulási szándékunk, meg el is indultunk már Eger csapatával kis fúzióban, de most tisztán Aqua Sport Egyesület Nyíregyháza néven a legmagasabb szinten a gyermekbajnokságban el fogunk indulni. Azt tette lehetővé ezt, hogy a szövetség szétbontotta a bajnokságot, és a gyerek kategóriában megengedte azt, hogy csak gyerek csapatok induljanak, tehát nem kell serdülő és ifjúsági csapatokkal együtt indul, mert eddig ez volt a gátló tényező, hogy a Nyíregyház indulhasson, és akkor így elindítjuk a gyerekcsapatunkat, meglátjuk, hogy mi lesz. Igaz, hogy több olyan, tehát egy 12-es korosztályú lányunk van, a többiek kisebbek, de nem baj, ez egy nagyon jó tapasztalatszerzés lesz ez az év, úgyhogy majd jövőre még jobbak leszünk.
1: A 16 együttest 4-4-es csoportba osztották be. Az alapszakaszban minden hónap első szombatján játszanak majd 2 meccset a csapatok. Az első fordulót szeptember 5-én rendezik. A fiúk számára később kezdődik majd a bajnokság, de már ők is ott vannak a medencében. A gyermekcsapat edzője Éder Zsolt, a serdülőt és az ifit pedig Hatvani Péter irányítja. Most őt hallják.
11: Én úgy gondolom, hogy egy egész jó kis játékos állomány van most nálunk a serdülő csapatnál, illetve az ifjúsági csapatban is nagyon jó képességű játékosok vannak. Sajnos most ugye, ahogy az szünet is van, így sokszor van nyaralás, így elég nehéz a terhelést úgy beosztani, hogy mindenki úgy készüljön fel a bajnokságra, ahogy én azt elvárnám. Nem baj, így kell dolgoznunk, de úgy gondolom, hogy egy nagyon jó csapat van mind a kettő korosztályban. A serdülő csapat az ott lehet a top 3-ban, itt a régióban, és utána olyan csapatok ellen játszott majd később, ahol erősebbek lesznek, illetve tanulhatunk is majd belőle. Az ifjúság csapatnak szeretném, ha a top 5-be benne lenne. Nehéz feladat lesz, de bízom, hogy úgy fel tudunk készülni, hogy minél szebb eredményt érünk majd el.
1: A három fiú csapat sorsolása augusztus végén készül el. Az A2-es bajnokság a keleti régióban szeptember közepén kezdődik majd. Elkezdődött a felkészülés a B. Braun Gyöngyös kézilabda csapatánál az új idényre. A farkasok megkezdték a közös munkát, a cél pedig, hogy a csapat megfelelő formában várja a bajnoki rajtot. A felkészülés kezdetéről és az előttük álló feladatokról Bíró Balázs vezetőedzőt hallják.
12: A nyár első felében, és legalábbis a pihenés első felében teljesen kézlabdamentesen, a második fele meg már természetesen annak fényében, hogy a felkészülés hogy fog zajlani, de nem panaszkodom, volt elég dolog, ami elterelt a figyelmet, úgyhogy jól vagyok, kipihenten, kézilabda mentesen készültem el a szezon. Rengeteget jár az agya az embernek, vagy legalábbis az enyém. Tehát az ember, nem tudom, kocsiba ül valami miatt egy fél óráig, vagy egyetlen egy hírt hall valahol, utánpótlás világversenyek a tévébe, elkerülhetetlen, hogy ez legyen, de tudatosan kellett egy kicsit visszafogni a magát az embernek, mert besokal. Tehát tény, hogy be lehet ettől persze sokalni, de ettől függetlenül nálam vagy a kismer azt tudja nagyon, hogy kikapcsol sose. Tehát nyilván jár az agyam, próbál az ember megújulni. Egyrészt ugye az előző szezon alatt ugye tanultam is, és a tanulmányokat is folytattam. Nyáron még a szakdolgozat kapcsán kellett, tehát elkerülhetetlen, hogy az ember a kézadal benne legyen, de erre figyelni kell nyáron, sőt tudatosan, mert ugyanúgy, hogy a srácok kikapcsolnak, nekem is ki kell. Ugye már a májusi időszakban magának a felkészülésnek a sarokpontjait letesszük. Tehát gyakorlatilag akár a csapatépítőt, mert nyilván egy szállásfoglalással, egy helyszín kiválasztással, egy programösszeállítással azt nem az előtte lévő napokban csináljuk. Illetve nyilván az edzőmérkőzések, ez inkább a kollégákkal, tehát az NB1-es edzőkkel már van egy kör, aki nagyon korán elkezdi. Tehát akár már január-februárban telefonálgat, hogy tervezi a nyarat, én nálam azért akkor ez még nem történik meg. De azért nyilván a május időszakban is van, aki még jobban elhúzza. Tehát egyrészt az edzőmérkőzések, emiatt ugye gyakorlatilag az egész felkészülésnek ennek a 6-7, vagy 7-7-nek a sarokpontjait le kell tenni, mikor szeretnénk edzőmeccset játszani, milyen felépítésbe csináljuk, milyen edzés elméleti szempontok figyelembevételével, milyen periodizációval csináljuk a felkészülést. Az, hogy majd utána, amikor látjuk, hogy kivel játszunk, melyik napokon, akkor ahhoz képest, így a nagy egészből visszabontva a részek felé, hogy akkor mikor szeretnénk edzeni, hogy terhelhetőek legyenek a fiúk, milyen elvek mentén megyünk, mikor edzünk reggel, délőtt le kell adnom a csarnokbeosztást, és akkor onnantól kezdve nyilván, hogy építjük fel mindenkinek a saját íze szerint, nyilván én mindig elmondom, hogy védekezés, aztán lerohanás, aztán támadójáték, aztán meg a speciális játékszituációk, tehát az előny, hátrány, 7-6, nyitott védekezés, stb. Tehát gyakorlatilag ezeknek a felépítése nagyjából megcsinál az ember egy ilyen kalkulusz, egy ilyen időbeosztást, hogy mire mennyi idő kellene, és akkor a harmadik napon rájön, hogy ez az egész dugába dől, mert nem ott tartasz, jó, nem 3 nap után nyilván túlzok, de mondjuk egy 2 hét után azért már érzed, hogy az új emberek beépítése neki mondjuk még egy kicsit több kell a védekezésbe, hogy ez menjen, csak azért nem csinálja az ember már a következő edzését, mert ez fel van írva, tehát ha nem tartunk ott, akkor nem megyek tovább, és akkor onnantól kezdve azért kicsit már jön a főleg az első edzőmérkőzés függvényében, akkor már jönnek a dolgok, hogy mi az, ami még nem megy, mi az, ami jobban megy, és akkor gyakorlatilag innentől kezdve meg megyünk tovább. Meglátja augusztus elején az ember a sorsolást, ez még befolyásolhat a nyári programon. Ha még van 2 hetünk, ha 3 rangadóval edzünk, vagy kezdünk, tehát innentől meg már a szokásos napi kérdések, mint egy átlag munkahelyen.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben Bíró Balást, a B. Braun Gyöngyös férfi kézilabda csapatának vezetőedzőjét hallották. Stabil támogatói háttérrel, új kiemelt szponzorral és komoly célokkal vág neki az új idénynek a DVSC Skyline női kézilabda csapata. Az EVE Power Hungary Kft.-vel 2 éves támogatói megállapodást kötött a DVSC kézilabda Kft., amelynek csapata az Európa Liga női 4-es döntőjébe kerülést tűzte ki célul, és a Final Four megrendezését is szeretné megpályázni. Ez stabilitást ad a klubnak, és ezáltal segíti a csapat folyamatos fejlődését, hangsúlyozta Pap László polgármester.
13: Az a támogatói kör, amelyik a sikereket részben kovácsolja, az szintén stabilitást mutat, és bővül is, és épül is. Nagyon köszönöm azt a stabilitást a partnereknek, amelyel tudják segíteni, támogatni a szakmai fejlődését a debreceni női kézilabdának.
1: Újabb eredményes idényre készül a DVSC. A női kézilabda csapat évek óta tartó sikeres hazai és nemzetközi szereplésének alapja a 12 éve elindított működési modell több mint 50 támogatóval. A csapat új kiemelt szponzora az Eve Power, amely 2 éves támogatói szerződést kötött a klubbal. A cég vezetője hangsúlyozta, hosszú távon terveznek Debrecenben, és ennek része a helyi sportélet támogatása is. Ábrók Zsolt, a DVSC kézilabda Kft. Ügyvezetője elmondta, alig változott a 18 fős keret, amelyből 7 saját nevelésű játékos, a Debreceni Akadémia pedig az utánpótlás nevelés legnagyobb vidéki központja. Ábrók Zsolt ügyvezető úgy fogalmazott, a bajnokságban és a Magyar Kupában idén is az éremszerzés lesz a céljuk, az Európa Ligában pedig a legjobb 4 közé jutás. Hangsúlyozta, azért dolgoztak az elmúlt időszakban, hogy stabil gazdasági hátteret teremtsenek ebben a bizonytalansággal teli időszakban. A felelősségteljes gazdálkodás és a sérülések miatt választották az Európa Ligát, és reményeik szerint mindenki 100%-os állapotban lesz a csoportkörre. A DVSC-nek nem kell selejtezőt játszania a második számú európai kupa sorozatban. A csapat idei nagy célja a bejutás az Európa Liga 4-es döntőjébe. Amennyiben ez sikerül, a Final Four megrendezését is szeretné megpályázni a klub.
14: Hogyha az Európa Ligába a csapat bejut a Final Four-ba, a legjobb 4 közé, akkor Debrecen és a DVSC kézilabda Kft. Megpályázza az Európa Liga Final Four-nak a házigazda szerepét.
1: A csoportkör sorsolása november 9-én lesz, a mérkőzésekre pedig január 9-e és február 21-e között kerül sor. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kristan Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hétnapjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Mérséklődött az albérlet drágulás, a ponthatárok kihirdetése után pedig meg is torpant az áremelkedés. A khingatlan.com adatai szerint, miközben az egyetemvárosok rangsorában Miskolcon a legalacsonyabb, mindössze 130 ezer forint a bérleti díjak középértéke. A főszezonban országosan 1,6, Budapesten pedig 1,7%-kal nőttek a havidíjak, de a fővárosi átlaga kezdeti megugrás után végül visszaállt a 260 ezer forintos szintre. A vidéki egyetemi központok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron egyaránt 200 ezer, míg Pécsett 180 ezer forint az átlagos bérleti díj. A részletekről Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője adott tájékoztatást.
1: Most nagyon izgalmas időszakot él át az ingatlan piac, annak ellenére, hogy látszólag nem sok minden történik. Ennek az áll a hátterében, hogy a nyár az alapvetően inkább a pihenésről szól, de ez inkább az ingatlan piac adásvételi oldalát jellemzi. Július végén, amikor kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, akkor viszont megélénkül és elstartol az albérleti oldal, az albérlet szezon. Ez pedig azt jelenti, hogy amikor kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, már másnap elkezdenek csörögni a telefonok, hiszen azok a családok, azok a fiatalok, vagy épp a szüleik, akik nem szeretnének bizonytalanságban maradni, és biztosra szeretnének menni, már másnap elkezdik nézegetni azokat a lakásokat, amik a legjobb helyen, a legolcsóbb áron érhetők el a kínálatban. Ez abból a szempontból izgalmas, hogy a 2020-as évekhez képest, most 2026-ra gyakorlatilag ez a szezon kezdet, ez a szezon lendület bizonyos szempontból elmaradt. Tehát a korábbi években általános volt az, hogy a ponthatár húzás előtti napokhoz képest a kereslet 10-15%-kal is megugrik, napi átlagban ennyivel több telefonos érdeklődés mértünk kiadó lakásokra, viszont ez most 2026-ban csak 5-6%-os növekedést mutat, aminek a hátterében az áll, hogy a tavalyi évben, tavaly nyáron került kihirdetésre az Otthonstart program, és mivel ez a kedvező kamattámogatású hitelprogram főként az első lakásvásárlókat célozza, akik általában aktuálisan bérleményben élnek, ez rendkívül nagy keresleti erőt szívott el az albérlet piacról, így összességében elmondható, hogy most kevesebben keresnek kiadó lakást, mint egy, két vagy három évvel ezelőtt. Ez pedig az albérletárakat sem hagyta érintetlenül, mert az a fajta drágulási tempó, ami jellemezte az albérletpiacot, ez jelentősen lelassult, mind Budapesten, mind a nagy egyetemvárosokban, tehát összességében országosan is. Erre jó példa, hogy a khingatlan.com lakbérindex, amit havi rendszerességgel publikálunk, egy-két évvel ezelőtt még évi 10-11%-os drágulást mutatott, és ez most már a 2026-os év közepére, vége felé 4,5-5%-ra lassult. Ez a 4,5-5%-os albérletdrágulás éves szinten, ez nagyjából ugyanannyi, mint amit egy párizsi, berlini vagy római bérlő is elszenved egy év alatt, tehát ebből a szempontból utolértük már Nyugat-Európát. Persze a bérleti díjak szintje azért továbbra is magas, tehát az, hogy lassul a drágulás tempója, ez nem azt jelenti, hogy olcsóbbak lettek az albérletek, de persze van néhány kivétel, ami erősíti a szabályt. Ezek közé tartozik például Debrecen is, ahol tavaly július végén még 250 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj, és idén július végére ez már csak 220 ezer forintra felidült. Persze itt a csakot csak idézőjelben érdemes érteni, hiszen ehhez még hozzájön a rezsi és a közös költség is, amivel gyakorlatilag azt lehet elmondani, hogy szinte budapesti árakon lehet Debrecenben is kiadó lakásokat bérelni, de ugyanúgy a 200-es kategóriába tartozik Szeged, Székesfehérvár, Győr vagy éppen Veszprém is a nagyvárosok között. Miskolcon általában 130-140 ezer forint közbérleti díja jellemző. Ez még mindig a legolcsóbb egyetemvárosok közé tartozik, és a legdrágább egyetemvárosra Debrecennel összehasonlítva a miskolci albérleti díjakat nem látunk olyan nagy különbséget. Tehát gyakorlatilag ez a 130 ezer forintos miskolci átlag és a 220 ezer forintos debreceni átlag bérleti díj között alig 90 ezer forintos a különbség, miközben egyébként az két város ingatlanpiaca között, az adásvételi oldalon, illetve az átlagfizetéseket tekintve sokkal nagyobbak a különbségek. Ez azt is előrevetíti, hogy azok a fiatalok, akik nem tudják megoldani a lakhatásukat például kollégiumi formában, a Miskolcon kedvező helyzetben találhatják magukat, hiszen így az egyfőre jutó lakhatási költség az jelentősen csökkenthető, még a 130 ezer forintos bérleti díjhoz képest is, hiszen egy garzonlakást Miskolcon is körülbelül 100 ezer forintért lehet bérbe venni, ha pedig valaki csak szobát bérelne, azt is meg tudja oldani 50-60 ezer forintból.

0: Miskolc közel 2,2 milliárd forint Európai Uniós támogatást nyert a Színva zöld folyosó projekt megvalósítására, amely egy 3,2 kilométeres kerékpáros és gyalogos útvonalat hoz létre a Győri kapu és a belváros között. A beruházás 1200 méter új bicikliutat, 10.000 négyzetméter zöld felületet és 4.400 négyzetméter közösségi teret eredményez. A fejlesztés során modern utcabútorokat, energiatakarékos közvilágítást és új pihenőhelyeket is kialakítanak a patakpartján, hogy a terület teljesen integrálódjon a város mindennapi vérkeringésébe. A részletekről Széchenyi Marianna, a térség önkormányzati képviselője adott tájékoztatást.
1: Először is előjáróban elmondanám, hogy nem csak képviselőként, hanem törzsikeres miskolciként is örömmel szolgál, hogy részt vettek érintett képviselőként az ilyen projektekben. Azért is fontos, mert szeretnénk ezzel a projekttel felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a Színvának milyen fontos értéke van a városunkban. Természeti értéke mellett sokan, akik itt élünk, minden nap életünk része, de valahogy ezt természetesnek vesszük. És ennek a projektnek külön kiemelkedő célja az, hogy a Színvának egy nagyobb értéket hozzunk a lakosság életében. Nem csak természeti vonatkozásban, hanem egy olyan vonatkozásban is, amivel szeretnénk a Miskolcon élők mindennapi életét segíteni. Gondolok itt a gyalogosokra is, gondolok itt a kerékpárral közlekedőkre is. Fontos, hogy pontosítsunk és behatároljuk a projektnek az útvonalát. A beruházás Miskolc középső részén a Szent István tér és a Győri kapu között a Színva mentén egészen a Kalapács útig fog megvalósulni. Konkrétan a projektet úgy bontanám le, hogy a Nagyváti utca és a Szent István tér közötti pontszerű fejlesztések, tehát forgalomtechnikai fejlesztések fognak megvalósulni. A Nagyváti utca, a Kalapács utca között új gyalogos és kerékpár útvonal fog épülni a Színva mentén, és a patakpart több pontján kisebb közösségi tereket, találkozóhelyeket fogunk létrehozni, tehát itt a gyalogosok körében gondolunk arra, hogy pihenőpadokat, utcabútorokat fogunk kihelyezni, tehát tulajdonképpen tájépítészeti jelleggel is fogunk ebben gondolkodni. Tehát azért is mondjuk, hogy egy komplex fejlesztés fog megvalósulni, hiszen nem csak a zöld folyosó, mint ahogy a neve is mutatja, hanem azt, hogy az ott élő emberek, gyalogosok, kerépára, a közlekedőknek megpihennek, leülnek, tehát tulajdonképpen egy közösségi célzata is van ennek a projektnek. Jelen helyzetben a tervezés, a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés van elindítva, tehát tulajdonképpen egy célzottan, szisztematikusan felépített projekt megvalósításról van szó. Maga a beruházás értéke 2,2 milliárd forint, tehát ez is mutatja az összeget, hogy tartalmában is milyen sokrétű projektről beszélhetünk. Maga a megvalósítási időszaka az 2025 és 29 között fog megvalósulni, és ahogy említettem, a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés szakaszában tartunk, és ez egy komplex összefogás eredménye, tehát itt a Miskolc megyei jogúváros önkormányzata, a Közlekedési Beruházási Minisztérium, valamint a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Mikom Nonprofit Kft. Mint együttes konzorciumban vesznek részt a projektben. Még a tervezői szakaszban vagyunk, de ahogy a miskolci lakosság tapasztalhatja a többi projektek kapcsolatában is, mi igyekszünk arra, hogy mind a sajtó, tehát az írásos szóbeli formában a napra pontosan, tényleg szisztematikusan tájékoztatni a lakosságot arra, hogy mire kell készülniük, mettől meddig tart, mire számíthatnak, hiszen ezzel is fontos, hogy felkészítsük a lakosokat arra, hogy a napi közlekedésben ez mennyire fogja őket befolyásolni. De én úgy gondolom, hogy mindenkitől türelmet kérve, utána egy nagyon szép és nagyon eredményes és nagyon értéket növelő projektet fogunk megmutatni a lakóknak. Én úgy gondolom, hogy minden projekt, ez pozitív kell, hogy tapasztalódva a lakosság életében, hogy ezt érezzük. Maga a Győri kapu tekintetében közelebb hozzuk őket a belvároshoz, ugyanúgy, mint a többi kertváros vonatkozásában is maga a Győri kapu közelebb kerül Miskolc belvárosához, és ami a legfontosabb, hogy a Színva egy új jelentéstartalommal fog szerepelni a miskolciak életében.

0: Bár jelenleg nincs vízhiány Sárospatakon, a város előregedett vízhálózata és az elmúlt időszak több csőtörése miatt továbbra is fontos a takarékos vízfogyasztás. A hőség idején több ivóvízvételi pontot is újra üzembe helyeztek a városban. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
1: A vízközműhálózatunk, ami nagyon elavult, és nagyon kellemetlen, hogy ebben a nyári melegben nagyon sok csőtörés van. És ennek is az elavult hálózat a oka, amelynek a felújítása saját forrásból teljesen lehetetlen. És a rezsicsökkentés miatt sajnos nem is fordítottak felújításra évek óta egyetlen fillért se. Most ezeknek a közműveknek a teljes felújítására szükség lenne gyakorlatilag. Tehát ez esővíz. A szennyvizet azt megoldották ugye mindkét településen, de a csapadékvíz elvezetés, illetve az ivóvíz hálózatnak a felújítása szükséges lenne. Hála Istennek rendelkezünk ivóvízzel, csak azt nem veszik tudomásul az emberek, hogy ivóvizet használunk mindenre. Tehát a WC öblítésétől kezdve a kert locsolásáig, a fű locsolásáig, az otthoni autómosásig ivóvizet használunk. Tehát sajnos ez olyan szempontból jó, hogy rendelkezünk vízzel, de hozzászoktunk, hogy van, de sajnos az, a víz felértékelődött. Tegnapi híradásokban is látszik, hogy sajnos a folyóink vízhozama mennyire alacsony, hogy Szolnoknál a Tisza vízállása rekord alacsony. Tehát itt alkalmazkodnunk kell ehhez, és sokkal óvatosabban kell bánni, megfontoltabban a vízkészletünkkel. Ez arra jó volt, hogy leteszteljük, hogy az intézményeink, közműveink, közkutaink milyen állapotban vannak. Ki is derült egy-két hiányosság, és amit lehetett, pótoltunk is. Ilyen volt például az egyik ivókútunk, amelyik évek óta nem üzemelt. Ez a Makovec által tervezett alma formájú ivókút. Hát ennek is a üzembe helyezése megtörtént, valamint párakapukat is működtettünk a városba, de a közintézményeinkbe viszont rá kellett, hogy jöjjünk, hogy klímák nélkül már megfelelő munkát nem lehet végezni. Tehát ezek az épületek ezekben a tartós meleg nyári napokon annyira átmelegednek, hogy 2-3 óra után az ember nagyon fáradt, bágyat, nem tudja úgy a munkáját ellátni. Úgyhogy vannak intézményeink, épületeink, amelyeknek a klimatizálására szükség lesz.

0: Miskolcon augusztus 30-áig útfelújítás miatt változik a közlekedési rend a belvárosi Szeles utcai csomópontnál. A Szeles utca több szakaszát és a kanyarodó sávokat is lezárták, emiatt az autósoknak torlódásokra és terelésekre kell számítaniuk. A buszok közlekedése is változik, egyes járatok terelt útvonalon közlekednek, és néhány megálló ideiglenesen kimarad. A munkálatok várhatóan augusztus 30-áig tartanak, ezért aki teheti, válasszon alternatív útvonalat. A részletekről Tar Levente, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei igazgatóság vármegyei fejlesztési és fenntartási osztályvezetője adott tájékoztatást.
1: Hát elég nagy beruházásokba kezdtünk az idén. Március elején elindult a 3-as számú főút felújítása egészen a Harsányi táblától, Miskolc Harsányi végétől a belvárosig, tehát a Színva parkig, illetve április közepén elkezdődött a 26-os számú út felújítása. Ennek a kezdőszelvénye a Búzatérnél van, a végszelvénye pedig a Szentpéteri kapui táblánál. Tehát gyakorlatilag a miskolci belterületi főutak észak-dél irányú főközlekedési pályája év végéig föl lesz újítva a városnak. Hogy haladtunk? Körülbelül 50%-os készenlétben van most mind a két projekt, illetve konkrétan a Színva park előtti rész, az egy külön projekt volt, az már lezárásra került. Vasárnap, azaz 9-én este került kiépítésre a Miskolc pláz előtti csomópontnak a lezárása. Ez mai nap hétfőn már ugye fennakadásokat okoz. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy a Szeles utca a Jókai Mór út irányából a Szentpáli útig egy irányból közelíthető meg, tehát a Jókai Mór irányából közelíthető meg, viszont a Szentpáli út és a 26-os számú főút között teljes egészében le lesz zárva, illetve már most le van zárva a Szeles utca. Sajnos ezt a csomópontot, a 26-os számú főút ágát csak ilyen lezárások mellett lehet normális időben megépíteni, mert olyan mennyiségű akna található a csomópontban, amit egyszerűen nem lehet kerülgetni. Keresztirányú forgalommal ezt nem lehet megoldani. Kénytelenek voltunk lezárni a Szeles utcát. Hát mivel hogy ez a Szeles utca le van zárva, ezért a tőle délre található utakon lehet megkerülni. Tehát hogyha Budapest irányából jövünk, akkor a Madarász Viktor utcán lehet megkerülni, vagy a Horváth Lajos utcán keresztül, illetve hogyha Diósgyőr felől jövünk, akkor pedig a Jókai Mór utcáról a Petőfi térnél egy balra kanyarodó sávot kialakítottunk. Ez normális, megszokott forgalomban, ez itt csak egyenesen lehetne tovább menni, és akkor itt ezen a balra sávon ki lehet a 26-os felé menni az Arany János tér irányába. Én azt javaslom mindenkinek egyébként, aki tudja, kerülje el ezt a csomópontot, a 26-ossal párhuzamosan a Huba utcán el lehet menni a lakótelepen keresztül, ott kisebb utcákon hát meg lehet kerülni ezt a csomópontot. Ha valakinek mégis muszáj erre jönnie, illetve nincs lehetősége kikerülni, legalább egy fél órás torlódásra számoljon, tehát annyival korábban induljon el. Ebben a konkrét csomópontban augusztus 30-ával tervezzük visszaadni a forgalomnak a felújított utat, viszont azt azért hozzá kell tennem, hogyha megbontunk egy utat, akkor ott a föld alól érdekes dolgok jönnek elő. Például itt ennél a résznél, ahogy fölmartuk a külső sávot, valószínűleg egy közmű helyreállítás bukkant föl, ahol gyakorlatilag nem volt pályaszerkezet az útnak, csak két réteg aszfalt, meg egy kis vékony beton, tehát gyakorlatilag föl kell újraépítenünk a pályaszerkezetet, és azért ennek időigénye van. Próbáljuk nyújtott műszakokkal, illetve hétvégi munkavégzéssel is gyorsítani a kivitelezést, de nem várt dolgok közbejöhetnek. Még egyszer mondom, én augusztus 30-ára gondolom, hogy be tudjuk fejezni ezt a csomópont felújítást. Én azt kérném, hogy a sebességet mindenképpen csökkentsék, tehát a 40-es tábla az nem véletlenül van kirakva, oda kell figyelni a terelő táblákra. Nagy sebességnél ugye az ember nem tud úgy normálisan, biztonságosan sávot váltani, illetve a dolgozókat is veszélyeztetik a nagy sebességgel, illetve én egy dologra hívnám még fel a figyelmet, a cipzár elvezzel. Nem biztos, hogy mindenki tisztában van. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy külső sáv le van zárva, és valaki már korábban besorolt a belső sávba, a nyitott sávba, akkor azért egy embert illik beengedni magunk elé, hogy ne alakuljon ki torlódás. Ez nagyobb városokban már kialakult, Miskolcon még azért én úgy látom, hogy ezt még tanulni kell. Meg türelmet kérnék a közlekedőktől, hiszen ő érdekükben van elsősorban ez az egész felújítás.

0: Stratégiai megállapodást kötött a Nemzeti Tárogató Intézet a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem, Sárospatakváros önkormányzata és a Tokaj-Hegyalja Egyetem. Az összefogás célja a tárogató muzsikához kapcsolódó kulturális örökség megőrzése és továbbadása, valamint az első Kárpát-medencei tárogatóverseny sikeres megrendezése. Erdő Zoltánt, a verseny főszervezőjét és a Nemzeti Tárogató Intézet elnökét hallják.
1: Rákóczi korabeli tárogató az egy teljesen más hangszer volt. Az ugye a csaták hangszere volt, és a szabadság hangszereként említik meg. Egy emblematikus hangszere volt gyakorlatilag ugye az 1703-tól 11-ig tartó szabadságharcnak, és a szabadságharc végeztével ezeket a hangszereket elhallgattatták. Talán valahol ez emelte ennek az egésznek a nemességét és a kultuszát oda, hogy 1897-ben megreformálták a kurucok által használt tárogatót, megszületett a reform tárogató, ugye a neve az ugyanaz, de mégis egy teljesen más, egy különböző hangszer született. Mi ennek a hangszernek vagyunk a szerelmesei, jó magam gyerekkorom óta játszom rajta, és talán most jött el az ideje másfél évvel ezelőtt annak, hogy ezt az egészet elkezdjem oktatni. A verseny talán egy nagyon jó apropója annak, hogy a tárogató szeretete és Sárospatak városa felemelje, és igazán megmutassa azt, hogy mi, amit mi hangszerként szeretünk, azt a város is befogadja, és egy kicsit együtt tudjon vele pulzálni. Számomra már rengeteg megkeresés érkezett az ország minden pontjáról, akik csak a versenyt hallgatni szeretnének majd jönni ide ősszel, október 26 és 28-a között, és hát természetesen külföldről is érkeztek már megkeresések, jelentkezések, Kaliforniából ketten, New Yorkból szintén érdeklődtek már, Franciaországból, Párizsból, Hollandiából várunk tárogatósokat, és hát természetesen a Kárpát-medence minden pontjáról. Ezt ilyenkor most még nem lehet megtippelni, hogy hány tárogatós fog ide érkezni. Nagyon sokan olyanok is fognak jönni, akik versenyezni nem fognak, de mivel ugye a hangszer szerelmesei, ezért olyan tárogatósok, akik versenyezni nem szeretnének, de szeretnék együtt ünnepelni ezt a különleges évfordulót, hiszen mégis a világ első tárogató versenyét szervezzük idén össze. A verseny 5 korcsoportban lesz megszervezve, gyakorlatilag 8 évestől egészen az aggasztjánokig. Ebben az 5 korcsoportban kizárólag csak magyar zenével lehet indulni, ami azt jelenti, hogy népzenével, klasszikus zenével, műdalokkal, verbunkos dallamokkal, és hát elsősorban ugye itt a Rákóczi dallamkör, a Rákóczi dallamkincs van leginkább megemlítve, hiszen mind az 5 korcsoportnak ajánlott irodalmat állítottunk össze, ez az ajánlott irodalom ebbe bele foglalva a legismertebb Rákóczi dallamok, vagy a Rákóczi nevéhez köthető dallamok. Nem szerettük volna felvegyíteni a muzsikákat, tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek lehetőséget és a tudási szintjéhez igazítottuk akár a korcsoportokat is, a korcsoportoknak is az egymás utáni következését, de az is nagyon fontos, hogy nagyon elegáns díjakkal próbáljuk lelkesíteni a versenyzőket, hiszen akár itt a mögöttem található 100 évnél idősebb madagaszkári rózsafából készült tárogató a verseny abszolút fődíja. A mellette található hangszer az még készülőben van, szintén egy exótából, egy nagyon különleges fából készül a hangszer. A billentyűi itt találhatók előtte. Ez a hangszer a verseny kezdetéig el fog készülni majd.

0: hasznos holmik, kedvező árak, újrahasznosítás és egy kis közösségi élmény. Ezt kínálja a Családi Bolha Piac Gyöngyösön. A kínálatban a baba és kiskamasz ruháktól, bizsuktól kezdve, az őszi holmikon és könyveken át, egészen a mindössze 200 forintos farmerekig sok minden megtalálható. A kezdeményezés célja azonban nem csupán a kedvező vásárlás, hanem az is, hogy a még használható tárgyak új életet kapjanak. A részletekről Aradi Mária szervezőt Fekete Gábor kérdezte.
1: Ha azt mondom, hogy almavirág összefogás, szociális szövetkezet, akkor ez egy nagyon ismert szó és gyönyörű neve van, és mind a kettőnek köze van a kincses barlang adománybolthoz és a bolha piachoz is. De akkor kezdjük azzal, hogy bolha piac. Ez most egyáltalán mikor lesz, hol lesz, hány órától lesz, és mit lehet róla tudni?
2: Most a hétvégén, ilyen hosszú hétvégénk lesz, és nem tudjuk pontosan, hogy ez mit fog jelenteni, hogy sokkal többen leszünk, vagy kevesebben, de a tény, hogy pénteken és szombaton a megszokottokhoz híven mind a két nap bolhapiac lesz, és a bolhapiac kiegészül a bőrzével.
1: Mi az a különlegesség, amivel most előrukkoltok még?
2: Most augusztus 21-22-én ugye arra készülünk, hogy majd minél több ember fog eljönni, és erre minden egyes árus külön valamilyen akcióval, valamilyen kedvezménnyel készül, meg ezen kívül lesznek még ajándékaink is. Természetesen olyan ajándékaink lesznek, amik hozzátartoznak majd a szeptemberi évkezdéshez, például vonalzó készletet ajándékozunk majd a gyerekeknek. Meg lesznek olyan apró dolgok, amivel kedveskedni szeretnénk, hiszen a pénteki bolhapiac az már 30 éve bevezetett, azt már pontosan tudják, hogy ott vagyunk a vasúton túl, és hogy mekkora élet van ott. De a szombati bolhapiac az még hiába, hogy szombaton azt gondolnánk, hogy sokkal többen vagyunk, az még nincs annyira bevezetve, és az 8 órakor kezdődik, nem 6 órakor. De mind a kettőnek más az árus köre is, és a vásárló köre is.
1: Ugye itt ez egy nagyon kiváló kezdeményezés, tavaly is beszélgettünk róla. Tapasztalataid? Tehát amikor az emberek ide kimennek, és most tényleg egy újdonság erejével is meglökitek ezt, mert ott aztán tényleg lesz most minden, és tényleg így, ahogy mondod, mindjárt becsöngetnek, tehát hasznos is. Mi a tapasztalatod? Amikor életre hívtátok, egyáltalán létrejött, azóta mi az, ami hozzád visszament információ?
2: 2025. október 1-től vagyunk az Alma Virág Összefogás részéről, mi a program felelősei, illetve szervezői, illetve egész konkrétan a piacfelügyelője, takarítója, karbantartója a bolhapiacnak, és nagyon sok mindent megújítottunk a piacon, aminek elsősorban az árusok felé szerettünk volna egy ilyen kedvező lépést tenni, hogy nekik komfortosabb legyen ott, hiszen van olyan, hogy mínusz akárhány fokban is ott vannak órákon keresztül, várnak. Illetve szerettük volna, ha minél több olyan ember jön oda, aki még azt sem tudta, hogy még mindig létezik, hogy van, és megismerkedik velünk. Ugyanis nagyon fontos azt tudni, hogy olyan hatalmas a fogyasztópiacnak a termelése, ami a környezetünkre már nagyon ártalmas. És hogyha valaki kijön a bolhapiacra, biztos vagyok benne, hogy talál a használt termékek között is olyat, amit hogyha fertőtlenít, vagy elmos, vagy a magáinak érez, akkor az nem csak örömforrás, hanem hasznos is a számára. De az a tapasztalatom, hogy aki kijön, biztos, hogy találkozik ismerősökkel, barátokkal, olyan jó ízű beszélgetések vannak ott, és nem csak Gyöngyösről, Gyöngyös környékéről, hanem az ország több részéről is érkeznek, árusok is, és vásárlók is.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: 17 darab JASZ-39 Gripen típusú vadászrepülőgépe maradt Magyarországnak, miután a Magyar Honvédség egyik harci repülője lezuhant Szolnoknál. A magyar Gripenek a NATO rendszerhez illeszkedő képességekkel rendelkeznek, például légi utántöltéssel és korszerű kommunikációs rendszerekkel. A típust fejlett fedélzeti rendszerei és adott kapcsolatai teszik hatékonnyá, amelyek segítik a pilótát a gyors döntéshozatalban. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán azt közölte, az előzetes jelentés alapján a balesetben személysérülés nem történt, a civil infrastruktúrában nem keletkezett kár. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája katapultált és mindent megtett azért, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet. Hozzátette, a rendelkezésre álló információk szerint senki nem sérült meg, a baleset kivizsgálása folyamatban van. Hozzátette azt is, a vezérkari főnökkel közösen a helyszínre indultak, hogy pontos tájékoztatást kapjanak és aztán tudjanak adni. A Paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte reggel Magyar Péter a Facebook oldalán. Megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Még 2 nap és elérjük a közel 200 megawattos teljesítményt, ismertette a miniszterelnök. A kormányfő már tegnap megerősítette, hogy szerdára várhatóan a teljes kapacitás rendelkezésre áll majd. Korábban Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése, emelkedik a vízszint, és a bárkák süllyesztése is befejeződött. Ma kora délután közel mintegy 1900 megawattnyit mennyiséget exportáltunk a szomszédok felé óránként, amely mennyiség a jelenlegi tőzsdei árazás mellett mintegy 60 millió forintnyi plusz bevételt hozott az országnak óránként. 204 mm-re nőtt mostanra a vízhiány a szegedi térségben a talaj felső 1 méteres rétegéből, és hogy ez milyen mértékű szárazságot jelent, azt jól szemlélteti a Hungaromet vonatkozó térképe. A meteorológiai szervezet színskáláján az utolsó sötétvörös színnel jelölt mértékegység a 175 és 200 mm közötti érték. A szegedi régió 204 mm-éhez viszont ez a szín már nem volt elég, ezért ezt a területet egyszerűen fehéren hagyták. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be a miniszterelnök a hétvégén. Magyar Péter szerint a jogszabályokat a paksi munkálatok lezárultával vagy azzal párhuzamosan példátlan gyorsasággal beterjesztik. Úgy fogalmazott, az ország már túljutott azon a ponton, amikor még lenne idő a klímaváltozás okozta válság kezelésére. A cél a mezőgazdaság, a folyók, a tavak és a megszokott életkörülmények megőrzése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergia hálózat fejlesztése és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kabinet, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. 3 jelöltet hallgat meg az országgyűlés igazság.

0: pedig 50 ezer forintos részletét majd november 30-áig kapják meg a családok tanszerre fordítható utalvány formájában. A következő napokban 5 megye 63 településén végeznek szúnyoggyérítést, tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MT-t. Többek között Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen, a finom permetet az esti éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. Végül az időjárásról. Holnap majd a Dunától keletre általában derült lesz az ég még, csapadék így nem hullik, a szél többfelé megélénkül, helyenként felerősödik. A hőmérséklet kedden hajnalban általában 10 és 15 fok között, napközben pedig 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Szentek, szentéletű emberek.
4: Szent Bertalan apostol. Bertalan apostol egyike a 12 apostolnak, akiket az Úr Jézus választott ki maga mellé. Az első három evangélium ezen a néven nevezi, de Szent János Natánaelnek hívja. Nagyon keveset tudunk róla. Egy apokrif irat szerint Jézus mennybe menetele után először Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. Ott lett Krisztus vértanúja, mégpedig úgy, hogy bőrét elevenen lenyúzták, ezért szokták kezében lenyúzott bőrrel ábrázolni. Michelangelo a Sixtus kápolnában a saját képére mintázta meg. Marco da Grate híres Bertalan szobra pedig a milánói dómban látható. Erekéi a 6. században kerültek Rómába, és a Tiberis szigetén tisztelik. Ezen a szigeten az ókori pogány Rómában a gyógyítás istenének, Asklepiusnak volt a szentélye. A keresztény Rómában pedig Bertalan lett a gyógyítás égi pártfogója. Az apostol koponyáját 1238-tól a frankfurti dómban őrzik. Tiszteletére templomot szenteltek Rómában, Velencében, Brassóban és még sok helyen. Gyöngyösön is tisztelik. Napját örökké emlékezetessé teszi az 1572-es Szent Bertalan éj elnevezésű mészárlás, amikor királyi parancsra Párizsban és vidékén 10 000-nél több hugenottát öltek meg. Mindehhez azonban, jó ha tudjuk, sem neki, Szent Bertalannak, sem az egyháznak semmi köze nem volt. Így imádkozunk a misében. Urunk Istenünk, erősítsd bennünk azt a hitet, amellyel Szent Bertalan apostol mind halálig ragaszkodott fiathoz, közben járására add, hogy egyházat híven szolgálja minden nép üdvösségét Krisztus a mi Urunk által. Ezen a napon emlékezzünk meg egy különös vértanúcsoportról, ezt a csoportot így nevezik a Fehér Csapat vértanúi. Valerianus császár üldözésekor haltak vértanúhalálc 153-ban az afrikai Utikában. A bíró begyújtatotta mészoltóba, majd meggyújtatta Jupiter oltárát. Választaniuk kellett, vagy áldoznak, a pogány istenségnek, vagy pedig meghallgatják.

halnak. Ők belevetették magukat a forró mézbe, és egy-kettőre porrá égtek. Tetemeik fölé később bazilikát építettek. Maga Szent Ágoston is dicsőítette valamennyüket. Nekünk is választanunk kell elég gyakran, itt a földi életben, a jó és a rossz között. Mindig a jót válasszuk. Ebben példaképeink és segítőink, a szentek, s mindenek fölött Isten kegyelme.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Eseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára Szent István király személyéről elmélkedik.
3: Nemrég ünnepeltük államalapító Szent István királyunk ünnepét. Engedjék meg, hogy ma az ő személyéhez fűzzem gondolataimat. Mindig az elsőknek, az úttörőknek a legnehezebb. Könnyebb valakinek a nyomába lépni, folytatni, amit már más elkezdett, meglátott, megvalósított. Az eredeti ötlet, ha bátorsággal párosul, csodákra képes. Ezt látjuk Szent István alakjában. Ő azonban nem csak pusztán egy talpra esett ember volt. Nem egy exhibicionista fiatal önmegvalósításáról van szó. Nem arról van szó, hogy valaki mindenáron történelmet akart írni, hogy beszéljenek róla, és hogy a középpontban legyen. Egy olyan ember alakja áll ma előttünk, Szent István király személyében, aki komolyan vette hitét, kamatoztatta talentumait, és megtalálta küldetését. Nem pusztán jókor volt jó helyen, hanem feltalálta magát, és felnőtt a nemes feladathoz, egy egész ország kormányzásához. Más talán csak kivett volna a rendszerből, élvezve kiváltságos helyzetét. Ő azonban kötelességének érezte, hogy hozzátegyen ahhoz, amit kapott. Felelősségként élte meg kivételes helyzetét. Miközben másokat vezetett, maga is alakult és fejlődött. Érezte, tudta, nem befejezett személyiség, és sok mindent akar az Isten még kihozni belőle és megvalósítani általa. Nem az a baj, igazából, ha tévedünk vagy elesünk, abból mindig fel lehet kelni. Az az igazi tragédia, ha csak úgy el vagyunk, és nem törekszünk többre. Szent István sem úgy kezdte, hogy minden tisztán értett, és minden tökéletesen csinált. De az intelmek már egy kiforrt személyiség meggyőződéséről árulkodnak. Mennyi újrakezdés, zsákutca lehetett ezek mögött, a bölcsességek mögött? Ma sokan távolnak érezzük magunkat Szent István király alakjától. Egészen mások azok a mai viszonyok, amik között nekünk kell helytállnunk, mint ami az ő korában létezett. Valóban, a társadalom, a technika, a kultúra nagyon nagy fejlődésen ment keresztül. De az ember odabent mégis ugyanaz maradt. Vágyaival, álmaival, küzdelmeivel és csalódásaival együtt. Ma is szükség van, talán még inkább, mint valaha, a gyors helyzetfelismerésre, értékelésre és a jó előremutató döntésre. Ezért igenis van üzenete államalapító Szent királyunknak a ma emberéhez. Az olvasmány a példabeszédek könyvét idézi ezen a napon. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hisz belőle indul ki az élet. Az ószövetségi ember fogalom készletében a szív még nem az érzelme gicses tárhelye volt, hanem a gondolkodás, a döntés és a következetesség kiinduló pontja. Innen szabad megértenünk, hogy a szerző gyakorlatilag arra int bennünket, hogy egészséges értelmünk, kritikus gondolkodásunk, szabad döntésünk legyen, és főleg akaraterünk a megvalósításhoz és a kitartásban való hűség. Ezentúl Szent István példát adott nekünk, nem egy egyszeri hőstettet tapasztalunk nála, megmagasztalunk nála, hanem egy folyamatos, bátor helytállást, amivel véghez tudta vinni küldetését, és meg tudta alapozni egy nemzet hosszú távú jövőjét és boldogulását. Erényei voltak ennek az embernek, az erény pedig nem más, mint a begyakorolt jó. Szent István nem lépett vissza a pogányság szintjére akkor sem, amikor nagy nyomás alatt volt, és sokan ezt akarták tőle. Tudta, hogy a felismert igazság kötelez. Nem számít a tömegnyomás annak, akinek tartása van. Ma sokszor azt látjuk, hogy pusztán többségi akarat, szavazás vagy bármi más társaság hatása arra késztet bennünket, hogy feladjuk elveinket. Félelmetesen csúsznak le olyan emberek, akik kultúráltak voltak, igényesek voltak beszédmódjukban, öltözködésükben, megjelenésükben. Felcseréljük az értéket a bóvlival, a jó hírt a pletykával, az udvariasságot a tahósággal. Hova tűnt Szent István öröksége? Hova tűnt az a nép, amely szenteket termett, amely nem ijedt meg ellenségeitől? Valamint szorgalmas és becsületes munkával úgy haladt előre, hogy irigyelte és félt tőle Európa. Nézzünk ma jól bele Szent István szemébe, érezzük magunkon tekintetét, ne csak ünnepeljük őt, hanem kövessük is. Ahogy mondtam, hajlamosak vagyunk Szent István életművét néhány látványos, ma úgy mondanánk kampányszerű döntésre leegyszerűsíteni. Az államrendszer kiépítése, az egyházmegyék megalapítása, szigorú törvények meghozatala, a keresztény nyugattal való kapcsolatfelvétel, bár kétségkívül fontos, a magyarság életét évszázadokra megalapozó rendelkezés, mindez azonban eszébe sem jutott volna Szent Istvánnak, ha nincs meg mindezek előtt és mindezek mögött személyes meggyőződése, elhivatottsága jelleme. Azt tette át gyakorlatba, ami őt személyesen megragadta. Először saját maga lett fegyelmezett keresztény magyar, és csak ezután állította mindezt mások elé követendőnek. Ő nem az a vezető, aki azt mondja, menjetek előre, és hátul kényelmesen nézi az eseményeket, hanem az, aki azt mondja, utánam, és mutatja példáját. Életszentségét éppen ez a hitelessége alapozza meg igazán. Ünnepségeink országszerte Szent Istvánt, mint államférfit elemzik. Mi nézzük meg egy kicsit a hívő embert. Szent István rendszeresen gyakorolta hitét. Naponta imádkozó, szentségekkel élő ember volt, akit rabul ejtett Krisztus szeretete. Tudta, hogy nem ő a világ közepe. Királyként is tisztában volt vele, hogy egyszer majd el kell számolnia Isten előtt mindazzal, amit tett vagy mulasztott. Ezért nem a saját emberi elképzeléseire akarta alapozni egy nemzet életét, hanem Isten törvényeire. Az anyaszentegyházat sajátjának érezte, azonosult Krisztus Urunk akaratával, aki egy konkrét közösségen keresztül akar jelen lenni a világban. Egyházának István mindvégig alázatos, egyszerű tagja maradt. Tudott újrakezdeni, nem omlott össze akkor, amikor valami nem sikerült. Egy évezred távolságból mi szeretjük nagyon idillinek elképzelni országunk történetének kezdetét. Pedig a pogánysággal folytatott küzdelem, a belviszályok és saját családi életének személyes megpróbáltatásai egyáltalán nem egy egyszerű, zökkenőmentes hétköznapokról árulkodnak. Az egyik legfájdalmasabb ezek közül Imre fiának elvesztése, akit élete derekán ragadott el a halál. István ekkor sem dobta el hitét és elveit, hanem az új helyzetben is kereste Isten akaratát. Istvánt tehát erényei alkalmassá tették arra, hogy egy nemzet kollektív tudatára még mindig 1000 év távlatából is jelentős hatással lehessen. A példabeszédek könyve azt ígéri, hogy egyenes lesz az útja azoknak, akik Istent követik. Most láttuk az előbb, hogy Szent Istvánnak, mint embernek nem volt egyáltalán egyenes az útja. Többször hibázott életében, sok minden nem sikerült neki. Mit is ért a Biblia tehát egyenes úton? Az egyenes út ígérete nem tökéletességet vagy problémamentességet jelent, hanem célirányos kitartást. Szent Pál azt kéri az efezusiaktól, újuljatok meg lélekben és érzéseitekben, öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló igaz és valóban szent teremtmény. Ez napi feladat, ez munka, István ezt naponta gyakorolta. Ne felejtsük, ez ránk is igaz. A szikla példáját adja elénk az evangélium, ami maradandó, szebben azzal, ami múlékony. Szent Istvánnál azt látjuk, hogy a közélet és a magánélet egységben van egymással. Ugyanazt mondja odakint, a reflektorfényben, mint amit megél a hétköznapokban. Mi, magyarok, szeretjük magunkat meghatározni. Fontos lenne, ha nem valaki ellenében határoznánk meg magunkat. Éppen elég büszkeséggel tölt el bennünket mindaz az érték, amilyet történelmünk felmutat számunkra. Ne felejtsük, sziklára építeni egy hazát úgy kell, hogy előbb sziklára építem a saját és szeretteim életét.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Évseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára, Szent István király személyéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúr itt a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Szent Páról és Boszkó Szent Jánosról.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! És külön köszöntöm Áront is és Balást is, akik most vannak először velünk a rádióba. A mai műsorban két példaértékű szent életét ismerhetjük meg, akik különböző időkben, de rendkívüli módon mutatták meg, hogyan lehet a hitet élni és továbbadni. Először Szent Pál életéről és megtéréséről beszélünk, amelyet január 25-én ünneplünk. Ezt követően pedig Boszkó Szent János életútját és tetteit mutatjuk be, akit január 31-én tisztelünk különösen. Kezdjük az utunkat Szent Pál életével. Jézus halála után és feltámadása után elküldte az embereknek a Szent Lelket, az Úr Jézus és a mennyei Atya, és a Szentlélek eljövetele után nagyon sokan megkeresztelkedtek. És Péter is vitte tovább az evangéliumot az apostolokkal együtt. Péter, János és a 12 apostol. Jeruzsálemben sokan megtértek, és együtt foglalatoskodtak az Isten igéjével. Együtt törték meg a kenyeret és imádkoztak. Közös volt minden javuk, jószágaik és birtokaik. Az árát elosztották egymás között kinek-kinek szükséglete szerint. Volt egy István nevű tanítvány, akinek teljes volt a hite, nagy csodákat cselekedett. A Szentlélek által igen bölcsen szólt mindig, és hirdette az evangéliumot. Egyesek pedig elkezdték mondogatni. Hallottuk, hogy Isten káromló, szól Mózes és Isten ellen. Ezután megfogták Istvánt, és a főpapok meg az írástudók tanácsa elé vitték, és ott hamisan tanúskodtak ellene. Ez az ember káromlóan beszél a szent helyről és a törvényről. Hallottuk, amint azt mondta, hogy a názáreti Jézus lerombolja a templomot és megváltoztatja Mózes törvényét. Léna, folytasd a történetet.
4: A főpap megkérdezte, vajon igaz-e ez a vád? István pedig így válaszolt. Férfiak, atyám fiai, atyák. Salamon ugyan megépítette az Úr templomát, de a magasságos templomát nem lehet lerombolni, mert nem kézzel csinált templomokban lakik, mint a próféta is megírta. Ezt mondja az Úr. A menny az ülőszéken, a föld pedig a lábam zsámolja, micsoda hazát építhetnék ti nekem. Kemény nyakú, konok nép, ti mindenkor a Szentlélek ellen igyekeztek. A próféták közül kit nem üldöztetek, ti és atyáitok. Megöltétek azokat, akik az igaz eljövetelét hirdették. S lám, árulóivá és gyilkosaivá lettetek neki a fiúnak. Angyalok hozták nektek a törvényt, de ti nem tartottátok meg azt sohasem. Amikor ezt meghallották, szívükben megdühödtek, és fogukat csikorgatták István ellen. István pedig a szemét az égre függesztette, és látta Isten dicsőségét és Jézust, aki az Isten jobbján állt. Íme, látom, hogy az egek megnyílnak, mondta István, és az emberfia az Isten jobbján áll. A tanácsban lévő papok pedig felkiáltottak, fülüket bedugták, kiűzték Istvánt a város szélére, és megkövezték. S miközben kövezték, István így kiáltott. Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet, és Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt. S amint ezt kimondta, meghalt.
2: Ugye hallottátok, tehát Istvánt megkövezték. Ő volt az első vértanú, aki a Jóistenért és Jézusért vértanú halált halt, és az emberek káromolták őt, és mindenki rádobta a követ, és a kövezésbe belehalt. És ott volt ezen a kövezésen részt vett ez a Saul nevű ifjú is, akinek a lábaihoz letették Istvánnak a ruháit. Mert ugye Szent Pálról tanulunk, és Szent Pál először is Saul volt. Az volt az ő neve, az eredeti neve, hogy Saul. Szent Pál élete és megtérése. Szent Pál eredeti nevén Saul volt. Az ókori Tarzusz városában született, körülbelül 15-ben. A mai Törökország területén van ez a Tarzusz. Pontosan nem tudjuk, Krisztus után 5-ben, 10 körül, vagy lehet, hogy 15-ben. Az írások szerint ilyeneket találtam róla. Zsidó családból származott, a családja római polgárjoggal rendelkezett, amely nagy előnyt jelentett abban az időben, hiszen védelmet biztosított a birodalom polgárai számára. Ünnepe június 29. Együtt ünnepeljük Szent Péterrel. Szent Péter és Pál ünnepe június 29. Fiatal korában Saul kiváló neveltetésben részesült. Tanulmányait Jeruzsálemben Gamáliel rabbi iskolájában végezte, aki korának egyik legismertebb és legnagyobb tiszteletben álló tanítója volt. Saul rendkívül buzgó farizeus lett, aki mélyen ragaszkodott a zsidó vallási törvényekhez, és a legkisebb eltérés ellen is fellépett. Folyékonyan beszélt görögül, és eljött az az időszak, amikor a keresztényeket elkezdték üldözni, és Saul is közöttük volt. Léna, kérlek szépen, folytasd a történetet.
4: Saul a keresztények üldözője lett. A kereszténység korai időszakában Saul a hithő zsidók szemével nézve eretnek mozgalomként tekintett Jézus követőire. Olyannyira eltökélt volt ebben, hogy részt vett a keresztények elleni üldözésben. A legismertebb történet, amely erről az időszakról fennmaradt, Szent István az első keresztény vértanú megkövezéséhez kötődik, amelyet Saul jóvá hagyott és támogatott.
2: Szent István megkövezését az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk a Bibliában. A damaszkuszi úton történt viszont egy olyan dolog, ami az egész életét megváltoztatta. Áron, akkor légy szíves, mondd el, hogy mi történt a damaszkuszi úton.
5: Saul történetének fordulópontja a Damaszkusz felé vezető úton következett be, amikor engedéllyel indult a keresztények elfogására, útja során azonban váratlan esemény történt. Vakító fény vette körül, és egy hang szólította meg. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Saul megrendült és megkérdezte, ki vagy, uram? A hang válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Ezután Saul megvakult, és a kísérői vezették el Damaszkuszba, ahol 3 napig nem evett és nem ivott, csupán imádkozott. Isten azonban elküldte Ananiás, egy helyi keresztényt, hogy imádkozzon Saulért. Amikor Ananiás ezt megtette, Saul szemeiről, mint a pikelyek estek volna le, és visszanyerte a látását. Saul ezután megkeresztelkedett, és Pálként új életet kezdett.
2: Jézus megjelent neki a damaszkuszi úton, leesett a lováról, és megvakult. És ez az Ananiás, őróla beszéltünk a műsor elején, hogy ő keresztény volt Jeruzsálemből. Őt kérte meg az Isten, hogy menjen el Saulhoz, és imádkozzon, és beszéljen vele, és ő először nem szeretett volna. Emlékeztek rá, hogy először félt tőle, hogy pont ő menjen oda ahhoz, aki üldözi a keresztényeket, de mondta neki Jézus, megerősítette őt, hogy nyugodtan menjél, mert veled leszek, és Saul már megváltozott. Saul szemeiről, mintha pikkelyek estek volna le, és sírt is, és visszanyerte a látását is. Ezután megkeresztelkedett, és felvette a Pál nevet. Nóri, légy szíves, Pál apostolnak az útjáról, és a kereszténységről mesél nekünk.
4: Szent Pál az újjászületés után a kereszténység egyik legnagyobb terjesztője lett. Élete hátralévő részében 3 hosszú missziós utat tett meg, amelyek során számos városban közösségeket alapított,
6: Ő írta az Újszövetség legnagyobb részét, köztük a rómaiaknak, korintusiaknak, galatáknak és másoknak írt levelet, amelyek a keresztény teológia alapművei.
2: Sokféle nyelven beszélt, köztük görögül is, arámul is, és olyan iskolákat végzett, amiből szépen tudott fogalmazni, és akkor írt leveleket azokba a közösségekbe, ahol már egyszer járt, és onnan eljött, és utána azoknak írt levelet Jézus Krisztusról, és így maradtak fent a Szent Pál levelei.
6: Pál római polgárjoga miatt többször megmenekült az üldöztetéstől, például amikor Filippiben börtönbe zárták. Ezen kívül kézművesként is dolgozott, hogy önfenntartó legyen. Sátorkészítőként ismerte őt a közössége.
2: Mit tudunk az ő vértanúságáról, Áron?
5: Pál Rómában fejezte be földi életét, ahol Néró császár uralkodása alatt szenvedett vértanú halált Krisztus után 64 körül. Hagyomány szerint lefejezték, mivel római polgárként nem vetették alá kereszthalálnak.
2: Tehát nem úgy halt meg, mint Jézus, hanem lefejezéssel. A falakon kívüli Szent Pál bazilika, Róma második legnagyobb bazilikája, amelyet állítólag Pál apostol sírja fölé emeltek. Én jártam is ott Rómában, egy nagyon szép templom, és a négy fő templom közül az egyik templom. 64-ben kirobbant a Néróféle keresztényüldözés, és ekkor halt ő meg. Többször megmenekült, ahogy hallottuk, is börtönbe is volt, de itt már sajnos nem tudott megmenekülni. Hogyan ábrázoljuk őt? Itt a bazilika előtt is van két nagy szobor, egyik oldalon Szent Péter, másik oldalon Szent Pál. Mire emlékeztek, hogy néz ő ki? Balázs, mondd el nekünk, hogy hogyan ábrázolják őt szobrokon, képeken.
5: Szent Pál gyakran ábrázolják karddal, amely a hit erejét és az igazság igéjét jelképezi. A kard emlékeztet arra is, hogy a Pál római polgárként végül kard általi halált szenvedett mártírként. Másik jellemző attribútuma a tekercs vagy könyv, amely az evangélium hirdetésére és a levelek írására utal, amelyek az Új Szövetség alapvető részét képezik. Az Egri Bazilika előtt is található egy szobor Szent Pálról, amely méltóság teljesen ábrázolja őt kezében a jellegzetes karddal és könyvvel. A szobor nem csak az apostol jelentőségét hangsúlyozza, hanem az Egri egyházmegye számára is emlékeztetőül szolgál Pál tanításaira és hit hirdető munkájára. Ez a szobor az evangélium iránti szeretetét és az igazság melletti kiállást szimbolizálja.
2: Tudjátok-e, hogy ki készítette ezt a szobrot, ezt a híres Szent Pál szobrát ide Egerbe?
5: Én tudom, Rita néni, Marco Casagrande olasz szobrász készítette.
2: Igen, nagyon ügyes vagy, köszönöm szépen. Most én arra lennék kíváncsi, hogy ti mit gondoltok erről az emberről. Áron.
5: Hogy Szent Pál rengeteget változott pár nap alatt.
2: Így van, pontosan. És minek a segítségével, kinek a segítségével?
5: Jézus és Isten segítségével.
2: Sok szentről meg bibliaiakról tanultunk, hogy mindig valami olyan történt velük, ami megváltoztatta az életüket. Lehet, hogy valami testi dolog, például aki a múlt héten volt velem a rádióban, az emlékszik vissza, hogy mi történt például keresztelő Szent Jánosnak az apukájával, Zakariással. Amikor nem hitte el, hogy fia fog születni. Mi történt, Nóri?
4: Megnémult.
2: Így van. Megnémult, testi tünet, hogy nem tudott beszélni. És amikor valóban megszületett a kis János, akkor visszajött az ő beszéde. A némaság megszűnt. Isten visszaadta. Na most itt Pállal mi történt, Léna?
4: Jézus egy ilyen vakító fényt küldött a szemére, ami miatt nem látott 3 napig.
2: Igen.
4: De utána Ananiás pedig megfogta a fejét, de mivel nem látta, hogy Ananiás jön, ezért csak mondta, hogy ki van itt, és akkor mondta Ananiás, hogy Ananiás vagyok, és az Isten küldött engem, és megfogta a fejét, és akkor Pálnak pedig visszajött a látása.
2: Igen, és utána keresztény lett, mondta neki Ananiás, hogy keresztelkedjen meg, és alámerült úgy, igen, mint Jézus Krisztus, és megkeresztelkedett.
5: És ahogy megjavult a szíve, úgy visszakapta a látását.
2: Nagyon jól mondtad, tényleg igaz. Tehát új szívet is kapott, új lelket, és a látását is visszanyerte. Nagyon jól mondtad. Az emberek ugyanígy változnak. Tehát az üldözőből végül is üldözött lett, mert aztán később őt is üldözték, mint keresztény, de vállalta a hitét, és Jézus Krisztus nevében hirdette az evangéliumot, a levelek által is nagyon sok embert megtérített. És emlékeztek-e arra, hogy hogyan nevezzük őt a pogányok között végzett térítése miatt, Áron?
4: Nemzetek apostola.
2: Nagyon jó, köszönöm, így van. A nemzetek apostolának nevezzük őt, és apostol fejedelemnek is nevezzük. Ki a másik apostol fejedelem, akivel együtt nevezzük el?
4: Léna. Péter.
2: Így van. És hogyan mondjuk ezt népies szóval, hogy Saul megtérése?
4: Pálfordulat.
2: Igen.

0: A műsorunk második részében pedig Buszkó Szent János életét és munkásságát fogjuk megismerni. A szentek példája buzdítson minket a jóra. Buszkó Szent János 200 évvel ezelőtt született. Bíborka, meséld el nekünk az ő történetét.
1: Buszkó Szent János 1815-ben született egy olaszországi kisvárosban, egy szegény paraszt család harmadik gyermekeként. Apját korán elvesztette, és édesanyja Margit nevelte őt nagy szeretettel és vallásos szellemben. Már fiatal korában látomásai voltak, amelyekben megértette, hogy különleges hivatása van. A fiatalokat kell megmentenie és vezetnie. Buszkó Szent János rendkívüli szegénységben nőtt fel, és már fiatalon dolgoznia kellett, hogy megélhetését biztosítsa. Egy ideig kötéltáncosként és mutatványosként is tevékenykedett. Az utcákon tartott előadási során szívesen gyűjtött meg a köré fiatalokat, és a műsor közben mindig tanulságos történeteket mesélt, illetve imára hívta őket. Ez az időszak megerősítette benne azt az elhatározást, hogy életét a gyerekek szolgálatának szenteli.
0: Tehát mivel szegények voltak, keményen kellett Jánosnak dolgoznia, hogy iskolába járhasson. Több szakmát is megtanult, ügyesen bűvészkedett, és különböző mutatványokkal szórakoztatta társait. És rávette őket, hogy ne beszéljenek csúnyán, és imádkozzanak vele együtt. 26 éves korában jólelkű emberek támogatásával végre teljesült a vágya, és pap lett belőle. Csavargókkal, szegény és árva fiúkkal kezdett el foglalkozni. A sok mozgás, a vidám játék mellett hitt arra, és különféle mesterségekre is tanította őket. Később más papok is csatlakoztak hozzá, és segítették őt a munkájában.
2: Buszkó Szent János, akit Don Buszkónak is hívnak, szegénysége miatt nagy küzdelmek árán tudta befejezni tanulmányait, de el szántságának és édesanyja támogatásának köszönhetően 1841-ben pappá szentelték. Papként különösen vonzotta a szegény elhagyott gyermekek sorsa. Buszkó Szent János munkásságának középpontjában a fiatalok nevelése állt. Oratóriumokat alapított, amelyek egyszerre voltak szálláshelyek, iskolák és imaházak. A szalézi rendet 1859-ben alapította meg, hogy munkáját más papokkal és szerzetesekkel közösen folytassa. Híres volt arról, hogy a nevelést szeretetre és vidámságra alapozta. Nem a büntetésre, hanem az ösztönzésre és a példamutatásra helyezte a hangsúlyt. Jelszava ez volt. Adj nekem lelkeket, a többit vedd el.
1: Buszkó Szent János életét a szeretet, vidámság és hit jellemezte. 1888. január 31-én halt meg Torinóban, Olaszországban, és 1934-ben avatták szenté. A szalézi rend ma is világszerte működik, és tovább viszi alapítója örökségét. A szalézi nővérek és az egri közösség. Buszkó Szent János munkáját nem csak férfi szerzetesek, hanem nővérek is segítették. Közismert nevükön a szalézi nővérek. Feladatuk a lányok oktatása és nevelése, különösen a szegényeké és az elhagyatottaké.
0: Tudjátok-e, hogy Egerbe vannak-e szalézi nővérek vagy szalézi papok? Léna.
1: Igen, Egerben is jelen vannak a szalézi nővérek, akik ma is rendkívül aktívak. Oktatási és nevelési tevékenységeket folytatnak, iskolákat működtetnek, és lelki programokkal támogatják a fiatalokat.
0: Járt-e már valaki a szalézi nővéreknél, itt Egerben? És hol van ez pontosan? Léna?
1: A Malomárok utcában a szalézi nővérek által fenntartott kollégium, ahol nyaranként tábor szoktak rendezni.
0: Igen, és oda elmennek a gyerekek, itt a ti iskolátokból is sokan el szoktak menni, nagy családosok is, és akkor nyáron vannak programok, játszanak, imádkoznak. Mi a kettő ember, akiről most tanultunk, két szent? Mi a kettőjük között a párhuzam? Bíborka.
1: Mindkét szent életében meghatározó volt a hit és az Isten iránti teljes odaadás. Szent Pál a pogányok apostola lett, míg Buszkó Szent János a fiataloké. Mindketten rendkívüli hitükkel, kitartásukkal és tevékenységükkel alapvetően formálták a kereszténységet, és példájuk ma is tanulságos mindannyiunk számára.
0: Igen, köszönöm szépen. Mind a kettőnek fontos volt a hit az életében. Interaktív játékra hívlak benneteket, szeretnék kérdezgetni, és akkor ti megválaszoltok, hogy ki vagyok én. Először üldöztem a keresztényeket a damaszkuszi úton, de egy találkozás után az életutam gyökeresen megváltozott. Áron.
2: Saul, más néven Szent Pál.
0: Így van, köszönöm, nagyon ügyes vagy. Szegény gyerekeknek alapítottam menedéket, és tanítottam őket mesterségekre. Bíborka.
1: Boszkó Szent János.
0: Igen, köszönöm, ügyes vagy te is. Következő. Leveleket írtam különböző városok keresztény közösségeinek. Nóri.
3: Saul, más néven Szent Pál.
0: Igen, köszönöm. Az én jelszavam a szeretetből való nevelés volt. Léna.
4: Boszkó Szent János.
0: Nagyon jó. És kit hívunk a nemzetek apostolának? Áron.
2: Sault, más néven Szent Pált.
0: Nagyon jó. Kiknek a védőszentjei? Szent Pál. Elsősorban a misszionáriusoknak. Az apostol a népek közötti hithirdetés példaképe. Ezért a misszionáriusok védőszentje.
2: Írók és teológusok. Levelei, tanításai az egyházi irodalom és teológia alapvető művei.
1: Római város. A város tiszteletére számos templomot emeltek, köztük a Róma melletti falakon kívüli Szent Pál bazilikát.
0: Így van, ezeknek is ő a védőszentje, Róma városának is. Köszönöm. Boszkó Szent János, kiknek a védőszentje?
1: Fiatalok, különösen a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok pártfogójaként tisztelik.
0: Igen, aztán kiknek még?
5: Képzésben lévők és tanárok. Nevelői munkája és pedagógiai módszerei miatt ő a tanárok és diákok védőszentje.
0: Volt egy kis történet, amit olvastam, és meg szeretném, hogy osztanánk a rádióhallgatókkal. Az a címe, hogy Isten keze. A mester együtt utazott egyik tanítványával, akinek az volt a feladata, hogy a tevéjükről gondoskodjon. Egy este, amikor megérkeztek a fogadóba, a tanítvány annyira fáradt volt, hogy nem kötötte ki az állatot. Istenem, imádkozott lepegvés közben, gondoskodj a tevéről. Rád bízom. Másnap reggelre a teve eltűnt.
4: Hol van a teve? Kérdezte a mester. Nem tudom, válaszolt a tanítvány. Istentől kell megkérdezned. Tegnap este annyira fáradt voltam, hogy a tevénket rám bíztam. Nem biztos, hogy az én hibám, hogy elszakadt, vagy ellopták. Világosan kértem Isten, hogy őrizze. Ő a felelős. Te mindig arra biztatsz, hogy a legnagyobb bizalmam Isten legyen, nem igaz? Legyen a legnagyobb bizalmad Istenben, de előbb közd be a tevét, válaszolt a mester, mert Istennek nincs másik keze, csak a tiéd.
0: Ez a történet mire figyelmeztet bennünket? Mi ebből a tanulság, gyerekek? Ugye a tanítványt megkérte, hogy kötözze be a tevét, de ő nem kötözte be. Rábízta az Istenre. Aztán eltűnt a teve. Tehát mit kellett
5: nem
0: volna?
5: Nem csinálta meg a kötelességet.
0: Igen, hanem nagyon bízott az Istenbe, de az, hogy bízunk az Istenbe, az nagyon jó, meg úgy is kell, de meg kell tennünk.
5: Ami a kötelességünk.
0: Ami a kötelességünk. Mert az, hogyha szeretnénk például egy ötös dolgozatot írni, de rábízzuk az Istenre, hogy majd a jó Isten csak segít, de nem tanulunk, akkor milyen dolga lesz belőle? Hát egyes. Hogy mi is tegyük meg, ahol mi vagyunk, amelyik munkahelyen mi dolgozunk, az iskolában ti, a felnőttek meg a munkahelyükön, mindenki végezze lelki ismeretesen a feladatát, és akkor a jó Isten megáldja azt, és jól fog minden sikerülni. A mai műsorban tehát megismerkedtünk Szent Pál és Boszkó Szent János életével, akik életükkel és munkájukkal az emberi szeretet és Istenbe vetett hit csodálatos példái voltak. Úrunk, hálát adunk azért, hogy megmutattad nekünk Szent Pál és Boszkó Szent János példáját. Kérünk, adj nekünk bátorságot, hogy hűek maradjunk a hitünkhöz, és szeretettel segítsük azokat, akik ránk vannak bízva.
5: Urunk, Jézus Krisztus, te a gyűlölködő Sault meghívtad és átformáltad apostoloddá és szenté. Kérünk, Szent Pál megtérése ösztönözzön bennünket, hogy mi is állhatatosan munkáljuk, üdvösségünk művét és apostoli lelkülettel vezessük el a ránk bízottakat hozzád. aki élsz és uralkodol mindörökké.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
7: Mind

0: Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: 17 darab JASZ-39 Gripen típusú vadászrepülőgépe maradt Magyarországnak, miután a Magyar Honvédség egyik harci repülője lezuhant Szolnoknál. A magyar Gripenek a NATO rendszerhez illeszkedő képességekkel rendelkeznek, például légi utántöltéssel és korszerű kommunikációs rendszerekkel. A típust fejlett fedélzeti rendszerei és adott kapcsolatai teszik hatékonnyá, amelyek segítik a pilótát a gyors döntéshozatalban. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán azt közölte, az előzetes jelentés alapján a balesetben személyi sérülés nem történt, a civil infrastruktúrában nem keletkezett kár. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája katapultált és mindent megtett azért, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet. Hozzátette, a rendelkezésre álló információk szerint senki nem sérült meg, a baleset kivizsgálása folyamatban van. Hozzátette azt is, a vezérkari főnökkel közösen a helyszínre indultak, hogy pontos tájékoztatást kapjanak és aztán tudjanak adni. A Paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte reggel Magyar Péter a Facebook oldalán. Megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Még 2 nap és elérjük a közel 200 megawattos teljesítményt, ismertette a miniszterelnök. A kormányfő már tegnap megerősítette, hogy szerdára várhatóan a teljes kapacitás rendelkezésre áll majd. Korábban Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése, emelkedik a vízszint, és a bárkák süllyesztése is befejeződött. Ma kora délután közel mintegy 1900 megawattnyit mennyiséget exportáltunk a szomszédok felé óránként, amely mennyiség a jelenlegi tőzsdei árazás mellett mintegy 60 millió forintnyi plusz bevételt hozott az országnak óránként. 204 mm-re nőtt mostanra a vízhiány a szegedi térségben a talaj felső 1 méteres rétegéből, és hogy ez milyen mértékű szárazságot jelent, azt jól szemlélteti a Hungaromet vonatkozó térképe. A meteorológiai szervezet színskáláján az utolsó sötétvörös színnel jelölt mértékegység a 175 és 200 mm közötti érték. A szegedi régió 204 mm-éhez viszont ez a szín már nem volt elég, ezért ezt a területet egyszerűen fehéren hagyták. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be a miniszterelnök a hétvégén. Magyar Péter szerint a jogszabályokat a paksi munkálatok lezárultával vagy azzal párhuzamosan példátlan gyorsasággal beterjesztik. Úgy fogalmazott, az ország már túljutott azon a ponton, amikor még lenne idő a klímaváltozás okozta válság kezelésére. A cél a mezőgazdaság, a folyók, a tavak és a megszokott életkörülmények megőrzése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergia hálózat fejlesztése és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kabinet, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. 3 jelöltet hallgat meg az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára, között a bizottság tízes elnöke a testület zárt ülése után. Hantos István a neveket is felsorolta, Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid. nem vesz részt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció. Emellett közölték azt is, az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezik az Alkotmánybíróságnál. Ma megérkezett az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete és a szeptemberi családi pótlék, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos elmondta, ezzel több mint 400 ezer gyermek családjának segít a kormány. A támogatás második 50 ezer forintos

0: 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A kommunista diktatúra és az egyház. A Mindszenti per és előzményei címmel tartott előadást dr. Sós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja Egerben a Mindszenti 50 egy életút a történelem sodrában című konferencián. A Mindszenti József bíboros halálának 50. évfordulójáról megemlékező rendezvény helyszíne 2025-ben az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem volt. Műsorunkban ezt az előadást hallgathatják meg. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
1: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
3: Mindszenty József halálának 50. évfordulójára emlékezünk, hiszen ő 1975. május 6-án hunyt el, de nem csak a halálának van egy kerek évfordulója, hanem 80 évvel ezelőtt, 1945. októberében nevezték őt ki esztergomi érsekké. Ugye ez a magyar egyház vezető tisztsége. Ő ezt megelőzően veszprémi püspök volt 1944. márciusától 45. októberéig, és azt megelőzően pedig 25 évig volt Zalaegerszegnek a plébánosa. Pem József néven született, és aztán 43-ban magyarosította a nevét. Már az első tanácsköztársaság időszakában kellett neki az akkori kommunista diktatúrával szembe kerülnie, akkor házi őrizetbe helyezték, majd a nyilasok letartóztatták, és először Sopronkőhidán, majd Sopronban raboskodott. És nagyon érdekes az életútjában, hogy 1944-ben a német megszállást követően nevezték ki, illetve szentelte püspökké Serédi Justinián Esztergomban, Hanvas Endre Csanádi és Kovács Sándor szombathelyi megyés püspökökkel együtt. És hát, ha már itt vagyunk Egerbe, akkor arra mindenképpen ki kell térnünk, hogy veszprémi püspökként úgy lett ő 1944-ben veszprémi püspök, hogy elődje, Capik Gyula pont ide került Egerbe, és itt lett egri érsek. Megörült a püspöki szék Veszprémben, és akkor 12. Pius pápa úgy döntött, hogy őt nevezi ki. Az a lelkipásztori életút, amely Zalaegerszeghez kötődik, a nagyon sok minden, ami szociális, karitatív, közéleti, egyházkormányzati szempontból kiemelkedő, az alapozta meg az ő püspöki kinevezését, hogy nagyon nehéz volt már azt fiatalként megélnie, hogy egy kis faluból elindulva középiskolába, egy egyházi középiskolába került szemináriumba, és ez komoly lépés volt, úgyhogy az életútját, ahogy haladt előre, és készítette föl a Jóisten az egyre komolyabb feladatokra. Magyar egyház vezetése az egy komoly feladat, nem csak ma, hanem így volt ez a történelemben mindig, hiszen ez egy politikai, állami egyházi pozíció is, és az esztergomi érseknek több szerepe van. Gondoljunk csak arra a középkortól, vagy a koraújkori időszakra, hogy a király koronázásában milyen jelentős szerepe van az esztergomi érseknek. De a 20. században vagyunk, és annak is a közepén, a II. Világháború időszakában, és akkor a püspöki kar elnöke Grősz József kalocsai érsek, ő kapja meg 12. Pius pápának az üzenetét, hogy Mindszenty lesz, vagy őt szeretné a Szentszék kinevezni. Ő azonban nem rögtön vállalta el ezt a feladatot, mert tudta azt, hogy ez milyen nehéz és megpróbáltatásokkal teli időszak és feladat. Néhány napos gondolkodás után mondott igent a Szentszéknek a felkérésére. Ugye itt már az ő bíborosi címerét látjuk magunk előtt, ami Pannonia Sacra, Szent Pannonia volt az ő püspöki érseki jelmondata, illetve a címerpajzson Árpádházi Szent Margit ábrázolása, aki egy számára fontos és kedves szent volt. Egy püspöki érseki kinevezés

Istennek több fontos momentuma van, a Szentszék a kinevezést közzéteszi, a kinevezési bullát aláírja, azt el kell juttatni, azt az illető, miután már püspökké volt szentelve, ugye püspök szentelése nem volt szükség, de egy beiktatásra igen, és hát Magyarország 1945-ben járunk, a második világháború vége és azt követő időszak, különösen is nehéz közéletileg, politikailag, és ebben az időszakban a magyar egyház vezetése és annak súlya nehezedik rá. Ugye a történelmileg valamikor a 12.-13. század környékén alakul ki az a gyakorlat, hogy a mindenkori esztergomi érsek az bíborosi kinevezést is kap. Ez Mindszenty esetében is megtörténik. 1946. február 21-én 12. Pius pápa bíborossá kreálja őt. Ugye ez egy szűk, az egyház legmagasabb, legfontosabb vezető testülete, a bíborosoknak a kollégiuma, és úgy jövendöli meg itt a bíborossá avatásnak a szertartásában 12. Pius pápa, hogy te vagy az első, akinek majd vállalnia kell a bíbor színnel járó vértanúságot. És erre nem is kell sokat várni, hiszen nagyjából azokban a napokban, amikor kinevezik őt, elindul az ő megfigyelése és nyomon követése. Mielőtt erre kitérnénk, érdemes az ő főpásztori felfogására néhány mondatot tenni. Úgy fogalmazta meg érseki beiktatásakor, állok Istenért, egyházért, hazáért, mert ezt a kötelességet rója rám a nagyvilágon legárvább népem történelmi szolgálata. Nemzetem szenvedése mellett a magam sorsa nem fontos. Egy háború után egyik diktatúrából a másikba, hiszen 44 márciusában a német megszállást követően Magyarországon német, majd 45-től kezdődően kiépülve pedig egy kommunista berendezkedésű totalitárius diktatúra jött létre, alakult ki. Még úgy is, hogy 1945 őszén szabad választásokat tartanak Magyarországon, és akkor a független kisgazdapárt egy elsöprő 57%-os többséget szerez, és ennek ellenére sem tudnak egyedül kormányt alakítani. A kommunisták elkezdik a fontos pozíciókat megszerezni, és majd kitérek rá, 1948-ra elérik azt, hogy egy egypárti diktatúra jöjjön létre Magyarországon. De mielőtt erről beszélnénk, fontos azt látni, hogy Mindszenty József egy lelkipásztor alkat volt, egy nem csak püspökként, papként is, de esztergomi érsekként is. Nagyon fontos volt számára az, hogy ő alapvetően és elsősorban lelkipásztor, pap. Láthatunk itt ebből a 45-48 közötti időszakból három olyan momentumot, ami jellemző. Ott a jobb felső sarkrokban egy ételosztás látható éppen, egy szegény konyha. Nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a nehéz sorsú, szegény helyzetben lévő honfitársain segítsen. A második világháború, de a két világháború közötti időszak is egy elég szociálisan nehéz időszak volt, és nagyon sok adomány érkezett külföldről a háború alatt és után, és ő ezt arra fordította, hogy a szegényeket segítse. A lenti kép pedig 1947-ben járt itt Egerben, a Boldogasszony éve megemlékezés vagy év keretében Mindszenty József. Ez egy egyéves lelkipásztori esemény sorozat volt, 1947. augusztus 15 és 48. augusztus 15-ek között Magyarország Mária kegyhelyein, püspöki székhelyein és különböző kisebb-nagyobb településen azt a célt szolgálták ezek a találkozók, szentmisék, liturgikus események, hogy megújítsák, megerősítsék lelkileg a magyar társadalmat, hiszen a háború megpróbáltatásai után szükség volt arra, hogy lelkileg is egy kicsit erőt merítsenek. Ez a Boldogasszony éve rendezvény sorozatnak a Hősök terén történt szentmise, és láthatjuk, hogy több százezer embert mozgatott meg ez az esemény sorozat, és ez fontos, hogy akkor az esztergomi érsek, illetve a püspöki kar az egész magyar társadalmat el tudta érni, meg tudta szólítani.
És a harmadik pedig egy püspöki jelenlét, egy püspöki látogatásnak a képe. Tehát a háború után Magyarországot, szinte a teljes Kárpát-medencét és néhány nemzetközi eseménynek köszönhetően a világ különböző pontjait bejárta, és nem utazási céllal, hanem azzal, hogy az ott élőket segítse és megerősítse. A második világháború borzalmai és megpróbáltatásai azok az egyházat különösen is érintették. Vannak olyan egyházi személyek, vagy egyházhoz kötődő személyek, akik az életüket vesztették a német, majd a szovjet megszállás időszakában. Ugye április 4-éig tartott az úgynevezett, mi még úgy tanultuk, szovjet felszabadítás. Nemesmedvesnél harcoltak az utolsó német és szovjet egységek április 4-én. És ebben az időszakban, 44 novembere és 45 március 31-e között számos egyházi és világi személy válik a szovjet katonák áldozatává. Kettőt emelnék ki közülük, Bódi Mária Magdolna, akit nemrégiben szeptember elején avattak boldoggá, őt egy szovjet katona lőtte le, egy fiatal munkáslány volt, meg akarták őt erőszakolni, és védelmében, saját maga védelmében kiállt, és a szovjet katona lelőtte, és mellette pedig Apor Vilmos győri püspök, aki 1941-től volt Győrnek a püspöke. Ő a püspökségen nőket, asszonyokat menekített, bújtatott, hogy ne érje őket bántódás, és ő kiállt a nők védelmében, és a szovjet katonák őt is lelőtték. Mind a kettőjüket már az egyház boldoggávatta, de számos olyan személy van, akiknek a boldoggávatása esetleg folyamatban van, vagy el sem indult.

Mai konferenciánk fő személyéhez, Mindszenty Józsefhez kapcsolódik ez az esemény sorozat olyan értelemben, hogy ő veszprémi püspökként 45 nyarán elkezdi összegyűjteni, hogy milyen károk keletkeztek az egyes plébániákon, mit éltek át a hívek, a lelkipásztorok, és minden paptól, minden plébániától kért háborús kárjelentéseket. Ezt egyébként a legtöbb püspök megtette, és miután már esztergomi érsek lett, 47 novemberében megbízta egy papját, Meszlényi Antalt, hogy a 44-45-ben meghalt, vértanúságot szenvedett személyeknek az adatait gyűjtse össze, nem csak az esztergomi egyházmegyébe, hanem országos kitekintésbe, és ennek segítésére levélben fordult püspöktársaihoz az esztergomi érsek, hogy adják át, küldjék el azokat az információkat, adatokat, azzal a céllal, hogy esetleg ezeknek a személyeknek a boldoggá avatását el lehetne indítani. Így indult el Bódi Mária Magdolnának a boldoggá avatása 45-46-ban és 2025-ben ért célba. Tehát láthatjuk, hogy azért ez egy hosszabb folyamat volt. Ebben a 45 és 48 közötti időszakban, még hogyha egy többpárti politikai berendezkedés, egy többpárti demokrácia is van Magyarországon, mégis a politikai rendőrség, az erőszakszervezet, az a kommunista párt kezébe került 1946. januárjától kezdődően, és szeretnék két olyan politikai ügyet kiemelni, amelyben egyházi személyeket ítéltek el, ráadásul nem magyar, hanem szovjet katonai bíróságok, mert szovjet katonákat érintettek ezek az ügyek, és az egyházi személyek pedig nem Magyarországon, hanem a Szovjetunió gulák táboraiban raboskodtak. Az egyik a közelünkben lévő Gyöngyöshöz kötődik, a másik pedig Budapesthez. Mind a két esetben olyan egyházi személyeket, ferences szerzetest, Kis Szalészt és Lukács Lászlót a gyöngyösi ügyben, a budapesti kamaraerdei ügyben pedig Olofszon Placid Bencés szerzetest vagy Vág József jezsuita atyát ítélték el, akik fiatalokkal foglalkoztak, ifjúságneveléssel, akár a cserkészet, akár a keresztény demokrata ifjúsági mozgalomnak a keretein belül. És itt a képeken nem csak az egyházi személyeket láthatjuk rabosított fotón, hanem láthatnak fegyvereket is. Na most ez nem az ifjúságnevelésnek volt az eszköze, hanem a nyomozás során ezeket a fegyvereket találták meg, helyezték el előre a politikai rendőrség munkatársai, és aztán pedig, amikor a megfelelő időszak bekövetkezett, akkor lecsaptak a világi és egyházi személyekre, és a szovjet katonai bíróság ítélte el őket. Azért fontos ez, mert például Olofszon Placid, a Konti utcai, akkor még szovjet katonai bíróságon ott ítélték el, és aztán kerül majd a gulágra 1955-ig. És még egy történethez két olyan egyházi személyt szeretnék kiemelni, akik kapcsolódnak Mindszenty Józsefhez, hiszen mind a ketten szombathelyi, illetve veszprémi egyházmegyések voltak. Harangozó Ferenc Zalaegerszegen volt káplánja Mindszentynek, Mészáros Tibor pedig Veszprémben volt kispapja, és együtt raboskodtak, és mind a kettejüket 48 novemberében, decemberében ítélték el szintén szovjet katonai bíróság egy összeesküvésben, és ők is a gulágra kerültek. Ezek kiragadott példák, ennél sokkal-sokkal több egyházi személyt érintett itt a 45-48 közötti megtorlás, de ők kapcsolódnak Mindszentyhez, és később majd 71 után, amikor Mindszenty emigrációba kényszerül, és a világon szétszórodott magyaroknak lesz a lelkipásztora, akkor az 56 után emigrált Harangozó Ferenc és Mészáros Tibor titkára munkatársa lesz. Tulajdonképpen 1945 és 48 közötti időszak arról szól a magyar politikában, közéletben,
hogy igyekeznek a politikai pártok megszerezni a hatalmat, és az egyházat pedig amennyire csak lehet igyekeznek negatív színben feltüntetni, befeketíteni, ez főleg a kommunista pártra jellemző, és 1948-ra jutunk el oda, a fordulat évére, amikor a párt kiadja azt, hogy a klerikális reakcióval, tehát az egyházi személyekkel le kell számolni, végezni kell. Rákosi elérkezettnek látta az időt, hogy megtegye ezt a lépést. Ennek a legjelentősebb és legmarkánsabb ügye az Egri Egyházmegye területén lévő kis Szabolcs-Szatmár Bereg megyei településhez, Pócspetrihez kötődik, ahol az egyházi iskolák államosítása ellen tüntető tömeghez, közösségnek egy atrocitás történik. A kiküldött rendőrök próbálják távol tartani a tömeget, a fegyver elsül, a rendőr saját magát megsebesíti, meghal, és ez adja az apropóját az egyházi iskolák államosításának. Ugye ma egy itt a rendezvényünk egy egyházi egyetemen van, egy olyan egyetemen, amely 1948, illetve 50-ig egyházi kézben volt, majd ezt is államosították. Ezzel az iskolák államosításával 6505 oktatási intézményt vett el a kiépülő pártállam az egyházak kezéből. Református, evangélikus, katolikus, óvodától az egyetemig 6505, és maradt nagyjából nulla, majd 50-ben visszakapnak a katolikusok 8, az evangélikusok és a reformátusok 2-2 középiskolát. Az iskolák államosítása után már elindulnak olyan eljárások, perek, például az akció Katolika per, amelyben Lénár Dödönt is elítélik, mert ő az egyházi iskolák államosítása ellen fellépett, amelyek már a kiépülő diktatúrának és a Mindszenty elleni pernek a bevezetőjét, a felvezetését jelentik. Lénár Dödön azért is kiemelésre érdemes, mert összesen 18,5 év börtönbüntetést tölt majd 1948 és 53, majd 61, 63 és 66 és 1977 között. Ő az utolsó egyházi személy, akit politikai okokból börtönben volt és szabadul 1977 nyarán, de ez nem ennek az előadásnak a témája. Hogy miért is kerül Mindszenty József ilyen gyorsan a politika a kommunista párttal szemben? A püspöki kar 45 októberében egy választási körlevelet ad ki, már ebben felhívják a figyelmet arra, hogy érdemes olyan pártra szavazni, ami politikailag, tanításában, erkölcsében, mondani valójában az egyház értékeit képviseli, illetve a budapesti örökimádás templomban tart egy szentmisét 46 februárjában, és ennentől kezdve a politikai rendőrség megfigyeli őt, lehallgatja, felbontja a leveleit, ügynököket telepítenek közelében, és gyűjtik azokat a terhelő információkat, amelyek aztán elvezetnek oda, hogy előbb titkárát 48 novemberében Zakar Andrást, majd pedig december 26-án, karácsony másnapján őt magát is letartóztatják. A ma Terrorháza néven futó Andrássy út 60-ba a politikai rendőrség központjába szállítják, és december 26-ától 49. február 3-áig zajlik az ő vallatása, kihallgatása. Itt láthatunk persze rekonstruált, de korabeli körülményeket bemutató egykori cellát, ahol a fogvatartottakat tartották. Vélelmezhetően fizikai, pszichés bántalmazásokat is el kellett viselnie, és szeretnék egy apró momentumot megmutatni önöknek, nem csak, hogy ahogy rektor helyettes atya mondta, egy keresztet írt egyszer a József neve elé, és van, aki úgy gondolta, hogy nem tudja leírni a vezeték nevét. Nem így írt, ezt már csak a fogságban eltorzult aláírását láthatják, és ott pedig a neve előtt két betűt találunk, egy C és egy F betű. Amikor a kihallgató tiszt kihallgatja a fogvatartottat, akkor készül egy jegyzőkönyv, egy tanúvallomási jegyzőkönyv, amit a fogvatartottnak minden oldalon alá kell írni, hogy azt tartalmazza-e, amit ő elmondott. Mindszenty készült arra, hogy megpróbálják esetleg megtörni, és nehéz lesz a vizsgálati fogsága, de azt mondta előtte, hogy
ha meg is törik, vagy gyönge is lesz, azt tudják be az ő testi, lelki gyöngeségének, de nem szeretne a rabtartóinak, a vallatóinak engedelmeskedni, és azt találta ki, hogy ezt a C és F betűt odaírja a neve elé. A vizsgálatot az államvédelmi hatóság emberei készítették, Péter Gábornhoz minden nap lekerültek ezek a jelentések, ő volt az államvédelemnek a vezetője, és ezeket ő elküldte Rákosi Mátyáshoz, a kommunista párt teljhatalmú vezetőjéhez. És Rákosi megkérdezte Péter Gábort, hogy mi ez a CF. És mondta Péter Gábor, hogy ez vélelmezhetően valami egyházi tisztség, azért írja oda a neve mellé, mert ezzel valami pozícióját, tisztségét akarja megmutatni. És Rákosi okos volt, és azt mondta, hogy nem, ez biztos, hogy valami trükk, valami sajátosság, és hivatott okos tanult embereket, és megállapították, hogy ez a CF coactus fecit, azaz kényszer hatása alatt tettem. Mindszenti ezzel jelezte azt, hogy nem szabadon tette a vallomásokat, hanem fizikai és lelki kényszer alatt. Hát nyilván ezután is kapott jobbról-balról néhányat, és ezt követően már ezt a rövidítést nem használta. Életfogytiglanig tartó fegyházböntetésre ítélték, halálra is ítélhette volna a politikailag összeállított bíróság a koncepciós perben. Sztálin szabad kezet adott Rákosinak, ő azonban nem akart belőle mártírt csinálni, idézőjelben csak életfogytiglanig tartó fegyházra ítélték. Láthatják, hogy a többi perben elítélt rabtársa 3 és 15 év között, illetve életfogytiglanig tart. Van benne szerzetes, van benne arisztokrata, van benne újságíró, van benne közéleti szereplő. Tehát igyekeztek egy olyan pert összeállítani, amely lefedi azt az ellenségképet, amelyet a kommunisták megfogalmaztak. Mindszentire a világ figyelme hárult, hiszen nemzetközi megfigyelők érkeztek, és a nemzetközi sajtó is foglalkozott az ő elítélésével, hiszen az, hogy egy bíborost, az egyház vezető személyét állítják a bíróság elé, és ítélik életfogytiglanra, ez kuriózumnak számított. És zárásként azok a helyszínek, ahol ő raboskodott, ugye a ma már említett Konti utcai fegyház, az én börtönöm, ahogy ő az emlékirataiban fogalmazta, ez mind a mai napig rendőrségi objektum és a Mindszenty Alapítvány jóvoltából látogatható ilyen börtönséták keretében. A gyűjtőfogház, ahol nagyon sok egyházi személy raboskodott, és két olyan egykori püspöki nyaraló vagy egyházi intézmény, Püspök Szent László és Felső Petény, ahol pedig őt már 1954-55-től kezdődően úgymond házi őrizetben tartották, ugyanúgy ávósok felügyelték, ugyanúgy korlátozták a szabadságát, csak már nem a börtön körülmények között, és ez sem a pártállamnak a szívélyes jó indulata volt, hanem azért, mert nem akarták azt, hogy a börtönben meghaljon, mert annyira leromlott az egészsége. A forradalom napjaiban szabadult, és tulajdonképpen a börtön időszaka ilyen értelemben befejeződött, bár a november 4-ét követően 15 évig az Amerikai Egyesült Államok követségén menedékjog alapján félrabságban éli életét, úgyhogy ennek a 45 és 48 közötti a perhez vezető időszaknak és az ő életének leghosszabb egyben történő szabadság megvonásának a folyamata az így alakult 1945 és 48 között.

0: Mindszenty 50, egy életút a történelem sodrában című konferencia egyik előadója, dr. Sós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja volt. Előadásának címe a kommunista diktatúra és az egyház, a Mindszenty per és előzményei. Ennek az előadásnak a szerkesztett változata hangzott el. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
1: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
0: Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
1: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
3: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
4: Kedves hallgatóink, műsorunkban tanúságtételeket hallanak arról, hogyan lehet egy egyházközség aktív tagjának lenni.
5: Török Julianna vagyok, a gyöngyösi főplibánia irodistája, hitoktató és a Krisztus Király szolgáló leányai világi intézmény jelenlegi vezetőnője. Valamikor nagyon távol állt tőlem az e fajta élet. A vállalkozói lét volt a világom. Sokszor hallom a panaszokat, hogy nem fogadják be az újonnan megtérőket a falusi templomi közösségek. Én egészen más tapasztaltam. Elfogadtak, megbíztak bennem. Soha nem felejtem el az első megbízatásomat. Az első áldozók misenaplójának a lepecsételése volt a feladatom. Még talán fél évesen jártam a templomba, amikor egyháztanácstag választás volt, nagy meglepetésemre jelöltek és megszavaztak. Nem éreztem magam alkalmasnak a feladatra, de az, aki hívott, az igen. Gazdag és színes évek következtek. Ima csoportot alakítottunk, részt vettünk a Karitász munkájában, de hogyha templomot kellett takarítani, akkor is ott voltunk. Azért beszélek többet számban, mert nem egyedül voltam. A plébániai közösségemmel együtt végeztük ezeket a feladatokat. Rátaláltam az egyházmegyénkben működő Krisztus Király szolgáló leányai nevű világi intézményre. És ez itt a reklámhelye lesz. Figyelgettem az egyházmegyei hírmondóban a róluk megjelenő cikkeket, utána kerestem, hogy miféle szerzet ez a világi intézmény. Olyan elkötelezett nők közössége, hajadonok, özvegyek, szabadállapotú nők, akik a szerzetesi hármas fogadalmat letéve a világban élnek továbbra is családjaik körében vagy egyedül, de a plébániákon szolgálnak, az áldozópapság munkáját segítve. Sekrestyésként, hittanárként, házvezetőnőként, de akár takarítónőként is, bármilyen munkát elvégezve, amire szükség van. Vágyakoztam közéjük. Mivel az életállapotom úgy alakult, egyre inkább szerettem volna elköteleződni az egyházi szolgálatra. Elmondhatom, hogy először zavart a kifejezés, szolgáló leány, egy kicsit olyan pejoratívnak, mint a cseléd, ilyennek éreztem. Ilyen hátsó gondolataim voltak. De aztán a király, a legfőbb király, Krisztus király szolgálatába állni, az azért egész más. Az ilyen hívásnak nem lehet ellenállni. Jelenleg örök fogadalmasa vagyok a közösségünknek, és hogyha kicsit integetek, akkor láthatjátok őket is itt a padokban. Felnőtt megtérőként minden tudni szerettem volna bepótolni az elmulasztott 40 évet. Gondolom a plébánosom igen unhatta a folyamatos kérdéseimet, mert egyszer kijelentette, hogy ideje lenne rendszerezni az ismereteimet. Iratkozzon be a hittudományi főiskolára. Itt se voltam valami nagy önbizalommal, ugyan mit keresek én 50 évesen a diákok között, tanítani meg úgy se fogok, mert ugye olyan öregen, de a mi útjaink nem az ő útjai. Most már 7. éve tanítok hittant egy szakiskolában, kamaszok között az egész szépségével, nehézségével, vidámságával, kudarcaival, meg a sikereivel együtt. Mint említettem, vállalkozói világból jövök. Kisebb-nagyobb cégeknél, kőkemény multinál is megfordultam, pénzügyek, pályázatok, emberekkel való foglalkozás, mindenféle irodai munka, amit ismertem. Amikor a plébánosom megkérdezte, hogy mennyire kötődöm a munkahelyemhez, akkor tudtam, hogy az a plébániai irodai munka, amelyre hívott, az a szolgálat, amelyre én a fogadalmamat tettem. Szóval nem kötődtem a világi munkahelyemhez, és nagyon jól tettem. Közel 10 éve dolgozom a plébánián. Nem annyira látványos, hiszen háttérmunka. De mindazt, amit addig tanultam, felhasználom. Az irodai munka precizitását, az emberekkel való foglalkozást alkalmazom. Jól jönnek a számítógépes ismeretek, ötözve a hittudományi főiskolával tanultakkal. Sokan, akik megtudják, hogy plébánián dolgozom, arra gondolnak először, hogy de jó hely, nincs semmi munkád. Tényleg jó hely, de munka azért van. 4 plébánia pénzügyei, levelezése, számlái, pályázati elszámolások, ami alig különbözik egy világi irodai munkától. Viszont az irodában az élet teljességével találkozom. Keresztelők, első áldozások, bérmálás, házasságkötés, temetések. Késői megtérőként jól emlékszem arra, hogy mennyire nem tudtam eligazodni az egyházi körökben. A megszólításokkal, a köszönésekkel, a szertartásokkal nem ismertem. Ezek az emlékek segítenek abban, hogy ne kezdjek el ítélkezni, vagy kioktatni másokat. Rengeteget tudnék még mesélni, de az időm lejárt. Köszönöm szépen, Isten áldjon benneteket!

0: Légrádi Attila Törökszent Miklóson próbál minél több embert Istenhez vezetni. Ennek érdekében számos programot megvalósított az egyházközségben, most őt hallják.
1: Római katolikus, vallásos családban születtem és nőttem föl Tiszaörsön. Középiskolai tanulmányaimat a Kecskeméti Piarista gimnáziumban végeztem, és itt érettségiztem 1995-ben. Az itt eltöltött idő egész életemet meghatározó 4 év volt. Kisebb kitérő után Budapestre, az Állatorvostudományi Egyetemre kerültem, ahol 2003-ban szereztem diplomát. Egyetemi éveim alatt a Bíró László püspök úr által vezetett hittanos közösség tagja lettem. Itt ismerkedtem meg későbbi feleségemmel, Ritával, akivel 2002-ben összeházasodtunk. Közös életünket a nagykunsági Örményes faluban kezdtük meg, itt született 3 nagyobb gyermekünk, Márton, Sára és Rebeka. Néhány év múlva beköltöztünk Törökszent Miklósra, ahol még 3 gyermekünk született, Balázs, Eszter és Zsuzsi. Így a Jóisten kegyelmével, feleségemmel 6 gyermek boldog szülője lehetünk. Ahogy teltek múltak az évek, belső bizonytalanságot teremtett bennem az, hogy a természettudományokban, az állatorvoslásban egyetemi végzettséggel rendelkeztem, de a hittan terén csak középiskolás tudásom volt. Ezért a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karára jelentkeztem, ahol 2019-ben teológus diplomát szereztem. Önálló életemben a kezdetektől fogva fontosnak tartottam, hogy munkámmal, tudásommal hasznára legyek szűkebb és tágabb keresztény közösségemnek. Első lakóhelyünkön, az előbb említett Örményes faluban semmilyen keresztény jelkép sem volt, sem harangszó, sem útszéli feszület, se templom. Török Csaba polgármester úrral és dr. Heitler Csongor háziorvos úrral és számtalan jószándékú örményesi lakossal összefogva útszéli feszületet állítottunk, és majd fegyverneki katolikus egyházközség segítségével pedig haranglábat is állítottunk. Törökszent Miklóson 2014 óta vagyok tagja és vezetője a Szent Háromság Római Katolikus Plébánia egyházközségi képviselőtestületének. Az egyházközségben végzett szolgálatom 3 terület köré csoportosul. A templomi liturgiában próbálok minél többet segíteni Bordás Péter plébános úrnak és a nálunk szolgálatot teljesítő káplánatyáknak. Rendszeresen felolvasok a miséken, a nagyobb egyházi ünnepek előtt ministráns próbákat tartok a fiúknak, valamint a felnőttek részvételét is szervezem a miséken, legyen az a feltámadási vagy a búcsúi körmenet, vagy a nagycsütörtöki lábmosás szertartása. A tavalyi év folyamán elvégeztem az Egri Egyház megye által szervezett lektor és akulitus képzést, ha jó Isten segít, és ezt a hivatást szánja nekem, lektorként, majd akulitusként is szeretném szolgálni a templomi liturgiát. Városunkban már több mint egy évtizede katolikus óvoda, általános iskola és gimnázium is működik, amely számtalan lehetőséget rejt az ifjúság evangelizálására. Viszont a katolikus intézmények beindulásakor a figyelem ezekre koncentrálódott, a hagyományos plébániai ifjúsági közösségek rovására, amelyek meg is szűntek már jó pár éve a plébániánkon. Előző káplánunkkal, Cárán Bálint, érseki titkár úrral 2 évvel ezelőtt indítottuk újra a templomi, vagy a plébániai templomi ifjúsági hittant. 2 hetente szombat délutánonként találkozunk a fiatalokkal. A hittan lelki vezetője, jelenlegi káplánunk, Horhe atya. Világi segítőként 2 házaspár vesz részt a hittanok szervezésében, Bakonti András és Hildikó, valamint feleségem Meritával jó magam. A hittanokra a fiatalokat foglalkoztató témákat választunk, amelyeket a résztvevők a katekézis mellett kiscsoportos beszélgetésekben is el tudnak mélyíteni. Mi világi segítők pedig saját életünkből vett tanúságtételőkkel próbáljuk megmutatni a fiataloknak az Isten kegyelmi jelenlétét életünkben. 3. utoljára hagytam a gyalogos zarándoklatok szervezését. A 2. világháború utáni évekig Törökszent Miklósról is gyalogosan indultak a templomba járók az egyházközség zarándoklatára, Mátra-Verebély-Szentkútra. Ezt a hagyományt 2010-ben elevenítettük föl újra, és az idén már 16. alkalommal szervezem az egyházközségünk gyalogos zarándoklatát. 5 nap alatt a járságon és a Mátrán keresztül jutunk el, majd 150 kilométert legyalogolva a Szent Anna búcsúra. Utunk folyamán elhagyjuk a komfortzónánkat, a mindennapi élet kegyelmét, ki vagyunk téve az időjárás veszélyeinek, tormatermekben alszunk, néha csak hideg vízzel tudunk zuhanyozni. Minden nap szentmisén veszünk részt, útközben közösen mondjuk a rózsafüzért, minden útszéli feszületnél megállunk imádkozni, és pénteken keresztutat is járunk. Ha a gyalogos zarándoklat lényegét kellene röviden megfogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy ez egy meditációs technika, egy imamód, amelyben a testi fáradtság és az imádságos környezet nagyon fogékonnyá teszi a lelkünket Isten jelenlétének, Isten szavának felismerésére. Minden jelenlévőnek ajánlom, hogy ha egészsége engedi, próbálja ki, egy életre szóló lelki élményben lesz része.

0: Varga Lili orvosként a munkahelyén kollégái és a betegek között gyakorolja a krisztusi szeretetet.
1: Az a kérdés, hogy hogyan élem meg a hitemet a hivatásomban, akkor nem tudom, hogy hogyan élem meg, mert leginkább csak csinálom a mindennapokat egymás után, de talán azok által élem meg, hogy amikor plusz erőt kapok, amikor odafordulok valaki felé, ha még nem is mondok semmit, abban az egy kézfogásban, meg egy érintésben, meg egy reggeli vizitben a Jóisten is velem jön, és ezt nem is tudnám máshogy csinálni. Úgyhogy alapvetően azt érzem, hogy végtelen hálás lehetek, mert a munkámban hivatást kaptam, mert a Jóistennek az eszköze lehetek, és azért, mert újra és újra el tudok bukni, és abból újra és újra fel tudok állni, ami egy újrakezdés, és talán jobb ember leszek tőle. De az, hogy ez hogyan, mindig az is egy kérdés, hogy de ilyen maradsz-e, Lili, még sokáig. Hát évek óta remélem, hogy ilyen vagyok, úgyhogy remélem, hogy marad ez később is, de mindig azt kérem, hogyha valaki észrevesz, hogy nem ilyen vagyok, akkor szóljon érte. És nagyon remélem, hogy a Jóisten is figyelmeztet majd, hogyha nem vagyok ilyen már, hogy térjek vissza erre az útra. Úgyhogy azt hiszem, hogy hivatás az leginkább azt jelenti, hogy nem munkaként élem meg a munkát, még akkor is, hogyha nagyon nehéz napi 10 órát dolgozni, és nagyon sokat ügyelni, és nagyon mókuskerék jellege van sokszor a dolognak, de mégsem munka, hanem mégis hivatás. És amikor eszembe jut, hogy mi más csinálhatnék, mert nagyon sok dolgot szívesen csináltam volna, akkor mindig az volt bennem, hogy azok, amiket szeretnék, azok különleges dolgok. Az, amit most csinálok, az egy osztályos orvosként, hogyha a maradék 40 évben is ugyanilyen osztályos orvos leszek, akkor is boldog leszek. Már így igazából a legnagyobb jóságot kaptam meg, és ezért haragszom sokszor a saját kollégáimra is, amikor nem elég jó fejek a beteggel, hogy a legnagyobb dolgot kaptuk meg, azt, hogy mások lettek bízva ránk, és az a munkánk, hogy így az emberi méltósággal foglalkozhatunk, és innentől kezdve nem kell nagyobb jó, meg nem kell több, mint az, hogy én a munkám által is ennyi mindent kapok. Úgyhogy azt hiszem, ezek határoznak meg inkább a hivatásomban, meg a hitemben, meg ebben tudom megélni, így azt a mindennapokat, amiket csinálok.
2: Van-e példaképed, orvos példaképed, vagy ez mennyire határoz meg abban, hogy csinálod, vagy nagyon egyéninek gondolod a saját utadat?
1: Hát Hugonnai Vilma biztos, hogy meghatározta a pályámat. Tényleg rendszeresen újraolvasom. Másrésztről az, hogy példa, az mindig olyan nehéz, mert mindenkitől kapunk, és a rossz példából is kapok. Tehát ha valaki nem úgy bánik a beteggel, és ezt észreveszem, akkor rájövök, hogy akkor nekem kell kétszer annyira úgy bánni. Szóval ezek által minden példa, meg minden találkozás egy példa. És azt is tudom, hogy sokan az ismerősi körben, meg a családban is, amikor elmeséltek egy rossz tapasztalatot az egészségügyről, akkor mindig azt mondtam, hogy ez nem úgy történt. Meg dehogy is, az orvosok nem ilyenek. És ezt rájöttem, hogy azért, mert amikor én eldöntöttem, hogy orvos leszek, akkor olyan emberekkel találkoztam, akik olyanok voltak, amilyen szeretnék lenni, vagy amilyen nekem egy orvos. Aztán amióta benne dolgozom, azóta rájöttem, hogy nem, ezeknek az embereknek valóban igaza volt, csak én túl elfogult voltam ehhez a szakmához. Szóval azt is tudom, igen, hogy azok az emberek is meghatároztak, amikor azok lettek, vagy az lettem, vagy orvos lettem, vagy azt választottam, hogy az legyek. Abban is biztos vagyok, hogy mindig formálódunk minden találkozás által, meg hogy nagyon sokat kapok mások által. Szóval az a mentőápoló, aki megmondja, hogy lassítsak, és ne legyek ennyire gyors, annak ott 6. éves orvostalgahallgatóként helye volt annak a visszacsatolásnak, mert igaza volt, hogy ne kapkodjak. Szóval, hogy ezek nem biztos egy konkrét példa, de az akkor nagyon-nagyon sokat segített, hogy lassítani kell egy helyszínen, igenis, akármennyire is legszívesebben sietne az ember. Tehát mindig úgy érzem, hogy sok minden meghatároz ezen, szóval, hogyha nem is egy dolgot tudnék kiemelni, akkor a példában azt tudom kiemelni, hogy az összes találkozás, meg az összes visszacsatolás segít ebben, hogy példa legyen. És ez sokszor még az is, hogy a legtöbb esetben azt élem meg, hogy én mennyire jól szeretnék fordulni mindenkihez. Aztán kiderül, hogy jaj, egyáltalán nem úgy sikerült, mint ahogy amúgy szerettem volna. És nyilván azért van, mert amúgy sose tanultuk a kommunikációt, sose kapunk visszacsatolást, sose tudom, hogy mit viszel belőle a beteg. Voltam az ellenoldalon sokat, gyerekként, hozzátartozóként. Tudom, hogy vannak ezek a dolgok ellentétesen is, szóval ezt próbálom belevinni, hogy mit érezhet az a beteg, aki bizonytalanul nem tudja, hogy mi történik, milyen vizsgálat lesz, fél a vizsgálattól, és mellesleg még rosszul is van. De hogy amúgy meg nem tudok minden vizsgálatot én se kipróbálni, nem tudom, hogy mindenkinek a helyébe élni magamat, szóval ezek által a találkozások által is próbálok példát keresni. Sosem fogom elfelejteni azt, amikor 15 évesen volt egy szívműtétem, és a műtős fiú azt mondta, aki a legkedvesebben mondta ezt hozzáteszem, tényleg. De azt mondta, hogy adj egy utolsó puszit a szüleidnek, mielőtt bemegyünk. És ő ezt tényleg szépen mondta, de azóta is bennem van ez az érzés, hogy adj egy utolsó puszit, és nem lett volna szabad ezt mondani, de hogy ő ezt jól akarta mondani. De sose fogom elfelejteni azt, hogy 15 évesen ezt mondja nekem valaki, mert nyilván abban a helyzetben egy műtőságyon feküdve ezt hallani az ember nem jóra gondol. Szóval, hogy ezek ott vannak mindig akkor, amikor igyekszem másfelé fordulni. Szabad megrázni. Nem cél, hogy ne rázzon meg egyeset, sose volt cél. Mert nem az. Azt gondolom, hogy ezért a Jóisten vigyázz annyira rám, hogy nem ad annál nagyobb terhet, amit elbírok, meg nem célja az, hogy ezáltal a hivatás által megtörjek. Szóval remélem azt, hogy a megrázások által ugyanolyan ember tudok maradni, vagy nem leszek rosszabb. És nagyon dühös tudok lenni. Hát sokszor kiabálok, meg dühösen csattogok a kórházban, hogy nem hiszem el. Hát kibeszélés az első, tehát ilyen praktikus része is van. Tehát, hogy addig beszélek, amíg én nyugszom. Nyilván ebben nagyon sok segítséget kapok, vagy nagyon hálás vagyok, hogy tudok kinek beszélni. Ezt nagyon fontosnak gondolom, hogy addig járok, amilyen valamilyen elfogadhatót találok. És végső soron akkor magam számára legalább elfogadhatót, és az mondjuk az, hogy minél kevesebb fájdalommal, minél jobb fájdalomcsillapítással, vagy azt felismerve, hogy a beteg szeretne hazamenni, és az a jobb, hogyha hazaengedem, vagy azt felismerve, hogy ne beszéljek róla, vagy azt felismerve, hogy a hozzátartozóval beszéljek, szóval ezekben a helyzetekben valami olyat próbálok keresni, amivel tehetek, ami engem is megnyugtat, vagy engem is feltölt, és lehet, hogy ez önös érdek igazából, nem is vagyok olyan jó ember, csak saját megküzdési stratégiám ez, de azt hiszem ezt keresem olyankor. Nyilván a mentőzés által is láttam, amúgy, hogy csak hogy teljesen érthető legyen, egy belgyógyászati osztályon dolgozom, és éveket mentőztem, és 13 hónapot voltam azt hiszem egy súlyosan légzési elégtelenek osztályának részlegein, annak voltam a felelőse a Covid idején. Úgyhogy azt hiszem, hogy kijárt az elmúlt években a szörnyűségből. Különösen a Covid volt szerintem az, amikor igazán azt láttam, hogy értelmetlen halálokkal találkozom, és hogy nagyon-nagyon komoly szenvedések árán, mert hogy rettenetesen fulladnak ezek az emberek minden segítségünk ellenére. Nagyon rossz volt, meg nagyon elkezdtem befelé fordulni, szóval arra figyelmeztettek már egy idő után, hogy nem... De valahogy ezekben is az jutott eszembe, hogy nem volt az életemben olyan nehézség, pedig jutott egy pár, amiben ne azt éltem volna meg, hogy kapok valamit. Nem volt olyan nehézség az életemben, ami által nem én kaptam, és nem volt olyan nehézség, amiben azt ne éreztem volna, hogy ha ez nem történik meg, akkor én ezt sosem meg nem tapasztalom, mármint azt a jót, amit általa kaptam. És ugyanezt gondolom, vagy ugyanebben menekülök akkor is, amikor rossz hírekkel, vagy olyan esetekkel találkozom. Minden nehézségben van valami olyan, amit jót ad a Jóisten, és hogy ezt kell észrevenni.

0: Kedves hallgatóink, tanúságtételeket hallottak. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Papildikó nevében is a bemondó Klész Beáta.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Okos zebra létesülhet Egerben a 60. kaputéri gyalogátkelőnél. 43. évfordulóját ünnepelte a Miskolci Állatkert. Mérföldkőhöz érkezett a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Okos zebra létesülhet Egerben a 60. kaputéri gyalogátkelőnél, a Rotary Club Eger Egyesület felajánlásának köszönhetően, jelentette be Wagner Ákos polgármester. Közlése szerint az augusztusi közgyűlés egyik előterjesztése egy olyan fejlesztésről szól, amely sok egri számára jelenthet nagyobb biztonságot a mindennapokban. Az okos zebra előterjesztése még augusztusban az egri közgyűlés elé került, tehát a felajánlásnak köszönhetően intelligens, úgynevezett Safe Cross okos zebra létesülhet a színház előtti gyalogátkelőnél. A rendszer érzékeli az átkelni szándékozó gyalogosokat és az útburkolatba épített ledes fényjelzésekkel figyelmezteti az érkező autósokat. A 60. kaputér Eger egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, ahol nap mint nap sokan kelnek át az úttesten. Különösen fontos, hogy az idősek, gyerekek és minden gyalogos nagyobb biztonságban közlekedhessen ezen a szakaszon. A beruházásra a Rotary Club Eger és a Pearl Enterprises Kft. Felajánlásaként kerül sor, és jó példája annak, hogy a város fejlődését szolgáló ügyekben milyen sokat jelenthet a civil szervezetek szerepvállalása és a közös felelősségvállalás, fogalmazott a polgármester. Negyvenharmadik évfordulóját ünnepelte a Miskolci Állatkert a Csanyik-völgyben, ahol látványetetésekkel, bábszínházi előadással, gólyalábas produkcióval és arcestéssel várták a látogatókat a jubileumi napon. A születésnapi rendezvény egésznapos programot kínált az intézménybe érkezőknek, akik így közelebbről is megismerkedhettek a park lakóival. Az ünnepi esemény hatalmas sikert aratott a családok és a természetkedvelők körében egyaránt. Az ünnepség előtt Darvas Katalin, az intézmény zoopedagógiai vezetője beszélt a programokról, és beszámolt a tervezett állatkertek éjszakája eseményükről is.
3: Ja, augusztus 20-a nem csak az államalapításnak az ünnepe, hanem az állatkertünk is ekkor ünnepli a születésnapját, úgyhogy ezen a napon mindig különleges programokkal készülünk. A megszokott látványetetéseinken kívül néhány extra látványetetéssel is készülünk a látogatóinknak. Ugye a nyári szezonban mindennaposak ezek az etetések, viszont vannak olyan állataink, akinek az etetését nem lehet mindig látni. Például az oroszlán, a huszármajom, a holló és az észak-amerikai kúszósül, akiknek az etetése ezen a napon egy előre meghirdetett időpontban fog történni, de nem csak ezzel várjuk a hozzánk látogatókat. A vendégünk a Csodamalom Báb Színház, akik a Három Kismalac című előadásukkal érkeznek, és itt a bejáratunktól nem messze lévő színpadon lehet majd megnézni az ő előadásukat, valamint a Vagabanda gólyalábasai jönnek hozzánk, úgyhogy egy fantasztikus gólyalábas műsorral készülnek, aminek a címe az Óriás Cirkusz, úgyhogy itt még olyan állatokkal is lehet találkozni a műsor alatt, amik nálunk nincsenek, és természetesen nem feledkezünk meg a gyerekekről sem, úgyhogy arcfestővel várjuk a kicsiket, illetve a vállalkozó kedvű nagyokat is. Rendkívül népszerű az állatkert, rengeteg család látogat el hozzánk ebben az időszakban, úgyhogy ilyenkor mindig nagyon nyüzsgés és tele van élettel az egész állatkert. Az ótábor ugyan már lezajlott, de 6 héten keresztül az ótáborozó gyerekek is itt töltötték velünk a napjaikat, úgyhogy ilyenkor mindig nagy nyüzsgés van nálunk ebben az időszakban. Részt veszünk az idén is az állatkertek éjszakáján, ugye már hosszú-hosszú évek óta mindig csatlakozunk hozzá, hogy ezen az estén az állatkert egészen 11 óráig nyitva lesz, és különleges esti etetésekkel várjuk a látogatóinkat, de nem csak ezekkel készülünk, hanem testközelből lehet majd ismerkedni a Nem szeretem állatokkal. Ez mindig egy nagyon népszerű program, ugyanis itt tényleg aki szeretné, az meg is simogathatja a különböző hüllőket, ízelt lábúakat, akár kézbe venni is van lehetőség, úgyhogy ez mindig nagyon népszerű ez a programunk, de meg lehet nézni majd különböző koponyákat, tojásokat, szőröket, tollakat, úgyhogy meg lehet ismerkedni ezekkel is, illetve fellépőink is lesznek, kínai oroszlán.

0: Budapestben egy pár fokkal azért mindig hűvösebb van, mint a belvárosban. Mégiscsak egy erdőben vagyunk, mindig sok az árnyék, úgyhogy az állatainknak is ez nagyon jó. Minden kifutónk úgy van kialakítva, hogy legyen lehetőségük a tűzőnap elől elvonulni az állatoknak, de ilyenkor ugye külön oda kell rájuk figyelnünk, úgyhogy az itatókban a vizet naponta többször is cserélik a kollégáink, amelyik állatunknak szükséges, például a rénszarvasnak párakaput szereltünk fel, hogy tudjon hűsölni egy kicsit, hóbagoly például hidegvizes medencét kapott, hogy tudjon fürdőzni, illetve szoktak kapni behűtött, jégbefagyasztott finomságokat is az állataink, úgyhogy igyekszünk őket is fürdetni, hűsíteni, a dagonyákra mindig odafigyelnek a kollégák, hogy fel legyenek töltve friss vízzel, hogy abban is tudjanak az állatok egy kicsit felüdülni.
1: Mérföldkő érkezett a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma, közel két évtizedes fennállása jó alkalmat kínál a visszatekintésre. Nyíri Péter igazgató a kezdetektől részese az intézmény építésének, fejlődésének és szakmai munkájának. Ez idő alatt számos sikeres rendezvény, visszatérő és jól bevált programok váltak a múzeum életének részeivé, miközben a háttérben folyamatosan zajlott az értékteremtő szakmai munka.
2: 18. életévét betöltötte a múzeum, valóban nagykorú lett. Mondhatnánk, hogy ez adja magát ez a kifejezés, persze felnőtt korú lett, nagy korú lett, de én inkább onnan ragadom meg, hogy eltelt 18 év, érettségi korszakába lépett a Magyar Nyelv Múzeuma, de ez azt is jelenti, hogy nincsen kész, koránt sincs kész. Mindig is ezt mondom, hogyha valaki kérdezi, hogy készen van-e egyébként már a Magyar Nyelv Múzeuma, hát úgy, ahogy persze a intézmény rendben van, a kert is rendben van, de nagyon sok feladat van még előttünk. És azért is lehet ezt mondani, mert ha úgy tetszik, ez egy saját alapítású múzeum. Anyanyelvi múzeum nem volt még, azelőtt most sincs másik, és az intézmény kifejezetten maga az épület, az múzeumnak épült. És ez azt jelenti, hogy nekünk kellett megtöltenünk ott a kollégákkal az üres épületet fizikailag, de tartalmilag is. És itt nem csak arról van szó, hogy be kellett rendezünk kiállításokkal, hanem egész egyszerűen azt kellett kitalálnunk, hogy az anyanyelvvel, mint témával egy közgyűjteményi és közművelődési intézményben mit lehet kezdeni, milyen versenyek legyenek, milyen múzeumpedagógiai foglalkozások, hogyan menjen az építkezés. Ez egy nagyon szép szellemi kihívás volt, tehát a legnagyobb, hogy mondjam, értéke a múzeumi munkának ez, akár számomra is, tehát ezért az ember hálás, ez kegyelmi adomány, hogy egy ilyen múzeum építésében részt vehettünk, mert hogy valóban a kezdetektől kellett építkezni, és mindent ott nekünk kellett kitalálnunk, és ez a folyamat még most is tart, tehát én inkább így ragadom meg ezt a 18 évet, vagy felnőtt korúságot, hogy ez a folyamat még mindig tart, mindig vannak még feladatok, mint ahogy egy fiatal, hát attól, hogy leérettségizik, vagy 18 éves lesz, még nem lesz felnőtt, nem is lehet pontosan meghatározni, hogy mikor válik felnőtté az ember, ez egy folyamat szerint, felnőtté válásnak van egy folyamata, és ez így van a múzeum életében is, úgyhogy sok szép feladat áll még előttünk, remélhetőleg ez így is lesz. Nem volt az annyira nagyon régen, azért az örömmel nyugtázzuk, hogy persze eltelt 18 év, de mondjuk nem 50 év telt el, tehát azért mégiscsak benne vagyunk a korban, de nem annyira. Tehát 18 év valóban, és nem közhely, de sok is, meg kevés is, tehát éppen jó, ez egy fejlődő múzeumban egy fontos mérföldkő. És azért is mondtam ezt, mert annyira nem változott azóta a világ, lehet, hogy most nagyon megfog, de azóta nem változott annyira a világ, hogy merőben más problémák legyenek, mint akkor. Persze, és azért mondtam, hogy lehet, hogy most nagyon meg fog változni, mert ez itt a digitális világ tör előre, vagy az ember segíti az előre törésben, és ez nyilván meghatározza a magyar nyelv helyzetét, de alapvetően ugyanaz a feladat, hogy a nyelvi igényességre és minőségre odafigyeljünk.
1: A Borsodabolcs-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el. Holnap este 7 órától augusztus 28-án délig a megye közigazgatási területére, olvasható a police.hu oldalon. Az ellenőrzés célja augusztus 27-én a DVTK arénában 18 órától Magyarország-Észtország férfi kosárlabda VB selejtező mérkőzéssel, illetve a 20 órától az ott rendezendő Hapoel Tel Aviv FC Atalanta BC UEFA Konferencia Liga labdarúgó mérkőzéssel összefüggésben a közbiztonságot veszélyeztető cselekmények megelőzése, megakadályozása. Fontos rendőri feladat a mérkőzések miatt a városba érkező szurkolók mozgásának figyelemmel követése és a rendezvény helyszínére történő biztonságos bekísérése, a közbiztonságra

0: különösen veszélyes eszközök felfedése, valamint a közrend, közbiztonság és a közlekedés rendjének fenntartása, fejtették ki. Az Aszály és a Tiszató vízszintjének drasztikus csökkenése miatt újabb túraközpont zárta be kapuit, a Porosztói Madárpart túraközpont kölcsönző és kemping számára is véget ért a szezon. Facebook oldalukra feltett videójukban jelentették be a helyzetet, amelyben elhangzik, hol kellene lenni a vízszintnek a működéshez, és megmutatták, hogy ehhez képest mennyire alacsony a vízállás. Naponta az iszapot lapátolják, hogy legalább annyi víz legyen, amennyi egy kenunnak elég, de ez már csak felesleges erőfeszítés. A tragikusan alacsony vízszint miatt a kikötőt kénytelenek bezárni. Csak jövőre nyit ki a Porosztói strand, a többiek még kitartanak a hétvégéig. A Porosztói strand egyébként már korábban bezárt, és a száradó Tiszató Sarudon is komoly gondokat okoz, ahol a vízi játszótér már nem használható. A következő napokban 5 megye 63 településén végeznek szúnyoggyérítést, tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MT-t. Többek között Borsod-Bolyzemplén megyében földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen, a finom permetet az esti éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. A kisebb erdei tenyészőhelyeken kifejlődött szúnyogok száma is csak néhány ponton éri el azt a szintet, amely már gyérítést tesz indokoltá, ugyanakkor a napokban leesett néhány milliméter csapadék az inváziós fajok további térhódításának kedvez. Ezek a szúnyogok elsősorban a házak körül kialakuló kisebb vizekben fejlődnek ki, egészen kevés csapadék vagy akár a locsolásból visszamaradt néhány deciliter víz is elegendő a szaporodásukhoz. Végül az időjárásról. Holnap a Dunától keletre még általában derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 29-31 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 24-én hétfőn.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Egy új életmentő defibrillátort szerzett be a Gyöngyösi Atlétikai Klub. Útfelújítás miatt változik a közlekedési rend a Szeles utcai csomópontnál Miskolcon. Sport, egészséges életmód, kultúra és hagyományok. Ezek jellemezték az 52. Jósavárosi Napok és 7. Sportnap program sorozatot. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Útfelújítás miatt változik a közlekedési rend a belvárosi Szeles utcai csomópontnál Miskolcon. A Szeles utca több szakaszát és a kanyarodó sávokat is lezárták, emiatt az autósoknak torlódásra és terelésekre kell számítaniuk. A buszok közlekedése is változik, egyes járatok terelt útvonalon közlekednek, és néhány megálló ideiglenesen kimarad. A munkálatok várhatóan augusztus 30-áig tartanak, ezért aki teheti, válasszon alternatív útvonalat. A részletekről Tar Levente, a Magyar Közút Nonprofit ZRT, Borsodabaú-Zemplén Vármegyei Igazgatóság Vármegyei Fejlesztési és Fenntartási Osztályvezetője adott tájékoztatást.
2: Hát elég nagy beruházásokba kezdtünk az idén. Március elején elindult a 3-as számú főút felújítása, egészen a Harsányi táblától, Miskolc Harsányi végétől a belvárosig, tehát a Színva parkig, illetve április közepén elkezdődött a 26-os számú út felújítása. Ennek a kezdőszelvénye a Búzatérnél van, a végszelvénye pedig a Szentpéteri kapui táblánál. Tehát gyakorlatilag a miskolci belterületi főutak észak-dél irányú főközlekedési pályája év végéig föl lesz újítva a városnak. Hogy haladtunk? Körülbelül 50%-os készenlétben van most mind a két projekt, illetve konkrétan a Színva park előtti rész, az egy külön projekt volt, az már lezárásra került. Vasárnap, azaz 9-én este került kiépítésre a Miskolc pláza előtti csomópontnak a lezárása. Ez mai nap hétfőn már ugye fennakadásokat okoz. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy a Szeles utca a Jókai Mór út irányából a Szentpáli útig egy irányból közelíthető meg, tehát a Jókai Mór irányából közelíthető meg, viszont a Szentpáli út és a 26-os számú főút között teljes egészében le lesz zárva, illetve már most le van zárva a Szeles utca. Sajnos ezt a csomópontot, a 26-os számú főút ágát csak ilyen lezárások mellett lehet normális időben megépíteni, mert olyan mennyiségű akna található a csomópontban, amit egyszerűen nem lehet kerülgetni. Keresztirányú forgalommal ezt nem lehet megoldani. Kénytelenek voltunk lezárni a Szeles utcát. Hát mivel hogy ez a Szeles utca le van zárva, ezért a tőle délre található utakon lehet megkerülni. Tehát hogyha Budapest irányából jövünk, akkor a Madarász Viktor utcán lehet megkerülni, vagy a Horváth Lajos utcán keresztül, illetve hogyha Diósgyőr felől jövünk, akkor pedig a Jókai Mór utcáról a Petőfi térnél egy balra kanyarodó sávot kialakítottunk. Ez normális, megszokott forgalomban, ez itt csak egyenesen lehetne tovább menni, és akkor itt ezen a balra sávon ki lehet a 26-os felé menni az Arany János tér irányába. Én azt javaslom mindenkinek egyébként, aki tudja, kerülje el ezt a csomópontot, a 26-ossal párhuzamosan a Huba utcán el lehet menni a lakótelepen keresztül, ott kisebb utcákon hát meg lehet kerülni ezt a csomópontot. Ha valakinek mégis muszáj erre jönnie, illetve nincs lehetősége kikerülni, legalább egy fél órás torlódással számoljon, tehát annyival korábban induljon el. Ebben a konkrét csomópontban augusztus 30-ával tervezzük visszaadni a forgalomnak a felújított utat, viszont azt azért hozzá kell tennem, hogyha megbontunk egy utat, akkor ott a föld alól érdekes dolgok jönnek elő. Például itt ennél a résznél, ahogy fölmartuk a külső sávot, egy valószínűleg egy közmű helyreállítás bukkant föl, ahol gyakorlatilag nem volt pályaszerkezet az útnak, csak két réteg aszfalt, meg egy kis vékony beton, tehát gyakorlatilag föl kell újra építenünk a pályaszerkezet szerkezetet, és azért ennek időigénye van. Próbáljuk nyújtott műszakokkal, illetve hétvégi munkavégzéssel is gyorsítani a kivitelezést, de nem várt dolgok közbejöhetnek. Még egyszer mondom, én augusztus 30-ára gondolom, hogy be tudjuk fejezni ezt a csomópont felújítást. Én azt kérném, hogy a sebességet mindenképpen csökkentsék, tehát a 40-es tábla az nem véletlenül van kirakva. Oda kell figyelni a terelő táblákra. Nagy sebességnél ugye az ember nem tud úgy normálisan, biztonságosan sávot váltani, illetve a dolgozókat is veszélyeztetik a nagy sebességgel, illetve én egy dologra hívnám még fel a figyelmet, a cipzár elvezzel. Nem biztos, hogy mindenki tisztában van. Ez azt jelenti, hogy, hogy mondjuk egy külső sáv le van zárva, és valaki már korábban besorolt a belső sávba, a nyitott sávba, akkor azért egy embert illik beengedni magunk elé, hogy ne alakuljon ki torlódás. Ez nagyobb városokban már kialakult, Miskolcon még azért én úgy látom, hogy ezt még tanulni kell. Meg türelmet kérnék a közlekedőktől, hiszen ő érdekükben van elsősorban ez az egész felújítás.
1: Sport, egészséges életmód, kultúra és hagyományok. Ezek jellemezték az 52. Jósavárosi Napok és 7. Sportnap program sorozatot. A város egyik legrégebbi kulturális eseményének a rangját jelzi az is, hogy 2 évvel ezelőtt felkerült a nyíregyházi települési értéktár listájára is. Túróci Kingát, az Együtt a Családért Kulturális Egyesület koordinátorát hallják.
3: Én úgy gondolom, hogy egész sportos a Józsaváros, hiszen nemrégiben nyert el a város legsportosabb városrésznek a serlegét is, és hát idei évben 7. álmodtuk azt meg, hogy a Józsavárosi Napok egy kis sportnappal kezdődjön, idén pedig 2 újdonsággal. Várjuk az ide látogatókat, az elején egy szenior örömtánccal, és egy kis táncházhoz tudnak kapcsolódni a résztvevők, illetve egy extrém kerékpársó fogja zárni majd.
1: A Jósavárosi Napok program még a 70-es években indult, és azóta is fontos kulturális esemény Nyíregyházán. A szervezők célja, hogy a rendezvény egyszerre őrizze a hagyományokat, és kínáljon új élményeket a közönségnek. Mészáros Szilárdot, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatóját hallják.
4: Akik itt nőttek fel, vagy ide jártak iskolába, szerintem nagyon a szívükhöz nőtt. Onnan indult ez a koncepció, hogy akkor kezdett épülni Józsaváros a 70-es években, és akkor legyen itt egy kimondottan a helyieknek, a lakótelepnek szóló kulturális program, de hát azt hiszem, hogy ez sokkal nagyobbá nőtte ki magát, mert ugyan elsősorban a józsavárosiakat várjuk ezzel a kibővített 2 napos rendezvénysorozattal, de természetesen egész Nyíregyházáról, vagy akár a környékről is várjuk szeretettel a kultúra barátokat. Azt is fontos talán megemlíteni, hogy nem olyan régen bekerült az értéktárba is a Józsaváros Napok, tehát elmondhatjuk, hogy nem csak a lakosság, az itt élők körében népszerű, hanem szakmailag is elért egy olyan nívót, amire felfigyeltek, és egy ilyen díjat is sikerült ezzel elnyerni.
1: A szervezők úgy látják, már nem csak az itt élők várják ezt a rendezvényt, egyre többen érkeznek ide más városrészekről, illetve más városból is, mondta Nagy Szabina önkormányzati képviselő.
5: Vannak a helyi lakosok, akik ugye innen a panelházakból érkeznek és lejönnek, egy kicsit leülnek, kikapcsolódnak, de hál' Istennek már azért nagyon sokszor kapjuk a telefonhívásokat, hogy akár a megyéből, vagy akár az ország más területéről is szívesen ellátogatnak ide, hiszen hallották hírét, és így Nyíregyháza város részének a híre az eljut akár Budapestig is, hiszen hogyha jönnek nyaralni az itteni rokonokhoz, sokszor már erre az időpontra időzítik, hogy akkor este egy kicsit tudjanak kikapcsolódni és kulturálisan is feltöltődni itt a Józsavárosban, hiszen ez Nyíregyházának egy olyan város része, ahol már 52. alkalommal számíthatnak erre a nagyszerű rendezvényre.
1: A Gyöngyösi Atlétikai Klub nem csak egy új életmentő defibrillátort szerzett be a műfüves pályára, hanem gondoskodott arról is, hogy legyen, aki használni tudja. Az edzők és a munkatársak már át is estek a szükséges felkészítésen, így ha baj van, nem a pánik, hanem a szakszerű segítség lép működésbe. A részletekről Válik István sajtóreferenst, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
6: Hogy került erre sor? Miért pont ezt választottátok, hogy ide kerüljön, ahova került egészen pontosan a műfüves pálya öltözőházára? esett a választás, indokoljuk akkor már.
7: Szóval azt lehet látni, hogy sajnos ma már a sportolóknál is elég gyakran előfordul az, hogy akár pályán, edzésen, meccs közben rosszul lesznek, nyilván a túlterheltség miatt, illetve hát sajnos mindenféle betegség a sportolókat is támadja, úgyhogy nagyon gyakran előfordul sajnos, hogy hát túl gyakran fordul elő az, hogy probléma van, és épp a napokban is lehetett látni, hogy a Bayern München futballistája kétszer egymás után lett rosszul a pályán. Igaz, hogy az nem feltétlenül ehhez kapcsolódó probléma, ott idegrendszeri gondról van szó, tehát hogy az nem egy ilyen hirtelen, de hát ugye a magyar futballvilágban is tudunk olyan sportolóról, sajnos a Fehér Miklósra is emlékszünk, aki ugye a pályán esett össze, és a szíve gyakorlatilag azonnal, vagy hát elég hamar feladta a szolgálatot. Ezek a defibrillátor készülékek, ezek ma már fura ezt kimondani, mert viccesen hangzik, de közben egyáltalán nem vicces, hogy nagyjából ugyanolyan, mint egy szögletzászló, tehát hogy anélkül nincsen meccs. Ahogy a szögletzászlókat ki kell helyezni, ezt ugye a játékvezető ellenőrzi, defibrillátornak is ott kell lennie a pályán. És ugye volt már egy defibrillátor a sporttelepen, a Kömlei Károly sporttelepen, ez ugye ott van a főépületben az öltözőknél, és amikor a center pályán mérkőzés van, akkor ez ugye ott van előkészítve, viszont van ugye egy műfüves pálya is a Kömlei Károly sporttelepen, úgyhogy így a kettő eszköz abszolút indokoltá vált. Pláne úgy, hogy egyébként, amit majd a műfüves pályán lesz elhelyezve, ez az új eszköz, ez kiszolgálja a kézilabda bemelegítő csarnokot is. Tehát, hogyha aki járt már ott ebben a létesítményben, ugye ez úgy néz ki, hogy a műfüves pálya végén ott vannak az öltözők, és az öltözők másik oldalán pedig ott van a bemelegítő csarnok. Tehát ez az eszköz a füves pálya, illetve a csarnok között lesz elhelyezve, úgyhogy ha bármelyik helyen ilyen probléma adódna, akkor ez ott van kéznél, be lehet vetni, és hát reméljük, hogy nem lesz rá szükség soha, de ott van kéznél, és azért ez mindenképpen egy nagy biztonságot jelenthet, hogy van egy ilyen készülék.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
8: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Augusztus 25-én kedden, tehát holnap 10 órakor kezdődik a tanévnyitó Veni Sancte az Egri Bazilikában. A Szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. A misét követően 11 óra 30 perctől Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tart előadást a Katolikus Nevelés Profétai Távlatai címmel, majd Délben Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója, Új reménytérképek tervezése a magyar katolikus oktatásban címmel. Délután 00:30 következik a Szent Gellért díjak és az igazgatói megbízólevelek átadása, majd 12 óra 55 perckor Ternyák érsek megnyitja a 2026-27-es tanévet, amelynek mottója Áldott légy Uram. Rádiónk élőben közvetíti a Szentmisét, illetve a teljes program követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján. Augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön mutatott be Szentmisét az Egri Bazilikában Ternyák Csaba egriesek, a Szentmisében áldotta meg a főpásztor az új kenyeret. Rámutatott, Szent István király évről évre visszatérő ünnepe alkalmat ad arra, hogy egyéni és közösségi életünk irányát hozzámérjük. Az ő személye mindenkorban eszménykép és ideál maradt a magyarság számára, a tőle örökölt lelki iránytű Jézus Krisztusra és a keresztény Európára mutat. A főpásztor 14. Leó pápa gondolatát idézte, aki szerint a keresztény örökség védelme nem csupán a keresztény szokások vagy hagyományok megőrzését jelenti, hiszen ez az örökség mindmáig inspirálja a művészeteket, a zenét, az építészetet, egyetemeket hozott létre és tart fenn, valamint védelmezője az emberi személy méltóságának. Ternyák érsek emlékeztetett, Szent II. János Pál pápa nagy célkitűzése volt, hogy elismertesse az Európai Unió akkori vezetőivel Európa keresztény gyökereit, de ezt akkor nem voltak hajlandók belefoglalni az európai alapdokumentumba. Ha ezek után szűkebb hazánkra tekintünk, nekünk is van miről elgondolkodni és magunkba tekinteni. Számunkra elsősorban Szent István király az, aki példát és irányt mutat. Ezen az ünnepen nekünk is érdemes vizsgálatot, lelkiismeret vizsgálatot tartanunk és mérleget vonni. Vajon szűkebb hazánk, magyar népünk hogyan sáfárkodik ma a keresztény örökséggel? Megbecsüljük-e a gyökereinket, értékeljük-e őseink hitét és kitartását, megteszünk-e mindent azért, hogy azt átadjuk gyermekeinknek, unokáinknak? Hozzátette, Szent István egy olyan nemes ágat oltott be a magyar kultúra fájába, amely mind a mai napig tápláló forrás és inspiráló erő nemzetünk számára. Ezért az ő tiszteletének megőrzése, megismerése és továbbvitele kiemelt feladatunk és megőrzendő kincs egyéni életünk, családjaink és nagyobb közösségeink számára. Drága ez az örökség, amelyet tovább kell örökítenünk az utánunk jövő nemzedékeknek. Bízzük életünket ma újra Krisztusra, újuljunk meg lélekben és gondolkodásmódban, töltsük meg ezt az ősi kultúrát újra élettel, járjunk szenvedélyes lelkesedéssel azon a kitaposott úton, amelyet előttünk Szent István király, az Árpádházi szentek és többi szentjeink a nagyszerű példaképek bejártak, fogalmazott beszédében a főpásztor. Szent Istvánhoz kötődő erekjéket kapott vasárnap a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csont erekjéi a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak, gyermekei ajándékozták a prágai magyar katolikus közösségnek. Az értékes erekjéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmise elején adta át megőrzése Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses erekjéket, biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi, és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán, amikor megköszönte az ajándékot. A prágai magyar katolikus személyi plébánia a cseh főváros belvárosában álló Szent Henrik és Kunigunda templom, amely egyben a prágai szlovák katolikus személyi plébánia, valamint a körzetben élő cseh katolikusok plébániájának székhelye is. A cseh főváros és környékének magyarsága augusztusban már hagyományosan a Szent Henrik és Kunigunda templomban emlékezik meg Szent Istvánról, a magyar állam megalapításáról, Magyarország nemzeti ünnepéről. Ezúttal több mint 100 ember vett részt a szentmisén, akik annak végén egyenként is fejet hajtottak az értékes erekjék előtt. Balga Zoltán prédikációjában méltatta Szent István nagyságát, felidézte örökségét, majd hitük és magyarságuk megtartására szólította fel a prágai magyarokat. Prágában jelenleg mintegy 2500-3000 magyar él, a Csehországban élő magyarok számát pedig 15 és 20 ezer közé becsülik. A háború, a polarizáció és a társadalmi megosztottság elleni legerősebb érveit ismételte meg a hétvégén San Marinóban és Riminiben 14. Leó pápa, párbeszédre és barátságra szólítva fel a híveket a több darabra tört világban. Riminiben több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a pápa óvott attól a kultúrától, amely újra fegyverrel látja az elméket és a nemzeteket, és azzal érvelt, hogy a keresztényeknek könyörületességgel és a béke melletti elkötelezettséggel kell felelniük erre. A Szentatya, aki a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozó díszvendége volt, hangsúlyozta, a békét olyan emberek teremtik meg, akik szeretnek egymással találkozni, és nem félnek elkötelezni magukat egymás iránt. Hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. A jelenlegi globális feszültségeket bírálva, óva intett a konfrontáció és a militarizálódás terjedő kultúrája ellen. A keresztényeknek meg kell érteniük, hogy nincsenek ellenségek, és még a szemben állók is testvérek, akikre az igazság szemével kell tekinteni, tette hozzá. Felszólította a katolikusokat, szálljanak szembe azzal a rendszerrel, amely a hatalmat, az egyenlőtlenséget és a konfliktust szítja. Leplezzük le az igazságtalan hatalmi struktúrákat, amelyek hazudnak a szegénység, az egyenlőtlenség, a háború és a természeti katasztrófák gyökereiről, mondta a pápa. Előzőleg a 35 ezer lélekszámú San Marinóban 14. Leó a helyi vezetőkkel találkozva emlékeztetett a város alapítók Szent Marinus és Szent Leó örökségére, mert ők a szabadságban, a kölcsönös tiszteletben és a közösségben gyökerezett társadalmat hoztak létre. A mini államot példaként felhozva a pápa hangsúlyozta, a kis politikai közösségek tanulságul szolgálhatnak a közszolgálat és a társadalmi kohézió terén a növekvő megosztottság és bizalmatlanság korában. 14. Leó a harmadik katolikus egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba, Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 16. Benedek pápa pedig 2011-ben járt a mini államban. Ezen a hétvégén augusztus 28-a péntektől 30-a vasárnapig tartják Eger Lajosvárosban a lajosvárosi búcsúi napokat. Pénteken este lelki gyakorlatos szentmisével, majd a fiatalok védőszentje Szent Carlo Acutisról szóló kiállítás megnyitóval, filmvetítéssel, szombaton délelőtt templomkerti főzéssel, közben a gyerekeknek ugrálóvárral és egyéb játékokkal, majd aztán közös ebéddel, este pedig a templomkertben 6 órai kezdettel zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületeként az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos királynak tiszteletére. A szentmise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a köztársaság téren. Idén a búcsú ünnep szónoka főtisztelendő Kovács Lajos görög katolikus parókus lesz. A Lajosvárosi Katolikus Egyházközség szeretettel vár mindenkit. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg idén a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát augusztus 25-től, azaz holnaptól. Bennyik György, az immár 37. alkalommal megszervezett tanácskozás vezetője a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott, a háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus, amely gyökerei évezredekre nyúlnak vissza, és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata, annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia az elmúlt csaknem 4 évtizedben Kelet-Európa egyik legnagyobb teológiai tanácskozásává nőtte ki magát. Az idei konferenciára 32 előadó érkezik, akik nem csak a magyar egyházi és világi felsőoktatási intézményeket képviselik, hanem Japánból, Németországból, Horvátországból és Romániából várható biblikusok. A konferencia szervezői 2010-ben az Új Szövetség kutatás egyik legkiemelkedőbb kortárs szaktekintélyéről, Joachim Gnilkáról díjat neveztek el, amelyet minden évben olyan kutatók kapnak, akik a legtöbbet tették a magyarországi biblikum fejlődéséért. Idén az elismerést a tanácskozás keretében tartott ünnepi hangversenyen a Fogadalmi templomban adják át Gottfried Szymanowski német protestáns teológusnak. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik, a Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István király alapításától kezdve, a Migaczi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelyben a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Morton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádión külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Egy ilyen alkalmazás több mindenre is lehetőséget ad az okos eszközökön, így a műsorhallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Fekete Gábor, Grunda János és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket, ugyanebben az időpontban, viszont hallásra.
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Augusztus 26-a és 30-a között ismét rangos 3x3-as kosárlabda eseményeknek ad otthont a Civisváros. A Nyíregyházi Kosárlabda Klub évek óta egy tornával tisztereg a legendás utánpótlás edző Sallai József emléke előtt. Már 6. alkalommal szervezi meg a város zöld futó ünnepét a Nyíregyházi önkormányzat. Összesen több mint 250 kilométernyi tematikus túraútvonal várja természetkedvelőit a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Augusztus 26-a és 30-a között ismét rangos 3x3-as kosárlabda eseményeknek ad otthont a Civisváros. Az U21-es Nemzetek Ligája, a Women's Series és a World Tour Masters mérkőzései ingyenesen lesznek látogathatók. Az idén 12. alkalommal megrendezett debreceni esemény sorozaton 5 napon át 3 nemzetközi sorozat mérkőzéseit láthatja a közönség. A Nyíregyházi Kosárlabda Klub évek óta egy tornával tisztereg a legendás utánpótlás edző Sallai József emléke előtt. Idén már 6. alkalommal rendezik meg a nemzetközi tornát, amely ezúttal eltér a korábbiaktól. 8 csapat helyett ugyanis 4 U16-os együttes méri majd össze tudását a tiszavasvári úti csarnokban. Makrai Lászlót, a Nyíregyházi Kosárlabda Klub elnökét hallják.
2: Azért lesz csak 4 csapatos, mert 2026-27-es szezontól a Nyíregyházi Sportcentrummal és a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft-vel egyesültünk a Nyíregyházi Kosárlabda Klub szorosabbra fűzte az együttműködést. Ez azt jelenti elsőként, hogy a Sportcentrum és a NKK játékosaiból kialakítottunk 2 csapatot. Nyilván lesz egy A csapat, ezek valószínűleg az idősebb játékosok lesznek az U16 korosztályban, tehát a 16 éves kis, egy B, ezek általában 15 éves srácok lesznek. Tehát így lesz egy kis minőségi beli különbség a játéktudást illetően, illetve az életkort illetően is a csapatok között. Ezért úgy döntöttünk, hogy csak egy 4 csapatos tornát indítunk, hiszen eddig mindig 2 nyíregyházi csapat vett részt, külön az NKK és külön a Nyíregyházi Sportcentrum. Most véleményem szerint egy nagyon erős csapattal veszünk részt ezen a tornán, és ezért úgy döntöttünk, hogy idén csak 4 csapatos lesz ez a torna.
1: A házigazda kék cápák mellett a szlovén Triglav Krány, a kecskeméti Mercedes-Benz gyár kosárlabda akadémia és a szolnoki Sportcentrum kosárlabda akadémia U16-os fiú csapata lép majd pályára a Zrínyi Gimnázium tiszavasvári úti torna csarnokában. Az Európa-bajnokságon szereplő szlovén csapatból 2 játékos is itt lesz a Sallai emléktornán. A szervezők kísérő programokról is gondoskodnak. A csapatok a hagyományokhoz híven ellátogatnak a Nyíregyházi Állatparkba, a vezetők és az edzők pedig szintén hagyományos szakmai esten cserélik ki tapasztalataikat. A létszám csökkenés nem jelent színvonal csökkenést, sőt az európai élvonalhoz tartozó szlovén válogatott játékosokat is láthatnak majd a pályán az érdeklődők.
2: Magyarországról 2 kosárlabda szövetség által akreditált némi csapat vesz részt, ezen a Kecskemét Mercedes-Benz gyár akadémia csapat és a Szolnoki Sportcentrum kosárlabda akadémia, illetve a tavalyi győztes a szlovén Triglav Krány csapata. A szlovénokról csak annyit kell tudni, hogy az idei U20-as és U18-as Európa bajnokságot mind a kettőt Szlovénia nyerte, most pedig a U16-os korosztályuk játszik épp Nagyváradon az U16-os A csoportos EB-n.
1: Már 6. alkalommal szervezi meg a város zöld futóünnepét a Nyíregyházi önkormányzat a Mozaik Med sportegyesülettel és a Vittur Hungária Kft-vel. Idén augusztus 29-én és 30-án várják az érdeklődőket a Vittur Nyíregyházi Futófesztiválra. Harsányi József, a Vittur Hungária Kft. Cégvezetője elmondta, számukra fontos, hogy hozzájáruljanak egy olyan eseményhez, amely közösségeket kovácsol össze.
3: Azt a látványt és azt az érzést, ami egy ilyen rendezvény okozott, a személy szerint én ott voltam végig a futófesztiválon, én csak azt tudom mondani, hogy nagyon felemelő, és az a közösség, ami Nyíregyházán ezt a rendezvényt támogatja részvételével, látni azt a millió ember, gyereket, felnőttet, családot, én azt gondolom, ez önmagában megéri.
1: A futófesztiválon a gyerekektől a hobbi sportolókon át a profi atlétákig minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő távot. A programban a korábbi évekhez hasonlóan több futam is szerepel majd. A rajt és a cél ezúttal is Nyíregyháza szívében a Kossuth téren lesz. A szervezők célja, hogy a futók ne egyszerűen teljesítsenek egy távot, hanem közben megismerjék Nyíregyháza legszebb részeit is. A félmaraton különösen fontos szerepet kap, A versenyzők a város ikonikus és kiemelt közösségi helyszíneit érintik majd. A program pontos menetéről Gyurcsán Gábor versenyigazgatót hallják.
0: Szombaton egy motivációs estel készülünk, ahol a futóélettel kapcsolatos személyek fognak előadni motivációs előadásokat, futásról, frissítésről, gyakorlatilag egy ilyen kis adrenalin fröccs azoknak, akik vasárnap rajthoz állnak. Ezen a rendezvényen mindenki ingyenesen részt vehet, ez a regisztrációhoz kötött, de az a cél, hogy mindenki egy kis inspirációt kapjon a másnapi versenyhez, ami egyébként pedig vasárnap reggel 8 óra 30-kor indult, tehát akkor rajtolnak el a félmaratonisták, és utána szépen fokozatosan a 10 kilométer, az 5 kilométer és a 2,5 kilométeres távnak a futói. Mi vasárnap már egészen 6 órától ott vagyunk, hiszen még helyszínen is van lehetőség nevezni, illetve rajtcsomagokat akkor át lehet venni. 10 órától egy Vidám Manók koncerttel várjuk a gyerekeket, a legkisebbeket, akik utána 11 óra 20-kor fogják itt körbefutni a szűk belvárost egy közel 1 kilométeres távon.
1: A futófesztivál a Nyíregyházi önkormányzat számára is kiemelt fontossággal bír, hiszen az egészség és a sport kéz a kézben jár a város életében. Ezt az utóbbi évek fejlesztései és egyéb törekvései is tanúsítják, mondta Jászai Menyhért, alpolgármester.
4: Nagyon fontos az a háttér, ahol lehet sportolni, 90 km kerékpárút hálózata rendelkezik Nyíregyháza, 29 kültéri kondiparkunk van, az úszás lehetőségek, több lehetőség is van a városban, 5 km rekordtámpája, tehát van mire építeni, egyénileg is tudunk sportolni, és csapatban is tudunk sportolni, és számtalan olyan rendezvény van, ami eleve a költségvetésben is benne van, például a futófesztivál, dedikáltan már évelején elkezdik szervezni a kollégák, illetve azok a civil szervezetek, akik ezzel foglalkoznak, és ahol csak tudjuk, összekapcsoljuk szűrőprogramokkal, hogy egy állapotfelmérés, tehát nagyon szorosan kapcsolni tudjuk az egészség és a sport, ez egy stratégiai ágazat és irányvonal, és ahogy most is elhangzott, a jótékonysági cél az lesz, hogy legyen egy komoly szűrési program, amely több száz embert mozgat meg.
1: Összesen már több mint 250 kilométernyi tematikus túraútvonal várja a természetkedvelőit a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén. A részletekről Bíró Tibort, a park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjét hallják.
5: Egyrészt azt tudni kell, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nagyon sok bemutatóhelyen látogatóközponttal rendelkezik. Ilyenek például a Szeleta Park látogatóközpont, ami itt van Miskolcon, de a Szent István vagy az Anna barlangok, mint bemutatóhelyek nagyon különlegesek, illetve például a Bükki Csillagda, hogy így még közelben lévő ilyen helyet említsek meg. De azért azt tudni kell, hogy az igazgatóság működési területén 52 tanösvényünk van. Van is egy ilyen felvezetőnk, hogy minden hétre tudunk egy tanösvényt bemutatni az igazgatóság működési területén. Konkrétan a Bükkben ez 23, valójában 21 szabadtéren lévő tanösvény, élményösvény. És azt kell ezekről tudni, hogy azért a terület legnagyobb értékeit, a legszebb területeket mutatjuk be ezeken, és ezeken végig lehet menni, hiszen a fokozottan védett területeken csak ott közlekedhetnek a turisták, ahol van kijelölt túraútvonal vagy tanösvény, ezek ilyenek, tehát itt szabadon közlekedhetünk, és megismerhetjük ezt a szépséget, amiről már beszéltem. Most is azt gondolom, hogy a tanösvényeken kívül a kijelölt túróútvonalakon mozogjanak, hiszen máshol nem is tehetik védett területen, de a tanösvényeink között is vannak olyanok, amelyeket kevesen ismernek. Például, hogy elmennek akár Cserépfaluba, Horvölgybe, a Subajuk tanösvényre, vagy nem olyan túl régen kibővítettük a régi Színva tanösvényt, és Szeleta tanösvényt fejlesztettük, és egy Lilafüred öleli gyakorlatilag körül, és egy egész nap alatt is feladja a leckét, hogy bejárjuk. Szerintem azért ott nagyon sok turistával nem találkoznak, tehát én most is azt javaslom, hogyha ide érkeznek Miskolcra, és kimennek Lilafüredre, és szeretnek túrázni, akkor induljanak el ezen az ösvényen, kevés emberrel fognak találkozni garantálom, és meg tudják ismerni itt a térséget, a környéket. Nagyon sok barlangunk van, most az, hogy kevés figyelem vagy nem, ez nagyon relatív kérdés. Mi próbáljuk ráirányítani a figyelmet azokra a barlangokra, amelyeket normál módon, napi szinten tudják látogatni. Ilyen barlang például itt a Szeleta barlang, amely az ősemberkutatás bölcsőjeként is elhíresült, hiszen a világhírű Szeleta kultúrát innen származtatják, vagy itt fedezték fel először. vagy például a Subajuk barlang Cserépfalu a Subajuk tanösvényen, ahol neandervölgyi ősember leletet találtak, ez is unikális egyébként. Tehát, hogy több ilyen, vagy az Istálóskői barlang, ami szabadon látogatható, de vannak barlangjaink, amelyek jegyvásárlással nyitvatartási időben látogathatók, ilyenek a Szent István vagy az Anna barlang itt Vilafüreden. És érdemes nézni a honlapunkat, hiszen szoktunk olyan overálos túrákat meghirdetni, amelyek szabadon nem látogatható barlangok, Létrási vizes barlang például, de egy-egy ilyen overálos barlang túra vezetéskor, igen, és ezek azért elég extrém élményeket tudnak adni, és meghökkentő látványt is tudnak, hiszen olyan cseppkőformációkat tudunk ott megmutatni, amelyek itt a sima, normál barlanglátogatáskor nem tapasztalhatók meg.
1: Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az Életünk Krisztus karizmatikus közösség imacsoporttal imádkozhatnak együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa augusztusi ima szándékára, a városok evangelizációjáért imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a névtelenség és a magány jellemez, új utakat találjunk az evangélium hirdetésére, felfedezve a kreatív közösségépítés új útjait is.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: örökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy kórházban fekvő mezőkövesdi nagymama mielőbbi gyógyulásáért kérjük a szűzanya hathatós közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy hallgató kéri a szűzanya segítségét egy kedves ismerőse sikeres műtétjéért és állapotának javulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

0: titeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanya eddigi segítségét, testi-lelki egészségét és édesanyja fájdalmainak enyhítéséért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy miskolci hallgató egészségi állapotának jobbra fordulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben egy 98 éves hallgató hálát ad a szűzanyának az eddigi segítségéért, és kéri további oltalmát életére, egészségére, valamint kéri a szűzanya közbenjárását, hogy távoli családtagjai közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerjék Istent, és befogadják az ő végtelen szeretetét. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk áldást hozó esőért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot hallottak rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az Életünk Krisztus karizmatikus közösségi ima csoporttal imádkozhattak együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Délelőtt 10 órakor kezdődik a tanévnyitó Veni Sancta az Egri Bazilikában, a Szent Misét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. A misét követően 11 óra 30 perctől Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tart előadást a Katolikus Nevelés Prófétai Távlatai címmel, majd délben Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója, új reménytérképek tervezése a Magyar Katolikus Oktatásban címmel. Délután 12:30 következik a Szent Gellért díjak és igazgatói megbízó levelek átadása, majd 12 óra 55 perckor Ternyák érsek megnyitja a 2026-27-es tanévet, amelynek mottója Áldott légy Uram. Rádiónk élőben közvetíti a Szentmisét, illetve a teljes program követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján. Kigyulladt a Magyar Honvédség egyik Gripen típusú vadászrepülőgépe Szolnoknál. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája előbb mindent megtett, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet, majd katapultált. Megsérült a gerince, a Szolnok mellett kigyulladt gép pilótájának a katapultálás során, a tisztet megműtik, közölt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház az MT-vel. Hozzátették, hogy a pilóta jól van. A pilóta lelki nyugalmának felkészültségének, magabiztosságának, a honvédség és a tűzoltók gyors reagálásának köszönhető, hogy nem esett kár a civil infrastruktúrában a vadászgép lezuhanásakor, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a Facebookon. Ruszin-Szendi Romulus közölte, a vizsgálatokra valószínűleg Svédországból is érkeznek szakértők, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. A paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte még reggel Magyar Péter a Facebook oldalán. Megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Még 2 nap és elérjük a közel 2000 megawattos teljesítményt, ismertette a miniszterelnök. Korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése, emelkedik a vízszint és a bárkák süllyesztése is befejeződött. A magyar diplomácia a Tisza kormány megalakulásával rég nem látott lehetőséget kapott a szövetségesi kapcsolataink és Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére, emelte ki a miniszterelnök azt követően, hogy misszióvezetői értekezleten köszöntötte a magyar nagyköveteket, főkonzulokat és a külügyminisztérium vezetőit. Magyar Péter azt írta, azt kérte tőlük, soha ne felejtsék el, hogy nem egy minisztériumot, egy külügyminisztert vagy egy miniszterelnököt képviselnek, hanem az 1026 éves Magyarországot és minden magyar honfitársunkat. Kétnapos rendkívüli ülés tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők az utolsó munkanapon választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napirend előtt. 3 jelöltet hallgat meg az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára, közölt a bizottság Tiszás elnöke a testület zárt ülése után. Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid nevét sorolta fel Hantos István. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció. Emellett közölték azt is, az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezik az Alkotmánybíróságnál. 204 mm-re nőtt mostanra a vízhiány a szegedi térségben a talaj felső 1 méteres rétegéből, és hogy ez milyen mértékű szárazságot jelent, azt jól szemlélteti a Hungaromet térképe. A meteorológiai szervezet színskáláján az utolsó, sötétvörös színnel jelölt mértékegység a 175 és 200 mm közötti érték. A szegedi régió 204 mm-éhez viszont ez a szín már nem volt elég, ezért azt a területet egyszerűen fehéren hagyták. Végül az időjárásról. A Dunától keletre majd még általában derült lesz az ég, így csapadék nem hullik, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
2: Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című regényének 7. részét Varga Orsolya olvassa fel.
3: Anselm Grün, Szépség. Az életöröm új spiritualitása.

Jézus Krisztus szépsége Lukács evangéliumában. Annak művészetét, hogy az élet szépsége, de mindenek előtt Jézus Krisztus szépsége felragyogjon az igében, senki sem birtokolta oly mértékben, mint Lukács evangélista, aki csodálatos elbeszélésekkel ajándékozott meg bennünket. Az elbeszélés szépségében felragyog Jézus Krisztus szépsége és az élet szépsége, amelyet ő ajándékoz nekünk. A szépség szó alig fordul elő Lukácsnál, ám az emberek Jézusra adott reakciójában láthatóvá válik valami az ő szépségéből, amely lenyűgözi őket. Jézus e lenyűgöző szépsége megörvendezteti az embereket. Ám azért is magukon kívül csodálkoznak, mert Jézus működésében Isten nagysága fénylik fel számukra. E Jézus szépsége fölötti extázishoz azonban félelem is társul, a teljesen szokatlantól való rémület. Lukács a következő szavakkal írja le az embereknek a béna meggyógyítását követő reakcióját. Erre csodálkoztak mindnyájan, dicsőítették Istent, és félelemmel eltelve ezt mondták. Ma csodálatos dolgokat láttunk. Lukács szeme előtt a görög szépségeszmény lebeg, amikor a gyermek Jézus fejlődését mutatja be. A gyermek pedig növekedett és erősödött, telve bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. A gyermek Jézusban Isten tiszta szépsége válik láthatóvá, és egyre jobban kibontakozik benne. Ez egyértelmű lesz Jézus növekedésének második leírásában. Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben, Isten és az emberek előtt. Jézus nem csak a bölcsember volt, hanem olyas valaki is, akit Isten és az emberek is kedveltek, akinek kedvességében és szépségében Isten és az emberek is szívesen gyönyörködtek. Ezért a német egységes fordítás így adja vissza ezt a sort. Tetszésre talált Istennél és az embereknél. Tetszésre találni a szépség lényege. Ami szép, az tetszik. A görög egyházatják Lukács leírásához nyúlnak vissza, amikor Jézus mindent felülmúló szépségéről írnak, és úgy látják, hogy Jézus értelmezésüket megerősítik az Ószövetség messiási szépség kijelentései. Számukra Mózes szép, József szép. Ám Jézus szépsége felülmúlja az ő szépségüket. Jézus életfeladatának tekintette, hogy helyreállítsa az ember szépségét, ezért Lukács a többi evangélistától eltérően a gyógyításokat elsősorban szombatra teszi. Jézus helyreállítja az embert eredeti szépségében, amilyennek Isten a hatodik napon teremtette. A szombati gyógyítás révén a teremtés történetből való ige valósággá válik. És látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó volt. Jézus szombaton egyenesíti fel a meggörnyedt asszonyt, hogy az újból felismerje saját méltóságát, és egészen Isten felé tudjon fordulni. Szombaton meggyógyít egy vízkórost, megszabadítja betegségétől. Lukács egy fiú vagy egy vízbe esett ökör esetével hasonlítja össze ezt a betegséget. Gyógyítani azt jelenti, kihúzni az embert a mocsárból, ahová gyakran beleesik. Amikor az ember a betegség mocsarába kerül, csorbul szépségében és méltóságában. Bensőleg és elég gyakran külsőleg is beszennyeződik és elhanyagoltá válik. A gyógyítás azt jelenti, hogy az embert visszavezetjük eredeti szépségében. Az eredeti szépség a célja minden megtérésnek is. Amikor a tékozló fiú visszatér atyjához, szépé teszik. Szép ruhát adnak rá, és gyűrűvel díszítik, hogy visszaadják neki eredeti szépségét. Az az ember, aki visszatalál Istenhez, megleli benne saját valódi szépségét. Az asszony, akit a farizeusok bűnösnek tartottak, érzékelte Jézus szépségét, könnyeivel mosta meg lábait. Megtörölte hajával, csókolgatta a lábait, és megkente a kenettel. Szeretetből tette. Jézus megadja bűnei bocsánatát, és azt mondja, aki szeret, annak sokat megbocsátanak.
Azt is mondhatnánk, aki szereti a szépséget, az szeretetében egyben megtapasztalja, ahogy a bűn távozik tőle. Jézus szépségében megéli megbocsátó szeretetét is. Jézus a színeváltozáskor jelenik meg teljes szépségében. A többi szinoptikussal, Mátéval és Márkkal együtt, Lukácsnál is Péter válaszol Jézus szépségére, amely fényesen sugárzó arcában nyilvánul meg. Mester, jó nekünk itt lenni. Hadd csináljunk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Mózes és Illés részesülnek Jézus szépségében. Péter meg akarja ragadni ezt a szép pillanatot, ám ezt Jézus nem engedi. Elegendőnek kell lennie, hogy Péter látta Jézus szépségét. A sötét felhőn keresztül újra le kell mennie a völgybe, ott megmarad neki az emlékezés Jézus szépségére. Lukács cselekedeteiben, szavaiban, találkozásaiban és végül szenvedésében és halálában azonban valóban igaz emberként írja le Jézust, aki után a görög filozófia vágyakozott. Az igazság összefügg a szépséggel, mert az az ember igaz, aki megfelel belső lényegének, isteni méltóságának. Jézust még gyilkosai igazságtalansága sem tudja kimozdítani ebből az igazságból, ezért dicsőíti a százados Istent a kereszt alatt azokkal a szavakkal, hogy Jézus valóban igaz ember volt. Tehát Isten dicsősége, szépsége láthatóvá válik ebben az igaz emberben, a valódi emberség ezen ősképében. A Jézus szépségére adott válasz a tanítványok átváltozása, akik szépségükkel, isteni lényükkel kerülnek érintkezésben. Ezt Lukács a színjáték görög képével mutatja be. Ő olyan színműként értelmezi Jézus életét, amely a bennünk rejlő isteni szépséggel szeretne érintkezésbe hozni minket. A színjáték, mondta Arisztotelész, katarzishoz, az érzelmek megtisztulásához vezet, hogy az ember lényege tisztán felragyogjon. Lukács ezt mondja Jézus keresztre feszítéséről. Az egész sokasság, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verve hazatért. A színjátékban látták Isten szeretetének szépségét, és ezáltal érintkezésbe kerültek a bennük rejlő szépséggel. Ez megtéréshez vezetett. Nem bűnbánatra való felszólítás indította őket megtérésre, hanem a történtek látása. Azáltal, hogy látták a valóban igaz embert, érintkezésbe kerültek igaz voltukkal és szépségükkel. És így megváltozva tértek haza. Aki valódi szépséget lát és egészben feloldódik benne, az megváltozva lép ki az élményből. Azoknak a tanítványoknak az átváltozását, akik látták Jézust, Lukács az apostolok cselekedeteiben mutatja be. A félénk tanítványok hirtelen nyilvánosan beszélnek. Péter, a tanulatlan halász magával ragadja az embereket szép beszédével, amelyet a Szentlélektől kapott. Péterből és Jánosból valami gyógyító és felemelő árad. Talpra állítanak egy béna embert a templomban, s a két apostol a főpap előtt is félelem nélkül nyíltan lép fel. Azt mondják, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. Az élet szépsége fejeződik ki az őskeresztények közösségének leírásában. A korai keresztények örömmel és egyszerű szívvel vették magukhoz az ételt. Kifejezetten egy ember szépségéről beszél Lukács, amikor István diakónust mutatja be. A főtanács tagjai mind őt figyelték, és olyannak találták arcát, mintha angyalé volna. Istvánt annyira eltöltötte Jézus lelke, hogy még gyilkosainak is megbocsát. Ez a lélek láttatja arcát egy angyal arcához hasonlónak. Akit tehát eltölt Jézus lelke, az visszatükrözi Jézus szépségét és az angyal szépségét ebben a világban. Mind a Lukács evangélium, mind az apostolok cselekedetei tele vannak szép történetekkel. Ezért számomra Lukács meghívás arra, hogy azt, amit átélünk, szépen meséljük el.
Néha azt mondjuk egy-egy emberről, aki saját vagy idegen élményekről beszél, olyan szépen meséltem. Elbeszélései tetszenek nekünk. Valamit szépen elmesélni mást jelent, mint valamit szépíteni. Aki szépít valamit, az nem akarja elviselni a valóságot. Egy szép elbeszélés, ahogy Lukács is mutatja nekünk, nem mindig egy ép világról szól. Szenvedésről és az élet veszélyeztetéséről is szó esik benne. Ám már a nyelvezet is, amellyel a betegség, a szükség és a szenvedés során szerzett tapasztalatainkról beszélünk, megváltoztatja el tapasztalatokat, felemeli őket egy másik szintre. Azáltal, hogy meghallgatunk egy szép történetet, belevonódunk. Valami megváltozik bennünk. A szép elbeszélés nem erkölcsi követelményt jelent, hogy változzunk, inkább gyengéd módja annak, hogy más fényben lássuk valóságunkat, valamint, hogy belülről változzék meg beszédünk és cselekvésünk. Lukács evangéliuma és az apostolok cselekedetei arra hívnak minket, hogy szép módon hirdessük Jézust. Eközben ne szépítsünk, illetve ne oldjunk fel mindent szép harmóniában, hanem tanuljuk el Lukácstól annak művészetét, hogyan beszéljünk életünkről, szükségeinkről és fájdalmainkról, szenvedésünkről és csalódásainkról úgy, hogy ne ragadjunk bele a síránkozásba vagy a panaszkodásba, hanem a szenvedés közepette valami felragyogjon az ember szépségéből és a változás lehetőségéből. Lukács egy bestsellert írt görög olvasói számára, amely anélkül, hogy meghamisította volna Jézust, kielégítette szép történetet igénylő ízlésüket. Néha megrémülök, hogyan beszélnek prédikátorok Jézusról. Vagy varázslóként mutatják be, aki minden problémát megold, vagy erkölcs prédikátorként, aki túlterhel bennünket követelményeivel. Az eufórikus nyelvezet, amely csak Jézus szépségéről áradozik, fél a valóságtól, és nem felel meg Jézus valódi szépségének. A moralizáló prédikáció pedig végeredményben a gonosztól való félelmet vetíti ki az emberek szívében. A Jézusról szólás ezen egyik módja sem felel meg Lukács Jézus képének. Lukács másik utat mutat nekünk. Kapcsoljuk össze valóságunkat úgy, amilyen, reménytelenségével és kétségbeesésével együtt, ahogy például az Emmauszi tanítványoknál kifejeződik Jézus sorsával. Akkor Jézus fényében más szemmel látjuk életünket. Akkor életünk zűrzavaraiban is felfedezzük a szép formát, amelyet Isten gondolt el neki, és olyan embernek ismerjük meg Jézust, aki éppenséggel provokál bennünket, aki elszenvedi egy kudarcot vallott élet tragédiáját, és mégis valóban igaz emberként nem lehet kimozdítani belső szépségéből. A görög tragédiákban sem egy sértetlen világ rajzolódik ki, ám minden szenvedés, szerencsétlenség és katasztrófa ellenére felragyog bennük, számukra valami az ember belső szépségéből, ahogy ez Szofoklész drámájában, Antigóné híres szavaiban megjelenik. Gyűlölni nem születtem én, szeretni csak. Lukács állandó kihívás számomra, hogy felülvizsgáljam, hogyan beszélek Jézusról és keresztény valómról, és hogy minden szenvedés mellett helyet adjak a szépnek, amely átváltoztatja a szenvedést.

Anselm Grün a Szépség című regényének 7. részét hallották. A felolvasó Varga Orsolya volt. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 14:35-től megismételjük.

0: A nap imája.
1: Ó Istenem, a magad számára teremtettél engem, hogy a magam módján szolgáljak neked. Ha beteg vagyok, Uram, szolgáljon téged betegségem. Ha szorongatások vesznek körül, szolgáljanak azok téged. Adhatsz nekem rövid vagy hosszú életet, te tudod, mire van szükségem. Te tudod mindig mindenben, mire lesz jó. Én tehát neked adom, és teljesen rád bízom magamat. Bölcsebb vagy nálam, és jobban szeretsz engem, mint én magamat. Ne engedj a saját utaimon járni, Uram, anélkül, hogy rád gondolnék. Engedd, hogy mindent elviseljek érted. Minden szándékomhoz a te beleegyezésedet kérem, és minden cselekvésemhez a te áldásodat. Miként a napóra a nap szerint igazodik, úgy akarok én igazodni te utánad. Fogadj el, és vezess engem. Teljesen neked adom magamat, Uram.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Kigyulladt a Magyar Honvédség egyik Gripen típusú vadászrepülőgépe Szolnoknál. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája előbb mindent megtett, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet, majd katapultált. Megsérült a gerince, a Szolnok mellett kigyulladt gép pilótájának a katapultálás során, a tisztet megműtik, közölt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház az MT-vel. Hozzátették, hogy a pilóta jól van. A pilóta lelki nyugalmának, felkészültségének, magabiztosságának, a honvédség és a tűzoltók gyors reagálásának köszönhető, hogy nem esett kár a civil infrastruktúrában a vadászgép lezuhanásakor, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a Facebookon. Ruszin-Szendi Romulus közölte, a vizsgálatokra valószínűleg Svédországból is érkeznek szakértők, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. A paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte még reggel Magyar Péter a Facebook oldalán. Megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Még 2 nap és elérjük a közel 2000 megawattos teljesítményt, ismertette a miniszterelnök. Korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, a tervezetnél gyorsabban halad a dunai fenék küszöb építése, emelkedik a vízszint és a bárkák süllyesztése is befejeződött. A magyar diplomácia a Tisza kormány megalakulásával rég nem látott lehetőséget kapott a szövetségesi kapcsolataink és Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére, emelte ki a miniszterelnök azt követően, hogy misszióvezetői értekezleten köszöntötte a magyar nagyköveteket, főkonzulokat és a külügyminisztérium vezetőit. Magyar Péter azt írta, azt kérte tőlük, soha ne felejtsék el, hogy nem egy minisztériumot, egy külügyminisztert vagy egy miniszterelnököt képviselnek, hanem az 1026 éves Magyarországot és minden magyar honfitársunkat. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők az utolsó munkanapon választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rendelőt. 3 jelöltet hallgat meg az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára, közölt a bizottság Tiszás elnöke a testület zárt ülése után. Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid nevét sorolta fel Hantos István. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció, emellett közölték azt is, az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezik az Alkotmánybíróságnál. 204 mm-re nőtt mostanra a vízhiány a szegedi térségben a talaj felső 1 méteres rétegéből, és hogy ez milyen mértékű szárazságot jelent, azt jól szemlélteti a Hungaromet térképe. A meteorológiai szervezet színskáláján az utolsó, sötétvörös színnel jelölt mértékegység a 175 és 200 mm közötti érték. A szegedi régió 204 mm-éhez viszont ez a szín már nem volt elég, ezért azt a területet egyszerűen fehéren hagyták. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be a miniszterelnök a hétvégén. Magyar Péter szerint a jogszabályokat a paksi munkálatok lezárultával, vagy azzal párhuzamosan, példátlan gyorsasággal terjesztik be. Úgy fogalmazott, az ország már túljutott azon a ponton, amikor még lenne idő a klímaváltozás okozta válság kezelésére. A cél a mezőgazdaság, a folyók, a tavak és a megszokott életkörülmények megőrzése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kabinet, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Aláírta a Gubacsi híd új hídszerkezetének és a csatlakozó vágányhálózatnak a megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést, így megkezdődhet az újjáépítés. jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, a hídon 2014 óta mindössze óránkénti 5 kilométeres sebességkorlátozáson érvényben, pedig ez hazánk egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, ahol az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át. A munkálatok 21 milliárd forintból készülhetnek el 2029-re. Végül az időjárásról. A Dunától keletre majd még általában derült lesz az ég, így csapadék nem hullik, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában.

0: társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
2: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
3: Egy kortárs költőt szeretnék bemutatni, neve Szabó Aida, Jampa Drolma, a tibeti, saját maga által fölvett neve. Kötetének címe Misztérium. Így mutatom be. Egy rendkívüli tehetség különös versgyűjteményében gyönyörködhetünk, ha kezünkbe vesszük Szabó Aida, azaz Jampa Drolma, Misztérium című kötetét. Egy színes világ kiérlet formában és kitisztult filozófiával tárul fel az ős magyar hitvilág korabeli nyelvén, a balladák stílusában, a szonett formájában és a japán eredetű haikuk, haibunok, vakák műfajában. Szabó Aida érett, szerény ember, tapasztalt hölgy, kiváló költő. Sallangmentes eredeti írásban és szóban egyaránt. Általam alaposan áttanulmányozott verseivel kapcsolatban kérdések merültek fel bennem, és ő készséggel, megértő szeretettel adta át tudását költészeti kérdésekről, filozófiai álláspontjáról, munkásságáról és életéről. A számomra kiemelt alkotásaiból idézek a kíváncsiság felkeltésére. Minden képe eredeti, minden megállapítás, letisztult filozófia és bölcsesség. Szabó Aida képei eredetiséget, csak rá jellemző stílust és világlátást sugallnak. Minden gondolata műveltségéből, ihletéből ered. Ez egy festői világ, mely ugyan leveg az éterben, de a földi világ megtapasztalásából ered. Mindent tudomásul vesz, és mindenben gyönyörködik, még az elmúlásban is. A csak rá jellemző szólelemények, a neologizmusok is jellemzőek. Például hópehely álom, vérhold, fényszárny, pehelylázas, gyöngycsöntköd.

Versei, melyek mindegyike a tökéletesség érzetét keltik. A vajúdás. Ébredő este karistolja az eget, körme nyomán kiserken a fekete vér, kékes-feketén izzik a láthatár, lángban áll az elmúlás, foszlásnak induló alakja, s tűnődve döbbenek rá, megint kevesebb lett egy nappal. Lassan üres lesz kezem, mellettem ruhahalmok, maszkok, szerepek, magam, magom felé haladok, rúgom félre, ami nem kell. Sok fényest, ékest, színes pillangót kergetve errebben az élet, de hol? Hol van a lényeg? S volt-e lényeg? Vagy csak szélcserzett kérges, nap égette évek, betartott, s be nem tartott ígéretek, haldokló forró vágyban égő éjszakák, feszes, kusza nappalok, feledett pillanatok, simuló vagy tüskés, múlékony órák, céltalan bolyongás, rajongás, sarkamban már végtelenbe átszállás, és ismét megértem, mindenséghez képest mi porszem is emberi létem.

Megkérte Maidát, hogy írjon magáról egy önéletrajzot. 1951-ben születtem Budapesten. 3 gyermekemmel, 12 unokámmal, és ebben az évben már egy dédunokámmal is büszkélkedhetek. Édesapám gépészmérnök volt. Édesanyám rajztanári végzettséggel rendelkezett. Szüleink és nagyszüleink húgomnak és nekem csodálatos és felhőtlen gyerekkort varázsoltak. Édesanyám és szülei a háború alatt jöttek át Zentáról, és Tiszakécskére telepítették őket, a felejthetetlen nyarakat mindig itt töltöttük. A Gyermekvarázs, Emlékvarázs című prózámban megelevenítem ezt az időszakot. A családban mindenki szeretett olvasni. Nálunk a könyv elmaradhatatlan ajándék volt. Nagyapám születésnapunkra egy-egy verssel köszöntött minket, és a tiszai nyaralásunkkor pedig szüleink megérkezésére mindig verset tanított nekünk. Újra születtem 2002-ben. A két születésem között voltam gyártástechnológus és hivatásos katona, ahonnan századosként szereltem le. A köztudatban rettegett csapásként emlegetett betegséget én sem kerülhettem el, rákos lettem. Természetesen pánikba estem. A félelem leküzdése után egyetlen gondolatom csak az lett, hogy meg kell gyógyulnom, nem szabad feladnom. Ekkor már egyedül éltem, és életem harmadik ajándéka még csak 10 éves volt. Tudtam, hogy nem hagyhatom itt. Betegségemet figyelmeztetésként fogtam fel, egy újabb lehetőségként az újrakezdéshez. Megpróbáltam másképpen élni, étkezni, és más életszemlélettel nézni a körülöttem lévő világot. Sokszor nem könnyű szembenézni önmagammal, hibáimmal. Néha csetleg botlok, de felállok és újraindulok. Tudásszomjam oldhatatlan. Így lettem az egyetemen tanuló Nagyi, és itt kezdtem el haikukat, majd verseket írni, később próbálkoztam a prózával, a mesével is. Úgy éreztem, mintha a platóni barlangból jutottam volna a fényre. Táguló világomban jobban észrevettem a pillanat adta szépséget, megtanultam megállni, újra gyermek szemmel felfedezni a mindennapok varázslatát. Mint mindenkinek, nekem is voltak még nagyon nehéz időszakaim, rengeteg értékes dolgot el is vesztettem. Édesanyámtól és a gyógyíthatatlan betegséggel született unokámtól 1 éves korában el kellett búcsúznom. Végül a mérleg serpenyője mindig a helyére egyensúlyba billen. Számomra az írás szembesülés a tényekkel, és a megoldások kulcsaként is szolgál. Több kiadványban jelentek meg verseim, prózáim, és 4 saját kötettel rendelkezem. Az első magánkiadásban, második a Honlap magazinnál, harmadik a Poliát zsebkönyv kiadványa, és a negyedik a Cédrus Művészeti Alapítvány gondozásában látott napvilágot. Köszönettel tartozom gyermekeimnek és barátaimnak, hogy bíznak bennem, lelkesítenek ebben a számomra gyönyörűséges utazásban. Idézet Szabó Aidától. Izzított elmém lángjában égek, csak az írás rabjaként élek, rejtőzve lakozik lelkemben ez a késői szerelem. Szabó Aidáról egyik kötetében Mozart Csaba a következőket írta. Röviden idézem. Aida úgymond hagyományos versei, szívbemarkoló, mély érzésekkel teli líra. Gazdag szókincse és lenyűgöző összetett mondatai, szófüzérei hosszan himbálóznak lelkünk ágánbogán, még elhangzások után is órákon át. Valami belső béke és nyugalom sugárzik verseiből, bölcsességgel megáldva.

Szabó Aida, gyermekvarázs, emlékvarázs. Belső kincses táramban bőven akadnak a gyermekkorból kellemes benyomások, amik bizonyos élethelyzetekben időnként felcsillannak. Most is, ahogy a távolból egy harang bimbambja vibrál, felidézi a tiszakécskei református templom megkonduló harangját. Kécske, a Tisza, Amika, nagyapa, a tiszakécskei öregek, ahogy ők nevezték magukat, akik egész évben csak arra vártak, hogy eljöjjön a nyár. A nyarak hozták nekik a megkettőzött fényű napsugarakat, mert jöttek az unokák, és színes, hangos viáncolásuk betöltötte az apró szobát. De várták a két pesti lányt, a játszópajtársak is. Marika, Katica, Jolán, Timi, Tomi, Pisti öcsi, Facsiga és a nagylány Erzsike. Tisza kécske, már a neve is mutatja, a Tiszával való kapcsolatát. A folyópartján fekszik. A napi több kilométeres séták le a Tiszához, hogy fürödjünk, számunkra elmaradhatatlan volt. Szőlősök és gyümölcsösök között vezetett az alföld puha, szőke homokjával beterített kanyargós út. Amíg leértünk, többször is kénytelenek voltunk a hatalmas diófák alá menekülve hűsölni a nap izzó sugarai elől. Lábujjaink közül vidáman bukkantak elő a finom homokszemek, hogy versenyt fussanak az égen tollászkodó felhőkkel. De hogy kellett nekünk cipő, a szandál? Az első az volt, hogy lerúgjuk, és egész nyáron mezítelen lábbal járjunk, szaladgáljunk. Talpunk alatt érezzük a kövek szúrását, a forró homok égetését, és az agyagnak, az iszapnak cuppogós ragacsát. Hú, micsoda élmény volt, pedig dekapkodtuk sokszor azt a mesztelen lábat, hogy sütött, hogy szúrt a talaj. Aztán ősszel, a Nagy Budapesten, hetekig véres sarokkal bicegtünk, de azt a mezítlábas élményt nem cseréltük volna el semmiért sem, mert számunkra az a határtalan szabadság üde levegőjét idézte. Atyám, az öreg mentős, a mentőladikjával nyarakon át az őrzővédő angyalunk volt. Nem véletlenül kapta ezt a ragadvány nevet, mert egész nyáron az életünk felett őrködött. Sokszor kísért aggódó figyelő szeme minket, amikor az ifjúság forró fejű gőzében, a félelemnek kajánul, a szeme közé nevetve, kemény karcsapásokkal szeltük át a sejmes vizet, és felszakadó sóhajával együtt értünk a partra. A meredeken felkapaszkodva vártak ránk a csendesen susogó jegenyék és a gyümölcsfák roskadozó karjaikat nyújtogatták, érő terméseiket kínálva. Dézsmáltuk a túloldali szilva, barack, alma, körtefa éretlen gyümölcsét, és tömtük a mindig éhes kamaszhasunkat fekete és fehér szederrel. Miért is csábított volna minket az érett gyümölcs, ami kosárszámra állt otthon? Emlékszem, még a Tiszán elúszó pöttyös apu hozta labdákra. Bizony, egy nyáron több labda is a folyam hullámainak játszótársává szegődött. Azok a pöttyösök hatalmas nagyok voltak, hol kékek, hol pirosak, mikor mit kapott a hétvégeken minket meglátogató, várva várt apukánk. Játszottunk naphosszat, árok csügést. Egyikünk az árokban állt, és az átugráló társak közül el kellett kapnia egyet, hogy helyet cseréljen vele. Jó, de jó is volt az. Készítettünk bogácsból bababútort, és esténként a pöttyössel kidobósat játszottunk. Rendíthetetlenül őriztük másoknak a libáit, bürgéit, miközben csikófogaink alatt serényen Imriskétől kapott tökmagot roppantottunk. Égő lendülettel vetődtünk a nyomukba, ha egy-egy elhagyta a legelésztetésre kijelölt területet. Amikánkat, nagyapánkat nyárról nyárra nyaggattuk, vegyenek nekünk egy-egy libát vagy bürgét, hogy legyen saját, hát nem lett. Így végül megelégettünk a másokéval. Amikánk, aki már a piacot is megjárta, reggelente ott ült az ágyunk szélén, és vaggatott minket, hogy melyik kedvenc ételünket csüsse főzze. Ó, azok a megyhabos palacsintatornyok! Csöpp kis vékonyasszony volt, de úgy felverte a habot, hogy megfordítva az edényt, az meg sem moccant. Nagyapa, akit mi gyerekek főpápának hívtunk,
Soha nem fogyott ki az anekdotákból, a versekből, a cukrokból, a csokikból, no és a viccekből. Ébredésünkre várva, papucsunkba rejtve virítottak az édességek, amit Amika helytelenített. Tőle tanultuk meg kártyázni, malmozni, egy-két szerb éneket és az első Petőfi aranyverseket, amivel érkező szüleinket leptük meg. Mesélt Kossuthról, Ferenc Jóskáról, a 30 éves háborúról, és még sok-sok mindenről. Ő is hódolt a versfaragásnak. Éjjelente zseblámpa fényénél az oda készített papírra vetette éledő gondolatait. Születésnapunkra télen Amika sütéscsomagjába mindig becsempészett egy-egy köszönő versikét. Vasárnaponként a társainkkal, Amikától és a főpápától tanult énekekkel, mondókákkal, prózával színházi előadást fabrikáltunk. A rongyos zsákokból innen-onnan összekapart régi ruhákban, kalapokban és hatalmas ócska cipőkben csetlettünk, botlottunk. Hegyként forgattuk a göcsörtös botból készült sétapálcánkat, és a fejünkön a cilindert egy lyukas bödön pótolta. A Váci főutcán sétál egy kislány, utána egy gavallér, cvikker az orrán, mert cvikker az orrán, gallér a nyakán, sétabot a kezében, pénz a zsebében, pardon kisasszony, hazakísérem, köszönöm a jóságát, nincs rá szükségem, mert tiltja az anyám, tiltja az apám, tiltja nékem az egész nagy famíliám, mert mi fogtuk az aranyhalat a budai nagy híd alatt. Szerettelek, kisangyalom, nem is tagadom. Két idézetet olvasok most. Két Jampec állította a boltba be, elhoztam a csajomat, látod-e? Varjál neki csöves nacit, mert sietek estére a csajommal csörögni megyek. Elment a két Jampec csörögni, mindenki rajta kezdett röhögni, úgy járt a csöves naci, mint a kályhacső, libegett a Jampin a nyakkendő. Mindegy nekem, csak her legyen. Volt nekem kérem egy kis bolhám, mert az a kedvenc állatom. Szép bilamasni volt a torkán, úgy szökött meg egy szép napon. Kérem önöket, hogyha rálelnek, küldjék a masnit rögtön vissza, ám de a bolhát tartsák meg, és a többi. Az utolsó dal azokban az időkben igazán aktuális lehetett, mert Kécske annak idején egy poros, bolhás kis falu volt, de nekünk a mennyországot jelentette. Még jegyeket is készítettünk, és árultuk az előadásra a két ház közötti füves kis közbe csalogatva a néző közönséget. Ünnepnapokon fellebbent a játékfüggöny, és a hálás közönség, aminek természetesen a legjava családtagokból és a kispajtásokból tevődött össze, tapsivara közepette boldogan, fénydő arccal és csillogó szemekkel hajlongtunk. A kaput nem ismertük, csak ha szüleinkkel vagy nagyszüleinkkel jöttünk, mentünk, mert mi... mint a macskák, hol a kerítésen, hol az ablakon másztunk be még nagy kamaszkorunkban is. Ahogy röpült az idő, itt talált rám az első szerelem édes gyötrő íze, és az első csók mámorító, pironkodó érzése. Kapáltam én naphosszat a krumpliföldön, minden zokszó nélkül, csak hogy vele lehessek. Akkor láttam életemben először kapát, és csak a tankönyvből ismertem a krumplinak a virágát. Hiába volt fiatal a testem, aki nem szokta a szántást, hát bizony délutára sajgott minden ízen porcikám. Mégis esténként besétáltunk a moziba, ami a falu másik végén üzemelt. De hogy hagytuk volna ki, még félholtan is? Égi harsonák zengtek füleimbe, amikor a fiú a homokba hozzám írt szerelmes versorainak kezdőbetűit összeolvasva még a nevem is kikerekedett, mint hogy Balasi rejtette el versében szeretett hölgye nevét. Örömmel vitt, hozott kerékpárján utaztatva lefel a Tiszához. Egyszer aztán a nagy szerelemben, zsupsz, az árokban kötöttünk ki. Éreztem a sajgó karomat, hisz mindketten biciklistül ráestünk, de mit nekem? Még aznap is átúztam a Tiszát. Másnap aztán kiderült, hogy van egy belső törésem. Így a verőfényes nyár többi része begipszelten röpült tovább, de én nem bántam. Mi, a két agyalágyult lány, a kukoricagóré mellett gyújtottunk rá először, és krákogva köhögtünk, majdnem megfulladva a lenyelt keserű füsttől. Azt hittem, majdnem belehalok, de csak szívtam, szívtam, haj, de nagy lánynak éreztem tőle magam. Mivel minden egyszer véget ér, eljött az est szava, a harangszó, és hiába sajnáltuk, a játéknak véget kellett vetnünk. A hazahajtott állatok nyakában a kolomb csendes hívó szava szólt,
és a kapukban elelbődülve, teli tőgyekkel várakoztak a bebocsátásra váró tehenek. A szénás szekerek rúdján imbolygó apró lógó lámpafények, mint csepp, kis Szent János bogárkák, és a tinta égen hunyorgó szemű csillagok kísértek minket a frissen fejt habzó tejért. A földön a lehullott szénaszálak, ákombákomi az izegve, csak nekünk dudorászott. Orromba ült a levágott széna illata, és az állatok alól frissen kidobált trágyaszaga. A holdfényben a kis tó körül álmukra várva kuporogtak az olajfák, melyeket sötét árnyok duplájára növesztett, de mi nem féltünk, hiszen egy csodaországban éltünk. Mattezüst keskeny leveleiken és bogyóikon megpihenve a hold mosolya fészkelt. A bekapdosott bogyóknak fanyarkás kesernyés íze horpasztotta be arcunkat, és húzta össze szánkat O betűre. Fejünk felett fenn a tejút vezetett, és a lábunk alatt lent a poros út szaladt. Aztán egyszer a nagy huncutkodásban borult a kanna, jaj, de megijedtünk akkor. Folyt a fehér, a most fejt tiszta tej vegyülve a föld porával. Csikjának futó ábrázatjában már ott szunnyadt a szertelenségünkért ébredő félsz is. Aztán valahogy megúsztuk, mert otthon várt minket a finomházi kenyér, meleg, kerek, vajjal olvadt. Mégis most is érzem az ízét. Jöttek-mentek a nyarak, és a boldog, felejthetetlen nyaralások. Teltek-múltak az évek, felcseperedtünk, és a kamaszlányokból felnőtt asszonyok lettek. A kécskei öregek elmentek, sőt, szüleink is követték őket. De hiába múlt el az idejük, érzem, itt vannak ők is velem. A gyermekévek varázsa erőt ad valüktet, és biztos irányt mutat utam.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
2: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond Paddington folytatja című mesének 10. részét, melyet Pokornilia olvas fel.
2: Hiába használt el egy fél üveggel Mr. Brown festékoldójából, a festék csak részben jött le. De ami még nagyobb csalódást okozott, hogy ahol a festék lejött, a kép alatt semmiféle másik kép nem volt. Csak a fehér vászon. Paddington hátrált egy kicsit, hogy jobban szemügyre vegye. Eredetileg egy tó volt a képen, felette kéklő égbolt, a vízen vitorlások. Most az egészből viharos tenger lett. A csónakok eltűntek, az ég haragosan szürké lett. De jó, hogy találtam ezt a festékes dobozt a lépcső alatt a szekrényben, mondta magában Paddington, és kissé elhátrált a képtől, mancs távolságban tartva tőle az ecsetet, baljában pedig a palettát, ahogy egyszer egy valódi festőtől látta. Kinyomott egy kis piros festéket a palettára, az ecsettel pedig összekeverte. Aggódva hátra pillantott, majd gyorsan rákent belőle egy adagot a vászorra. A festéket egy szekrényben találta a lépcső alatt, egy egész dobozzal, pirosat, zöldet, sárgát, kéket. Valójában annyiféle szín volt, hogy nem tudta, melyiket válassza elsőként. Az ecsetet gondosan beletörölte a kalapjába, aztán kipróbált még egy színt, aztán még egyet. Ez annyira izgalmasnak bizonyult, hogy úgy döntött, mindegyiket kipróbálja, meg is feledkezve arról, hogy eredetileg egy képet akart festeni. Ez a mű persze inkább minták sora volt, vonalak, körök, keresztek, különféle színekben, nem festmény. Talán indián takarónak jó is lett volna a legsötétebb Peruban vagy másutt, de a tó nem akart visszasikerülni. Nyoma sem volt az eredeti képnek. Szomorúan elcsomagolta a festékeket, a képet meg visszatette a vászontokba, amiben találta. Arra gondolt talán, hogy később megpróbálja újra. Jó pofa dolog festegetni, de sokkal bonyolultabb, mint hitte volna. Egész este némán ült az asztalnál vacsora közben. Mrs. Brown többször is megkérdezte, nincs-e valami baja, de Paddington csak a fejét rázta, s alig pár falat, s néhány korty üdítő után elköszönt, és felment a szobájába. Remélem nem beteg, mondta Mrs. Brown. Harry, mi lehet ezzel a medvével? Alig nyúlt az ételhez, nem ismerek rá. Az arcán meg fura pici piros pettyeket láttam. Szuper, fura piros pettyek, rikkantotta Jonathan. Remélem elkapom tőle, és nem kell suliba mennem. Igen ám, de én zöld pettyeket is láttam rajta, jegyezte meg óvatosan Judy, és zöld pettyes fertőző betegséget nem ismerek. Zöld pettyek? Sápadt el a gondolatra Mr. Brown is. Hát, ha holnap reggelre nem múlnak el róla ezek a foltok és pettyek, hívom a doktort. Pedig szegény azt tervezte, elmegy a kézműves kiállításra, mondta Mrs. Brown. Jaj, csak beteg ne legyen. Papa, gondolod, hogy az új festményeddel díjat nyersz? Kérdezte Jonathan. Apád lesz a legjobban meglepve akkor, felelte Mrs. Brown. Eddig még sosem nyert díjat. És mit ábrázol a kép, papa? Tudakolta Judy. Elárulnád, vagy olyan nagy titok? Legyen meglepetés, felelte szerénykedve Mr. Brown. Elég az hozzá, hogy emlékezetből festettem, jó sokáig tartott. A festés Mr. Brown régi hobbija volt. Évente el is vitte egy-egy művét a Kensingtoni kézműves kiállításra, a közelben lévő Kensingtonba. Híres emberek alkották a zsűrit, és több díjat is kiosztottak. Sok másféle versenyt is rendeztek, de Mr. Brown sajnos még nem nyert soha díjat. Mrs. Brown viszont már kétszer is nyert szőnyegkészítés kategóriában. Amúgy is már késő, szögezte le Mr. Brown. A futár elvitte ma délután a munkámat, úgyhogy lesz, ami lesz. Másnap ragyogó napsütésre ébredtek, és a kiállításon jókora tömeg nyüzsgött. A családban mindenki örült, hogy Paddington a jelek szerint jobban van. A gyanús pöttyök minden esetre eltűntek róla. remekül bereggelizett, pótolva az előző este mulasztottakat. Csak Mrs. Burt gyanakodott. Ő ugyanis megtalálta a pettyek zöld-piros nyomait a medve törölközőin, de senkinek nem szólt felfedezéséről. Brownék az elsősorban a középső öt helyet foglalták el, szemközt a zsűrivel. Hatalmas volt a feszültség, újdonság volt Paddington számára, hogy Mr. Brown is fest, és alig várta, hogy lássa egy olyan festő munkáit, akit személyesen ismer. Az emelvényen fontoskodó, szakállas urak tanácskoztak és hadonáztak közben. Úgy tűnt, nagyon vitatkoznak egy bizonyos képről. Harry, sziszegte oda férjének Mrs. Brown, az az érzésem, a te képedről vitáznak, felismerem a vászontokot. Mr. Brown is csak ámult. Ön nem vitás, suttogta, de valóban az én tokomnak tűnik csak. Ezen hátul még friss festék nyomok vannak, mint ha valaki még nedvesen tette volna bele a festményt. Én viszont a magamét ezer éve festettem, dörzsölgette a szemét. Nem értem, nem értem, motyogta. Paddington dermedten ült, nagyon egyenes derékkal, mozdulni alig mert. Gyomrában furcsa kavargást érzett, minden porcikája reszketett. Tudta, borzasztó dolog fenyeget, s be is fog következni. Bár nem mostan volna le magamról a pöttyüket, gondolta, akkor ágyban maradhattam volna. Judy természetesen észrevette. Paddington, mi a baj? Kérdezte alig hallható hangon. Furcsa vagy, megint rosszul érzed magad? Nem, motyogta Paddington. Beteg nem vagyok, csak bajban. Jaj, drágám, kulcsold össze a mancsaidat, ígyni, javasolta Judy. Paddington szép lassan, óvatosan felállt. Épp a legtekintélyesebb külsejű ember beszélt, akinek a leghosszabb volt a szakálla. És akkor megremegett a térde, mert az emelvényen meglátott hirtelen valamit. A tudós bírálók az ő képét fogták közre, fontoskodva bólogattak, és ő olyan bódult volt, hogy csak mondatfoszlányukat hallott, egészen különös, a merész esetkezelés, a színek szokatlan harmóniája, ösztönös teli találat, és akkor a legnagyobb szakálú férfi a következőket közölte. Az első díj nyertese az idén Mr. Harry Brown, Windsor Gardens 32. Nem Paddington volt az egyetlen, aki halálosan megdöbbent. Mr. Brown, akit úgy kellett feltámogatni az emelvényre, úgy festett, mint akit villámcsapás ért. De itt valami félreértés lehet, dadogta. Félreértés? Kérdezte a nagyszakálú. Nem, drága uram, nem! Kedves művész kollégám, az ön neve áll a vászon hátoldalán, vagy ez nem az ön név aláírása? Mr. Harry Brown, jól mondom? Hát igen, mondta a már erősen verejtéköző Mr. Brown. A nevem ott van, nem vitás, nyögte ki az én írásommal. Nem fejezte be. Lenézett a közönségre. Már pontosan tudta, mi történt. Paddington tekintetét kereste, de sikertelenül. A medve lesújta a fejét. Már most tért magához lassan Mr. Brown, ahogy a taps elült, és köszönettel átvette a csekket a 10 fontról. Nagyon büszke vagyok, ám felajánlom az összeget a nyugdíjas medvék szeretett otthonának, amely Dél-Amerikában található. Döbbent moraj futott végig a tömegen. Paddington lassan elernyett. A feszültség helyét azonban valami teljes talácstalanság váltotta fel. Nem fejjel lefelé tartják ezek a képet, gondolta. Kajánul nézte, ahogy a zsűri elnöke belevörösödik a hallottakba. Azért, jegyezte meg csak úgy magának, felállíthatták volna rendesen is. Mégsem mindennapos esemény, hogy egy medve első díjat nyer egy festőversenyen.
1: Ma este Michael Bond Paddington folytatja című mesének 10. részét olvasta fel nektek Pokornélia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Eseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára Szent István király személyéről elmélkedik.
3: Nemrég ünnepeltük államalapító Szent István királyunk ünnepét. Engedjék meg, hogy ma az ő személyéhez fűzzem gondolataimat. Mindig az elsőknek, az úttörőknek a legnehezebb. Könnyebb valakinek a nyomába lépni, folytatni, amit már más elkezdett, meglátott, megvalósított. Az eredeti ötlet, ha bátorsággal párosul, csodákra képes. Ezt látjuk Szent István alakjában. Ő azonban nem csak pusztán egy talpra esett ember volt. Nem egy exhibicionista fiatal önmegvalósításáról van szó. Nem arról van szó, hogy valaki mindenáron történelmet akart írni, hogy beszéljenek róla, és hogy a középpontban legyen. Egy olyan ember alakja áll ma előttünk, Szent István király személyében, aki komolyan vette hitét, kamatoztatta talentumait, és megtalálta küldetését. Nem pusztán jókor volt jó helyen, hanem feltalálta magát, és felnőtt a nemes feladathoz, egy egész ország kormányzásához. Más talán csak kivett volna a rendszerből, élvezve kiváltságos helyzetét. Ő azonban kötelességének érezte, hogy hozzátegyen ahhoz, amit kapott. Felelősségként élte meg kivételes helyzetét. Miközben másokat vezetett, maga is alakult és fejlődött. Érezte, tudta, nem befejezett személyiség, és sok mindent akar az Isten még kihozni belőle és megvalósítani általa. Nem az a baj, igazából, ha tévedünk vagy elesünk, abból mindig fel lehet kelni. Az az igazi tragédia, ha csak úgy el vagyunk, és nem törekszünk többre. Szent István sem úgy kezdte, hogy minden tisztán értett, és minden tökéletesen csinált. De az intelmek már egy kiforrt személyiség meggyőződéséről árulkodnak. Mennyi újrakezdés, zsákutca lehetett ezek mögött, a bölcsességek mögött? Ma sokan távolnak érezzük magunkat Szent István király alakjától. Egészen mások azok a mai viszonyok, amik között nekünk kell helytállnunk, mint ami az ő korában létezett. Valóban, a társadalom, a technika, a kultúra nagyon nagy fejlődésen ment keresztül. De az ember odabent mégis ugyanaz maradt. Vágyaival, álmaival, küzdelmeivel és csalódásaival együtt. Ma is szükség van, talán még inkább, mint valaha, a gyors helyzetfelismerésre, értékelésre és a jó előremutató döntésre. Ezért igenis van üzenete államalapító Szent királyunknak a ma emberéhez. Az olvasmány a példabeszédek könyvét idézi ezen a napon. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hisz belőle indul ki az élet. Az ószövetségi ember fogalom készletében a szív még nem az érzelme gicses tárhelye volt, hanem a gondolkodás, a döntés és a következetesség kiinduló pontja. Innen szabad megértenünk, hogy a szerző gyakorlatilag arra int bennünket, hogy egészséges értelmünk, kritikus gondolkodásunk, szabad döntésünk legyen, és főleg akaraterünk a megvalósításhoz és a kitartásban való hűség. Ezentúl Szent István példát adott nekünk, nem egy egyszeri hőstettet tapasztalunk nála, meg magasztalunk nála, hanem egy folyamatos, bátor helytállást, amivel véghez tudta vinni küldetését, és meg tudta alapozni egy nemzet hosszú távú jövőjét és boldogulását. Erényei voltak ennek az embernek, az erény pedig nem más, mint a begyakorolt jó. Szent István nem lépett vissza a pogányság szintjére akkor sem, amikor nagy nyomás alatt volt, és sokan ezt akarták tőle. Tudta, hogy a felismert igazság kötelez. Nem számít a tömegnyomás annak, akinek tartása van. Ma sokszor azt látjuk, hogy pusztán többségi akarat, szavazás vagy bármi más társaság hatása arra késztet bennünket, hogy feladjuk elveinket. Félelmetesen csúsznak le olyan emberek, akik kultúráltak voltak, igényesek voltak beszédmódjukban, öltözködésükben, megjelenésükben. Felcseréljük az értéket a bóvlival, a jó hírt a pletykával, az udvariasságot a tahósággal. Hova tűnt Szent István öröksége? Hova tűnt az a nép, amely szenteket termett, amely nem ijedt meg ellenségeitől? Valamint szorgalmas és becsületes munkával úgy haladt előre, hogy irigyelte és félt tőle Európa. Nézzünk ma jól bele Szent István szemébe, érezzük magunkon tekintetét, ne csak ünnepeljük őt, hanem kövessük is. Ahogy mondtam, hajlamosak vagyunk Szent István életművét néhány látványos, ma úgy mondanánk kampányszerű döntésre leegyszerűsíteni. Az államrendszer kiépítése, az egyházmegyék megalapítása, szigorú törvények meghozatala, a keresztény nyugattal való kapcsolatfelvétel, bár kétségkívül fontos, a magyarság életét évszázadokra megalapozó rendelkezés, mindez azonban eszébe sem jutott volna Szent Istvánnak, ha nincs meg mindezek előtt és mindezek mögött személyes meggyőződése, elhivatottsága jelleme. Azt tette át gyakorlatba, ami őt személyesen megragadta. Először saját maga lett fegyelmezett keresztény magyar, és csak ezután állította mindezt mások elé követendőnek. Ő nem az a vezető, aki azt mondja, menjetek előre, és hátul kényelmesen nézi az eseményeket, hanem az, aki azt mondja, utánam, és mutatja példáját. Életszentségét éppen ez a hitelessége alapozza meg igazán. Ünnepségeink országszerte Szent Istvánt, mint államférfit elemzik. Mi nézzük meg egy kicsit a hívő embert. Szent István rendszeresen gyakorolta hitét. Naponta imádkozó, szentségekkel élő ember volt, akit rabul ejtett Krisztus szeretete. Tudta, hogy nem ő a világ közepe. Királyként is tisztában volt vele, hogy egyszer majd el kell számolnia Isten előtt mindazzal, amit tett vagy mulasztott. Ezért nem a saját emberi elképzeléseire akarta alapozni egy nemzet életét, hanem Isten törvényeire. Az anyaszentegyházat sajátjának érezte, azonosult Krisztus Urunk akaratával, aki egy konkrét közösségen keresztül akar jelen lenni a világban. Egyházának István mindvégig alázatos, egyszerű tagja maradt. Tudott újrakezdeni, nem omlott össze akkor, amikor valami nem sikerült. Egy évezred távolságból mi szeretjük nagyon idillinek elképzelni országunk történetének kezdetét. Pedig a pogánysággal folytatott küzdelem, a belviszályok és saját családi életének személyes megpróbáltatásai egyáltalán nem egy egyszerű, zökkenőmentes hétköznapokról árulkodnak. Az egyik legfájdalmasabb ezek közül Imre fiának elvesztése, akit élete derekán ragadott el a halál. István ekkor sem dobta el hitét és elveit, hanem az új helyzetben is kereste Isten akaratát. Istvánt tehát erényei alkalmassá tették arra, hogy egy nemzet kollektív tudatára még mindig 1000 év távlatából is jelentős hatással lehessen. A példabeszédek könyve azt ígéri, hogy egyenes lesz az útja azoknak, akik Istent követik. Most láttuk az előbb, hogy Szent Istvánnak, mint embernek nem volt egyáltalán egyenes az útja. Többször hibázott életében, sok minden nem sikerült neki. Mit is ért a Biblia tehát egyenes úton? Az egyenes út ígérete nem tökéletességet vagy problémamentességet jelent, hanem célirányos kitartást. Szent Pál azt kéri az efezusiaktól, újuljatok meg lélekben és érzéseitekben, öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló igaz és valóban szent teremtmény. Ez napi feladat, ez munka, István ezt naponta gyakorolta. Ne felejtsük, ez ránk is igaz. A szikla példáját adja elénk az evangélium, ami maradandó, szebben azzal, ami múlékony. Szent Istvánnál azt látjuk, hogy a közélet és a magánélet egységben van egymással. Ugyanazt mondja odakint, a reflektorfényben, mint amit megél a hétköznapokban. Mi, magyarok, szeretjük magunkat meghatározni. Fontos lenne, ha nem valaki ellenében határoznánk meg magunkat, éppen elég büszkeséggel tölt el bennünket mindaz az érték, amilyet történelmünk felmutat számunkra. Ne felejtsük, sziklára építeni egy hazát úgy kell, hogy előbb sziklára építem a saját és szeretteim életét.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lucci Tamás atya, az Egri Évseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára, Szent István király személyéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kigyulladt a Magyar Honvédség egyik Gripen típusú vadászrepülőgépe Szolnoknál. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája előbb mindent megtett, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet, majd katapultált. Megsérült a gerince, a Szolnok mellett kigyulladt gép pilótájának a katapultálás során, a tisztet megműtik, közölt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház az MT-vel. Hozzátették, hogy a pilóta jól van. A pilóta lelki nyugalmának, felkészültségének, magabiztosságának, a honvédség és a tűzoltók gyors reagálásának köszönhető, hogy nem esett kár a civil infrastruktúrában a vadászgép lezuhanásakor, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a Facebookon. Ruszin-Szendi Romulus közölte, a vizsgálatokra valószínűleg Svédországból is érkeznek szakértők, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. A paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte még reggel Magyar Péter a Facebook oldalán. Megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Még 2 nap és elérjük a közel 2000 megawattos teljesítményt, ismertette a miniszterelnök. Korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése, emelkedik a vízszint és a bárkák süllyesztése is befejeződött. A magyar diplomácia a Tisza kormány megalakulásával rég nem látott lehetőséget kapott a szövetségesi kapcsolataink és Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére, emelte ki a miniszterelnök azt követően, hogy misszióvezetői értekezleten köszöntötte a magyar nagyköveteket, főkonzulokat és a külügyminisztérium vezetőit. Magyar Péter azt írta, azt kérte tőlük, soha ne felejtsék el, hogy nem egy minisztériumot, egy külügyminisztert vagy egy miniszterelnököt képviselnek, hanem az 1026 éves Magyarországot és minden magyar honfitársunkat. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők az utolsó munkanapon választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napirend előtt. 3 jelöltet hallgat meg az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára, közölte a bizottság Tiszás elnöke a testület zárt ülése után. Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid nevét sorolta fel Hantos István. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció, emellett közölték azt is, az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezik az Alkotmánybíróságnál. 204 mm-re nőtt mostanra a vízhiány a szegedi térségben a talaj felső 1 méteres rétegéből, és hogy ez milyen mértékű szárazságot jelent, azt jól szemlélteti a Hungaromet térképe. A meteorológiai szervezet színskáláján az utolsó sötétvörös színnel jelölt mértékegység a 175 és 200 mm közötti érték. A szegedi régió 204 mm-éhez viszont ez a szín már nem volt elég, ezért azt a területet egyszerűen fehéren hagyták. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be a miniszterelnök a hétvégén. Magyar Péter szerint a jogszabályokat a paksi munkálatok lezárultával, vagy azzal párhuzamosan, példátlan gyorsasággal terjesztik be. Úgy fogalmazott, az ország már túljutott azon a ponton, amikor még lenne idő a klímaváltozás okozta válság kezelésére. A cél a mezőgazdaság, a folyók, a tavak és a megszokott életkörülmények megőrzése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kabinet, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Aláírta a Gubacsi híd új hídszerkezetének és a csatlakozó vágányhálózatnak a megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést, így megkezdődhet az újjáépítés, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, a hídon 2014 óta mindössze óránkénti 5 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben, pedig ez hazánk egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, ahol az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át. A munkálatok 21 milliárd forintból készülhetnek el 2029-re. Végül az időjárásról. A Dunától keletre majd még általában derült lesz az ég, így csapadék nem hullik, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Vasvári Bernadett zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Karkus István technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a műsor kínálatot. A 20 órai sávban Találkozás Istennel címmel a görögkatolikus egyház fél óráját hallgathatják meg. A mai adásban a család és házasság témaköréről dr. Papp Miklós görögkatolikus teológus, a Szapiencia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és Asztalosné Elekes Szende pszichológusok elmélkednek. A 21 órai híreket követően elsőként Neil Boyd Egek mit évő legyek című írásának 27. részét hallgathatják meg. Majd a Familiaris konzorció kezdetű pápai buzdításról Prübék László családteológust hallják. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkat hallgathatják meg. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Szabó Ajdát és Misztérium című kötetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár előadásából. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek első részében vendégünk lesz Bernaszkói Busz Katalin, a Szuperszom közhasznú alapítvány kuratórium elnöke. Az adás végén pedig Szondi Sándor népi iparművésszel, az Erdélyi Magyar Örökségdíj idei kitüntetettjével beszélgetünk egy korábbi adásunk ismétlésében. 26

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a görögkatolikus műsorunk hallgatóit, Grunda János vagyok, az összeállításunk szerkesztője. Adásunkban a család és házasság témaköréről dr. Papp Miklós görögkatolikus atya, a Szapiencia szerzetesi és hittudományi főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és Asztalosné Elekes Szende pszichológusok elmélkedtek. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
1: Ez mind nagyon szép, hogy fontos az érett énvédelem, és fontos az, hogy vigyázzak magamra és a határaimra. Viszont azért tudjuk, hogy a gyakorlatban ez nagyon nehéz. Mert ugye a többiek ugye általában nem mosolyogva szó nélkül szokták fogadni a nemünket, vagy a határszabásunkat. Hanem mi az, amivel találkozunk, aki már próbálkozott ezzel, és itt már is egy csomó kérdés felmerül, hogy mit kezdjek azzal, hogyha megsértődik a másik, ha megharagszik, ugye milyen sokszor találkozunk ezzel a következménnyel, mit kezdjek a saját bűntudatommal, azzal kapcsolatban, hogy vajon elég jó keresztény vagyok-e, vagy elég jó ember vagyok-e, vagy ha tovább megyek, mit kezdjek azzal, hogyha érzelmileg zsarol, ha érzelmileg manipulál a másik, mondjuk ilyen mondatokkal, hogy te vagy az egyedüli, akire számíthatok, te vagy az egyedüli támaszom, te vagy egyedül, aki meghallgatsz, akihez mindig fordulhatok, vagy belebetegszem akkor, hogyha nem tudunk rendszeresen találkozni, vagy telefonálni. Úgyhogy lehet, hogy ismerősek ezek a mondatok számunkra. Mi van? Mit kezdjünk ezekkel a kérdésekkel?
2: Visszakérdezik először, milyen a zsarolók személyisége? Tehát hogy kell nekünk ezekhez hozzáállni, hogy ők zsarolnak, míg nem tudják elfogadni a nemet? A lehúztam a rólót, milyen az ő személyük?
1: Hát valószínűleg ők a saját szocializációjuk során nem tanulták meg, hogy vannak másoknak határai, tehát hogy nem tanulták meg tisztelni, vagy egyáltalán észrevenni, vagy tudomásul venni azt, hogy másoknak vannak határai. Nyilván az nagy kérdés, hogy itt milyen fejlődési hatások állhatnak a háttérben, valószínűleg
3: ők is valószínűleg önmagukat nem tudják szeretni, tehát hogy az a téma, amivel indítottuk ezt az egész előadást, ők nem tudják magukat szeretni és tisztelni. Ezen az oldalon nagyon rosszul állnak, és ezért hát belőlünk szívják ki a szeretetet, vagy szeretnék kiszívni.
2: Hát morálisan annyit tudok erre mondani, amikor megsértődnek ránk, meg neheztelnek erre. Egy nevet hadd mondjak, Teréz anyát. Teréz anyára senki nem mondhatja, hogy az nem szeretett az az asszony. Mindenki anyának hívja, és egy darab gyereket se szült. Az az ember oda tette az életét. De azt hiszem, a csütörtök volt náluk az a nap, amikor lehúzták a rolót a cipzárt belülről, és van leprás Indiában bőven, de csütörtökön senkit nem ápoltak. Csütörtökön magukkal kimosták a ruháikat, szentségimádás, csönd. Ha ezt Teréz anya megtehette, és nem hívjuk önzőnek, akkor te is megteheted. Tehát ha pont aki sokat akar segíteni, ő ezt nagyon jól látta, aki sokat akar segíteni, annak kell a csönd, kell a szentség, annak kell egymással az alapvető közösségi kapcsolatokat erősíteni, kell, hogy holnap is tudjak szeretni. Szóval nem önzés ez, amikor ilyenkor védjük ezeket a határainkat. Én rá nagyon szívesen szeretek hivatkozni.
3: Van egy olyan helyzet is, hogy ha én folyton segítek valakinek, akkor ő elustul. Ő nem fog fejlődni, neki nem kell fejlődnie, hiszen rám támaszkodhat, minden megoldódik, én mindent megoldok neki. Tehát igazándiból egy olyan fajta segítés, ami gátolja a másik ember fejlődését, az egyáltalán nem segítés, az annak látszik, de ez egy csúnya önbecsapás. Én nem segítek, hanem ártok ilyenkor. Azt hiszem, hogy ezt kimondhatjuk. És nagyon kell vigyáznunk. Pontosan ezért próbáljuk ennyire sok oldalra

0: arról körüljárni ezt a témát, mert nagyon kell vigyáznunk, hogy a jóság, a segítés fogalmak néha becsapnak minket. Nem annyira egyszerű észrevenni, hogy mi az igazi segítés, és mi az, ami esetleg ártalom a másiknak.
1: A mások haragja vagy sértődése szerintem tapasztalatból tudjuk, hogy nagyon nagy érzelmi teher tud lenni, főleg, hogyha közeli mondjuk családtag vagy rokon részéről érkezik, ugye mondjuk az anyósom részéről, aki elvárná azt, hogy mondjuk minden második napot ebédeljünk nála, vagy akár az anyukám részéről, aki szintén az elvárásait közvetíti felé, hogy mondjuk milyen rendszeresen beszéljünk telefonon, vagy találkozzunk. Tehát egy nagyon nagy érzelmi teher tud lenni, és ezzel kapcsolatban egész egyszerűen azt tudjuk mondani, hogy próbáljuk meg elviselni a másik haragját, vagy a másik érzéseit, és próbáljuk meg tudatosítani azt, hogy ez nem a mi problémánk, hanem az övé. Picit most így visszautalnék arra a részre, ahol a felelősségekről beszéltem, hogy mi a mi felelősségünk, és mi az, ami már nem a mi felelősségünk. Tehát az ő, a másik ember haragja, vagy sértődése hozzátartozik. Tehát ez az ő, mondhatjuk azt, hogy az ő problémája, őróla szól, hogy feltéve, ha nem szándékosan bántottam meg őt. Tehát ki kell bírnunk, el kell tudni viselni a másik ember nehéz érzéseit, neheztelését. És nagyon fontos, hogy a viselkedésemet semmiképp sem a másik ember érzései vagy érzelmi manipulációja irányítsa. Tehát, hogy ne tegyünk meg valamit csak azért, mert mondjuk, ha nem tenném meg, akkor megsértődne rám az anyám, mert ezzel mondjuk benne maradunk ebben az egészségtelen, aszimmetrikus felállásban, ebben a függőségi viszonyban, érzelmi manipulációban. Tehát neki is az a jó, hogyha határt szabok, és hát ez üzenetértékű számára, hogyha nemet tudok mondani valamire.
2: Én azt szoktam csinálni, amikor ilyen indulatosan reagál valaki, hogy akkor elterelem a szót másra. Tehát ezt most így elmondtad, nem, és akkor beszéljünk másról. Tehát, hogy azért nem hagyom ott, és nem szakítok meg minden kapcsolatot, de az nem jó. Egy atya azt mondta, nemrég beszélgettünk vele, hogy mikor valaki órákon át mondja magáit, akkor azt mondom, hogy azt lehet mondani, hogy írd le. Tehát te is tisztulsz közben, én se hallgatom hajnalig a bajairat. Érdekel, amit mondasz, majd elolvasod. Te is tisztulsz közben, neked is jót tesz, nekem is jót tesz. Tehát segíteni akarunk, de ezt az érzelmi zsarolást, érzelmi bántást, ezt valahogy ki kellene védni, el kellene terelni, hogy nem, ez nem jó megoldás. Na hát az utolsó diánk ez. Egész este a határokról próbáltunk töprengeni, hogy mérlegelünk, és tartani a határokat, és hadd lépjek egy nagyon nagyot. Azt látjuk, hogy van egy ilyen vízió a világban, hogy az a jó világ, ahol minden határt lebontunk. Mindenféle határt lebontunk. A magánéletnek a határait, a gazdaság határait, a politikai határokat, az ország határokat, mindenféle határt lebontunk, hogy az lesz a jó, ha az egész föld egy nagy népesség lesz. Ez egy nagyon szép utópia, de utópia. Tehát azt látjuk, hogy akkor leszel csak igazán otthontalan. Ha nem lesz szülőföldet, köröd, közösséged, na pont akkor leszel ebben a nagy globális univerzumban nagyon-nagyon magányos. Tehát ez a minden határt bontsunk le, ez utópia, ez illúziónak történik, és szeretném azt mondani, hogy az elkövetkező 100 év, tetszik, nem tetszik, nagyon erről fog szólni, hogy vegyük komolyan a mindenféle határokat. Mondok példát, igenis az ország határ is, de most lépjünk azon túl. A kommunikációs technika miatt ömlik ránk a világ minden híre és reklámja. Minek? És föl fogunk szerelni a számítógépeinkre falakat, tűzfalakat, falakat, határokat. Nem akarok tudni a kínai hekkereknek a reklámairól. Minél nagyobb az áramlás, annál inkább kell a határ. Aztán látjuk, hogy az áruk hogyan áramlanak. Áramlik mindenféle áru ide. És mit tudom én, mennyit utazott az a dél-afrikai szegfű. Dél-Afrikából hozzuk a szegfűt. Miért ne vegyek magyart, ami kevesebbet utazott, és magyar munkahely? Minél inkább az áruk így áramlanak, annál inkább határokat fogunk húzni, hogy azért ez nem normális. És az ember áradattal most ezt látjuk, hogy a repülőgépek miatt könnyű utazni, az emberek áramlanak, és igenis kell itt töprengeni, hogy itt határt ennek hogy húzunk. Tehát most nem kormánypolitikáról beszélek, érti mindenki, hanem felgyorsult az áramlás az információnak, az anyagnak, a technikai termelésnek, a tudásnak, mindennek az áramlása felgyorsult, és az ember érzi azt, hogy ez így nem természetes. És vannak természetes köreink, amiket határokkal fogunk és kell védeni. A másik, amit szeretnék ehhez mondani, hogy egyszer megkérdezte tőlem egy pirulista szerzetes, hogy tessék mondani, az egyház nyílt társadalom? És az ember visszakérdezi ilyenkor, miért egy család nyílt társadalom? Egy család nyílt társadalom, mert nyitott vagyok az összes érkező gyerekünkre, ahány fog születni. Nyitott vagyok, nem vagyok egy zárt társadalom. De mégis zárt, mert nem engedek be akárkit a hálószobámba. Most a család nyílt társadalom, vagy zárt társadalom? Rossz a kérdés, ezt kellene megértenünk, hogy ez az ideológia, ez egy angol száz gondolkodás, ami vagy-vagyban gondolkodik, vagy konzervatív, vagy nyílt társadalom. Vagy-vagy. És az igazi európai gondolkodás nem ez. Az igazi európai az, hogy egy kicsit mindenki konzervatív, mindenki védi a családi emlékeit, a magyar emlékeket, az európai értékeket. Kicsit mindenki konzervatív. Ugyanakkor haladunk, és igenis mindenki nyitott az újra, mindenki liberális, mindenki progresszív. Tehát a két véglet a nem normális. Tehát ez, hogy nyílt társadalom, nem nyílt, rossz a kérdés. Az a jó társadalom, jó család, jó közösség, jó segítő ember, akinél így mondja a pszichológia, hogy rugalmas határok vannak. Hogy értékőrzők vagyunk, vigyázunk a köreinkre, az intim dolgainkra, a szeretteinkre, a lehetőségeinkre, vigyázunk ezekre, de nem fafejűen, és csak az én csoportom a jó, és mindenki mást lenézek, vagy elsziketelődöm, hanem hogy élő kapcsolatban vagyok azért a többiekkel, és nyitott vagyok az újra. Tessenek ezen töprengeni, ez így izgalmas. Egyszerre mindenki értékőrző, és egyszerre mindenki nyitott az újra is, és valahol ezeket a határokat, ezeket igenis tartanunk kell. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, ezt a mérleget néztük ma egész este, és keressük azt, hogy hogy ne legyek önző, és hogy ne legyek önfeladó. Én kívánom mindenkinek, hogy elkezdtük a nagyböjtöt, Krisztus Urunkkal szorosabb kapcsolatba kerül mindenki, és egy kicsit ki melyik végletbe van, tessék a másik oldalra is odafigyelni. Krisztus Urunknak arra a 30 éves csöndjére, készületére, határ meghúzására, aki ilyen nagyon odaadó, önfeladó, és aki pedig önző, annak pedig arra, hogy Krisztus nagypénteken, hogy odaadja magát kitárt kezekkel az egész világért. Odaadja az egész életét. Melyikünk melyik végletben van, Krisztustól tessenek meghallani a másik oldalt, úgy leszünk egészségesek, úgy leszünk igazi Krisztus követők.

0: Beszélgessünk arról, hogy az egyedül állók azok hogyan legyenek jól szülők, hogyan működjenek ők maguk jól, és a gyermekeik felé ők hogyan legyenek jó szülők. Nyilván azért dugja össze a fejét a pszichológia és a teológia, meg a morálteológia, mert ez egy nem könnyű élethelyzet. És segíteni szeretnénk, akár mi magunk szenvedünk ebben, akár a testvéreink, a barátaink, a rokonaink, hogy hogyan álljunk melléjük jól, és miket tudunk mondani, és miket nem szabad mondani. Azzal szeretném kezdeni, hogy sokféle ilyen helyzet lehet, hogy valaki egyedül van, egyedül neveli a gyermekét. Ilyen lehet, hogy valaki elvált, ilyen lehet az, hogy valaki megözvegyült, ilyen lehet az is, hogy valaki leányanya, és így szüli és neveli a gyermekét. Sokféle élethelyzet lehet. A statisztikai hivatal szerint a gyermekek 16%-a érintett. Olyan nagyon nem fogjuk az eseteket szétszedni, tehát ettől általánosabbak leszünk, de amit nagyon szeretnék az elején elmondani morális szempontból, hogy itt két szakaszról van szó. Egyrészt, hogy valaki eljutott odáig, hogy egyedülálló, és egyedül neveli a gyermekét, másrészt, hogy mit csinál utána. Ez két életszakasz, és hogy mondjam, két morális értékelést von maga után. Meg lehet, hogy valaki ártatlan abban, hogy őt elhagyták, megerőszakolták, és így neveli a gyermekét. Meg lehet, hogy valaki, hogy mondjam, itt etikailag, mire eljut a piros vonalig, etikailag ártatlan. És az ember azt mondja, hogy etikailag te ártatlan vagy. Viszont utána neked ugyanúgy dolgod töprengeni azon, hogy hogyan cselekedjek jól. Tehát azért, mert ártatlan vagyok, mert elhagyott a házastársam, nem ment fel az alól, hogy etikailag én is tegyek a jó helyzetét. Tehát nem akarjuk az ártatlanokat fölmenteni, hogy ők kényelmesen a sebeiket nyalogatva, ők ártatlanok, áldozatok, és nem tesznek semmit, és elkényelmesednek. Tehát szeretnénk őket is noszogatni, hogy tessék, te felelős vagy, hogy mit teszel ezután. És a másik oldalt is szeretném mondani, lehet, hogy valaki bűnös abban, ahogy eljutott odáig, hogy egyedülálló. Hogy ő volt a megcsaló fél, bűnösen tehet arról, hogy ilyen élethelyzetbe jutott, hogy leányanya lett, és bizony itt van bűn, ami miatt ő felelőtlen szexuális magatartás, ami miatt ilyen helyzetbe jutott. Lehet, hogy van bűn, amíg eljutott a piros vonalig, de nem szabad azonosítani a későbbi életszakaszt ezzel a morális ítélettel. Azaz nem szabad megbélyegezni. Meg lehet, hogy valakinek vannak bűnei, míg eljutott a piros vonalig, és utána hősies lesz. Hősies abban, ahogy vállalja a gyermeket, nem megy el abortuszra, fölneveli a gyermeket. Tehát etikailag azt kell mondanom, hogy hősies lesz. Tehát értjük, akármilyen élethelyzet van a piros vonal előtt, hogy bűnös vagy ártatlan, a vonal után vagyunk, mi most nem akarunk ítélkezni ezen az előadáson, hanem mindenkit serkenteni szeretnénk, hogy ne nyugodjon meg kényelmesen a babérokon, hanem neki van morális tennivalója. Ferenc pápa azt mondta, ezekre a sérült élethelyzetekre, törékeny élethelyzetekre, hogy a kegyelem az ilyen élethelyzetekben is működik. Ezt nagyon fontosnak tartjuk. Tehát lehet, hogy bűnösen jutott ide. De értjük, az Isten nem tagadja meg a kegyelmet ezektől az élethelyzetektől sem. És bizony Ferenc pápa nem győzi hangsúlyozni az irgalmat, hogy van ezekben az élethelyzetekben is, így mondják, konstitutív érték. Azaz nem mindenestől fekete, meg bűnös, meg nem tudom milyen, hanem lehet itt az ő életében ezután érték, és ezt el akarja az egyház ismerni. Tehát ilyen élethelyzetekben is működhet a kegyelem.
1: Nagyon jó az, hogy örömhírrel kezdjük ezt a kényes témát is, és a pszichológia is tud csatlakozni ez az örömhírhez, mert azt mondhatjuk, hogy hála Istennek egy nagyon nagy alkalmazkodó készséggel vagyunk megáldva. Van egy erős lelki immunrendszerünk, amit szakszóval rezilienciának nevezünk, és ez az alkalmazkodó készség segít bennünket, hogy regenerálódjunk, hogy felépüljünk egy-egy veszteség, egy-egy trauma után, és mondhatni, hogy a veszteség feldolgozását követően a jóllét szintünk akár visszaállhat az eredeti állapotban. Úgyhogy van remény, van élet a válás után is, és a gyerekek így is tudnak fejlődni, és így is egészséges felnőtt válhat belőlük. Most megint csak kutatásokat szeretnék megemlíteni, amelyek szerint a válás hatása elsősorban rövid távon érződik, vagy rövid távon káros a gyerekre. Hosszú távon nincsenek feltétlenül különbségek az elvált és az együtt élő szülők gyerekei között, ami azt gondolom, hogy nagyon jó hír számunkra.
2: Persze, hogy eljussunk erre a pozitív állapotra, amiről Szende beszélt, nagyon fontos, hogy jól csináljuk egyedül a gyerekkel, és erről fog szólni a mai esténk, hogy hogyan tudjuk úgy ezt az élethelyzetet megküzdeni, hogy aztán a gyerekeink, meg mi magunk sem sérültként kerüljünk ki belőle, hanem épségben, egészségben, minden szempontból. És végigvesszük a teendőinket. Mindenképpen a veszteség feldolgozással kell kezdenünk. Mindenfajta egyedül álló élethelyzet gyásszal jár. Még azok is egyfajta gyászt élnek meg, akiknek sosem volt társuk, és úgy nevelik a gyereküket. Nekik el kell gyászolniuk egy valaha reményteljes páros életet, vagy egy épp családot, amit nem tudtak soha megvalósítani. Akiknek meghal a házastársuk, vagy elválnak, nekik pedig több szinten kell elgyászolniuk sok mindent. Nem csak a társukat veszítik el, hanem társadalmi szerepüket is, rutinjaikat, élethelyzetüket, esetleg egy csomó anyagi veszteség is terheli őket. Tehát, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, és hogy a gyász nem egyik napról a másikra zajlik le. Most átugorjuk a különböző szakaszokat, ezekről már korábban beszélgettünk az elmúlt években. A végeredmény, ahova szeretnénk eljutni egy sikeres gyász után, hogy el tudjuk engedni a veszteségünket, és meg tudjunk bocsátani. És hát ezek nagyon-nagyon súlyos szavak most, mert mind a kettő borzasztó nehéz. A megbocsátás ráadásul három szinten zajlik. Meg kell bocsátanunk önmagunknak, meg kell bocsátanunk a másiknak, akár azt is, hogy meghalt. És meg kell bocsátanunk Istennek, akit nagyon sok esetben vádolunk az élethelyzetünk miatt. Nyilván van, amikor ehhez segítségre szorulunk, majd azért erről is lesz még szó.
1: Ebben a gyász folyamatban, ami hát sokszor lehet igen hosszadalmas, sajnos sokan folyamodhatnak olyan módszerekhez, vagy olyan viselkedésmódokhoz, amelyek hát nem segítik, vagy éppen károsítják magukat is, illetve a veszteség feldolgozását sem viszik előre. Ugye például sokan beleragadnak a rágódásba, vagy az önvádba, leragadnak a múltbéli hibáik körüli forgásnál, ami ugye egy meddőkörforgás, mert nem visz előre. Vagy még rosszabb, hogyha a gyűlölet fogságában élnek. Ugye ez a gyűlölet irányulhat egyrészt önmaguk fele is, mondjuk ha nem tudnak megbocsátani maguknak, vagy irányulhat a volt házastárs fele, vagy a volt társ fele, aki elhagyta őket, irányulhat akár a volt anyós-após fele, de ez nagyon mérgező, mert ugye pontosan a megbocsátást akadályozza, és végső soron az elengedést, a gyógyulást. Illetve vannak, akik rossz vagy nem egészséges megküzdési módokkal próbálnak ezekkel a helyzetekkel, vagy ezzel a helyzettel szembenézni, mire gondolunk. Hát például ugye vannak, akik szó szerint alkoholba folytják bánatukat. Sajnos ugye az alkohol az nagyon gyakori, idézőjelben megküzdési mód, ugye hazánkban is, vagy éppen kicsapongó, önpusztító életmódba menekülnek, ugye ezt is látjuk magunk körül, hogy kapcsolatból kapcsolatba menekül valaki, ugye főleg azt hiszem, hogy a férfiakat érinti talán inkább ez a helyzet, mint idézőjeles megküzdési mód. De ez ugye azért nem jó, mert pontosan a veszteséget, a fájdalmat fedi el, és emiatt megakasztja a gyász folyamatot.
0: Morálisan azért nagyon nehéz ott a mélyponton, mert az ember értékeli a múltját, és attól szeretném óvni azokat, akik mélyponton vannak, hogy ne az egészet bánják meg, tehát ne az egészet tartsák rossznak, hanem hát azt az utóbbi szakaszt, ami miatt ide jutottak, de az egészet nem. Tehát, hogy az hazugság, hogyha ha az egészet letagadom, hogy rossz volt az egész, és mindenestől az egész rossz volt, ez hazugság. Másrészt azt kell mondanom, hogy hát elkezdjük a másikat démonizálni, hogy rossz a másik, mindenestől rossz, és hát ha majd később ki kell alakítani, hogy a gyermeket mégiscsak lássa az a másik is, ha én magamban mindenestől rossznak tartom a volt házastársamat, vagy a gyerek apját, anyját, akkor nehéz lesz együttműködni, megegyezni arról, hogy hogyan is csináljuk ezt a következő szakaszt az életünkben, mert ott belül én teljesen démonizálom őt. Tehát azt mondom, ne hazudjon az ember magának, ami igaz volt, ami érték volt, ami szép volt, és ami jó a páromban, a volt páromban, azt ismerjem el továbbra is értéknek. Ne hazudjak, és így könnyebb lesz a későbbi együttműködés is. Természetesen a veszteség feldolgozása, a mélypont az, olykor igényelhet szakembert, és azt mondjuk, hogy tessék elmenni lelki szakemberhez, aki járt már ilyen mély bugyrokban, és tud neked segíteni, milyen zsákutcákban ne menjél bele, és körülbelül merre van a jövő. Amit a spirituális szempontból a teológus el tud mondani, hogy néhány dolog, amit tud ebben segíteni a pszichológus szakember mellett. Először is azt mondom, pihenni kell. Igen, és azt a sok feszültséget, mire eljut az ember odáig, hogy na új életet kezdek, most elváltan, vagy megszületett a gyermekem leányanyaként, vagy özvegyen, temetés után, tehát mire eljut az ember odáig, hogy na most akkor új életet kezdek, ki kell pihenni magunkat. Tehát a test ellenében nem lehet jól élni. Ha a testem ellen felem, akkor nem fog menni. Tehát igenis, itt ez nem önzés, hanem itt nagy munka vár rád. Pihent ki magad, a feszültségeidet, a volt házastársaddal, meg a gyász emléket, ki kell pihenni magad. És ennek ideje van, módja van, kinek mi esik jól, de nem szabad sajnálni magunktól a pihenést. Aztán hát Jónás. Itt nem arról van szó, hogy a mélyponton nekem szedd össze magad, gondold át az életed, és nekem kell romjaimból újjáépíteni magam, hanem hogy kapaszkodom az Istenben. És Ferenc pápa nem győzi hangsúlyozni, hogy irgalmas az Isten, van irgalom mindenkinek, akár te vagy a nagyon bűnös, akár te vagy az ártatlan. Az Istennek van irgalma mindegyik őtök felé, csak hát azt őszintén keresni, és őszintén kapaszkodni. A Szent Jónás az nem csak arról szól, hogy megbánom azt, hogy én most ide jutottam, és én vajon ebben hogyan vagyok hibás, hanem a Jónás egyben, hogy mondjam, kapaszkodás az Istenben. Hogy Uram, vigyél ki a mélypontról, ragadj meg engem, támasz fel halottaimból, és csináljuk veled együtt, kezdjük ezt az új szakaszt veled együtt. Tehát, hogy mondjam, a Jónásban van sírás és könnyek, de van húsvét, van tovább, föl lehet még innen támadni. Aztán beszélgetni kell. Nyilván a Szent Háromság képére vagyunk teremtve, és jól esik beszélgetni. Persze a baráti körnek ez lehet, hogy unalmas, hogy már ötödször mondod ugyanazokat a történeteket, és már tudjuk. De hadd mondjam barátoknak, hozzátartozóknak, rokonoknak, hogy legyen türelmetek. Hadd mondja, ahányszor elmeséli a történeteket, ő közben gyógyul. Hadd mondja, újra értelmezi, és nyilván, ha nagyon betegesen, rosszul értelmezi a dolgokat, akkor segítek neki, hogy ezt ne mondd, ez nem jó, ebben ne lovagold bele magad, de a beszélgetések segítenek neki értelmezni, több szemszögből látni a dolgokat. Nyilván azt féltjük, aki magába folytja, vagy alkoholba, egyedül akarja megoldani a gondokat. Aztán hadd mondjuk a gyászmunkához, hogy türelem. Legyél már türelmes magadhoz. Itt nagy hurkok vannak, nagy lecsúszások, föltámadások, itt nagy hullámvasút van a gyászmunkában, és hát mindannyian tudjuk, hogy ez legalább egy év. Az első karácsony nélküle, az első húsvét, az első házasság évfordulót, az első temetési évforduló, ez egy nagy hullámvasút, és az első év, amíg mindenen átmegyünk, hát bizony itt lesz minden. Türelem magaddal szemben. Már megint elsírom magam, már megint dühös vagyok, már türelem, nyugalom, a gyászmunkához idő kell. Aztán nekem vesző paripám, amit sokat mondok, hogy te most keresed életednek az új igazságát. Tehát most, hogy a GPS mondja, újra tervezés van, hogy ez bűnösen nem megy. Keresem azt, hogy Istenem, nekem, az én életemnek a következő szakaszban mi az életem igazsága. És ha itt nekiállok erkölcstelen kapcsolatokba, könnyen túlteszem magam, és nekem már úgyis mindegy, és akkor menekülök ilyen könnyed kapcsolatokba, menekülök bűnös időtöltésbe, játékba, játékszenvedélybe, vagy ez bármi lehet, hogy az nem segít. Az igazságot megtalálni bűnös módon nem lehet. Az igazság megtalálása az nem csak intellektuális és pszichológiai folyamat, hanem az egy teológiai folyamat. Olyan sokat imádkozunk, hogy Istenem, taníts meg engem a te igazságaidra. A te igazságaidra. És ez bűnösen, tehát tartom a mocskos kezemet abba az Isten, hogy tegye bele az igazságot. Tehát ez minden élethelyzetre vonatkozik, mikor nagyon lekvár helyzetben vagyunk, akkor könnyen elengednénk magunkat, és megengedünk bűnöket magunknak, na pont akkor nem kell. Mert most nagyon újra kell gombolni az egészet, és bűnösen nem fogod látni az igazságot. Tehát igenis azt mondom, hogy maradj tiszta.

0: Imádság. Hát itt egy nagy beszélgetés van az Úristennel is, és a szamariai asszony ikonját raktam ide, ahol aztán ennek a nőnek van mit újra gondolni, és akik ilyen egyedülállók így maradtak, vagy így történt az életük, azok érezzék már azt, hogy az Úristen ilyen szeretettel akar velük beszélgetni. Ahogy ezzel az asszonnyal. Tehát nem olvassa a fejére, hogy milyen bűnös asszony vagy te, hány férjed van meg, milyen rendetlen meg, nem is vagy rendesen vallásos, nem ráolvas a fejére, hanem elkezd vele szeretettel beszélgetni. Adj vizet, hozd ide a férjedet, elkezd vele szeretettel beszélgetni, hogy ne érezze már azt, aki bármi miatt így maradt egyedül, hogy rám haragszik az Isten, én nem is vagyok méltó, elítél az Isten, hanem szeretne veled szeretettel beszélgetni. Csak ahhoz ülj már le, ahhoz a kúthoz. Hát én azt szoktam mondani, hogy egy szent kávéra, ülj már az Istennel. Egy kicsit az Isten szeretettel hadd szóljon hozzád, hogy ez történt, B-terv. És akkor hogy csináljuk? Szeretettel akar veled az Úristen találkozni.
1: Hát akkor hogy csináljuk? Sorra vesszük, hogy mi mindenre kell figyelnünk, amikor elkezdjük az építkezést, és ez az építkezés arról fog szólni, hogy a B-tervet kibontjuk, lezárjuk az életünk eddigi szakaszát, és akkor most valami nagyon szépet próbálunk a második szakaszból is kihozni. Nem megy másképp, és az előző dián is már volt róla szó, hogy hát a testünkkel törődni kell. És nem csak pihennünk kell, hanem úgy általában az egészségünkre vigyázni. Komolyan venni az étkezést, az alvás mellett, mozogni, ápoltnak maradni, tehát hogy ne hanyagoljuk el a külsőnket sem. Igenis, ugyanúgy öltözünk csinosan, vagy még csinosabban. Jó, ne váljunk vásárlásszenvedély rabjává, nem erre gondolunk, hanem egy egészséges ápoltságot tartsuk meg, ne hagyjuk el magunkat. És amikor arról beszélünk, hogy a feszültséget oldani próbáljuk, amiből bőven van amúgy is, de itt aztán még több, akkor figyeljünk arra, hogy a valódi feszültség oldó technikákkal éljünk. És a vásárlási szenvedély jutott eszembe, meg mindenfajta ilyen típusú szenvedélyes cselekedeteink, amelyek csak látszólag hoznak örömöt. Azok nem feszültségoldó dolgok, vagy amikor századszor is rámegyünk az internetre, meg kattintgatjuk a tévé kapcsolóját, azt hiszük, hogy pihenünk. Nem, ott valami más történik az agyunkban, ott inkább felpörög az agyunk ilyenkor. A valódi feszültségoldás, ami a stressz reakciót is oldja bennünk, itt látszik egy felsorolás, nem teljes felsorolás, de azért néhány ötlet, amitől tényleg oldódik a feszültségünk, és egészségesebbek leszünk, és pihen a szervezetünk a mozgástest mozgás által. Még nem volt előadásunk, ahol nem került szóba, tehát ez most mi nem testnevelési egyetem vagyunk, ennek ellenére ez mindig előkerül. Tehát rendszeres testmozgás, zenehallgatás, olvasás, időtöltés barátokkal, alkotó tevékenységek. Be lehet iratkozni bármilyen alkotó hobbira, állítólag óriási kínálat van. Hát persze időnk pont nem lesz rá. De hogy tudnunk kell, hogy ezek a tevékenységek pihentetnek, vagy pedig a természetjárás. És mindezekben általában ott van a csönd. A csönd önmagában gyógyít, és a meditáció, egy egészséges meditatív állapot szintén oldja a feszültséget, és erre óriási szükségünk van, hogy aztán meg tudjunk küzdeni az egyéb nehézségekkel.
2: No, hát akkor folytassuk az építkezést. Egy nagyon fontos téma ugye az önértékelés építése, azért, mert a társ elveszítését követően nagyon gyakran összeomlik az önértékelés. Mert ugye, mint hallottuk korábban, nem csak a társat veszítjük el, hanem sokkal többet. Tehát ez egy sokrétű veszteség, és nagyon sokszor az ember önmagát is egy nagybetűs kudarcnak éli meg, egy vesztesnek ilyenkor. Úgyhogy romokban hever az önértékelés, amit fel kell építenünk. És azt látjuk, hogy nagyon sokan a veszteséget követően önmagukat elváltként, illetve özvegyként határozzák meg. Ezzel akkor van probléma, hogyha csak az elveszített kapcsolaton keresztül határozzák meg magukat, mivel hogy az az igazság, hogy többek vagyunk, mint elváltak vagy özvegyek. Tehát, hogy ez az identitásunknak csupán egy szelete, de az identitásunk a az önértékelésünk, a jólétünk az sokkal több forrásból merítkezik, az sokkal több pilléren áll, mint ez a kapcsolat. És hát arra kell rátekinteni, hogy mi az, ami működik az életünkben, mert nem igaz, hogy minden összeomlott. Nagyon sok minden lehet, hogy nagyon jól működik az életünkben, lehet, hogy van egy munkánk, amiben értelmet találunk, lehet, hogy a munkahelyen főnökként függnek tőlünk emberek, ránk vannak bízva emberek, adunk magunkból másoknak. Lehet, hogy van egy nagyon klassz hobbink, ahol alkotunk, létrehozunk valamit. Van egy nagyon jó vallási közösségünk, ahol oszlopos tagok vagyunk, és ahol szolgálunk. Tehát az a hírünk, hogy nagyon sok területen szükség van rád, így egyedülállóként is, akár a gyerekeidnek, akár az idősödő szüleidnek. Tehát szükség van rád, és észre kell venni az életednek a többi területeit, többi területét is.
1: És egy nagyon fontos megjegyzés, amit a pszichológia napjainkban kezd felfedezni, hogy az önértékelésünket kevésbé tudjuk felépíteni úgy, ha dicsérgetjük magunkat, hogy hú, de klassz vagyok, de jó vagyok, de szuper vagyok, hanem sokkal fontosabb, hogy önmagunkkal együttérző legyünk. És főleg egy veszteség után hajlamosak vagyunk magunkat ócsárolni, bántani, ostorozni, rugdalni. Tehát nem csak a veszteség után. És ha az ember megtanul önmagával együtt érezni, tehát egy kicsit úgy bánni magával, ahogy egy jó szülő bánik a gyerekével, hogy nem állandóan az ostorral a kézben állni magunk mellett, hanem elfogadni a gyengeségeinket, a kudarcainkat, és magunk mellé állni, hogy meg tudjunk küzdeni velük. Nem tudom, hogy talán érzékelik, hogy ez egy milyen attitűd. Nagyon kevesen vagyunk rá képesek, pedig hihetetlenül sokat számít abban, hogy ne romboljuk szét magunkat még inkább. Nagyon sokszor mi vagyunk önmagunk rombolói azzal, hogy képtelenek vagyunk elfogadni magunkat, magunk mellé állni. És erre azért is szükség van, hogy elfogadjuk, hogy magunk mellé kell állnunk, mert másoknak szükségük van ránk, és főleg a gyerekeinknek szükségük van egy stabil emberre.
2: Egy másik fontos terület, ahol mindenképpen építkezésre van szükség, az a kapcsolataink. Mert ugye a társunk elvesztését követően, vagy azzal együtt óhatatlanul is sérülnek, rombolódnak más kapcsolataink is. És azért fontos ez az építkezés, mert azért fontos újraépíteni ezeket a kapcsolatokat, mert máskülönben az a veszély fenyeget, hogy gyerekeimet fogom terhelni, hogy a gyerekembe fogok kapaszkodni, ő lesz számomra az egyetlen erőforrás, vagy a legfontosabb és egyetlen kapcsolat. Erről majd a későbbiekben fogunk még részletesebben beszélni, hogy ez miért nem jó. Tehát nekünk törekedni kell arra, figyelnünk kell arra, hogy legyenek egészséges, működőképes kapcsolataink felnőtt emberekkel. Például újra kell definiálni a kapcsolatunkat a szüleinkkel. Előfordulhat, hogy egy válást vagy egy megözvegyülést követően átmenetileg rászorulunk a szüleinkre, anyagilag, érzelmileg, vagy más téren, ami normális. Amire figyelni kell viszont az, hogy ne kerüljünk vissza a gyerekszerepbe. Tehát, hogy ne hagyjuk azt, hogy mondjuk a szüleink átvegyék a felnőtt szerepet, a szülő szerepet mondjuk a saját gyerekünk nevelésében. Nagyon érdekes kérdés, hogy mi legyen a volt anyóssal, apóssal. Azt mondjuk ebben a dologban, hogy nem kötelező anyóstól, apóstól is elválni. Vannak jó példák arra vonatkozóan, hogy valaki a válás követően is mondjuk megőrizte a jó kapcsolatot a volt anyósával. Tehát, hogy ez nem törvényszerű, hogy akkor most velük is szakítani kell végérvényesen. A nagyszülők szerepe egyébként is felértékelődhet, hogyha egyedül maradunk szülőként, kicsit előbbre léphetnek a sorban, mert lehet, hogy a szülőnek szüksége van, hogy hát biztosan szüksége van arra, hogy tehermentesítsék őt, hogy időnként besegítsenek a gyerek felügyeletben, akár gyereknevelésben is. Különösen ugye a fiú gyerekek esetén hangsúlyozzuk, hogy nagyon fontos a nagypapa jelenléte, mint férfi minta, mint férfi modell, akivel hát azonosulni tud, hogyha mondjuk az édesapa nincsen jelen. Úgyhogy nagyon fontos a nagyszülőknek a szerepe. Illetve hát a barátok lojalitás konfliktust élhetnek meg, mert hát ugye sok esetben közös barátokról van szó, akik a párként voltak a barátaink. Sajnos előfordulhat, hogy óhatatlanul elveszítünk egy-két szemét, aki úgy érzi, hogy döntéshelyzetbe került. Viszont jó esetben azért marad mellettünk egy-két személy, akinek mi vagyunk fontosak személy szerint, tehát hogy ez akár még megválogatja a baráti körünket.
0: És hát az egyházi közösségben is építeni kell a kapcsolatainkat. Nagyon szeretném mondani határozottan, hogy a Ferenc pápa különösen, hogy mondja, veri az asztalt, hogy mindenkinek van helye az egyházban. Picit azt éreztük, hogy nehogy már magunkra zárjuk az ajtót, hogy az egyházhoz azok tartoznak, akiknek tökéletes a házasságuk, akik minden dogmatikailag úgy hisznek, ahogy előírja a nagy katekézis, akik szentségileg rendben vannak, és még sorolhatnám, nem akarhatunk az egyházból egy ilyen zárt klubot, egy ilyen gettót, hanem kifejezetten Ferenc pápa mondja, hogy hozzánk tartoznak azok is, akik törékenyek, és akik nem kötöttek házasságot, még nem, vagy már nem élnek házasságban, vagy bármi miatt törés van az életükben, hozzánk tartoznak ők is. Tehát egy picit szeretném szigorúan mondani, hogy néha érzünk az egyházi közösségekben, legyen ez felnőtt hittan, legyen ez egyház község, kórus, mit tudom én, ahol vannak ilyen önjelölt csendőrök, akik ezeket úgy csak egy nézéssel is képesek kiebrudalni, és csúnyában is, ezekre nagyon szigorúan szeretnénk rászólni, hogy nem a te egyházad, ez nem a te klubod, hogy súlyos bűn lehet az, hogyha egy embert ilyenkor taszítasz a lejtőn még lefelé. Tehát fogjuk ezeket vissza, jó? Ezeket az önjelölt csendőröket, a mi dolgunk az, hogy mindenféle embernek van helye közöttünk az egyházban. Mikor a II. Vatikáni zsinat gondolkodott az egyház képéről, gondolkodtak arról, hogy hívjuk az egyházat úgy, mint egy új Noé bárkája. És az atyák direkt elvetették ezt a képet, mert a bárka az egy zárt világ. És helyette azt a képet használják, hogy Isten népe, az egy nyitott csapat. Isten népe, tehát ne tegyük zárta az egyházat, helye van ott mindenkinek. A másik, hogy Ferenc pápa az Amoris Laetitia enciklikában, és ugye a püspöki szinódus is most volt a családról, kifejezetten hangsúlyozzák, hogy a házasok hordozzák őket, akiknek bármi miatt törés van az életükben. Nem kell mondanunk, mindenki tudja, anyagilag a legsérülékenyebbek ezek a családok, ahol egyedül a szülő neveli a gyermeket, gyermekeit. A legnehezebb élethelyzetben vannak, el kellett menekülni otthonról, mert agresszív a házastárs, kisemmizett a másik, elveszíthetem a munkámat, és el kell költöznöm másik városba, ez egy nagyon rázós élethelyzet. És azt kéri a pápa, hogy a házasok hordozzák őket anyagilag is, meg nyilván lelkileg is, spirituálisan is. Én azt szeretném mondani, hogy valahogy úgy kellene segíteni rajtuk, hogy úgy elegánsan adni. Tehát nem azt kérdezni, hogy van-e szükségetek valamire, testvérem, barátom, hanem egyszerűen adni és segíteni. Tehát nem megkérdezni, hogy kell-e, hanem csak úgy nagyvonalon, elegánsan adni, és van, aki tud úgy adni, hogy nem megszégyenítve ad, hanem nekem most a Jóisten többet adott, te most lekvárva vagy, lehet ez még fordítva is, és tud nagyvonalúan adni, és aki pedig ilyen nehéz helyzetben van, az ne csináljon már ebből büszkeségi kérdést, hogy nem tudja elfogadni a segítséget. Ismerünk ilyet, aki olyan görcsösen fogad el bármilyen ajándékot, ingyenességet, hogy tessék elfogadni, hadd legyen annak a másiknak is piros pontja a mennyországban. Na, szóval az egyházban dolgunk hordozni őket és segíteni őket. Építeni kell az önbizalmunkat, ahogy mondja a pszichológia, építeni a kapcsolatainkat, és építeni kell hát spirituálisan az Úristennel a kapcsolatot. Hát hadd kezdjük azzal, hogy az Istennel békét kell kötni. Ez még ugye a gyászmunkához, a gyónáshoz tartozik, hogy Uram, eltört az életem. Tehetek róla, nem tehetek róla, de eltört az életem, hogyan tovább? És kétfajta bibliai történetre hadd hívjam fel a figyelmet. Az egyik az, ahol bűnös az ember. Gondoljunk a házasságtörő asszonyra, Zakeusra, arra rengeteg bűnös emberre, akivel találkozik Krisztus, és úgy fölkarolja őket, és azt mondják, hogy történt, ami történt, a bűneid bocsánatot nyernek, menj és járj, mondja a bénának, a lelki bénának is. Mondja az asszonynak, kelj föl, többet ne vétkezzél. Tehát, hogy mindenféle bűnöst fölkarol a mi Istenünk, és azt mondja, hogy menj, és van még neked jövő. A másik fajta történet pedig azoknak, akik, hogy mondjam, ártatlanabbak egy ilyen történetben, szeretnek az ilyen emberek kapaszkodni a vakon születettnek a példa történetébe. Amikor van egy vakon született, és megkérdezik, hogy Uram, ki vétkezett, hogy ő ilyen, ő vagy a szülei, vagy kicsoda, kinek a bűne miatt lett neki ilyen helyzete, és azt mondja Krisztus, hogy senki nem vétkezett, hanem ő ilyen, hogy rajta is megnyilvánuljon az Isten dicsősége. Én vagyok az ártatlanabb, így történt, és nem a bűnt keresem, hanem hogy rajtam ebben az élethelyzetben hogy tud megnyilvánulni az Isten dicsősége. Hogy lám, itt is lehet szeretni. Itt is lehet termékenynek lenni, jé, itt is lehet hinni, nem kell depressziósnak lenni, meg bűnös kicsapongásokba esni, hogy rajtam ilyen életállapotban is megnyilvánuljon az Isten dicsősége. Tehát ki milyen helyzetben van, de vannak olyan bibliai történeteink, amiben tudunk kapaszkodni, és Istennel meg tudjuk találni a békét.

Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a görögkatolikus egyház műsorát hallották, amelyben a család és házasság témaköréről dr. Papp Miklós görögkatolikus atya, a Szapiencia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és Asztalosné Elekes Szende pszichológusok elmélkedtek. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztő műsorvezetője, Grunda János. Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Délelőtt 10 órakor kezdődik a tanévnyitó Veni Sancta az Egri Bazilikában. A Szent Misét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. A misét követően 11 óra 30 perctől Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tart előadást a Katolikus Nevelés Prófétai Távlatai címmel, majd délben Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója, új reménytérképek tervezése a Magyar Katolikus Oktatásban címmel. Délután 12:30 következik a Szent Gellért díjak és igazgatói megbízó levelek átadása, majd 12 óra 55 perckor Ternyák érsek megnyitja a 2026-27-es tanévet, amelynek mottója áldott légy Uram. Rádiónk élőben közvetíti a szentmisét, illetve a teljes program követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján. Kigyulladt a Magyar Honvédség egyik Gripen típusú vadászrepülőgépe Szolnoknál. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája előbb mindent megtett, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet, majd katapultált. Megsérült a gerince, a Szolnok mellett kigyulladt gép pilótájának a katapultálás során, a tisztet megműtik, közölt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház az MT-vel. Hozzátették, hogy a pilóta jól van. A pilóta lelki nyugalmának felkészültségének, magabiztosságának, a honvédség és a tűzoltók gyors reagálásának köszönhető, hogy nem esett kár a civil infrastruktúrában a vadászgép lezuhanásakor, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a Facebookon. Ruszin-Szendi Romulus közölte, a vizsgálatokra valószínűleg Svédországból is érkeznek szakértők, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. A paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte még reggel Magyar Péter a Facebook oldalán. Megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Még 2 nap és elérjük a közel 2000 megawattos teljesítményt, ismertette a miniszterelnök. Korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése, emelkedik a vízszint és a bárkák süllyesztése is befejeződött. A magyar diplomácia a Tisza kormány megalakulásával rég nem látott lehetőséget kapott a szövetségesi kapcsolataink és Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére, emelte ki a miniszterelnök azt követően, hogy misszióvezetői értekezleten köszöntötte a magyar nagyköveteket, főkonzulokat és a külügyminisztérium vezetőit. Magyar Péter azt írta, azt kérte tőlük, soha ne felejtsék el, hogy nem egy minisztériumot, egy külügyminisztert vagy egy miniszterelnököt képviselnek, hanem az 1026 éves Magyarországot és minden magyar honfitársunkat. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők az utolsó munkanapon választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt. 3 jelöltet hallgat meg az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára, közölt a bizottság tiszás elnöke a testület zárt ülése után. Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid nevét sorolta fel Hantos István. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció. Emellett közölték azt is, az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezik az Alkotmánybíróságnál. 204 mm-re nőtt mostanra a vízhiány a szegedi térségben a talaj felső 1 méteres rétegéből, és hogy ez milyen mértékű szárazságot jelent, azt jól szemlélteti a Hungaromet térképe. A meteorológiai szervezet színskáláján az utolsó sötétvörös színnel jelölt mértékegység a 175 és 200 mm közötti érték. A szegedi régió 204 mm-éhez viszont ez a szín már nem volt elég, ezért azt a területet egyszerűen fehéren hagyták. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be a miniszterelnök a hétvégén. Magyar Péter szerint a jogszabályokat a paksi munkálatok lezárultával, vagy azzal párhuzamosan, példátlan gyorsasággal terjesztik be. Úgy fogalmazott, az ország már túljutott azon a ponton, amikor még lenne idő a klímaváltozás okozta válság kezelésére. A cél a mezőgazdaság, a folyók, a tavak és a megszokott életkörülmények megőrzése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kabinet, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Végül az időjárásról. A Dunától keletre majd még általában derült lesz az ég, így csapadék nem hullik, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
4: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek mit évő legyek című írásának 27. részét Tóth Levente előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
5: Gárdonyi Géza, Jánosok vagyunk. János az ajtó félfának támaszkodva állt és pipázott. Az apám ugyan hiába élt 80 esztendeig, mondotta magában. Mit szerzett? Nyomorúságot. És a lecsüggő, rongyos szalmatetőre pillantott. A szalmatető mohos volt, behorpadozott, szakadozott. A házra azonban jobb tető kár is lett volna, vályokház volt. A szélnek bizonyára jó szíve van, hogy állani hagyta. És amilyen volt a ház kívül, olyan volt belül is. A bútorok mind nyomoréklábúak, az ablak üvege itt-ott kalendáriumlevél. És János kedvetlenül nézett a szomszéd fazsindejes házra. Az szép ház volt, gyümölcsfák lombozták körül. Ha nekem ilyen házam volna, mondotta búsan, én volnék a világ legboldogabb embere. De íme. Kocsi robogás hallatszik az úton, s megáll a János kapuja előtt egy hintó. A hintóból kilép a földes úr, és azt mondja Jánosnak. Nekem kell ez a telek. Hogy adod? 500 forintért, feleli János félvárról. A földes úr benyúl a belső zsebébe, és előnyál az onnan 5 szál 100-as bankót. János egy darabig azt se tudja, éle vagy álmodik. Gondolja, ha álmodik is, megveszi a szomszédtól a házat, azzal átmegy, egy darabig alkusznak, végre is a szomszéd eladja a házát. No, én szerencsefűre hágtam, mondja örömmel János. S igaza volt. Az uraság szeszgyárat épített a telken. Fél év múlva megvette a szomszéd telket is. János most már 1000 forintot kapott. No, azt

őnél, csak megtartsa őket az Isten, csak meg ne halljanak. A gyerekek nőttek. Nőtt Jánosnak a vagyona is, de azért János nem tudott aludni. Bíró szeretnék lenni, kiáltott föl egyszer éjjel, szétcsapva az öklével a levegőben, mert minden ember szeretne bíró lenni. Szép méltóság is az. Jánost rövid idő múltán megválasztották bírónak. A bíróság eleinte tetszett Jánosnak. Ezüst gombost mándlit csináltatott, és hosszú mogyorófa pálcát hordott magával. De csak hamar megunta a cigányok miatt. Ő legalábbis azt mondta, mert a cigánynép furfangos és hazug. Igazságos bíró nem ítélhet el cigányt, mert nem tudja belőle kihámozni az igazat. De magában meg azt gondolta, hogy az urak között a bíró a legutolsó. Azonban mégis húzta az igát. Arra gondolt, ha leteszi a bírói pálcát, ismét Kend lesz a neve, és nem Úr. Szeretnék Úr lenni. Sóhajtott föl nehéz sóhajtással. Ekkor úgy érezte, mintha valaki a fülébe súgná. Hát, nincs-e elég birtokod, hogy úri ruhát ölthess hozzá? A szabó csupán csak pénzért dolgozik. János eleinte csak csizmába húzott ruhában járt, később már szivarozott is. Egyszer aztán olyan ruhát öltött, mint a körjegyző. A béresei ekkor már úrnak szólították, újévkor egy más faluból való béres Téns úrnak nevezte őt. János ezt az embert szolgálatába fogadta, és fél mázsa sóval nagyobbra szabta a konvencióját, mint a többinek. Ekkor már a környékbeli urak kezet fogtak vele, s meg is látogatták. Az egyik azok közül tekintetes úr volt. Miért hívták azt tekintetes úrnak? Kérdezte János a jegyzőtől. Azért, felelt az, mert megye bizottsági tag. János egy év múlva megye bizottsági tag volt. Négyes fogaton járt a megyegyűlésekre, tekintetes urakkal komázott és kártyázott. A szolgabíró, aki országgyűlési képviselő akart lenni, fölemelte a poharát és azt mondta Jánosnak, Huncut az úr! Ej, ha én is képviselő lehetnék, szólott János elborongva. Semmi se könnyebb annál, mondta a jegyző. Pénzed van, a nevedet is le tudod írni, kiáltasd ki magadat. Egy hét múlva már ott lengtek a zászlók a faluban. A népnek tetszett az a gondolat, hogy egy belőle való képviselje, de a küzdelem mégis nagy volt. Az utolsó pillanatban egyenlők voltak a szavazatok. Akkor a választási elnök Jánosra szavazott. János felköltözött Budapestre. Ebédelni a Hungáriába járt, fekete kávézni a kioszkba, perte beszélt Károlyi Pistával és Fejérvárival, s az újságírókat a klubban skriblereknek nevezte. Akkor már őszember volt. A homloka ráncos, a kezei reszketők. De még mindig nyugtalan aludt az ágyában. Egy éjjel belépett hozzá egy méltóságos, fehér árnyék. Én angyal vagyok, úgy mond. Láttalak téged, mikor búsan álltál a nyomorúságos kis viskód előtt, és azt mondtad, hogy boldog lennél, ha a másik ház lenne a tiéd. Ekkor elhatároztam, hogy boldoggá teszlek. Én sugaltam az uraságnak, hogy vegye meg a telkedet. Én fordítottam hozzád Boglár Julis szívét. Én kértem neked az úrtól két gyermeket. Érted-e? Én vagyok, aki megválasztottalak bírónak. Én vagyok, aki megyebizottsági tagnak tettelek. Az én voksom emelt képviselővé. Köszönöm. Felelte zavartan János. Mivel érdemeltem meg? Semmivel. Boldoggá akartalak tenni. De beleöregedtem én is, te is. Az ábrázatod most is tele van a gondok ráncaival. Hát még mindig van kívánságod? János fölvett egy szivart az éjjeli asztaláról és rágyújtott.

Ittan mágnásos orrhangon felelte. Miniszter szeretnék lenni. A fehér árnyék csüggetten állott. Íme, mondotta, nem lehet boldoggá tennem egy embert se, mert az ember mindig azt mondja, ha ez meg ez meg lenne, boldog lennék, s ha teljesíteném a kívánságát, újra kíván. Hát vigyen el benneteket az ördög. János fölébredt. Elgondolkodva nézett maga elé, és szólott. Álom volt ez, vagy látomás? Akár álom, akár látomás, igaza van az angyalnak. Már most hát csak arra kérem az Istent, ne kívánjak többé semmit. A telhetetlen. Ezzel is kívánt

0: Gárdonyi Géza, Péter barát. Sok eredeti ember él és hal meg Magyarországon anélkül, hogy valaki följegyezné az emléküket. Pedig az élt ember mindig érdekesebb, mint az, aki csak az agyunkban született. Érdekesebb, mert igazabb. Veszprémben és Somogyban sokat hallottam egy öreg kolduló barátról. A nevét mindig mosolyogva emlegették, s amint a történeteiből összealakult előttem a képe, azt találtam, hogy az öreg úr a magyar humornak és leleményességnek kiváló megtestesülése volt. Sajnálom, hogy akkor nem jegyeztem föl, amiket róla hallottam. Fiatal, éretlen észre nem gondoltam arra, hogy az ilyen embereket rámába kell tenni. 10 esztendő múlva gondoltam rá megint, mikor a spanyol Lazarillo de Tormes életrajzát olvastam. Mennyivel különb alak volt az öreg, és őróla nincs könyv, csak egy pár szállongó, folytonkopó, fakuló adoma. Ezelőtt 3 esztendővel, hogy az arcképe a kezembe került, megint foglalkoztam azzal a gondolattal, hogy a híres Péter barátról könyvet írok. Meg is kértem egy levélben a pápai franciskánusokat, hogy jegyezzék össze nekem, amik az öregről a klastromban fönnmaradtak. De nem feleltek levelemre. Leírom hát azt a keveset, amit én hallottam a Péter barátról. Talán lesznek ismerősei között, akik nem sajnálják az időt és fáradtságot, hogy nekem akármi vázlatosan is megírják, amit az öreg úrról tudnak. A levél megtalál engem akármelyik lapnál, ahova dolgozni szoktam. Péter barát ennek a századnak a derekán volt a pápai Szent Ferenc rendi klastromnak a frátere. A szerzet a hívek adományaiból él. Pétert megtették koldusnak. Kolduló barátnak lenni nem valami úri állapot. Nem is koldul más a rendnek, csak aki a fráterek között a legfiatalabb. Ezt én onnan tudom, hogy egyszer, tán 19 éves voltam akkor, valami szerelmi elkeseredésemben magam is be akartam állani közéjük, s immáron meg is kaptam a pozsonyi rendfőtől a levelet, hogy nyitva áll előttem a klastrom ajtaja, mikor egy jó lelkű pap lebeszélt róla. Tudja-e, mi sors vár magára? Így szólt hozzám. Amint leteszi az engedelmességi fogadalmát, azonnal koldulni küldik. Hát koldulok. De hát tudja, mi az a koldulni? Azt hiszi, annyiból áll, hogy bedicsér a házakhoz, és a hívek rögtön nyújtják az alamizsnát. És elmondta, mennyi keserűség, mennyi megalázkodás kell a kolduláshoz, s hogy a kolduló barát mennyi kegyetlen tréfának van kitéve. A somlyói szüreten csak ugyan magam is láttam egy jámbor kis barátot, akit megrészegítettek az ott mulató fővárosi vendégek, s menyecske ruhában indítottak tovább. Ha nem a Péter barát olyan fából volt faragva, hogy ugyan föl kellett kötni az eszét, aki tréfálkozni akart vele. Nem tért ki az öreg semmi tréfa elől, az ő furfangja mindig fölül kerekedett a tréfálón. Hiszen talán a legismertebb adoma róla az, ami a Vinári Bélőnél történt vele. Ahogy ott tarokkoznak, mert az öreg is szeretett tarokkozni. Azt mondja Péter barát. Igaz is, nagyságos uram, köszöni a szerzet a szép malacot. Hanem mód nélkül búsul az a malac. Folyton hullanak a könnyei. Ha mi búsul? Azért, hogy maga van. A bérlő, aki fogadásban vesztette el a malacot, már előre kieszelte, hogy ezúttal Péter barát rovására fog mulatni a vendégeivel. Hát, hogy ne legyen maga, szólott, adok hozzá egy borjut. Tréfálni tetszik. Nem én? Ott a borjú az istálóban. Van ott 8 is. Választhat közüle. Csak azt kötöm ki, hogy maga hozza ki Péter bácsi. Ebb, aki megbánja, felelt rá az öreg. Fölállott és az istálóra nézett. Látta az óriás komondorokat, hogy sétálnak és fekszenek az istáló körül. Az idő már este felé járt. Péter megvárta, míg elköltik a vacsorát, azután egyszer csak veszi a kalapját, és így szól. No, most megyek a borjúért. A holdvilág már sütött. A bérlő kiállt a vendégeivel a háztornácára. Nem mindennapi mulatság lesz az, hogyan szedik le a kutyák a csuhát a barátról. A barát csak megyen. Amint az istáló felé közeledik, lassan, óvatosan megmordul az egyik komondor, s rá mind a 4 dühös ugatásba fog. Péter barát ekkor legugol. Az 5 kutya ugrálva rohan feléje, és ugatnak bőszülten. A barát azonban nem ijed meg. A fejére rántja a csukjáját, és megindul 4 kézláb vastag brummogással szembe az ebekkel. Az ebek meghökkennek, amint látják, hogy a fekete brummogó állat egyenesen feléjük közeledik. Ilyet tutulossá változik az ugatásuk, s hátrálnak, egyre hátrálnak előtte, utoljára vesd el magad, annyi felé szaladnak, ahányan vannak. Péter barát ekkor kivezeti a borjút az istállóból, és hozzáköti a kocsijához. Mindjárt el is búcsúzik, hogy még azon éjjel hazavigye. Soha, mióta fennáll a szerzet, olyan rakott kocsik nem fordultak be az udvarára, mint a Péter barát idejében. Bor, búza, csirke, lút, pulyka, kacsa, tojás ládaszámra, de még malac is mindig került le egy-néhány a kocsiról. Szedett az öreg úr pénzt és eleséget annyit, hogy akár egymaga eltarthatta volna Magyarországnak az összes franciskánusait. Lerakta a szerzeményt, átadta a pénzt a gvardiánnak, azzal néha még aznap visszafordult, és ment megint az ő területére, amely magába foglalta a Dunántúlnak majdnem minden vármegyéjét. Néha zimankós zordidő lepte meg az elindulás napján. Ilyenkor nem eresztették el a szerzetből az öreget. Ő ezeket az otthon töltött napokat tartotta a legrosszabb napjainak. A klastrom zárt levegője elviselhetetlen volt neki. A kóborlás annyira természetévé vált, hogy még a saját celláját is ridegnek és unalmasnak találta. Aztán ehhez a maradhatatlanságához lehet, hogy a klastromi rend is hozzájárult. Neki, mint fráternek az asztal végén volt a helye, s a tál csak akkor került hozzá, mikor már a fiatal páterek kivették a maguk részét. Hiszen amilyen jó asztal van ott, jutott ő neki jó is, elég is mindenből, de mégis más az, mikor ő a vidéki plébánosoknál, espereseknél, földesuroknál ünnepelt vendég. Péter bácsinak nevezik, a főhelyet foglalja el az asztalnál, tiszteletére pókhálós palackok nyílnak föl, s ő viszi a hangot. A klastromban, hiszen ismerem a pápai barát klastromot, a főhelyen a gvardián ül, s mellette rang szerint lefelé a páterek. Az asztalnál a legutolsó helyet az orgonista fráter, vagy a novícius foglalja el, vagy a kolduló barát, mikor otthon vagyunk. A társas élettestvéries. Nincs közöttük annyi torzsalkodás és vetélkedés, mint például némelyik tanító szerzetnél. Mégis a társalgásban, ha beszélhetnek is a fráterek, illik hallgatniuk. Hát ezt nem állhatta a pirosposgás, örökkön széleskedvű Péter barát. Ha csak olyan szél nem fújt, hogy kifújta volna őt a kocsiból, megindult az ő maga szabta U-betű alakú útjára. A falu, amelyikbe belépett, rögtön megelevenedett Péter barát megjelenésétől. A gyerekek futottak hozzá, az asszonyok meg siettek beterelni az apró marhát az ólakba, a rekeszekbe. Péter barátok minden gyerek számára volt egy jó szava, meg egy szent képe. Az apró cukorból is jutott nekik, de ebből már csak kinek-kinek a maga házánál. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adjon Isten jó napot, balogné lelkem! Látom, használt az orvosság, amit kommendáltam. Bezzeg virulunk, mint a bazsarózsa. Istennek legyen hála, kedvesem! De tisztelteti is Szent Ferenc, hogy meg ne feledkezzék róla. Ebből a sok csirkéből, hogy a dög kerülje az udvart, no egyet a szent szerzetnek adjunk, alambom. Fogjátok meg, gyerekek, hamar azt a fehéret! És míg a gyerekek a csirkét fogják, Péter barát elkérdezősködik a család minden tagjáról. Mert hiszen ismert ő mindenütt mindenkit, a nevéről szólítja még a gyerekeket is, és számon tartja, kivel mi történt. A szomszédban, ahol eladó lány van, már így köszön be. Hol az én gyönyörű gyöngyvirágom, hol az a kis Júci nevű tündér, hadd lássam, mekkorát szépült, mióta itt nem jártam. Na gyere csak elő, gyere galambocskám! Nézd csak, mit hoztam neked az imádságos könyvedbe? Segítsen jó házasságra az Úr Jézus Krisztus lelkem. Hát apád, hogy van, galambom? Kibékült-e már a szomszéddal? Mondd meg neki, hogy ne járjon annyit a kocsmába, azt izeni József, az ő patrónusa a mennyországból. Bezzeg az édes jó anyát szorgalmas itthon. Meg is áldotta az Isten ezt a házat, ő érette. Van itt annyi baromfi, hogy úri háznál sincs több. Dehogy van, Péter bácsi. Hullott is, a kánya is sokat elhordott, nincs nekünk. Dehogy nincs, angyalom. A jó kereszténynek még a földből is előjön. Pi-pi-pi-pi-pi, kis csibém, gyertek csak elő, pi-pi-pi-pi-pi. Szórja már a kukoricát a zsebéből Péter, s futnak a kertekből a csirkék. Lehetetlen oda nem adni neki azt, amelyiket elkapott nagy ügyesen, s átadott a minisztráns gyereknek, hogy tegye a kocsira. Leül egy kicsit, s elbeszélget, kihallgatja, mi történt azóta, mióta ott nem járt a faluban. Amit hall, az neki mind készpénz, amit már a szomszédban fölváltanak. S megyen szép állások között a következő házhoz. Itt éppen a gazda áll az udvaron. No, Ambrus fiam, mondja neki. Nyerítenek ám már a muszkalovak a magyar abrakra. Háború lesz. Hát, készül valami, fiam, készül. Nem tudod-e, hogy fölment az abára? Te bizony tudom. No, hát lesz valami. Most is, hogy otthon voltam, hát egész éjjel ott térgyepeltek a szentatyák a templom kövén, azt imádkoztak, hogy távolítsa el a jó Isten a veszedelmet erről az országról. Tudod, hogy a te Istenben boldogult jó apád is a csatában veszett el. Isten nyugtassa meg szegényt, kár lenne, ha te is árván hagynád a te szép családodat. Isten növelje őket, mint a mezei liliomokat. Péter barát eközben már kiszemelte magának a legszebbik tyúkot, s látva, hogy Ambrus gazda mélyen meg van illetődve, hamarosan rászól a minisztránsra. No, mit állsz itt, mint a bálványkő? Azt hiszed talán, hogy pogánynál vagyunk, uram, bocsá. Kérdezd meg a gazdát, mit szánt a jó Istennek, hogy adja vissza az ég százszorosan, mert megérdemli. No, azt a rossz tyúkot úgy is döglőre konyul a taraja. Fogd el hamar! A gazda ennyi szép szó után nem is sajnálja a tyúkot, csak az asszony mit szól majd, ha megjön. Azonban az aggodalmát elsimítja Péter a család után való jó szívű kérdezésködésével, hogy merre van a Jancsi? Mit csinál az Örzsi? Hát az anyjuk kiépült-e már a betegségéből, vagy a termésre fordítja a beszédet és tanácsokat ad, hogyan, mivel kell javítani. Másik helyen a kisgyereket veszi az ölébe, megáldja, megcsókolja, cukrot ad neki, meg szentképet. Lehetetlen megtagadni tőle, hogy egy kis kacsát el ne vigyen. Ahol beteg van, vagy szerencsétlenség érte a családot, leveszi a kalapját, és megimádkoztatja valamennyit, hogy minden jóra forduljon. Ilyen elérzékenyítés után a tyúk szívesen adódik. De az se ejti zavarba, ha jómódú háznál kis alamizsnát kap. Ott az udvar közepére állva hangosan imádkozik, hogy a jó Isten áldja meg a házat a föld minden javával, hogy mikorra megint erre jár Balog vagy Szabó N.N. házánál, jusson a barátoknak is, maradjon a gazdának is. Talán a legismertebb történet, amely róla fönnmaradt, az, mikor a fösvény asszony a konyhajtó mögé bújt, és azt mondotta a fiával, hogy nincsen senki se odahaza. Péter barát megpillantván az ajtó alól kivöröslő mesztelen lábakat, rábököd a botjával. Mondd meg az édesanyádnak, hogy máskor, ha elmegy, a lábait ne felejtse idehaza. Egy másik ilyen történet, mikor egy kegyes öreg asszony malacot ad a barátnak. Az ura éjjel visszalopja a malacot, és egy kiskutyát tesz helyette a zsákba. Péter barát az úton veszi észre, hogy nem ríj a malac. Kibontja a zsákot, hát látja, hogy kicserélték. Egy kicsit bosszankodik, de csak hamar eszébe jut, hogy a szomszéd faluban lakó földesúrnak megveszett a kutyája. Megyen hát egyenesen a földesúrhoz, és amint leszáll, viszi egyúttal a zsákot is. A múltkor panaszkodott a tekintetes úr, hogy megveszett a kutyája. Hát hoztam én mostan pápáról olyat, hogy nem akadt párja hét határban. Azzal kérezti a kiskutyát. A földes urat persze kedvesen érinti ez a figyelem, és semmi se természetesebb, mint hogy egy szép malacot ad a kutyáért. Így hord ő hol orvosságot, hol oltóágat, magot, izenetet, mindenféle kedveskedést faluról falura. Szereti is őt mindenki. A név virágos nyelvét senki se beszéli az urak közül úgy, mint ő. Kifogyhatatlan a nyájaskodásban és jószívűségben. Egy házat se hagy el jó szó nélkül, az igaz, hogy adomány nélkül se. És mindenki szívesen ad neki, ha csak nem olyan fösvény, hogy még a jó szóra se nyílik meg a szíve. A plebánosoknál szokott megszállani, akik mindig örültek az ő vidám megjelenésének és jó humorának. De csak az asztali vendégséget fogadta el tőlük, hálni már rendesen künhált, vagy a kocsiján, vagy a kocsija mellett a fészerben. A barátok látva az ő dús szerzeményeit mindig gyanakodtak rá, hogy az öreg úr pénzt tartogat magánál. Azonban mikor meghalt, csak 80 forintot találtak a tárcájában. Az az ő kis tarok pénze volt, s bizonyos, hogy abból egy krajcár sem volt a szerzeté.
1: Neil Boyd Egek mit évő legyek című írásának 27. részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 0:05-től megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
3: A lélek útjain.
1: Kedves hallgatóink, a most következő beszélgetésben Pribék László családteológus a keresztény család feladatairól beszél, a szerkesztő Tikovics Ernő.
4: A Familiaris konzorciumban, amit a 80-as szinódusról született meg, 1980-ban volt a keresztény családról szóló első szinódus, abban a püspökök, a világ püspökei szakértői négy feladatot fogalmaztak meg a családdal kapcsolatosan. Az első, hogy a személyek közösségének a kialakítása és fenntartása, a második, az életnek, legyen az a fizikai és a lelki életnek a szolgálata, a harmadik, a társadalomnak az életében való részesedés, fejlődésében való részesedés, és a negyedik, az egyház missziójában és életében való osztozás. Ez a négy nagy feladatot fogalmazták meg akkor a püspöki szinoduson, és tulajdonképpen ez a négy általános feladat, amit a püspök atyák megfogalmaztak, és aztán a pápa a Familiaris konzorciumban meg is jelentetett apostolbuzításként, ez tulajdonképpen a családnak, a keresztény családnak, egy szeretett közösségnek a belső természetéből fakad. És tulajdonképpen ez a négy nagy területet, hogyha nézzük, akkor az első az egy belső pontra koncentrál, hogyan lehet létrehozni a személyek közösségét, a második ebben a közösségből fakadó életre koncentrál, a harmadik már kilép, mint közösség a társadalom irányába, illetve a negyedik viszont az egyház irányában lép ki. Tehát ez a négy nagy feladatot fogalmazták meg, és amit én látok így a 40 év távlatában, hogy a dokumentumnak tavaly volt a 40 éves jubilóma, hogy gyakorlatilag ha ezt a négyet a család meg tudná valósítani, akkor a családoknak a helyzete sokkal erőteljesebb lenne, és a társadalomnak a szövete sokkal erőteljesebb volna ma a világban.
5: Miért kell megvalósítani egy családban a személyek közösségét, hiszen az adott?
4: Ma a világ egyre érzékenyebb az emberi méltóságra, tiszteletre egyik oldalon, másik oldalon meg sokkal mélyebben rombolja le ezt az emberi szemét. Egyrészt vannak szabadságjogok, vannak lehetőségek, hogy az ember tiszteljük a nők munkába állása, vagy a szavazatjogának a megkapása. Ezek mind-mind olyan segítségek, amik ebben az irányban mutatnak. De ugyanakkor a másik oldalt megnézzük, hogy az abortusz hogy terjed, és hogy ezek már emberi jognak gondolják az abortuszt, akkor ezzel viszont rombolják ugyanezt a méltóságot. Tehát maga az, hogy egy ember személy az Isten képmására van teremtve, és ez a képmás mi voltából fakad az, hogy neki tisztelet jár, méltósága van, és ebben, hogy férfi vagy nő, abban nincs különbség a méltóságban, mert egyenlő méltósága van. Ez már nem mindenki számára teljesen nyilvánvaló, és gyakorlatban nem mindig sikerül megvalósítani. Maga az, hogy az egy ember a másik embernek elajándékozza magát, ez egy olyan magasfokú személyiségfejlődési szintet igényel, amire az emberek nagy többsége az élete folyamán nem tesz szert a maga teljességében. Ha nem is törekszik rá, akkor viszont nem tudja megvalósítani. Tehát amikor ezt fogalmazták meg, akkor azt akarták elérni, hogy az ember higgye azt el, hogy ő az Isten képmása, és bármilyen töredékes, bármilyen sebzettséggel is rendelkezik, akkor is képes pici lépésenként egyre inkább ajándékká válni másik számára, mert a második vatikáni zsinat fogalmazott a 24-es pont, Gaudium et Spes dokumentum 24-es pontjába, hogy az ember az egyetlen a földi lény, amely csak akkor találhat önmagára, ha őszintén elajándékozza a saját magát. Tehát egy ember nem tud önmagává válni, ha nem ajándékozza el magát, viszont az elajándékozáshoz meg egy belső erőforrásra van szüksége az embernek. Tehát már maga az, hogy közösséget alkossunk az isteni személyek mintájára itt a földi dimenzióban, ahogy szintén a Lumen Gentium mondja, hogy a család egy családi egyház, egy ecclesia domestica, egy család egyház. az azt jelenti, hogy tükrözze az Istennek az emberiség iránti szeretetét, és tükrözze Krisztusnak az egyház iránti szeretetét. Tehát ezekben nagyon mély tartalmak vannak benne, és ez emberileg nézve szinte lehetetlen feladatnak tűnik, de az Isten minden emberbe megbízik, hogy amit beleteremtett emberi személybe lehetőségeket, abban a képesség is megvan erre. Csak fontos, hogy ezt az Istennel közösen tudja megvalósítani, mert nyilván önmagától az emberre képtelen.
5: Van itt egy felszólítás, amivel kezdődik a harmadik része a Familiaris konzorciónak. Család, légy, ami vagy. Azt mondtad, hogy ez nem egy kifejező fordítás, nem azt fejezi ki, mint amit a dokumentum eredetileg mondani akar?
4: Igen, én angolul tanulmányozhattam 3 éven keresztül ezt a dokumentumot, így elég sokat foglalkoztam az angol fordítással, és az angol fordításban ugye úgy szerepel ez a 17-es pontnak, a Familiaris konzorcium 17-es pontnak az alcíme, hogy Family, become what you are. A család, válj azzá, ami vagy. Egy nagyon erőteljes, inspiratív kifejezés annak, hogy nem pusztán csak legyél valahol egy polcon, hanem dinamikusan nap mint nap tegyél azért, váljál azzá, ami az Isten téged elképzelt. Valósítsd meg azt az ikont, tedd élővé azt a jelet, amit az Isten beléd plántált azzal, hogy létezel a világban. Tehát nem elég csak létezni, hanem létezéseddel válj azzá, akivé lehetsz, akivé az Isten téged elképzelt. Az életnek és a szeretetnek a bensőséges közösségévé váljon a család, mert ugye a szeretet szót azt nagyon sok esetben kicsi szirupos mázzal, ilyen rózsaszín kötbe képzeljük el, de a szeretetnek az a isteni tanítás szerint a Szentírásban és a hagyományban, az életünkben megnyilakozó elemeiben azt lehet látni, hogy a szeretetnek egy nagyon heroikus, nagyon mély, nagyon abszolút dimenziója létezik. Ugye hát az a teológiában ezt az agapé szinttel, szeretet szinttel mutatjuk be az isteni szeretetet a feltétel nélküliséggel, azzal a szeretettel, amely, ahogy Jézus is mondja, képes életét adni a barátaiért, akiket szeret. Tehát a szeretetnek ez az a magassága, amire meg vagyunk hívva, és hogyan tudja megélni a maga életében, az nyilván egy kihívás. A következő pontban az a közösségnek a kezdete és ereje a szeretet. Tehát az az alapelv, ami egyáltalán létre tudja hozni a családot, az maga a szeretet. Tehát szeretet nélkül, amit ez az önátadásból fakadó tettben tudunk elindítani, anélkül nem is jön létre a család. Tehát lehet jogilag beszélni egy családról, hogy két ember, 150 vannak gyerekek is, akkor egy családnak nevezzük, de az isteni tervben a családnak egy sokkal mélyebb valóságát fedezzük fel, ahol a személyek egymással kommunikálnak. A latin szóban ez a kommuniót, amit használunk az áldozásra is. Az egyesülés, amikor két személy egyesüléséről van szó, illetve megjelenik aztán a közösségnek a communitas latin szavával fémjelzett, a mi együttesünknek a valósága. De itt tulajdonképpen, ahogy a pápa írt a Redemptor Hominis körlevelében, hogy az ember nem tud szeretet nélkül élni, értelmetlenné válik az élete. Tehát abban a pillanatban, hogy a családban nem tapasztaljuk meg a szeretetet, akkor az a családnak az a lelki élettere kiülesedik. Ugye Virginia Satir, aki a családterápiának az ős anyja, ő úgy fogalmazott meg, hogy hát naponta kell legalább 8 ölelést kapnunk ahhoz, hogy életben maradjunk. 10 ölelés kell ahhoz, hogy tudjunk szinten lenni, és 12 ölelés kell naponta ahhoz, hogy növekedni tudjunk az ember személyiségünkbe. Ezeket ma már nagyon sok tudomány felismerte, hogy amiről a teológia, az isteni kínálkoztatás beszél, hogy a szeretet az az alapelv, ami nélkül nem működhetünk, mint emberek. Annak ellenére, hogy ezt ma kevésbé mérjük, nem mint a GDP, hogy könnyen mérhető.
5: Mi az, amit még ebből a pontból mindenképpen ki kell emelni?
4: Hát én azt gondolom, hogy a dokumentumban van egy mondat, ami megdöbbentő, hogy a család szeretet nélkül nem élhet, nem gyarapodhat és nem tökéletesedhet, mint személyes közösség. Tehát ahhoz, hogy személyek közösségéről beszéljünk, ahhoz ezt a szeretetben megélt önátadást kell közösségben megélni. Ez nyilván az időt, az energiát, a pénzeket, a lakhelyet, a tudást, nagyon sok mindennek a megosztását jelenti. És ez lehet látni, hogy ha nagyon sok területre kitekintünk, akkor ez önmagától nem fog létrejönni. Tehát ez egy nagyon tudatos elkötelezettség kell, és tulajdonképpen ezért is fontos az, hogy ha Istenre figyelést tekintjük, akkor az feltételezi, hogy egy nagyon mély, bensőséges ima élete van az egyes családtagoknak, illetve a családnak, mint közösségnek. De ezt tudja táplálni az, hogy folyamatosan tudjunk Jézusra tekinteni, és ő követésében kérjük tőle az útmutatást, hogy itt és most nekünk mit kell ahhoz tennünk, hogy az a szeretet megvalósulhasson közöttünk. Ha ezt nem tudjuk megvalósítani, akkor lemondunk az arról napra való lehetőségünkről. Akkor jön egy következő nap, amikor újra Isten azt mondja, hogy kezd el, új nap, új lehetőségeid vannak, benned van a képesség, várlak. Megtehetjük, és megtehetjük azt is, hogy egyéb sok fontos tennivalóink közepette elsikadnak ezek a mélységeink, ami viszont az erő fakadna az, hogy éljük meg a napunkat, mert az életünknek a minőségét azt ezek a szeretett tapasztalatok fogják meghatározni. Tehát ez az a mélység, amire azt gondolom, hogy minden ember a szívem mélyén vágyakozik, hogy amikor a munkahelyre elmegy a családból, akkor is azt érezze, élj át, hogy bár jó és rossz is érheti napközben, hogy valahol őt visszaválják, van, ahol van egy melege, és ez tud minket igazából életben tartani. Tehát amikor ezt nem éljük meg, akkor az életünk kiüresedik, és a pótlékok tömkelege után rohangászva próbáljuk tömködni a szerepeinket, ahol áramlik ki belőlünk az élet. Tehát az összes függésünknek, legyen az munka, alkoholizmus, legyen az drog, a szexualitás, vagy a különböző címeknek a megnyerése, vagy az anyagi eszközöknek a túlhangsúlyozása, az mind abból fakad, hogy a lélek sír, vágyakozik, szomjazik arra, hogy betöltése kerüljön, de az ő betöltését csak lelki oldalon lehet betölteni, kielégíteni ahhoz, hogy ezt ő megélje. Tehát az emberségünknek ez a test-lélek dimenziójában való arányokat, ha elveszítjük, akkor ugyan lehetnek egy kacsalában forgó várunk, és öt Maserati állhat a házunk előtt, és mégis magányosnak fogjuk magunkat érezni, mert ezek nem képesek a lelket táplálni. Azokhoz egy egész más forrásból szükséges bevonzanunk energiákat. Igen, a következő pontban a házastársi közösségről beszél a dokumentumban a Szentatya. Arra a közösségről, ami két embernek egy szabad elhatározásában és döntésével indulhat el, egy kölcsönös önajándékozásból indul el maga a házasságnak a szeretett szövetsége, ami keresztények között szentségi rangon van. És ugye ebben a céljai között ott van benne, hogy a két embernek a szeretet kapcsolatát egy legmagasabb szintre emelje minél folyamatosabban, és eközben ebből a szeretetből emberéletek fakadhatnak az isteni együttműködéssel, és ezek az életeket, a gyermekeknek a nevelése, ez a két célja ugye a házasságnak, és aztán vannak a házasságnak olyan javai, mint az egység és a felbonthatatlanság. Az egység, hogy csak egy férfi és csak egy nő közötti kapcsolatot nevezi az Isten házasságnak, nincs más lehetőség. Ezt az Isten így képzelte el. A másik a felbonthatatlanság, amelynek van belső és van külső felbonthatatlansága. Tehát ha Isten a szerzője a házasságnak, akkor az két fél nem állapodhat meg abban, hogy most azt mi felbontjuk, mert az már nem az ő kompetenciájuk. És a külső felbonthatatlanság, hogy nincs külső fórum se, amely felbonthatná a házasságot, ha az meg van kötve. Az elhált házasságot még egy pápa sem bonthatja föl. Tehát ezek nagyon mély kívánalmak, és nem véletlenül mondták azt a pápák többen is, hogy már 20. század pápa is, hogy a keresztény házasságnak a mai világban, és ezt mondták a 900-as évek közepétől kezdve, az egy legfontosabb tanúsága, hogy az egységről és a felbontatatlanságról fog tanúságot tenni a világ számára. És ha ma megnézzük, hogy a házasság címszó alatt ma milyen sok mindenki, milyen sok mindent akar érteni, akkor nem véletlenül volt akkoriban az a felhívás, hogy az egység, egy férfi és egy nő közötti tartós, élethosszig tartó kapcsolat. És nincs más. Ha nem akarsz házasodni, akkor csak élegélj együtt. De ha a házasságról beszélsz, annak egész mélységei vannak, és azokat, ha ledobjuk, akkor, hogy a pápa mondta a Familiaris Konzorciumban, nagyon szépen a végén, a 65-ös pontban beszél a pasztorációs munkatársoknak a feladatairól, és abban beszél arról, hogy az egyházban legyen mindenki tudatában annak, hogy az egyház evangelizációs munkája döntő mértékben a családokon fog múlni. Tehát amilyen a családok élete, úgy fog menni az egyház evangelizációja. Ha a család élet erős, akkor az evangelizáció jól fog működni. Ha a család életek gyöngék, szétesnek a házasságok, akkor az evangelizáció nem fog jól működni. És ha rátekintünk ma a nyugati világban a keresztény evangelizációra, akkor azt látjuk, hogy ez nagyon világos párhuzamot lehet felfedezni, hogy gyenge az evangelizáció, gyenge a család. Ahol jól megy a család, ott jól megy az evangelizáció. Nézzük meg Afrikát, nézzük meg egyéb országokat. Akár halált is vállalják az emberek. Egy kopt keresztény gyerek rá van tetoválva a kezére, hogy ő kopt keresztény. Tudja, hogy bárki, ha főhúzza az ujját, akkor azért kivégezheti. De erősek. Tehát ott nagyon erőteljesen benne van az egység és a felbonthatatlanság kérdésében való tanúságtevése ma a világban.
5: Ha a családról beszélünk, akkor beszélhetünk egy szűkebb értelemben vett családról, igen, meg egy tágabb értelemben vett, igen, családról is.
4: Igen. Világos, hogy amikor a férfi és a nő egymásnak kinyilvánítják a elköteleződésüket, kölcsönösen ajándékozásukat, a hűségre tett ígéretüket a házasságkötéskor, és elindul a kettejük szeretett közössége, akkor ebből, ha az Isten is ott van az életükben, és megajándékozza őket, akkor termékenységük kapcsán gyermekeket szülhetnek a világra, és elindul a kis család, a kis úgymond szűk családi körük, egy új család. És ez a kis család ugyanakkor több szállal kapcsolódik a férfi és a nő eredeti családjához, szüleikhez, a rokonságukhoz. És így tulajdonképpen lehet látni, hogy egyetlen kis család születése is nem egy atomizált valóság, hanem rögtön egy szövetnek egy sűrítése. Mert egy rendszerbe jön létre egy társadalom, ami közegbe azt mondja, hogy itt és itt vagyunk, ebből egy új jön létre, sűrűsödik a szövet, erősödünk valahol. Ezért, amikor családról beszélünk, akkor ezt mindig figyelembe kell venni, hogy az ott lévő rokonságok, kapcsolati lehetőségek, azok mind-mind tudnak segítségévé válni ennek az új kis családi közösségnek a megerősítésében. Legyen az, amikor kalákában épül egy ház, amikor gyermeket vigyáznak a nagyszülők, ezek nagyon sok tekintetben ott van. De ugyanakkor a kis családnak is van felelőssége ezek felé, a kapcsolatok felé, hogy ne csak befogadja a segítséget, hanem amikor a szülők idősebb korba kerülnek, akkor viszonoz ezt a szeretetet a többlet törődésével, amit akkor a idősebb szülők igényelnek. Tehát ez a kisebb-nagyobb közösség közötti kapcsolat, lehet látni, hogy itt valósul meg tulajdonképpen az, amikor mondja a dokumentum több helyen is, hogy a család a társadalom legkisebb éltető sejtje. Ez egyrészt ez éltető sejtet lehet érteni abból a tekintetben, hogy életek itt születnek, hogy itt nevelkednek az életeknek a lelki aspektusai, a különböző kompetenciák, a különböző erkölcsi dimenzióban növekszik, erősödik meg egy gyermek. De itt valósul meg az a fajta éltető sejt is, hogy a különböző családi relációk közötti életkapcsolatokat, szeretett kapcsolatokat, szolgálatokat megvalósítja a család. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak látni, hogy a család életben ezek a feladatok, ezek mind ott vannak, tehát a családnak a szolgálatában, ahogy megjelenik az Isten szeretet az emberiség, vagy Krisztus szeretet az egyház iránt, az lehet látni, mi is a magasságok, az igazi mintája minden egyes család számára, hogy mit tud megtenni. De ez megvalósulhat egy kirándulásban, ez megvalósulhat, mondom, egy betegség ápolásában, a gyereke volt tanulásban, egy munkahelykeresésben, nagyon sok apró, mindennapinak tűnő feladatban is, csak a belső hozzáállás, a belső lelkülete az, ami visszahat ránk, hogy tud minket kohézióban összetartani, vagy inkább szétszórttá teszi ezt a közösségi élményünket.
5: Említetted, hogy a család, illetve a házasság egy férfi és egy nő között jön létre, felbonthatatlan közösség. Azért régebben talán a férfiaknak nem változott meg annyira a szerepe a családon belül, de a nőknek az évszázadok, évezredek alatt gyökeresen.
4: A dokumentum, amint a Efezusi levélben is lehet látni, hogy amikor a férfi nő feladatairól beszél a Szentírás, akkor a férfiaknak háromszor annyi dolgot mond, hogy mit kell megtenniük a feleségükért, mint a feleségükre vonatkozó dolgokban. Itt is a szinodusi atyák a nővel sokkal többet foglalkozik, a nőnek a feladatáival, jogaival, mint a férfival. Tehát a nőnek az a különlegessége, hogy ő szülheti meg az emberi lényt a világba, az Isten képmásságot, ez egy különlegesen kiemelt szerep az isteni gondviselési tervben. Sajnos nagyon sok kultúrában mai napig a nőket nem tekintik olyan méltóságra jogosultnak, mint a férfiakat, és nagyon sok esetben hátrányos helyzetük van a házi munkában való tevékenységük miatt, de nagyon sok esetben a nők a célpontjai, elsődleges célpontjai, amik a szexuális iparnak. Ha abortuszra jut el valaki, akkor ott is a nő szenvedi meg elsősorban lelkileg is, testileg is azt a keserves beavatkozást. Tehát azt gondolom, hogy a dokumentum világossá teszi, hogy a nőnek a méltósága az Isten tervben ugyanannyi, mint a férfi. Ugyanúgy képes szeretni, mint a férfi. Ugyanúgy képes szolgálni a közösséget, legyen az egy egységre törekvés a házasságban, legyen az a családi közösségben. A modern társadalmakban nagyon sok esetben a nők hátrányt szenvednek a munkaerőpiacon, a kiesett éveik tekintetében, nagyon sok esetben a fizetésben való nem egyenlő bánásmódban, nagyon sok esetben az otthon végzett munkának a leértékelésében. A dokumentum világosan azt kéri mindenkitől a társadalomban, gazdasági élet vezetőitől, politikai szereplőktől, egyházi szervezetektől, hogy a nőt segítség abban, hogy szabadon dönthessen abban, hogy a gyermekekkel mennyit és hogyan kíván lenni, és szabadon dönthessen, hogy hogyan akar a karrierjében előrejutni. Tehát ne egy társadalmi nyomás legyen rajta, hogyha ő nem keres elég pénzt, akkor nincs elég pénze a családnak, ha ő nem megy el dolgozni, akkor nem lesz nyugdíja, és soroltam az egyéb Magyarországon is lévő jogi lehetőséget, amik irányban egy pozitív fejlődési pályán vannak. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok segítséget kaptak már meg a nők az elmúlt 10-15 évben Magyarországon, de ez a folyamatban még nem mondhatjuk azt, hogy mindent elértünk, ami ez a két női szerep, a család és a karrier közötti feszülést a nők számára megnyugtatóan, minden nő számára megnyugtatóan tudta volna rendezni. A férfiak számára a dokumentumban ebben ezért ezt kéri, hogy ne felejtsék el, hogy a férj és az apa mi voltuk. Ahogy Szent Ambrus mondta, a házasságban nem szolgálót kaptál, hanem feleséget, egy társat kaptál, és adják meg azt a lehetőséget a nőknek, a lehetőségekhez mértem, hogy tudjanak ez a két nagyon fontos szerepükben egy belső egyensúlyt, békés egyensúlyt megtalálni, egy harmóniát találni, mert az mind a társadalom számára, mind a gazdaság számára, mind a család, házasság, gyermekek számára nagy értékkel fog bírni. És a legutolsó pontban a idősekről egy pár gondolatot mondanak, hogy bizonyos társadalmakban az öreg az egy bölcs ember, aki megjárta már az életnek az útját, sok mindent tapasztalt, és ezért a fiatalok részére van lehetősége és felelőssége átadni ezt a iránymutatást, hogy a társadalom az erősebb legyen. A nyugati kultúrában nagyon sok esetben az öregség egy eltávolítandó, félelmetes, halálközeli állapot, aminek már nincs értéke se a munkaerőpiacon, se a társadalomba, se a családba. A dokumentum nagyon világosan kéri a nyugati kultúrában, így Magyarországon is az embereket, hogy az idősekkel való törődést azt lássák értéknek, lássák olyan kincsnek, amiből ezek az emberek képesek a maguk lehetőségéhez képest a betegségbe, esetleges szenvedésben, fájdalmak közepette, de a szolgálatuknak tekinteni az, hogy azt a bölcsességet, amit megélhettek a magasabb életkoruk által, azt odaadhassák a családnak, hogy a család ezáltal gazdagodhasson. Tehát önképpen így vált világossá, hogy a szeretett közösség a családban, a házasságban, a férfi-nő gyerekek és a idősek relációjában megjelenjen. A gyermekekről, hogy a gyermek az egyrészt ajándék a szülő számára, másrészt nyilván egy feladat az ő számára, de ugyanakkor a gyerek mindent egy új emberi élet, gazdagságot is jelent, és a szülőket alakítani is fogja, hogyha hagyják magukat a növekedésükben, és egyre inkább a szülőségüket mélyén tudják a gyermekükkel való kapcsolatukban. Tehát ott egy belső rásegítés, hogy ne pusztán csak egy fölül egy autoriter módon próbálják a szülők a hatalmukból gondolni, hogy őnekik kell megmondani, hogy mit kell a gyermeknek. csak megtenniük, hanem ott is egy két ember közötti, két szabad ember közötti kapcsolatot modellez a dokumentum a szentírási gyökerekre hivatkozva, hogy a gyerek is tudja táplálni a házastársi szeretetet, tudja táplálni a családi közösségben lévő szeretett kapcsolatokat. Tulajdonképpen ezeket a relációkra próbált rámutatni ez a pont nagyon töményen.
1: Az elhangzott műsorban a Familiaris konzorció kezdetű pápai buzdításról Pribék László családteológust hallották, a szerkesztő Tékovics Ernő volt. Adásunkat csütörtökön 16:30-től megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kigyulladt a Magyar Honvédség egyik Gripen típusú vadászrepülőgépe Szolnoknál. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája előbb mindent megtett, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet, majd katapultált. Megsérült a gerince, a Szolnok mellett kigyulladt gép pilótájának a katapultálás során, a tisztet megműtik, közölt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház az MT-vel. Hozzátették, hogy a pilóta jól van. A pilóta lelki nyugalmának, felkészültségének, magabiztosságának, a honvédség és a tűzoltók gyors reagálásának köszönhető, hogy nem esett kár a civil infrastruktúrában a vadászgép lezuhanásakor, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a Facebookon. Ruszin-Szendi Romulus közölte, a vizsgálatokra valószínűleg Svédországból is érkeznek szakértők, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. A paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte még reggel Magyar Péter a Facebook oldalán. Megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Még 2 nap és elérjük a közel 2000 megawattos teljesítményt, ismertett a miniszterelnök. Korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, a tervezetnél gyorsabban halad a dunai fenékküszöb építése, emelkedik a vízszint és a bárkák süllyesztése is befejeződött. A magyar diplomácia a Tisza kormány megalakulásával rég nem látott lehetőséget kapott a szövetségesi kapcsolataink és Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére, emelte ki a miniszterelnök azt követően, hogy misszióvezetői értekezleten köszöntötte a magyar nagyköveteket, főkonzulokat és a külügyminisztérium vezetőit. Magyar Péter azt írta, azt kérte tőlük, soha ne felejtsék el, hogy nem egy minisztériumot, egy külügyminisztert vagy egy miniszterelnököt képviselnek, hanem az 1026 éves Magyarországot és minden magyar honfitársunkat. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők az utolsó munkanapon választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt. 3 jelöltet hallgat meg az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára, közölte a bizottság Tiszás elnöke a testület zárt ülése után. Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid nevét sorolta fel Hantos István. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció. Emellett közölték azt is, az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezik az Alkotmánybíróságnál. 204 mm-re nőtt mostanra a vízhiány a szegedi térségben a talaj felső 1 méteres rétegéből, és hogy ez milyen mértékű szárazságot jelent, azt jól szemlélteti a Hungaromet térképe. A meteorológiai szervezet színskáláján az utolsó, sötétvörös színnel jelölt mértékegység a 175 és 200 mm közötti érték. A szegedi régió 204 mm-éhez viszont ez a szín már nem volt elég, ezért azt a területet egyszerűen fehéren hagyták. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be a miniszterelnök a hétvégén. Magyar Péter szerint a jogszabályokat a paksi munkálatok lezárultával, vagy azzal párhuzamosan, példátlan gyorsasággal terjesztik be. Úgy fogalmazott, az ország már túljutott azon a ponton, amikor még lenne idő a klímaváltozás okozta válság kezelésére. A cél a mezőgazdaság, a folyók, a tavak és a megszokott életkörülmények megőrzése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kabinet, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Aláírta a Gubacsi híd új hídszerkezetének és a csatlakozó vágányhálózatnak a megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést, így megkezdődhet az újjáépítés. jelentette be a közlekedés és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, a hídon 2014 óta mindössze óránkénti 5 kilométeres sebességkorlátozáson érvényben, pedig ez hazánk egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, ahol az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át. A munkálatok 21 milliárd forintból készülhetnek el 2029-re. Végül az időjárásról. A Dunától keletre majd még általában derült lesz az ég, így csapadék nem hullik, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: A napverse.

0: Zeg Zoltán, mint kis csibék. Kertek, lankák közt vitt utam. Tikkadtam, pihegett a táj, s lebegett fönn az alkonyat, mint óriás madár. Puha szárnyakkal, nesztelen kóvájgott a vidék felett, s összebújtak, mint kis csibék, virágok és füvek. Összebújtak, mint kis csibék, s mint kotlós védő szárnyait, úgy emelte föléjük egy öreg fa ágait. Ámulva néztem a csodát. Így él, így óv a szeretet. Sipogva elaludtak a virágok és füvek.
1: Zelke Zoltán, mint kis csibék című versét Nagy Adrián mondta el. Zelke Zoltán 1906-ban született, édesapját korán elvesztette, Miskolcon járt iskolába, ám tanulmányait nem fejezte be. 1928-ban jelent meg először verse a Nyugatban, Csuklódon kibudjon a vér címmel, melyről Radnóti Miklós írt elismerő kritikát. Megismerkedett a Nyugat második nemzedékével, köztük József Attilával is, akik hamar maguk közé fogadták. A második világháború kitörését követően Ukrajnába került munkaszolgálatosnak, de épp bőrrel átvészelte a háborút. Magyarország megszállásakor azonban bujdosni kényszerült. A kommunista rendszerben ünnepelt költő volt. A valódi helyzetet nem ismerve írt hangzatos költeményeket Sztálin és Rákos Imátyás dicsőítésére. A rendszerben Baumgarten díjjal, Kossuth, illetve József Attila díjjal jutalmazták. Gyermeklapot is indított Kisdobos címmel, amelyben saját gyermekversei is megjelentek. Ekkor már tisztában volt a kommunizmus fanákságaival, és az 56-os forradalom lelkes híve lett. A forradalom leverését követően 3 évi fogságra ítélték, de amnesztiával 1,5 év után szabadult. Azonban ez nem tölthette el örömmel. Felesége 1 héttel szabadulása előtt meghalt, édesanyja pedig a halálos ágyán feküdt, és másnapra meghalt ő is. Zelk életében ez volt a mélypont, de lírájában egy új korszak kezdődött. 63-ban jelent meg a Tűzből mentett hegedű című kötete, benne a feleségét sirató gyászdalával. Zelk Zoltán Budapesten hunyt el 1981-ben.

és átlátható segítségről. Majd beszámolunk arról, hogy egy miskolci népművész több évtizedes a faművességhez és a magyar hagyományok megőrzéséhez kötődő munkásságát ismerték el csütörtökön a Miskolci Vármegyeházán. A díjazottal beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Katalin, itt a stúdióban, szervusz!
1: Szép napot kívánok mindenkinek, köszönöm a meghívást!
0: Mondjuk el először is, hogy mivel is foglalkozik a Superszum Közhasznú Alapítvány, és hogyan is jött létre?
1: A Superszum Közhasznú Alapítvány idén januárban volt 6 éves, úgyhogy ünnepeltünk is egy kicsit. Három miskolci édesanyja összefogásából jött létre, volt benne azóta tagváltás, de ugyanúgy miskolci édesanyák működtetjük, ugye rengeteg önkéntessel, tehát ez azon felül, hogy hárman édesanyák, ugye ez a benne vagyunk mi tagok az alapítványban, rengeteg önkéntessel próbáljuk a mindennapi működést fenntartani és működtetni az alapítványt. Borsod megyére mondanám most már, a krízis helyzetbe jutott és rászoruló kisgyermekes családok megsegítése tulajdonképpen a célunk, vagy pedig olyan családok támogatása, ahol beteg gyermek van, vagy fogyatékkal élő gyermek van, és valamilyen módon ezeknek a gyermekeknek a fejlesztését, ezeknek a gyermekeknek a terápiáját nem tudja a család kifizetni, megpróbálunk ezeken a családokon is valamilyen módon segíteni.
0: Mi lehet a titkotok? Egy viszonylag rövid idő alatt nagyon nagy népszerűségre tettetek szert, és ismertségre. Hogy csináltátok? Adjunk tanácsot akár civil szervezeteknek.
1: Nem biztos, hogy én tanácsot tudnék adni, de el tudom mondani, hogy mi mit és hogyan csinálunk. Mindenkit szeretettel várunk a csapatba. Tehát mi nem úgy működünk, hogy te nézd meg, hogy mi csinálunk, és te adj nekünk, és támogass minket, hanem hogyha szeretnéd tényleg tudni, hogy valóban mit csinálunk, és a te támogatásod, a te pénzed, vagy az önök pénze hova kerül, én először mindenkit arra invitálok, hogy jöjjön és legyen a csapat tagja, legyen az önkéntesünk, és válassza ki azt a projektet, vagy azt a támogatandó célt, ami neki a legmegfelelőbb. Tehát lássa is azt, hogy mi mit dolgozunk önkéntesként azokon a projekteken, és egyre többen jönnek, és egyre több embernek tetszik, és egyre több ember önkéntes mondja azt, úgy fiatal, mint idősebb önkéntesek, hogy nagyon jó ez, és egy jó kis csapat alakult ki, de nyitottak vagyunk mindig. Én nem hiszem, hogy ezt a munkát, ezt az önkéntes munkát az adományokból és a támogatásokból nekem valamilyen módon, szponzorizált módon kellene reklámoznom. Én ebben a marketingben, ebben a környezetben nem hiszek, hogy a mások pénzét én erre költsem, és éppen ezért, hogyha szájról szájra terjed, és egy átlátható tevékenységet próbálunk ugye megmutatni az embereknek, és ezt végezzük, én szerintem ez hat az emberekre, és azt mondja, hogy ez nekem jó, ez nekem tetszik, és szeretnének benneteket még jobban megismerni, és tényleg nyitottak vagyunk, bárki jöhet hozzánk önkéntesnek, vagy segíteni. Én nem hinném azt, hogy nekünk reklámozni kellene magunkat, és én nem is hiszek ebben egyébként.
0: Az átláthatóság egy nagyon fontos dolog a bizalom kialakításában. Milyen eszközök vannak erre? Persze jöjjön oda és nézze meg, hogy az az adomány, vagy az a pénz akár, amit adott, az jó helyre kerül, de mégis hogyan lehet azt bizonyítani, vagy egyáltalán az átláthatóságot biztosítani?
1: Nagyon nehéz egyébként ezt bizonyítani, és én szerintem, hogyha valaki a csapattagja, akkor nem is kell, ő azt magától látja. Tehát nálunk például alapból nincs készpénzelvétel. Tehát én nem fogadok el adományként, ahogy valaki bejön és támogatni szeretne egy projektet, én nem fogadok el semmilyen módon, tehát utaljon, hogy annak például ugye a nyoma maradjon. Én még mindig azt mondom, hogy legyen a csapat tagja, jöjjön és nézze meg. Tehát én nem szeretnék senkinek bizonygatni semmit, mert hogyha már odajött hozzánk és ránk bízta az adományát, ránk bízta azt a felajánlandó összeget, vagy tárgyadományát, ami az egyébként lehet, hogy évekig nagyon szorosan kötődött, vagy éppen a szüleinek egy olyan hagyatékából hozta el nekünk, hogy szeretné tényleg, hogy jó helyre kerüljön, ha már mi ezt a bizalmat megkaptuk, akkor én már azt hiszem, hogy kialakult köztünk valami, és onnan kell dolgozni tovább, onnan kell tovább lépni, és hívni az embereket, hogy legyen a csapattagja. Nem lehet tudni, hogy ki miben tudja támogatni egyébként a csapatot. Itt most nem csak arra gondolok, hogy bárki ruhát válogathat, vagy cipőket válogathat, vagy éppen csomagokat készíthet össze a családoknak, hanem mi önkéntesek csinálják nálunk a

0: weboldalt, a social media oldalakat, a messenger üzeneteket, a telefonkezelést, a könyvelést, tehát itt minden szektorban van valaki, aki azt mondta, hogy én ezt tudom neked adni, én ezt tudom neked biztosítani, és ebben támogatlak, hogy én ezt megcsinálom neked havonta, vagy akár naponta a telefont kezeli. És ilyen önkéntesek is nekem kincset érnek.
1: Hogy tudod megszólítani az önkénteseket, elég nehéz néha rávenni az embereket arra, hogy a szabad idejükkel jót tegyenek, jót cselekedjenek. Te keresed őket, ők keresnek téged, hogy működik ez legtöbbször?
0: Eljövök hozzád. Eljövök hozzád, megszólítjuk az embereket, igen, és ugye a belvárosban kaptunk az önkormányzat támogatásával egy nagyon jó raktárhelységet, teljesen üvegvitrines az egész, ugye Jókai utca 13-15 szám alatt van ez a üzlethelyiség volt régen, és mindenhova kiplakáltottuk, hogy önkénteseket keresünk, mindenféle ilyen színes szalagokkal körbe ragasztottuk, és akik arra elsétálnak, ugye óvodából, iskolából viszik haza a nagymamák a gyerekeket, vagy a szülők viszik haza a gyerekeket, olvasták többször, hogy önkénteseket keresünk, és a nyitvatartási időben bekopogtak hozzánk, hogy ők szeretnének jönni, nem szeretnének otthon ülni, nem szeretnének friss nyugdíjasként tényleg csak tévésorozatot nézni, vagy úgy érezni magukat, hogy ők már nem hasznosak semmilyen téren, és a délelőttjüket, amikor mondjuk nem kell az unokáikra vigyázni, akkor azt nálunk töltik.
1: Hozzánélünk egy kicsit, utána az is kiderül, hogy az idei Furmint februárnak, tehát február 13-án ti lesztek a támogatott szervezete.

0: Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetünk. Február 13-án lesz idén a Furmint február Miskolcon a Városháza dísztermében, és meghívtak titeket is, mesélj erről az együttműködésről.
1: Fantasztikus volt, amikor megkerestek minket, az az érzés, hogy mi leszünk ennek a kezdeményezésnek, ennek a programnak a támogatottjai, akkor valamit jól csinálhatunk, hogyha tényleg ide is elhívják a Superszum közhasznú alapítványt, vagy pedig egy olyan támogatott célt láttak a mi projektjeink között, ami tényleg érdekelheti az oda meghívott embereket, vagy az oda érkező támogatókat, vagy az éppen bemutató embereket. Én nagyon-nagyon-nagyon köszönöm tényleg ugye Áginak, aki ugye megkeresett engem és meghívott erre a rendezvényre. Ágival is egy olyan kapcsolat alakult ki, amikor mi leültünk egymással szemben, mint párhuzamosan mentünk nagyon sokáig. Én nem tudtam róla sok mindent, ő nem tudott rólam sok mindent, utána egymásról tudtunk sok mindent, de még mindig nem volt közös kapcsolódási pontunk és közös projektünk és munkánk. És egyszer Áginak egy felhívására én jelentkeztem, és azt mondtam, hogy Ági, szerintem te vagy az én emberem, aki nekem tud segíteni egy bizonyos projektben, és onnantól kezdve mi működünk együtt. De nekünk meg volt a kémia, nekünk meg volt minden, és Áginak is csak meséltem arról, hogy mi mit csinálunk, és hitt bennem, és hisz bennünk, és hisz a csapatban, és hisz abban, amit mi képviselünk és csinálunk. És ezért meghívott minket erre a rendezvényre.
0: Milyen célra fordítjátok majd a befolyt összeget?
1: Nekünk most nagyon nehéz időszak van a hátunk mögött. Mi a karácsonyi időszakot is, és már az előtte levő november hónapot is tulajdonképpen autó nélkül, egy furgon nélkül, szállítóautó nélkül nyomtuk végig. Mindenkit megpróbáltunk mozgósítani, hogy az előző támogató autót, amit ugye a szerződésünk lejárt, és ez az autó, ez egy bemutató autó volt, amit mi ugye 6 hónapra megkaptunk az egyik miskolci autókereskedéstől, és ez eladásra került, tehát ezt be kellett kereskedelembe kellett adni ezt az autót, és el is vitték azonnal. Tehát mi ott álltunk, hogy sajnos nem tudunk vásárolni, mert nem volt rá pénzünk, pályázatot nem nyertünk, pedig többet is beadtunk, és most úgy döntöttünk, hogy volt már 7 jótékonysági futásunk másokért, és most megpróbálunk majd például, ez is egy nagyon jó új hír, hogy a 8. jótékonysági futást valószínűleg a Superszum közhasznú alapítvány új vagy használt szállító járművére szeretnénk majd fordítani. Nekünk ez most létszükséglet, tehát érzem, hogy lassan nem fogunk tudni működni. Lassan tényleg egy helybe fogunk állni, és nem fogunk tudni eljutni Borsod megyébe, vagy pedig ugye most már egy Erdélybe is, erről is majd nagyon szívesen mesélek. Voltunk ott is, ugye karácsonykor, és nem fogunk tudni eljutni sehova. Egy helyben állunk. Most jelen pillanatban a szállítás nekünk nagyon nagy gond.
0: Mikor lesz a jótékonysági futásotok? Rendszeresen van ilyen jótékonysági futás, ugye évente többször is?
1: Évente többször, most már 2-szer, ugye tavaly szeptemberben egyéb okok miatt elmaradt, de tavasszal szerintem pünkösd és húsvét között lesz majd. Ugye egyeztetünk arról, hogy mikor szabad a városháztér az önkormányzattal, és mikor tudjuk majd megrendezni, és mikor tudják nekünk biztosítani majd a helyszínt. Nagyon sokan érdeklődnek egyébként, hogy mikor lesz megint Superszum jótékonysági futás. Nem kizárt egyébként, hogy helyszínt is változtatunk, ugye, hogyha végképp nem találjuk meg a megoldást a városháztére és a népkertbe. Hát megyünk, és ott egyébként egy ilyen juniális, majális gyereknappal egybekötött valamilyen ilyen tevékenységet még kigondolhatunk. Megvan rá tényleg az eszköz, megvan rá a csapat, megvannak rá egyébként a segítők, a támogatók még nem, úgyhogy itt, hogyha hamarosan kérjük majd a projektünket, akkor a támogatókat szeretettel várjuk majd.
0: Annyi projektetek van, hogy nem is tudom, hogy miből szemezgessünk, hogy melyiket emeljük ki, vagy beszéljünk róla bővebben, de például a legutóbb, amikor itt jártál, akkor a pedagógusokat díjaztátok, akkor igen, kezdődött a felhívás. Számoljunk be erről is, hogy milyen futó projektjeitek vannak és voltak.
1: Tavaly ismét átadtuk a Superszum háladíjat. 2 pedagógust premiáltunk ezzel a díjjal. Monokon voltunk, ahol Szajkó Szintját premiáltuk. Én úgy gondolom, hogy a legjobb helyre került az egyik díjunk. Én nem ismertem a Szintiát, és nem is jött rá egyébként talán csak 2 olyan jelölés, amit mi végigolvastunk, és azt mondtuk, hogy ilyen biztos, hogy nincs. Nekünk meg kell ismerni, és meg kell egy kicsit nézni, hogy valóban a ilyen pedagógus létezik-e. Szintia egyébként nagyon-nagyon-nagyon sok díjat bezsebelt már, és én úgy gondolom, hogy az egyik legjobb példája annak, hogy hogy a roma pedagógusok mit tudnak elérni a gyerekekkel. Én imádom a Szintiát, nagyon-nagyon-nagyon tisztelem, és nagyon becsülöm azért, amit ő elért. Tehát ő Monokon egy általános iskolai pedagógus. A másik pedig ugye Palcsó Tünde, aki a Brunswick Teréz óvodának a vezetője itt Miskolcon. Ő kapta, és ők az udvart fogják fejleszteni, a zöldebb udvar projektet fogják ebből majd, ebből a pénzből majd egyébként finanszírozni, és még visszatérve Szintiára, ő azt mondta, hogy ilyen fejlesztő termet és egy ilyen tehetséggondozó termet szeretne kialakítani Monokon. Én hallottam ott a gyerekeket szavalni, énekelni, láttam őket táncolni, és a legjobb helyre fog kerülni egy ilyen terembe, egy ilyen berendezett terembe ez az összeg, ez a fél-fél millió forint majd.
0: Milyen jelenleg futó projektjeiteket emelnéd ki?
1: Jelenleg a futó projektünk ugye Méri, a nigériai kismama, aki véletlenül csöppent elénk, és így az ölünkbe. Ő ösztöndíja, nem állami ösztöndíja volt itt az egyetemen, és vállalta azt, hogy amikor megtudta, hogy terhes, akkor is belevág ugye itt ebbe a 3 hónapos képzésbe, meg volt a visszajegye Nigériába, de sajnos komplikációk léptek fel, és hát tulajdonképpen veszélyeztetett lett a terhessége, és feküdnie kellett egészen a szülésig majd, hogy nem. Ebből kifolyólag ugye neki az orvosok megtiltották, hogy hazarepüljön Nigériába. A kollégiumba ugye újszülöttet sajnos nem lehet vinni, ezért megpróbáltunk egy olyan megoldást, és hát ugye neki is, meg a kollégiumba ugye mentorával és a koordinátorral egy olyan megoldást találni, hogy a selyemléti római katolikus plébánián fogadtuk be Mérit, és most már majd ugye a kisfiút is, mert közben Méri megszült, és mindenben támogattuk kooperációban a Várovárt Alapítvány miskolci koordinátorával, ugye Évivel, valamint ugye a római katolikus plébániai kormányzójával, ugye Máté atyával, így hárman nagyon jó kooperációban mindent megpróbáltunk ugye megadni Mérinek, aki meg közben megszült. Sajnos komplikációk léptek fel nála a szülés után is, úgyhogy ugye majd ki is lesz írva nálunk, hogy ma megint megműtik a Mérit, császármetszéssel szült, és sajnos komplikációk léptek fel, úgyhogy még mindig nem jöhetett haza a kisfiával. És hát tulajdonképpen neki nincs TB-je, tehát nincs támogatottsága, hogy ő tulajdonképpen kifizesse majd ezt a számlát, a császármetszést, ugye kapott 4 egység vért, az is azért egy olyan embernek, akinek nincsen TB-je, azért ez egy tetemes összeg, a gyermekellátása, valamint ugye a napok után ugye is fizetni kell a kórházba, tehát már most ott járunk, hogy a számlák ugye 1 millió forint körül vannak, elértük 2 nappal ezelőtt a 1,5 millió forint összeget, ami összegyűlt, tehát nekik a hazaútra is ugye megpróbáljuk biztosítani a repülőjegyet majd, úgyhogy várjuk, hogy kijöjjön Méri a kórházból a kisfiával, kicsit megerősödjön, felépüljön, és akkor megbeszéljük vele, hogy hogyan tovább, és hogy mikor tudnak majd hazamenni. De tényleg egész Miskolc, de inkább azt mondom, hogy az egész ország összefogott értük, és aki csak tud, ugye támogatott minket ebben. Gyönyörű a kisfia, úgyhogy ez a múlt heti történet. Egyébként a gyűjtések folyamatosan zajlanak nálunk, és készülünk a pünköstkor ismét Erdélybe.

0: Na, akkor a folytatásban beszéljünk Erdélyről. Hogyan is segítetek ott, mit csináltok ott?
1: Gyergyószentmiklóson voltunk egy árvaházban, ami minket nagyon-nagyon-nagyon megérintett. 36 gyerek volt ebben az árvaházban, és olyan körülményeket láttunk ott, amire nem is számítottunk, úgyhogy én szerintem azok az adományok, amiket mi vittünk, ott is a legjobb helyre kerültek, és ott a tulajdonképpen 100 forintnyi összeg jut a fejenként a gyerekekre háromszori étkezésre. Plusz a ruházatot is meg kell valahogy oldaniuk a gondozóknak, és még a ruházat hagyják, mert azért az ember bead egy zsákruhát, hogyha a gyereke kinőtte. De ott vannak nagy magas kamaszok is, ott ugye 6 éves kortól vannak 18 éves korig gyerekek, ott csecsemők nincsenek. Elképesztő. Elképesztő, amit mi ott láttunk, és az a szeretet a gyerekek szemében. Az a millió, amit mi ott találtunk, az a, például a konyha, nincs felszerelésük a konyhában. Tehát egyetlen egy nem működő mikrójuk volt. 3 fazék. Úgyhogy mi ezt is gyűjtjük most, ugye a nagy lábasokat, a nagy fazekakat, és érkezett is már, hál' Istennek, úgyhogy mi pünköstkor 2 furgonnal szeretnénk ismét belevágni ebbe az erdélyi útba, és visszavenni Gyergyószentmiklósra, és ezt az árvaházat úgy megtámogatni, ahogy azt szuperszom módra kell, ruhákkal, tartós élelmiszerrel, valamint a konyhai felszerelésekkel. Ágyneművel például az is nagyon fontos, ugye a 36 gyereknek a takaró, a megfelelő ágynemű, és ugye hát valami kis édesség, valami kis ajándék, mert ugye voltak 6 éves gyerekek is, akik a játékukat azonnal vitték így karácsony előtt, ahogy kimentünk. Én napokig, sőt mondhatni, hogy hetekig a hatás alatt voltam. Majd onnan átmentünk Homoródarócra, nem volt közel, ugye, és ott egy általános iskolába mentünk, vagy bocsánat, óvoda és általános iskola, ilyen integrált intézmény, ahol a gyerekeket egy teremben tanítják a másodikos, negyedikes gyerekeket, egy másik teremben az elsős, harmadikos gyerekeket, és ugye a magyar nyelvet próbálják nekik tanítani, mert egyébként ugye magyarul is beszélnek ott nagyon-nagyon-nagyon sokan, tehát oda például könyveket, iskolai felszereléseket fogunk majd vinni, valamint az udvarra játékot, mert mondjuk, hogy az Alföldön lettünk volna, tehát amerre láttunk, csak síkság, puszta, még egy vagy 2-3 fa volt az udvaron, és a gyerekeknek kinti játék nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne, oda is szeretnénk visszamenni. Tehát nekünk ez a 2 intézmény, ami a szívünk csücske most Erdélybe, és készülünk vissza majd. Szeretnénk ugye a csíksomlyói búcsúval így egybekötni, az meg egy másik olyan projekt, amiben én nagyon szívesen elvinném csapatépítő jelleggel az önkénteseket, úgyhogy ez most így egy ilyen tervünk.
0: Szoktatok önkéntesekkel kirándulni, vagy ilyen közös programot csinálni?
1: Igen, szoktunk. Nálunk egyelőre egy főzés, ami, mert az önkénteseknek nem mindenkinek van autója, tehát hogyha lenne egy 9 személyes kis buszunk például, abba tudnánk adományokat is rakni, és tudnánk ugye utazni is bármerre. Egyébként itt a Római Katolikus Plébánián Sejemréten szoktunk főzni nagyon sokszor. Odafigyelünk tényleg mindenkinek a születésnapjára, odafigyelünk, hogy karácsonykor mi megbeszéljük azért az elmúlt évet, odafigyelünk, hogy havonta nekünk legyen egy olyan közös délutánunk, amikor előre is tervezünk, és megbeszéljük, hogy az elmúlt egy hónapban mi az, amit jól csináltunk, mi az, amit kevésbé jól, mi az, amin változtassunk, és mi az, ami nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy így volt, és így történt, és menjünk ezen az úton tovább. Odafigyelünk egymásra, hogyha valamelyikünk rosszul van, vagy valamelyikünk szomorú, valamelyikünknek egészségügyi problémája van, mi mindannyiunk ott áll a másik mögött. És nem engedjük el a kezét, és hogyha valaki rosszul van, vagy éppen idősebb emberek azt mondják, hogy én már nem akarok jönni, mert olyan problémám van, akkor mi elmegyünk érte, és elhozzuk, és gyere, és ott a helyed, és csak ülj, és beszélgess velünk, mert hogyha mi ezeknek az önkénteseknek elengedjük a kezét, és már ennyi kimozdulás, ennyi program, ennyi lehetőségünk sincs arra, hogy emberek között legyenek, és beszélgessenek, akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hamar rossz irányba fordulhat az egészségük, és ez is fontos egyébként, hogy nem csak tárgyi segítséget és adományt adunk embereknek, hanem mi beszélgetünk, és megkérdezzük minden hozzánk betérő segítséget kérő embertől, hogy egyébként hogy van, mibe tudunk tényleg segíteni, és mondja el a problémáját, mert lehet, hogy rossz irányból közelíti meg, és nem is akkora probléma, vagy pedig eltitkol egy olyan dolgot, amit egyébként nagyon-nagyon-nagyon meg kéne oldani, mert tényleg egy nagyon nagy probléma, és éppen csak legyint rá, vagy betakarja a problémát. Beszélgessünk. Ez nálunk alapvető dolog.
0: Mekkora a csapat, ha az önkénteseket nézed?
1: Hát, hogyha az önkénteseket nézem, a nagy magja az egy olyan 20 fő.
0: Az szép.
1: Igen. Tehát, és akkor tényleg, hogyha hogyha a posztokkal van valami, a weboldalon van valami, mindenki tudja, hogy kit kell hívni. Hogyha az üzenetekkel, telefonhívásokkal van, akkor is tudják, hogyha a szállítással, a csomagok összekészítésével, arra is megvan a megfelelő ember. Hogyha nem tudnak jönni a nyitvatartási időben adományokért az önkormányzatok, arra is megvan azok a két-három ember, aki ott lakik ugye a raktárunk közvetlen közelébe, vagy éppen fölötte, adunk neki kulcsot, és semmi gond, jövök és nyitom, és készítsük össze, és csináljuk együtt. Tehát mindenre most már úgy kialakult mindenkinek a feladata, és olyan örömmel jönnek, és olyan szeretettel csinálják, én olyan büszke vagyok rájuk, és úgy köszönöm nekik a munkájukat, tényleg.
0: Az előzőekben mondtál egy olyat, hogy az önkormányzatok jönnek, járnak az adományokért? Tehát mesélj arról, hogy hogy jut el az egyes kisebb falvakba, településekre, rászorulókhoz az adomány.
1: Megpróbálnak az önkormányzatok jönni, és itt a nagy önkormányzatokról beszélek, hogyha van ugye a falusi busz, akkor általában azért a polgármester szokott egy olyan támogatói céllal küldeni falugondnokot, vagy valakit, aki ugye elvezeti ezt a kis buszt. Eljönnek, nálunk egy ilyen rotációs körben vannak ezek a települések, vagy az önkormányzatok, a támogatott önkormányzatok, aki kapott, ez megy a sor végére. És akkor amint van megfelelő mennyiség adomány, már úgy nagyjából tudjuk, hogy mennyi mennyiség fér be ezekbe a tipikus falusi, vagy a falubuszokba, ugye, akkor szólunk nekik, és akkor 2-3 napon belül nekik jönniük kell. Tehát nekik ezt így intézni kell, mert megfulladunk. Úgyhogy jönnek is. Egyébként a kisebbségi önkormányzatokat is nagyon szívesen támogatjuk, vagy pedig, hogyha vannak intézmények, mint például a Boldogkőváraljai Fogyatékkal Élők Otthona, ahol ugye 100 olyan fogyatékkal élő ember él életvitelszerűen, ugye őket, hogyha hozzák ide be Miskolcra például szakrendelésekre, akkor automatikusan hozzánk bekanyarodnak, és már viszik is a megfelelő takarókat. Olyan ruhákat ugye nekik nem lehet például rajta gomb, nem lehet benne megkötő, nem lehet rajta cipzár, mert ők például ezeket nem tudják használni, de ezeket mi már tudjuk, és már külön oldalra gyűjtjük például ennek az otthonnak, és amikor látjuk, hogy van egy adag, akkor már kanyarodnak be hozzánk, és már viszik is. Tehát mi már úgy kialakítottuk ezt a kis kört, persze újak is jöhetnek, de mi nem tudunk szállítani. Pedig, hogyha bejön egy nagyobb, el is tudnánk menni nagyobb mennyiségű adományért Pestre, Szentendrére, bárhova jártunk is eddig, nem tudunk. Hogyha kocsit kell bérelni bárkitől, bárhonnan, az nekünk pénz. Az nekünk egy olyan kiadás, ami, hogyha már kétszer bérelünk egy hónapban, abból már esetleg egy leasinget ki tudnánk ugye fizetni. Vagy pedig, hogyha lenne egy olyan támogató autós kereskedő cég, aki azt mondaná, hogy van egy használt kis busza, amit egyébként nekünk támogatás céljából oda tudna adni, hát fantasztikus lenne. De tényleg. Valamennyi pénzt próbálunk gyűjteni is rá természetesen, de nagyon nehéz. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz, mert sokan nem értik azt, hogy miért is fontos egy ilyen autó, miért is fontos az, hogy szállítani tudjunk azt, hogy el tudjunk menni az adományokért is. Nagyon sok kismam otthon van egy babakocsiba, egy kis csecsemével, és azt mondja, hogy oda tudnám adni az elmúlt 6 hónapos a gyerek, az elmúlt 6 hónap összes dolgát oda tudnám nektek adni, de nem tudom szállítani. Mi se. És nem tudjuk odaadni másnak így, mert nem tudjuk el se hozni. Viszont ugye így az adatokat egymásnak nem adjuk ki, tehát a GDPR miatt én nem fogom kérni a felajánlóra, tehát a segítségkérőnek, és akkor ott állunk felemelt kézzel, hogy ezt hogy oldjuk meg, miből, hogyan, miként. Úgyhogy ha valakinek bármilyen ötlete van, akkor keressen meg minket ezzel kapcsolatban is.

0: Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetünk. Az előzőekben nagyon sok minden elhangzott, hogy mire van szükségetek, és mit éppen mit gyűjtötök, de azért próbáljuk meg összeszedni, hogy ha a hallgatóink tudnak az anyagiakon túl, amire természetesen nagy szükség van, hogyan és mivel segítsenek.
1: Nagyon fontos, hogy elsősorban évszaknak megfelelő adománnyal jöjjenek hozzánk. Az adományok tiszták és rendezettek legyenek, tehát nem lomtalanítás és nem személygyűjtés egy alapítvány, nem csak mi, hanem bárhova, ahova mennek. Nagyon fontos, hogy olyan dolgot hozzanak, amit egyébként még ők is szívesen hordanának, vagy pedig a gyerekeikre ráadnák. Nem törött, nem koszos, nem agyonhasznált, és nem tényleg használhatatlan penészes dolgokat. Amit állandóan gyűjtünk, tulajdonképpen a háztartási dolgok, a melegtakaró, az ágyneműk, a törölközők, ezeket folyamatosan gyűjtjük, tartós élelmiszer, tisztálkodási szerek, ezeket is folyamatosan gyűjtjük. Folyamatos gyűjtés van ugye a csecsemő dolgokból, kiságy, babakocsi, csecsemőknek való felszerelések és eszközök, valamint hát ugye a ruha. Tehát amikor egy családban három gyerekre egy cipő van, és akkor nem mennek a gyerekek óvodába, mert csak egy cipőjük van, és a védőnő jön hozzánk azonnal a családdal és a három gyerekkel, hogy adjunk nekik még két cipőt, mert egyébként a rengeteg hiányzás miatt az édesanyát sajnos előveszik, és jelentést írnak róla, vagy jelzést küldenek ugye a megfelelő szervek felé, hogy a gyerekek nem mennek az intézményekbe, akkor én elgondolkozom azon, hogy hova kerül ez a rengeteg jó felajánlás. Mi nem tudunk érte elmenni, és nem tudjuk így odaadni ezeknek a családoknak, tehát tényleg szállítás.
0: Említetted, hogy 6 éves lett a szervezet. Mi a legnagyobb siker, amit kiemelnél ez alatt ebből a 6 évből, vagy mik azok az események, amikre nagyon szívesen emlékszel és kiemelnéd?
1: Amit én kiemelnék, talán a háladíj, az az egyik, mert az teljesen saját önerőből és saját projektből és saját kezdeményezésre indítottuk el itt Borsod megyében. Ugye tulajdonképpen 6 pedagógusunk van, akiket támogattunk, és 6 olyan projekt és 6 olyan munkásság, amit a szülők valamilyen módon támogatni szerettek volna. Ezen az úton szeretnénk tovább menni. Kiemelném a Mikulás projektjeinket. Mikuláskor ugye 600 gyermeket láttunk tavaly előtt is, és tavaly is vendégül a Tudomány és Technika Házában. Kiemelném a fogyatékkal élő gyerekek támogatását, tehát az egész Tüskevár iskola ott volt tavaly is, és tavaly előtt is a Mikulás ünnepségen, és ezeket a gyerekeket együtt tudtuk megnevettetni az egész éges óvodástársaikkal és iskolástársaikkal. Együtt ültünk a Tudomány és Technika Házában, és együtt vártuk a Mikulást. Ez nekem egy annyira fantasztikus élmény, hogy senki, de senki nem mondta azt, hogy én akkor nem jövök, hanem mindenki együtt összefogva. Nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy én ezt is kiemelném. Kiemelném a jótékonysági futásokat. Ugye már 7 jótékonysági futásunk volt, több mint 50 millió forintot gyűjtöttünk ezekkel a futásokkal, ugye a 6 családnak, és ugye a gyeknek. Úgyhogy ezt is kiemelném, ugye az onkológiai osztálynak gyűjtöttünk laminárboxra, valamint egy gyűjtsajtfagyasztó szekrényre, ami ugye már meg is érkezett. Rengeteg olyan támogatás, orvosi eszközöket vásároltunk, leégett háznál próbáltunk valamilyen módon újjávarázsolni házat, vagy legalábbis az életet valamilyen módon egy kicsit más irányba terelni, tehát lehet, nem is ment oda-vissza például az ember, akinek a háza leégett, de segítettünk neki önkormányzati lakáshoz jutni, berendezni, új életet kezdeni. Nagyon sok olyan édesanyja keres meg minket, akik elmenekülnek abból a szituációból, abból a családból, ahol éppen vannak, mert bántalmazó kapcsolatban élnek. Ezeknek az embereknek munkát találni egy új városban, ha nem is új identitást logikus módon, de valahogy elbújtatni őket, elrejteni őket egy kicsit a gyerekekkel együtt, mert nem szeretnének tovább abban az életkörülményben élni, ahol eddig voltak. És amire én a legbüszkébb vagyok, hogy az önkénteseken kívül egyre többen hisznek bennünk. Én ezt tudnám elmondani a legnagyobb sikernek, hogy ennyien hisznek bennünk, és ennyien bíznak bennünk, és ennyien keresik a Superszum alapítványt azzal, hogy nektek szeretnénk adni akár az 1%-ot, ugye, akár a támogatásunkat, akár tárgyadományokat. Én ezt tartanom egyébként így a legnagyobb sikernek.
0: Segítő civil szervezetként gondolom a konkurencia itt áldás. Tehát országos szinten mennyire vagytok egyedülállóak, vagy foglalkoznak mások is hasonló profillal és hasonló lelkesedéssel és sikerekkel?
1: Én nem tudom, hogy én a konkurencia szót nem szeretném használni. Igen, idézőjelbe, azért, mert hogyha valaki olyan szinten és úgy csinálja ezt a tevékenységet, mint ahogy mi, azt az embert én magam mellett szeretném tudni, és nem konkurenciaként szeretnék ránézni. Én szeretném, hogyha ő is elismerné azt, amiben én és mi hiszünk, mint ahogy én is nagyon szívesen megismerném és elismerném, amiben ő hisz, és amit ő képvisel, és amit ő csinál, és én az összefogás erejében hittem, hiszek, és szeretnék ebben hinni mindig is, és szeretném, hogyha ezek az emberek megtalálnák a Szuperszum Közhasznú Alapítványt, és együtt tudnánk dolgozni, mint ahogy például a Váravárt Alapítvány, nem csak a Miskolci, de például a Soproni csapatával is, vagy a Budapesti csapatával. Budapesten is van testvér alapítványunk, rengeteg olyan ember ismer minket. Tényleg Budapestig tudom mondani, hogyha az M3-oson megyünk 60-ba, Gödöllőn, Érden, Budapest több kerületében, Szentendrén, Leányfalun, ahol vannak önkéntesek, akik nekünk gyűjtenek, és az adományokat, amikor egy furgonra való van, akkor elmegyünk. De itt jön a képen megint, hogy furgonbérlés. tehát egyre többen hisznek, és látják azt, hogy Borsod megyében mi hogy tevékenykedünk. Én hiába kérek egy budapesti csoportban, hiába küldök hírlevelet budapesti embereknek, hogyha nekik nincs egy minimális kötődésük Borsod megyéhez. Nem voltak itt, nem látják, nem tudják, akkor azt fogják mondani, hogy az a terület engem nem érdekel. Az Borsod megye oldja meg bárki más, oldja meg az állam, oldja meg az ott élő emberek. Tehát én itt kell, hogy idézőjelben kérjek és keressek támogatókat, vagy kérjek támogatóktól, mert itt látják a tevékenységünket ezek az emberek, és ők is itt élnek velünk, és látják ezeket a problémákat, és ezeket a hiányosságokat, amiket egy civil szervezet megpróbál a tevékenységével egy kicsit befedni, és segíteni azokat az embereket, akik máshoz már nem tudnak fordulni, mert amit máshol nem kapnak meg, azt mi merjük, tudjuk és csináljuk. Minden civil szervezet. Mert ezért alakul, és azért hiszem azt, hogy ha nincsen fizetés egy civil szervezetben senkinek, hanem önként csinálja, akkor az igazi a tevékenysége. Hogyha ezt önzetlenül, alázattal, nagyon nagy empátiával és szeretettel csinálja.
0: Ez így végszónak is tökéletes, még mondjunk elérhetőségeket.
1: A Szuperszum Közhasznú Alapítványnak Facebook oldala van, Instagram oldala van, weboldala van, szuperszum.hu. Minden e-mail címet, telefonszámot megtalálnak mindegyik oldalunkon. Miskolcon az irodánk a Fazekas utca 9 szám alatt van, és a mellette levő épület, ami már Jókai utca 13-15, pedig az adományraktár találják meg.
0: Katalin, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm ismét a meghívást, köszönöm szépen.
2: Az elmúlt percekben Bernasconi Bush Katalinnal, a Szuperszum Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettem. Most zenélünk, majd Szondi Sándorral, a faműves népművésszel beszélgetünk, aki múlt héten vette át az erdélyi Magyar Örökség díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat közgyűlésén.

0: Szandi Sándorral, népi iparművésszel beszélgetek az erdélyi Magyar Örökség díj idei kitüntetettjével. Miért pont a fa? Mikor kezdett a fával foglalkozni?
1: Jaj, hát nagyon régen, 1970-ben, és ennek pontosan 56 éve. És 72-ben már a sárospataki faragótábornak alapító tagja lehettem, és onnantól kezdve a mai napig megállás nélkül megyen a alkotói tevékenység.
0: Miért pont fával dolgozik?
1: Hát mindig el szoktam mondani, hogy én esztergályos voltam, és nekem a fém az nagyon kemény volt. A fa az egy engedékeny anyag, és hát imádok vele foglalkozni.
2: Puha.
1: Engedékeny.
0: Leggyakrabban milyen tárgyakat, emlékeket kész?
1: Hát ugye 56 éve mondom, hogy faragok, és ezen idő alatt rengeteg olyan tárgyat csináltam, ami a népművészetnek a tárgyai, és nehezen tudom felsorolni, mert nekem a célom az volt, hogy minden szakmai területet kipróbáljak, sőt technikai területet, ezeket zsűriztessem, és a végcélom pedig az volt, hogy ebből egy galériát hozzak létre, ami jelen pillanatban is látható, több mint 400 darabos alkotás a lakóházam emeleti egyik szobájában. Tehát van egy galériám.
0: Mire a legbüszkébb az eddigi munkái közül?
1: Én azt hiszem, hogy a leégetett deszkatemplom újjáépítésekor én kaptam meg a művészeti vezetést, és hát ugye a ajtórátét dísz, ami körülbelül 180, ha nem 200 darab volt, valamint a főbútor családot tekintve a úrasztala, a papiszék, padvégek és a szószék. Tehát gyakorlatilag minden területen kivettem a részemet.
0: Van utánpótlás? Tanította is a mesterséget?
1: Ó, hát én rengeteg fafaragó tábort vezettem, és ezen időszak alkalmával mindig voltak jelentkezők, úgyhogy jelen pillanatban is a kisgyőri fafaragó táborba járok, immár több mint 10 éve, és ott mindig vannak, sőt, arra is büszke vagyok, hogy a már idős emberek is jönnek hozzám szakmai tanácsért.
0: Jelenleg is dolgozik? Tehát még tud dolgozni?
1: Megállás nélkül most már letettem a komoly, nehéz köztéri munkák faragásáról. Most már inkább az asztalnál ülve finom, aprólékos ékszereket és kedves ajándékokat csinálok a rokonoknak, barátoknak, hogy azért mindenkinek legyen legalább egy emléktárgya.
0: Mit szólt a kitüntetéshez, amikor megtudta?
1: Hát én megmondom őszintén, hogy boldog voltam, mert a felterjesztő éppen a kisgyőri polgármester volt, akit elmondhatok itt is, hogy valamikor, amikor ő 10 éves volt, ő is a tanítványom volt, és ma is emlékeztünk vissza a beszélgetés során, hogy emlékszel még, Sanyi bácsi, amikor 15 éves voltam, és tanítottál? Igen, sok tanítványom van, sok.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és még egyszer szívből gratulálok a kitüntetéshez.
1: Nagyon szívesen és örömmel tettem meg, annak ellenére, hogy ugye már sokan ebben a korban nem igen fognak vésőt, de én 82 évesen még mindig dolgozom, és azt hiszem, hogy a kezemből ki se kerül a véső halálomig.
0: Az elmúlt percekben Szandi Sándor faműves népművésszel beszélgettünk az erdélyi Magyar Örökség díj kitüntetettjével.

0: ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével, majd Szondi Sándor faműves népművésszel, az Erdélyi Magyar Örökség díj idei kitüntetettjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Délelőtt 10 órakor kezdődik a tanévnyitó Veni Sancta az Egri Bazilikában, a Szent Misét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. A misét követően 11 óra 30 perctől Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tart előadást a Katolikus Nevelés Prófétai Távlatai címmel, majd délben Rubovszki Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója, új reménytérképek tervezése a Magyar Katolikus Oktatásban címmel. Délután 12:30 következik a Szent Gellér díjak és igazgatói megbízó levelek átadása, majd 12 óra 55 perckor Ternyák érsek megnyitja a 2026-27-es tanévet, amelynek mottója áldott légy Uram. Rádiónk élőben közvetíti a Szentmisét, illetve a teljes program követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján. Kigyulladt a Magyar Honvédség egyik Gripen típusú vadászrepülőgépe Szolnoknál. Ruszin Szenti Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája előbb mindent megtett, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet, majd katapultált. Megsérült a gerince a Szolnok mellett kigyulladt gép pilótájának a katapultálás során, a tisztet megműtik, közölt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház az MT-vel. Hozzátették, hogy a pilóta jól van. A pilóta lelki nyugalmának, felkészültségének, magabiztosságának, a honvédség és a tűzoltók gyors reagálásának köszönhető, hogy nem esett kár a civil infrastruktúrában a vadászgép lezuhanásakor, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a Facebookon. Ruszin Szenti Romulus közölte, a vizsgálatokra valószínűleg Svédországból is érkeznek szakértők, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. A paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte még reggel Magyar Péter a Facebook oldalán. Megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Még 2 nap és elérjük a közel 2000 megawattos teljesítményt, ismertette a miniszterelnök. Korábban Ruszin Szenti Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése, emelkedik a vízszint és a bárkák süllyesztése is befejeződött. A magyar diplomácia a Tisza kormány megalakulásával rég nem látott lehetőséget kapott a szövetségesi kapcsolataink és Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére, emelte ki a miniszterelnök azt követően, hogy misszióvezetői értekezleten köszöntötte a magyar nagyköveteket, főkonzulokat és a külügyminisztérium vezetőit. Magyar Péter azt írta, azt kérte tőlük, soha ne felejtsék el, hogy nem egy minisztériumot, egy külügyminisztert vagy egy miniszterelnököt képviselnek, hanem az 1026 éves Magyarországot és minden magyar honfitársunkat. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők az utolsó munkanapon választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt. Három jelöltet hallgat meg az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára, közölte a bizottság Tiszás elnöke a testület zárt ülése után. Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid nevét sorolta fel Hantos István. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció. Emellett közölték azt is, az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezik az Alkotmánybíróságnál. 204 mm-re nőtt mostanra a vízhiány a szegedi térségben a talaj felső 1 méteres rétegéből, és hogy ez milyen mértékű szárazságot jelent, azt jól szemlélteti a Hungaromet térképe. A meteorológiai szervezet színskáláján az utolsó sötétvörös színnel jelölt mértékegység a 175 és 200 mm közötti érték. A szegedi régió 204 mm-éhez viszont ez a szín már nem volt elég, ezért azt a területet egyszerűen fehéren hagyták. Végül az időjárásról. A Dunától keletre majd még általában derült lesz az ég, így csapadék nem hullik, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. A Szent Atya beszélő a portugál tábori püspökséghez. Hazátok lelki jólétét szolgáljátok. Gallagher érsek Moszkvában tárgyal. Diplomácia és párbeszéd a békért. Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. Augusztus 23-án vasárnap délben Leó pápa az úrangyala imádság előtt tartott beszédében a napi evangélium üzenetéről elmélkedett. Az Úr kérdése nyomán, hát te kinek mondotok engem? A Szent Atya annak mindenkorra és mindenkire vonatkozó érvényességét hangsúlyozta. A hitet ugyanis nem egyszer mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát, hogy elmélyítsük üzenetét és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek a hitünkkel.
1: Cari fratelli sorelle, buona domenica!
0: Kedves testvéreim, áldott vasárnapot köszöntötte a déli vervényfényben fürdő Szent Péter téren összegyűlt híveket. A mai vasárnapi evangélium egy olyan kérdés vet fel előttünk, amely mindnyájunkat kihívás elé állít a hit útján. Kicsoda Jézus valójában számomra?
1: Ki è davvero Gesù per me?
0: Az evangéliumból megértjük, mennyire döntő jellegű ez a kérdés a tanítványi mi volt megtapasztalása szempontjából. Valójában, bár a 12 apostol már osztozott a mester életének és szolgálatának nagy részében, Jézus nem akarta eleve biztosra venni, hogy a tanítványok valóban ismerik őt, és értik Isten országának misztériumát. Miután megkérdezte az emberek véleményét erről, most közvetlenül hozzájuk fordult. Hát ti, kinek tartotok engem?
1: Ma voi. Ki dite che io sia?
0: A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk. Testvérek, ez alapvető kérdés minden idők tanítmányai számára, így nekünk is, folytatta a Szent Atya. A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát.
1: Abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo.
0: Hogy elmélyítsük üzenetének megértését, és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek azzal, amit vallunk, legyőzve a mindent tudni akarás kísértését, és hogy szokássá tegyük a hitet. A kérdés, amelyet minden nap feltesznek nekünk, ki Jézus számomra, és mit jelent jelenléte az életemben, különösen az imádságban és az evangéliumon való elmélkedéskor merül fel, de akkor is, amikor testvéreink sebével és szükségleteivel találkozunk, vagy azokban a kapcsolatokban és helyzetekben, amelyek leginkább kihívást jelentenek lelkismeretünk számára.
1: Che più interpellano la nostra coscienza.
0: Röviden, saját életünk kontextusában ellenőrizhetjük, hogy számunkra az Úr Jézus csupán egy nagy történelmi alake, aki fontos dolgokat mondott és tett, vagy Isten Krisztusa, aki azért küldetett, hogy elvezesse minket az Atya szeretetébe, és átalakítsa életünket és a világot, amelyben élünk. Kedves barátaim, kérte a Szent Atya, tanuljuk meg, hogy ne zárkózzunk be vallási meggyőződéseinkbe és bizonyosságainkba.
1: Impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose.
0: Hanem maradjunk

0: elég úgy haladni, ahogy eddig mindig is tettük.
1: Là dove a volte pensiamo che basti procedere come abbiamo sempre fatto.
0: Ehelyett fontos, hogy gyakran kérdezzük meg magunktól. Ki az Úr az én számomra? Valóban ismerem őt? Mit kér tőlem ma az evangéliuma? Milyen lépéseket és döntéseket kell tennem? Hívjuk el segítségül Szűz Máriát,
1: invokiamo la Vergine Maria,
0: aki szívében Isten akaratát kereste fián keresztül, hogy mindig vezessen minket a hit útján. Zárta Szűz anya az intézet fohásszal rövid emelkedését Leó pápa.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
0: A Szent Atya köszöntése és felhívásai az Úrangyala ima után. Kedves testvéreim, imáimban gyakran gondolok a Kongói Demokratikus Köztársaságra,
1: La Repubblica Democratica del Congo,
0: különösen az ebola járvány terjedése miatt, amely sajnos számos áldozatot követel. Arra buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy cselekedjen oly módon, hogy bevonja a helyi közösségeket is a megelőzés munkájába, hogy sok életet lehessen megmenteni. Közel vagyok a Közép-afrikai Köztársaság népéhez is, akik gyászolják a zambujéi bányaomlás áldozatait. Az Úr fogadja be azokat, akik életüket vesztették, és támogassa azok elkötelezettségét, akik a bányászati helyszínek biztonságának és jogszerűségének garantálásáért felelősek. Holnap lesz a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulója, amely Láció, Umbria és Marche tartományok között sújtotta Közép-Olaszországot.
1: Del terremoto che ha colpito il centro Italia.
0: Imádkozom az elhunytakért és családjaikért, valamint az összes érintett közösségért. A hit és a szolidaritás továbbra is támogassa az újjáépítés munkáját. Szeretettel üdvözlök mindenkit, rómaiakat is, a különböző országból érkező zarándokokat. Különösen köszöntöm a lengyelországi Gnyeznói Székesegyház prímás kórusát, valamint a pápai észak-amerikai kollégium szeminaristáit és előjáróit. Továbbá Bormio és Valfurfa fiataljait. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek!
1: Auguro a tutti una buona domenica.
0: Zárta köszöntéseit a Szent Atya. Leó pápa beszéde a portugál tábori püspökséghez. Hazátok lelki jólétét szolgáljátok. A portugál tábori lelkészség 70 fős küldöttségét fogadta Szent Atya hétfőn délelőtt 11:30-kor a konzisztórium teremben. A kafarnaumi százados szolgáját aggódó lelkületének követésére biztatta őket, és küldetésüket így foglalta össze, hogy megvédjék a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsák polgártársaik biztonságát, és hogy megvédjék őket az igazságtalanságtól. Rómába érkeztetek, és bizonyos értelemben veletek együtt érkezett egységeitek többi tagja is. Köszöntöm a portugál hadsereg, légierő, haditengerészet, nemzeti köztársasági gárda és a közbiztonsági rendőrség minden tagját, keresztényt és nem keresztényt egyaránt. Különös módon emlékezem a feltámadt Krisztus fényében
1: a luz de Cristo resucitado,
0: a hadsereg két fiatal katonájára, akik múlt pénteken életüket vesztették, miközben nagylelkűen, mint jó szamaritánus, szolgálat közben megálltak az úton, hogy segítséget nyújtsanak másoknak, és most őket az Úrra bízom családjaikkal együtt, mondta beszéde kezdetén 14. Leó pápa. A portugál katona és biztonsági erők összes testülete, tagjaik és családjaik javát szem előtt tartva hozták létre 60 évvel ezelőtt a tábori helynökséget, amelyet 1981-ben katonai ordináriátusnak, tábori püspökségnek neveztek el, és 25 évvel ezelőtt nevezték ki az első igazi püspökét. Mostani római zarándoklatotok éppen ezeknek az évfordulóknak megünneplésére szolgál, utalta a pápa látogatásuk céljára. Bárcsak a katonai püspökség felbecsülhetetlen mértékben

0: mértékben járulna hozzá az ország lelki jólétéhez és a keresztény értékek megbecsüléséhez, továbbra is teret biztosítva az állami, kormányzati és katonai hatóságok konstruktív együttműködésének. A Krisztusban hívő ember számára ez a római zarándoklat egyedülálló lehetőséget jelent a belső megújulásra, Isten központi szerepének felismerésére az életben, és a hit megismerésére a Szent Péter apostol sírjánál mondott imával.
1: Tumulo d'apostolo São Pedro.
0: Minden nap mindnyájatok nemes és közös küldetése, hogy megvédjétek a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsátok polgártársaitok biztonságát, és megvédjétek őket az igazságtalanságtól. Ezért szeretném megismételni Szent Pál buzdítását. Legyetek erősek az Úrban, így készüljetek föl. Csatoljátok derekatokra az igazságövét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarónak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindenhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz cselvetését. Legyetek erősek az Úrban, mint az a százados, aki Kafarnaumban Jézushoz fordult, biztatta portugál vendégeit a Szent Atya. Az a százados ugyanis jól ismerte azokat az értékeket, amelyek szerint a ti életetek is zajlik. Engedelmesség, fegyelem, lemondás, hűség, bajtársiasság, odaadás, felelősségvállalás és bátorság. Ugyanakkor az a katona szükségét érezte Istennek is. Tudta, hogy az ember nem elég önmagának, hanem valami többre vágyik, valami olyasmire, ami meghaladja őt. Mivel volt egy szolgája, aki szörnyen szenvedett, ez arra késztette őt, hogy Jézushoz forduljon, aki arról biztosította, hogy meggyógyítja. De ő így válaszolt: Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házomba, te csak egy szót szólj, és szolgám meggyógyul. Magam is alárendelt ember vagyok, és katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom az egyiknek, menj el, elmegy, a másiknak, gyere ide, oda jön hozzám, vagy szolgálnak, tedd ezt, megteszi. Ebben a hozzáállásban látható, folytatta a pápa, hogyan értékelte a százados a hierarchiát, és hogyan vezette őt mindennapi életének ez a vonása a názareti Jézussal való kapcsolatának értelmezéséhez, akit aztán Urának és Istenének vall meg. Jézust ámulatba ejtették ezek a szavak, és így szólt: Nem találtam Izraelben senkit, akinek ilyen nagy hite lenne. Ez a katona egyfelől tudatában volt saját tekintélyének, másfelől pedig Isten fia előtt megmutatta hitének erejét és alázatának bátorságát. Valójában az ember bármilyen felelősséggel is rendelkezik, mennyi hatalommal bír, bármilyen feltehetetlen is, mindig éhezik a végtelenre, és szomjazza az örökké valóságot. Most pedig íme a végtelen és az örökké valóság elérhető közelségben van Jézus Krisztusban. Ez az Úr ajándéka nekünk.
1: São Dom do Senhor.
0: A portugál tábori püspökhöz és a tábori lelkészekkel szólva a pápa azt kérte tőlük: Az egyház rátok bízza a hazátok katonáinak és rendőrségének lelki növekedését. Fogadjátok szeretettel mindannyiukat, hallgassátok meg őket, világosítsátok meg őket Isten igéjének bölcsességével, maradjatok mellettük Krisztus nevében cselekedve, a szentségek kiszolgáltatásával, és kísérjétek mindegyiküket anélkül, hogy megfeledkeznétek családjaikról. Ebből a különleges szolgálatból fakadna a keresztény élet gyakorlása során a személyes növekedés gyümölcsei, és élet újjá az önök által szolgált katonai és biztonsági erők szellemisége. Köszönöm a közelséget, amelyet jó pásztorokként nyújtotok mindazoknak, akik ilyen fontos, különleges és igényes szolgálatot végeznek, Portugália és az azon túliak javára. Az egyház és a haza iránti szeretetetek tanúságtétele olyan, mint egy balzsom, amely vigasztal és reményt ad. Végül pedig mindazoknak, akik itt jelen vagytok, szeretném megköszönni, és a megbecsülésemnek hangot adni a tábori püspökségben végzett munkátok elismeréséért.
1: Che Nossa Signora di Fátima.
0: A fatimai szűzanyag kísérje önöket különböző küldetéseikben, Portugáliában és külföldön egyaránt. Az Úr öröme legyen az erősségetek. Isten áldjon meg benneteket. Búcsúzott el a Szent Atya a portugál tábori püspökség 70 fős küldöttségétől. Paul Richard Gallagher érsek Moszkvában tárgyal, diplomácia és párbeszéd a békért. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára augusztus 24-e és 28-a között látogatást tesz az orosz fővárosban. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkára augusztus 24-e és 28-a között az orosz fővárosban látogat. Moszkvai missziója során találkozik majd az Orosz Föderáció hatóságaival, a moszkvai pátriárkátus képviselőivel és az oroszországi katolikus közösséggel. 4 napos intenzív párbeszéd és találkozó sorra áll az érsek előtt, amelynek során az utazás szigorúan diplomácia jellegét egyházi dimenzió egészíti ki. Az Orosz Föderáció püspökeivel és katolikus közösségével való találkozásokkal. Továbbá ez a fontos misszió ökumenikus dimenziót is magában foglal, beleértve a moszkvai pátriárkátus képviselőivel való találkozót. Ez a program megerősíti a Szentszék azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is. Gallagher érsek nem először látogat az orosz fővárosba. Legutóbb 2021. novemberében járt ott. Ennek alkalmával találkozott Mikhail Misustin akkori miniszterelnökkel, Szergej Lavrov külügyminiszterrel és Hilárion Alfajev metropolitával, a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatokért felelős osztályának akkori vezetőjével. 2022 óta a pátriárkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályát Antoni Szevjuk metropolita vezeti, aki Hilárion metropolita utóda lett. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál Gallagher érseknek, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel. Az állami kapcsolatokért felelős titkár püspökökkel és a helyi közösség képviselőivel fog találkozni, szentmisét celebrál, továbbá találkozik katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai Istenszülő érseksége, valamint a Szaratovi Szent Kelemen, és a Novoszibirszki színeváltozás, valamint az Irkutszki Szent József egyházmegye is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Szent Párról és Boszkó Szent Jánosról.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, Amen!
2: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! És külön köszöntöm Áront is és Balást is, akik most vannak először velünk a rádióba. A mai műsorban két példaértékű szent életét ismerhetjük meg, akik különböző időkben, de rendkívüli módon mutatták meg, hogyan lehet a hitet élni és továbbadni. Először Szent Pál életéről és megtéréséről beszélünk, amelyet január 25-én ünneplünk. Ezt követően pedig Boszkó Szent János életútját és tetteit mutatjuk be, akit január 31-én tisztelünk különösen. Kezdjük az utunkat Szent Pál életével. Jézus halála után és feltámadása után elküldte az embereknek a Szent Lelket, az Úr Jézus és a mennyei Atya, és a Szentlélek eljövetele után nagyon sokan megkeresztelkedtek. És Péter is vitte tovább az evangéliumot az apostolokkal együtt. Péter, János és a 12 apostol. Jeruzsálemben sokan megtértek, és együtt foglalatoskodtak az Isten igéjével. Együtt törték meg a kenyeret, és imádkoztak. Közös volt minden javuk, jószágaik és birtokaik. Az árát elosztották egymás között kinek-kinek szükséglete szerint. Volt egy István nevű tanítvány, akinek teljes volt a hite, nagy csodákat cselekedett. A Szentlélek által igen bölcsen szólt mindig, és hirdette az evangéliumot. Egyesek pedig elkezdték mondogatni. Hallottuk, hogy Isten káromló, szól Mózes és Isten ellen. Ezután megfogták Istvánt, és a főpapok meg az írástudók tanácsa elé vitték, és ott hamisan tanúskodtak ellene. Ez az ember káromlóan beszél a szent helyről és a törvényről. Hallottuk, amint azt mondta, hogy a názáreti Jézus lerombolja a templomot és megváltoztatja Mózes törvényét. Léna, folytasd a történetet.
4: A főpap megkérdezte, vajon igaz-e ez a vád? István pedig így válaszolt, férfiak, atyám fiai, atyák. Salamon ugyan megépítette az Úr templomát, de a magasságos templomát nem lehet lerombolni, mert nem kézzel csinált templomokban lakik, mint a próféta is megírta. Ezt mondja az Úr. A menny az ülőszéken, a föld pedig a lábam zsámolja, micsoda hazát építhetnék ti nekem. Kemény nyakú, konok nép, ti mindenkor a Szentlélek ellen igyekeztek. A proféták közül kit nem üldöztetek, ti és atyáitok. Megöltétek azokat, akik az igaz eljövetelét hirdették. S lám, árulóivá és gyilkosaivá lettetek neki a fiúnak. Angyalok hozták nektek a törvényt, de ti nem tartottátok meg azt sohasem. Amikor ezt meghallották, szívükben megdühödtek, és fogukat csikorgatták István ellen. István pedig a szemét az égre függesztette, és látta Isten dicsőségét és Jézust, aki az Isten jobbján állt. Íme, látom, hogy az egek megnyílnak, mondta István, és az emberfia az Isten jobbján áll. A tanácsban lévő papok pedig felkiáltottak, fülüket bedugták, kiűzték Istvánt a város szélére, és megkövezték. S miközben kövezték, István így kiáltott. Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet, és Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt. S amint ezt kimondta, meghalt.
2: Ugye hallottátok, tehát Istvánt megkövezték. Ő volt az első vértanú, aki a Jóistenért és Jézusért vértanú halált halt, és az emberek káromolták őt, és mindenki rádobta a követ, és a kövezésbe belehalt. És ott volt ezen a kövezésen részt vett ez a Saul nevű ifjú is, akinek a lábaihoz letették Istvánnak a ruháit. Mert ugye Szent Pálról tanulunk, és Szent Pál először is Saul volt. Az volt az ő neve, az eredeti neve, hogy Saul. Szent Pál élete és megtérése. Szent Pál eredeti nevén Saul volt. Az ókori Tarzusz városában született, körülbelül 15-ben. A mai Törökország területén van ez a Tarzusz. Pontosan nem tudjuk, Krisztus után 5-ben, 10 körül, vagy lehet, hogy 15-ben. Az írások szerint ilyeneket találtam róla. Zsidó családból származott, a családja római polgárjoggal rendelkezett, amely nagy előnyt jelentett abban az időben, hiszen védelmet biztosított a birodalom polgárai számára. Ünnepe június 29. Együtt ünnepeljük Szent Péterrel. Szent Péter és Pál ünnepe június 29. Fiatal korában Saul kiváló neveltetésben részesült. Tanulmányait Jeruzsálemben Gamáliel rabbi iskolájában végezte, aki korának egyik legismertebb és legnagyobb tiszteletben álló tanítója volt. Saul rendkívül buzgó farizeus lett, aki mélyen ragaszkodott a zsidó vallási törvényekhez, és a legkisebb eltérés ellen is fellépett. Folyékonyan beszélt görögül. És eljött az az időszak, amikor a keresztényeket elkezdték üldözni, és Saul is közöttük volt. Léna, kérlek szépen, folytasd a történetet.
4: Saul a keresztények üldözője lett. A kereszténység korai időszakában Saul a hithő zsidók szemével nézve eretnek mozgalomként tekintett Jézus követőire. Olyannyira eltökélt volt ebben, hogy részt vett a keresztények elleni üldözésben. A legismertebb történet, amely erről az időszakról fennmaradt, Szent István, az első keresztény vértanú megkövezéséhez kötődik, amelyet Saul jóvá hagyott és támogatott.
2: Szent István megkövezését az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk a Bibliában. A damaszkuszi úton történt viszont egy olyan dolog, ami az egész életét megváltoztatta. Áron, akkor légy szíves, mondd el, hogy mi történt a damaszkuszi úton.
5: Saul történetének fordulópontja a Damaszkusz felé vezető úton következett be, amikor engedéllyel indult a keresztények elfogására, útja során azonban váratlan esemény történt. Vakító fény vette körül, és egy hang szólította meg. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Saul megrendült és megkérdezte, ki vagy uram? A hang válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Ezután Saul megvakult, és a kísérői vezették el Damaszkuszba, ahol 3 napig nem evett és nem ivott, csupán imádkozott. Isten azonban elküldte Ananiás, egy helyi keresztényt, hogy imádkozzon Saulért. Amikor Ananiás ezt megtette, Saul szemeiről, mint a pikelyek estek volna le, és visszanyerte a látását. Saul ezután megkeresztelkedett, és Pálként új életet kezdett.
2: Jézus megjelent neki a damaszkuszi úton, leesett a lováról, és megvakult. És ez az Ananiás, őről beszéltünk a műsor elején, hogy ő keresztény volt Jeruzsálemből, őt kérte meg az Isten, hogy menjen el Saulhoz, és imádkozzon, és beszéljen vele, és ő először nem szeretett volna. Emlékeztek rá, hogy először félt tőle, hogy pont ő menjen oda ahhoz, aki üldözi a keresztényeket. De mondta neki Jézus, megerősítette őt, hogy nyugodtan menjél, mert veled leszek, és Saul már megváltozott. Saul szemeiről, mintha pikkelyek estek volna le, és sírt is, és visszanyerte a látását is. Ezután megkeresztelkedett, és felvette a Pál nevet. Nóri, légy szíves, Pál apostolnak az útjáról és a kereszténységről mesél nekünk.
6: Szent Pál az újjászületés után a kereszténység egyik legnagyobb terjesztője lett. Élete hátralévő részében 3 hosszú missziós utat tett meg, amelyek során számos városban közösségeket alapított. Ő írta az új szövetség legnagyobb részét, köztük a rómaiaknak, korintusiaknak, galatáknak és másoknak írt levelet, amelyek a keresztény teológia alapművei.
2: Sokféle nyelven beszélt, köztük görögül is, arámul is, és olyan iskolákat végzett, amiből szépen tudott fogalmazni, és akkor írt leveleket azokba a közösségekbe, ahol már egyszer járt, és onnan eljött, és utána azoknak írt levelet Jézus Krisztusról, és így maradtak fent a Szent Pál levelei.
6: Pál római polgárjoga miatt többször megmenekült az üldöztetéstől, például amikor Filippiben börtönbe zárták. Ezen kívül kézművesként is dolgozott, hogy önfenntartó legyen. Sátorkészítőként ismerte őt a közössége.
2: Mit tudunk az ő vértanúságáról, Áron?
5: Pál Rómában fejezte be földi életét, ahol Néró császár uralkodása alatt szenvedett vértanú halált Krisztus után 64 körül. Hagyomány szerint lefejezték, mivel római polgárként nem vetették alá kereszthalálnak.
2: Tehát nem úgy halt meg, mint Jézus, hanem lefejezéssel. A falakon kívüli Szent Pál bazilika, Róma második legnagyobb bazilikája, amelyet állítólag Pál apostol sírja fölé emeltek. Én jártam is ott Rómában, egy nagyon szép templom, és a négy fő templom közül az egyik templom. 64-ben kirobbant a Néróféle keresztényüldözés, és ekkor halt ő meg. Többször megmenekült, ahogy hallottuk is, börtönbe is volt, de itt már sajnos nem tudott megmenekülni. Hogyan ábrázoljuk őt? Itt a bazilika előtt is van két nagy szobor, egyik oldalon Szent Péter, másik oldalon Szent Pál. Mire emlékeztek, hogy néz ő ki? Balázs, mondd el nekünk, hogy hogyan ábrázolják őt szobrokon, képeken.
5: Szent Pál gyakran ábrázolják karda, amely a hit erejét és az igazság igéjét jelképezi. A kard emlékeztet arra is, hogy a Pál római polgárként végül kard általi halált szenvedett mártírként. Másik jellemző attribútuma a tekercs vagy könyv, amely az evangélium hirdetésére és a levelek írására utal, amelyek az új szövetség alapvető részét képezik. Az Egri bazilika előtt is található egy szobor Szent Pálról, amely méltóság teljesen ábrázolja őt kezében a jellegzetes karddal és könyvvel. A szobor nem csak az apostol jelentőségét hangsúlyozza, hanem az Egri egyházmegye számára is emlékeztetőül szolgál Pál tanításaira és hithirdető munkájára. Ez a szobor az evangélium iránti szeretetét és az igazság melletti kiállást szimbolizálja.
2: Tudjátok-e, hogy ki készítette ezt a szobrot, ezt a híres Szent Pál szobrát ide Egerbe?
5: Én tudom, Rita néni. Marco Casagrande olasz szobrász készítette.
2: Igen, nagyon ügyes vagy, köszönöm szépen. Most én arra lennék kíváncsi, hogy ti mit gondoltok erről az emberről. Áron.
5: Hogy Szent Pál rengeteget változott pár nap alatt.
2: Így van, pontosan. És minek a segítségével, kinek a segítségével?
5: Jézus és Isten segítségével.
2: Sok szentről meg bibliaiakról tanultunk, hogy mindig valami olyan történt velük, ami megváltoztatta az életüket. Lehet, hogy valami testi dolog, például aki a múlt héten volt velem a rádióban, az emlékszik vissza, hogy mi történt például keresztelő Szent Jánosnak az apukájával, Zakariással. Amikor nem hitte el, hogy fia fog születni. Mi történt, Nóri?
6: Megnémult.
2: Így van. Megnémult, testi tünet, hogy nem tudott beszélni. És amikor valóban megszületett a kis János, akkor visszajött az ő beszéde. A némaság megszűnt. Isten visszaadta. Na most itt Pállal mi történt, Léna?
4: Jézus egy ilyen vakító fényt küldött a szemére, ami miatt nem látott 3 napig.
2: Igen.
4: De utána Ananiás pedig megfogta a fejét, de mivel nem látta, hogy Ananiás jön, ezért csak mondta, hogy ki van itt, és akkor mondta Ananiás, hogy Ananiás vagyok, és az Isten küldött engem, és megfogta a fejét, és akkor Pálnak pedig visszajött a látása.
2: Igen, és utána keresztény lett, mondta neki Ananiás, hogy keresztelkedjen meg, és alámerült úgy, igen, mint Jézus Krisztus, és megkeresztelkedett.
5: És ahogy megjavult a szíve, úgy visszakapta a látását.
2: Nagyon jól mondtad, tényleg igaz. Tehát új szívet is kapott, új lelket, és a látását is visszanyerte. Nagyon jól mondtad. Az emberek ugyanígy változnak. Tehát az üldözőből végül is üldözött lett, mert aztán később őt is üldözték, mint keresztény, de vállalta a hitét, és Jézus Krisztus nevében hirdette az evangéliumot, a levelek által is nagyon sok embert megtérített. És emlékeztek-e arra, hogy hogyan nevezzük őt a pogányok között végzett térítése miatt? Áron.
5: Nemzetek apostola.
2: Nagyon jó, köszönöm. Így van, a nemzetek apostolának nevezzük őt, és apostol fejedelemnek is nevezzük. Ki a másik apostol fejedelem, akivel együtt nevezzük el?
4: Léna. Péter.
2: Így van. És hogyan mondjuk ezt népies szóval, hogy Saul megtérése?
4: Pálfordulat.
2: Igen. A műsorunk második részében pedig Boszkó Szent János életét és munkásságát fogjuk megismerni. A szentek példája buzdítson minket a jóra. Boszkó Szent János 200 évvel ezelőtt született. Bíborka, meséld el nekünk az ő történetét.
7: Boszkó Szent János 1815-ben született egy olaszországi kisvárosban, egy szegény parasztcsalád harmadik gyermekeként. Apját korán elvesztette, és édesanyja Margit nevelte őt nagy szeretettel és vallásos szellemben. Már fiatal korában látomásai voltak, amelyekben megértette, hogy különleges hivatása van. A fiatalokat kell megmentenie és vezetnie. Boszkó Szent János rendkívüli szegénységben nőtt fel, és már fiatalon dolgoznia kellett, hogy megélhetését biztosítsa. Egy ideig kötéltáncosként és mutatványosként is tevékenykedett. Az utcákon tartott előadási során szívesen gyűjtött meg a köré fiatalokat, és a műsor közben mindig tanulságos történeteket mesélt, illetve imára hívta őket. Ez az időszak megerősítette benne azt az elhatározást, hogy életét a gyerekek szolgálatának szenteli.
2: Tehát mivel szegények voltak, keményen kellett Jánosnak dolgoznia, hogy iskolába járhasson. Több szakmát is megtanult, ügyesen bűvészkedett, és különböző mutatványokkal szórakoztatta társait. És rávette őket, hogy ne beszéljenek csúnyán, és imádkozzanak vele együtt. 26 éves korában jólelkű emberek támogatásával végre teljesült a vágya, és pap lett belőle. Csavargókkal, szegény és árva fiúkkal kezdett el foglalkozni. A sok mozgás a vidám játék mellett hitt arra, és különféle mesterségekre is tanította őket. Később más papok is csatlakoztak hozzá, és segítették őt a munkájában.
5: Boszkó Szent János, akit Don Boszkónak is hívnak, szegénysége miatt nagy küzdelmek árán tudta befejezni tanulmányait, de el szentségának és édesanyja támogatásának köszönhetően 1841-ben pappá szentelték. Papként különösen vonzotta a szegény, elhagyott gyermekek sorsa. Boszkó Szent János munkásságának középpontjában a fiatalok nevelése állt. Oratóriumokat alapított, amelyek egyszerre voltak szálláshelyek, iskolák és imaházak. A szalézi rendet 1859-ben alapította meg, hogy munkáját más papokkal és szerzetesekkel közösen folytassa. Híres volt arról, hogy a nevelést szeretetre és vidámságra alapozta. Nem a büntetésre, hanem az ösztönzésre és a példamutatásra helyezte a hangsúlyt. Jelszava ez volt. Adj nekem lelkeket, a többit vedd el.
4: Boszkó Szent János életét a szeretet, vidámság és hit jellemezte. 1888. január 31-én halt meg Torinóban, Olaszországban, és 1934-ben avatták szenté. A szalézi rend ma is világszerte működik, és tovább viszi alapítója örökségét. A szalézi nővérek és az egri közösség. Boszkó Szent János munkáját nem csak férfi, szerzetesek, hanem nővérek is segítették. Közismert nevükön a szalézi nővérek. Feladatuk a lányok oktatása és nevelése, különösen a szegényeké és az elhagyatottaké.
2: Tudjátok-e, hogy Egerbe vannak-e szalézi nővérek vagy szalézi papok? Léna.
4: Igen, Egerben is jelen vannak a szalézi nővérek, akik ma is rendkívül aktívak. Oktatási és nevelési tevékenységeket folytatnak, iskolákat működtetnek, és lelki programokkal támogatják a fiatalokat.
2: Járt-e már valaki a szalézi nővéreknél, itt Egerben? És hol van ez pontosan? Léna?
4: A Malomárok utcában a szalézi nővérek által fenntartott kollégium, ahol nyaranként tábor szoktak rendezni.
2: Igen, és oda elmennek a gyerekek, itt a ti iskolátokból is sokan el szoktak menni, nagy családosok is, és akkor nyáron vannak programok, játszanak, imádkoznak. Mi a kettő ember, akiről most tanultunk, két szent? Mi a kettőjük között a párhuzam? Bíborka.
7: Mindkét szent életében meghatározó volt a hit és az Isten iránti teljes odaadás. Szent Pál a pogányok apostola lett, míg Boszkó Szent János a fiataloké. Mindketten rendkívüli hitükkel, kitartásukkal és tevékenységükkel alapvetően formálták a kereszténységet, és példájuk ma is tanulságos mindannyiunk számára.
2: Igen, köszönöm szépen. Mind a kettőnek fontos volt a hit az életében. Interaktív játékra hívlak benneteket, szeretnék kérdezgetni, és akkor ti megválaszoltok, hogy ki vagyok én. Először üldöztem a keresztényeket a damaszkuszi úton, de egy találkozás után az életutam gyökeresen megváltozott. Áron.
5: Saul, más néven Szent Pál.
2: Így van, köszönöm, nagyon ügyes vagy. Szegény gyerekeknek alapítottam menedéket, és tanítottam őket mesterségekre. Bíborka.
7: Boszkó Szent János.
2: Igen, köszönöm, ügyes vagy te is. Következő. Leveleket írtam különböző városok keresztény közösségeinek. Nóri.
6: Saul, más néven Szent Pál.
2: Igen, köszönöm. Az én jelszavam a szeretetből való nevelés volt. Léna.
4: Boszkó Szent János.
2: Nagyon jó. És kit hívunk a nemzetek apostolának? Áron.
5: Sault, más néven Szent Pált.
2: Nagyon jó. Kiknek a védőszentjei? Szent Pál. Elsősorban a misszionáriusoknak, az apostol a népek közötti hithirdetés példaképe, ezért a misszionáriusok védőszentje.
5: Írók és teológusok. Levelei, tanításai az egyházi irodalom és teológia alapvető művei.
4: Római város. A város tiszteletére számos templomot emeltek, köztük a Róma melletti falakon kívüli Szent Pál bazilikát.
2: Így van, ezeknek is ő a védőszentje, Róma városának is. Köszönöm. Boszkó Szent János, kiknek a védőszentje?
4: Fiatalok, különösen a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok pártfogójaként tisztelik.
2: Igen, aztán kiknek még?
6: Képzésben lévők és tanárok. Nevelői munkája és pedagógiai módszerei miatt ő a tanárok és diákok védőszentje.
2: Volt egy kis történet, amit olvastam, és meg szeretném, hogy osztanánk a rádióhallgatókkal. Az a címe, hogy Isten keze. A mester együtt utazott egyik tanítványával, akinek az volt a feladata, hogy a tevéjükről gondoskodjon. Egy este, amikor megérkeztek a fogadóba, a tanítvány annyira fáradt volt, hogy nem kötötte ki az állatot. Istenem, imádkozott lepegvés közben. Gondoskodj a tevéről. Rád bízom. Másnap reggelre a teve eltűnt.
4: Hol van a teve? Kérdezte a mester. Nem tudom, válaszolt a tanítvány. Istentől kell megkérdezned. Tegnap este annyira fáradt voltam, hogy a tevénket rám bíztam. Nem biztos, hogy az én hibám, hogy elszakadt, vagy ellopták. Világosan kértem Isten, hogy őrizze. Ő a felelős. Te mindig arra biztatsz, hogy a legnagyobb bizalmam Isten legyen, nem igaz? Legyen a legnagyobb bizalmad Istenben, de előbb közd be a tevét, válaszolt a mester, mert Istennek nincs másik keze, csak a tiéd.
2: Ez a történet mire figyelmeztet bennünket? Mi ebből a tanulság, gyerekek? Ugye a tanítványt megkérte, hogy kötözze be a tevét, de ő nem kötözte be. Rábízta az Istenre. Aztán eltűnt a teve. Tehát mit kellett
6: nem
2: volna?
6: Nem csinálta meg a kötelességét.
2: Igen, hanem nagyon bízott az Istenbe, de az, hogy bízunk az Istenbe, az nagyon jó, meg úgy is kell, de meg kell tennünk.
6: Ami a kötelességünk.
2: Ami a kötelességünk. Mert az, hogyha szeretnénk például egy ötös dolgozatot írni, de rábízzuk az Istenre, hogy majd a jó Isten csak segít, de nem tanulunk, akkor milyen dolga lesz belőle? Hát egyes. Hogy mi is tegyük meg ahol mi vagyunk, amelyik munkahelyen mi dolgozunk, az iskolában ti, a felnőttek meg a munkahelyükön, mindenki végezze lelki ismeretesen a feladatát, és akkor a Jóisten megáldja azt, és jól fog minden sikerülni. A mai műsorban tehát megismerkedtünk Szent Pál és Boszkó Szent János életével, akik életükkel és munkájukkal az emberi szeretet és Istenbe vetett hit csodálatos példái voltak. Úrunk, hálát adunk azért, hogy megmutattad nekünk Szent Pál és Boszkó Szent János példáját. Kérünk, adj nekünk bátorságot, hogy hűek maradjunk a hitünkhöz, és szeretettel segítsük azokat, akik ránk vannak bízva.
6: Urunk, Jézus Krisztus, te a gyűlölködő Sault meghívtad és átformáltad apostoloddá és szenté. Kérünk, Szent Pál megtérése ösztönözzön bennünket, hogy mi is állhatatosan munkáljuk, üdvösségünk művét és apostoli lelkülettel vezessük el a ránk bízottakat hozzád, aki élsz és uralkodol mindörökké.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
1: Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsúrit a hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
8: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Neil Boyd Egek mit évő legyek című írásának 27. részét sugározzuk. Az óra második felében a Familiaris Konzorció kezdetű pápai buzdításról Pribék László család teológust hallják. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban dr. Fejér Bencével, az Egri Markot Ferenc Kórház radiológus főorvosával beszélgetünk. Szó lesz a CT, az MR, a röntgen, valamint az ultrahang vizsgálatokról és a hatékony alkalmazásukról. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben elsőként Bernaszkói Bús Katalina Szuperszom közhasznú alapítvány kuratóriumi elnöke lesz a vendégünk. Adásunk végén pedig Szondi Sándor népi iparművésszel, az Erdélyi Magyar Örökségdíj idei kitüntetettjével beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai adás készítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Bilincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

Mekkora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának, mély kifürkészhetetlenek szándékai, mély megfoghatatlanok útjai. Vajon ki látta az Úr gondolatait, s tanácsot kiadott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Ma is hív Krisztus. Ugyanúgy köztünk jár és meghív minket egy kézmozdulattal, egy szemvillanással, vagy ajkának egy szavával. Hív, hogy kövessük őt. Nem fordult még elő velünk, hogy hirtelen olyan belátással álltunk szembe, amely eddig még fel sem merült bennünk, és most hirtelen szemünk elé került, mint egy idegen kéz műveként. Ismeretek támadtak bennünk, melyek felelősséghez kapcsolódtak, és felszólításokként hatottak. Semmi csodálatos vagy rendkívüli nincs Jézus vezetésében. Ő mindezt természetes képességeink keretein belül, életünk körülményei közt viszi végbe. Az isteni hívások általában épp oly váratlanok és határozatlanok, és jövőnkre való kihatásaikban épp oly homályosak, mint az ősidőkben voltak. De mindig egy magasabb élet felé való hívások. Bárcsak meg lenne bennünk a lelkület, hogy így szóljunk: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? A természet és szabadság ellentét párjának eleven összeegyeztetéséből fakad az igazi életerő. Amit az ember természetéből kifolyólag szeret, azt sokszor a magasabb, természet feletti cél érdekében el kell hagynia. És mégis, ezt a magasabb célt természetes erőivel kell elérnie. Meg kell időnként tagadnia akaratát, de sohasem szabad elvesztenie akaratát. Saját önmagát át kell adnia Isten akaratának, hogy éppen ezáltal valósítsa meg önmagát, igazi, önálló, szabad lényként alá kell vetnie magát Istennek, hogy ne legyen alávetve a halálnak. Ez az élettitka, amelynek megoldása csak valóban szabad szeretetben történhet. A szeretet az élet kelyhében az a bor, amelyet Istennek áldozatul hozunk, s amely áldozattá válva az isteni és emberi világ közösségét létrehozza. Hogy mindazok, akik Isten népéhez tartoznak, tudatában legyenek a keresztségben kapott méltóságuknak és felelősségüknek, és örvendező szívvel tegyenek tanúságot az evangéliumról. Hallgass meg, Urunk!

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kigyulladt a Magyar Honvédség egyik Gripen típusú vadászrepülőgépe Szolnoknál. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája előbb mindent megtett, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet, majd katapultált. Megsérült a gerince, a Szolnok mellett kigyulladt gép pilótájának a katapultálás során, a tisztet megműtik, közölt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház az MT-vel. Hozzátették, hogy a pilóta jól van. A pilóta lelki nyugalmának felkészültségének, magabiztosságának, a honvédség és a tűzoltók gyors reagálásának köszönhető, hogy nem esett kár a civil infrastruktúrában a vadászgép lezuhanásakor, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a Facebookon. Ruszin-Szendi Romulus közölte, a vizsgálatokra valószínűleg Svédországból is érkeznek szakértők, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. A paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte még reggel Magyar Péter a Facebook oldalán. Megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Még 2 nap és elérjük a közel 2000 megawattos teljesítményt, ismertette a miniszterelnök. Korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése, emelkedik a vízszint és a bárkák süllyesztése is befejeződött. A magyar diplomácia a Tisza kormány megalakulásával rég nem látott lehetőséget kapott a szövetségesi kapcsolataink és Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére, emelte ki a miniszterelnök azt követően, hogy misszióvezetői értekezleten köszöntötte a magyar nagyköveteket, főkonzulokat és a külügyminisztérium vezetőit. Magyar Péter azt írta, azt kérte tőlük, soha ne felejtsék el, hogy nem egy minisztériumot, egy külügyminisztert vagy egy miniszterelnököt képviselnek, hanem az 1026 éves Magyarországot és minden magyar honfitársunkat. 2 napos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők az utolsó munkanapon választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napirend előtt. 3 jelöltet hallgat meg az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára, közölt a bizottság Tiszás elnöke a testület zárt ülése után. Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid nevét sorolta fel Hantos István. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció, emellett közölték azt is, az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezik az Alkotmánybíróságnál. 204 mm-re nőtt mostanra a vízhiány a szegedi térségben a talaj felső 1 méteres rétegéből, és hogy ez milyen mértékű szárazságot jelent, azt jól szemlélteti a Hungaromet térképe. A meteorológiai szervezet színskáláján az utolsó sötétvörös színnel jelölt mértékegység a 175 és 200 mm közötti érték. A szegedi régió 204 mm-éhez viszont ez a szín már nem volt elég, ezért azt a területet egyszerűen fehéren hagyták. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be a miniszterelnök a hétvégén. Magyar Péter szerint a jogszabályokat a paksi munkálatok lezárultával, vagy azzal párhuzamosan, példátlan gyorsasággal terjesztik be. Úgy fogalmazott, az ország már túljutott azon a ponton, amikor még lenne idő a klímaváltozás okozta válság kezelésére. A cél a mezőgazdaság, a folyók, a tavak és a megszokott életkörülmények megőrzése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamosenergiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kabinet, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFB-nek. Aláírta a Gubacsi híd új hídszerkezetének és a csatlakozó vágányhálózatnak a megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést, így megkezdődhet az újjáépítés, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, a hídon 2014 óta mindössze óránkénti 5 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben, pedig ez hazánk egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, ahol az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át. A munkálatok 21 milliárd forintból készülhetnek el 2029-re. Végül az időjárásról. A Dunától keletre majd még általában derült lesz az ég, így csapadék nem hullik, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
3: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek mit évő legyek című írásának 27. részét Tóth Levente előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
4: Gárdonyi Géza, Jánosok vagyunk. János az ajtó félfának támaszkodva állt és pipázott. Az apám ugyan hiába élt 80 esztendeig, mondotta magában. Mit szerzett? Nyomorúságot. És a lecsüggő, rongyos szalmatetőre pillantott. A szalmatető mohos volt, behorpadozott, szakadozott. A házra azonban jobb tető kár is lett volna, vályokház volt. A szélnek bizonyára jó szíve van, hogy állani hagyta. És amilyen volt a ház kívül, olyan volt belül is. A bútorok mind nyomoréklábúak, az ablak üvege itt-ott kalendáriumlevél. És János kedvetlenül nézett a szomszéd fazsindejes házra. Az szép ház volt, gyümölcsfák lombozták körül. Ha nekem ilyen házam volna, mondotta búsan, én volnék a világ legboldogabb embere. De íme. Kocsi robogás hallatszik az úton, s megáll a János kapuja előtt egy hintó. A hintóból kilép a földes úr, és azt mondja Jánosnak. Nekem kell ez a telek, hogy adod? 500 forintért, feleli János félvárról. A földes úr benyúl a belső zsebébe, és előnyál az onnan 500 bankót. János egy darabig azt se tudja, éle vagy álmodik. Gondolja, ha álmodik is, megveszi a szomszédtól a házat, azzal átmegy, egy darabig alkusznak, végre is a szomszéd eladja a házát. No, én szerencsefűre hágtam, mondja örömmel János. S igaza volt. Az uraság szeszgyárat épített a telken. Fél év múlva megvette a szomszéd telket is. János most már 1000 forintot kapott. No, azt mondja ekkor, ha feleségül vehetném Boglár Julist,

János azt mondta a bölcsénél, csak megtartsa őket az Isten, csak meg ne halljanak. A gyerekek nőttek. Nőtt Jánosnak a vagyona is, de azért János nem tudott aludni. Bíró szeretnék lenni, kiáltott föl egyszer éjjel, szétcsapva az öklével a levegőben, mert minden ember szeretne bíró lenni. Szép méltóság is az. Jánost rövid idő múltán megválasztották bírónak. A bíróság eleinte tetszett Jánosnak. Ezüst gombost mándlit csináltatott, és hosszú mogyorófa pálcát hordott magával. De csak hamar megunta a cigányok miatt. Ő legalábbis azt mondta, mert a cigány nép furfangos és hazug. Igazságos bíró nem ítélhet el cigányt, mert nem tudja belőle kihámozni az igazat. De magában meg azt gondolta, hogy az urak között a bíró a legutolsó. Azonban mégis húzta az igát. Arra gondolt, ha leteszi a bírói pálcát, ismét Kend lesz a neve, és nem Úr. Szeretnék Úr lenni. Sóhajtott föl nehéz sóhajtással. Ekkor úgy érezte, mintha valaki a fülébe súgná. Hát, nincs-e elég birtokod, hogy úri ruhát ölthess hozzá? A szabó csupán csak pénzért dolgozik. János eleinte csak csizmába húzott ruhában járt, később már szivarozott is. Egyszer aztán olyan ruhát öltött, mint a körjegyző. A béresei ekkor már úrnak szólították. Új évkor egy más faluból való béres Téns úrnak nevezte őt. János ezt az embert szolgálatába fogadta, és fél mázsa sóval nagyobbra szabta a konvencióját, mint a többinek. Ekkor már a környékbeli urak kezet fogtak vele, s meg is látogatták. Az egyik azok közül tekintetes úr volt. Miért hívták azt tekintetes úrnak? Kérdezte János a jegyzőtől. Azért, felelt az, mert megye bizottsági tag. János egy év múlva megye bizottsági tag volt. Négyes fogaton járt a megyegyűlésekre, tekintetes urakkal komázott és kártyázott. A szolgabíró, aki országgyűlési képviselő akart lenni, fölemelte a poharát és azt mondta Jánosnak, Huncut az úr! Ej, ha én is képviselő lehetnék! Szólott János elborongva. Semmi se könnyebb annál, mondta a jegyző. Pénzed van, a nevedet is le tudod írni, kiáltasd ki magadat. Egy hét múlva már ott lengtek a zászlók a faluban. A népnek tetszett az a gondolat, hogy egy belőle való képviselje. De a küzdelem mégis nagy volt. Az utolsó pillanatban egyenlők voltak a szavazatok. Akkor a választási elnök Jánosra szavazott. János felköltözött Budapestre. Ebédelni a Hungáriába járt, fekete kávézni a kioszkba, perte beszélt Károlyi Pistával és Fejérvárival, s az újságírókat a klubban skriblereknek nevezte. Akkor már őszember volt. A homloka ráncos, a kezei reszketők. De még mindig nyugtalan aludt az ágyában. Egy éjjel belépett hozzá egy méltóságos, fehér árnyék. Én angyal vagyok, úgy mond. Láttalak téged, mikor búsan álltál a nyomorúságos kis viskód előtt, és azt mondtad, hogy boldog lennél, ha a másik ház lenne a tiéd. Ekkor elhatároztam, hogy boldoggá teszlek. Én sugaltam az uraságnak, hogy vegye meg a telkedet. Én fordítottam hozzád Boglár Julis szívét. Én kértem neked az úrtól két gyermeket. Érted-e? Én vagyok, aki megválasztottalak bírónak. Én vagyok, aki megyebizottsági tagnak tettelek. Az én voksom emelt képviselővé. Köszönöm, felelte zavartan János. Mivel érdemeltem meg? Semmivel. Boldoggá akartalak tenni. De beleöregedtem én is, te is. Az ábrázatod most is tele van a gondok ráncaival. Hát még mindig van kívánságod? János fölvett egy szivart az éjjeli asztaláról és rá

rágyújtott. Azután mágnásos orrhangon felelte. Miniszter szeretnék lenni. A fehér árnyék csüggetten állott. Íme, mondotta, nem lehet boldoggá tennem egy embert se, mert az ember mindig azt mondja, ha ez meg lenne, boldog lennék, s ha teljesíteném a kívánságát, újra kíván. Hát vigyen el benneteket az ördög. János fölébredt. Elgondolkodva nézett maga elé, és szólott. Álom volt ez, vagy látomás? Akár álom, akár látomás, igaza van az angyalnak. Már most hát csak arra kérem az Istent, ne kívánjak többé semmit. A telhetetlen. Ezzel is kívánt,

0: Gárdonyi Géza, Péter barát. Sok eredeti ember él és hal meg Magyarországon anélkül, hogy valaki följegyezné az emléküket. Pedig az élt ember mindig érdekesebb, mint az, aki csak az agyunkban született. Érdekesebb, mert igazabb. Veszprémben és Somogyban sokat hallottam egy öreg kolduló barátról. A nevét mindig mosolyogva emlegették, s amint a történeteiből összealakult előttem a képe, azt találtam, hogy az öreg úr a magyar humornak és leleményességnek kiváló megtestesülése volt. Sajnálom, hogy akkor nem jegyeztem föl, amiket róla hallottam. Fiatal, éretlen ésszel nem gondoltam arra, hogy az ilyen embereket rámába kell tenni. 10 esztendő múlva gondoltam rá megint, mikor a spanyol Lazarillo de Tormes életrajzát olvastam. Mennyivel különb alak volt az öreg, és őróla nincs könyv, csak egy pár szállongó, folytonkopó, fakuló adoma. Ezelőtt 3 esztendővel, hogy az arcképe a kezembe került, megint foglalkoztam azzal a gondolattal, hogy a híres Péter barátról könyvet írok. Meg is kértem egy levélben a pápai franciskánusokat, hogy jegyezzék össze nekem, amik az öregről a klastromban fönnmaradtak. De nem feleltek levelemre. Leírom hát azt a keveset, amit én hallottam a Péter barátról. Talán lesznek ismerősei között, akik nem sajnálják az időt és fáradtságot, hogy nekem akármi vázlatosan is megírják, amit az öreg úrról tudnak. A levél megtalál engem akármelyik lapnál, ahova dolgozni szoktam. Péter barát ennek a századnak a derekán volt a pápai Szent Ferenc rendi klastromnak a frátere. A szerzet a hívek adományaiból él. Pétert megtették koldusnak. Kolduló barátnak lenni nem valami úri állapot. Nem is koldul más a rendnek, csak aki a fráterek között a legfiatalabb. Ezt én onnan tudom, hogy egyszer, tán 19 éves voltam akkor, valami szerelmi elkeseredésemben magam is be akartam állani közéjük, s immáron meg is kaptam a pozsonyi rendfőtől a levelet, hogy nyitva áll előttem a klastrom ajtaja, mikor egy jó lelkű pap bebeszélt róla. Tudja-e, mi sors vár magára? Így szólt hozzám. Amint leteszi az engedelmességi fogadalmát, azonnal koldulni küldik. Hát koldulok. De hát tudja, mi az a koldulni? Azt hiszi, annyiból áll, hogy bedicsér a házakhoz, és a hívek rögtön nyújtják az alamizsnát. És elmondta, mennyi keserűség, mennyi megalázkodás kell a kolduláshoz, s hogy a kolduló barát mennyi kegyetlen tréfának van kitéve. A somlyói szüreten csak ugyan magam is láttam egy jámbor kis barátot, akit megrészegítettek az ott mulató fővárosi vendégek, s menyecske ruhában indítottak tovább. Ha nem a Péter barát olyan fából volt faragva, hogy ugyan föl kellett kötni az eszét, aki tréfálkozni akart vele. Nem tért ki az öreg semmi tréfa elől, az ő furfangja mindig fölül kerekedett a tréfáló. Hiszen talán a legismertebb adoma róla az, ami a vinári bélőnél történt vele. Ahogy ott tarokkoznak, mert az öreg is szeretett tarokkozni. Azt mondja Péter barát. Igaz is, nagyságos uram, köszöni a szerzet a szép malacot. Hanem mód nélkül búsul az a malac. Folyton hullanak a könnyei. Ha mi búsul? Azért, hogy maga van. A bérlő, aki fogadásban vesztette el a malacot, már előre kieszelte, hogy ezúttal Péter barát rovására fog mulatni a vendégeivel. Hát, hogy ne legyen maga, szólott, adok hozzá egy borjut. Tréfálni tetszik. Nem én? Ott a borjú az istálóban. Van ott 8 is. Választhat közüle. Csak azt kötöm ki, hogy maga hozza ki Péter bácsi. Ebaki meg bánja, felelt rá az öreg. Fölállott és az istálóra nézett. Látta az óriás komondorokat, hogy sétálnak és fekszenek az istáló körül. Az idő már este felé járt. Péter megvárta, míg elköltik a vacsorát, azután egyszer csak veszi a kalapját, és így szól. No, most megyek a borjúért. A holdvilág már sütött. A bérlő kiállt a vendégeivel a háztornácára. Nem mindennapi mulatság lesz az, hogyan szedik le a kutyák a csuhát a barátról. A barát csak megyen. Amint az istáló felé közeledik, lassan, óvatosan megmordul az egyik komondor, s rá mind a 4 dühös ugatásba fog. Péter barát ekkor legugol. Az 5 kutya ugrálva rohan feléje, és ugatnak bőszülten. A barát azonban nem ijed meg. A fejére rántja a csukjáját, és megindul 4 kézláb vastag brummogással szembe az ebekkel. Az ebek meghökkennek, Amint látják, hogy a fekete brummogó állat egyenesen feléjük közeledik. Ilyet tutulossá változik az ugatásuk, s hátrálnak, egyre hátrálnak előtte, utoljára vesd el magad, annyi felé szaladnak, ahányan vannak. Péter barát ekkor kivezeti a borjút az istállóból, és hozzáköti a kocsijához. Mindjárt el is búcsúzik, hogy még azon éjjel hazavigye. Soha, mióta fennáll a szerzet, olyan rakott kocsik nem fordultak be az udvarára, mint a Péter barát idejében. Bor, búza, csirke, lút, pulyka, kacsa, tojás ládaszámra, de még malac is mindig került le egy-néhány a kocsiról. Szedett az öreg úr pénzt és eleséget annyit, hogy akár egymaga eltarthatta volna Magyarországnak az összes franciskánusait. Lerakta a szerzeményt, átadta a pénzt a gvardiánnak, azzal néha még aznap visszafordult, és ment megint az ő területére, amely magába foglalta a Dunántúlnak majdnem minden vármegyéjét. Néha zimankós zordidő lepte meg az elindulás napján. Ilyenkor nem eresztették el a szerzetből az öreget. Ő ezeket az otthon töltött napokat tartotta a legrosszabb napjainak. A klastrom zárt levegője elviselhetetlen volt neki. A kóborlás annyira természetévé vált, hogy még a saját celláját is ridegnek és unalmasnak találta. Aztán ehhez a maradhatatlanságához lehet, hogy a klastromi rend is hozzájárult. Neki, mint fráternek az asztal végén volt a helye, s a tál csak akkor került hozzá, mikor már a fiatal páterek kivették a maguk részét. Hiszen amilyen jó asztal van ott, jutott ő neki jó is, elég is mindenből, de mégis más az, mikor ő a vidéki plébánosoknál, espereseknél, földesuroknál ünnepelt vendég. Péter bácsinak nevezik, a főhelyet foglalja el az asztalnál, tiszteletére pókhálós palackok nyílnak föl, s ő viszi a hangot. A klastromban, hiszen ismerem a pápai barát klastromot, a főhelyen a gvardián ül, s mellette rang szerint lefelé a páterek. Az asztalnál a legutolsó helyet az orgonista fráter, vagy a novícius foglalja el, vagy a kolduló barát, mikor otthon vagyon. A társas élettestvéries. Nincs közöttük annyi torzsalkodás és vetélkedés, mint például némelyik tanító szerzetnél. Mégis a társalgásban, ha beszélhetnek is a fráterek, illik hallgatniuk. Hát ezt nem állhatta a pirosposgás, örökkön széleskedvű Péter barát. Ha csak olyan szél nem fújt, hogy kifújta volna őt a kocsiból, megindult az ő maga szabta U-betű alakú útjára. A falu, amelyikbe belépett, rögtön megelevenedett Péter barát megjelenésétől. A gyerekek futottak hozzá, az asszonyok meg siettek beterelni az apró marhát az ólakba, a rekeszekbe. Péter barátok minden gyerek számára volt egy jó szava, meg egy szent képe. Az apró cukorból is jutott nekik, de ebből már csak kinek-kinek a maga házánál. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adjon Isten jó napot, balogné lelkem! Látom, használt az orvosság, amit kommendáltam. Bezzeg virulunk, mint a bazsarózsa. Istennek legyen hála, kedvesem! De tisztelteti is Szent Ferenc, hogy meg ne feledkezzék róla. Ebből a sok csirkéből, hogy a dög kerülje az udvart, no egyet a szent szerzetnek adjunk, galambom. Fogjátok meg, gyerekek, hamar azt a fehéret! És míg a gyerekek a csirkét fogják, Péter barát elkérdezősködik a család minden tagjáról. Mert hiszen ismert ő mindenütt mindenkit, a nevéről szólítsa még a gyerekeket is, és számon tartja, kivel mi történt. A szomszédban, ahol eladó lány van, már így köszön be. Hol az én gyönyörű gyöngyvirágom, hol az a kis Júci nevű tündér, hadd lássam, mekkorát szépült, mióta itt nem jártam. Na gyere csak elő, gyere galambocskám! Nézd csak, mit hoztam neked az imádságos könyvedbe? Segítsen jó házasságra az Úr Jézus Krisztus lelkem. Hát apád, hogy van, galambom? Kibékült-e már a szomszéddal? Mondd meg neki, hogy ne járjon annyit a kocsmába, azt izeni József, az ő patrónusa a mennyországból. Bezzeg az édes jó anyát szorgalmas itthon. Meg is áldotta az Isten ezt a házat, ő érette. Van itt annyi baromfi, hogy úri háznál sincs több. Dehogy van, Péter bácsi. Hullott is, a kánya is sokat elhordott, nincs nekünk. Dehogy nincs, angyalom. A jó kereszténynek még a földből is előjön. Pi-pi-pi-pi-pi, kis csibém, gyertek csak elő, pi-pi-pi-pi-pi. Szórja már a kukoricát a zsebéből Péter, s futnak a kertekből a csirkék. Lehetetlen oda nem adni neki azt, amelyiket elkapott nagy ügyesen, s átadott a minisztráns gyereknek, hogy tegye a kocsira. Leül egy kicsit, s elbeszélget. Kihallgatja, mi történt azóta, mióta ott nem járt a faluban. Amit hall, az neki mind készpénz, amit már a szomszédban fölváltanak. S megyen szép állások között a következő házhoz. Itt éppen a gazda áll az udvaron. No, Ambrus fiam, mondja neki. Nyerítenek ám már a muszkalovak a magyar abrakra. Háború lesz. Hát, készül valami, fiam, készül. Nem tudod-e, hogy fölment az abára? Te bizony tudom. No, hát lesz valami. Most is, hogy otthon voltam, hát egész éjjel ott térgyepeltek a szentatyák a templom kövén, azt imádkoztak, hogy távolítsa el a jó Isten a veszedelmet erről az országról. Tudod, hogy a te Istenben boldogult jó apád is a csatában veszett el. Isten nyugtassa meg szegényt, kár lenne, ha te is árván hagynád a te szép családodat. Isten növelje őket, mint a mezei liliomokat. Péter barát eközben már kiszemelte magának a legszebbik tyúkot, s látva, hogy Ambrus gazda mélyen meg van illetődve, hamarosan rászól a minisztránsra. No, mit állsz itt, mint a bálványkő? Azt hiszed talán, hogy pogánynál vagyunk, uram, bocsá. Kérdezd meg a gazdát, mit szánt a jó Istennek, hogy adja vissza az ég százszorosan, mert megérdemli. No, azt a rossz tyúkot úgyis döglőre konyul a taraja. Fogd el hamar! A gazda ennyi szép szó után nem is sajnálja a tyúkot, csak az asszony mit szól majd, ha megjön. Azonban az aggodalmát elsimítja Péter a család után való jószívű kérdezésködésével, hogy merre van a Jancsi? Mit csinál az Örzsi? Hát az anyjuk kiépült-e már a betegségéből, vagy a termésre fordítja a beszédet és tanácsokat ad, hogyan, mivel kell javítani. Másik helyen a kisgyereket veszi az ölébe, megáldja, megcsókolja, cukrot ad neki, meg szentképet. Lehetetlen megtagadni tőle, hogy egy kis kacsát el ne vigyen. Ahol beteg van, vagy szerencsétlenség érte a családot, leveszi a kalapját, és megimádkoztatja valamennyit, hogy minden jóra forduljon. Ilyen elérzékenyítés után a tyúk szívesen adódik. De az se ejti zavarba, ha jómódú háznál kis alamizsnát kap. Ott az udvar közepére állva hangosan imádkozik, hogy a jó Isten áldja meg a házat a föld minden javával, hogy mikor a megint erre jár Balog vagy Szabó N.N. házánál, jusson a barátoknak is, maradjon a gazdának is. Talán a legismertebb történet, amely róla fönnmaradt, az, mikor a fösvény asszony a konyhajtó mögé bújt, és azt mondotta a fiával, hogy nincsen senki se odahaza. Péter barát megpillantván az ajtó alól kivöröslő mesztelen lábakat, rábököd a botjával. Mondd meg az édesanyádnak, hogy máskor, ha elmegy, a lábait ne felejtse idehaza. Egy másik ilyen történet, mikor egy kegyes öreg asszony malacot ad a barátnak. Az ura éjjel visszalopja a malacot, és egy kiskutyát tesz helyette a zsákba. Péter barát az úton veszi észre, hogy nem ríj a malac. Kibontja a zsákot, hát látja, hogy kicserélték. Egy kicsit bosszankodik, de csak hamar eszébe jut, hogy a szomszéd faluban lakó földes úrnak megveszett a kutyája. Megyen hát egyenesen a földes úrhoz, és amint leszáll, viszi egyúttal a zsákot is. A múltkor panaszkodott a tekintetes úr, hogy megveszett a kutyája. Hát hoztam én mostan pápáról olyat, hogy nem akadt párja hét határban. Azzal kérezti a kiskutyát. A földes urat persze kedvesen érinti ez a figyelem, és semmi se természetesebb, mint hogy egy szép malacot ad a kutyáért. Így hordő hol orvosságot, hol oltóágat, magot, izenetet, mindenféle kedveskedést faluról falura. Szereti is őt mindenki. A név virágos nyelvét senki se beszéli az urak közül úgy, mint ő. Kifogyhatatlan a nyájaskodásban és jó szívűségben. Egy házat se hagy el jó szó nélkül, az igaz, hogy adomány nélkül se. És mindenki szívesen ad neki, ha csak nem olyan fösvény, hogy még a jó szóra se nyílik meg a szíve. A plebánosoknál szokott megszállani, akik mindig örültek az ő vidám megjelenésének és jó humorának. De csak az asztali vendégséget fogadta el tőlük, hálni már rendesen künhált, vagy a kocsiján, vagy a kocsija mellett a fészerben. A barátok látva az ő dús szerzeményeit mindig gyanakodtak rá, hogy az öreg úr pénzt tartogat magánál. Azonban mikor meghalt, csak 80 forintot találtak a tárcájában. Az az ő kis tarok pénze volt, s bizonyos, hogy abból egy krajcár sem volt a szerzeté.
1: Neil Boyd Egek mitévő legyek című írásának 27. részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.

0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban tanúságtételeket hallanak arról, hogyan lehet egy egyházközség aktív tagjának lenni.
2: Török Julianna vagyok, a gyöngyösi főplibánia irodistája, hitoktató és a Krisztus Király szolgáló leányai világi intézmény jelenlegi vezetőnője. Valamikor nagyon távol állt tőlem az e fajta élet. A vállalkozói lét volt a világom. Sokszor hallom a panaszokat, hogy nem fogadják be az újonnan megtérőket a falusi templomi közösségek. Én egészen más tapasztaltam. Elfogadtak, megbíztak bennem. Soha nem felejtem el az első megbízatásomat. Az első áldozók misenaplójának a lepecsételése volt a feladatom. Még talán fél évesen jártam a templomba, amikor egyháztanácstag választás volt, nagy meglepetésemre jelöltek és megszavaztak. Nem éreztem magam alkalmasnak a feladatra, de az, aki hívott, az igen. Gazdag és színes évek következtek. Ima csoportot alakítottunk, részt vettünk a Karitász munkájában, de hogyha templomot kellett takarítani, akkor is ott voltunk. Azért beszélek többes számban, mert nem egyedül voltam. A plébániai közösségemmel együtt végeztük ezeket a feladatokat. Rátaláltam az egyházmegyékben működő Krisztus Király szolgáló leányai nevű világi intézményre. És ez itt a reklámhelye lesz. Figyelgettem az egyházmegyei hírmondóban a róluk megjelenő cikkeket, utána kerestem, hogy miféle szerzet ez a világi intézmény. Olyan elkötelezett nők közössége, hajadonok, özvegyek, szabadállapotú nők, akik a szerzetesi hármas fogadalmat letéve a világban élnek továbbra is családjaik körében vagy egyedül, de a plébániákon szolgálnak, az áldozópapság munkáját segítve. Sekrestyésként, hittanárként, házvezetőnőként, de akár takarítónőként is, bármilyen munkát elvégezve, amire szükség van. Vágyakoztam közéjük. Mivel az életállapotom úgy alakult, egyre inkább szerettem volna elköteleződni az egyházi szolgálatra. Elmondhatom, hogy először zavart a kifejezés, szolgáló leány, egy kicsit olyan pejoratívnak, mint a cseléd, ilyennek éreztem. Ilyen hátsó gondolataim voltak. De aztán a király, a legfőbb király, Krisztus király szolgálatába állni, az azért egész más. Az ilyen hívásnak nem lehet ellenállni. Jelenleg örök fogadalmasa vagyok a közösségünknek, és hogyha kicsit integetek, akkor láthatjátok őket is itt a padokban. Felnőtt megtérőként minden tudni szerettem volna bepótolni az elmulasztott 40 évet. Gondolom a plébánosom igen unhatta a folyamatos kérdéseimet, mert egyszer kijelentette, hogy ideje lenne rendszerezni az ismereteimet. Iratkozzon be a hittudományi főiskolára. Itt se voltam valami nagy önbizalommal, ugyan mit keresek én 50 évesen a diákok között, tanítani meg úgy se fogok, mert ugye olyan öregen, de a mi útjaink nem az ő útjai. Most már 7. éve tanítok hittant egy szakiskolában, kamaszok között az egész szépségével, nehézségével, vidámságával, kudarcaival, meg a sikereivel együtt. Mint említettem, vállalkozói világból jövök. Kisebb-nagyobb cégeknél, kőkemény multinál is megfordultam, pénzügyek, pályázatok, emberekkel való foglalkozás, mindenféle irodai munka, amit ismertem. Amikor a plébánosom megkérdezte, hogy mennyire kötődöm a munkahelyemhez, akkor tudtam, hogy az a plébániai irodai munka, amelyre hívott, az a szolgálat, amelyre én a fogadalmamat tettem. Szóval nem kötődtem a világi munkahelyemhez, és nagyon jól tettem. Közel 10 éve dolgozom a plébánián. Nem annyira látványos, hiszen háttérmunka. De mindazt, amit addig tanultam, felhasználom. Az irodai munka precizitását, az emberekkel való foglalkozást alkalmazom. Jól jönnek a számítógépes ismeretek, ötözve a hittudományi főiskolával tanultakkal. Sokan, akik megtudják, hogy plébánián dolgozom, arra gondolnak először, hogy de jó hely, nincs semmi munkád. Tényleg jó hely, de munka azért van. 4 plébánia pénzügyei, levelezése, számlái, pályázati elszámolások, ami alig különbözik egy világi irodai munkától. Viszont az irodában az élet teljességével találkozom. Keresztelők, első áldozások, bérmálás, házasságkötés, temetések. Késői megtérőként jól emlékszem arra, hogy mennyire nem tudtam eligazodni az egyházi körökben. A megszólításokkal, a köszönésekkel, a szertartásokkal nem ismertem. Ezek az emlékek segítenek abban, hogy ne kezdjek el ítélkezni, vagy kioktatni másokat. Rengeteget tudnék még mesélni, de az időm lejárt. Köszönöm szépen, Isten áldjon benneteket!

0: Légrádi Attila Törökszent Miklóson próbál minél több embert Istenhez vezetni. Ennek érdekében számos programot megvalósított az egyházközségben, most őt hallják.
1: Római katolikus, vallásos családban születtem és nőttem föl Tiszaörsön. Középiskolai tanulmányaimat a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban végeztem, és itt érettségiztem 1995-ben. Az itt eltöltött idő egész életemet meghatározó 4 év volt. Kisebb kitérő után Budapestre, az Állatorvostudományi Egyetemre kerültem, ahol 2003-ban szereztem diplomát. Egyetemi éveim alatt a Bíró László püspök úr által vezetett hittanos közösség tagja lettem. Itt ismerkedtem meg későbbi feleségemmel, Ritával, akivel 2002-ben összeházasodtunk. Közös életünket a nagykunsági Örményes faluban kezdtük meg, itt született 3 nagyobb gyermekünk, Márton, Sára és Rebeka. Néhány év múlva beköltöztünk Törökszent Miklósra, ahol még 3 gyermekünk született, Balázs, Eszter és Zsuzsi. Így a Jóisten kegyelmével, feleségemmel 6 gyermek boldog szülője lehetünk. Ahogy teltek múltak az évek, belső bizonytalanságot teremtett bennem az, hogy a természettudományokban, az állatorvoslásban egyetemi végzettséggel rendelkeztem, de a hittan terén csak középiskolás tudásom volt. Ezért a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karára jelentkeztem, ahol 2019-ben teológus diplomát szereztem. Önálló életemben a kezdetektől fogva fontosnak tartottam, hogy munkámmal, tudásommal hasznára legyek szűkebb és tágabb keresztény közösségemnek. Első lekőhelyünkön, az előbb említett Örményes faluban semmilyen keresztény jelkép sem volt, sem harangszó, sem útszéli feszület, se templom. Török Csaba polgármester úrral és dr. Heitler Csongor háziorvos úrral és számtalan jószándékú örményesi lakossal összefogva útszéli feszületet állítottunk, és majd fegyverneki katolikus egyházközség segítségével pedig haranglábat is állítottunk. Törökszent Miklóson 2014 óta vagyok tagja és vezetője a Szent Háromság Római Katolikus Plébánia egyházközségi képviselőtestületének. Az egyházközségben végzett szolgálatom 3 terület köré csoportosul. A templomi liturgiában próbálok minél többet segíteni Bordás Péter plébános úrnak és a nálunk szolgálatot teljesítő káplanatyáknak. Rendszeresen felolvasok a miséken, a nagyobb egyházi ünnepek előtt ministráns próbákat tartok a fiúknak, valamint a felnőttek részvételét is szervezem a miséken, legyen az a feltámadási vagy a búcsúi körmenet, vagy a nagycsütörtöki lábmosás szertartása. A tavalyi év folyamán elvégeztem az Egri Egyház megye által szervezett lektor és akulitus képzést, ha Jóisten segít, és ezt a hivatást szánja nekem, lektorként, majd akulitusként is szeretném szolgálni a templomi liturgiát. Városunkban már több mint egy évtizede katolikus óvoda, általános iskola és gimnázium is működik, amely számtalan lehetőséget rejt az ifjúság evangelizálására. Viszont a katolikus intézmények beindulásakor a figyelem ezekre koncentrálódott a hagyományos plébániai ifjúsági közösségek rovására, amelyek meg is szűntek már jó pár éve a plébániánkon. Előző káplánunkkal, Cárán Bálint érseki titkár úrral 2 évvel ezelőtt indítottuk újra a templomi, vagy a plébániai templomi ifjúsági hittant. 2 hetente szombat délutánonként találkozunk a fiatalokkal. A hittan lelki vezetője, jelenlegi káplánunk, Horhe atya. Világi segítőként 2 házaspár vesz részt a hittanok szervezésében, Bakonti András és Hildikó, valamint feleségem Meritával jó magam. A hittanokra a fiatalokat foglalkoztató témákat választunk, amelyeket a résztvevők a katekézis mellett kiscsoportos beszélgetésekben is el tudnak mélyíteni. Mi világi segítők pedig saját életünkből vett tanúságtételőkkel próbáljuk megmutatni a fiataloknak az Isten kegyelmi jelenlétét életünkben. 3. utoljára hagytam a gyalogos zarándoklatok szervezését. A 2. világháború utáni évekig Törökszent Miklósról is gyalogosan indultak a templomba járók az egyházközség zarándoklatára, Mátra-Verebély-Szentkútra. Ezt a hagyományt 2010-ben elevenítettük fel újra, és az idén már 16. alkalommal szervezem az egyházközségünk gyalogos zarándoklatát. 5 nap alatt a járságon és a Mátrán keresztül jutunk el, majd 150 kilométert legyalogolva a Szent Anna búcsúra. Utunk folyamán elhagyjuk a komfortzónánkat, a mindennapi élet kegyelmét, ki vagyunk téve az időjárás veszélyeinek, tormatermekben alszunk, néha csak hideg vízzel tudunk zuhanyozni. Minden nap szentmisén veszünk részt, útközben közösen mondjuk a rózsafüzért, Minden útszéli feszületnél megállunk imádkozni, és pénteken keresztutat is járunk. Ha a gyalogos zarándoklat lényegét kellene röviden megfogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy ez egy meditációs technika, egy imamód, amelyben a testi fáradtság és az imádságos környezet nagyon fogékonnyá teszi a lelkünket Isten jelenlétének, Isten szavának felismerésére. Minden jelenlévőnek ajánlom, hogy ha egészsége engedi, próbálja ki, egy életre szóló lelki élményben lesz része.

0: Varga Lili orvosként a munkahelyén kollégái és a betegek között gyakorolja a krisztusi szeretetet.
1: Az a kérdés, hogy hogyan élem meg a hitemet a hivatásomban, akkor nem tudom, hogy hogyan élem meg, mert leginkább csak csinálom a mindennapokat egymás után, de talán azok által élem meg, hogy amikor plusz erőt kapok, amikor odafordulok valaki felé, ha még nem is mondok semmit, abban az egy kézfogásban, meg egy érintésben, meg egy reggeli vizitben a Jóisten is velem jön, és ezt nem is tudnám máshogy csinálni. Úgyhogy alapvetően azt érzem, hogy végtelen hálás lehetek, mert a munkámban hivatást kaptam, mert a Jóistennek az eszköze lehetek, és azért, mert újra és újra el tudok bukni, és abból újra és újra fel tudok állni, ami egy újrakezdés, és talán jobb ember leszek tőle. De az, hogy ez hogyan, mindig az is egy kérdés, hogy de ilyen maradsz el, Lili, még sokáig. Hát évek óta remélem, hogy ilyen vagyok, úgyhogy remélem, hogy marad ez később is, de mindig azt kérem, hogyha valaki észrevesz, hogy nem ilyen vagyok, akkor szóljon érte. És nagyon remélem, hogy a Jóisten is figyelmeztet majd, hogyha nem vagyok ilyen már, hogy térjek vissza erre az útra. Úgyhogy azt hiszem, hogy hivatás az leginkább azt jelenti, hogy nem munkaként élem meg a munkát, még akkor is, hogyha nagyon nehéz napi 10 órát dolgozni, és nagyon sokat ügyelni, és nagyon mókuskerék jellege van sokszor a dolognak, de mégsem munka, hanem mégis hivatás. És amikor eszembe jut, hogy mi más csinálhatnék, mert nagyon sok dolgot szívesen csináltam volna, akkor mindig az volt bennem, hogy azok, amiket szeretnék, azok különleges dolgok. Az, amit most csinálok, az egy osztályos orvosként, hogyha a maradék 40 évben is ugyanilyen osztályos orvos leszek, akkor is boldog leszek. Már így igazából a legnagyobb jóságot kaptam meg, és ezért haragszom sokszor a saját kollégáimra is, amikor nem elég jó fejek a beteggel, hogy a legnagyobb dolgot kaptuk meg, azt, hogy mások lettek bízva ránk, és az a munkánk, hogy így az emberi méltósággal foglalkozhatunk, és innentől kezdve nem kell nagyobb jó, meg nem kell több, mint az, hogy én a munkám által is ennyi mindent kapok. Úgyhogy azt hiszem, ezek határoznak meg inkább a hivatásomban, meg a hitemben, meg ebben tudom megélni így azt a mindennapokat, amiket csinálok.
2: Van-e példaképed, orvos példaképed, vagy ez mennyire határoz meg abban, hogy csinálod, vagy nagyon egyéninek gondolod a saját utadat?
1: Hát Hugonnai Vilma biztos, hogy meghatározta a pályámat. Tényleg rendszeresen újraolvasom. Másrésztről az, hogy példa, az mindig olyan nehéz, mert mindenkitől kapunk, és a rossz példából is kapok. Tehát ha valaki nem úgy bánik a beteggel, és ezt észreveszem, akkor rájövök, hogy akkor nekem kell kétszer annyira úgy bánni. Szóval ezek által minden példa, meg minden találkozás egy példa. És azt is tudom, hogy sokan az ismerősi körben, meg a családban is, amikor elmeséltek egy rossz tapasztalatot az egészségügyről, akkor mindig azt mondtam, hogy ez nem úgy történt. Meg dehogy is, az orvosok nem ilyenek. És ezt rájöttem, hogy azért, mert amikor én eldöntöttem, hogy orvos leszek, akkor olyan emberekkel találkoztam, akik olyanok voltak, amilyen szeretnék lenni, vagy amilyen nekem egy orvos. Aztán amióta benne dolgozom, azóta rájöttem, hogy nem, ezeknek az embereknek valóban igaza volt, csak én túl elfogult voltam ehhez a szakmához. Szóval azt is tudom, igen, hogy azok az emberek is meghatároztak, amikor azok lettek, vagy az lettem, vagy orvos lettem, vagy azt választottam, hogy az legyek. Abban is biztos vagyok, hogy mindig formálódunk minden találkozás által, meg hogy nagyon sokat kapok mások által. Szóval az a mentőápoló, aki megmondja, hogy lassítsak, és ne legyek ennyire gyors, annak ott 6. éves orvostalgahallgatóként helye volt annak a visszacsatolásnak, mert igaza volt, hogy ne kapkodjak. Szóval, hogy ezek nem biztos egy konkrét példa, de az akkor nagyon-nagyon sokat segített, hogy lassítani kell egy helyszínen, igenis, akármennyire is legszívesebben sietne az ember. Tehát mindig úgy érzem, hogy sok minden meghatároz ezen, szóval, hogyha nem is egy dolgot tudnék kiemelni, akkor a példában azt tudom kiemelni, hogy az összes találkozás, meg az összes visszacsatolás segít ebben, hogy példa legyen. És ez sokszor még az is, hogy a legtöbb esetben azt élem meg, hogy én mennyire jól szeretnék fordulni mindenkihez. Aztán kiderül, hogy jaj, egyáltalán nem úgy sikerült, mint ahogy amúgy szerettem volna. És nyilván azért van, mert amúgy sose tanultuk a kommunikációt, sose kapunk visszacsatolást, sose tudom, hogy mit viszel belőle a beteg. Voltam az ellenoldalon sokat, gyerekként, hozzátartozóként. Tudom, hogy vannak ezek a dolgok ellentétesen is, szóval ezt próbálom belevinni, hogy mit érezhet az a beteg, aki bizonytalanul nem tudja, hogy mi történik, milyen vizsgálat lesz, fél a vizsgálattól, és mellesleg még rosszul is van. De hogy amúgy meg nem tudok minden vizsgálatot én se kipróbálni, nem tudom, hogy mindenkinek a helyébe élni magamat, szóval ezek által a találkozások által is próbálok példát keresni. Sosem fogom elfelejteni azt, amikor 15 évesen volt egy szívműtétem, és a műtős fiú azt mondta, aki a legkedvesebben mondta ezt hozzáteszem, tényleg. De azt mondta, hogy adj egy utolsó puszit a szüleidnek, mielőtt bemegyünk. És ő ezt tényleg szépen mondta, de azóta is bennem van ez az érzés, hogy adj egy utolsó puszit, és nem lett volna szabad ezt mondani, de hogy ő ezt jól akarta mondani. De sose fogom elfelejteni azt, hogy 15 évesen ezt mondja nekem valaki, mert nyilván abban a helyzetben egy műtőságyon feküdve ezt hallani az ember nem jóra gondol. Szóval, hogy ezek ott vannak mindig akkor, amikor igyekszem másfelé fordulni. Szabad megrázni. Nem cél, hogy ne rázzon meg egy eset, sose volt cél, mert nem az. Azt gondolom, hogy ezért a Jóisten vigyázz annyira rám, hogy nem ad annál nagyobb terhet, amit elbírok, meg nem célja az, hogy ezáltal a hivatás által megtörjek. Szóval remélem azt, hogy a megrázások által ugyanolyan ember tudok maradni, vagy nem leszek rosszabb. És nagyon dühös tudok lenni. Hát sokszor kiabálok, meg dühösen csattogok a kórházban, hogy nem hiszem el. Hát kibeszélés az első, tehát ilyen praktikus része is van. Tehát, hogy addig beszélek, aki még én nyugszom. Nyilván ebben nagyon sok segítséget kapok, vagy nagyon hálás vagyok, hogy tudok kinek beszélni. Ezt nagyon fontosnak gondolom, hogy addig járok, amilyen valamilyen elfogadhatót találok, és végső soron akkor magam számára legalább elfogadhatót, és az mondjuk az, hogy minél kevesebb fájdalommal, minden jobb fájdalomcsillapítással, vagy azt felismerve, hogy a beteg szeretne hazamenni, és az a jobb, hogyha hazaengedem, vagy azt felismerve, hogy ne beszéljek róla, vagy azt felismerve, hogy a hozzátartozóval beszéljek, szóval ezekben a helyzetekben valami olyat próbálok keresni, amivel tehetek, ami engem is megnyugtat, vagy engem is feltölt, és lehet, hogy ez önös érdek igazából, nem is vagyok olyan jó ember, csak saját megküzdési stratégiám ez, de azt hiszem ezt keresem olyankor. Nyilván a mentőzés által is láttam, amúgy csak, hogy teljesen érthető legyen, egy belgyógyászati osztályon dolgozom, és éveket mentőztem, és 13 hónapot voltam azt hiszem egy súlyosan légzési elégtelenek osztályának részlegein. Annak voltam a felelőse COVID idején, úgyhogy azt hiszem, hogy kijárt az elmúlt években a szörnyűségből. Különösen a COVID volt szerintem az, amikor igazán azt láttam, hogy értelmetlen halálokkal találkozom, és hogy nagyon-nagyon komoly szenvedések árán, mert hogy rettenetesen fulladnak ezek az emberek minden segítségünk ellenére. Nagyon rossz volt, meg nagyon elkezdtem befelé fordulni, szóval arra figyelmeztettek már egy idő után, hogy nem... De valahogy ezekben is az jutott eszembe, hogy nem volt az életemben olyan nehézség, pedig jutott egy pár, amiben ne azt éltem volna meg, hogy kapok valamit. Nem volt olyan nehézség az életemben, ami által nem én kaptam, és nem volt olyan nehézség, amiben azt ne éreztem volna, hogy ha ez nem történik meg, akkor én ezt sosem meg nem tapasztalom, mármint azt a jót, amit általa kaptam. És ugyanezt gondolom, vagy ugyanebben menekülök akkor is, amikor rossz hírekkel, vagy olyan esetekkel találkozom. Minden nehézségben van valami olyan, amit jót ad a Jóisten, és hogy ezt kell észrevenni.

0: Kedves hallgatóink, tanúságtételeket hallottak. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Papildikó nevében is a bemondó Klész Beáta.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Egy óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Okos zebra létesülhet Egerben a 60. kaputéri gyalogátkelőnél. 43. évfordulóját ünnepelte a Miskolci Állatkert. Mérföldkőhöz érkezett a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Okos zebra létesülhet Egerben a 60. kaputéri gyalogátkelőnél, a Rotary Club Eger Egyesület felajánlásának köszönhetően, jelentette be Wagner Ákos polgármester. Közlése szerint az augusztusi közgyűlés egyik előterjesztése egy olyan fejlesztésről szól, amely sok egri számára jelenthet nagyobb biztonságot a mindennapokban. Az okos zebra előterjesztése még augusztusban az egri közgyűlés elé került tehát. A felajánlásnak köszönhetően intelligens, úgynevezett Safe Cross okos zebra létesülhet a színház előtti gyalogátkelőnél. A rendszer érzékeli az átkelni szándékozó gyalogosokat, és az útburkolatba épített ledes fényjelzésekkel figyelmezteti az érkező autósokat. A 60. kaputér Eger egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, ahol nap mint nap sokan kelnek át az úttesten. Különösen fontos, hogy az idősek, gyerekek és minden gyalogos nagyobb biztonságban közlekedhessen ezen a szakaszon. A beruházásra a Rotary Club Eger és a Pearl Enterprises Kft. Felajánlásaként kerül sor, és jó példája annak, hogy a város fejlődését szolgáló ügyekben milyen sokat jelenthet a civil szervezetek szerepvállalása és a közös felelősségvállalás, fogalmazott a polgármester. A 43. évfordulóját ünnepelte a Miskolci Állatkert a Csanyik-völgyben, ahol látványetetésekkel, bábszínházi előadással, gólyalábas produkcióval és arcestéssel várták a látogatókat a jubileumi napon. A születésnapi rendezvény egésznapos programot kínált az intézménybe érkezőknek, akik így közelebbről is megismerkedhettek a park lakóival. Az ünnepi esemény hatalmas sikert aratott a családok és a természetkedvelők körében egyaránt. Az ünnepség előtt Darvas Katalin, az intézmény zoopedagógiai vezetője beszélt a programokról, és beszámolt a tervezett állatkertek éjszakája eseményükről is.
4: Ja, augusztus 20-a nem csak az államalapításnak az ünnepe, hanem az állatkertünk is ekkor ünnepli a születésnapját, úgyhogy ezen a napon mindig különleges programokkal készülünk. A megszokott látványetetéseinken kívül néhány extra látványetetéssel is készülünk a látogatóinknak. Ugye a nyári szezonban mindennaposak ezek az etetések, viszont vannak olyan állataink, akinek az etetését nem lehet mindig látni. Például az oroszlán, a huszármajom, a holló és az észak-amerikai kúszósül, akiknek az etetése ezen a napon egy előre meghirdetett időpontban fog történni. De nem csak ezzel várjuk a hozzánk látogatókat. A vendégünk a Csodamalom Bábszínház, akik a Három kis malac című előadásukkal érkeznek, és itt a bejáratunktól nem messze lévő színpadon lehet majd megnézni az ő előadásukat, valamint a Vagabanda gólyalábasai jönnek hozzánk, úgyhogy egy fantasztikus gólyalábas műsorral készülnek, aminek a címe az Óriás cirkusz, úgyhogy itt még olyan állatokkal is lehet találkozni a műsor alatt, amik nálunk nincsenek, és természetesen nem feledkezünk meg a gyerekekről sem, úgyhogy arcfestővel várjuk a kicsiket, illetve a vállalkozó kedvű nagyokat is. Rendkívül népszerű az állatkert, rengeteg család látogat el hozzánk ebben az időszakban, úgyhogy ilyenkor mindig nagyon nyüzsgés és tele van élettel az egész állatkert. A zootábor ugyan már lezajlott, de 6 héten keresztül a zootáborozó gyerekek is itt töltötték velünk a napjaikat, úgyhogy ilyenkor mindig nagy nyüzsgés van nálunk ebben az időszakban. Részt veszünk az idén is az állatkertek éjszakáján, ugye már hosszú-hosszú évek óta mindig csatlakozunk hozzá, hogy ezen az estén az állatkert egészen 11 óráig nyitva lesz, és különleges esti etetésekkel várjuk a látogatóinkat, de nem csak ezekkel készülünk, hanem testközelből lehet majd ismerkedni a nem szeretem állatokkal. Ez mindig egy nagyon népszerű program, ugyanis itt tényleg aki szeretné, az meg is simogathatja a különböző hüllőket, ízelt lábúakat, akár kézbe venni is van lehetőség, úgyhogy ez mindig nagyon népszerű ez a programunk, de meg lehet nézni majd különböző koponyákat, tojásokat, szőröket, tollakat, úgyhogy meg lehet ismerkedni ezekkel is, illetve fellépőink is lesznek. Kínai oroszlán táncosok fognak hozzánk érkezni, akik egy kis ízelítőt adnak nekünk majd a kínai kultúrából. Az este végét tűzsonglőrök fogják zárni, és vendégünk lesz az Aggteleki Nemzeti Park is, akik pedig a denevéreknek a különleges világába vezetnek be minket. Ugye most az idei témája az állatkertek éjszakájának, a tények és tévhitek az állatvilágban, és ha van olyan állat, akire rengeteg hiedelem, tévhit vagy babona kering, az a denevér, úgyhogy ők segítenek majd eloszlatni ezeket a tévhiteket, és talán egy picit meg is szerettetik ezeket a különleges emlősöket. Valamint itt lesznek a Szabó Gyula csillagvizsgálónak a csillagászai is, úgyhogy az ő segítségükkel pedig az égboltnak a titkaiba lehet bepillantást nyerni majd. Szerencsére itt az állatkertben egy pár fokkal azért mindig hűvösebb van, mint a belvárosban. Mégiscsak egy erdőben vagyunk, mindig sok az árnyék, úgyhogy az állatainknak is ez nagyon jó. Minden kifutónk úgy van kialakítva, hogy legyen lehetőségük a tűzőnap elől elvonulni az állatoknak, de ilyenkor ugye külön oda kell rájuk figyelnünk, úgyhogy az itatókban a vizet naponta többször is cserélik a kollégáink, amelyik állatunknak szükséges, például a rénszarvasnak párakaput szereltünk fel, hogy tudjon hűsölni egy kicsit, hóbagoly például hidegvizes medencét kapott, hogy tudjon fürdőzni, illetve szoktak kapni behűtött, jégbefagyasztott finomságokat is az állataink, úgyhogy igyekszünk őket is fürdetni, hűsíteni, a dagonyákra mindig odafigyelnek a kollégák, hogy fel legyenek töltve friss vízzel, hogy abban is tudjanak az állatok egy kicsit felüdülni.
3: Mérföldkő érkezett a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma, közel 2 évtizedes fennállása jó alkalmat kínál a visszatekintésre. Nyíri Péter igazgató a kezdetektől részese az intézmény építésének, fejlődésének és szakmai munkájának. Ez idő alatt számos sikeres rendezvény, visszatérő és jól bevált programok váltak a múzeum életének részeivé, miközben a háttérben folyamatosan zajlott az értékteremtő szakmai munka.
2: 18. életévét betöltötte a múzeum, valóban nagykorú lett. Mondhatnánk, hogy ez adja magát ez a kifejezés, persze felnőtt korú lett, nagy korú lett, de én inkább onnan ragadom meg, hogy eltelt 18 év, érettségi korszakába lépett a Magyar Nyelv Múzeuma, de ez azt is jelenti, hogy nincsen kész, korán sincs kész. Mindig is ezt mondom, hogyha valaki kérdezi, hogy készen van-e egyébként már a Magyar Nyelv Múzeuma, hát úgy, ahogy persze a intézmény rendben van, a kert is rendben van, de nagyon sok feladat van még előttünk. És azért is lehet ezt mondani, mert ha úgy tetszik, ez egy saját alapítású múzeumt. Anyanyelvi múzeum nem volt még, azelőtt most sincs másik, és az intézmény kifejezetten maga az épület, az múzeumnak épült. És ez azt jelenti, hogy nekünk kellett megtöltenünk ott a kollégákkal az üres épületet fizikailag, de tartalmilag is. És itt nem csak arról van szó, hogy be kellett rendezünk kiállításokkal, hanem egész egyszerűen azt kellett kitalálnunk, hogy az anyanyelvvel, mint témával egy közgyűjtemény és közművelődési intézményben mit lehet kezdeni, milyen versenyek legyenek, milyen múzeumpedagógiai foglalkozások, hogyan menjen az építkezés. Ez egy nagyon szép szellemi kihívás volt, tehát a legnagyobb, hogy mondjam, értéke a múzeumi munkának ez, akár számomra is, tehát ezért az ember hálás, ez kegyelmi adomány, hogy egy ilyen múzeum építésében részt vehettünk, mert hogy valóban a kezdetektől kellett építkezni, és mindent ott nekünk kellett kitalálnunk, és ez a folyamat még most is tart, tehát én inkább így ragadom meg ezt a 18 évet, vagy felnőtt korúságot, hogy ez a folyamat még mindig tart, mindig vannak még feladatok, mint ahogy egy fiatal, hát attól, hogy leérettségizik, vagy 18 éves lesz, még nem lesz felnőtt, nem is lehet pontosan meghatározni, hogy mikor válik felnőtté az ember, ez egy folyamat szerint, felnőtté válásnak van egy folyamata, és ez így van a múzeum életében is, úgyhogy sok szép feladat áll még előttünk, remélhetőleg ez így is lesz. Nem volt az annyira nagyon régen, azért az örömmel nyugtázzuk, hogy persze eltelt 18 év, de mondjuk nem 50 év telt el, tehát azért mégiscsak benne vagyunk a korban, de nem annyira. Tehát 18 év valóban, és nem közhely, de sok is, meg kevés is, tehát éppen jó, ez egy fejlődő múzeumban egy fontos mérföldkő. És azért is mondtam ezt, mert annyira nem változott azóta a világ, lehet, hogy most nagyon megfog, de azóta nem változott annyira a világ, hogy merőben más problémák legyenek, mint akkor. Persze, és azért mondtam, hogy lehet, hogy most nagyon meg fog változni, mert ez itt a digitális világ tör előre, vagy az ember segíti az előre törésben, és ez nyilván meghatározza a magyar nyelv helyzetét, de alapvetően ugyanaz a feladat, hogy a nyelvi igényességre és minőségre odafigyeljünk.
3: A Borsodabolyai-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el. Holnap este 7 órától augusztus 28-án délig a megye közigazgatási területére olvasható a police.hu oldalon. Az ellenőrzés célja augusztus 27-én a DVTK arénában 18 órától Magyarország-Észtország férfi kosárlabda VB selejtező mérkőzéssel, illetve a 20 órától az ott rendezendő Hapoel Tel Aviv FC Atalanta BC UEFA konferencia liga labdarúgó mérkőzéssel összefüggésben a közbiztonságot veszélyeztető cselekmények megelőzése, megakadályozása. Fontos rendőri feladat a mérkőzések miatt a városba érkező szurkolók mozgásának figyelemmel követése és a rendezvény helyszínére történő biztonságos bekísérése, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök felfedése, valamint a közrend, közbiztonság és a közlekedés rendjének fenntartása, fejtették ki. Az Aszály és a Tiszató vízszintjének drasztikus csökkenése miatt újabb túraközpont zárta be kapuit, a Porosztói Madárpart túraközpont kölcsönző és kemping számára is véget ért a szezon. Facebook oldalukra feltett videójukban jelentették be a helyzetet, amelyben elhangzik, hol kellene lenni a vízszintnek a működéshez, és megmutatták, hogy ehhez képest mennyire alacsony a vízállás. Naponta az iszapot lapátolják, hogy legalább annyi víz legyen, amennyi egy kenunnak elég, de ez már csak felesleges erőfeszítés. A

0: kifejlődött szúnyogok száma is csak néhány ponton éri el azt a szintet, amely már gyérítést tesz indokoltá, ugyanakkor a napokban leesett néhány milliméter csapadék az inváziós fajok további térhódításának kedvez. Ezek a szúnyogok elsősorban a házak körül kialakuló kisebb vizekben fejlődnek ki, egészen kevés csapadék vagy akár a locsolásból visszamaradt néhány deciliter víz is elegendő a szaporodásukhoz. Végül az időjárásról. Holnap a Dunától keletre még általában derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 29-31 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 24-én hétfőn.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Egy új életmentő defibrillátort szerzett be a Gyöngyösi Atlétikai Klub. Útfelújítás miatt változik a közlekedési rend a Szeles utcai csomópontnál Miskolcon. Sport, egészséges életmód, kultúra és hagyományok. Ezek jellemezték az 52. Jósavárosi Napok és 7. Sportnap program sorozatot. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Útfelújítás miatt változik a közlekedési rend a belvárosi Szeles utcai csomópontnál Miskolcon. A Szeles utca több szakaszát és a kanyarodó sávokat is lezárták, emiatt az autósoknak torlódásra és terelésekre kell számítaniuk. A buszok közlekedése is változik, egyes járatok terelt útvonalon közlekednek, és néhány megálló ideiglenesen kimarad. A munkálatok várhatóan augusztus 30-áig tartanak, ezért aki teheti, válasszon alternatív útvonalat. A részletekről Tar Levente, a Magyar Közút Nonprofit ZRT, Borsodabau-Zemplén Vármegyei Igazgatóság Vármegyei Fejlesztési és Fenntartási Osztályvezetője adott tájékoztatást.
2: Hát elég nagy beruházásokba kezdtünk az idén. Március elején elindult a 3-as számú főút felújítása, egészen a Harsányi táblától, Miskolc Harsányi végétől a belvárosig, tehát a Színva parkig, illetve április közepén elkezdődött a 26-os számú út felújítása. Ennek a kezdőszelvénye a Búzatérnél van, a végszelvénye pedig a Szentpéteri kapui táblánál. Tehát gyakorlatilag a miskolci belterületi főutak észak-déli irányú főközlekedési pályája év végéig föl lesz újítva a városnak. Hogy haladtunk? Körülbelül 50%-os készenlétben van most mind a két projekt, illetve konkrétan a Színva park előtti rész, az egy külön projekt volt, az már lezárásra került. Vasárnap, azaz 9-én este került kiépítésre a Miskolc pláza előtti csomópontnak a lezárása. Ez mai nap hétfőn már ugye fennakadásokat okoz. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy a Szeles utca a Jókai Mór út irányából a Szentpáli útig egy irányból közlekedik.

0: közelíthető meg, tehát a Jókai úr irányából közelíthető meg, viszont a Szentpáli út és a 26-os számú főút között teljes egészében le lesz zárva, illetve már most le van zárva a Szeles utca. Sajnos ezt a csomópontot, a 26-os számú főúti ágát csak ilyen lezárások mellett lehet normális időben megépíteni, mert olyan mennyiségű akna található a csomópontban, amit egyszerűen nem lehet kerülgetni. Keresztirányú forgalommal ezt nem lehet megoldani, kénytelenül voltunk lezárni a Szeles utcát. Hát mivel hogy ez a Szeles utca le van zárva, ezért a tőle délre található utakon lehet megkerülni, tehát hogyha Budapest irányából jövünk, akkor a Madarász Viktor utcán lehet megkerülni, vagy a Horváth Lajos utcán keresztül, illetve hogyha Diósgyőr felől jövünk, akkor pedig a Jókai Mór utcáról a Petőfi térnél egy balra kanyarodó sávot kialakítottunk. Ez normális, megszokott forgalomban ez itt csak egyenesen lehetne tovább menni, és akkor itt ennél ezen a balra sávon ki lehet a 26-os felé menni az Arany János tér irányába. Én azt javaslom mindenkinek egyébként, aki tudja, kerülje el ezt a csomópontot, a 26-ossal párhuzamosan a Huba utcán el lehet menni a lakótelepen keresztül, ott kisebb utcákon át meg lehet kerülni ezt a csomópontot. Ha valakinek mégis muszáj erre jönnie, illetve nincs lehetősége kikerülni, legalább egy fél órás torlódással számoljon, tehát annyival korábban induljon el. Ebben a konkrét csomópontban augusztus 30-ával tervezzük visszaadni a forgalomnak a felújított utat, viszont azt azért hozzá kell tennem, hogyha megbontunk egy utat, akkor ott a föld alól érdekes dolgok jönnek elő. Például itt ennél a résznél, ahogy fölmartuk a külső sávot, egy valószínűleg egy közmű helyreállítás bukkant föl, ahol gyakorlatilag nem volt pályaszerkezet az útnak, csak két réteg aszfalt, meg egy kis vékony beton, tehát itt gyakorlatilag föl kell újraépítenünk a pályaszerkezetet, és azért ennek időigénye van. Próbáljuk nyújtott műszakokkal, illetve hétvégi munkavégzéssel is gyorsítani a kivitelezést, de nem várt dolgok közbe jöhetnek. Még egyszer mondom, én augusztus 30-ára gondolom, hogy be tudjuk fejezni ezt a csomópont felújítást. Én azt kérném, hogy a sebességet mindenképpen csökkentsék, tehát a 40-es tábla az nem véletlenül van kirakva. Oda kell figyelni a terelő táblákra. Nagy sebességnél ugye az ember nem tud úgy normálisan, biztonságosan sávot váltani, illetve a dolgozókat is veszélyeztetik a nagy sebességgel, illetve én egy dologra hívnám még fel a figyelmet, a cipzár elvezzel. Nem biztos, hogy mindenki tisztában van. Ez azt jelenti, hogy hogy mondjuk egy külső sáv le van zárva, és valaki már korábban besorolt a belső sávba, a nyitott sávba, akkor azért egy embert illik beengedni magunk elé, hogy ne alakuljon ki torlódás. Ez nagyobb városokban már kialakult, Miskolcon még azért én úgy látom, hogy ezt még tanulni kell. Meg türelmet kérnék a közlekedőktől, hiszen ő érdekükben van elsősorban ez az egész felújítás.
1: Sport, egészséges életmód, kultúra és hagyományok. Ezek jellemezték az 52. Jósavárosi Napok és 7. Sportnap program sorozatot. A város egyik legrégebbi kulturális eseményének a rangját jelzi az is, hogy 2 évvel ezelőtt felkerült a nyíregyházi települési értéktár listájára is. Túróci Kingát, az Együtt a Családért Kulturális Egyesület koordinátorát hallják.
2: Én úgy gondolom, hogy egész sportos a Józsaváros, hiszen nemrégiben nyert el a város legsportosabb városrésznek a serlegét is, és hát idei évben 7. álmodtuk azt meg, hogy a Józsavárosi Napok egy kis sportnappal kezdődjön, idén pedig 2 újdonsággal. Várjuk az ide látogatókat, az elején egy szenior örömtánccal, és egy kis táncházhoz tudnak kapcsolódni a résztvevők, illetve egy extrém kerékpársó fogja zárni majd.
1: A Jósavárosi Napok program még a 70-es években indult, és azóta is fontos kulturális esemény Nyíregyházán. A szervezők célja, hogy a rendezvény egyszerre őrizze a hagyományokat, és kínáljon új élményeket a közönségnek. Mészáros Szilárdot, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatóját hallják.
3: Akik itt nőttek fel, vagy ide jártak iskolába, szerintem nagyon a szívükhöz nőtt. Onnan indult ez a koncepció, hogy akkor kezdett épülni Józsaváros a 70-es években, és akkor legyen itt egy kimondottan a helyieknek, a lakótelepnek szóló kulturális program, de hát azt hiszem, hogy ez sokkal nagyobbá nőtte ki magát, mert ugyan elsősorban a józsavárosiakat várjuk erre, ezzel a kibővített kétnapos rendezvénysorozattal, de természetesen egész Nyíregyházáról, vagy akár a környékről is várjuk szeretettel a kultúra barátokat. Azt is fontos talán megemlíteni, hogy nem olyan régen bekerült az értéktárba is a Józsaváros napok, tehát elmondhatjuk, hogy nem csak a lakosság, az itt élők körében népszerű, hanem szakmailag is elért egy olyan nívót, amire felfigyeltek, és egy ilyen díjat is sikerült ezzel elnyerni.
1: A szervezők úgy látják, már nem csak az itt élők várják ezt a rendezvényt, egyre többen érkeznek ide más városrészekről, illetve más városból is, mondta Nagy Szabina önkormányzati képviselő.
2: Vannak a helyi lakosok, akik ugye innen a panelházakból érkeznek és lejönnek, egy kicsit leülnek, kikapcsolódnak, de hál' Istennek már azért nagyon sokszor kapjuk a telefonhívásokat, hogy akár a megyéből, vagy akár az ország más területéről is szívesen ellátogatnak ide, hiszen hallották hírét, és így Nyíregyháza város részének a híre az eljut akár Budapestig is, hiszen hogyha jönnek nyaralni az itteni rokonokhoz, sokszor már erre az időpontra időzítik, hogy akkor este egy kicsit tudjanak kikapcsolódni és kulturálisan is feltöltődni itt a Józsavárosban, hiszen ez Nyíregyházának egy olyan város része, ahol már 52. alkalommal számíthatnak erre a nagyszerű rendezvényre.
1: A Gyöngyösi Atlétikai Klub nem csak egy új életmentő defibrillátort szerzett be a műfüves pályára, hanem gondoskodott arról is, hogy legyen, aki használni tudja. Az edzők és a munkatársak már át is estek a szükséges felkészítésen, így ha baj van, nem a pánik, hanem a szakszerű segítség lép működésbe. A részletekről Válik István sajtóreferenst, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
4: Hogy került erre sor? Miért pont ezt választottátok, hogy ide kerüljön, ahova került egészen pontosan a műfüves pálya öltözőházára? Esett a választás, indokoljuk akkor már.
5: Szóval azt lehet látni, hogy sajnos ma már a sportolóknál is elég gyakran előfordul az, hogy akár pályán, edzésen, meccs közben rosszul lesznek, nyilván a túlterheltség miatt, illetve hát sajnos mindenféle betegség a sportolókat is támadja, úgyhogy nagyon gyakran előfordul sajnos, hogy hát túl gyakran fordul elő az, hogy probléma van, és épp a napokban is lehetett látni, hogy a Bayern München futballistája kétszer egymás után lett rosszul a pályán. Igaz, hogy az nem feltétlenül ehhez kapcsolódó probléma, ott idegrendszeri gondról van szó, tehát hogy az nem egy ilyen hirtelen, de hát ugye a magyar futballvilágban is tudunk olyan sportolóról, sajnos a Fehér Miklósra is emlékszünk, aki ugye a pályán esett össze, és a szíve gyakorlatilag azonnal, vagy hát elég hamar feladta a szolgálatot. Ezek a defibrillátor készülékek, ezek ma már fura ezt kimondani, mert viccesen hangzik, de közben egyáltalán nem vicces, hogy nagyjából ugyanolyan, mint egy szögletzászló, tehát hogy anélkül nincsen meccs. Ahogy a szögletzászlókat ki kell helyezni, ezt ugye a játékvezető ellenőrzi, defibrillátornak is ott kell lennie a pályán. És ugye volt már egy defibrillátor a sporttelepen, a Kömlei Károly sporttelepen, ez ugye ott van a főépületben az öltözőknél, és amikor a center pályán mérkőzés van, akkor ez ugye ott van előkészítve, viszont van ugye egy műfüves pálya is a Kömlei Károly sporttelepen, úgyhogy így a kettő eszköz abszolút indokoltá vált. Pláne úgy, hogy egyébként, amit majd a műfüves pályán lesz elhelyezve, ez az új eszköz, ez kiszolgálja a kézilabda bemelegítő csarnokot is. Tehát, hogyha aki járt már ott ebben a létesítményben, ugye ez úgy néz ki, hogy a műfüves pálya végén ott vannak az öltözők, és az öltözők másik oldalán pedig ott van a bemelegítő csarnok. Tehát ez az eszköz a füves pálya, illetve a csarnok között lesz elhelyezve, úgyhogy ha bármelyik helyen ilyen probléma adódna, akkor ez ott van kéznél, be lehet vetni, és hát reméljük, hogy nem lesz rá szükség soha, de ott van kéznél, és azért ez mindenképpen egy nagy biztonságot jelenthet, hogy van egy ilyen készülék.
6: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Augusztus 25-én kedden, tehát holnap 10 órakor kezdődik a tanévnyitó Veni Sancte az Egri Bazilikában. A Szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. A misét követően 11 óra 30 perctől Zsódi Viktor piarista tartományfőnök tart előadást a Katolikus Nevelés Profétai Távlatai címmel, majd Délben Rubovszki Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója, Új reménytérképek tervezése a Magyar Katolikus Oktatásban címmel. Délután 00:30 következik a Szent Gellért díjak és az igazgatói megbízó levelek átadása, majd 12 óra 55 perckor Ternyák érsek megnyitja a 2026-27-es tanévet, amelynek mottója Áldott légy Uram. Rádiónk élőben közvetíti a szentmisét, illetve a teljes program követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján. Augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön mutatott be szentmisét az Egri Bazilikában Ternyák Csaba egriesek, a szentmisében áldotta meg a főpásztor az új kenyeret. Rámutatott, Szent István király évről évre visszatérő ünnepe alkalmat ad arra, hogy egyéni és közösségi életünk irányát hozzámérjük. Az ő személye mindenkorban eszménykép és ideál maradt a magyarság számára, a tőle örökölt lelki iránytű Jézus Krisztusra és a keresztény Európára mutat. A főpásztor 14. Leó pápa gondolatát idézte, aki szerint a keresztény örökség védelme nem csupán a keresztény szokások vagy hagyományok megőrzését jelenti, hiszen ez az örökség mindmáig inspirálja a művészeteket, a zenét, az építészetet, egyetemeket hozott létre és tart fenn, valamint védelmezője az emberi személy méltóságának. Ternyák érsek emlékeztetett, Szent II. János Pál pápa nagy célkitűzése volt, hogy elismertesse az Európai Unió akkori vezetőivel Európa keresztény gyökereit, de ezt akkor nem voltak hajlandók belefoglalni az európai alapdokumentumba. Ha ezek után szűkebb hazánkra tekintünk, nekünk is van miről elgondolkodni és magunkba tekinteni. Számunkra elsősorban Szent István király az, aki példát és irányt mutat. Ezen az ünnepen nekünk is érdemes vizsgálatot, lelkiismeretvizsgálatot tartanunk és mérleget vonni. Vajon szűkebb hazánk, magyar népünk hogyan sáfárkodik ma a keresztény örökséggel? Megbecsüljük-e a gyökereinket, értékeljük-e őseink hitét és kitartását, megteszünk-e mindent azért, hogy azt átadjuk gyermekeinknek, unokáinknak? Hozzátette, Szent István egy olyan nemes ágat oltott be a magyar kultúra fájába, amely mind a mai napig tápláló forrás és inspiráló erő nemzetünk számára. Ezért az ő tiszteletének megőrzése, megismerése és továbbvitele kiemelt feladatunk és megőrzendő kincs egyéni életünk, családjaink és nagyobb közösségeink számára. Drága ez az örökség, amelyet tovább kell örökítenünk az utánunk jövő nemzedékeknek. Bízzük életünket ma újra Krisztusra, újuljunk meg lélekben és gondolkodásmódban, töltsük meg ezt az ősi kultúrát újra élettel, járjunk szenvedélyes lelkesedéssel azon a kitaposott úton, amelyet előttünk Szent István király, az Árpádházi szentek és többi szentjeink a nagyszerű példaképek bejártak, fogalmazott beszédében a főpásztor. Szent Istvánhoz kötődő erekjéket kapott vasárnap a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csont erekjéi a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak, gyermekei ajándékozták a prágai magyar katolikus közösségnek. Az értékes erekjéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmise elején adta át megőrzése Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses erekélyeket, biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi, és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán, amikor megköszönte az ajándékot. A prágai magyar katolikus személy plébánia a cseh főváros belvárosában álló Szent Henrik és Kunigunda templom, amely egyben a prágai szlovák katolikus személy plébánia, valamint a körzetben élő cseh katolikusok plébániájának székhelye is. A cseh főváros és környékének magyarsága augusztusban már hagyományosan a Szent Henrik és Kunigunda templomban emlékezik meg Szent Istvánról, a magyar állam megalapításáról, Magyarország nemzeti ünnepéről. Ezúttal több mint 100 ember vett részt a szentmisén, akik annak végén egyenként is fejet hajtottak az értékes erekék előtt. Balga Zoltán prédikációjában méltatta Szent István nagyságát, felidézte örökségét, majd hitük és magyarságuk megtartására szólította fel a prágai magyarokat. Prágában jelenleg mintegy 2500-3000 magyar él, a Csehországban élő magyarok számát pedig 15 és 20 ezer közé becsülik. A háború, a polarizáció és a társadalmi megosztottság elleni legerősebb érveit ismételte meg a hétvégén San Marinóban és Riminiben 14. Leó pápa, párbeszédre és barátságra szólítva fel a híveket a több darabra tört világban. Riminiben több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a pápa óvott attól a kultúrától, amely újra fegyverrel látja el az elméket és a nemzeteket, és azzal érvelt, hogy a keresztényeknek könyörületességgel és a béke melletti elkötelezettséggel kell felelniük erre. A Szentatya, aki a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozó díszvendége volt, hangsúlyozta, a békét olyan emberek teremtik meg, akik szeretnek egymással találkozni, és nem félnek elkötelezni magukat egymás iránt. Hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. A jelenlegi globális feszültségeket bírálva, óva intett a konfrontáció és a militarizálódás terjedő kultúrája ellen. A keresztényeknek meg kell érteniük, hogy nincsenek ellenségek, és még a szemben állók is testvérek, akikre az igazság szemével kell tekinteni, tette hozzá. Felszólította a katolikusokat, szálljanak szembe azzal a rendszerrel, amely a hatalmat, az egyenlőtlenséget és a konfliktus szítja. Leplezzük le az igazságtalan hatalmi struktúrákat, amelyek hazudnak a szegénység, az egyenlőtlenség, a háború és a természeti katasztrófák gyökereiről, mondta a pápa. Előzőleg a 35 ezer lélekszámú San Marinóban 14. Leó a helyi vezetőkkel találkozva emlékeztetett a város alapítók Szent Marinus és Szent Leó örökségére, mert ők a szabadságban, a kölcsönös tiszteletben és a közösségben gyökerezett társadalmat hoztak létre. A mini államot példaként felhozva a pápa hangsúlyozta, a kis politikai közösségek tanulságul szolgálhatnak a közszolgálat és a társadalmi kohézió terén a növekvő megosztottság és bizalmatlanság korában. 14. Leó a harmadik katolikus egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba, Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 16. Benedek pápa pedig 2011-ben járt a mini államban. Ezen a hétvégén augusztus 28-a péntektől 30-a vasárnapig tartják Eger Lajosvárosban a lajosvárosi búcsújnapokat. Pénteken este lelki gyakorlatos szentmisével, majd a fiatalok védőszentje Szent Karló Akutiszról szóló kiállítás megnyitóval, filmvetítéssel, szombaton délelőtt templomkerti főzéssel, közben a gyerekeknek ugrálóvárral és egyéb játékokkal, majd aztán közös ebéddel, este pedig a templomkertben 6 órai kezdettel zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületeként az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos királynak tiszteletére. A szentmise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a köztársaság téren. Idén a búcsúünnep szónoka főtisztelendő Kovács Lajos görög katolikus parókus lesz. A lajosvárosi katolikus egyházközség szeretettel vár mindenkit. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg idén a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát augusztus 25-től, azaz holnaptól. Mennyik György, az immár 37. alkalommal megszervezett tanácskozás vezetője a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott, a háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus, amely gyökerei évezredekre nyúlnak vissza, és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata, annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia az elmúlt csak nem 4 évtizedben Kelet-Európa egyik legnagyobb teológiai tanácskozásává nőtte ki magát. Az idei konferenciára 32 előadó érkezik, akik nem csak a magyar egyházi és világi felsőoktatási intézményeket képviselik, hanem Japánból, Németországból, Horvátországból és Romániából várható biblikusok. A konferencia szervezői 2010-ben az Új Szövetség kutatás egyik legkiemelkedőbb kortárs szaktekintélyéről, Joachim Gnilkáról díjat neveztek el, amelyet minden évben olyan kutatók kapnak, akik a legtöbbet tették a magyarországi biblikum fejlődésért. Idén az elismerést a tanácskozás keretében tartott ünnepi hangversenyen a fogadalmi templomban adják át Gottfried Szymanowski német protestáns teológusnak. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik, a Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István király alapításától kezdve a Migaczi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Morton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádión külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Egy ilyen alkalmazás több mindenre is lehetőséget ad az okos eszközökön, így a műsorhallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Fekete Gábor, Grunda János és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket, ugyanebben az időpontban, viszont hallásra.
6: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Augusztus 26-a és 30-a között ismét rangos, 3x3-as kosárlabda eseményeknek ad otthont a Civisváros. A Nyíregyházi Kosárlabda Klub évek óta egy tornával tisztereg a legendás utánpótlás edző Sallai József emléke előtt. Már 6. alkalommal szervezi meg a város zöld futó ünnepét a Nyíregyházi Önkormányzat. Összesen több mint 250 kilométernyi tematikus túraútvonal várja a természetkedvelőit a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Augusztus 26-a és 30-a között ismét rangos 3x3-as kosárlabda eseményeknek ad otthont a Civisváros. Az U21-es Nemzetek Ligája, a Women's Series és a World Tour Masters mérkőzései ingyenesen lesznek látogathatók. Az idén 12. alkalommal megrendezett debreceni esemény sorozaton 5 napon át 3 nemzetközi sorozat mérkőzéseit láthatja a közönség. A Nyíregyházi Kosárlabda Klub évek óta egy tornával tisztereg a legendás utánpótlás edző Sallai József emléke előtt. Idén már 6. alkalommal rendezik meg a nemzetközi tornát, amely ezúttal eltér a korábbiaktól. 8 csapat helyett ugyanis 4 U16-os együttes méri majd össze tudását a tiszavasvári úti csarnokban. Makrai Lászlót, a Nyíregyházi Kosárlabda Klub elnökét hallják.
2: Ez azért lesz csak 4 csapatos, mert 2026-27-es szezontól a Nyíregyházi Sportcentrummal és a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft-vel egyesültünk, a Nyíregyházi Kosárlabda Klub szorosabbra fűzte az együttműködést. Ez azt jelenti jelesül, hogy a Sportcentrum és az NKK játékosaiból kialakítottunk 2 csapatot. Nyilván lesz egy A csapat, ezek valószínűleg az idősebb játékosok lesznek az U16 korosztályban, tehát a 16 éves kis, egy B, ezek általában a 15 éves srácok lesznek. Tehát így lesz egy kis minőségi beli különbség a játéktudást illetően, illetve az életkort illetően és a csapatok között, ezért úgy döntöttünk, hogy csak egy 4 csapatos tornát indítunk, hiszen eddig mindig 2 egyházi csapat vett részt, külön az NKK és külön a Nyíregyházi Sportcentrum. Most vélem szerint egy nagyon erős csapattal veszünk részt ezen a tornán, és ezért úgy döntöttünk, hogy idén csak 4 csapatos lesz ez a torna.
1: A házigazda kék cápák mellett a szlovén Triglav Krány, a kecskeméti Mercedes-Benz gyár kosárlabda akadémia és a szolnoki Sportcentrum kosárlabda akadémia U16-os fiú csapata lép majd pályára a Zrínyi Gimnázium tiszavasvári úti torna csarnokában. Az Európa bajnokságon szereplő szlovén csapatból 2 játékos is itt lesz a Sallai emléktornán. A szervezők kísérő programokról is gondoskodnak. A csapatok a hagyományokhoz híven ellátogatnak a Nyíregyházi Állatparkba, a vezetők és az edzők pedig szintén hagyományos szakmai esten cserélik ki tapasztalataikat. A létszám csökkenés nem jelent színvonal csökkenést, sőt az európai élvonalhoz tartozó szlovén válogatott játékosokat is láthatnak majd a pályán az érdeklődők.
2: Magyarországról 2 kosárlabda szövetség által akreditáltak némi csapat vesz részt, ezen a Kecskemét Mercedes-Benz gyár akadémia csapat és a Szolnoki Sportcentrum kosárlabda akadémia, illetve a tavalyi győztes a szlovén Triglav Krány csapata. A szlovénokról csak annyit kell tudni, hogy az idei U20-as és U18-as Európa bajnokságot mind a 2 Szlovénia nyerte, most pedig a U16-os korosztályuk játszik épp Nagyváradban az U16-os A csoportos EB-n.
1: Már 6. alkalommal szervezi meg a város zöld futóünnepét a Nyíregyházi Önkormányzat a Mozaik Med Sportegyesülettel és a Vittur Hungária Kft-vel. Idén augusztus 29-én és 30-án várják az érdeklődőket a Vittur Nyíregyházi Futófesztiválra. Harsányi József, a Vittur Hungária Kft. Cégvezetője elmondta, számukra fontos, hogy hozzájáruljanak egy olyan eseményhez, amely közösségeket kovácsol össze.
3: Azt a látványt és azt az érzést, ami egy ilyen rendezvény okozott, a személy szerint én ott voltam végig a futófesztiválon, én csak azt tudom mondani, hogy nagyon felemelő, és az a közösség, ami Nyíregyházán ezt a rendezvényt támogatja részvételével, látni azt a millió ember, gyereket, felnőttet, családot, én azt gondolom, ez önmagában megéri.
1: A futófesztiválon a gyerekektől a hobbi sportolókon át a profi atlétákig minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő távot. A programban a korábbi évekhez hasonlóan több futam is szerepel majd. A rajt és a cél ezúttal is Nyíregyháza szívében a Kossuth téren lesz. A szervezők célja, hogy a futók ne egyszerűen teljesítsenek egy távot, hanem közben megismerjék Nyíregyháza legszebb részeit is. A félmaraton különösen fontos szerepet kap, A versenyzők a város ikonikus és kiemelt közösségi helyszíneit érintik majd. A program pontos menetéről Gyurcsán Gábor versenyigazgatót hallják.
0: Szombaton egy motivációs estel készülünk, ahol a futóélettel kapcsolatos személyek fognak előadni motivációs előadásokat, futásról, frissítésről, gyakorlatilag egy ilyen kis adrenalin fröccs azoknak, akik vasárnap rajthoz állnak. Ezen a rendezvényen mindenki ingyenesen részt vehet, ez a regisztrációhoz kötött, de az a cél, hogy mindenki egy kis inspirációt kapjon a másnapi versenyhez, ami egyébként pedig vasárnap reggel 8 óra 30-kor indult, tehát akkor rajtolnak el a félmaratonisták, és utána szépen fokozatosan a 10 kilométer, az 5 kilométer és a 2,5 kilométeres távnak a futói. Mi vasárnap már egészen 6 órától ott vagyunk, hiszen még helyszínen is van lehetőség nevezni, illetve rajtcsomagokat akkor át lehet venni. 10 órától egy vidámmanók koncerttel várjuk a gyerekeket, a legkisebbeket, akik utána 11 óra 20-kor fogják itt körbefutni a szűk belvárost egy közel 1 kilométeres távon.
1: A futófesztivál a nyíregyházi önkormányzat számára is kiemelt fontossággal bír, hiszen az egészség és a sport kéz a kézben jár a város életében. Ezt az utóbbi évek fejlesztései és egyéb törekvései is tanúsítják, mondta Jászai Menyhért, alpolgármester.
4: Nagyon fontos az a háttér, ahol lehet sportolni, 90 km kerékpárút hálózata rendelkezik nyíregyháza, 29 kültéri kondiparkunk van, az úszás lehetőségek, több lehetőség is van a városban, 5 km rekordtámpálya, tehát van mire építeni, egyének is tudunk sportolni, és csapatban is tudunk sportolni, és számtalan olyan rendezvény van, ami eleve a költségvetésben is benne van, például a futófesztivál, dedikáltan már évelején elkezdik szervezni a kollégák, illetve azok a civil szervezetek, akik ezzel foglalkoznak, és ahol csak tudjuk, összekapcsoljuk szűrőprogramokkal, hogy egy állapotfelmérés, tehát nagyon szorosan kapcsolni tudjuk az egészség és a sport, ez egy stratégiai ágazat és irányvonal, és ahogy most is elhangzott, a jótékonysági cél az lesz, hogy legyen egy komoly szűrési program, amely több száz embert mozgat meg.
1: Összesen már több mint 250 kilométernyi tematikus túraútvonal várja a természet kedvelőit a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén. A részletekről Bíró Tibort, a park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjét hallják.
5: Egyrészt azt tudni kell, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nagyon sok bemutatóhelyen látogató központtal rendelkezik. Ilyenek például a Szeleta Park látogató központ, ami itt van Miskolcon, de a Szent István vagy az Anna barlangok mint bemutatóhelyek nagyon különlegesek, illetve például a Bükki Csillagda, hogy így még közelben lévő ilyen helyet említsek meg. De azért azt tudni, hogy az igazgatóság működési területén 52 tanösvényünk van. Van is egy ilyen felvezetőnk, hogy minden hétre tudunk egy tanösvényt bemutatni az igazgatóság működési területén. Konkrétan a Bükkben ez 23, valójában 21 szabadtéren lévő tanösvény, élményösvény, és azt kell ezekről tudni, hogy azért a terület legnagyobb értékeit, a legszebb területeket mutatjuk be ezeken, és ezeken végig lehet menni, hiszen a fokozottan védett területeken csak ott közlekedhetnek a turisták, ahol van kijelölt túraútvonal vagy tanösvény, ezek ilyenek, tehát itt szabadon közlekedhetünk, és megismerhetjük ezt a szépséget, amiről már beszéltem. Most is azt gondolom, hogy a tanösvényeken kívül a kijelölt túraútvonalakon mozogjanak, hiszen máshol nem is tehetik védett területen, de a tanösvényeink között is vannak olyanok, amelyeket kevesen ismernek. Például, hogyha elmennek akár Cserépfaluba, Horvölgybe, a Subajuk tanösvényre, vagy nem olyan túl régen kibővítettük a régi színva tanösvényt, és Szeleta tanösvényt fejlesztettük, és egy Lilafüred öleli gyakorlatilag körül, és egy egész nap alatt is feladja a leckét, hogy bejárjuk. Szerintem azért ott nagyon sok turistával nem találkoznak, tehát én most is azt javaslom, hogyha ide érkeznek Miskolcra, és kimennek Lilafüredre, és szeretnek túrázni, akkor induljanak el ezen az ösvényen, kevés emberrel fognak találkozni garantálom, és meg tudják ismerni itt a térséget, a környéket. Nagyon sok barlangunk van, most az, hogy kevés figyelem vagy nem, ez nagyon relatív kérdés. Mi próbáljuk ráirányítani a figyelmet azokra a barlangokra, amelyeket normál módon, napi szinten tudják látogatni. Ilyen barlang például itt a szelet a barlang, amely az ősemberkutatás bölcsőjeként is elhíresült, hiszen a világhírű szelet a kultúrát innen számoztatják, vagy itt fedezték fel először, vagy például a Subajuk barlang cserépfalu a Subajuk tanösvényen, ahol neandervölgyi ősember leletet találtak, ez is unikális egyébként. Tehát, hogy több ilyen, vagy az istálóskői barlang, ami szabadon látogatható, de vannak barlangjaink, amelyek jegyvásárlással nyitvatartási időben látogathatók, ilyenek a Szent István, vagy az Anna barlang itt Vilafüreden. És érdemes nézni a honlapunkat, hiszen szoktunk olyan overálos túrákat meghirdetni, amelyek szabadon nem látogathatók barlangok, Létlási vizes barlang például, de egy-egy ilyen overálos barlang túra vezetéskor, igen, és ezek azért elég extrém élményeket tudnak adni, és meghökkentő látványt is tudnak, hiszen olyan cseppkőformációkat tudunk ott megmutatni, amelyek itt a sima, normál barlanglátogatáskor nem tapasztalhatók meg.
1: Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Kigyulladt a Magyar Honvédség egyik Gripen típusú vadászrepülőgépe Szolnoknál. Ruszinszenti Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája előbb mindent megtett, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet, majd katapultált. Megsérült a gerince, a Szolnok mellett kigyulladt gép pilótájának a katapultálás során, a tisztet megműtik, közölt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház az MT-vel. Hozzátették, hogy a pilóta jól van. A pilóta lelki nyugalmának, felkészültségének, magabiztosságának, a honvédség és a tűzoltók gyors reagálásának köszönhető, hogy nem esett kár a civil infrastruktúrában a vadászgép lezuhanásakor, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a Facebookon. Ruszinszenti Romulus közölte, a vizsgálatokra valószínűleg Svédországból is érkeznek szakértők, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. A paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte még reggel Magyar Péter a Facebook oldalán. Megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Még 2 nap és elérjük a közel 2000 megawattos teljesítményt, ismertette a miniszterelnök. Korábban Ruszinszenti Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, a tervezetnél gyorsabban halad a dunai fenékküszöb építése, emelkedik a vízszint és a bárkák süllyesztése is befejeződött. A magyar diplomácia a Tisza kormány megalakulásával rég nem látott lehetőséget kapott a szövetségesi kapcsolataink és Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére, emelte ki a miniszterelnök azt követően, hogy misszióvezetői értekezleten köszöntötte a magyar nagyköveteket, főkonzulokat és a külügyminisztérium vezetőit. Magyar Péter azt írta, azt kérte tőlük, soha ne felejtsék el, hogy nem egy minisztériumot, egy külügyminisztert vagy egy miniszterelnököt képviselnek, hanem az 1026 éves Magyarországot és minden magyar honfitársunkat. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők az utolsó munkanapon választhatják meg a nemzeti vagyon visszaszerzését.